0: Van, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
1: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
0: Igen.
1: Ez azért vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy vagy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
2: és
1: tengerben.
2: És ez szent és értetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
1: Nagyon gyorsnak kell lenni.
2: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
3: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkával, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
2: Sugi, mit tudnál hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
0: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
1: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
2: rosszkor születik
1: generációk
2: valaki.
1: Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat e mentén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe,

0: az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
1: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és ennyiben VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Don't tell the guards I left a man.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László a Kenu és Tóth Dávid a Kajak Szakák Szövetségi kapitánya. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznanyi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat?
3: Laci? Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
2: Most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
3: Igen, és... De attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruhász párosnak a bronzérme, az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
2: Dávid? Te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
4: Hát tényleg egy érzelmi hullámvasút volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajakcsapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az azt vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 27-es évre, hogyha nem így történik.
2: Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
4: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
2: Mert ugye ez
4: inkább csalódottság volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
2: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz, ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
3: Igen, mondott így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg erőre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
2: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest? Mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt, meg ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapattal.
3: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne, így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy az előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéje, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holtverseny volt a Martin Fuchs és a Fejes Dani között, 200-ra le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkenu történetében szerintem, de nem...
2: Hát főleg nem merek, 1000 méteren.
3: Pláne 1000 méteren, igen. Mert ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki, mert először, ugye az applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs nyert, csak senki más nem írtak ki. És akkor ott alakottunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod, így nem látod teljes vonalban, hogy kifutod, hol futod be, úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott az edzők, vezetők. Aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is. Úgyhogy onnan még várt rá feladat ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
2: Ugye a 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt holtversenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében, az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon, érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
3: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György ugye egyesben, nyilván más távon, de ő is egyeduralkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C2500-at akart menni minden áron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulotta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenybe fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznanyi szereplését?
4: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ez kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért. De azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevező sáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevező sáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy ez eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevezősáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
2: Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1-500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akár ha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet ért össze.
4: Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az év elején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az az, hogy ő fizikából a BMI most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzet füzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már 15-20 éve járnak Magyarországra, és már jó pár éve berendezkedtek ők Szolnokon, mert ugye átjönnek Európába, mert alapvetően ez a sportág európai központú, akkor érdemes kialakítani egy bázist, és ez pont Szolnokra esett, és Szolnokon együtt edzett Ádi az ausztrálokkal, többek
2: között
4: Thomas Greennel is, és hát egymást segítve, egymást motiválva, egymást teljesítményét felhúzva, azt gondolom, hogy Ádámnak emiatt is lett jobb az 500 méter egyes teljesítménye.
2: Ugye itt olimpia fókuszú a kajakkenu is, mint oly sok másik sportág Magyarországon. Pici hasonlóság itt a kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
5: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást majd ők kezdik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább, ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni, ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
2: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
5: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát hogy nagyon-nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a álló képességben aztán a csapaton belül ő egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata itt a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
2: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételt a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal Kenu 2-esnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában.
3: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye hát Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
2: Ugye két paksi versenyzőről van szó.
3: Igen, 500 méteres döntő, páros döntő előtt, hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána a futamon el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián, a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket, nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
2: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra fölállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tóthka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasútat jártak be ezen a világbajnokságon.
4: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hét közepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcúcsapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni a magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztítani a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
2: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajakkettesnél is hát valóban helytálló az a, az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
4: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg... harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. De abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
2: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők. Ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével. Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ült Csizmadia Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
4: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
2: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László a kenusok, és Tóth Dávid a kajakosok szövetségi kapitánya, és ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem, Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méterrel lett a második, és a Kenu négyes is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
5: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna. De viccet félretéve egyébként... Azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcban volt az aranyéremér, és hát egyszer nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye Kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám, hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgyhogy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót, és ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a veszteséget kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy a K2-nél, a Leviéknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
2: Előrelépett Milánóhoz képest,
5: igen,
2: bronzból lett ezüst.
5: Ezüst, úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent itt idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófi. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly harmadik, most második, akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
2: Ugye említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is, Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, itt a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t most? Mi hiányzott számukra Poznányban?
5: Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavalyinál is. Hát összességében a Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokban végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kielezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ez a feladat.
2: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős, nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett. Ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnyben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
5: Abszolút, ugye a válogatott tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus,
3: Nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy ez 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőm, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, pláne ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikó Zsóka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esélye a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
4: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra, viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, az nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsókának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finisht jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni, úgyhogy neki felvonadva a feladat, felvonadva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
2: A sprintávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, még 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról és Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
4: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon, mind a kettőjük esetében. Előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, ahogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
2: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros, a pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyis Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintéren még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskorékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
4: Hát attól Függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak 4-est és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak 4-es esetén a 4-es versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-3 századdal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B döntőbe jutott, nem jutott be az A döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben, tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyen sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka Újfal Vila Ura páros nyerte a válogató versenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyenesvágon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki. De a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell. A középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A döntőbe kerüljenek. Majd amikor ez nem jött össze, akkor B döntőben megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot. Tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is. Úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanulópénz volt. Azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
2: Tiszta sor. Említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség. Ez alatt mit értsünk?
4: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajak 4-est, akár kajak párost, hogyha az egyéni teljesítmények is magas

0: ebben az esztendőben, ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
1: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kerusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött, és jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
0: Dávid?
2: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát az a holnapi, mondtad, nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakerőm Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
0: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakánynak, a szövetségi kapitányának.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Tárc vár ránk, és itt van már a stúdióban vendégünk Cigenhám Medárd, mert hogy a Hungarian Darts Trophy-ról fogunk beszélgetni. Múlt hétvégén rendezték az MVM Domban ezt az eseményt. Eltelt már pár nap, mennyire sikerült feldolgozni az élményeket, sőt, elsősorban élmény volt, vagy elsősorban munka volt, mert hogy az esemény szervezője, szakmai igazgatója is, vagy mindemellett szakkommentátor. Szóval elsősorban élmény, vagy elsősorban munka?
3: Először is mindenkit szeretnék köszönteni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ez az embernek, amikor az a munkája, ami a hobbija is egybe, az szerintem mindenkinek a vágya az egész életében. Úgyhogy így 50 fölött bekövetkezett az, hogy már ezt én megtehetem, hogy egyben a munkám és a hobbim és a... És hát ez magas élvezeti érzéki számomra természetesen.
2: Akkor beszéljünk konkrétan erről az eseményről. Olvashattunk olyan értékeléseket, hogy ez volt a legsikeresebb az eddigiek közül. Ugye azt tudjuk, hogy nézőcsúccsal zárult, ez egy objektív szám. Az, hogy legsikeresebb, az miben mérhető? Miben mérhető a siker egy ilyen esemény kapcsán?
3: Ugye pont a Covid-ra 2020-ban lett volna az első European Tour, amit ugye el kellett halasztanunk 2021-re, és 2021-ben a Covid utáni első European Tour volt, amit mi rendeztünk, még azt a Papp Lászlóba, és egyre színvonalasabb és magasabb mércét tudtunk állítani rendezéstéren, nem csak a nézők számára, hanem a játékosok számára is, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy eljutottunk odáig, főleg azok után, amiután az MVM Domba kerültünk, és az lett az otthon a European Tour, ugye a Hungarian Darts Trophy-nak. Onnantól kezdve egy olyan magas mércére helyeztük a kiszolgálásba és mindenben magát a játékosokat, akik ugye itt rendszeresen megjelennek, természetesen a kedves közönségünket is, akitről mindig csak szuperlatívuszokba lehet beszélni, hogy minden játékos úgy kezeli, hogy ez neki itt részt kell vennie. Először is a méretekből adódóan úgy veszik, mint az egyik legnagyobb bemutató versenysorozatot, a Premier League-et, amit ugye általában lehet látni a tévében minden csütörtökönként. Ugye ez tavasszal van, hogy úgy nézik, hogy egyiküknek sincs lehetősége, a játékosoknak nagy százalékának nincsen lehetősége több mint 6000 néző előtt játszani. És ezért mindegyikük olyan magas polcra helyezte ezt a versenyt, hogy először is szeretnek, imádnak itt lenni, imádnak Magyarországon lenni, hogy minden laza rend van, és hogy minden jó. Azon kívül imádják az MVM Domot, benne a gyakorlótermet, a kiszolgálást, a szállodát, ahogy hozzájuk állunk, ahogy fuvarozzuk őket, ahogy visszük, ahogy kiszolgáljuk őket. És ennek köszönhetően ez most már presztízse van annak, hogy eljöjjenek ide. Ez is mutatja, hogy eddig 2021 óta mindig más győztes volt, mint most is.
2: Úgy fogalmaztál, hogy színvonal emelkedés van évről évre, ezt miben lehet lemérni, mondtad, hogy fuvarozzátok őket, hogy milyen a helyszín, de ezt lehet évről évre minél jobban emelni?
3: Mindig valamit próbálunk hozzátenni természetesen, és azért azt se felejtjük el, hogy a színvonal emelkedést arról is mondjuk, hogy ez a host nation-nek számított, tehát ez a hazai European Tour fordulunk, ezért 4 magyar játékos minden egyes alkalommal elindulhat, tehát tudja magát kvalifikálni egy kvalifikációs verseny után, és soha nem volt olyan még, hogy szombatra átjutott volna 2 játékos, olyan már volt, hogy magyar játékos tovább jutott, de olyan, hogy 2, olyan még soha nem volt, és olyan se volt még, hogy 6 lejátszott magyar mérkőzés volt, és mindegyik 80 fölötti átlagon teljesített. Tehát ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobban játszanak a magyar játékosok, sokkal jobb játékot produkálnak, és hát aki ott volt pénteken a 2 győztes meccsen, az tudja, hogy hát egyszerűen frenetikus hangulat volt, úgyhogy nem bántva az ellenfelet, a magyar nézők úgy tudtak szurkolni a honfitársuk mellett, hogy közben nem bántották az ellenfelet, ami egyébként nem igazából szokott jellemző lenni más országoknál.
2: A jegyeladás az ilyenkor hogy alakul? Nem tudom, hogy előre kell-e, vagy lehet-e megvenni mondjuk 3 napra egy bérletet, vagy annak tudatában, hogy van magyar továbbjutó, akkor esetleg többen látogatnak ki.
3: Láttunk benne egy kicsi előrelépést, igen. Pénteken, szombaton olyan jegyforgalmunk volt, ami nem igazából volt jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan.
2: És ez, bocsánat, azt gondoljátok, hogy ez a magyar játékosok eredményének köszönhető elsősorban?
3: Igen, meg azt kell tudni, hogy minden, most ugye a hétvégén volt a trofi, és csütörtökön van a sorsolás. Tehát, hogy mindig úgy van, hogy tudjuk, hogy kik lesznek azok, akik érkezni fognak, de azt, hogy a kiemelt játékosok melyik sessionbe, tehát melyik a délutáni vagy az esti sessionbe fognak először játszani szombaton, azt nem tudjuk, mert az akkor fog kiderülni, amikor a sorsolás megtörténik, és minden egyes ilyen European Tour forduló előtti csütörtökön délután 2 órakor van a sorsolás, ez egy szabály, ezt így csinálja a PDC, nem tudjuk befolyásolni, ki kivel játszom meg, hogy melyik sessionbe rakják, annyit tudunk csak, hogy sorsolás nélkül tudjuk, hogy a péntek délután lesz 2 magyar, és szombat péntek este is lesz 2 magyar, azt tudjuk, az most már kötelező így csinálni, ennyi, amit biztosan tudunk, és azt tudjuk, hogy szombaton fog játszani a 16 kiemelt játékos, hiszen a pénteki nap után jutnak majd a 16 játékos ellenfele, akkor fog kiderülni, ezt tudjuk, semmi többet.
2: Az, hogy a verseny színvonala hogy alakul, itt a magyarokkal kapcsolatban beszéltél már 80-as átlagról, de hogyha az összes versenyzőt nézzük és a színvonalat, akkor abban, vagy annak a színvonalát nyilván nem tudjátok befolyásolni, de hogy annak az emelkedése is azért megfigyelhető itt az évek során, vagy igazából itt nem beszélhetünk emelkedésről, mert minden verseny más, nyilván az eredmények is mindig változnak.
3: Ugye 2 évvel ezelőtt 3-9 nyilasunk volt a tornán, ami még soha nem volt hogy olyan, hogy egy European Tour fordulón 3-9 nyilas lett volna, abba is, és ezt az akkor lehet igazából látni, hogyha az ember fölmegy a játékos lancsba, ahol a játékosok vannak, a melegítő terembe bemegy, és látják, hogy megvan a lazaság, de tényleg olyan, mint hogyha a világbajnokságon, vagy egy kiemelt kategóriájú versenyen játszanának, tehát, hogy most egy major tornáról játszunk. És azért azt se felejtsük el, hogy a European Tour 15 darab European Tour állomás van egy évben. És a 16. az Európa-bajnokság, ami a European Tour állomások után, a ranglistán a legjobb 32 játékos játszik majd az Európa-bajnokságon. Ezért lehet az is, hogy egy ausztrál játszik az Európa-bajnokságon. A legjobb az lenne, a legjobb fogalmazás, hogy European Tour Finals lenne, nem Európa-bajnokság, de a PDC European Championship-nek hívja. És az egészet vesszük alapul, akkor 4,2 millió font özdíjazása van ennek a versenysorozatnak. Tehát, hogy ez az egyik legnagyobb versenysorozata a PDC-nek. Szerencsére most a 11. állomás az hozzánk tartozott, és még párszor hozzánk is fog tartozni a következő években.
2: A PDC és a magyar szervezők között hogy oszlanak meg a feladatok?
3: Ez egy, mi adjuk a helyszínt, mi csináljuk a jegyértékesítést, ők mi adjunk színpadot, jó pár technikai dolgot, magát a versenyt, a hátteret és minden mást azt ők intézik, mi velünk kiegészülve. Tehát a mérkőzés levezetések és minden az nem hozzánk tartozik, de az bárhova mennek, azt mindenhol a PDC saját maga csinálja. Mi a biztonságiakkal és minden mással, és minden technikai feltételeket, amiket kell, és ők kérnek, azokat mi biztosítjuk, és így zajlik a verseny.
2: Említetted korábban, hogy azért minden évben próbáltok valami újdonságot bevezetni. Ebben az évben mi volt az, ami más volt, mint az előző években?
3: Hát mindig próbáltunk ilyen kiegészítő dolgokat csinálni, pólóágyúztunk, egy kicsit jobban bevontuk a közönséget, több megjelenést biztosítottunk, mindig valamit kitálunk. Van egy multitermünk, ahol lehet dácozni, játékokat nyerni, greenboxoztunk, van egy cég, aki mindenféle ilyen fényképes dolgokat, azokat kiraktuk a kivetítőkre, és nem tudtam, hogy lehet-e mondani, inkább nem mondom a nevét reklámként, mindegy. Tehát mindig próbálunk hozzáadni olyan dolgokat, amiket mi tudunk irányítani, folyamatosan egyre-egyre többen jönnek szerencsére, és egyre nagyobb az érdeklődés. Annak ellenére is, hogy ezt mi úgy gondoltuk, hogy most ez az augusztus végi időpont, ez nem volt annyira szerencsés dolog, de...
2: Ezt egyébként ti határozzátok meg, vagy a PTC?
3: Nem, hanem az folyamatos tárgyalásoknak a része. Mi egyetlen egy dolgot tudunk, hogy tavasszal nem rendezünk versenyt, mert akkor csütörtökön Premier League forduló van, és egyre több játékos nem jön. Most is a rossz időpontnak köszönhetően, hiszen előtte való hétvégén még Ausztráliában voltak kiemelt játékosok, ennek köszönhetően például a győztes James Wade nem érkezett meg, és Gervin Price érkezett meg, akik már a sorsolás után derült ki, hogy nem fognak jönni, és hát közvetlenül a sorsolás előtt mondták vissza, és érkeztek helyette természetesen olyan játékosok, akik nem akkora nevek, de ugyanúgy a világranglistán feltöltve azért elől vannak, és profi játékosok.
2: Ugye Luke Littler sem volt itt, igen, őt tudtuk, hogy nem is lesz itt.
3: Majd jövőre.
2: De hát ennek ellenére ugye nagyon jó játékosok voltak a magyar szurkolók. Egyrészt gondolom, hogy a magyar versenyzőknek nagyon szurkolnak, de egyre inkább hozzáértőbb a közönség?
3: A magyar szurkoló hozzáértőnek számít, az összes, ezt minden játékos elmondja.
2: De ez egyébként 2021 óta egyre inkább fejlődik a magyar szurkoló is, amióta van... Hungarian Darts Trophy, vagy ez azért a nemzetközi népszerűsödésnek is köszönhető?
3: Hát most nem akarom magunkat agyonsztárolni a tévéközvetítéseknek. A tévéközvetítéseknek ugye már azért már nagyon régóta mennek a nagy tornák a televíziókba, és ott azért már nagyon-nagyon sokat tanultak a nézők a dartszal kapcsolatban, és már 2021-ben annyival volt változat, annyira volt másabb a közönség, hogy akkor nem volt ekkora szurkolás, de ugyanúgy értik, tudják a kiszállókat, mindent tudnak róla, és ott is az volt az érdekes, amit akkor kiemeltek a játékosok, hogy ott sem voltak azért kevesen, mert ott is voltunk 4800-5000, hogy amikor történik valami, akkor viszont felrobban a csarnok. Tehát, hogy ez olyan, hogy csönd van, és amikor valami olyan nagyobb kiszálló van, vagy 180 van, akkor olyan érzése van, mint hogyha lökné a közönség hátulról valaki, mert hogy annyira hangosak lesznek abban a pillanatban. Az természetesen most már abba változott a közönség, hogy sokkal többet szurkolnak. Ami meg nagyon-nagyon sokat változott, az a dárc szurkolóknak a beöltözés, tehát a mindenféle ruhákba érkezés. Érdemes volt egyébként már maga a metron utazni akkor, mert bemegy az ember, és a metról a felszállt, és ezt rengetegen fényképezték is, hogy hupikék, törpikékkel találkoztak, meg a király kisasszonyokkal a metról, mert mindenki úgy érkezett. Tehát, hogy most, ha azt nézzük, akkor sokkal, de sokkal nagyobb százalékban érkeztek beöltözve a nézők mindenféle jelmezekbe, és ez szenzációs volt.
2: És nagyobb százalékban vannak magyar szurkolók, vagy főleg magyar szurkolók vannak?
3: Ami változás az, hogy egyre több külföldi szurkoló érkezik. Tehát, hogy most már vannak olyanok is, akik minden évben megjelennek Lengyelországból, a közvetlen országokból is, de vannak, akik Írországból érkeznek, egy kicsit mondjuk azt mondják, hogy nálunk drágábbak a jegyek általánosan, de az összes többi körítés mellette pedig az, hogy város tudnak nézni, hogy el tudnak menni, esetlegesen futballmeccseket is még meglátogatnak, tehát, hogy egy hétre érkeznek. Nagyon sok olyan külföldi szurkoló van, aki így összeköti a kellemest a hasznossal, és a trofira teszi azt, hogy ő most körbenéz Budapesten meg Magyarországon.
2: Igen, és hát Budapestnek meg Magyarországnak is azt hiszem, hogy nagyon jót tesz, hogy ezek a dárc játékosok saját közösségi oldalukon megosztanak videókat Budapestről, Magyarországról, az is nagyon fontos, nem?
3: Hát ez most tényleg kimagaslóan zajlott az, hogy ugye van egy olyan pillanat, amikor azok a játékosok, akik ott vannak pénteken meg szombaton, és már voltak többször, akkor kérdezik, hogy mikor lesz fölkapcsolva az MVM Domnak a világítása, mert akkor piros fehér zöldben van, és akkor kimennek, és kintről filmezik, és, vagy a fölkapcsolást. Mindenki elmegy, és csinál egy fotót arról, hogy itt voltunk, és még 2022-ben csináltunk egy darts bemutatót, ugyanitt az MVM Domba, és az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveld érkezett, jött a reptéről, hoztuk be őt, pont a Lajos barátom hozta őt, és akkor mondta, hogy igen, hogy mennyien is lesznek, és akkor mondtuk, hogy hát több mint 8000-en. 8000-en lesznek a bemutatók, mi hol lesz? És akkor pont akkor mentek, jöttek ott, értek az MVN domhoz, és akkor mondták neki, hogy várjanak, hogy hát itt lesz. És akkor így megnézte, itt lesz a bemutató ebben az óriás csarnokban? Igen, mennyien férnek be? 20000-en, de itt most ez másabb. És akkor komolyan is vette, meg is nyerte azt a bemutató tornát.
2: A szurkolók egyébként, hogyha ide érkeznek Budapestre erre az eseményre, akkor egy-egy versenyző miatt jönnek, vagy a verseny hangulata miatt jönnek, meg a helyszín miatt jönnek?
3: Igazság szerint ez egy nagyon fontos dolog elmondani, hogy itt ugye vannak bizonyos öltözékek, amik ki vannak zárva. Például a futballmez. Ugye ez egy Angliából érkező sportág, az angol területről érkező sportág, és nem akarják azt, hogy a szurkolók között probléma legyen abban, hogy most például nálunk beülök Fradi mezbe, és a Lajos barátom Újpest mezbe, aztán véletlenül valami vita lesz abból, hogy két különböző szurkolók. Ezért nem lehet futballmezbe bejönni. Ez rajta van a jegyen, ez egy alapszabály. Ezt orvosolandó azért, hogy ne legyen, mindenki a dárt szeretetért jöjjön. Természetesen vannak játékosok, akit jobban kedvelnek, és vannak játékosok, akit nem kedvelnek, de ez nincs kinyilvánítva. Most például a sláger Gary Anderson volt, ő olyan, mintha most Skóciába játszott volna, mert el is mondta, hogy mint a hazai pálya. Most volt először Magyarországon a trofén Gary Anderson, és nem szokott járni a European Tour fordulókra, nagyon ritkán vesz rajtuk részt, de azt tudom, hogy jövőre is jönni fog, mert azt mondta, hogy most második lett, és ezt neki meg kell nyernie. Van egy benfentes információm, egyébként a díjátadó, az egyik díjátadó, Kis Gergő volt, dr. Kis Gergő, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk, akinek a végén odaadta a második helyét, és mondta neki, hogy de hát ezt te nyerted, nem, ez legyen a tiéd, ezt neked adom, mert én jövőre visszajövök ide, és megnyerem. Tehát, hogy ez volt a elvállás. Ez nekünk meg nagyon jó. Ő is csak szuperlatívuszokba beszélt mindent, és azt tudom, hogy jövőre úgy fog érkezni, hogy hozza az egész családot, mert ezt látniuk kell, azt mondta.
2: Meg nem csak ezt, hanem Budapestet is, gondolom. Igen.
3: Hát az hozzátartozik.
2: Nyilván. Ugye nagyon sokat beszélünk azért az elmúlt évtizedekben a darts népszerűsödéséről. Az egyik oka az lehet, hogy igazából ezt nagyon egyszerű megérteni. Tehát ha valaki néz 5 percig egy darts versenyt, akkor már tudja, hogy itt miről van szó, és akkor onnantól kezdve már nem a szabályokra kell figyelni, hanem tud minden másra, a hangulatra, a szurkolásra,
3: igen, bármire. És akkor legalább egy kis ösztöndést ad az embereknek arra, hogy megtanuljanak fejbe számolni, abba is segít. De igen, ez egy fontos dolog, nagyon-nagyon-nagyon fejlődik, még sehol se vagyunk egyébként szerintem. Tehát, hogy én nem fogok rajta csodálkozni, hogyha 40 ezres látogatottságunk lesz egy European Touron, mert tényleg annyira fejlődik, és ezt nem csak itt nálunk, hanem ugye ezt az angol PDC is ki tudja mutatni, főleg a fiatal embernek köszönhetően óriási népszerűsége lesz egyre jobban a dartsnak. Ugye Luke Littlerről beszélek. Tehát, hogy ezt tudni kell, hogy a közösségi médiában egy 120 ezres követői bázissal rendelkező fiatalemberből hirtelen 2,5 milliós követői bázis lett, és a PDC vezetés is elmondja, hogy olyan média hype lett mögötte, hogy majdnem, hogy újra kell tanulniuk mindent, és készülni kell rá, mert akkor az érdeklődés. Ha csak annyit tudok mondani, hogy a világbajnokságra már most arra jutottak el, hogy már nagyobb teremben lesz, ugyanabban az épületben, de nagyobb teremben, több mint 5000 befogadással, 5000 félőjes befogadása, sorsolni is kell már jegyeket, mert akkora a jegyigény, tehát mint hogyha a világbajnoki döntőről, fotball világbajnoki döntőről beszélnénk.
2: Pedig Luke Littler azért némiképp megosztó személyiség, nem?
3: Hát a magabiztosság az általában abból szokott lenni. Tehát, hogyha valaki magabiztos, és valaki a csúcson van, akkor megosztó személyiség tud lenni. Vannak, akik sajnos nem szeretik Szoboszlai Dominikot se. Most vigyünk egy más, de azért, mert valaki magabiztos, tudja, hogy mit szeretne csinálni, és azt is tudja, hogy kell járni az utat. Általában az lehet, hogy jó pár embernek nem szimpatikus. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy egy fiatal 19 éves játékosnak az egyetfejlődését végigkövetni, az szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy hogyan fog felnőtté válni, hogyan fog még erősebb dartsjátékossá válni, vagy akár hogyan fog valamibe zuhanni.
2: Azért kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet még ezt a népszerűséget emelni, mert az elmúlt években azért láthattuk, hogy nagyon, nagyon nagy, vagy nagyon gyorsan nő a népszerűsége ennek a sportágnak. Az benne lehet, hogy ugye azért ez egy olyan sportág, amihez nagyon alapos mentális felkészültség kell, nagyon kell koncentrálni, ugyanakkor a közönség pedig legalább annyira szurkol, mint mondjuk egy labdarúgó mérkőzésen, és ez azért nagyon, nem tudom, nagyon, nem azt mondom, hogy szemben áll egymással ez a két dolog, de azért mégiscsak érdekes, nem? Hogy a játékosnak nyilván az a célja, hogy minél jobban tudjon koncentrálni, minél jobban kikapcsoljon mindent a szurkolók meg, olyan, mintha egy picit saját magukat szórakoztatnák, mert lehet, hogy nem is jut el egyébként oda föl a pódiumra mindez, mert hogy a versenyzők meg mindent próbálnak kizárni.
3: Ez nagyon, nagyon jó észrevétel, és ez egy nagyon fontos téma is egyben, és azért, mert azokat a zárt versenyeket, amiket ugye közönség nélkül játszanak, floor versenyeknek hívják, és a PDC-nek rengeteg ilyen floor versenye is van, de a színpadi meccsek a European Touroknak köszönhetően egyre több olyan verseny van, ahol színpadon tudnak tapasztalatot gyűjteni a játékosok. Ezért van színvonal emelkedés is, míg esetlegesen 4, 5 vagy 6 év kellett ahhoz, hogy valakinek meglegyen a megfelelő mennyi jó játékosnak is, meglegyen a megfelelő színpadi rutinja, addig most ez egy vagy akár 2 év alatt is bekövetkezik, hiszen 15 olyan állomása van például a European Tour fordulóknak, ahova könnyebb kvalifikálni, ahol színpadi mérkőzéseket hangos közönség előtt játszanak. Régen például Vincent van der Voort volt, akiről mindig azt nyilatkozták, hogy egy nagyon erős floor játékos, aki a csöndben szenzációs játszik, csak ha föl kell menni a színpadra, akkor nem tud úgy teljesíteni. Most sokkal könnyebb dolga van a játékosoknak ilyen téren.
2: Igen, de olyan érdekes például a sportlövészet is talán bizonyos hasonló, szempontból igen. Ez a kategória, és ott is már ugye a döntők alatt, ahol eddig nagyon csöndben kellett lenni, pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy akkor kezdjünk el zenét játszani, mert hogy a közönséget is be kell vonni, és akkor a dárc is ilyen, nyilván itt sokkal nagyobb a kontraszt.
3: Bocsánat, pénz úgy lesz, hogyha néző van, reklámot úgy lehet adni, hogyha néző van, és valamivel meg kell oldani azt, hogy ez nézhető legyen. Ebből egy óriási nagy buli hangulat lett a dárcból, és ez mindenki, aki eljön oda, csak azt tudom mondani, hogy ez teljesen más, mint otthon játszani és kipróbálni. Úgy is el lehet hamar sikereket érni, mert hamar meg lehet egy bizonyos szintre jönni, ami élvezhető a dárcba, olcsó ér, mert olcsó egy tábla, olcsó egy nyílkészlet, és mindenki tudja használni, és 2-3 évig jó a falon. Viszont aki eljön ide, és megnézi úgy, hogy egy pici dárc tudása is van, de még akkor is, hogyha nincsen, csak egy tényleg egy közösségi jó buli élményt szeretne átélni, ha egyszer eljön ide valaki, azt most mondom, az biztosan tudom, hogy legközelebb is akar jönni. Az 1000%.
2: Nagyon elszaladt az időnk, de szakmailag még nem is beszéltünk erről a versenyről. Igaz, hogy már eltelt jó pár nap, úgyhogy talán nem is ez a leglényegesebb, de szakmailag hogy értékeled most ezt a Hungarian Darts Trophy-t? A magyar játékosokról beszéltünk, ketten is tovább jutottak az első körből. Úgy egyébként, hogyha a végeredményt nézzük, a végkimenetelt, akkor hogy értékeled?
3: Hát ha nézhetjük azt, hogy aki nyert, az egy... Nem mondjuk, hogy óriási nagy meglepetés, sőt közepes, de meglepetésnek számít. Azt is tudni kell, hogy ez azért a negyedik torna győzelme volt már idén Ross Smithnek. És azt is tudni kell, hogy azért ez már körvonalazódott egyébként, hogy körülbelül ki lesz a döntőben a játékot nézve, hogy milyen teljesítményt tudtak nyújtani a két döntős játékos. Ugye a legjobb 8-nál, mikor már eljöttünk vasárnap délutáni etap után, akkor már lehetett érezni, hogy kik lesznek azok a játékosok, akik a döntő közelében lesznek.
2: Mert hogy itt ez a hullámzás a teljesítményben az nem annyira jellemző? Tehát, hogy lehet, hogy két
3: ez azért látszik, igen, már azért betudják, ezt már azért ismerik sokkal jobban, hogy osztják be ezeket itt az energiájukat. Ez is az egyik. Egyébként hozzáteszem, hogy Ross Smith a fiával érkezett,
2: Láttuk,
3: nagyon-nagyon jól érezte magát, és azért csak a döntőben is 101 fölötti átlagot dobott, tehát hogy annak ellenére, hogy most lehet, hogy a közönség jobban szerette volna, hogy Gary Anderson nyerjen.
2: Majd ami, jövőre.
3: Igen. Ami azért, még egyszer mondom, ő a kedvenc. Nekem hozzáteszem, hogy Ross Smith nekem egy igazi példakép, mert ő többször újraépítette már magát. Fiatal dartsjátékosként nagyon magasan volt, elveszített turkártyát, visszaszerezte, megnyerte az Európa-bajnokságot, mert már Európa-bajnokként, és most is egyébként ezzel a győzelmével ranglista vezető lépett elő a European Tour ranglistáján, úgyhogy örülök neki, hogy megint egy másik játékos tudott nyerni. Kíváncsi leszek, ki lesz az, aki meg tudja védeni majd egyszer a címét.
2: Meglátjuk, hogy jövőre folytatódik-e ez a minta, vagy lesz címvédés. Cigenhám Medardnak köszönjük szépen, hogy itt voltál, dartsról beszélgettünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten a

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sportrádió új vízilabdával foglalkozó magazin műsora. Első témánk adott, hiszen sorozatban 9-szer, története során 26-szor nyerte meg a férfi vízilabda magyar kupát a Ferencváros. A címvédő a döntőben 18-12-re győzte le a Vasast, de az eredmény csalóka, mivel a piros-kékek 2,5 negyeden át komoly csatára készítették a Fradit. A kupagyőztes csapat válogatott játékosával, Nagy Ákossal beszélgetünk. Szia Ákos, először is gratulálok és nagy tisztelettel köszöntelek.
3: Én is köszönöm a kedves hallgatókat. Igen, mint ahogy mondtad, az eredmény talán nem mutatja jól azt, hogy mennyire nehéz dolgunk is volt a tegnapi nap. Gratulálok a Vasasnak innen is, mert tényleg nagyon jól játszottak ez a lejétől kezdve, de nyilván örülök nagyon, hogy a végén felén billent a mérleg nyelve.
2: Aludtál már egyet erre a kupagyőzelemre, de most mégis arra lennék kíváncsi, hogy ami most beugrik első emlékként, az mi róla?
3: Az első emlék, ami így rögtön eszembe jut, az a bemelegítésnél volt egy olyan kapufás gól a Vendeltől, ami úgy megmaradt bennem, hogy úgy éreztem, hogy hú, igen, jó, akkor jó úton vagyunk, akkor jó lesz ez a meccs, és hát az elkezdte így növelni azonnal az önbizalmamat, és utána minden negyedbe vagy minden percbe tudnék olyat mondani, ami sokat jelentett, vagy amit tudod így adott egy kis plusz motivációt, vagy lökést.
2: De babonás vagy egyébként ilyen szempontból, hogyha mondjuk jól sikerül a bemelegítésed, neked akár a lövések szempontjából, akkor érzed, hogy ez a meccs is olyan lesz?
3: Nem, inkább a csapatot szoktam nézni, hogy a többieknek hogy megy a lövés, és az szokott nekem valami visszajelzést adni. Az, hogy nekem hogy megy, abból már annyira sokszor átéltem azt, hogy egy bemelegítésnél mindenbe ment, vagy éppen semmi, és pont az ellenkezője volt a mérkőzésem.
2: Ugye néhány nappal ezelőtt a bajnoki nyitányon 11 góllal győztétek le a Vasast, ebből arra lehetett volna akár következtetni, hogy a kupadöntő is hasonlóan sima lesz. Ehhez képest 9 perccel a vége előtt még úgy nézett ki, illetve egészen pontosan 12 perccel a vége előtt még 9-9 állt a táblán, fej-fej mellett mentettek, és volt, hogy a Vasas is többször vezetett. Aztán az utolsó 12 percet 9-3-ra nyertétek meg. Mit mondott ott Nyéki Balázs, Süni Bál, mivel látott ott el titeket? Ez inkább taktikailag segített mondjuk, amikor ilyenkor beszéltek, vagy mentálisan kellett valamit felpörgetni nálatok?
3: Ez egy jó kérdés, de igazából úgy készülünk a meccs első pillanatától kezdve, hogyha ne adj Isten, nem tudunk elszakadni rögtön az első percbe, vagy az első negyedbe, második negyedbe, akkor olyan ritmust tudjunk diktálni, ami a mérkőzés második felében nekünk fogja hozni a gólokat, és talán ez volt a tegnapi napon is, hogy rögtön az elejétől olyan ritmust mentünk, amit annyira a Vasas talán nem bírt. És akkor ott volt egy rövid zárlata, talán így fogalmaznék a Vasasnak, és akkor azt tudtuk kihasználni, és akkor ez volt az a kis plusz szerintem, ami tegnap nekünk segített.
2: Igen, amit említesz, ez a erőnlétbeli különbség általában a magyar csapatok és a Ferencváros között, az kiszokott jönni mindig a mérkőzés végére. Mindig ez a cél, hogy valahogy felőröljétek az ellenfelet itthon, mert külföldön azért az a BL-ben is akár látszódik, hogy ez nem mindig jön össze, mert ott azért hasonlóan erős és hasonlóan 15-16 jó játékossal érkező csapatok jönnek, de a magyar bajnokságban talán ez nem figyelhető meg így első körben.
3: Talán ezt így nem mondanám, hogy nincsen 16 jó játékosos csapat Magyarországon, de az biztos, hogy mint ahogy mondtad, a BL-be és magyar bajnokságban is az a cél, hogy úgy ugrunk be a vízbe, hogy küzdünk, megyünk ezerrel, légünk 100 000 fokon, és bízunk benne, hogy az ellenfél hamarabb fárad el, mint mi, és akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen ki nem mondott taktikai elem.
2: Egy ilyen mérkőzésen volt bármikor olyan érzésed a találkozó során, hogy veszélyben van esetleg a kupagyőzelem, vagy ezt azért így erős lenne kijelenteni?
3: Nyilvánvalóan nagyon izgultunk a meccs lefújása pillanatáig, ez szerintem így normális, és minden sportoló így éli meg, hogy rögtön nagyon izgul, vagy az utolsó pillanatig izgul, és be kell vallanom őszintén, hogy persze volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy ajaj, lehet, hogy baj van, de olyankor mindig ránézek egy csapattársamra, és látom az ő szemében a higgadtságot, meg az önbizalmat, és akkor rögtön ki is száll a fejemben mindenféle kételj, és rögtön biztos vagyok benne, hogy hát jó, most lehet, hogy kicsit nehezebben megy a szekerünk, de nem kérdés, hogy mi fogunk nyerni.
2: Ez volt ugye sorozatban a 9. magyar kupa győzelmetek. Hol helyezkedik ez el nálatok? Tudtok neki ugyanúgy örülni, mint egy magyar bajnoki címnek, vagy akár egy BL győzelemnek?
3: számomra sok esetben ez még fontosabb, mert ez egy szezonelei kupa, és itt még nem olyan jó a forma, és senki nem tudja igazából, hogy az ellenfelektől mire számíthat, nincsen olyan anyag, amiből fel tudnánk készülni, és emiatt egy teljesen más atmoszférája van ennek az egész versenynek, de nyilvánvalóan ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik trófa, amit meg tudunk nyerni, és az a célunk, hogy mindent meg is nyerjünk.
2: Ez, amit említesz, ugye, hogy évelején rendezik meg most már a Magyar Kupát, ezt tavaly kezdték el, ha jól emlékszem, bevezetni. Előtte ugye december környékén volt általában a Magyar Kupa 4-es döntője. Erről már tavaly is beszélgettünk, hogy ennek vajon örültök-e, avagy sem. Ezek szerint akkor ez egy jó döntés volt a Magyar Vízilabda Szövetség részéről?
3: Én örülök neki, igen, rögtön az elejétől egy tényleges versenyhelyzetbe kerülnek a csapatok, és azonnal bizonyítani kell. Szerintem ez egy plusz motivációt ad mindenkinek a nyári felkészülés alatt, hogy igenis küzdeni kell, mert nem az van, hogy az év végén vagy év közepén kell jó formában lendülni, hanem rögtön a nulladik pillanattól harapni kell.
2: Beszélgessünk egy picit a Magyar Kupának az idei küzdelmeiről. Ugye az elődöntőben nagyon simán legyőztétek a Kaposvárt, azt a Kaposvárt, amelyről azért azt gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy meglepetés, hogy bekerült ebbe a bizonyos 4-es döntőbe. Nyilván, hogyha hozzátesszük azt, hogy a 4-es döntőben meg például a te kiváló játékoddal sikerült legyőzni a Honvédot oda-vissza, akkor mégsem olyan meglepő, hogy az utolsó 4. hely egy kvázi kisebb csapat élet, de mennyire lepett meg titeket, hogy a Kaposvár bekerült ebbe a Final Four-ba?
3: De őszintén bevallom, hogy engem meglepett, én a Szolnokot vártam volna az elődöntőbe, de tényleg egy parádés játékot mutatva a Kaposvár nyert, és utána nyilvánvalóan velük kellett megküzdenünk a döntőbe jutásért, egy nehéz mérkőzésre készültünk, főleg a Szolnok meccs után úgy éreztük, hogy ők elkapták a flót, és nehéz lesz őket legyőzni, és meglepetésünkre rögtön el tudtunk lépni, és örültünk neki, hogy fejben talán már tudtunk készülni a másnapi vasas mérkőzésre.
2: Nyilván mindig azt kell legyőzni, aki éppen szembe jön a következő ellenfelet, de te milyen típus vagy? Inkább azt szereted, hogyha ebben a 4-es döntőben mondjuk jön két nagyon kiélezett meccs, akár mondjuk a BVSC-vel lett volna egy elődöntő, aztán a Vacsassal szintén egy nagyon jó, szoros, kemény csata, vagy jó volt ez is így, hogy a Kaposvár ellen gyakorlatilag összejött egy simább, és hát nem hiszem, hogy nektek szükségetek van rá, de önbizalomnövelőbb mérkőzés.
3: Hát én bevallom őszintén, hogy engem ez annyira nem foglalkoztat. Uh-huh. Én úgy állok neki minden mérkőzésnek, hogy bárki jön is szembe velem, akkor vagy velünk, az őket szeretnénk legyőzni, és nem arra gondolom, hogy mi lett volna, ha. Ez is egy ilyen klisé, mint ahogy szoktad mondani, hogy a sportban ez a mi lett volna, ha, ez ilyen nem létezik. De igen, mint ahogy mondtam, nekem az a fontos, hogy éppen most ki van velünk szembe, és ott megtenni mindent annak érdekében nyerjünk.
2: Ha már visszafele haladunk, a negyed döntőben pedig a Honvéd volt az ellenfél, amit már említettem. Ott ugye az első mérkőzésen 4-szer volt a eredményes, a visszavágón pedig 1-szer. Az első meccs az abszolút rólad szólt, ezt szerintem mondhatjuk nyugodtan, nem elvéve a többiektől sem a sikert természetesen, de nagyon-nagyon sima győzelmek lettek ezek a Honvéd ellen. Ezek vajon tükrözhetik, hogy mi vár akár a Honvédra idén, meg rátok idén a magyar bajnokságban, vagy ennyire azért ne szaladjunk előre?
3: Én ennyire azért nem szaladnék előre. Mint ahogy utólag megtudtam, azért a Honvéd küzdött pár beteg játékossal, pár sérült játékossal. Ők azért nagyban befolyásolni fogják a Honvéd játékát az elkövetkezendő szezonban, vagy elkövetkezendő meccseken, szóval én annyira nem vonnék le túl nagy tanulságokat azokból a mérkőzésekből. Nyilvánvalóan örültünk, hogy jó játékot mutatva eredményesek tudtunk lenni, és meg tudtuk őket verni nagy gólkülönbséggel, de szerintem ez nem mutatja jól a valóságot.
2: Ha már a sérüléseket említetted a Honvédnál, akkor ugye neked is volt egy kisebb-nagyobb sérülésed tavasszal, abból már teljesen felépültél?
3: Igen, hála Isten. Innen is köszönetet mondok minden kedves rehabilitációs kollégának a Ferencvárosban és a válogatottban, hogy segítették a felépülésemet. Most már hála Isten lekopogom, de teljesen jól vagyok.
2: Akkor ezek szerint a nyári felkészülés során is teljes értékű munkát tudtál már végezni a csapattal?
3: Igen, abszolút.
2: És milyen volt egyébként a csapat összhang így a nyár folyamán? Nem volt alapvetően nagy lényegi átalakulás, amit el lehet mondani, az talán az, hogy centerben történt egy csere, De Toro helyén most majd Kakaris, a görög kiváló center fog majd szerepelni. Ővel is megtaláltatok a közös hangot, nem volt ezzel probléma, hogy beilleszkedjen?
3: Nem, abszolút nem. Szerintem mi egy borzasztó befogadó társaság vagyunk, és bárki, aki, aki érezzük, hogy szeretne hozzánk tartozni, őt azonnal befogadjuk, és ezzel nem volt baj, a KK ugyanúgy Fred is szeretett volna lenni, mint mi, szóval tényleg azonnal megvolt a közös hang, és hát élvezzük az edzéseket, edzünk sokat.
2: Mennyi pihenőt kaptatok egyébként, ha már említett, hogy sokat edzettetek?
3: Kaptunk 2,5 hét volt.
2: És soknak számít?
3: Ez abszolút, ez kiváló mennyiség.
2: És ha már itt a pihenésről, a nyári felkészülésről beszélünk, azért a sok edzés mellett belefértek edzőmérkőzések is. Kassán is játszottatok például mérkőzéseket. Ha jól olvastam, volt olyan, hogy 48 órán belül 4 találkozót is lejátszottatok. Ez mennyire volt megterhelő? Nyilván azért Nyéki Balázsnak a filozófiáját, aki ismeri, azért benne van ez, hogy ilyesmiket kitalál.
3: Igen, ott az egy nehezebb pillanat volt. Nyilvánvalóan ennyi mérkőzést lejátszani ilyen rövid idő alatt soha nem egyszerű, de szerintem, mint ahogy már a Magyar Kupánál utaltunk rá, hogy ahhoz, hogy rögtön jó formában tudjon lendülni egy csapat, vagy egy játékos, ahhoz kellenek a versenyhelyzetek, és ez szerintem kiválóan megteremtette a Kassai torna, és szerintem annak a tornának is nagy részben köszönhető, hogy az utána lévő honvéd mérkőzést könnyebbnek bizonyult, mint amire számítottunk.
2: Mik azok a játék elemek, amikben mondjuk úgy érezte Nyéki Balázs, akár vagy az edzői stáb, amiben még tudtok tovább fejlődni? Itt gondolhatok mondjuk az emberelőnyös, emberhátrányos játékra, akár a zónáknak a továbbfejlesztésre. Tehát mi az, amiben még ti is éreztétek, hogy a tavalyi abból a szempontból csalódást kelt vég után, hogy a BL4-es döntőt most nem sikerült behúzni, hogy utána valamin fejleszteni kell?
3: Az a szomorú vagy örömteli hírem van, hogy igazából nem nagyon volt olyan elem, ahol ne tudnánk fejlődni, ez a sport és a vízilabda is nyilvánvalóan olyan helyzet, ahol nincsen tökéletes, nincsen olyan dolog, amit nem lehetne még egy kicsit megspékelni valami extrával. Szóval igazából amiket így felsoroltál, mindig be tudunk fejlődni, és mindenhol be tudunk hozni egy olyan új dolgot, amivel meg tudjuk lepni idén a vetétársakat.
2: A te szereped az most hol helyezkedik el a csapaton belül? Ugye tudjuk, hogy évek óta egy nagyon tehetséges fiatal balkezes játékosnak számítasz a Ferencvárosban, talán már túl is vagy ezen a fiatal jelzőn, azért most már rutinosabbnak, illetve rutinosabbak közé tartozol, nyilván nem úgy, mint Vámos Márton vagy éppen Dusan Mandics, de ti vagytok így hárman a balkezes, hát gyakorlatilag triója a Ferencvárosnak, ezt mondhatjuk nyugodtan. Mennyit tudsz még tőlük tanulni, mennyiben segítenek, milyen viszonyban vagytok egyáltalán ti hárman?
3: Nagyon jó viszonyban vagyok mind a Mándával, mind pedig a Marcival. Minden nap lehet tőlük tanulni, és ezt most mindenféle túlzás nélkül mondom. Ahogy hozzáállnak az edzésekhez, ahogy belemennek egy úszásba, azt gondolná az ember, hogy a Manda példájából, hogy mondjuk háromszoros olimpiai bajnokként, amikor hétfő reggel azt mondják, hogy akkor álljunk fel úszni, akkor hát azért azt mondja, hogy neki annyira most nincs kedve, vagy, és akkor azt mondaná az ember, hogy persze, természetesen háromszoros olimpiai bajnok, ő biztosan tudja, hogy mi kell a szervezetének, de erről szó sincs, ugyanúgy beleáll, sőt, még akár néha jobban is küzd, mint bárki más, és ez egy, ha már csak ezekről az emberi dolgokról beszélünk, és nem a taktikai elemekről, akkor már csak ez olyan dolog, hogy megsüvegelendő és eltanulandó, és ezt ugyanúgy el tudnám mondani a Marciról is.
2: Válogatotton belül is nyilván csapattársak vagytok, és hozzájuk, vagy illetve hozzátok csapódik még mondjuk Zalánki Gergő is, plusz Burián Gergely, tehát annyi jó balkezese van a magyar vízilabdának, ami nyilván 30-40-50 éve jellemző, de most, mintha megint egy aranykorszak lenne ebből a szempontból.
3: Hát szerintem a többiek nevében is azt tudom mondani, hogy köszönjük, hogy ilyen szép jelzőkkel illetsz minket, és az, hogy én is része vagyok a felsorolásnak, az meg végképp. Igen, én is úgy érzem, hogy most sok jó balkezesünk van, hála Istennek, és egymástól tanulunk, és tényleg így fejlesztjük egymást.
2: Az, amit mondtam, hogy a Ferencvároson belül most mi a te szereped, ez abból a szempontból, hogy ugye korábban tehetséges fiatal játékosként, aki tanulni akar nyilván Vámoségtől, az átfordult már afelé, hogyha mondjuk van az utánpótlásban egy tehetséges fiatal, ő hozzád jön oda, és mondjuk kér segítséget, vagy akár motivációt szerez tőled?
3: Igen, ezt megmondom neked őszintén, hogy nem tudom. Kérdést az szoktak feltenni a fiatalok, mint ahogy bár mindenki másnak is, és megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni nekik. Nyilván nem biztos, hogy a legjobbat mondom, de próbálkozok.
2: A korai formaidőzítés akkor az kiválóan sikerült, hogyha itt a Magyar Kupára gondolunk. Mik az idei céljaitok? Nyilván gondolom mindent megnyerni, de azon belül is az, hogy megint hozzatok egy nagyon jó, mondjuk veretlenhez közeli, vagy veretlen szezont?
3: Abszolút, ezt fogalmaztuk meg célnak így a csapatban egymás között, hogy minden meccset meg akarunk nyerni, és úgy akarunk BL-t, magyar bajnokságot nyerni, hogy senki még csak meg se szorongat minket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon merész cél is, és nagyon merész megfogalmazás, de ezt fogalmaztuk meg célnak, és megcéloztuk nyilvánvalóan a csillagokat.
2: A magyar bajnokságban kik lehetnek most a leginkább potenciális ellenfelek majd, akik megpróbálhatnak ebben megátolni titeket?
3: Nyilvánvalóan a Vasassal kell kezdenem a tegnapi mérkőzés után, de ugyanebben a felsorolásban mondanám a Honvédot, ugyanebben mondanám a Szolnokot, Kaposvárt.
2: PVSC?
3: Nyilvánvalóan persze. Velük ő, nyilvánvalóan ők is.
2: Nem titok, említetted, mikor még kint beszélgettünk, hogy a Szeged is akár lehet egy titkos favorit, amely mondjuk a 8-ba oda kerülhet. Akár velük is most lehet majd komolyabban számolni?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy a Szegeden lent játszott mérkőzés az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz számunkra is.
2: Meglátjuk, így van. A Bajnokok Ligájában pedig majd például a megint csak tovább erősödött Pro Recco is majd egy komoly ellenfél lesz, mert ugye az Alánki Gergő visszatért a Reccóba, mellettük nyilván a címvédő Barcelonéta mellett sem lehet elmenni, azért Szerbiában is lesznek komoly csapatok, Horvátországban is. A BL erősségéről mit gondolsz?
3: Szerintem a BL a tavalyi évhez képest erősödött. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, de úgy érzem, hogy egy abszolút reális cél, hogy megnyerjük, és ennek tükrében edzünk minden nap, és ez a cél lebeg a szemünk előtt.
2: Ez, amit említesz, hogy a BL erősödött, ez mondjuk annak köszönhető, hogy a játékosok inkább egy helyre, vagy egy-egy klubba koncentrálódnak jobban, és odaigazolnak többen, vagy éppen jönnek olyan tehetséges fiatalok, akár tényleg Horvátországból, hogyha mondjuk a világkupa a szuperdöntőre gondolunk, ott ugye az U20-as horvát válogatott jött és játszott, mert ők is készültek a korosztályos Európa-bajnokságra. Tehát inkább a fiatalok kezdenek el, az egyre tehetségesebb fiatalok jönni már a felnőttbe, vagy éppen tényleg ez, hogy koncentrálódnak a jó játékosok egy-egy csapatba?
3: Szerintem a kettőnek az egyvelege, ami így ezt eredményezi, hogy egyrészt az idősebb nagy nevű játékosok célirányosan mennek olyan klubokba, ahol sikert lehet elérni, és a fiatal feltörekvő játékosok pedig odaállnak melléjük, és akkor ez egy olyan kohéziót eredményez, ami jó csapatot eredményez, hogy így ismételhetem önmagamat.
2: Abszolút, persze. Nagy Ákosnak mik a saját céljai erre az évre? Szoktál mondjuk magadnak akár gólokban kitűzni célt? Nem muszáj elárulni, hogy az mennyi, csak mondjuk van egy olyan cél, ami lebeg a szemed előtt?
3: Ilyen gólok, meg hasonlókat nem nagyon szoktam kitűzni magam elé célnak, ami viszont egy cél lebeg előttem, az pedig a budapesti VB-re való csapatkeretbejutás, és nyilván ez egy olyan megtiszteltetés, vagy egy olyan élmény lenne, amit nem nagyon lehet máshol átélni. Szóval ez egy ilyen nem titkolt célom, hogy ott be szeretnék kerülni minden áron a csapatba.
2: Igen, hát hogyha ezt nézzük, hogy tényleg jövőre már a budapesti világbajnokságról beszéltünk, ugye a 2027-es vizes világbajnokságról, amelyet majd ugye az MVM Dome-ban fognak megrendezni. Ha ezt a mondatot így meghalod egyben, és nagyjából, ha jól tudom, 12.500 szurkoló előtt csobbanhattok majd vízbe, hasonlóan, mint a belgrádi körülmények voltak az Európa-bajnokságon, akkor inkább a hideg végigfut a hátadon, vagy öröm tölt el, hogy de jó lenne ott lenni?
3: Libabőrös leszek az izgatottságtól, már csak hogyha rágondolok, hogy ne adj Isten, megkapom a lehetőséget, hogy egy ilyen millióbe vízbe ugorjak, de így nem akarok semmi ilyen túl nagy önbizalmat mutatni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
2: Szóval, vagy túl nagy nyomást tenni a saját válladra ebből a szempontból?
3: Lehet, hogy talán így fogalmaznám meg. Most tényleg csak az a cél, hogy a csapatba bekerüljek, és megterjek mindent annak érdekében, hogy a csapatba bekerüljek, és akkor utána, ami nagy Isten, majd az MVM Dome-ba történik, az már csak tényleg a cherry on top.
2: Érdekes ez az MVM Dome-os kérdés is, hogy ugye alapvetően a magyar vízilabda szentélye az a Margit szigeten van, a Hajós Alfréd úszoda, de ezt mindig mindenki elmondja. Ti ugye évközben a Császárkomjádi úszodában játszotok, ami valahol ott a második hely környékén lehet szerintem a rangsorban. Amikor meghallottátok ezt, hogy az MVM Dome-ban fogtok vízilabdázni, akkor inkább először örültetek, vagy sem? Most nyilván, hogyha néző vagy szurkolói számra gondolunk, akkor az kiváló, de még egyszer mondom, hogy azért csak a magyar vízilabda szentélye az a Hajós Alfréd úszoda.
3: Igen, mint ahogy mondtad, tényleg a szentély az a sziget, De én nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a rendezés, és szerintem ez egy jó döntés volt, hogy áttegyék, annak ellenére, hogy nekem is a szívem csücske tényleg a sziget.
2: A válogatottakról mit gondolsz, hogyha egy picit még előrébb tekintünk, akár mondjuk a világbajnokságig, ott ugye majd Amerika is szembe jöhet, vagy éppen Ausztrália, hogyha mondjuk az Európán kívüli csapatokat nézzük, nyilván Európában megvan az a 6-7-8 csapat, akiről mindig lehet beszélni, és most már talán a franciákat is ide lehet azért pár éve sorolni, ezért kezd kibővülni ez a lista, ez is azért nem hiszem, hogy játékosként a legjobb hír, mert még nehezebb oda kerülni a top 3-ba, top 2-be, vagy akár megnyerni egy adott kontinens viadalt. De mit gondolsz a válogatottak erősségéről, akár amiket említettem, hogy Európán kívüliek mennyiben tudnak fejlődni évről évre?
3: Szerintem mint minden sportban, a vízilabdában is egyre kiélezettebb a verseny, és minden ország egyre jobb. És mint ahogy mondta, talán ennek Franciaország az ékes példája, hogy nagyon hirtelen fejlődtek hatalmasat. Nyilván ez nehéz, hogy folyamatosan tényleg legjobb teljesítményt kell nyújtani, és senki ellen nem szabad elhinni azt, hogy fél szívvel bemenve a vízbe, majd meg tudunk nyerni minden mérkőzést. Tényleg mindenkire oda kell figyelni, és az a meccs utolsó pillanatáig harcolni kell azért, hogy megnyerj az adott mérkőzést, és így a tengeren túli ellenfeleinkre reagálva, igen, ők is fejlődnek, és egyre nehezebb mérkőzéseket játszunk velük.
2: Említetted most ugye a szívet, behoztuk már a szurkolókat, innentől kezdve azért vissza lehet kötni, hogy keretesek legyünk a ferencvárosi szurkolótáborra, akik megint csak kiváló hangulatot teremtettek a Császár Komjádi úszodában, mert hát elég csak bármelyik bajnoki vagy BL meccsetekre gondolni, mindig kiváló a hangulat. Azért mondtam a szívet, mert szokták mondani, hogy ez a Fradi szív, ugye, a Fradi táboron belül. Mit gondolsz a szurkolóitokról, mekkora erőt tudtak, illetve tudnak majd nektek adni a szezon során?
3: Minden mérkőzésen tényleg, és az elmúlt évek tapasztalatában mondom, minden mérkőzésen nagyon sokat számít, hogyha történik valami rossz, vagy éppen valami jó, lövünk egy gólt, vagy kapunk egyet, akkor azonnal halljuk a pozitív visszajelzéseket tőlük, és tudjuk, hogy jó, nincsen semmi baj, itt van a plusz egy csapattagunk, hallgassuk őket, nyugodjunk meg.
2: Ez a tipikus 12. ember, hogy mondjuk a futballban szoktak rájuk hivatkozni?
3: Ez tökéletesen, ez pontosan ugyanaz, és bármennyire is klisé, tényleg nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon köszönjük nekik.
2: Úgy hiszem ez a kiváló végszó. Nagy Ákos, a Magyar Kupa győztes Ferencváros válogatott vízilabdázója volt a vendégünk. Gratulálunk még egyszer a trófeához, és sok sikert kívánunk a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a válogatottban is.
3: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
2: Ez volt a Nemzeti Sportrádió új, két hetente hétfőn jelentkező, vízilabdával foglalkozó magazin műsora, a Pólózóna. Erdei Márkot hallották. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá! Hajrá! Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket a Sporthely mai kiadásában, Nyágúj Gergely vagyok. Ezúttal egy újabb különleges, mégis gyakorlatilag mindenki számára elérhető, ám valódi kihívást jelentő időtöltésre invitálom Önöket. Ez pedig nem más, mint a sziklamászás, de ne tessék megijedni, túraútvonalaink tényleg mindenkit szeretettel várnak, különösen ez a speciális típus, jelesül a Via Ferrata. Bemutatom Önöknek ennek az extrém sportnak és a hozzátartozó túrázásnak, hegymászásnak az alapjait és bevezető szintjét, méghozzá egy egészen lenyűgöző helyen, a Megyerhegyi tengerszemnél. De hogy mit is jelent pontosan maga az olasz eredetű kifejezés, és milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, abban elsőként segít nekünk Szabó Dénes, felszíni túravezető, barlangász és barlangi mentő, Via Ferrata oktató.
1: A Via Ferrata ugye az azt jelenti, hogy a sziklafalba kampókat befúrnak, és oda egy ilyen drót szálat bevezetnek, és így magát az ember tudja biztosítani úgy, hogy nem kell különösebb előképzettség vagy hosszabb tanfolyam, ezt mindenki el tudja sajátítani. Ennek a nagy előnye, hogy nem kell vinni felszerelést, gyorsan elsajátítható, és így egy civil embernek is könnyen válhat így a hobbiává.
0: Hiszen ugye a Via Ferrata önmagában annyit jelent, hogy vasalt út, és ugye itt, ha például most már konkrétan ugye a tengerszemről és a környékéről beszélünk, akkor itt különböző nehézségű és hosszúságú pályákon gyakorlatilag egy pici előképzéssel és egy kis útmutatással, akár vitt, akár pedig ugye helyszínen bérelt felszereléssel, bárki mehet sziklafalat mászni.
1: Van, aki azt gondolja, hogy ő megfelelő fizikummal rendelkezik, és neki tud ennek vágni, ha betartja, nyilván van egy ilyen biztonsági protokoll, aki meg úgy gondolja, hogy neki azért el kell a segítség, vagy jobban érzi magát, hogy ha van mellette olyan, aki ezt jobban ért, akkor lehet helyszínen bérelni felszerelést is, illetve túravezetés is, aki végigvezeti ezen az úton, segít neki.
0: Ugye a tengerszem nem az egyetlen pálya, vagy nem az egyetlen helyszín, és még ha ez a helyszínünk ma tényleg abszolút impozáns, és talán az ország egyik legszebb, vagy legkülönlegesebb helyszíne is, de azért manapság most már Magyarországon egyre több ilyen pálya, vagy egyre több ilyen helyszín van, de azért nem volt ez mindig így, és ugye nagyon sokáig, aki ennek a hobbinak, vagy ennek az extrém sportnak akart hódolni, annak külföldre kellett mennie. Mióta van ez jelen Magyarországon?
1: Igen, hát egy ilyen bő 10 éve kezdtek Magyarországon kialakítani ilyen pályákat. Hát előtte ugye Ausztriában, illetve Olaszországban volt jellemző Magyarországról, amikor kimentek ugye az emberek turistáskodni, onnan is származik maga a Via Ferrata jelentése is, meg az egész kialakítása. Úgyhogy ki kellett utazni külföldre, és ott tudta az ember elsajátítani, vagy tudta kipróbálni magát. Viszont ugye azt tudni kell, hogy ott ugye akár több száz, több ezer méter sziklafalak vannak, és nyilván ez valamérten erőllét, illetve sokszor nem is csak a sziklafalnak a megmászása, ami nehéz, hanem ugye ott ugye oda kell jutni, és vissza is kell jutni az autóhoz. Magyarországon itt jóval egyszerűbb, mert itt szinte legtöbb helyen oda lehet állni az autóval a falhoz, vagy közelébe, vagy egy pár kilométer gyaloglással elérhető a fal.
0: És ugye említettük most már többször is azt, hogy ahhoz, hogy biztonságosan mászhasson valaki. Nyilván itt azért a hegymászás, a sziklamászás az alapja ennek a sportnak, vagy ennek a tevékenységnek, és a természetesen, mint minden ilyen extrém sportnak mondható időtöltés vagy elfoglaltság, azért magában tartogatja azokat a veszélyeket, amik azt hiszem, hogy valójában csak akkor állnak fent, hogyha az ember ész nélkül és nem a szabályokat betartva űzi ezt a sportot.
1: Így van, tehát itt nagyon fontos, hogy a megfelelő biztonsági felszerelést viselje az ember. Ez ugye a Via Ferratánál a beülő, ugye van egy speciális kantár, ami ugye fölszakadós kantárnak hívjuk, ami el tudja nyerni az energiát, hogyha az ember leesik, egy sisak, illetve egy kesztyű, ami védi a kezünket. Nyilván menet közben akasztani kell magát folyamatosan, hogy biztosítani kell magát, hogy mindig ki legyen kötve. Ugye ez nagyon fontos ennél a sportnál, hogy az ember mindig minden szituációban ki legyen kötve, hogyha bármikor megcsúszik, vagy a fejére esik valami, vagy bármi probléma van, akkor ne essen le, vagy ha leesik, akkor nyilván a felszerelésre csillapítsa az esést.
0: Említetted, hogy eleinte Magyarországon létrejött egy-két ilyen pálya, aztán azért az elmúlt 10 évben egyre több ilyen van. A teljesség igénye nélkül nagyjából hol, hány pályán teheti meg mindezt, aki érdeklődik?
1: Igen, elég sok helyen van. Ugye Zemplénben van ugye Megyerhegyi tengerszem, a Bükkbe van egy magánpálya, ami viszonylag különleges ilyen szempontból a magánfinanszírozása, ez a Hámori, van a Felső-Tárkányba, Demjénben ott van két pálya, ott most nyílt tavasszal a második pálya rész, Tatabányán van, és a Bakonyban van Cseszneken, Móron és a Cuha patak völgyébe. Ja, és Tatán van még egy kisebb pályát, ezek a pályák, amik vannak. Ami még lényeges, hogy minden üzemeltetési területen, ahol Via Ferrata van, ott van egy ilyen üzemeltetési szabályzat, amit az ott mászó elfogad. Ebben rengeteg pont benne van, amire figyelni kell, hogy mennyi távolságot kell hagyni a másik ember között, de ami a leglényegesebb, hogy hogy viseljük a megfelelő biztonsági felszereléseket, és azokat megfelelően használjuk. Ugye a másik fontos dolog az, hogy figyelni kell ugye az időjárást, ebből is több baleset szokott lenni, ugye, hogy rossz időjárás körülmények között esőben, viharban ott nem mászunk, illetve hogyha ennek az ellenkezője, hogyha ugye nagyon meleg van, akkor szintén nem tudunk mászni. Ugye ezek az eszközök ugye fémből vannak a falba, tehát itt ugye égési sérüléseket lehet szenvedni, hogyha állandóan odasüt a nap, ezek akár ilyen 50 fokra is föl tudnak hevülni, de ezt ilyenkor az üzemeltető általában szokta jelezni, hogy nem mászható a fal a meleg miatt.
0: Minden egyéb, meg annyi fontos információ és segítség a viaferrata.info.hu oldalon. Nekünk ezúttal egyébként szerencsénk van, kellemes nyárias időjárás és egy segítőkész csapat vár minket mai állomásunkon, melyet Budapestről bő 2,5 órás autózással érünk el, irány Sárospatak és a Megyerhegyi tengerszem.

0: Ez itt még mindig a sporthely, és most már megérkeztünk a helyszínünkre, itt vagyunk a Megyerhegyi tengerszemnél, illetve egészen pontosan most már nagyon közel, de ez itt, ha mondhatjuk azt stílszerűen, hogy ez az alaptábor, ugye a Ciroka pihenőben vagyunk, és a lehető legjobb kezekben vagyunk, leszünk, és velem szemben most már mai házigazdánk.
1: Kobák Szabolcs, turisztikai igazgató vagyok annál a cégnél, amelyik ezt a helyszínt üzemelteti.
0: És akkor a helyszín, hát hozzuk ide egy kicsit a hallgatókat virtuálisan, hiszen ugye az a cél, mindig is az a cél, hogy minél több ember ilyen egészséges életmódot jöjjön ki olyan helyekre, mint például ez az impozáns, mondhatjuk azt, hogy sziklamászó központ, vagy turisztikai központ, de nagyon sok mindent lehet itt csinálni, ugye többek között ugye túrázni, majd felmegyünk mindjárt, ott lehet majd sziklát mászni, Via Ferratázni, ugye ez az nagyon szép olasz eredetű szó, ugye a vasalt utat jelenti egészen pontosan, amiről már beszéltünk, illetve fogunk is még, de ha jól tudom, akkor a cégetek nem csak ezzel foglalkozik, azért itt a környéken nagyon-nagyon sok aktív időtöltést kínáltok az ide látogatóknak.
1: Így van, a Patakva Kft., ahol dolgozunk, egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég. A Végardó fürdő nyilván a legtöbb bevételt hozó szegmens ennek a cégnek. Van egy vízibázisunk, kajakokat, kenukat lehet bérbe venni, szappokat, sárkányhajóink vannak 3 darab, 11 fős, bicikli kölcsönzőnk, ahol elektromos kerékpártól kezdve a mountain bike-okig mindennel tudunk szolgálni, és természetesen a legnagyobb attrakciónk az itt a Megyerhegyi tengerszem, amitől most 900 méterre vagyunk, a Ciroka pihenőparkban. Ez az utolsó pont, ahol még gépjárművel el tud jönni a turista, és innentől egy kényelmes 20-25 perces erdei sétával éri el a tengerszemet.
0: Mert azért egy icipicit ugye tegyük tisztába, hogy hol is vagyunk a térképen. Ugye hát egészen közel a szlovák határhoz, egészen fent észak-kelet Magyarországon, és ugye az ide vezető útunk, ahogy jöttünk végig Tokaj mellett, és ugye a Tisza egészen közel van, a Bodrog sincs messze, tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség. Viszont, ha már a tengerszemet említettük, azért van itt egy nem kis történet és történelem, hogy hogyan is alakult ki ez az egész, erről esetleg tudunk-e mondani valamit a hallgatóknak.
1: 5 évszázadon keresztül folyt malomkőbányászat, tehát amit most látnak a turisták, az egy 500 évvel ezelőtt egy érintetlen hegy volt, tehát ez természetesen egy természeti csoda, de nem természeti csodaként szoktunk emlegetni, hanem inkább ipari műemlék és a természeti csoda vegyese ez. 5 évszázadon keresztül

0: feledkezzünk meg, hogy említetted azt, hogy ez egy gyakorlatilag egy ipari létesítmény. Hát mondhatjuk azt, hogy a természet, mint mindenhol, átvette ezután a hatalmat, és rendbe tette azt hiszem azokat a dolgokat, amiket az emberi kéz, ha nem is megpróbált elrontani, de amiben belenyúlt.
1: Ez pontosan így van, ahogy mondod, a természet visszavette a hatalmat. 6 éve, amikor kiépült ez a pálya, azóta be tudjuk mutatni mégiscsak a régi bányászat szemszögéből is a helyet. Egyébként ott hagyott malomkövek is vannak a pályán, tehát egy igazán különleges élmény az, aki bemászik velünk a Via Ferrata pályán.
0: És egyébként tökéletes volt az ív vagy a kanyar, amit vettél, hiszen ez is a cél, hogyha valaki esetleg mozogni és sportolni és kikapcsolni jön, akkor azért a múlttal is szembesülhet, hiszen van itt egy nagyon szép múzeum is, ami ugye bemutatja éppen a bányászatot, meg ugye említetted a malomköveket is, illetve hogyha már arról beszéltünk, hogy itt vagyunk az alaptáborban, a Círóka pihenőn, azért itt egy nagyon jól kialakított pihenő várja az ide látogatókat, hiszen nagyon fontos, hogyha valaki egy ilyen helyre egész napra megérkezik, akkor azért mosdóval, illemhelyel, büfével, étellel, itallal, tehát egy olyan kiszolgáló egységgel várjátok őket, hogy tényleg teljesíthetik a napjukat.
1: Igen, a turisták nagy része nem olyan körültekintő, tehát azt hiszi, hogy autóval el tud jutni arra a helyszínre, amire indult. Itt 900 méter vár még rájuk, ilyenkor meg szoktak lepődni, ilyenkor nagyon jó dolog, hogy tudnak még vizet venni, üdítőt venni, egy kis csokit, amivel egy kis energiához jutnak.
0: És ugye, ha jól láttam, akkor 100 méteres szintkülönbséget kell ezen a 900 méteren leküzni, tehát azért ez egy jó pofa túra, mindenféleképpen az a cél, hogy egy kicsit az ember megmozgassa magát.
1: Ha valaki felrátázni jön, ez tökéletes bemelegítés, majdnem 150 méter a szintemelkedés, tehát mire felér, addig nem kell különben melegíteni a mászás előtt.
0: Viszont nekünk megadatik majd az a luxus, amit egyébként az ide látogatók is kihasználhatnak, hogy viszont egészen a tengerszemig fel lehet menni kis autókkal is.
1: Nem teljesen a tengerszem, még egy 150 méter előtte megállunk, hogy ne zavarjuk a gyalogos turistákat, mert egy más útvonalon közlekednek a kvadjaink, de igen, 4 személyes kvadjaink vannak, amivel azokat a turistákat, akik esetleg nem annyira szeretnek sétálni, vagy mozgásszervi panasszal élnek, esetleg a koruk miatt már nem tudnak ennyit sétálni, vagy szintkülönbséget megtenni, azokat mi felszállítjuk és leszállítjuk.
0: Na hát akkor menjünk mi is, ugye elhagyjuk a Círókát, induljunk is neki a hegynek.

0: Meg is érkeztünk kalandos túra végén, kis autóval, illetve hát ezzel a quaddal, lehet, hogy lefelé majd inkább a gyaloglást választjuk, de egy meglepetés vendég is itt van, hiszen ez itt még mindig a sporthely, és a tengerszem fölött éppen könyöklünk a párkányon, alattunk a tó, körbe a sziklák, és hát egy nem várt vendég, aki mindenféleképpen talán a legtöbbet tudja a magyarországi Via Ferrata rendszerekről vagy sportról, hiszen ugye ez egy sziklamászás, vagy hogy nekem az előbb említetted, és ugye Kovács Tamással velem szemben, ez gyakorlatilag átmenet a kalandpark és a hegymászás között.
1: Igen, gyakorlatilag a Nemzetközi Hegymászás Szövetség is úgy tartja számon a Via Ferratát, hogy ez a bevezetés a hegymászás felé, gyakorlatilag az átmenet a magashegyi túrázás meg a sziklamászás között. Itt ugye bár az a lényeg, hogy a Via Ferrata mászás során végig olyan úton megyünk, ahol egy valamilyen biztosító drótkötél van beépítve, és ott a kötél biztosítással mozgunk a sziklákon. Különböző nehézség, nyilván A és B nehézségi fokozatban inkább a magashegyi túrázáshoz van közelebb, azért magasabb fokozaton, főleg a DE vagy akár az F fokozatnál már közelebb áll a sziklamászáshoz maga a mozgásforma.
0: Azért is jó, hogy itt vagy, hiszen ha valaki erről a konkrét pályáról tud bármit is mondani, akkor az te vagy, hiszen te tervezted ezt a pályát.
1: Igen, mi honosítottuk meg ezt a sportot Magyarországon, míg a 2000-es évek elején kezdtünk el sziklamászótakat építeni Cseszneken, és ott merült fel először az ötlet, hogy próbálkozzunk meg ezzel, hogy építünk Via Ferratát, és akkor ott még az volt a cél, hogy akkor a hegymászok tudnak hol gyakorolni, mielőtt kimennek az Alpokba, és miután átadtuk az első pályákat 2013. augusztusában, mi is meglepődtünk, hogy milyen hatalmas volt az érdeklődés. Az első teljes évben, 14-ben gyakorlatilag körülbelül annyi ember jött oda a kőmosószurdokba mászni, mint amennyien a várat tekintették meg, és akkor ezen felbuzdulva további pályázatokat nyújtottunk be, illetve részt vettünk tatabányai turisztikai fejlesztésben, és akkor így tudtuk megépíteni a tatabányai pályáknak az első ütemét, illetve a Cuhavölgybe is az első ütemét az ottani Via Ferratáknak.
0: Viszont ugye most a Zemplén hegységben vagyunk, és alattunk a tengerszem, és tényleg az egyik talán legimpozánsabb magyarországi helyszín, vagy hogy néz ki a többi, vagy ez mennyire áll közel a szívedhez, vagy mennyire különleges ez a tengerszem feletti Via Ferrata?
1: A tengerszem az mindig is a szívünk csücske volt. Gyakorlatilag idén lesz szerintem 10 éve ősszel, hogy mi először itt megjelentünk.

0: mentünk, teljesen véletlenül egy ilyen késő őszi délutáni nap ide vetődtünk, kettesbe körülnéztünk, és találkoztunk itt két úriemberrel, akivel beszédbe legyettünk, és kiderült, hogy ők egyikük legalábbis a Sárospatakon a turisztikáért felelős menedzser, és mondta, hogy van a városnak egy turisztikai projektje, ami attrakciófejlesztés, csak még az attrakciót keresik hozzá, itt azon gondolkodtak, hogy itt esetleg kalandparkot létesítsenek, és akkor én mondtam, hogy hát ez a helyszín kiválóan alkalmas lenne mondjuk Via Ferrata építés, vagy sziklamász útak építésére, de hát a Nemzeti Park úgy sem fogja engedélyezni, mert hogy akkor ez még fokozottan védett terület volt, szerintem ez a védettség ez azóta is fönnáll, és aztán ennyibe maradtunk, és utána másfél évvel keresett az úriember, akit Erdős Tamásnak hívnak, hogy hát sikerült megszerezni a természetvédelmi engedélyt, és akkor tovább lehet menni az attrakció fejlesztésbe, és így kezdődött el gyakorlatilag az egész tengerszemi projekt.
1: És azért nagyon fontos, hogy ezt említetted, és ugye azt is hangsúlyozzuk ki, hogy tényleg arra ösztökeljük a hallgatókat, hogy mozogjanak, hogy túrázzanak, hogy éljenek együtt a természettel, hiszen ugye nagyon fontos, valóban egy természetvédelmi helyen vagyunk, és fontos kiemelni, vagy fontos hangsúlyozni, hogy ez a Via Ferrata pálya egyáltalán nem árt a természetnek, tehát tényleg egyfajta nevelési célzattal is arra ösztökéli az embereket, hogy igenis becsüljék, tiszteljék a természetet, és próbáljanak meg együtt élni vele.
0: Igen, ez nagyon fontos szempont, tehát az összes Via Ferrata vagy sziklamászó fejlesztésnél mindig az első lépés az, hogy kikérjük egy biológus vagy természetvédőnek a szakvéleményét, hogy egyáltalán azon a területen mennyire okozna problémát, hogyha ilyen utak épülnének. Volt olyan helyszínünk egyébként Bicskétől nem messze, amit jónak találtunk, de aztán lebeszéltek róla, mert olyan sok védett növény volt, hogy nem lehetett volna megfelelő pályát kialakítani, tehát arról lemondtunk. Itt nyilván ez nem volt szempont, de nagyon fontos az, hogyha vannak ilyen lehetőség, és azért Magyarországon korlátozottak ezek a lehetőségek. Tehát, hogyha van olyan lehetőség, ahol tudunk ilyen sziklamászó vagy Via Ferrata utakat építeni, akkor most már úgy gondolom, hogy érdemes ezt kihasználni, mert azt látjuk, hogy rengetegen másznak. Tehát a mi tevékenységünk elsősorban Tatabánya és a Bakony környéke, de az ottani pályákon már több mint 250 ezeren másztak az első átadás óta, és szerintem ez egy jelentős szám, most már lassan tömegsportnak nevezhető maga ez a Via Ferratázás is.
1: Kovács Tamásról beszélgetünk, és egy biztos, a cél az, akár Tatabányának, akár az országban, több helyen, bárhol, akár itt a Zemplénben, ha esetleg valaki most ennek az adásnak a kapcsán kapna kedvet, akkor hol informálódjon, hol keressen bármilyen fogóckodót, hiszen ugye azért az országban ez több helyen is megteheti.
0: Hát nekünk van egy oldalunk, a vasaltutak.hu, ahol lehet korlátozott infót találni a megyeregyi tengerszemről, és nyilván elsősorban azok a helyszínek vannak, amiket mi üzemeltetünk, de tényleg fontos, és örülök annak, hogy találkoztunk, mert én még mindig azt érzem, hogy nagyon kevés is ember ismeri Magyarországon, tehát ha csak Ausztriával hasonlítjuk össze, ott egy több milliós bázisa van ennek a sportnak, meg a magashegyi sportoknak, és itt is van még benne potenciál annak a nagyszámnak az ellenére, amit az én mondtam. Tehát hogy sokkal több embert lehetne elérni, lehetne még több ilyen helyszínt nyitni, és minél több ember számára érdemes elvinni ezt a mozgásformát, és ez nem feltétlenül csak azért jó, mert mondjuk a fiatalokat kimozdítja a telefon vagy a laptop mellől, de hogy nagyon jó terápiás eszköz. Tehát, hogy mi enyhén fogyatékos fiatalokkal is szoktunk mászni, autistákkal, rendszeresen visszatérnek hozzánk gyógyult rákbetegek, vakokkal is szoktunk időnként mászni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy olyan ember számára, akinek egyébként más mozgás nem biztos, hogy szimpatikus vagy elérhető, ez egy olyan plusz faktort, izgalmi faktort jelent, ami arra ösztönzi, hogy ő kezdjen el mozogni. Tehát fontos tényleg az, hogy ez a megyeregyed nekünk a szívünk csücske, mindig szívesen járunk ide, és szeretnénk azt, hogy ha minél több helyen lenne lehetőség ilyen típusú mászásra, testmozgásra.
1: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig a tengerszem feletti Via Ferrata pálya. Most már mellett ülünk, és velem szemben Kövesi Tamara, túravezető, és hatalmasan mosoly az arcodon. Hát megmászhattad a lányomat a gyerekpályán. Milyen élmény volt, vagy milyen élmény ez neked, hiszen látszik rajtad, hogy neked a munkád, az a hobbid, az életed.
2: Ez így van, ezt nagyon jól mondod. Igazából emberekkel foglalkozni azt egyébként is nagyon szép dolog, és azt látni, hogy sokan ugye a saját komfortzónájukon kívül is kipróbálhatják ezt a dolgot, és ezt sokszor úgy tudom jellemezni, hogy ez a type 2 fun, tehát ez a kettes típusú élmény, hogy közben lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, kicsit küszködök, birkózok önmagammal, a helyzettel élvezem is, de a végén azt látni, hogy ez a büszkeség az arcukon, és hogy igen, megcsináltam, tehát így utólagosan szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon jó élmény, és olyan, amit bárkinek ajánlanának, aki hasonló érdeklődésű.
1: És ugye ez egyébként a műsorunk célja, tehát az a cél, hogy minél több embernek, és tényleg legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az idős, legyen az nagyisten bármilyen sérüléssel, vagy fogyatékkal élő, vagy aki még esetleg azt is gondol, hogy ez nem neki való, igenis próbálja ki és jöjjön el, hiszen tényleg itt egy fantasztikus környezetben fantasztikus élményt adtok, és tényleg ide gyakorlatilag bárki eljöhet, mert megtalálja kedvére valót.
2: Ezt nagyon jól mondod, sőt nemrég a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy egy gyengén látó férfival volt lehetőségem, és ő is mászott, és ez nekem is egy extra élmény, a nap fénypontja lehet, amikor megcsináljuk, és szinte mondhatni közös erő feszítésekkel, tökéletesen kivitelezte, és minden utasításomat követve, nem is éreztük, hogy bármi más olyan akadály lett volna, attól függetlenül, hogy ő egy picit gyengébben látott, tehát nagyon jó élmény volt.
1: És ugye azért ezt megint csak fontos kiemelni, hogy nyilván ennek a sportnak is megvannak a maga veszélyei, de amennyiben az ember betartja az utasításokat, és tényleg használja a karabinert, és úgy teszi a dolgát, hogy a szépen el van neki mondva, akkor azért nyilván ez minimalizálható, és ahogy mondtad is, talán saját félelmét, vagy saját fizikai teljesítőképességét tudja leküzdeni.
2: Így van, tehát túravezetésben azért is fontos, hogy amikor először másznak, vagy ha már nem is először, de ott vagyunk velük, és esetleg tudjuk ezekre figyelmeztetni őket, hogy figyelj a karabineredre, nincs teljesen becsatolva, esetleg így fogj, vagy így kapaszkodj, és akkor utána aznap már kicsit magabiztosabban tudnak önállóan is mászni utakat, via ferrát utakat.
1: És egyébként, aki nem feltétlenül Via Ferratát szeretne mászni, azért túrázni is feljött ide a tengerszem köré, ráadásul nem mindennapi élővilággal találkozhat, hiszen tényleg egy gyönyörű szép természeti környezetben vagyunk, alattunk az itt-ott 6 méter mély tengerszem, nyilván szépen körbe biztosítva korláttal, de tényleg itt, ha már csak túrázni is jönnek fel ide az emberek, mindenféleképpen megéri, mivel is találkozhatnak itt az esetleges látogatók?
2: Rengeteg hüllővel, madarakkal, tehát többféle siklóval, vízisikló, réssikló, kockássikló, gyíkok közül is a fürgegyík, a zöldgyík, és többek között most tavasszal szerencsénk volt arra, hogy itt költött az uhu, nagyon ismert faj, a Via Ferrát a sziklány, vagyis a malomkőbánya, az egykori malomkőbánya sziklány, akkor ugye vissza is kellett szedjünk egy pár utat, persze amikor a fészkét, hogy teljességgel ne zavarjuk a baglyocskát, viszont ő már egy fiúka volt, ő már kirepült, és most is innen figyel minket, mindig rejtőzködve, van, amikor látjuk is, van, amikor megmutatja magát, még nem hagyta el a helyet, de már önállóan talán lassan tud majd táplálékot is szerezni, úgyhogy ő a kis térfigyelő kameránk most itt a Megyerhegyi tengerszemen. Mindenki csak bátorítani tudnék, hogy jöjjön el, ne gondolkodjon kétszer, mi itt vagyunk, segítünk, nagyon szívesen tesszük, ahogy mondtad te is, ez a hobbink, ezt a szenvedéllyel csináljuk, és bármilyen kérdésre is válaszolunk és segítünk. Úgyhogy gyertek nyugodtan, és biztatok mindenkit, hogy egy nagyon jó élmény lesz a végén.

Egy hely, ahol a történelem, a természet és az önmagát legyőző emberi teljesítmények találkoznak. Ez a Megyerhegyi Tengerszem és a Via Ferrata. Tényleg jöjjenek el, hiszen érdemes kilátogatni. Remélem, kedvet kaptak egy kis mozgáshoz. Minden további információ megtalálható a tengerszeminfo.hu, a vasaltutak.hu és a viaferrata.info.hu oldalakon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Sárospatakra, a Megyerhegyi tengerszem szikláin húzódó Via Ferrata utakhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Sportlet. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: És senkinek nem mondjuk el.

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És nem csak a rohanás, ez a lényeg, 6 óra 3 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és köszöntjük azokat, akik most érkeztek ide. Drága kedves kollégánk is ugye megtisztelt minket, de tényleg csak hívjuk azért Tamásnak, mert ez a neve. Szóval jó reggelt mindenkinek, ma reggel is Nemzeti Sportrádió, persze benne a Sportreggel, csodálatos úriemberek, a Szuper Leventével, hello Levi!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok fiúk!
1: Itt van a városból, ugye Erdei Márk, hello Márk!
3: Jó reggelt! És Harsányi Levente!
1: Jó gyerekek! Úgyhogy SMS számunk 0630 55 55 605. Hát ez a neveinkkel kapcsolatos, meg egyébként a nevekkel kapcsolatos viccelődések, ugye a városból Erdei Márk, hát mennyire ócska. Minap én is megkaptam, ne legyek annyira harsány, és sorolhatnám, szóval ezek vannak, de Szuper Levi, hozzád fordulnánk ki nagy szeretettel, és tényleg egyfajta alázattal is, hogy azzal a névvel, hogy Szuper Levi, hogy értette le a fiatalkorod?
2: Nagyon jól, köszönöm szépen. És
1: nem voltam már jó, meg ilyenek, szóval...
2: Ó, dehogy is nem. Na, hát én sok minden voltam, de a legviccesebb beszélgetéseim Király Gabival szoktak történni, mert nekem az a szavajárásom, hogy király, ő meg mindenre azt mondja, hogy szuper. Amikor beszélgetünk, akkor úgy jól el vagyunk. De hát egyébként, hogy is mondjam, egy olyasmi mindig is volt bennünk a családban, hogy azért a hibázási lehetőség az mindig vékony volt. Tehát, hogy nem szabad támadási felületet adni egy-egy rossz teljesítménynek, mert...
1: Ezt nem tudom, hogy
2: mert
1: de
2: akkor ez nem volt
1: adok.
2: Olyan szuper.
1: De, ja, értem. Igen, értem. De, egyébként és volt van becene? Ilyenkor van szupi? Vagy mi voltál?
2: Levi voltam. Csak
1: simán.
2: Így.
1: Mert én voltam Harisnya, és volt egy időszak. Harsányiból. Persze, Harsányiból.
3: Mekkor ültél?
1: Hát, tulajdonképpen egyébként a női harisnyák azért áthálozták és behálozták az életem, de teljesen más oldalról. De nyilván nem örültem, nem tudsz mit csinálni, hát a gyerekként, amikor ezt átaggatj, mindegy, hagyjuk is. Szóval mindenkinek csodaszép reggel. Hogy vagytok, urak? Hogy sikerült aludni, vagy nem aludni?
2: Jól.
1: Jól?
2: Nagyon jó volt. Égre vége a US Open-nek, és most lehet egy picit aludni. De most jönnek a dél-amerikai tornák, úgyhogy...
1: Ja, igen, az is milyen kiürülés, nem? Egy ilyen nagy Grand Slam után az ember egyszerűen belelép egy olyanba, hogy akkor el kell menni, nem tudom, egy 250-500-as tornára.
2: Udvardi Panna Guadalajarában például.
1: Ráadásul oda. Tehát nem egy normális
3: Guadalajara. De egész nyáron ez volt gyakorlatilag a világbajnokság miatt. Nem voltunk éjszaka a meccsek miatt, aztán ez csak vége lett.
1: Tehát legalább jó meccsek vannak. Bár tegnap is volt egy-két jó merítés, bár az a Fenerbahce, ez a török bajnokság, mindig, nem azt mondom, hogy ki hoz a sodromból, jó lenne tudni, hogy mit jelent az, hogy valakit bele is teszünk valakit a sodrába? Ugye, ki kell
3: nem
1: hozni?
3: Tudom, hogy mersz török bajnok ide fogadni.
1: Én fogadásra nem beszéltem erre, most ugye nyilván erről nem, abszolút nem, csak 18 évvel. Ja, igen. Nem csak barátaim, azt szoktunk beszélgetni, hogy mi lenne, ha nyerne például egy Fenerbahce, egy nem tudom, Galata Samsun Spor valami ellen, és nem nyerne, 0-0-t játszott, viszont voltak jó meccsek, és hát fél pillanatra, szóval, hogy egyszerűen úgy megy a Como és a Róma, hogy itt vagy minket hallgatnak az ottani sportvezetők, mert nyert tegnap ugye a Como, ráadásul Pármát verte meg, a egyik kedvenc sonka feldolgozó területemet, és a Róma pedig sima 2-0-al nyert, ráadásul idegenben, és ha jól tudom, mind a két csapat vezeti a bajnokságot, és egy, bocsánat, őrületes meccs volt az Internazionale Udinese, nem tudom, bele tudtatok-e nézni, vagy sem.
3: 5-3.
1: De nem az eredmény miatt, hanem hogy alakult, és milyen volt a meccs.
3: Igen, hogy vezetett az Udine az
1: de
3: elején.
1: De nézted a meccset?
3: Olasz foci nem tudsz rávenni, továbbra sem.
1: Na azért mondom, de nekem pont annyi időm volt, hogy semmit nem kellett csinálni, és hát ott maradt a...
3: És ekkora volt a baj, hogy már az olasz focira is rávetted.
1: Igen, és 0-2-vel, és nagyon
2: perc
1: ment.
2: Után
1: nagyon ment az Udinese. Nagyon, gyerekek.
2: Jó, hát 20 perc után azért ott sok
1: aztán
2: hirtelen
1: 2-2, és aztán egy 5-2-vel. 5 fél idő 2-2, és a végén 5-2. Gyerek, de bocsánat, tehát olasz bajnoki meccsekről beszélünk, és a hétvégén szintén ez volt, hogy tele volt góllal az olasz Serie
2: A. Megmondták vezetői szinten, hogy gyerekek, gólok kellenek, mert a kutya sem fog nézni minket.
1: Úgyhogy... Így sem, de legalább vannak gólok.
2: Jó van.
1: Szóval komolyan mondom. Na, de azt mondod, US Open, talán belenéztem a női döntőben, mert nem tudtam megnézni élőben, szombaton, mert dolgoztam, és egyébként Zabalenka azon túl nagyon kirívó, feltűnő jelenség, Jól is játszottak, és ugye Rybakinával aztán végig 2-1-re nyert Rybakina, de hogy, jó, végre jó nézni, egy lendületes és nagyon erős teniszt játszanak. A nőkhöz szerintem tehát aránytalanul erős teniszt és gyors teniszt játszanak. Nem? Nézted őket?
2: Hát azért ez már egy ideje, így van. Tehát azért úgymond a finesz is kihalt a női teniszből, mióta Zsüsszi Nenen visszavonult, tehát azért
1: hát kell,
2: az egykezes fonákjával. Hát igen, igazából az erő dominál a lányoknál is. Igen, Szabalenkának még nincs meg az a pontossága és stabilitása, mint Serena Williamsnek volt. Az ereje az már megvan. Rybakina pedig ezzel a győzelemmel ugye át is vette a vezetést a női virágranglistán. Most ezt ő vezeti. Gondoltam,
1: megnézem, akkor ugye egymás közt ugye versenyeznek. Ja, de jó volt. Szerintem méltó volt a döntő.
2: Abszolút. Mert
1: volt 6-0 valami egy-két éve volt? Lehet, hogy US
2: igen,
1: Open.
2: Igen. Az csúnya volt. Egy 37 perces döntő. De jó volt, mert sokan azt várták, hogy ez a női mezőny most teljesen kiszámíthatatlan lesz, és tényleg bárki megnyerheti. És az első, második kiemelt játszotta a döntőt.
1: Na tehát, jó, hogy... igen. Jó, csak ott olyan a kavarodás keveredés utánuk, szóval az nem tudom, második vagy harmadik helytől én nem is nagyon tudnék mondani neveket, csak valamilyen Ova vagy Eva végül.
3: Mindig jön valami teljesen ismeretlen, mindegyik Grand Slam tornám.
1: Ezért kéne most elkezdeni a női, tehát most szerintem ráadásul jók a magyar lányok. Most
3: Harisnya Levente néven WTA tornákon indulni.
1: Nem, nyilván hogy nem, bár már ez a WTA. Figyelj, így sem most sikerültne, hogy mondjam, kibrusztolni, hogy ugyanannyi pénzt kapjanak, kevesebb játékért, kevesebb szponzor reklámbevételek mellett, mint a férfiak. Ez szerintem most egy nagyon nagy fegyvertény. Most van ott a rés. Ez amint most, aki megnyer az aranylabdát, az tegye fel a kezét, és mondja, hogy kösz, ezt nem nekem kellett volna, hanem Rafinhának. De hát ezt tényleg már kielemeztük. És ugyanakkor meg nagyon nehéz a döntés, bár majd októberben megtudjuk, hogy ki lett végül is, hogy kit húzzában, hogyha a VB ugye évében adnak aranylabdát, akkor azért nyilván az is fontos, bár nem tudom, beleszámít-e.
3: Biztos, hogy beleszámít, de biztos. Én nem tudom most még, fogalmam sincs, hogy ki fogja kapni az aranylabdát. Lamiamát is írják, de hát sokat volt ő is sérült.
1: Már azt nyilatkozott, épp tegnap olvastam.
2: Hogy ő a legjobb.
1: Igen, nekem kell nyerni. Nekem kell nyerni az aranylabdát. Azért 19 évesen, vagy 20, 19?
3: 19.
1: Na, tehát 19 évesen EB, VB, ugye ide megnyeri a BL-t is, és még behúzná az aranylabdát, tényleg az a kérdés, hogyha felébred a 20. születésnapján, egy orosz krémtorta után, hogy tehát most mit csináljak? Tehát,
2: igen, fölmegy még az adrenalin szintem, és a pulzusom 43-ról 45-re.
1: Igen, ez nagyon nagy mutatvány. Mikor mindened, tehát 20 éves, mindent megnyertél.
3: De azt látod, hogy kinek van a legnagyobb esélye elvileg, hogy megnyerje? Ha már beszélünk mert ugye nyert VB-t a spanyolokkal, mert ugye nyert a PSG-vel a Bajnokok Ligáját idén, úgyhogy de én nem tudom, hogy jött ki Harry Kane-nek a neve.
1: Azért megmondom szerint, legalábbis ha én x-elnék, de nem én x-elek, hogy fontos meccseken, pont ezt mondtam Szoboszlai Domin,

0: teljesítette, eldöntötte a góljával vagy a játékával bizonyos fontos meccseket. A válogatottban milyen szinten játszott, a klubcsapatában milyen szinten játszott, és...
1: De akkor egy Rodri mondjuk nála sosem kapná meg.
0: Én a Rodrit nem tartom annyira jónak.
1: Most én sem, nem azért, csak hogy ugye mint belső középpályásnak odaadták, és akkor...
0: Adhatják, akkor viszont ezt tegnap mondtam, legyen egy ilyen vándor aranylabda, tehát hogy kérjük el valakitől, adjuk oda Lewandowskinak, vívjuk fel a Modricot, hogy hozza vissza, adjuk oda Iniesta-nak, tehát Iniesta azért, bocsánat, tehát VB-t döntött el, hát, szóval az nálam egy nagyon nagy űr, hogy ott ők miért nem kapták meg.
1: Hát ott a Messi, hát ott a Barca akkor triplázott ott 2010 környékén, vagy hát pluszban még ugye mindent megnyert egy éven belül.
0: Oké, de 2009. Van valakinek ott 4-5 aranylabdája, és ott van mögötted egy Iniesta. Hát
1: a, jó, hát igen, itt nem is az a kérdés. Főnök,
0: vagyis van egy Lionel Messi tanuló.
1: Igen, itt nem is az a kérdés, hogy a 8 aranylabdás Messitől kéne, hanem hogy a Modric visszaadhatná azt, és az Iniesta-nak átpostázhatná, hogyha már ráér.
0: És Cannavárót is fel kéne hívni.
1: Akartam mondani egyébként, igen, hogy ott valami félértés történt.
0: Abból a, nem tudom, abból a nápolyi kocsmából, ahol kitette.
2: Jó, hát azért egyszer nyerhet már egy hátvéd is, nem? Tehát...
1: De pont a Cannavaro?
2: Akkor már inkább,
1: nagy volt a baj
2: 2006-ban. Maldini lett volna előtte.
0: De Maldini sem. Nem. Na, szóval azért én szerintem egy ilyen... én létrehoznám az AUB, tehát az aranylabda újra gondoló bizottságot, hogy üljenek le, és akkor na nézzük meg, hogy hogy alakult, hogy alakul.
2: De Maldi... Harsányi AUB Levente.
0: Aki vagyok, én pedig igazam ma, nem csak most, tehát ennyire igazam volt már, még ide jöttem, ugye?
1: De a Cannavaro itt pont most lehetne újra gondolni, mert 20. évfordulója van, akkor itt az ideje, hogy picit ezt átnézzük, mert ott valami félrement.
0: És én azt mondom, amit a Levi gondolt, tehát hogy Michael Owen esetében is legalább egy újra gondol. Azért, hogy értem, hogy...
1: Rooney... Az 25. évforduló, hát szerintem.
0: Rooney kapott, gyerekek?
1: Nem.
0: Rooney... Na, hát...
1: De lehet, hogy megkapnám mondjuk az Owenét.
0: Vagy azt is lehetne, ugye, hogy az amerikai elnökválasztás csak kétszer indulhat valaki. Most már ugye itthon is bevezették, hogy kétszer lesz miniszterelnök. Hogy kétszer nyerhetsz aranylabdát. És nincs tovább. Mm. Ugye milyen jó ötletekkel jöttem, de most miért megette egy medvét? Nem tudom, hát kétszer, és másoknak is, de adjunk másoknak is lehetőséget.
1: Ez nem butaság egyébként.
2: Hát persze, ez nem lehetőség kérdése, Levi. Tehát ha valaki de. A legjobb, akkor a legjobb. Tehát most...
1: De mi alapján mérjed össze az időket?
2: Ne nyerjen valaki ez... 7-szer Wimbledont, mert más is nyerje.
0: Az más, az megnyeri. Most... Itt ezt pedig adják. Tehát megint más. Itt nem megnyered, itt leül. Nem tudom, egyáltalán kiül-e. Ugye? Tehát ki az, aki beírja a jelöltjét. Azt gondolom, szövetségi kapitányok, de segítsetek.
1: Szövetségi kapitányok, játékosok. Ez lehet, hogy az a
0: csapatkapitányok talán. Tehát nem is tudjuk. Márk úgy jött be ma reggel, hogy nem tudja, hogy az aranylabdát hogy adják.
1: Az a baj, nem készültem a mai adásra, hogy őszinte legyek.
0: Márk, nem akartam.
2: Már készül lélektani hadviseléssel, hogy ő a legjobb. Igen. És hogy nehogy más merjenek gondolni az emberek.
0: Egyébként jó is, tehát most néztem a hétvégi meccseket, szóval na, maradjunk annyiban, hogy jó, nyert a Reális, most itt az örök nagy harc ellenére mondom, hogy de látványát tekintve, meg játékát, meg szépségét tekintve, és nem azért mondom, mert varsás vagyok, hogy itt egyszerűen arra rájöttek, ami a Reálnál is mindig nagy probléma volt, hogy nem csak nyerni kell, hanem úgy kell nyerni, hogy kiszolgálj mindenkit, közönséget, rajongókat, amíg nem tudom, nem rátok, vagy nem beletek szurkolókat, szóval a bizonytalanokat is.
2: Ez nagyon nem szép dolog, mert nyerni, hát amúgy is egy olyan nagyon nehéz dolog az, de még azt is megmondják, hogy hogyan.
1: Akkor... Jó, hát nézzük el a Super Levinek, mert ő Milán szurkoló, ha jól tudom, tehát ott nem.
2: De hát nyerni is tudni kell, ugye befejezni egy teniszmeccset 5-0-nál.
0: Képzeljétek el, tök, hogy ezt mondhatok. Tegnap játszottam egy barátommal, Révész Gézával, és régen úgy volt, hogy nagyon sokat nyert ellenem. Mostanában viszont teljesen megfordult ez az arány, és tegnap is én nyertem az elsőt 6-3-ra, az első szettet, és a másodikban 1-0 ide love game, 2-0 ide love game, 3-0 ide love game, aztán 4-0, 5-0, és én adogattam. És azért kérdezt mondtam te Levinek, hogy milyen nehéz 5-0-ról nyerni, aztán nem mondott semmit, szerencsére, mert pont 5-0-ról nagyon könnyű nyerni, úgyhogy már egy szettet nyertél előtte. És gyerekek, aztán 5-1 neki, elvesztettem az adogatásom, 5-2 neki megnyerte az adogatását, 5-3 neki elvesztettem az adogatásom, és akár 5-4 is lehetett volna, ha csak nem előnynél egy erős szervát nem ejtek be fogadásképpen a háló mögé.
2: Azt a mindenit.
0: És elindult a labda felé, édesanyámat emlegette, egy olyan hölgyként, aki ugye már ott áll a sarkon, és pénzért oda

0: a szerelmet, eldobta az ütőjét, és leült.
1: És de te azért észrevetted, hogy nyertél, nem? Nem úgy, mint Zverev.
0: Hát az igen, arra van már valami? Tehát arra tudunk valamit, hogy ott nála mi történt? Miért nem...
1: Hű,
0: nagyon
1: komoly dolgok vannak egyébként Zverevvel. Tehát maga a labda pattogtatás is, tehát arra is rákérdeztek, hogy miért van az, hogy egyszer-egyszerűen 25-26-szor pattogtatja
0: a labdát. Nem, 17, az 17 szinte mindig, vagy annál picivel kevesebb.
1: És azt mondja, hogy az sem nagyon veszi észre, mert annyira fókuszban van, meg itt a meccslabdánál is annyira fókuszban volt, hogy azt hitte, hogy 5-1 és nem 6-2, és hogy még se el tudom fogadogatni egyszer. Ilyen, tehát hogy annyira fókuszban került, hogy már az eredmény sem.
0: És Sheltonnal láttam azt, hogy egy picit előrébb van, mint a, mint
1: tudta,
0: a tudás.
1: Ő tudta, hogy mi az eredmény.
0: Igen, mint a tudás, és egy-egy beütött poén után a kezem a fülem mögé rakva, kicsit kihajtva, ugye vár a füllebenyeket ott hátul, várva a közönségtől, hogy tapsoljatok, mert én vagyok a legjobb. Szerintem még, tehát, hogy mondjam, még nincs itt az ideje az ebédnek, nem? Tehát legalábbis én azt hiszem, tehát kellene nyerni legalább egy Grand Slamet, vagy egy felet, mondjuk ezzel a döntővel megvan a fél, és akkor talán utána. Vagy megcsinálni azt, amit ugye Márk ugye kicsinált meg, egyetlen egy ember a világon, aki? Hogy egy azonos évben, tehát egy évben megnyert az összes Grand Slamet, plusz az olimpiát. Egy ilyen teniszező van az egész világ.
1: Rod Laver.
0: Mind a kettő nagyon rossz válasz. Van egy SMS számunk, hallgatóknak 0-30-55-55-60-let.
1: De ez, nem, ez úgynevezett, nem is férfi.
0: Ez az úgynevezett... Figyelj, segítek, jó? Vagy férfi, vagy nő.
1: Oké, hovasztam mindenit.
0: Annyit tudok nektek, kérdezhetek, egyet segítsége lehet mindkettőtöknek. Annyit mondok, hogy ez az úgynevezett... mi ez... azt hiszem Gold Year...
2: Gold Slam.
0: Gold, igen. Na, egy embernek sikerült a világon. Egy évben a 4 darab Grand Slamet megnyerni, és abban az évben
2: egy-egy kérdésünk
0: is.
2: Lehet.
0: Mindenkinek egy segítsége lehet. Egyébként tervezek egy ilyen műsort a televízióban, amelynek én leszek a műsorvezetője, és szerintem...
1: A két hülye már kezdésnek megvan.
0: Akár jól is menne. Közben nem mondom a hallgatóknak, hogy a labdarúgók európai szakszervezete reformokat követel a FIFA döntéshozatali struktúrájában. A FIFA Pro Europe szorgalmazva a nemzeti szövetségek mellett a játékosok, a klubok és a bajnokságok is hivatalos szerepet kapjanak a labdarúgás irányításában. Hát, egy Shakespeare darab jut eszembe, ugye?
1: Mindenki sok irányítani akar, mindenki bele akar szólni.
2: Ebből lesznek a legnagyobb kavarodások.
0: Kicsit túl sokan vannak a boltban, és nincs áru, nem? Tehát, de, úgy érzem, hogy, tehát mindenki mindent akar, mindent is, és aztán közben pedig, hát akkor ez van. Na jó, hát ez csak egy hír volt. Rybakina a női teniszezők világmesterének harmadik éllovasa.
2: 30.
0: bocsánat. Férfiaknál harmadik. Férfiaknál továbbra is a US Open kiadja, jó színnel a világ első. Ott is érzek a férfiaknál egy kis valami kis tumultust ott, mert most Álki sem volt annyira erős, jó sérülésből jött vissza.
2: Bocsánat, egyébként most értem magamhoz az iménti hírnél, még most fogtam fel, hogy mi is történik, nagyon korán van. De gyakorlatilag, hogyha az amerikai elnök beleszólalt a FIFA döntéshozatali struktúrájába,
0: akkor
2: innentől kezdve az, hogy a játékosok, meg a klubok is esetleg, akik úgy közel állnak hozzá.
0: Meg ugye én beletettem volna, aki arra jár. Tehát, hogy vesző, aki arra jár és vásárolt ma. Tehát, hogy aznap, tehát ilyesmi is lehet. Na, úgyhogy gondolkodjatok, jó? Gondolkodjatok.
1: De egy-egy kérdésünk van.
2: Igen, azt mondom, van egy kérdés.
0: Lehet, ha szeretnétek, nyugodtan.
1: Férfi?
0: Jó, nem.
1: Na,
0: úgyhogy hát azért, előtte azért a bónuszát. Hogy...
2: 2000-es évek előtt?
0: Igen.
2: Volt ez a...
0: Igen. Úgyhogy innentől tudtok gondolkodni. Hát nyilván nagyon nagy neveket kell felsorakoztatni.
1: Steffi Graf, Navratilova, tehát nekem...
0: Akár Chris Evert. Szóval azért voltak ott ugye...
1: Billie Jean ki...
0: Igen, de lehet ott azért spanyol vonal is volt azért. Vicario.
1: Na jó, nem. Mert... Az...
0: Na jó, hát csak én... Tényleg csak így, ha
1: akar. Ő a Garroson kívül nem volt sehol.
0: De ahogy hívnak, és milyen idő van, ugye Szeles Mónika, tehát azért csak így, azért ezt is így ide tenném. Hát gondolkodjatok azért egy picit, hogy ki lehet az. Közben a hallgatók is segíthetnek, ha gondolják, de ne nézzetek oda, mert a jó válasz jött. Ezt ne nézzétek meg, közben már azonnal ide tekint, hogy mi lehet. Tudom, ez egy kicsit aljas ilyen korán, ugye, gondolkodásra bírni, vagy kérni a kollégákat, de hát
1: neked
0: ez
1: neked nincs kérdésed? Már egyéni, páros, tehát lehet, hogy
2: van az ő
0: csavar ebben. Én már tudom.
1: Ilyen jó van, akkor unalmas vagy.
0: De így nem lehet a lejátszani.
1: Ugye?
0: A digitális
2: világ. Te már kimondtad, Levi, csak annyit segíted.
0: Torszülött gyermeket.
1: Hú, akkor melyik?
2: Te már kimondtad.
1: Nincs több kérdésem, hogy német vagy
0: csehszlovák-amerikai. Lehet kérdés, csak nem tudunk válaszolni, mert a játék lényege, hogy csak egy. De az tényleg ki... egyszerűen ki volt ott a játék lényegét már, hogy megnézted
2: telefonon. Nem, a Levi volt ott, aki, hogy nő vagy férfi, hát így semmi értelme, nem tudom. Ez túl egyszerű lett.
0: Bocsánat, nem, már mindenkinek volt egy lehetett olyan kérdése. Na, gondoljátok át, hogy ki az, vagy ki lett, és aztán majd utána erre visszatérünk a hírek után. Úgy, ami lesz ma, és ami várható, hogy már nem tudom mennyire fura, a 22 éves lány lett egy férfi futballcsapat edző, ez nem tudom, kinek mit mond. Ki nézze? Jó, aztán beszélünk a Marosán Gyurival is, persze ilyenkor felhívjuk, hogy mégis hogy van, hogy él a vidrága Gyurink. Újvári Mátét is természetesen megzörgetjük, hogy mi helyzet a Forma 1 házatán, és aztán pedig állabál Angliában nem kellett volna megadni a City gólját, erről is fogunk beszélgetni, nem tudom, láttátok-e vagy sem. Igen. Azt a bizonyos... Nagyon szerintem, nálam nagyon gyorsan döntött a bíró, gondolom nálatok is ugyanannyi reakcióidő volt, de hogy úgy jelentős nem is látott jól. Ilyen, majd kicsit kibeszéljük, már úgyhogy nem látta jól az egész helyzetet, de hogy ilyenkor nagy valószínűséggel a VAR is, igen, beszól, vagy besegít neki, de valószínűleg nem látott annyira jól. Ezért nem szoktak egyből kiállítani valakit, vagy hát legalábbis az én olvasatomban. Jó, hát akkor kérem szépen, ügyetős rendet, azt szokták mondani, veletek nem mennék lopni, tehát szerintem senki.
2: Miért csönd lenne?
0: De majd csak felébredtek, nincs ez semmi baj, 0-30-55-55-60 az elérésünk, a kérdés itt lebeg előttünk, ki volt az a teniszező, aki egy évben megnyerte az összes Grand Slamet, plusz még hozzá patintott egy olimpiai aranyérmet is, egy ilyen van a világon, hogyha megtaláljátok és tudtok segíteni a két fiatal embernek itt velem szembe, illetve tőlem oldalt, akkor küldjétek el a 0-30-55-55-60 számra. Mindjárt fél hét, hamarosan jövünk vissza.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupasorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A parlament előtt a gyermekvédelem ügye. Leállítja a kormány a budavári palota újjáépítését. Napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Folytatja munkáját az országgyűlés. A képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levértáráról szóló törvényekről. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről, valamint az orvosok kötelező kamarai tagságáról szóló törvénymódosításról is. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, a budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a munkaterületet. Azt egyelőre nem tudni, mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt egy számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Az Európai Uniós projektekhez hasonlóan 2 vagy 3 éves finanszírozási időszakok bevezetését szeretnék elérni, amire korábban már volt példa idehaza. Mintegy 3,5 hektáros közparkot alakít ki a pesti Dunaparton, a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények telepítésével.
0: Közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, de jelentősebb fennakadások nélkül lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos idő várható gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a reggeli 8-15 fok után napközben 22 és 26 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Sorsoltak a labdarúgó magyar kupában, a spanyol bajnokságban is bemutatkozott Gulácsi Péter. Ma kezdődik a szófiai ökölvívó Európa bajnokság. Jó reggelt kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között a labdarúgó magyar kupa következő fordulójában. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupadöntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az NB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét pedig már a nyolcad döntőbe jutás lesz majd. Szombaton még a harmadosztályú Deacot verte a magyar kupában, holnap után pedig már az Európa Ligában lép pályára Ferencváros labdarúgó csapata, amely sorozatban 8. európai főtáblás szereplését kezdi meg. További részletek Kohári Zsombor összeállításában.
4: Jól ismert ellenféllel kezd az Európa Liga főtábláján a Ferencváros. A budapesti együttes egy másik zöld-fehér csapattal, a skót Celticekkel kezdi meg az alapszakasz aktuális kiírását. A Ferencváros szurkolóinak az elmúlt évekből bőven jutott jó és rossz élmény is a skót rekordbajnok ellen. A magyar csapat 2020-ban a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében egy bravúros győzelemmel kiejtette saját otthonában a Celticeket, amely viszont egy évvel később az Európa Liga csoport körében oda-vissza megverte a Ferencvárost. A két együttes most csütörtökön csap össze 4-1-re egymással, Borbély Balázs tanítványaira pedig nem csak a pályán, hanem azon kívül is megterhelő feladat vár.
5: Van egy kemény hét előttünk, nyilván utazással, kemény mérkőzésekkel, két utazással először Skóciába, aztán Nyíregyházára, úgyhogy intenzív hetünk van. Glasgow-ba ugye ott alszunk, mert nagyon későn érnénk haza, vagy korán reggel pénteken, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább ott alszunk, és ott csinálunk kompenzációs edzést is, pénteken utazunk majd.
4: A párosítás negyedik felvonására viszont egyértelműen a magyar klub érkezik jobb hangulatban. A Celtic vasárnap 3-0-ás vereséget szenvedett az ősi rivális Rangers-től a skót Liga kupában. Ezzel szemben a Ferencváros a magyar kupában a legjobb 32 közé jutásért 7-0-ra kiütötte a Deacot. Borbély Balázs szerint pedig egyre jobban összeérik a csapat.
5: Szeretném, hogy tényleg mindenki átélje ezt, mert mindenki részese legyen akár sikernek, vagy akár a sikertelenségnek, de én úgy gondolom, hogy ez alatt a 3 hónap alatt sikerült olyan szinten összekovácsolni a bandát, hogy tényleg mindenki elismeri, respektálja a másikat, elfogadja a másikat, úgyhogy én hiszem azt, hogy ez az idő múltával még csak jobb lesz.
4: Hogy a Ferencvárosnak a Celtic ellen sikerül-e az idei 8 meccses európai veretlen sorozatát 9-re növelnie, az csütörtök este 9 órától kiderül.
3: A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A múlt keddi Dortmund elleni 3-2-re elveszített Bajnokok Ligája mérkőzés után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus, akinek csapata még nyeretlen az új idényben. A címvédő Inter viszont már a 4. mérkőzését is megnyerte az olasz bajnokságban. A milánói csapat tegnap este 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként nyert 2-0-ra.
0: Nemzeti Sport Krónika.
3: Vasárnap az Egyesült Államok együttese sorozatban 5. világbajnoki címét ünnepelhette, a magyar válogatott pedig 28 év távolét után remekül szerepelt a tornán. A miénk 3 meccset megnyerve egészen a negyed döntőig meneteltek, ahol a későbbi győztes amerikai csapat állította meg őket. A nemzeti együttes szövetségi kapitányát Völgyi Pétert Szabó Szilvia kérdezte.
6: Nagyon fura érzés volt nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. Nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. Nem is igazából elsősorban az eredmény, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
7: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
6: Így van, most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk. Az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, hogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
7: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép és egy szép utat bejárjon a válogatott.
6: Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint amit eddig megmutatott. Akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki. És szerintem ez a 2 év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogyan néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés. Szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
3: Völgyi Pétert hallották. Az oroszok visszatérése miatt nehezebb lesz, de nem tudja elképzelni, hogy ne szerezzen érmet. Így várja a ma kezdődő szófiai ökölvívó Európa-bajnokságot Hámori Luca. Az olimpiai 5. helyezett boxolót hallják.
8: Teljesen magabiztosan megyek az Európa-bajnokságra, és tényleg azt érzem, hogy a felkészülés most nagyon jól sikerült, és nagyon jó formában vagyok, úgyhogy el sem tudom azt képzelni, hogy esetleg ne éremmel térjek haza az Európa-bajnokságról. Sajnos nem kerültek el a sérülések, mindig van valami, de hál' Istennek tudtuk kezelni, és most már, hogy itt a verseny, most már ezek nem akadályoznak. Persze mindenki a jó sorsolásért imádkozik igazából, de én azt gondolom, hogy nincsen már jó sorsolás, hiszen annyira erős a mezőny, hogy igazából bárkit kapunk, mindenki nehéz lesz. Ugye most visszatért már az oroszok is, ami azt gondolom, hogy még egy plusz nehézség így az Európa-bajnokságra. Egyszerű dolgom nem lesz, de senki sem verhetetlen, és bárkit meg tudok verni, úgy érzem.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Péntektől szombatig rendezik meg Szombathelyen a tornászok Challenge világkupa versenyét. Ennek kapcsán Belki Krisztiánt, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatóját az M4 Sporton Szőke Viktória kérdezte.
9: Az EB-n szereplő versenyzők, akik az EB csapatot alkották, ők nem indulnak a szombathelyi világkupán, hiszen nekünk ez az augusztusi időpont, ez egy nagyon nem jó időpont a versenyprogramjainkat tekintve, és az Európa-bajnokság után kaptak néhány nap pihenőt a versenyzők, és igazából a jövő hét végi mesterfokú bajnokság az, ahol már az első válogató verseny zajlik, és erre készülnek majd.
2: Kezdjük akkor a lányokkal, udvariassági sorrendben szurkolhatunk majd Maier Gréta mellett Balázs királynak, Szilágyi Nikolettnek és Cifra Bettina Lilinek is, és egyébként Kovács Reginának is, de őt egy kicsit kevésbé ismerhetjük. Fiatalos csapat lesz, de a két nagyném Maier Gréta és Cifra Bettina Lili azért ott lesznek, akik ugye korábban is már bizonyítottak. Mit várhatunk a lányoktól?
9: Igazából én úgy gondolom, hogy Gréta fogja hozni ugyanazt a formát, amit az Európa-bajnokságon is mutatott. Ő most már évek óta nagyon stabil és oszlopos tagja a női válogatottnak és azon belül az EB-VB csapatoknak, úgyhogy nem akarok senkire se terhet tenni, de nyilván szeretnénk, hogyha nagyon jól versenyeznének, bár tényleg azt mondom, hogy a világbajnokság közelsége miatt talán a világbajnokságon mutatható forma az egy kicsit fontosabb lesz, mint a szombathelyi világkupa. Ettől függetlenül örülök neki, hogy ők ketten, illetve hát két olyan versenyző van még, Szilágyi Nikoletta és Balázs Kira személyében, akik szintén ott lesznek a rotterdami világbajnokságon.
2: A fiúkra térjünk rá, Mészáros Krisztófert majd nem láthatjuk. Egyébként a fantasztikus formában lévő magyar csapat, amely 8. lett végül az EB-n, ugye Tomcsányi Benedek sem indul, Závori Szilárd sem, illetve Hajdutas sem, Molnár Botond derékfájdalmai, reméljük, hogy rendben jönnek a VB-ig.
9: Igen.
2: Javult a helyzet, viszont a fiatalokat akkor gyorsan elmondom, és utána átadom a szót neked. Nagy Márk, Sas Nándor, Mentovai István, Kis Balázs a régebbi versenyzők közül, Markó Levente és Zámbori Zala. Mindenki nagyon várja egyébként, főleg Zámbori Zala emelte ki, hogy számára egy fantasztikus dolog hazai környezetben versenyezni. Mit adhat ez egyébként a fiúknak?
9: Én úgy gondolom, hogy egy hazai, akár nemzetközi, vagy akár egy magyar bajnoki is nagyon sokat tud adni a versenyzőknek, hiszen most a saját példámat hozva, én mindig jobban izgultam az itthoni versenyeken, mert hazai közönség előtt kell odalépni a szerekhez. Illetve a szombathelyi világkupának megvan az a varázsa, hogy tényleg egy nagyon szép csarnokban versenyezhetnek a versenyzők, többségében azért sok néző előtt, és ez mindig motiválja őket, nem beszélve arról, hogy szerencsénkre ez az időpont, ez mindig a világbajnokság egyik felkészítő versenyének időpontja, úgyhogy ilyen szempontból tényleg szerencsések vagyunk, és örülök neki, hogy a versenyzők is ennyire várják.
3: Udvardi Panna a kolumbiai Emilien Arangóval az oldalán két játszmában kikapott egy spanyol belga kettőstől a Guadalajarai tenisztorna női páros versenyének első fordulójában, így nem sikerült negyed döntőbe jutnia. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt. A magyar játékos ma a 6. helyen kiemelt spanyol Krisztina Buksával csap majd össze a legjobb 16 között. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Erdei Márk. Takács Kisvirág csapatkapitány a női kosárlabda világbajnokság előtt titokban bízott abban, hogy a nagy bravúr a 8 közé jutás sikerült a válogatottnak. Szabó Szilviával beszélgetett.
2: Miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
3: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
2: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként? Kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
3: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. Azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk, az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
2: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunk, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésérték, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
3: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
2: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
3: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres három pontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Szilvia a női kosárlabda válogatott csapatkapitányával, Takács Kis Virággal beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
4: Hey, Fonci!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hello drága hallgató, 2 óra múlt 4 perccel, szeptember 15-e és kedd ma reggel. Szuper Levente Erdei Márk társaságában a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. Hello urak!
2: Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
1: No, hát egy nagyon érdekes labdarúgást érintő témát hoztunk most így gyorsan 7 óra után. Az egyik az, hogy szokatlan helyzet alakult ki a török hatodosztályú Turgutluspor labdarúgó csapatánál, mely ugye Zeynep Meztánt nevezte ki vezetőedzőnek. Nem tudom, eddig van-e valami furcsa?
2: Eddig nincs.
1: Egy mondatban. Jó. A különlegesség nem az, hogy férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindösszesen 22 éves.
2: Iskolából hozza, gimnáziumból a tudást.
1: De még ez is, hát én majd erről, van egy erős elméletem a fiatal edzők.
3: Friss török TF-et végzett,
1: nagyon, ráadásul nagyon dekoratív hölgyről beszélünk, hála az égnek. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében a következőket írta. Klubunk agyszervezésével az új szezonra kitűzött Ciljankel Üszungban megállapodtunk Girosz, Zeynep Vesztánnal vezető edzői pusztot illetően. Valamint hozzátették azt is.
3: Ez nagyon oroszos volt, igen.
1: Igen, hát ott végezte. Próbáltam úgy hozni, ahogy a szóvivő. Szóval remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítása elkezdődő új korszak kedvező hatással lesz a csapat, és a szurkolókra egyaránt. Utóbbit gyanítom, hogy igen. A mindössze 22 éves szakember a klub első női vezető edzője. Szerződésének időtartamát egyik fél sem hozta nyilvánosságra. Ezt megvan őszintén, hogy nagyon hiányolom. Egy dolog biztos, Meztán ismeri a futball világát, hiszen az elmúlt években amatőr klubokban futballozott. Erről képeket is megosztott az Instagram oldalán, melynek népszerűsége lassan, de növekedni kezdett. Azonban nem egy hűséges típus, és ezt itt most érdemes elmondani, 2019 óta összesen 8 csapatban szerepelt. Én azt gondolom, ez nem hűség, hanem éppen tapasztalt szerzés céljából történt mindez. A Turgutluspor a 2025-26-os szezonban a 10. helyen végzett a bajnokságban, így kiesett a 6. osztályba. Eleve, hogy van a 6. osztály, tehát már ugye ez is egy új info. Ez esetben. Na, mit szólunk ez? Egy fiatal, 22 éves hölgy, egy férfi labdarúgó csapat élén.
3: Én a klubelnöknek a nyilatkozatát olvastam.
1: Kérlek
3: utána.
1: Kérlek szépen, mit mondott elnök úr?
3: Ő kiemelte, hogy a kinevezés nem marketingfogás,
1: hanem az.
3: Igen, nézze meg mindenki a hölgyet, egyébként érdemes az Instán. Valamint hozzátette, hogy az új vezetőedző részletesen kidolgozott Guardiola ihlette taktikai tervei és szakmai víziói miatt választották őt.
2: Akkor mi a kérdés?
3: Hát ugye?
2: Oda való. Tehát,
1: nincs kérdés, gyerekek. Csak annyi, hogy nem szokványos. Tehát inkább az, hogy eltér az eddig megszokottaktól, és az ember egy picit felkapja a fejét, főleg egy csinos 22 éves hölgy esetében. Jegyzem, hogy ha egy jóképű 22 éves úriember lenne, akkor ez a hír nem lenne hír. Akárhogy igen, gondoljuk, mert egyrészt szerintem teljes nyitottsággal fogadja a labdarúgás.
2: De egy kevésbé helyes 22 éves úriember lenne?
1: Akkor is hír, akkor már akkor hír is lenne. Akkor hír lenne.
3: Én azon gondolkoztam, hogy milyen hangulat lehet egy hatodosztályú török meccsen. Tehát nálunk azért a Blasz 2, tehát nagyon jó hangulatú meccsek vannak. Milyen lehet ez egy török bajnoki hatodosztály?
1: Ott szerintem még keményebb. Tehát ugye? Blasz 3 vagy 4, most tudom, hol játszottam, és mindig elmondom, embertelen száguldással elindultam egy labda irányába. Egy teknős béka hagyott le, és 4 lajhár, és majdnem odaértem a labdához, és akkor éreztem az erős savasodást a combomban, és arra a strandkorlát, kék korlátra ott valaki könyökölt, nyilván Szotyival a szájában, és tudod, ilyenkor elég közel van a nézősereg, azt hiszem 3-an voltak, és akkor így meg lesz, gyerünk, jó lesz, és lépni nem tudtam, és valaki Bécsből elindulva elkezdett futni a labda felé, és hogy nem megelőz, még volt egy fél méter, belépett, elém elvitt a labdát, majd a Szotyizó ember majd legközelebb. És így, tehát de ez Blasz 4, hát mi lehet a török, nem tudom, hatodosztály.
3: De ott még lehet, hogy beférnél, nem?
1: Én nem csodálkoznék, ha ott valahol a hát lehet, hogy beférnék, igen. Ha lehet a pálya közepén, nem tudom, mik vannak, ott kebab, vagy girosz, vagy milyen török kaják van. Na, szóval, hogy olyanokat árulnának. Vigyázz, asztal, jó, kikerülik, és futnak tovább. Én szerintem, gondolom, hobbi szinten nyomják, és mindenki, és azért nem is hozták nyilvánosságra a szerződést tartalmi részeit, vagy időtartamát, bocsánat, mert tulajdonképpen mindegy. Hát.
3: És 2019 óta összesen 8 csapatban szerepelt.
1: 19 óta.
2: Számoljunk utána.
3: Hány éves volt 19-ben?
2: Igen, az 7 éve volt, 15 éves. Tehát ez szakmai zseni.
3: Már akkor edző volt?
2: Szakmai zseni.
1: Konferáltam én úgy egy hegedűművész fiatal, azt mondta, hogy itt van, nem tudom, Zolika, aki 5 éves és 6 éve hegedűs. Mondom, nem fordítva? Mindegy. Tehát, hogy lehet az, hogy kimarad egy-egy év, érted? Tehát, hogy ez igazából nem tudsz mit csinálni. Hát simán lehet megszakított munkavégzés labdarúgó csapatoknál, fél évkor megköszönik, volt nálunk is egy srác.
2: De abban igazán van a Levinek, hogy 15 évesen hol volt ő vezető edző vajon?
1: De hát most megint ilyenekben
3: iskolai csapat.
1: Tényleg Kánkán is a csomót. Hát nem kell gyerekek.
3: Hát követjük a pályafutását, és megbeszéljük egy év múlva.
1: Volt, ahol volt, teljesen mindegy, megoldotta a kérdést. A lényeg, annak örülünk, hogy most itt van. Mert egyre csak beszélünk róla, hogy olyan fura, amikor egy nagyon lenyűgözően szép dekoratív földről rádióban beszélünk. Sokkal jobb lenne, hogyha ezt most így hallgatókkal látnák. De szerintem most már van... Igen, vagy úgy kéne a technikát fejleszteni, amikor beszélünk valakiről, akkor megjelenjen.
3: Hologramban.
1: Mert most azt mondják, teljesen jogol a hallgatók. Jó, de hogy néz ki? Hát nézzetek utána. Zeynep Mesztánról van szó.
2: A Turgut Luspor vezető edzője.
1: Arról nem beszélve. Egyébként még amit nagyon szeretek, az a török csapatok nevei. Az egyik kedvencem a Keció Rengücű, a kicsit Keció Rengücűs vagyok, hogy másodosztályban nem teljesít annyira jól, viszont mindig meglepő eredményeket tud hozni, ezért ennek örülök. Hát igen, gyerekek, török bajnokság, hát tulajdonképpen három csapatról szól, most már a Trabzonspor-ról is, hogy oda ment Szalá, így most már 4. Jó, a tévén miatt nézem a Samsunspor meccseit, de hogy egyébként, hát mondjatok valami kapaszkodott a török bajnokságban, azon, hogy ömlesztik bele a pénzt.
2: Jó sztorik vannak, amikor...
1: Hol ment klub, az elnök?
2: Azt akarom mondani, hogy a klubelnök lemegy, mondjuk megpofozza a bírót, vagy előrántja a pisztolyt. Ilyen nincsen más.
1: Szenzációs.
2: De hogyha ez van első osztályban, akkor mi lehet ott a hatban?
3: Erről beszélek, hogy...
2: Azért. A dajbulik lehetnek a meccsen.
1: Jó, de akkor nem beszéltünk, hogy ideje korán, tehát 22 évesen ide kerülni egy csapat élére, azt szerintetek mind edző, mennyire korai, pont erről beszéltünk felfelé a reggeliből levivel, hogy ugye Boris Becker azt mondta, hogy egy valamit sajnál, azért amit visszacsinálna. Szerintem azért ő most már többet is, de egyet biztos, hogy ideje korán nyert. Ugye Wimbledon 17 évesen. Hogy egy picit szerintem az, mondjam, szóval meg kell érni bizonyos pozíciókhoz, helyzetekhez az életben, és szerintem egy edzői, tréneri élet is ilyen. Én nem gondolom, hogy ez 35 alatt igazából releváns, tehát hogy elhiszi-e az a 25 éves játékos. Ez Vincent Kompanynál is érdekes, amikor ugye Neuernál ő ugye fiatalabb. Tehát, hogy...
2: Hát de ő neki legalább van olyan pályafutása mögöttem, amire azt lehet mondani, hogy neked elhisszük. Hát igen, mire lenne?
1: Hát most... Várnám a felsorolást, nem jutunk soha nagyon messze.
2: Hát a City-vel nyert bajnokságot.
1: Erre mondja a Lár András, hogy... Jó, oké.
2: Okay. De miért egyébként? Hát
1: a Neuer picit többet tud felhozni a...
2: Csak

0: Abban én biztos vagyok. Egyébként az is nagy kérdés, hogy kitől, vagy kitől, illetve mitől lesz valaki jó edző, akitől, úgy értem, hogy kap-e valamilyen szellemiséget egy embertől? Van-e olyan edző, aki mondjuk egy, szerintem tán Mourinho volt én, ugye Robsonnal dolgozott, hogy onnan talán kapott.
1: Hát a Guardiola, nem mondjuk a Cruyff iskola.
0: Hát, de az a Cruyff iskola eleve. De hogy ember, tehát hogyha mondjuk a Cruyff-al ő leül és beszél, és tőle kapja, az szerintem az nagyon értékes. Az, vagy illetve az lehet talán értékes, és itt nem tudom, hogy van-e OK-i és képzés, vagy simán elmenek el, és leteszik ugye a szakvizsgát. Onnantól még nem gondolnám, hogy jó edző, mint hogy nem ügyvéd sem jó azért, mert van egy papírja, meg az orvos sem, hanem majd az szépen a gyakorlat megmondja, hogy sikerült azt elsajátítani. És aztán szerintem a gyakor itt, legalábbis én azt hiszem, vagy vélem azt, hogy az edzőknél nem is feltétlen a szakmai tudás, ami igazán kidomborodik, vagy motivál, hanem inkább az emberi rész. Tehát ő egy edzőnek szerintem szülőnek, tanárnak, barátnak, nem tudom, mindennek kell lenni, hogy összeálljon. Itt lelkekkel, emberekkel dolgozik mindenki. És amikor belenézek egy 22 éves hölgy szeme alatti részbe, akkor nem biztos, hogy az edzői, nem tudom, utasításokat el fogják fogadni. Az is
2: ki
0: fontos.
2: Tudja, tehát itt a motivációs tényező a fontos, senki, hogy hogyan tudod fókuszban tartani a csapatodat, igazából ez az, ami megkülönböztet téged egy jó edzőtől és egy még jobbtól.
0: Hát az összes nagy edző szerintem azért 50-60 fölött van bőven. Ha nem tudom, most Vincent Kompanyt jó edzőnek tartjuk el, de azért vannak ott még Csábi Alonsók, tehát és még azért még mindig nem értek be, ők is ilyen 40 körül ér. Nem nagyon értek be. Én szerintem kellenek nagyon súlyos vereségek, súlyos pofonok, amiből az ember, abból tudsz igazán erőt meríteni. Legalábbis én azt gondolom. 22 éves hölgy esetében nem tudom, milyen súlyos, nem tudom, nem is kudarcok, de olyan pillanatok lehettek az életében, amiből azt mondja,
2: hogy... Jó, hát azért kezdi a hatodosztályba. Aztán lehet, hogy egy év múlva...
0: De várj, már volt egy csomó
2: hogy Fenerbahce.
0: Ha arra megyünk rá, most nézzétek, itt volt a VB, hogy mi minden a látszat, meg ugyebár a felszín, sorolhatnám, akkor én teletenném Zsizel Blünchenekkel a padokat, és mögöttem mellette segédedzők, viszont Mourinhók. Tehát ők tartanak az edzést, és látványban pedig fiatal edző hölgyeket tennék. Hát gyerekek, de elindult ez a folyamat, most már vannak ugye asszisztens hölgyek, de játékvezető is van nő.
1: Az a furcsa egyébként számomra, hogy a játékvezető megjelentkezik valaki hölgyként, mert most az, hogy edzőnek, hát lehet, hogy tényleg vannak olyan jó meglátásai, akár 22 esztendős.
0: A játékvezetőben fura?
1: Szerintem igen, mert ott azért, hogy sűrűn van anyák napja, és nem hiszem, hogy ezt egy, nem tudom, egy női lélek azt úgy könnyen viseli.
0: Hát meg kérdez a kérdés, igen, hogy beszélnek a játékvezetővel a játékosok. Most ez nagyon visszafogottam, mert azonnal repkednek a piros lapok, a City gólnál is kiállítanak valakit előtte. Szóval, hogy alapvetően bármi lehetséges, de én nem tudom, ha azt hiszem csak, hogy honnan jött a hölgy, Zeynep Meztánt, akkor lehet, hogy ez se lesz egy hosszú életű történet. De lehet, hogy pont így akarta fejlődni magára a figyelmet maga a klub, hogy ha, ahogy beszéltünk, ha hív egy normális edzőt, vagy egy annak látszó edzőt, bár nyilván Zeynep Meztán is az, de hogy...
2: A célját elérte egyébként a klub, tehát Magyarországon a sportrádióban róluk beszélnek.
0: Igen, meg gondolkodtunk, hogy beszélünk róluk, vagy nem, de így, hogy jött ez a fiatal hölgy, így végül is azért megért egy
1: ilyen... Azzal a felvetésedben egyébként nem értek egyet, amit mondta, hogy ilyen 50 év után lesz valaki mondjuk jó edző.
0: Nem azt mondom, akkor ezt, hanem nézd meg, hogy az igazából nagy edzők most mind 50 felettiek. Nem azt mondtam, hogy attól lesz
1: de
0: jó
1: hát,
0: edző.
1: De mondjuk, most akkor maradjunk a Guardiola példánál, ugye 2009-ben volt 38 esztendős, mikor mindent megnyertek a Barszával. Mondjuk megnézem gyorsan a Scaloni, az argentinoknak a mestere, aki most már lemondott, ha minden igaz, hogy ő 2022-ben 44 éves volt, mikor megnyerték a világbajnokságot.
2: Luis Enrique sem egy aggastyán.
1: Hát és nem, igen.
0: És szerencsé nem három edző van a világon, hanem mondjuk a 30 nagy edző. Lehet, hogy ha 30-as számot vesszük, akkor...
1: Még most az első sikert nézzük, vagy az, hogy mondjuk az Ancelotti-nak nyilván a mostani korszakában lesz igazán sikeres azzal a Reállal, amit összevásároltak a számára, vagy ott...
0: Nem tudom, nem foglalkoztam még az edzőkérdésre, de tökéletes felvetett. Nem tudom, nem első meg a legnagyobb sikert, hanem összességében nézném, hogy amit eddig nyújtott, az körülbelül mikor érnek fel a csúcsra. Talán ez azért...
1: De mi számít vajon csúcsnak az edzőknél?
0: Hát én azt gondolom, egy-két bajnokság, talán... aztán...
1: De mondjuk akár

0: hogy nem 10 év elteltével mondjuk, hanem mondjuk akkor egymás után megvédeni a címet akár?
1: Nem tudom, ott ennyi kérdést életemben nem kaptam, mint most itt nyomsz 2 perc alatt.
0: Úgyhogy miért?
1: Ne, hát ezt magadtól kérdezve. Úgyhogy nem tudom, mit számít annak meg, hogy ülve miért magasabb az egyik, mint a másik. Azt tudom csak, hogy szerintem én azt gondolom, 1-2 bajnokság biztos, hogy beleférne. Vannak ugye edzői díjak, amit adnak évente, ha ott egyet elhoz, ha nagy csapatok, szerintem az 5 nagybajnokság vezető csapatai közül valamelyik hívja, vagy több hívja. Én itt érzem a sikert, és szerintem pont ez nálam az a lényege, hogy tapasztalat, tehát tudjanak gyakorolni. Aztán van egy-két szerencsés, aki, hát ott van Zidán is, oda ment a Reálhoz, még szerintem az összeállítása tudta, és B-t nyertek. Tehát, nem minden fekete és fehér, meg nem minden úgy van, hogy úgy felkészülünk, és akkor innentől minden rendben van, és akkor én most jó vagy rossz edző vagyok, vagy 5 év múlva leszek jó. Ott van, hogy hívják a izét, Betis kis vagy, ki Pellegrini, vagy ki talán. Hogy ő is volt a Reáltól kezdve mindenhol, az viszonylag már koros, és tulajdonképpen én őt egy nagyon jó edzőnek, Unai Emeryt nagyon jó edzőnek tartom, és igazából ki tud kapni egy Barca ellen 2 meccsen érted, és ki tud esni a Paris Saint-Germain-nel. Szóval, hogy ilyenek vannak, attól még nem tudom mennyire csak az eredmények igazolják a jó edző minősítését. Nem.
0: Mindent ahhoz mérünk, nem? Nyilván, hogyha valaki nem nyert egy évben semmit, akkor kevésbé fogja megkapni az aranylabdát, amiről már beszéltünk az első részben.
1: Na, ez például alap. Szerintem ez nagyon nagy probléma, hogy azért kapta meg a Dembele tavaly, mert megnyerték a BL-t.
0: Mondjuk erre meg pont rácáfol az, amit szintén említettünk.
1: Rafinha összes mutatója jobb volt.
0: Erre meg pont rácáfol, amit említettünk, hogy 2010-ben ugye a Messinek voltak a legjobb mutatói, de ő abban az évben nem nyert talán a spanyol bajnokság a maximum a kupán kívül semmit. Iniesta-nak a góljával meg ugye behúzta a spanyol válogatott a VB címet.
1: Amíg nem fix pontok alapján, vagy mérő számok, meg kérdések alapján.
0: Adjuk külön egyébként az aranylabdát a védőnek, a kapusnak, a középpályásnak, meg a csatárnak, mert nem tudsz összehasonlítani egy Hakimit egy Neymarral.
1: Hát persze nem tudod.
2: Egy Courtois-val.
1: Én a kapusok szemszögéből nézem teljesen aránytalannak. És ha már erről beszélünk, hogy ott van ugye külön kapus díj, de hát ez a köz.
0: Senkit nem érdekel, a Levi Yashin díj.
1: Vagy te van arany kesztyű, vagy valami hasonló, vagy lehet, hogy ilyeséget mondom, nem vagyok benne biztos.
0: Hát inkább a VB-n.
1: Az a VB-n van. De hogy én ugyanúgy, tehát olyan ikonikus kapusoknak, akikből nem biztos, hogy volt olyan sok, de egy 3 biztos volt az elmúlt mondjuk 1-2 évtizedben, Buffontól kezdve, hogy én azért adnék, hogyha ilyen típusú játékos van, aki mindent, szinte mindent meg is nyer, bár Buffon nem volt annyira.
0: Igen, nem volt sikeres annyira, hogyha a kupákat vagy a trófákat
1: nézzük. De mindenki
0: nézzük.
1: Elismeri, és nagyon jó kapus volt. És
0: a VB csak megnyerte, igen.
1: Hát most Oli Kahn is, na hát én azt gondolom, hogy pont egy olyan ember volt, akinek még a szülőjétek kezdetesen mentek el. A szüleim annyira nem vállalták, ugyanakkor, mint kapus. Hát
0: De azóta, az ő korosztályuk óta meg van olyan kapus, aki most így nagyon kiemelkedően hozza azt évről évre azt a formát?
1: Megint egy kérdés. Figyelj! Nem tudom, kapus. Hát igen, én Neuert még megjelölném. Német kapusom volt. De hát Ter Stegen is, azt nem tudom, miért kellett elküldeni egyébként. Meg most a spanyol kapusok nagyon jók. Gyerekek, spanyol.
2: Főleg, ha nem kapnak lövést egy mérkőzésen a válogatottnál.
1: Hát egyrészt, de akkor viszont úgy kell feltenni a válogatottat, a védőket, meg a közepét. De nézzétek meg, spanyol edzők mennyire sikeresek, szinte az összes nagy csapatnál spanyol edző van, a szinte idézve persze bőven, de azért de sokkal több, mint nem. És nagyon jók a spanyol kapusok, és megnyerték a VB-t. Szerintem a spanyol bajnokság bőven a Premier League-gel kézenfogva az első helyen sétálgat, úgyhogy most a spanyol foci nagyon éli. Nagyon. Legalábbis én azt látom minden tekintetben. Minden játékosok, mind a jövő szempontjából, ugye Jamal is ott van, mint fiatal tehetsége, nem tudom, hogy más ilyen 18-19 éves fiatal, nem is nagyon látok.
0: Aki ennyire ilyen szinten lenne?
1: Hát aki már egyrészt nem is az EBVB győztes, de legalább az egyik, meg hogy BL esélyes, vagy aranylabda esélyes, vagy olyan, aki ennyire megmozgatja az emberek millióit. Mert azért akár nézzük, jelmál a pályán is, meg a pályán kívül is az öltözésével, a viselkedésével, csomó mindent. Kicsit igen, nagyon erősen a Neymar hasonlat.
0: Csak közben Jamalnak is azért olyan mázlia volt, attól féltlenül, hogy Isten áldott a tehetség, hogy azért Barcelonán kívül nem biztos, hogy sokan bedobták volna 15-16 évesen a mély vízbe.
1: Na, ez a jó,
0: a Premier League-ben ott például lerúgták volna, legyünk őszintén, a harmadik meccsen.
1: Azonnal. Hogy szerintem ezért jó visszatérő az alaptéma, az, hogy 22 éves rendesül hölgy az edző, mert hogy itt hozhat olyan döntéseket, ami nagyon megdöbbentő.
2: Amit férfi fejjel nem értünk meg.
1: Így, pontosan, ami nagyon megdöbbentő. Bár az is nagy kérdés, amikor beteszik, igen, 15-16 évesen Messi, hány évesen lépett a Barcába? 17?
0: Szerintem igen.
1: A szempályára. Na, hogy akkor azt mondja valaki, hogy az milyen edzői megérzés lehet. Meg az elnöknek azért van ilyen hetedik megérzése, érted? Hogy akkor, na, akkor gyere te, onnan a padról ott ült a Messi. Nyilván jó játszott az edzéseken, meg azért volt ott, mert hiszen tehetségesnek látták, de 17 éves akkor
0: a török osztályban gondolod, hogy a kis Burat Yakin ott szaladgál a pályán 14 évesen, és na akkor gyere te ott.
1: Egyébként nagyon jót mondasz, szerintem a törököknél, ha már török bajnokság, ott is van egy pár fiatal, akik nagyon sokra vihetik, vagy vihetnék, attól fel, hogy Güler se öreg, de ott még nem
0: meg tudom. Meg Yildiz a Juventusban.
1: Yilmaz, Yildiz, az ezek...
2: Nem a hatodosztályból gyerekek, tehát nem, tehát hagyjuk már tényleg. Tehát nem a hatodosztályból jönnek majd ki ezek a játékosok, tehát bármennyire is fantáziálunk erről az egészről, de...
0: Azt látom, hogy te levitte, azóta is a hölgyről fantáziálsz. Tehát én ezt látom, mert téged elvesztettünk, amikor meglátod a képeket, csinos, 22 esztendős hölgy, elvesztettünk. Próbálunk itt tényleg mindenről beszélni, az edzőkről, még olasz focit is behozunk, hogyha ezen nem újjon, de hát...
1: Na és közben leplezzük le önmagunkat, bár hajnalsz itt összeztok. Tegnap a Csiszus adás végén kifejtette, hogy Steffi Graf nyerte meg egy évben az összes grenzemet, és plusz 88-ról beszélünk, és az olimpiát is, tehát a
2: hát, kérdés... Milyen jó vagy, Levi, fölteszed egy kérdést, amit már előző nap megválaszolnak.
1: De ez a jó. Ezt mondom, ennél nincs szebb, ennél már csak ez azt tudom csak hozni párhuzamként, amikor egyszer úgy szakított fenn valaki, hogy nem is jártunk. Tehát mondta, hogy szerintem hagyjuk ezt, nem fog ez menni. Hát de itt is segeztük. Na, tehát körülbelül erről van szó. De ezzel az infóval is bele vagyunk. 1988, Steffi Graf megnyert mindent, olimpiát is. Na, megyünk tovább ezzel a témával, de kíváncsiak vagyunk, hogy nektek, ha úgy veszük, hogy ugye 22 éves hölgyedző, akár lehet a főnökötök is egy edző, nem tudom, az a jó, ha főnök, vagy az a jó, hogyha társ, haver.
0: Én szeretem, hogyha kiabálnak. Én szerettem, tehát engem sose zavart ez az új PC felfogás, hogy nem lehet kiabálni a játékosokkal, mert az milyen.
1: Minden.
2: Még az edző nem kell kiabálni.
0: Tehát, hogy persze.
2: Nem a haverod, nem a csapattársad, nem. A főnököd, az edződ, aki igen. Utasítást ad, mit hogy kell csinálni.
1: Tudjátok, mire lennék nagyon kíváncsi? Hogy a mi hallgatóink közt, urak, figyelem, hogy akinek volt női főnöke, hogy vele hogy jöttetek ki? Mert szerintem az teljesen más helyzet.
0: Vékony jég.
1: Mi ebben a vékony jég?
0: Hát, szerintem sokkal rosszabb egy női főnök.
1: Én nem tudom, nekem nem volt, tehát én nem tudok
0: összehasonlítást. De a hölgyek inkább hangulat emberek, mint az urak, én azt gondolom.
1: Én nagyon-nagyon dolgoztam volna a női főnök, és biztos, hogy nagyon jól kijövünk. Nem volt ilyenre még például. De volt, úgyhogy majd mindjárt erről értek ezek én is, és tényleg jól kijöttünk. A végén sajnos szakítás lett a vége, de nem úgy, hanem munkahelyi szakítás. Úgyhogy nem volt hozzá egy év. Viszont nagyon, nagyon jól indult. Ez a legfontosabb. Na, kíváncsiak vagyunk, tapasztalatokat osszatok meg velünk, lehetek kedvesek, akinek volt vagy van női főnöke, milyen a női főnök? Vagy összes hasonlítatjuk, női vagy a férfi főnök a jobb, ha van. Van erre tapasztalatotok. 0-30-55-55-605.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Zalaegerszeg-Győr párharcot is rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában. Folytatja munkáját az országgyűlés. Napos idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között. Ez derült ki tegnap az esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupa döntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az NB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét pedig a nyolcad döntőbe jutás lesz majd. A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A múlt keddi Dortmund elleni 3-2-re elveszített Bajnokok Ligája mérkőzés után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus, akinek csapata még nyeretlen az új idényben, és 2 ponttal csak a 18. helyen áll a tabellán. A címvédő Inter viszont már a 4. mérkőzését is megnyerte az olasz bajnokságban. A milánói csapat tegnap este 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként nyert 2-0-ra. Udvardi Panna a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán 2 játszmában kikapott egy spanyol-belga kettőstől a Guadalajarai tenisztorna női páros versenyének első fordulójában, így nem sikerült a negyed döntőbe jutás. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt. A magyar játékosra ma a 6. helyen kiemelt spanyol Cristina Buxa vár majd a legjobb 16 között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat 2 lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Ma van a demokrácia napja. Az ENSZ közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a demokrácia nemzetközi napjává. Az IDEA nemzetközi politikai megfigyelőcsoport jelentése szerint a jogállamiság globális romlása világszerte gyengítette a demokráciákat. Magyarország esetében úgy vélik, az új kormány reformpolitikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. Még szeptemberben több tucat budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a BKK. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-ás déli szektorán, Gyál térségében. Az M1-es irányába a 37-es kilométernél a forgalom csak 1 sávon halad. A torlódás már 4-5 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napos idő várható gomoly felhőkkel. Túlnyomóan száraz idővel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a reggeli 8-15 fok után napközben 22 és 26 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva már is 3:48 lesz, ma reggel szeptember 15-e és kedd van. Arról beszélünk itt a Nemzeti Sport Rádió Sportreggel adásában, hogy ha nem is megrökönyödve, de örömmel konstatáltuk, hogy 22 éves hölgyet neveztek ki a török 6. osztályban egy férfi labdarúgó csapat élére. A csapat neve Turguflusspor, valaki kérdezte. Kicsit, amit, hogyha a citromot tettem, most összeragadt volna a szám, amikor kimondom, de nem. Tehát Turguflusspor a 25-26-os szezonban 10. helyen végzett a bajnokságban, hogy azt már említettük, így kiesett a 6. osztályba, és azonnal kihez nyúltak? Egy csinos hölgyhöz. Jöjjön, edzegesd itt a fiatal. Lehet, hogy motiváló a jelenléte, hogy ez mennyire lesz majd ez pontokban mérhető, mennyire lesz sikeres, azt nem tudom.
2: Nincsen vesztenivalója, lehet onnan még kiesni, ezt nézzük már meg. Van a török 6. osztálynál lejjebb? Mindig hát van lejjebb, erre, azt mondják, de...
1: Igen, erre mondta, hogy barátom, a periféria szélére sodródhattak, tehát lehet, hogy már annyira ott vannak. 6. osztályban szerintem nincs 7. osztály, már a 6. Én már 6. osztálynál is meg...
3: Hát próbáltam nézni, de az eredményeken még fönn sincs a csapat, úgyhogy...
2: Ez meglepő.
1: De a hölgyről látták képet az új edzőről?
2: Eredményeken?
3: Abszolút.
1: Hát akár az eredményeken, de akár mások.
2: Na nézzük, nem, a 6. az utolsó. Az már tartományi helyi amatőrliga, annál nincs lejjebb. Onnan nem lehet kiesni. Itt kell elkezdeni.
1: Gyerekek, a legjobb, amikor nincs tét.
2: Levi, amikor itt fogunk ülni 6 év múlva. És arról fogunk beszélni, hogy a...
3: Turguflusspor és a...
1: Mondd a hölgy nevét.
2: Én azt keresem.
1: Igen. Zeynep Mesztan, igen?
2: Zeynep Mesztan, amikor igen? Majd 6 év múlva fel fog ülni Törökország trónjára.
1: Galatasaray. Vagy a...
2: Nem, hát a Turguflusporral.
1: Nem, hát az el fogják vinni.
2: De
1: hát
2: ő is ne viccelj már.
1: Nem tud Turgóba maradni. Ez egy hűcsaj. Hát ezt a mondatot légy a kedves még egyszer, hogy azért van ilyen is, ő egy hűséges hölgy, nem csinált, egy vezető edző hölgy.
2: 22 évesen neki már nincsenek nagy célja. Azt szeretné, hogy ezzel a Turguflusporral visszajutni a Super League-be.
1: A 6.
2: Ne, vissza a helyükre, hova tartoznak, az első osztályba, és megnyerni.
1: Gyerekek, igen, már arra is beszéltük, hogy milyen lehet egy női főnök, ha valakinek ilyen voltak a írományok, hogy egyáltalán hasonlítsuk össze. Nekem nem volt, illetve volt. Volt egy, és nagyon-nagyon jó volt a viszony, az odaigazolás. Egy rádióról beszélünk, és aztán utána volt egy elválás, olyan volt a szerződés, 1+3 év, és egy év után nem töltöttük ki, de múltkor való találkoztam vele, és nagyon-nagyon jó volt a visszaemlékezés. Mosolyogva öleltük meg egymást, úgyhogy
2: jó volt. Ott a mosoly mögött más volt.
1: Hát az nem tudom. Hát egy ilyen kis középkategóriás autó, de egyébként ez nem oda tartozik. Na, és éppen ezt boncolgattuk, illetve kértük hallgatókat, hogy írjanak nekünk, hogyha volt női főnökük, akkor milyen női főnökkel dolgozni, mert nem, Levi, neked volt női főnököd?
3: Nem, szerintem.
1: Márk?
2: Nekem volt.
1: És milyen?
2: Nem bírom, én nem szeretek női főnökkel dolgozni.
1: Na, hogy?
2: Hát szerintem...
1: Mi volt a vita alapja?
2: Amit mondtam az előző, vagy 10 perc ezelőtt is, hogy a hölgyeknek jellemző az valamilyen szinten, nem megbántva őket, hogy úgy inkább hangulat emberek. És hogyha bejönnek, akkor, hogyha jó kedvük van, akkor neked is tök jó. Ha rossz kedvük van, akkor nem biztos, hogy neked ott kell lenni.
1: De szerintem ez nem, nekem is egy csomó szó így van. Hol így kellek, hol úgy. Attól függ, milyen lábbal, milyen gondolatom van, tudtam aludni.
2: Mit szeretnék. Ülhetsz, hogy a palástól oda, hogy meg lehet, hogy kimutatja. Én szerintem ez egy különbség.
1: Hát én eddig palástoltam. Most már 50 felett már semmit, tehát én pacekba beteszem. Na nézzük azt, hogy nekünk Feri Veszprémből, hello Feri, hogy sziasztok, nekem volt 5 férfi, és utoljára egy nő közvetlen főnököm, egyik sem volt jónak nevezhető, de a némben, húristen, túltette a másik 5-ön együtt, azt mondja, amikor, és akkor megfogadtam, hogy soha többé nem lesz. Főnököm, több mint 10 éve egyéni vállalkozó vagyok, nem keresek sokat, de most érzem magam gazdagnak, nem a pénz boldogít, hanem a szabadság, írja Feri. Nagy igazságot mondasz. Felikém.
3: És hát nagyon megviselhette akkor ez az egy női főnök, mert egyéni vállalkozó lett, inkább kevesebb pénz, de soha több.
1: Mi, igen, milyen volt az elválás felírva, mi volt a kiváltó ok, hogy ennyire elrontál a magánszférában?
3: Nem, egyébként beszéltünk már hasonló témáról, ugye akkor arról volt szó, hogy az NHL-ben is, ugye a legmagasabb szinteken is van már női edző. Másod edző a profi hokisok között, és ott azért a játékosok is nyilatkozták, hogy mennyire más szemléletet tud behozni a játékba, mennyire más, hogy látja a bizonyos játékszituációkat egy hölgy, na. És hogy az azért sokkal színesebbé teszi, vagy teheti egy csapatnak a felkészítését.
1: Nektek milyen munkakörben volt fura, vagy lenne fura a hölgyet látni?
2: Egy jégkorong csapatnál? Férfi jégkorong csapatnál mondjuk?
1: Nem, azt nem is tettem, az nem volt benne a mondatban. Nem. Csak hogy milyen munkakörben?
2: De a sporton belül mondod, nem?
1: Nem.
2: Block?
1: Persze, tehát az milyen munkakör? Nem sport, munkakör. Én amúgykor mentem taxis hölgyel, kifejezetten jó volt a beszélgetés, ő maga is illatos.
3: Ez már a villalobosz.
1: Nem, viccen kívül, tehát hogy ugye van egy csomó minden, ahol nem tudjuk elképzelni. Ugye, van, most nem akarom, nem a sofőr vonalon, de hogy múltkor trolli meg buszvezető hölgyet is láttam, az például fura volt. Tehát ott a nagy kormány azt a nagy buszt elvezetni, és tök jól megoldották. Tehát, hogy ezen
3: mi lenne így furcsa? Női.
1: Hát, ha már láttatok, vagy ami...
3: Engedi a sorompót, ne?
1: ott van, szerintem van. Váltókezelő bakter, biztos. Már mi a bakter, ugye ez a kérdés? Aki csak az ászlót lengeti?
3: De persze, tehát aki fölengedi a sorompót, meg vissza.
1: Nem, mert nekem a sportot nézzük, nekem még mindig fura egy asszisztens, egy partjelző, meg női bíró.
2: A partjelző miért egyébként? Most neki az a feladat, hogy észrevegye a lest.
3: Már nem is.
2: Már semmi maradjunk mennyiben. Már csak fotkos a vonal vele.
3: Partjelző az most már csak dísz.
2: És igen, az még nem bő, hogyha a dísz ugye a hölgy.
1: Szerintem azért, mert nem azt szoktuk meg, szerintem azért fura. Mert ugyanúgy, sőt, hanem jobban el tudják végezni. Tehát ez nyilván nem specifikus, teljesen mindegy, hogy most férfi vagy nő, csak valahogy nem alkalmazták, vagy nem, eddig nem volt trendi, vagy nem érkeztek, vagy ők nem akarták. Ez lehet, hogy nagyon sokan jelentkeztek, nem tudom, olyan munkakörre, ami alapvetően eddig
2: kevésbé fogadsz el sportolóként egy női játékvezetőt férfiként. Tehát egy férfi sportolóként kevésbé fogadsz el egy női játékvezetőt. Kézilabdában
1: nincsenek női játékvezetők?
2: Hú, hát ezekkel most olyan sebeket tépsz fel bennem a múltból, amit nem biztos, hogy ez most ez jó ötlet kinyitni ezt 7 óra 50-kor reggel.
3: Akkor kézilabdában játékvezetők, hát az ikrek.
2: Igen, hát a két francia lány, de Magyarországon is vannak. Tehát nekem bennem nem a francia lányok téptek fel sebeket.
1: Jó, nem tudtam, nem akartam.
2: Legmagasabbra tagsált női játékvezetői páros mostansága Magyarországon.
1: Mi kosárlabdában, ott alapvetően, ott is inkább férfi.
2: Egyébként szerintem visszatérve erre, bocsánat, erre a kézis vonalra, nekem az a tapasztalatom, hogyha a női játékvezető van, akkor ő nem engedi azt, hogy ő beszélj vele, vagy hogy oda menjél és valamit rákérdez, mert ő egyből azt fogja gondolni, hogy te, mivel hogy lenézed a nőket elvileg férfi sportolóként, emiatt te úgy fogsz neki odaszólni, amit csúnya
1: de
2: lesz.
1: De nem.
2: De nekem ez a tapasztalatom, hogy egyből, hogyha már bármit is akarsz tőlük kérdezni, akkor inkább arroganciával felelnek, ami nyilván a férfi játékvezetőkre is jellemző egy szintig, de én ezt a nőknél jobban tapasztaltam. Akikkel én találkoztam a pályán.
1: Hogy jöttek a női pincérekhez?
3: Teljesen jól. Nem, ugye nem. Egy női villanyszerelőhöz.
1: Olyat még nem láttam.
3: Na, hát ez az. Pontosan.
1: Hát nem tudok se, hogy állni.
3: Elromlik valami, ott van villanyszerelő, és megjelenne
1: egy hölgy. Nem megszerelni egy hölgy.
3: Simán. De még nem találkoztam.
1: Hiány szakma, tessék figyelni. És tudjátok a varró urakhoz. Mert varró nőről azért tudunk. Hogy csak fordítsuk meg. Tehát azért lehetne ilyen is. Na jó, engedjük ezt el. Szóval így alakult, hogy egy 22 éves hölgy vezeti a Turguflu Sport csapatát. Nézzünk azért félszemmel majd rá, jó?
2: Hogy meg a csapat teljesítményre is.
1: Leginkább a hölgye szerintem, a csapat teljesítménye azért. Innen már nem tudnak hova kiesni, tehát annyira az utolsó bajnokságban, utolsó szinten, hogy az már nem lehet mit kezdeni. Viszont egy tény, hogy írták a hallgatók, ez meg fog nőni nyilván az edzés látogatottsága. De én egyébként azt kívánnám, hogy érjenek komolyabb sikert, hogy lássuk a padon. Mindig a kis padokat mindig mutogatják. Ott vannak a, nem tudom, alul felöltözött, nem tudom, vagy sportosan öltözött, vagy elegáns edzők. Sokat dobna szerintem a sportág megítélésén, ha ott nagyon csinos. Olaszországnak tessék, járjon most élen egy jó példával. Bár most elkezdtek gólokat rúgdosni, most a szériának nagy
3: taps. De az olasz elemző műsorok, az olasz szériának az elemző műsorai.
1: Gyönyörű, dekoratív. Hát tulajdonképpen két láb.
3: Donatellák.
1: Tehát beszokott jönni két láb, és valahogy átad egy díjat, vagy kihúz egy borítékot, úgyhogy nincs felső test, tehát 1 méter 60 centis lábak. Döbbenet. Jó, hát ilyen Vierik, meg ilyen Del Piero-k társaságában.
3: Pályukák.
1: Az, milyen felhozata van ott is nevekben. Atyai.
2: Hiszen... A spanyoloknál, meg ott az újságíróknál, vagy ott is a pályaszéli riportereknél voltak olyanok, a Casillas csinálta azt, nem? Valamelyik válogatott meccs után derült ki, hogy neki a párja a riporter, vagy mennyasszony, igen, odament és megcsókolta.
1: Köszönöm az interjút, én is, és egy embertelen smár. És egy embertelen smár. Ott a szín, ott a, nem is a színjáték, hát ezt konkrétan mindent tudtak. Na, a fiúk, azt mondja, tapasztalat, na ez az, ezt már szeretem. Azt mondja, női vezetők egyenlő, vagyis értékalapú döntéshozatal. Sajnos a női játékvezetők többször kerültek már a helyzetbe, ahol olyan, ami defenzívával taszítja őket, de azért adjuk meg a kreditet a női vezetőknek, írja Isten. Hát, női vezetőknek is. Adjuk meg, tehát én maximálisan amellett vagyok. Meg azt is jön el tudni, hogy miről beszélnek ilyenkor, hol, Angliában akarják azt? Vagy bemutatták, hogy mit beszél a játékos meg a játékvezető?
2: Igen.
1: De azt tudjuk?
2: Egyre gyakoribbak ezek a kamerák, testkamerák.
3: De én még nem láttam erre nagyon példát.
1: De már hallottunk egy beszélgetést, oda megy a...
2: De ez Magyarországon is van, például, ha már kézlabdát említettük, akkor a Szeged-Veszprém meccseken mostanában rendre be vannak mikrofonozva a játékvezetők, és utána kikerülnek a közösségi oldalakra különböző akár vicces beszólások, vagy dicséretek.
1: De sortokban? 7 másodperces?
2: Nem, az egész, ilyen hosszabb videókon. De hát Levi, amit mindig beszélünk az NHL-ben is, ugye ott, hogy a játékvezető nem azt mondja neki, hogy ezt ne csinált, hanem mondjuk, hogy lő egyet, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon jó lövés volt, tehát...
3: Igen, tehát ott sok dicséret is van, persze, játék közben szép ütközés, szép passz, szép csel, stb., de hogyha valaki nem úgy viselkedik, akkor azért akkor leteremtik. Olyan respektje van a játékvezetőknek, hogy teljesen más kultúra. Csak nem tudom egyébként, hogy ezek a beszélgetések tényleg tartoznak-e mindenkire. Tehát ami a pályán belül történik, vagy öltözőbe, tehát tényleg mi a következő? Miben fogunk még betekintést nyerni? Tehát, hogy mennyire marad misztikum, nem?
2: És ugye ezek a motivációs beszédek mondjuk a meccs előtt, amik néha kikerülnek a közösségi médiába, ez is?
3: Például, tehát, hogy nem tudom, vannak olyan edzők, amik, tehát van egy tulajdonságod, van egy olyan dolog a kezedben, a tarsodban, ami másnak nincs, és az különböztet meg a többiektől, és akkor annak eltűnik a varázsa, inkább az, hogy hú, mit mondhatott most a Klopp az öltözőbe, a szünetbe. Hát nem hallottad, ott van.
1: De nézzetek, hogy... meg minden elérhető. Egy hétvégén van 27 meccs, mindenkiről tudsz mindent, mindenkinek betekintést kapsz és nyersz.
3: És van akkor a varázsa, életében. Mint...
1: És így el is ugye? Tűnik. És így el is tűnik az egész. Tehát nincs a bizsergés, nincs az a misztikum, nincs az a várom, hogy mi történik. Várok egy meccs, minden öltözőből videóképek. Tehát már mert nincs ami miatt, ami érdekessé tehetné.
3: Meg vasárnap már úgy nézel tévét, hogy megnézed a Forma 1-et, közben a US Open döntőt, közben egy angol bajnok, közben egy spanyol bajnok. Nem tudsz ráhangolódni igazából, de ugyanakkor meg ott van mindegyik, és tudod szerintem mindegyiket követni.
1: Tehát, valahol kell egy erős határt kellene húzni, hogy mennyiből és mit adunk. Ez a kedvenc, például, hogy a kedvenc ételemet minden nap megkapom, egyébként nem ez a jutúros trapacska, ha ezt minden nap megkapnám, szerdáig még el vagyok, csütörtökön már azt mondanám, hogy valami más. És pont ez, tehát amikor mindent láthatsz, csak úgy megkaphatsz, attól elvész a varázs, legalábbis nálam. Na, úgyhogy sok sikert kívánunk csak a nevét szeretném mondani, igen, Zeynep Vesztának a Turgulpsport élén, és pedig mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk, 2 perc van, ez 8 óra.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Gyerekek, jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 5 perccel, az olyan korán kelés a reggeli rádiózás, mert a korai kifizetés bizonyos tételekben. Vagy bejön, vagy nem, de mi itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk, itt van egy kiváló úriember, hello Márk, Erdei Márk, szuper, Levi, sziasztok.
2: Jó reggelt.
1: És fejük a Marosán Gyurit? Na, mégis azért kedv van.
2: De minden kedden őt hívjuk, nem lehetne már valami, aki ért a kézilabdához?
1: Na, akkor egy kérdés, jó? Nem tudom ki hány éves, nem is érdekel. Ha azt mondom, hogy ha kedd, akkor milyen szót teszel oda mögé? 0-30-55-55-65 a számunk, mindenki gondoljon. Egy szó, ha kedd, akkor... Marosán Gyuri van itt a vonalban. Hello Gyuri, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Te be tudod fejezni a mondatot? Mindenkit. Ha kedd, akkor...
3: Az a boldogság napja.
1: Nem feltétlen. Hát jó, de
3: számomra igen. Gyuri. Kedd reggel veletek beszélgetek, aznap kettő labdás edzésem van, tehát ez a legszebb napom.
4: A kedd a kettő labdás edzések napja.
1: Majd ha valaki tudja, hallgatók közt nyugodtan írja 06-30-55-55-65. Azért is valószínű, hogy jó kedved van, meg jó kedded, mert ugyebár te ráadásul ugye női csapatot irányítasz. És pont arról beszéltünk az imént, hogy van egy hölgy, 22 éves edző, Zeyn Nep Mestan, és ő elment egy hatodosztályú török csapathoz edzőnek. És nagyon örülnek a játékosok.
4: 22 évesen.
1: 22 éves, mindösszesen. És azt vitattuk itt, vagy próbáltuk megoldani, hogy milyen egy férfiaknak, zömében férfiaknak egy női főnök, és azt próbáltuk itt picit, csak nem tudtuk átélni, és azt mondta a Márk, hogy hívjunk fel, hogy milyen lehet férfiként egy női csapat edzőjének lenni. Hogy ezen gondolkodtál?
3: Igen, nem speciális. Én most leragadtam ott, hogy hatodosztály, tehát az gyakorlatilag az nálunk a megye 3, vagy megye 4.
1: Megye 4.
3: Amiben nem létezik. Megye 4. De lehet, hogy ezt kiírták a pályázatot a helyi sporttelep kebabosára, és akkor ez vele járt.
1: Nem is írtak, ez úgy volt, mikor mentél kebab, meg girosz, nem tudom, hogy hallottad mit? Hogy edzőt keresnek? és kb. így ment oda. Na, de tényleg, fordítsuk meg az egészet, hogy milyen férfiként egy női csapat élő lenni, vagy mondhatni, férfi főnöknek lenni egy olyan helyen, ahol szinte csak hölgyek vannak.
3: Hát természetesen gyönyörű, fantasztikus érzés.
1: És őszintén?
3: Hallgatják a játékosaim is. Nem, hát ugye most furcsa lenne azt mondanom, hogy nem jó, így most már 16 év vagy 17 év után, mióta női csapatokat vezetek.
1: De te mindig igazából... is olyan edzőnek készültél, hogy női csapat élére? Tehát így specializálódtál?
3: Én meg foglak lepni egyébként, igen, én így készültem.
4: És akkor mondod kicsit ott a vonat, vagy ott mi történt?
3: Igen.
1: De erős, ez Márk.
3: A menedzserem hatására, Szörnyi Attila hatására vállaltam férfi csapatot, mert én abszolút én női kézilabdában képzeltem el magam.
4: De miért? Bocsánat, hogy itt most közbeszakítalak, Gyuri, ez most engem nagyon érdekel, hogy elkezdtél edzősködni, és hogy jött a sugallat, hogy te inkább női csapatokat edzél?
3: Hát az első csapatom az női csapat volt, utána a második is, és akkor ez így jött magától, hogy mindig női csapatokban gondolkodtam, ott sikerült elérni eredményeket, és nem mondom, hogy nem volt közben férfi ajánlat, de olyan férfi csapat ajánlat nem jött, ami felvitte volna a pulzusomat, és hát azért látunk arra példát, hogy specializálódnak Magyarországon is edzők csak női csapatokra, ugye most már Erek Gáborra gondolunk, Magyarország jelenleg szerintem legsikeresebb, vagy legjobb edzője, ő ugye csak női csapatokat vezetett. Németh Andrásra ez már nem teljesen igaz, hiszen a pályája elején vezetett férfi csapatot is.
4: Amely kiesett az NB1-ből.
1: Na jó, de ez most már, de most ezzel...
3: Erre nem, mert ezt nem sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom.
4: Én úgy tudom, hogy az Újpesten volt kézlabda edző. De
3: én is tudok minden, csak ezt már... Ez nem.
4: Félsz, hogy nem leszel meghívva, nyár sütögetésre jövőre.
1: Igen, ez Maxon aluli volt, tehát azért de tényleg Max, akkor...
3: Már még fiatal.
1: Majd az élet, ha megsimogatja a fejét.
4: Ugyanabból a körből tájékozódunk, Gyuri, ugyanabból a körből.
1: Na, szóval igen, aztán Laurenc László is itt volt, Mocsai Lajos, azért voltak itt annak, akik azért mindkét oldalon edzősködtek. Kell-e valami más egy női csapat, vagy hogy mondjam, férfi vezetőnek, hogy a női, most vegyük ezt munkahelynek. Miben kell
3: azt, másnak azt, hogy női vezetőként milyen női csapatot irányítani, azt nem tudom, mert én tehát a férfiasságom mellett az elejétől kitartok születésem óta.
1: Jó, ennek örülünk, de... mert volt egy félrehallható gondolat.
3: De azt, hogy a női és a férfi csapat között mi a különbség, talán ez egy állandó téma és örök kérdés. Én úgy gondolom, hogy több az olyan sportág specifikus világon kívüli kérdés és feladat a női csapatoknál, amire jobban oda kell figyelni, tehát a pszichológia, a pedagógia sokkal hangsúlyosabb a női csapatoknál.
1: Mm-hmm. Jó, oké, köszönjük, csak megfordítottuk az egész folyamatot, hogy milyen. És már ezért jó neked, de többek között. Azt mondta ugye Szuper Levi, hogy egyrészt többek között nagyon-nagyon szereti a kézlabdát, de biztos, hogy ott nem lenne kapus. De hogy állsz ez a kapus kérdéshez, poszthoz? Teljesen váratlan kérdés önmagamtól is. Csak itt beszéltünk itt a kapusok elnemismeréséről az aranylabda kapcsán, hogy a kézlabdában ez hogy van? Mennyire, hogy mondjam, egy kirekesztett, nem kirekesztett poszt, mert azért szerintem pont a kézlabdában nagyon sok múlik egy jó kapuson.
3: Rengeteg múlik. A mai kézilabdának szerintem az, hogy sikeres legyen egy csapat, 60-65% a kapus és a játékvezetés. Most játékvezetésre nem tudhatni, mert az, hogy jó kapust vegyél. És hát ugye viccesen mindig szoktuk mondani, hogy egészen biztos, hogy nem normálisak a kapusok. Tehát mondod, hogy 6 méterről beugrik valaki, és mondjuk 3,5 méteren elengedi a labdát, hogy legyen 4 méter, közben azért a kapus sem az alapvonalon áll. Tehát sokszor előfordul az, hogy 1 méterekről érkeznek ezek a bombaerős lövések. Kell hozzá egy kis kuplungcsúszás, de az biztos, hogy a legfontosabb tagjai a csapatnak.
2: No, de hát Tatabányán nem volt gond a kapus kérdéssel, Gyuri, ezt azért mondhatjuk nyugodtan, együtt szemléltük ezt a találkozót, ugye a Szegedet verte meg egyel. A Tatabánya kiváló mérkőzésen.
1: Ez meglepetés eredmény.
2: Meglepetés? Szerintem nem.
3: Engem nem lepett meg, de egyébként összességében meglepetés eredmény, mert azért a Veszprém Szeged a két óriás. Na most... A Tatabánya próbál felnőni, hogy 2 évvel ezelőtt nagyon-nagyon messze voltak, rosszul néztek ki, de már a tavalyi évben közel volt a két nagy hosszú a Tatabánya, sőt, hát ugye meg is verték a Szegedet, ha jól emlékszem,
2: abszolút, az elmúlt 34-30.
3: Jó, és idén pedig itt építik az M1-est, ugye, de mégis közelebb került Tatabánya Szegedhez.
4: És ez mennyire lehet ezt hosszú távon úgymond várni? Tehát a Szegedről beszéltünk ugye múlt héten, hogy azért nagyon fiatal csapat, egy teljesen új koncepcióval indulnak most el a következő néhány évre, tehát nem is azt jó hallani, remélem, hogy ez így is lesz, hogy nem egy szezonra, hanem most hosszú távon gondolkodik a klub vezetés, hogy minél több fiatalt be lehessen építeni, és ez el is kezdődött. Tehát hogy mennyire lehet várni azt, hogy ez úgymond állandósul, hogy a Szeged azért botlani fog, vagy ez mennyire várható tőlük, hogy most stabilizálódik a helyzet akár a szezon második felére?
3: Itt a rövid távon, tehát az biztos, hogy a célja a PIK Szegednek fiatalitás ide vagy oda, a bajnoki döntő kell, hogy legyen. Tehát nekik a Veszprémmel bajnoki döntőt kell játszani, nincs az a szurkoló, aki becseréli azt az érzést, ami a döntővel jár, arra, hogy lát éppen két fiatalt a pályán, két magyar fiatalt. Tehát a kettőnek párhuzamosan kell menni. Talán, hogyha nem lesz meg a bajnoki cím, akkor az abban megértőbb lesz a szurkoló. Viszont van egy rendkívül jó

0: amelyikét meg tudná szerezni idén a csapatával. Nyilván kevés olyan edző van, aki ezt így kimondja nyíltan, hogy nekünk ez a célunk, hogy most megcirogassuk a nagyok bajszát, de hát azért... De
1: csak az a cél a tatabányon, nem? Tehát nem
0: hát évvel évre egyre közelebb van, amit Gyuri is mond.
2: Miben gondolkodjon? Hát miben gondolkodjon, hanem ebben?
1: Mi kell ez neki, bocsánat? Mi kell ez neki? Csarnok megvan? Oké, okay, szerintem...
0: Jó játékosok megvannak.
1: Játékos?
2: Játékos keret is megvan, maradjon mindenki egészséges, és... Tehát meglepetés lenne, de hát ugye mindig, tehát a...
1: De ezzel mondjam, a játékos kerettel odaérhet a Veszprémből a Szeged ellen? Vagy, igen.
2: De abban kell gondolkodni. Tehát a célunk az mindig magasabb kell legyen, mint az elvárás.
1: Oké, okay, de a kérdés, hogy meg tud-e ugrani? Tehát azért kérdeztem, hogy mi az, ami kell. Most Csarnokkal mindenre rendben vannak szerintem. Biztos anyagi,
3: elkapták.
1: Biztos anyagi, hát igen, biztos anyagi háttér szerintem bázis megvan. Igen. Hogy kell, vagy kell egy igazolás? Edző szinten megvan, már szerintem.
0: Minden megvan, játékos teljesen komplex.
2: Működik, és jól működik a csapat. Tehát nem szabad ilyenkor ezt a csapatdinamikát megbontani, megállítani azzal, hogy újat igazol egy csapat.
1: Akkor csak türelem, mert akkor újra
2: viharzás lesz. Hát dolgozzanak, és vágyakozzanak arra, abba az irányba, hogy utolérik a két nagyot, és ez megtörtént szerintem, tehát most már hazai pályán látszik a Szegedet. El tudták kapni, nyilván itt majd a Szeged tatabánya lesz a kérdés, illetve az, hogy pontot ne hullajtsanak mások ellen, ami még egyszer mondom, az Eto ellen nem lesz egyszerű, de biztos, hogy így dolgoznak. Most oké, Tóth Edmond nem mondta, de hát nem gondolkodhat abba, hogy bemaradjon, vagy legyen dobogón harmadik, negyedik, mert a tatabánya harmadik kell, hogy legyen. Tehát oké, dicsérünk, de nagyon jó össze lett rakva ez a tatabánya, de azért nem két marék Szocsiból. Tehát ez a csapat a harmadik legnagyobb költségvetéssel bír szerintem.
1: Ilyenkor, amikor a sikerre várnak, itt ott kispadon, meg a kispad előtt az edzői részen, akkor ki a türelmetlenebb? Tehát a játékosok szeretnének elő, ha volt erre már példa, akkor esetleg onnan tudunk már választani.
0: Tulajdonos,
1: edző, játékos, benne. Ki az, aki a tatabányánál
3: is. Igazgató.
1: Hogy azt mondják, hogy csak nyugi, játszatok, majd lesz. Emlékszem, hogy egyszer a Berlin étterembe hívtak dolgozni, körülnéztem, hogy itt mi lesz, és azt mondta a tulajdonos, na, mindenki dolgozzon nyugodtan, és mutatott egy ilyen kis dobozos széfre, mindenkinek itt van a pénze egy évre. Minden berakva, minden hónapban ki fogjuk venni. Tehát nem kell izgulni. Mondjuk, akkor mit mondnak a tatabányánál? Játszatok nyugodtan, majd lesz valami? Vagy ha nem most nyerünk, vagy nem most leszünk másodikok, vagy esetleg elsők, akkor jövőre, ha utána, akkor sincs gond. Ez adhat egyfajta magabiztosságot, csak kérdés, hogy azért vannak-e ott, hogy csak játszogassanak, és harmadikok legyenek.
2: Én szerintem nagyon-nagyon vágy a játékosokban is, meg az edzőben is, tehát ahogyan ezt már többször megemlítettük már a korábbi hónapokban is, hogy fantasztikusan dolgozik Tóth Edmond a csapattal, és nagyon jól megtalálta a kémiát, tehát ez nem egy anélkül, hogy vágyakozzanak a jobb iránt. A vezetők szerintem türelmesek, tehát hogyha kiindulunk abból, hogy Ugaldéval, amilyen katasztrofális volt a tatabánya, és türelemmel nézték, akkor én úgy gondolom, hogy ők türelmes emberek, meg hát így könnyű türelmesnek lenni, tehát most, ha akkor türelmesnek tudtak lenni, most a sikerben meg végképp könnyű türelmesnek lenni. Azért jó az ilyen szintű játékosokkal, tehetségekkel dolgozni, mint a tatabányán vannak, mert ő nekik nagyon komoly a belső motivációjuk is, és minimális külső motivációval kell segíteni őket, ebből a nagy dolgok szoktak is ülni.
0: A Szeged szempontjából meg a lehető legrosszabb, hogy jött ez a vereség, hát semmelyik nem jön jókor, de abból a szempontból, hogy azért holnap majd ugye a GOG otthonában kell vitézkedni, és hát nagyon nem mindegy, hogy mit játszanak idegenben a GOG vendégeként, mert...
1: Na nézzük hát, ezt a meccset, mit adnak erre, igen.
0: Nem is az, hanem hogyha ezt a meccset a Szeged mondjuk nagyon elveszti, akkor onnantól elúszhat a BL-ben a továbbjutás is.
2: Hát ha elúszni nem is úszott el, mert még azért lesz egy pikk Szeged GOG.
0: Hát de a gólkülönbség egymás elleni azért, igen.
2: Igen, tehát sok gólos meccs lesz, tehát nem elképzelhetetlen egy 65-66 gólos meccs is, hiszen magas tempóban kézlabdázik mind a két csapat, hogyha ezt a gólszámot lejjebb tudná vinni idegenben a Szeged, akkor van esélye idegenben is győzni, de ehhez a védekezés és a kapus teljesítmény kell, hogy az alap legyen.
1: Nagyon

0: fele más összeviszonyeregetnek, utolsó négy meccset nyert a Szeged, aztán GOG, Szeged, GOG. Úgyhogy most elvileg mindkét csapat lőgolt és Szeged. ez lehet. Ez a sokgolos
1: meccs. Az első felhasznált
0: százalék. Hogy a sokgolos meccs az ilyenkor minek tudható, hogy mennek, vállalkoznak, és jók az átlövők.
2: Villámgyors kézilabda, villámgyors rohanós, futnak végig, nem állnak meg egy másodpercre sem.
0: De ez is nekem már egy kicsit sok. Erről beszéltünk, Gyuri, hogy itt hogy pont a levél említette, hogy már mindent látsz, mindent megkapsz, minden gyors, mindent nagyon pazar, és nagyon rettentő impulzív módon ad az élet, hogy nem kéne egy picikét belassítani. Nyilván nem tudsz, de hogy egy mutatja le, hogy de, hogy bászta, nyugalom. Hogy egy kicsit. Én nap meg belenéztem a, bocsánat, a párhuzamért, a jó, a rossz és a csúf, és a volt egyszer egy Vadnyugat filmekben. Tehát olyan snittek vannak, hogy két beszélgetés között kiugrottam Pándorfba, persze, és vettem zoknit, és semmi nem történt. És az meg már kicsit túl lassú. De kettő közt, vagy tényleg ennyire felgyorsult minden ezáltal, és nyilván kimondva a kézilabda is?
1: Igen, a 2000-es években volt egy nagy megugrása a kézilabdának támadás számokat tekintve. Azóta viszont visszaállt, ha nem is a régi, a 90-es évek, vagy a 80-90-es évek kézilabdára a támadás szám, de jelentősen lecsökkent. Ennek egyetlen egy oka van, hogy megtanultak visszarendeződni a csapatok. Ugye először megtanultak előrefele rohanni, és utána kifejlődtek a hátrafutó izmok is, ahogy szoktunk fogalmazni. Ezzel együtt vannak különbségek a csapatok között, ugye most itt ha a Sportingra, a GOG-ra gondolok, vagy most nyilván a Bundesliga csapatokat vegyük ki, bár nem minden Bundesliga csapatra igaz az, hogy a folyamatos rohanás a jellemző, mert vannak különbségek top csapatok között is, ugye van olyan csapat, aki kettőt cserél. Ritka a mai napban már, de igen, van, aki kettőt cserélte másra védekezésben. Most abból azért nehéz rohanni.
2: És mit vársz a Veszprémtől? Berlinben az sem lesz egy lassabb meccs. Ha már sok meccs, vagy sok gól Bundesliga, rohanós kézi, függsz-e Veszprém?
1: Igen, nem tudsz olyan ellenfelet mondani most a világon, aki ellen a Veszprémet ne győztesként várnám. Én szerintem győzni fog a Veszprém a németek ellen is. Nielsennel a kapuban olyan pluszt kaptak, ami a világ fölé repítheti őket.
0: Még a Berlint írják esélyesebbnek, még a Szegednél a Szegedet.
2: De a Berlin egyébként nem kezdte jól az évet. Azért az is hozzátartozik, hogy én is inkább Gyurival értek egyet, és a legmagyarosabb BL csatától mit vársz a héten, mert lesz ugye egy Plock-Melsungen csata.
0: Az nagyon meleg, gyerekek.
2: Az jó más lesz egyébként.
0: Az nagyon meleg.
1: Igen, itt most bármi, amit mondok, nem szakmai alapokon nem tud nyugodni, mert bármi történt ezen a mérkőzésen. Tehát azt mondom, hogy döntetlen, és akkor bejön, akkor óriásit húztam.
3: És ha már tényleg beszéltünk a Tatabánya kapcsán arról, hogy picit azért az esélytelenek nyugalma úgy, hogy a bajnoki döntő vagy az első hely esetleg a Veszprémnél, meg teljesen más a helyzet. Tehát ott az elvárások az egekben, ugye Barta Csaba is többször nyilatkozta, hogy ugye ráadásul jubileumi éve van a Veszprémnek, és hát minden fronton szeretnének nyerni. Voltam már olyan csapatban, ahol kötelező elvárás volt mindent megnyerni. Azért nem ugyanaz, mint hogyha tényleg csak úgy mész be edzeni, vagy mérkőzés játszani, hogy akkor oké, próbálom a legjobbamat, hanem ott érzed a gombócot a torkodban, hogy hú, hát hogyha nem nyerek meg tényleg mindent, akkor az ciki.
0: Igen.
1: Hát abszolút a határa csillagoség a Veszprémnél, és a logisztikai partnerük a Göncölszekért, tehát mindent el kell, hogy érjenek ebben a szezonban, az én véleményem szerint, tehát ezzel a két érkezővel Bajnokok Ligája az, hogy Kölnben ott kell legyenek a négyben, az megint egy alapelvárás, azon a hétvégén tudjuk, persze bármi történhet, de a Bajnokok Ligája megnyerése is abszolút realitás, és a bajnoki cím Magyar Kupa itthon pedig nem lehet az a gond.
0: Jó, mondjuk Barta Csaba is eléggé optimista, hogy azt mondja, hogy a Veszprém a jubileumi évben ugye szeretne minden fronton mindent megnyerni, ehhez most egy nagyon jó belépő lehet a berlini kiruccanás és győzelem, és aztán utána pedig onnan hajrá tovább. De egyébként szerintem Veszprémnél is minden rendben van, nem? Minden, ezt igazolhatja, abszolút. Tehát simán összejött nekik.
1: Abszolút, jól is néznek ki, jól játszanak, mélysége, minősége megvan a keretnek, a minőség mellett a mélysége is, tehát akár a Viszmajor helyzetekre is fel vannak készülve egy-egy sérülésre.
0: Hosszú a pad?
1: És mondom, a kapu.
0: Ott,
1: igen, hosszú a pad, és kapusposzton, ahogyan kezdtük a beszélgetést, a legfontosabb pozíció a kapu, mert ott a világ legjobb kapusa vét náluk.
2: És hát Lukasz Jörgensen még csak most jön vissza a rehabilitációjáról, ugye a keresztalak szakadása után, azért vele sem fog majd gyengülni a bakonyi csapat.
1: Bizony, bizony, bizony.
0: Hát meg Várpalota is közel van, úgyhogy ezt tudom mondani. Figyelj, Gyuri, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Mi jót csinálsz ma, mész? Kettő darab edzés lesz?
3: Két labdás.
1: Most ez igen, így van a kedd, az ez szokott lenni, ma nem, kivételesen. Igen. Ma csak egy van, mert pénteken játszunk, és nem szombaton, és így változik a heti metodika. Most 11-kor egy legendás magyar kézilabdázóval és edzővel fogok ebédelni, Farkas Józseffel.
0: Ó,
1: És utána pedig megyek edzést tartani.
0: Egy kérdés csak így a végére, hogy milyen kalóriavesztesége számoltok egy meccs után? Mennyit lehet elégetni egy kézilabda meccs után, egy rakkolós, egy hajtós kézi meccs után a csajok mennyit égetnek?
1: A csajok, én nem tudok annyit, amennyit megettem
0: soha. Neked is egy futópadon kéne végigmenni, nézed a meccset. Tényleg ez, hogy ezt méritek ilyenkor, mivel jár egy ilyen meccs?
1: Hát most mi mérni nem mérjük, de ugye egy sportolónál azért a 3-4 ezer kalória az alap, de inkább most levélyebben jobban meg tud erősíteni, de inkább a 4-5 ezer irányába kell, hogy menjen.
0: Levi?
3: Pozíció függő is.
0: Hát tehát te a kapuban egy vesztették kb.
3: Nem, nagyon nem. Inkább az nagyon nem. Inkább többet, mint a játékos, mint bármelyik játékos. És szerintem, mint bármelyik sportágban. Tehát a legjobban felöltözött, legmelegebb cuccban, végig pályán álló, végig koncentráló. Alig mozgó, jó, majd ja, holnap úgy is jövök, behozom a cuccomat, aztán fölveheted.
1: Hát már... Igen, meg Levi, tehát hogy mondjam, ebben nem én vagyok a leghitelesebb forrás. Az a hallgató, aki már találkozott velem, azt tudja, hogy a kalóriák szempontjából ne én legyek a tanácsadó.
0: Igen, hát ugye azért láttunk, amikor te szurkoltál magyar meccsen, és a ria-ria kalória feliratú molinóval, de már azt se hittük el, Gyuri, azt se hittük el. Na jó, búcsúzunk, örülünk, hogy felhívtál minket, és beszéltünk veled, jó? További szép egy darab labdás edzést kívánunk.
1: Szevasz,
3: Gyuri! Köszönöm, sziasztok!
0: Szia, igen.
3: A Győr és a Fradi is simán nyert ugye a BL-ben.
0: Hát azért minek? Hát ez tök normál alap.
2: Persze.
0: Ma bejöttünk reggel. Hát ez volt ma a küldetés. Hát ez, ha nem jöttünk volna, mert arról kell
3: talán beszélni. A Fradi meg 11 találattal nyert, úgyhogy nagyon sima felhozó mérkőzések.
0: Na kíváncsi, hogy ugye holnap akkor kézi BL, és játszik a Szeged is, és ugye a Veszprém is idegenben mindkettő. Szerintem a kézibe számít az idegen, ugye?
2: Nagyon sokat.
0: Tehát ott
2: nagyon
0: sokat. Baromira. Egy magyar.
2: Bár ugye Veszprém megy Berlinbe a világ egyik legjobb csapatához, úgyhogy ez
3: az ott meg lesz a pite.
0: Mikor húzott így el a német kézilabda klub?
2: Hát az nem mostanában, tudom. Megy 20 éve, mert szerintem azért, mert egy villám gyors. Nem, egyébként nem. Mostanában kezdenek el egyébként bevásárolni, és majd beszéltünk Gyurival, most leraktuk a telefont.
0: Gyuri?
3: De ez
0: kihat a válogatottra is, azért tegyük hozzá.
2: Igen, de az kevésbé, tehát a német kézzel a Bundesliga sokkal följebb van a bajnokságok terén,
0: a mint
2: a férfi, abszolút. A nők az fél amatőr volt sokáig. Tehát a nőknél ott nem is vették komolyan ennyire ezt a Bundesliga dolgot.
0: Ha már itt arra beszélünk, hogy női férfi vezető, akkor ilyen nagy különbség, Diffi, szerintem itthon nincs.
2: Nem.
0: A női férfi szakák között, a németeknél viszont szerintem nagyon-nagyon nagy.
2: A tóriás. Igen, ott kimentek a jobb német játékosok külföldre. Néha-néha azért van egy-egy német csapat a BL-ben, akár itt a Dortmundra gondolunk, vagy azért volt a Thüringer is, ami mondjuk nyert Európa Ligát is, tehát hát ott vannak, de nem olyan, nem annyira, mint a férfiaknál.
0: Jó, na hát akkor, ha nem is erről, de valami másról, szerintem leginkább ugye a formáiről fogunk beszélgetni, hamarosan hívjuk Újvári Mátét, 2 perc múlva lesz, 8:30.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Műsorajánló.
2: Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Zalaegerszeg-Győr párharcot is rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában. Megkezdte munkáját a NAV új elnöke. Napos idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: A labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupadöntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az MB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét a 8. döntőbe jutás lesz majd. A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől, a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A múlt keddi Dortmund elleni 3-2-re elveszített bajnokok ligája mérkőzés után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus, akinek csapata még nyeretlen az új idényben, és 2 ponttal csak a 18. helyen áll a tabellán. A címvédő Inter viszont már a 4. mérkőzését is megnyerte az olasz bajnokságban. A milánói csapat tegnap este 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként nyert 2-0-ra. Udvardi Panna a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán 2 játszmában kikapott egy spanyol-belga kettőstől a Guadalajarai tenisztorna női páros versenyének első fordulójában, így nem sikerült a negyed döntőbe jutás. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt, a magyar játékosra ma a 6. helyen kiemelt spanyol Cristina Buxa vár majd a legjobb 16 között.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagy a szakemberhiány az ágazatban, mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Sumer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Megkezdte munkáját a NAV új elnöke. Rózsán és Sát Mónika célja a közbizalom erősítése és egy átlátható, kiszámítható adó és vámhatóság működtetése. Emellett egyszerűsíteni az adóbevallás folyamatát, miközben az adóelkerüléssel, a csalással és a szabályok tudatos megsértésével szemben továbbra is határozottan és következetesen lép majd fel. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását nevezi Magyarország az Oscar-díjra, a nemzetközi film kategóriában. Az országok nevezései közül az Amerikai Filmakadémia választja ki az 5 jelöltet. A listát január 21-én hozzák nyilvánosságra. A 99. Oscar-gálát jövő március 14-én rendezik Los Angelesben.
0: Közlekedés.
3: Baleset miatt jelentős, több mint 13 kilométeres volt a torlódás az M0-as déli részén Gyál térségében, az M1-es felé vezető oldalon. A 37-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a torlódás lassan oszlik fel. A fővárosban baleset történt a Krisztina körúton, a déli pályaudvar után. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Napos idő várható gomoly felhőkkel, túlnyomóan száraz idővel, legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Mérsékelt légmozgás mellett a reggeli 8-15 fok után napközben 22 és 26 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nagyon reméljük, hogy mit azt mondt, hamarosan elmondjuk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma reggel is, ugyebár Nemzeti Sportrádió és Sportreggel. Hello, jó reggelt, szia Márk, itt van Márk és Levi, szuper Levi érdemje, hello, jó reggelt.
2: Jó reggelt,
3: és még kívánok, Levi, jó reggelt.
1: Sziasztok. Igen, és itt van Újvári Máté is a vonalban. Szia Máté, köszöntünk.
4: Jó reggelt, sziasztok, hogy vagytok.
1: Oly távol, jó, kérlek szépen, jó vagyunk, köszönjük a kérdést. Milyen jó, hogy megkérdezik, nem?
3: De tényleg a Gyuri ilyet sose kérdez tőlünk.
1: Marosán Gyuri.
4: Hallottam a beszélgetést, és hogy ugye még lett volna kérdésetek hozzá, csak már addigra letette a telefont. Úgyhogy remélem, hogy minden kérdést megkérdeztek most tőlem, és nem utána ütettetek be.
1: Így van, na most képzeld el, hogy pont ez a kérdés, na, akkor feléd is irányul. Mindaközben az előző hétvégén beszéltem, ugyebár Szoboszlai Dominik édesapjával, Zsolttal, és pont a tekintetben érdeklődtem, hogy az én kislányom, aki 12 éves, de 11-nek néz ki, hogy remekül focizik. És, de úgy képzeljétek el, de büszkeséget tölt el, bár apaként nem gondolnám, annyira nem örültem volna régen annak, hogy azt mondom, de jó, focizik a kislányom, de szereti, miért ne? És gondolkodtunk esetleg elvinni focizni rendes klubba. Uh-huh. És egyelőre azt mondják, hogy ebben a korban még azért többé-kevésbé a fiúkkal együtt játszanak. Van ilyen, igen, és persze van is, hogy a lányok. És kérdeztem pont Dominik apukát, Zsoltot, hogy van-e annak létjogosultsága, érdemes ebbe időt, pénzt, energiát fetszölni, hogy női foci, mert ugye azt beszéltük itt, hogy milyen nagy a különbség a német klub kézilabda a férfi és a női közt, nagyon nagy, aránytalan, de hogy ugyanezt látom, hogy feljöhet el szerinted, Máté, a női labdarúgás, ha már vannak bár asszisztensek, partjelzők, bírók, de labdarúgó játékos tekintetében.
3: Rossz fele vitted ezt a beszélgetést, Levi.
1: Miért?
3: Inkább a Mátétől a női sofőr kontra férfi sofőröket kellett volna megkérdezni.
1: Az
3: egy mélyebb téma.
1: Az a következő. Ezzel most bemelegítünk.
4: Kicsit messzire indulunk itt a kérdés kapcsán. Ugyanakkor azt azért hozzá kell tennem, szerintem, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon nagy fejlődésen ment át a női labdarúgás. Ugye azért vannak olyan nemzetek, ahol simán pikpak eladnak egy 60-70 ezer fős stadionba is mérkőzésre szóló jegyeket. Ugye például az angolokat ki lehet emelni, nagyon népszerű a női foci, az Egyesült Államokban elképesztő méreteket öltött, Ausztráliában konkrétan népszerűbbek a női játékosok, mint a férfiak, nagyobb sikereket is érnek el, szóval megvan az a pár nemzet szerintem, aki egyértelműen kiemelkedő, viszont talán a nagyobb, vagy inkább nem azt mondom a legnagyobb probléma, de hogy a probléma gyökere az talán még mindig az, hogy rendkívül nagy a távolság a legjobbak és az utána következő nemzetek között. Ebből kifolyólag, tehát kevés olyan nemzet van jelen pillanatban, szerény véleményem szerint, de nem mondom, hogy a női labdarúgással teljes mértékben up-to-date vagyok, de mondjuk például olimpiákon rendszeresen közvetítek női meccseket is, VB-ken, EB-ken, amiket szoktunk adni az MN Sporton, ott is időnként szoktam közvetíteni. Szóval, hogy óriási a szakadék a legjobbak és a nem legjobbak között, és talán ezen kellene valahogy javítani, mert hogy ott például, csak egy zára gondolat ez, teljesen elképzelhetetlen lenne, hogy egy női labdarúgó világbajnokságon mondjuk Zöldfoki szigetek további a csoportjában. Tehát, hogy egy ilyen kis nemzet, vagy egy ennyire papírforma alapján gyakorlatilag kisem jutó csapat még bravúrt is érjen el, ez ott jelen nincsen, de hogyha a női labdarúgással szeretnétek hosszabban foglalkozni, javaslom Berkes Judit kolléganőmet, aki biztos vagyok benne, hogy minden kérdésetekre válaszolna az ügyben.
3: Mi is egészen biztosak vagyunk benne, hogy nem szeretnénk most mélyebben női labdarúgással foglalkozni, viszont Forma 1-jel annál inkább. Nézek itt Levire, aki már nagyon mosolyog, már nagyon várod, mert...
2: Ugye arról beszéltünk az előző szegmensben, hogy milyen pozícióban lenne nehéz elképzelni azért női sportolókat, és hát a Forma 1-es pilóta vezetőszéke, de nem tudom, hogy...
1: Mindig visszatérünk erre.
2: Nem viccből mondom, csak Mátét akarom ezzel kérdezni, hogy hol tart, ugye volt egy nagyon jó följövetele ugye a labdarúgásban, jégkorongban is. Hogy áll ez az automotorsportban?
4: Ugye a nőknek van külön szériájuk, és hát hosszú távon, amióta a Liberty Media, ugye az amerikai tulajdonosok átvették Ecclestontól, azóta minden egyes évben ez fölmerül, hogy mikor lesz már a Forma 1-ben női versenyző. Itt is azt a fő szempontot kell figyelembe venni, hogy csak azért beültetni egy nőt, mert nő, nem lesz jó senkinek sem. Tehát ez kontraproduktív lesz. ugyanis sokszor elmondjuk, és nem értik meg, vagy nem feltétlenül tudják ezt befogadni időnként, hogy olyan szintű fizikális felkészítéssel jár jelen pillanatban az, hogy te Form 1-es versenyző legyél, amit a nők döntő többsége pusztán genetikai okokból nem tud, nem képes lemodellezni, és ebben semmi sértő nincsen, tehát nehogy nekem ezt valaki félreértse. Itt pusztán arról van szó, hogy a férfiakból egyszerűen többet lehet úgy kihozni, hogy mennyi súlyt tud emelni, a nyaka mit bír el, milyen hosszan képes erre a dologra. Tehát itt egy olyan szintű fizikális különbség van jelen pillanatban a férfiak és a nők között, ami nem látom magam előtt, hogy most hirtelen hogyan lehetne ledolgozható, és ugye ez egy másik történet, hogy valakit esetleg bedobnak a Forma 1-be, és végig tud körözni 50-60 körön keresztül, de hogyha ő egy körön át, vagyis minden körben kap 4-5 másodpercet mindenkitől, annak semmi értelme nincs. Tehát, hogy itt ezt az arany középutat kell megtalálni, hogy csak azért ne legyen nő az F1-be, hogy ezt elmondhassák magukról, hogy igen, most Hamiltonék mellett van egy női vezető, vagy egy női pilóta, olyat kell keresni, aki erre tényleg fizikálisan, mentálisan minden szempontból alkalmas.
1: De nem menjünk, a hölgyek sokkal jobban vezetnek, mint a férfiak, a közutakon. Akkor én azt gondolom, hogy akár ott is megoldható lenne ez profi szinten. Most nézd rá, ma már sokkal
4: jobban vezet. Más a tempó, tehát hogy most nem tudom, ez ilyen beugratos kérdés vagy sem, de hogy nem is reagálnék rá inkább. Szóval, hogy ugye más a tempó, tehát hogy amiről megint az előbb beszéltem, hogyha ezt itt tovább viszed meg, tovább szorzod, hogy 250 km/h végig tolni 2 órán keresztül egy futamot úgy, hogy rád iszonyatos erők hatnak, különböző G-hatások, ezt nem lehet csak így egyik napról a másikra, egyik pillanatra a másikra. Ugye a női szériában is, ha megnézzük az átlag köridőket, akkor most nem akarok nagy butaságot mondani, de pont tavaly láttam egy ilyen elemzést, hogy az F3-asok szintjének a környékén vannak úgy átlagban nagyjából, ugye Forma 1, Forma 2, Forma 3. Na most a Forma 3-ban a 16-7-8 éves feltörekvő fiatal srácok versenyeznek alapvetően, akik ugye még kisebb szériákba kerülnek oda, és a főcélük az, hogy minél tovább menjenek. Tehát, hogy nagyjából itt, ha a különbségeket be kell lőni, akkor azt lehet mondani, hogy a legjobb női versenyzők jelen pillanatban a világon, azok az F3-as fiúknak a szintjén vannak időben.
3: Arról is beszéltünk, hogy milyenek a női főnökök a Forma 1-ben, mondjuk akár a versenybírók között, vagy az F1 vezetésében. Tényleg. Női főnökök előfordulnak?
4: Hát voltak ugye női csapatvezetők, Monisa Kaltenból például volt még annó a Zaubernél, Toto Wolffnak a felesége, Suzy Wolff, ő ugye különböző vezetői tisztségeket betöltött és tölt jelen pillanatban, és elsősorban a női vonalat erősíti, illetve hát van egy olyan vezető is, aki képernyőn ritkán szokott kerülni, de honfitársunk Bukor Katáról van szó, akivel az elmúlt években többször is interjúztunk a Hungaroringen, a M4 Sporton. Ő az a személy, aki, hát magyarul ceremóniamester a titulusa, de marhára nem azt jelenti, mint amire ti most gondolnátok, tehát nem az esküvőn dolgozik ilyen szempontból, hanem amit egy-egy futam után látok, díjátadó ceremónia, azt gyakorlatilag A-tól Z-ig ő az a személy, aki hát nem csak megtervezi, hanem lebonyolítja, folyamatosan 3-4 órával és walkie-talkie-val rendszeresen ott mászkál és próbál rendet vágni, és ő egy nagyon komoly vezetői tisztségben van jelen pillanatban a Forma 1-ben, úgyhogy Katát innen is üdvözlőjük, puszíjuk, most is kint volt, minden futamon ott van, úgyhogy az egy nagyon-nagyon menő pozíció. Büszkék lehetünk rá.
3: Akkor neki köszönhetjük azt is, mondjuk, hogy Antonelli emelhette föl megint a trófeát a dobogó közepén, nyilván ez vicc akar lenni, hiszen kiváló olasz pilótáról van szó, és megint tett egy lépést ugye a VB cím megszerzése felé.
4: Tett bizony, egyébként minimálisan van igazság abban, amit mondasz, mert hogy amikor a versenyzőket kiküldik a dobogóra, akkor Kata az a személy többek között, aki mondja nekik, hogy most mehettek, vagy most még nem mehettek, úgyhogy ilyen szempontból nem tapogatózó rossz irányba. Egyébként meg igen, beúszta Antonelli ezt a fantasztikus mazidi versenyt, négy darab előzés volt összességében a futamon. Többen azt mondták a versenyzők közül is, hogy egy rendkívül jót tudtak szunyokálni közben, és hát 81 pont Antonelli előnye, ez tényleg behozhatatlan kategória. Nem látszik, hogy ezt bárki is meg tudná csinálni, mert ez az kellene, azon túl, hogy Antonelli mondjuk 3-4 versenyen konkrétan nullázzon, ez azt kellene, hogy valaki más viszont egymás után nyerjen ennyit, hogy vissza tudja jönni a meccsbe, hát erre gyakorlatilag zéró esély van.
2: De... nagyon izgalmas futam után, Monza után költözött át a száguldó cirkusz Madridba. És hát voltak azért elégedetlen hangok úgy a pálya vezetésével, ugye Verstappen nyilatkozta, hogy valaki adja oda neki a pálya térképét, és hagyrajzolja át, mert ez így nagyon unalmas, és már gondol, már mennek a tervek, hogy jövőre hogy kell átépíteni. Ezzel mi a helyzet?
4: Hát ez konkrétan, egészen konkrétan úgy van, hogy ezt át fogják építeni egy részét. Ugye ez egy hibrid versenypálya, részben az adottságokat használják ki, tehát ez egy utcai pálya, amiről beszélünk. Egy része az konkrétan, amit ha az ember elmegy Madridnak arra a részére, akkor lát is ott sétálat. A másikat viszont ők építették meg. Egyébként azért furcsa ez, hogy a versenyző többsége panaszkodik, ugyanis az egyik nagykövete ennek a hétvégének meg összességében a madridi versenynek egy bizonyos Carlos Sainz volt, az ifjabbik, a Williams jelenlegi versenyzője, aki elméletileg benne volt a tervezésben, csak nem tudom, hogy ő éppen aludt, nem foglalkozott vele, vagy más dolgai voltak, tehát hogy nyilván részben csak névleges nagykövet volt, de ő ezt hangoztatta az elmúlt hónapokban, hogy neki nyugodjon le, én ott voltam a pályának a tervezésekor, fantasztikus a karakterisztikája. Hát azt láttuk, de lényeg, ami lényeg, hogy már most ott vannak, hogy 4-5, de akár 6 kanyart is módosítani fognak jövőre, sőt, ugye Madridnak 10 éves szerződése van a Forma 1-jel, úgyhogy bőven van idő kísérletezni, és azt mondták, hogyha láttatok a közvetítést, ne adj Isten a felvezető műsorokat, amikor bemutattuk ott a kis részét ennek az egészként hatalmas pedoknak, ami olyan volt, mint egy útvesztő és egy olimpiafalu egyben. Tehát, hogy voltak konkrétan olyan helységek, ahol a csapatok egy részét elszállásolták, főleg a mérnököket, ezek ilyen esőtől védett, fedett, légkondicionált helységek voltak, és az a terve egyébként a spanyol szervezőknek, hogy idővel, akár már jövőre, de 2 év múlva mindenképpen, a pálya egy része átmenjen, keresztül menjen ezeken a helyeken, hiszen fedett és teljesen légkondicionált részen még sosem versenyeztek Forma 1-es autók, úgyhogy ők ezt is szeretnék kipipálni.
3: Máté, egyébként igazak azok a sajtóinformációk, mi szerint azt mondták, hogy csalódott voltál ott a verseny hétvégén gyakorlatilag, mert hogy neked profi futballistákat ígértek, de csak Real Madrid focisták jöttek szembe.
4: Mit fogsz kapni Levitől? Na szép. Hát gondolom együtt dugtátok össze a fejeteket itt.
3: Nem kellett. Vannak önálló gondolatai minden második héten.
1: Nem tudom, kiről beszél. Ki lehetett ott? Milyen Madrid csapat?
4: Na hát, milyen Madrid? Hát konkrétan az, hogy José Mourinho itt volt, itt vezetőedző, nyilván az alap. Sajnos őt nem tudtam meginterjúvolni, mert nagyon messze voltunk egymástól. Akikkel sikerült, azért Roberto Carlos, remélem, hogy még nektek is átmegy, annak ellenére, hogy itt beleszálltatok a Real Madridba.
2: Még a Levi is játékos.
1: Igen. A magyar fia van, rendes gyerek.
4: Is, igen.
3: A kis Robi.
1: Carlos Béla.
4: Ezen kívül, akit sikerült elkapni, hogy az Thibaut Courtois volt, illetőleg Jude Bellingham, de hát rajtuk kívül kint volt Cucurella, kint volt Vinicius, kint volt Tchouaméni, tényleg, a Ferrari kint volt Arda Güler, folyamatosan ott haktiztak mindenféle csapatoknál, mint meghívott vendégek. Rajtuk kívül egyébként Rafa Nadal is ott volt, egyik nap tiszteletét tette Sir David Beckham, Raúl González, úgyhogy hát igazi, sportfiesztát csináltak.
3: Képzeld el, Levi, ezt a szerencsétlen gyereket, mondjuk kiviszed a kisfiadat, kislányodat egy ilyen Forma 1-es esemény, és a Cucurella mögé szól egyetek.
1: De nem, hát
3: mit lát belőle szerencsétlen?
1: Egyrészt ugye a Haj című filmet nézzük meg vele együtt, nem lehet. Gondolom, a katalán nagydíjra nem megy ki ez a díszes társaság, csak a madridire, ugye?
4: Barcelonában is tették már azért tiszteletüket Real játékosok, de itt nyilván a pálya közelsége ezt adta. Egyébként szombaton találkoztam, sőt, akkor egy közös képet is lőttünk Rodrigóval, illetőleg Éder Militaóval, akik kint voltak a versenyen. Hát figyelj, van két kicsit, aki kimegyek a játékosokat.
1: Na jó, tehát velük ők még formálhatottak, ne engedd a
4: oda, de figyelj, mentem oda hozzájuk, ez szombat kora délután, hogy esetleg egy interjúra, por favor, mire mondták, hogy nem lehet, ugyanis José megtiltotta nekik, hogy a meccs napon a meccs előtt iratkozzanak, mert hogy szombat este 9 órakor fogadták a Rayo Vallecanót, és aztán 4-1-re felül is múlták őket egy igencsak könnyen felejthető mérkőzésen. Úgyhogy a rájátékosok betartják Zsozénak az intelmeit. egyelőre.
1: Igen, félnek tőle, erről beszéltünk itt férfi-női főnökök kapcsán, tulajdonképpen José Mourinho mindent megtestesít. Tehát a férfit, a nőt, a robotot, a gyarlót, a kedvest, a mosolygós, a mindent. Még azt is megteszi, hogy nyer egy nemzetközi ligát a csapatával, odaadja például a labdaszedőnek az érmet. Tehát ő mindenre képes, ilyen szempontból.
4: Volt ilyen.
1: Igen, igen, mindenre képes. És akkor mi a mostani feladat neked? Onnan már gondolom, akkor már haza, és már itthon készültök.
4: Már itthon, természetesen már itthon jöttünk is, ez a tegnap egyből, úgyhogy hát van Vox utca magazin, esetleg aki még Form 1-es vonalon nem élvezte ki teljes egészében a Madrid utamot, akkor kicsit visszalövünk majd rá az M4 Sporton 4-1-8-tól. Hétvégén pedig ugye OTP Bankliga, itt ugye az előző beszélgetésnél hallottam, hogy kézilabdázók hány kalóriát vesztenek, hát nem tudom, hogy a magyar labdarúgók hány kalóriát vesztenek egy M4-es meccsen pontosan, de érdemes lenne hát talán ezt is megnézni.
1: Nem tudom,
4: Szombaton, Debrecen, vasárnap, Újpest, ez a beosztás. Hát így azért 10 kilométert futnak kár azért a tízest.
2: Máté, nekem még az...
4: Nem mindegy, hogy milyen intenzitással,
1: köszönöm szépen.
4: Ez lett volna a következő. Igen?
2: Nekem még az jutott eszembe, hogy mennyire veszi még komolyan a nemzetközi sajtó, vagy bárki, amikor Max Verstappen arról beszél, hogy hát gondolkozik a visszavonuláson, mert ezt már kismilliószor hallottuk tőle. Miért jön ez föl mindig időről időre?
1: Mert tényleg el akar menni. Hát,
4: szerintem most annyira ez nem jött föl, most maximum ilyen viccként dobhatta be. Ugye korábban ez valóban téma volt, de mióta meghosszabbította a szerződését, vagy bejelentette, hogy akkor marad a Red Bullnál, szerintem ez most már nem téma, legalábbis Madridban abszolút ez nem volt. Fernando Alonso kapcsán jöttek most elő ismételten ezek a hangok, mert a csütörtöki média napon kérdezték őt, én is bent ültem a sajtótájékoztatón, nagyon mogorva volt, pedig egyébként jó kedve szokott lenni Alonsónak, ugye El Padre, mi csak így beszézzük őt a pedokban, és kérdezték, hogy jövőre marad-e az Aston Martinnál, vagy semmire, mondta, hogy nem tudja. A döntést azt nem mostanában fogja meghozni, ugyanis csupán kettő problémája van, egyik se nagy, az Aston Martin hullegyenge, és gyűlöli ezt a szabályrendszert. Tehát csupán ezek a problémái Alonsónak, mire, és ezt képzeljétek el, ez még Verstappennél sem történt meg, amikor ő fenyegetőzött. Másnap Mohamed Ben Sulayem, ugye a Forma 1 vezetője és döntéshozója, Stefano Domenicalival egyetemben, hivatalosan nyilatkozott és kijelentette, hogy ők bármire készek, bármilyen irányban változtatni, csak azért, hogy Fernando Alonsót ne veszítse el a sport. Ezzel a részre egyébként maximálisan egyet tudok érteni, úgyhogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy előbb-utóbb talán a pilóták hangját elkezdik ténylegesen meghallani fent is, és nem veszítjük el ezeket a legendákat, meg karaktereket, amelyekből egyébként egyre kevesebb van az F1-ben is.
1: Hát erről beszélünk, most már bírók is beszélnek a foci meccs közben, én várom, hogy majd valaki énekel, valamelyik játékos előbb-utóbb egy-egy dal részletet, szóval annyira nyitott lenni.
4: Hát miért Duplantis előadta a slágerét Budapesten?
1: Ugye annyira, és pont erről beszéltünk, és tényleg egy záró akkor így a végére, hogy mennyire jó ez, hogy mindent és mindenkit látunk, hallunk, és ennyi féle típusú sportesemény, mérkőzés, pont ugye erről beszéltünk az előbb itt, hogy nézd a US Open, közben indul a United City, akkor még nincs vége a Barca meccsnek, és tehát nem tudsz úgy lépni, menni, hogy ne láss iszonyat nagy meccseket, játékosokat, sportolókat, hogy talán lehet egy kicsit kioltja a mennyiség a minőséget, vagy nem? Nincs ilyen aggály?
4: Nyilván, ez ugye mind az egész az üzletről és a pénzről szól, de ettől függetlenül egyébként nekem azzal nincs bajom, hogy bármit is nézhetek. Most ha már itt a United City-t felhoztat, tudom, hogy a beszélgetésük végéhez közelítünk, de azért az érdekes, és csak egy kis átkötés, hogy mondjuk. Ugye egy tök szabálytalan góllal nyeri meg a manchesteri derbit a Manchester City, amit már aznap egyébként az angol bírói kar kiáll, és lenyilatkozza, hogy hát elnézést kérünk, hibát követtünk el.
1: Igen, és akkor most mi a konklúzió?
4: Egyrészt, hogy a kommunikációt tetszik, tehát, hogy nyilván ez a ne semmi fogd meg jól, de hogy van kiállás, és van kommunikáció a játékvezetői kar részéről, hogy egyébként gyerekek, ezt mi nagyon nem kicsit, de elrontottuk, igen, annak ellenére, hogy a VAR-t használták. A másik meg, hogy pont ezt akartam csak így bedobni így zárásképpen, hogy egyébként mire mész vele? Tehát, hogy
1: van VAR. Kérdezve, hogy mennyire vannak most ezzel?
4: Mondtál itt, hogy csak ugye bedobtátok az AI-t, meg a robot, meg mindent, tehát hogy van egy csomó segítség most már, de hogyha a varszobában is olyan emberek ülnek, akik egyébként nem értik a szabályokat, akkor ezzel nem vagyunk előrébb, sőt, csak még rosszabb a helyzet, mert ráadásul még az érzelem részét is kijöli azokban a percekben, hogy aztán megadjanak egy szabálytalan gólt, amivel nyerni tudnak.
2: Mi itt a szünetben rájöttünk, hogy mit kell csinálni, kell egy VAR ellenőrző VAR.
1: VART ellenőrző, Igen.
3: De azért mindig lehet,
4: mi vagyunk a varosok, akik ellenőrizzük a VART.
2: Így van, tehát gyűrűzni kell ezeket a dolgokat, és egyszer csak jó lesz.
1: Igen. Szép. Azért nagyon örülök, hogy még én éltem olyan időszakban, amikor a bíró belefújt a síba, ha úgy gondolt a 11-es, 11-es, ha nem, akkor nem, és felnőttek generációk és csodálatos játékosokat látunk. Ebben bízva búcsúzunk, Máté, köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk neked, szevasz, szia!
3: Szia,
1: pontosan 9 óra, és ha már nagyon okosan és ügyesen, szakmailag kiváló módon felvezette Máté a beszélgetés végén, akkor tárgyaljuk ezt ki, jó? Kíváncsiak vagyunk, hallgatók, hogy állnak ez a United City gólhoz, megadott gólhoz, de végig szabálytalan gólhoz. A kiállítást is vagyunk bátran innen nyugodtan.
2: Hát United szurkolók ne szóljanak semmit. Tehát, hogyha nem tud egy csapat gólt lőni, úgyhogy a másik csapat
1: 10 emberre
2: van az első fél idő felétől.
1: Kb. De én azért engednék. Biztosan egy-két United szurkoló az országban is. Ők írjanak, ők ketten, hárman. Nincsenek sokan. De én figyelj, múltkor találkoztam valakivel, hogy a United szurkoló, és úgy megöleltem, miért? Hát ezt ki is mondod, és vállalod egy ilyen, nem tudom, 10 év után, figyelj, le a kalappal.
2: De még a Ferguson féle United. Hát én is Milán szurkoló vagyok, de nem a mostani, hanem
1: tehát, az a, igen. És az a fura vagy nem fura, hogy nem tudod elengedni. Tehát azt a csapatot, amelyeket elkezdted gyerekként, fiatalként szeretni, szóval ilyen, ez nem tudom, nincs, én úgy gondolom, nincs barátfelvétel 35-40 év felett, hiszen nincsen csapatcsere sem. Ha valakinek szurkolsz, akkor bárhogy játszik, tök minden, láss szegény Milán meg United, tehát utóbbi 10-15 évben szerintem egy perc jó pillanatra nem volt a két csapatnak együtt, és mégis egy csomóan kiállnak, és ez nagyon tiszteletre méltó. Nagyon tiszteletre méltó. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk.
2: Majd nagyon buta.
1: Ezt szuper, Levente mondta 0-30, 25, 14, 6, 25, 14 lakik, a harmadik kerület, Zirzen, Janka utca 9. Na, tehát akkor írjátok meg nekünk 0-30, 55, 55, 65, mit szóltok a meg nem adott gólhoz, mennyire helyén van lesz, azt mondják, hogy hibáztunk. Nem kéne visszaadni 3 pontot? Vagy most hogy van? Kicsit varozzunk, kicsit, akkor nézzük meg a United City meccset, jó? Mindjárt folytatjuk, pontosan 9 óra.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor jó reggelt mindenkinek, 6 perce 9 óra után. Na nézzünk körül akkor Angliában, méghozzá United és Manchester City mérkőzés után volt viszonylag meleg a helyzet. Jó reggelt kívánunk minden kedves drága hallgatóknak. Írjatok, kíváncsiak vagyunk, hogy hol látjátok ezt, mert ugyebár tulajdonképpen a játékvezetői testület, a KAR Angliában kiadott utólag ugye a meccs után egy viszonylag, hogy mondjam, most egyértelmű, hogy ez let's go volt? Teljesen egyértelmű, Levi. Márk, nézzetek rátok, ugye láttuk utána, igen, a felvételeket, és kiadta az angol játékvezetői testület a következő hivatalos álláspontot, miszerint a VAR vizsgálat után ki kellett volna hívni a mérkőzés játékvezetőjét, hogy felülvizsgálja holland győztes gólját az angol labdarúgó bajnokság, ugye a manchesteri derbijén. A City norvég támadó az 59. percben, csak vegyük újra az eseményeket, balról érkező beadás után lőtt bevetődve a kapuba, a játékvezető elsőre les miatt nem adta meg a gólt. Oké, hát eddig meg is lennénk. Aztán a találtot vizsgáló VAR azonban megállapította, hogy a csatár nem volt lesen. Ellentétben csapattársával, a középen érkező Enzo Fernándezzel. Utóbbi azonban nem érte el a labdát. Itt mi ez, vétlen lesz? Hogy hívják ezt, vagy valami hasonló? A játékvezető... Még a játékvezetői gólt ítélt, ugyanakkor hétfőn kiadott közlemény szerint rosszul döntött, mivel Fernández ugyancsak megpróbált játékba avatkozni, ez pedig ilyenkor hatással van az ellenfél mozgására. Mint fogalmaztak, a vizsgálat után ki kellett volna állítani a játékvezetőt, illetve hívni a játékvezetőt, hogy felülvizsgálja az esetet, és valamennyire szubjektív döntést hozzon. Ugyanakkor nem állították, hogy a gólt egyértelműen érvényteníteni kellett volna. Hát eddig a hír, és megint ott tartunk, ugye, hogy betették ezt a VAR-t. Ez valakinek nagyon jó volt. Ezt nyilván egy cég a világ összes stadionjában, legalábbis egy szint felett, ezt kihelyezte. Ezt be is kellett kötni. Be kell tenni a monitorokat. És megint arról beszélünk, hogy minden arról az ABBA számról szól. Ugye most nem a gimnázium rövidítése, nem a gimi-gimi, hanem az a bizonyos money. Hogy ha már ebbe ennyit fetszülnek, és én bízom benne, hogy ezt a FIFA, UEFA mindenki leellenőrizte, tesztelték, egy vagy két év volt a tesztidő, ha jól emlékszem.
2: Látszik rajta, és hogy nem sokáig tesztelték.
1: És hogy nem lehetne azt csinálni VAR-ral, amit a Vircel, ha már mind a kettő V betűvel kezdődik, hogy bemondani, hogy nem jött be? Tehát, hogy köszönjünk pénz vissza, vagy nem tudom, vagy valami, tehát, hogy egyszer nem. Tehát
3: ködbér.
1: Igen, meg itt a bíró döntése először, hogy les, aztán, ha nem lett volna VAR, akkor ez így megy tovább. Persze ezt is hittem eldönteni, egy számos része van, megnézőpontja a perspektívájának ennek a témának, hogy ez a bizonyos Fernández bemozdul, nem mozdul, lesre, akar-e, szándékában áll, gólszerzni nyilván igen, hiszen azért van a pályán, de hogy ez megzavarja a mögötte lévő védőt, vagy nem, ez ki a jó Isten tudja megítem, most viccen kívül.
3: Nekem az volt fura, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt szokott kapni az a tény, hogy a pályán meghozott döntés. Tehát a pályán meghozott döntés az les volt.
1: Igen.
3: És nem megadott gól. És ennek ellenére lett megváltoztatva úgy, hogy a bírót még ki se hívták, hogy nézze meg az esetet. Tehát ez nagyon, nagyon fura és nyakat.
2: Igen, amit mondasz, hogy az nagyon ritkán, hogy úgy változtatnak meg valamit, hogy ki se hívják. Tehát ez szinte félre nélküli.
3: A pályán hozott igen. Döntés az megvan.
1: Sőt, pont fordítva. Tehát ők nem tudom, mit csinálnak ott kőpapírolló. Nem hívjuk akkor ki.
3: Pénzfeltobás.
1: Igen, és általában kihívják. De akkor megint ott a kérdés, és bocsánat, egyébként futjuk az üres köröket, nem tudom, hónapok óta VAR-ra, vagy egy éve VAR-ra kapcsolatban, hogy mindig, akkor tényleg, tehát vagy oda teszünk valakit, akkor vagy hozzon egy döntést, igen vagy nem, vagy nem kell.
3: Igazából ugyanannyi vitatott eset van a VAR óta, sőt egy kicsit több, mint azelőtt, hogy nem volt. Most meg szídod a VAR-t és három embert, aki ott van, és irányítja.
1: Meg a VAR-t felügyelő ember.
3: Az előtt legalább csak egyet szíttál.
2: De igen, most meccsenként, vagy hétvégenként mindig van egy olyan meccs, amiről tudod, hogy itt is hiba történt. Még hogyha visszamegyünk a múltba, most oké, volt, amikor tudjuk, hogy a Ukrajna-Anglia meccsen volt talán, amikor egyértelműen benn volt egy gól, és azt nem adták meg. Tehát hogy azért voltak ilyen sztorik.
3: De a gólvonal kamera az más.
2: Igen, a gólvonal technológia az nagyon bejött. Az egy nagyon jó döntés volt. Nyilván az még nincsen minden stadionban, és akkor meg van, hogy a VAR-nak kell eldönteni, hogy ez most benn volt-e vagy nem. Tehát az is egy érdekes szitu, például itt Magyarországon. De
1: ez dönts el a bíró, hát hagyjunk már ennyi emberi részt az egészben. Szerinted les volt, most, hogy Enzo Fernández bemozdult, azzal zavarta-e azt, aki nem is nézte őt, meg szóval...
2: Tehát ez a les még mindig óriási probléma, tehát ez olyan, mint a kezezés, tehát nem lehet eldönteni, hogy mi a jó.
1: Én kivenném a les, tehát egyszerűen az egy nagyon komoly szabálymódosítás lenne. Én kivenném a lest. Egy-két ember lehet előmaradna mindig, de mindig vele maradna ugyan két védő. Tehát nem lenne gond.
2: Nekem azt tetszik inkább, hogyha...
1: Szétszakad hogy a pálya.
2: Nem, hogyha van olyan testrésze, amely még érintkezik a védő valamely testrészével, akkor még mehet tovább. Hogyha teljes mértékben előrébb van a támadó teste, akkor lesz.
3: És mi a teljes mérték? Tehát itt is azért...
2: Miért, amivel nem szerezhet gólt.
1: Igen, és akkor tudod, azt mondták, hogy támogassuk ugye a
2: támadó focit,
1: legyenek gólok, de hány olyan eset van, amikor bevizsgálják, de 5 percekig áll, és kiderül, hogy a cipő, csúcs, orr, de tényleg, hogy egy körömnyi, egy centincs.
2: Jó, amire te gondolsz, hogy azért nem volt egyszerű ott Lewandowski lábából a 43-asból 48-as csinálni azért 5 perc alatt. Tehát azért a Photoshop sem képes mindenre egy 2 másodperc alatt. Igen, tehát azért ez nem olyan egyszerű, mint amire gondolsz.
1: Na, úgyhogy értitek, szóval, hogy ezzel nekem az a gondom, legalábbis az a része, hogy is ilyenkor, ilyen var, hosszú varvizsgálatoknál én rendszerint el is kapcsolok.
2: Igen.
1: Tehát, hogy elmegyek egy másik
3: elmegy a kedved,
1: csatorna.
3: Nem?
1: Persze, de hát szóval nem ilyen lovat akartam.
2: Ott is var van, ezért visszakapcsol.
1: És akkor itt még mindig van, ott már csak kevés. Na, hát szóval, hogy könnyűen, tehát erről dumálunk, hogy hagyjuk már meg, tehát hagyják meg már nekünk szerethetőnek azt, amit megszeretünk úgy, ahogy. Persze nyilván kellenek változások, itt van változtatás a teniszben is, aminap vettem észre, mert nincsen bíró.
2: Csak a főbíró.
1: Ja,
3: vonalbíró. Ja, persze, hát az már rég.
1: Hát ez már rég, igen. Hát éve.
3: Először kivették ugye a Netz bírót, mert volt, aki kiabált nagyon, hogy Netz!
1: Tényleg, és akkor is. Van, aki úgy megy nyugdíjba. Tehát van, aki, apa, mit csinált egész életet? Fogtam egy háló tetejét, és néha azt mondtam, hogy Netz.
3: Néha micsoda? Kiabáltam.
1: De könnyen lehet, hogy valaki úgy érte az életét, hogy Netz bíró. Tehát a munkakönyvben már nincs ilyen, Netz bíró. Munkájának kezdete 1957 Ausztrál Open.
3: Nyugdíjba ment.
1: Nyugdíjban
2: kérdezik. Hogy elkezdődött a ma reggel, neked ott lett volna a becenevet, ha te lettél volna Netz bíró, Netz harisnya.
1: Köszönjük. Azért még csavarsz egyet ezzel, amikor gyermekkori sérelem.

0: Ment volt. Azt mondja, valaki azt mondja, sziasztok, a VAR is bebizonyította, simán eltörölném Alest. Igen, jó, tök jogos. Igen.
1: Na és itt van egy Manchester United szurkoló is, éppen hiányoltad, Levi.
0: Hol? Na, azt nem láttam most. Ja igen, szia, mint Mu szurkoló, egyben dőjt, egy ilyen góllal kapunk ide, igen, azt mondja, Kádéne szavai ütnek, mit mutat a végén a tábla? Hát igen, ott is fejtő bűzlik. Aha, Glázer írjanak, köszönöm. Hát, igen, szóval 10 embere járt a csapatot ilyen szinten.
1: 23. perctől.
0: Ha nem is megverni, de gólt rúgni, azért legyen már biztonsági öv. Tehát kötelező. Tehát szerintem, na, ilyen esetben igen, szóval eléggé, hogy mondjam, nem volt túl erőteljes, nem volt túl potens a játék. Na, úgyhogy visszatérve ide, és akkor most ezen mennyire vannak kisegítve a United játékosok, és a szurkolók, hogy azt mondta
2: semennyire.
0: A játékvezetői testület, még mi nem tudjuk, hogy kik azok, mi úgy gondoljuk az angol játékvezetői testület, hogy hibáztunk. Les miatt nem kellett megadni a gólt. Oké. Okay.
1: Még kellemetlenebb szerintem a Manchester United játékosának még kellemetlenebb, hogy miért beszélünk még erről a meccsről annyit, amikor 10 emberrel volt az ellenfél, nyerni kellett volna, most meg arra fogjuk, hogy a VAR megadott egy gólt,
2: nem a legkellemetlenebb, meg. Mindig annak a stressznek, annak az EMU szurkolónak, aki 5 éve most már növeszti a haját. Nem úgy, mint a hangmérnökünk Milan, neki kiváló a flodásza, hanem hogy tényleg,
0: hát,
2: hogy
0: Milan ott... Eminem hasonlás, sosem negyedik helyzetje, tehát ő jó, következik Eminem, szeretik is, de mi nem. Na, tehát, hogy hol tartottunk, ja igen, hogy hát, mit, a Mu szurkoló, mit mondott? Mi hát,
2: ugye mi neki, ő azt fogadta meg, hogyha 5 meccset nyer egy húzamban az EMU, akkor vágasztja le a haját. Ez már 5 éve volt? Körülbelül, azt hiszem 2021-ben a Covid után kezdődött.
0: Nem nyert 5-öt még zsinórban?
2: Nem. De szerintem Sir Alex óta nem nyert 5-öt zsinórban.
1: Így van. És tavaly majdnem összejött, de aztán nem.
2: Aztán 98-ig megy öngól.
1: Nem tudom, azért kitől, talán a Newcastle-től, vagy valami olyan.
2: Igen, a Newcastle-től rémlik nekem is egyébként, igen.
1: Hogy elvileg nem szabadott volna, mert olyan jó rendületben volt a United, de...
0: Na igen, de ennek ellenére, tehát igen, ráadásul ki is állították, ugye,
2: Foden.
0: Mondjuk arról is csak egy fél mondat, az ilyen gyorsan, ennyire nem látható körülmények között, mert szerintem mind a kettő kicsit rugott, kicsit nem tudom. Igen, valaki még ott még hátsón is billentette, még kézbe is, kezén is rúgta, még fenéken is.
2: És ott már feküdt Foden, és akkor kapott egyet a földön fekve. Hát utána ő meg oda rúgott, az tény, de hát akkor azt is szankcionáljuk, ne csak az, hogy valaki visszaütött, hanem ami előtte történt.
1: Az is megvolt videón, nem?
2: Hát videón, igen, sok minden megvolt videón.
0: Láttuk, mi is láttuk otthon a tévé előtt, nem kellett a videó. Tehát mi is láttuk, nyilván VAR is, de akkor mi legyen, állítsd ki a kéket, jó? Azt meg kell indokolni? Nem, csak a...
2: Kiállítást?
0: Azt nem, ugye? Tehát inkább nem beszélnek a bírók, csak...
2: Szerintem a csapatkapitányoknak elmondják, hogy ez történt, hogy...
0: Na igen, szóval utána tessék, tehát Manchester United tessék belőni. Ráadásul meg ennek szerintem akkor lenne értelme, most visszatérve az alaptémánkhoz, ha egy játékvezetői testülethoz egy ilyen nyilatkozatot a meccs másnapján, hogy akkor annak ugye legyen következménye, ha már itt tartunk. Tehát akkor hibáztunk, azt nem kellett megadni, akkor oké, akkor tabella változik, és akkor vissza és 0-0-val, vagy lejátszuk újra, vagy tehát valami megoldás van az, hogy hibáztunk, ennek ellenére nyert a City, ez...
1: És összesen volt 5 kaput eltaláló lövés az egész mérkőzésen, abból
0: botrány gyenge meccs.
1: Abból 3-at lőtt ugye a Manchester United, 0 nagy helyzettel konkrétan sikerült lehozni a mérkőzést.
0: A Unitednak?
1: Igen.
0: És City? És
1: a Citynek 2 nagy helyzete volt, legalábbis a statisztika szerint, az a 2 kapura lövés, az 2 helyzet volt. Tehát egy ilyen derbitől azért tényleg többet várna az ember, mint 4 kapura lövés, amiből 2 helyzet
0: nem
1: van.
0: Nem tudom, ha elindul a lejtőn, egy ilyen lejtőn az a csapat, mint a United, mióta? 7-8 éve, nem is tudom.
2: 10-12.
0: Vagy még több is, akkor meg pláne, hogy olyan név, és azért nincsenek rossz játékosok, mondjuk, bár nem tudom, tehát Maguire-t azért igen, de hogy nem tudom, mi lett itt a rendberakás, hogy mondjam, része, vagy üzete, vagy arra való felkészülés.
2: Hát az edző az, hogy egy EMU legenda, a Carrick, az nem egy rossz lépés, tehát így kezdésnek.
0: Oké, edző megvan. Tehát, ahogy szokták mondani, nem ő játszik, tehát azért oda kellene.
1: De hát újra
0: meg ki az, aki most a
1: Unitedban megy? Építeni egy kultúrát, ami Sir Alex idejében megvolt. ugye akkor azért el lettek kényeztetve a United szurkolók, meg mindent, tehát egy új filozófiát, egy új kultúrát, egy ekkora űr betöltése, mint amikor

0: Alex elment, az nem egy egyszerű dolog. Tehát emlékezzünk a Manchester City-re is, a Guardiola előtt. Tehát egy középcsapat volt, vagy még az se. Ott lett egy kultúra, Guardiola azt meghonosította, stb. És még jó néhány évig ebből fog élni valószínűleg
1: a Manchester City. Jó, de amit mondasz Alex-el kapcsolatban, ő azért oké, hogy voltak nagyon sikeres évei az EMU-nál, de mellette azért rengeteg türelmet kapott az elején, mert nem úgy ment a United szekere az elején, és hogyha most valakinek nem úgy megy, akkor egyből arra jutnak, hogy kirúgják, tehát a türelem sem ugyanaz, mint ami volt. Mikor kezdte szóra lesz? 40 éve, majd 40 éve a nem úgy is fagyján.
2: Minden felgyorsult, minden nagyon exakt, nagyon-nagyon-nagyon gyors, és ha nincs azonnal siker, és nézzétek meg, hogy ráadásul már annyira tolódik a határ, tehát annyira mondjuk még fiatalabbakat akarnak kinevelni, igazolni minél előbb.
0: És be is jön, mert nyernek. Tehát Antonelli is 20 éves, valószínű Forma 1-es világbajnok lesz.
2: De ezek 24-5-6 évesen kiégett emberek. Igen. Tehát, hogy egy emberi roncsok lesznek.
0: Az aranylabdáért megy már világbajnok, stb. De menjünk csak a dartsra is. Luke Littler világ első, már kétszeres világbajnok, 19 éves.
2: Mit mondott Boris Becker?
0: Tehát, ugye, tehát hogy 17 évesen nyert ugye Wimbledont, hogy már felnőttként nyilatkozta, nem is olyan régen, hogy valamit visszacsinálna akkor az, hogy igen, ne 17 évesen legyen. Nem tudott vele mit kezdeni. Tehát itt azért nagyon-nagyon fontosak ezek a szociális kérdések is a profizmus mögött.
2: Igen, meg az arra felkészítő csapatért, aki ott van mögötted, szerintem nem tudja Beckert elmondani.
0: Nem készítette föl senki.
2: Igen, mert pont az a helyzet, ott van ez a klasszikus, idealisztikus gondolat, hogy milyen jó lenne, érted, egy 25 éves testbe, 50 éves gondolkodó agy, és, de nincs. Szóval ez az, ami, szóval ez semmit, ez csak tapasztalatot csak úgy lehet, ha megéled. Másképp nem lehet elmondani. Nem lehet ezt, de sportra is igaz, mikor mondta apám ugye Puskás érából, mert őket látta, aranycsapat, így fiam, úgy fiam, és mondom, jó. De mivel nem láttam, nem tapasztaltam, nem értem át, azért én nem tudtam úgy kezelni. Nekem akkor Eszterházi, Garaba, Détár, nyilván a kiváló kispesti, meg a válogatott csapat volt, hiszen őket láttam, velük volt kapcsolatom. És amikor 17 évesen, amikor még játszani kellene otthon, nem tudom, Xboxot, meg PlayStation-t fent, nyilván játszott is, csak közben megint egy Wimbledont.
0: Meg kell még a Commodore 64-gel, meg még zseppénzt kapott a szüleitől, azt mondta, utána megnyeri Wimbledont, és mit tudom én hány
2: százezer. Igen.
0: Így van, tehát mit kezdesz vele?
2: Nem tudod feldolgozni. Nem
0: tudtad. Becker nem is tudta.
2: Hát szerintem nagyon sokan nem, és annyira, hogy mondjam, felgyorsult, mondom még egyszer a folyamat, hogy egyszerűen nincs idő megélni ezeket, és hogyha egy picit kiesel, már jönnek új játékosok, és új lehetőség, de valahogy a United ezt nem tudja meglovagolni, bepótolni ezt az űrt. Nem tudom, hogy mikor tud elindulni, és most hol áll például a bajnokságban.
0: Ja, stabil közép.
2: Tizedik, nyolc, igen.
1: Na, az egyébként lenne egy segítség a VAR-nak, hogyha lenne a edzői challenge. Tehát, hogy lenne lehetőség az edzőnek azt mondani, hogy mondjuk bedobja a kis, mit tudom én, micsodát, kis kendőt, és akkor azt mondja, hogy én ezt az estet,
2: időkérés jelleggel
1: szeretném megnézni, igen. Igen.
0: Hát ez nem, is van edzői challenge.
1: Ez a vízilabdában is, ugye, a kis zöld vízilabda, persze.
0: Tehát, hogy jelezni. Fölöslegesen ne álljon a játék. Igen. Tehát maguknak a csapatoknak is vannak a videó elemzői, nem csak a VAR van. Tehát persze, mindenki visszanézi azt, hogy mi történt, stb.
2: Hát olyan az laptopok, meg iPad-ek vannak ott a kispad előtt mellett.
0: Hát meg még fönt a lelátón az elemzők ülnek a különböző. De
1: akkor te elmagyarázni rendesen, hogy itt azt szeretném, hogyha megnéznétek, hogy ott annál az esetnél ezt pont. Igen. Tehát elmagyarázni neki akár három mondatban, hogy ott szerintem a játékos eltalálta a sípcsontját, amiért máskor már előfordult bizonyos színűs lapocska, mondjuk.
2: Igen, csak szerintem bent van a VAR szobában az a három ember, és nem védeni akarom őket, bár fura, de hogy...
1: Semmi döntésük nem lenne?
2: Egyrészt meg, tehát ők szerintem ugyanúgy beszélnek, mint hogy mi így hárma, most mi vagyunk a VAR szoba. Te azt mondtad, hogy eltalálta a lábát. Én meg azt mondom, nem, hanem ő direkt oda tette a lábát, hogy és onnantól...
0: Meg hogy zavarta, a tétlenles volt, vagy nem, vagy...
2: Ez ami tipikusan nem volt, tudsz. Nem tudsz. Ez ami, igen, figyelj, Jack, így én mondod, azt hiszem, hogy... És aztán jön a harmadik, ő is szól.
0: Adjuk a fenébe, adjuk meg.
1: De egyébként nem járna jobban a játékvezetői testület, hogyha ilyenkor inkább úgy... Hogy az angol mondja, úgy shut up lenne, tehát persze, hogy nem lenne jobb,
2: Bíró azt mondta, les, én nagyon hamar dönteni. Bíró azt mondta, les, oké, tovább, les, és semmi.
1: Nem, hogy a meccs végén, a meccs után sem mennének oda, hogy hát egyébként hibáztunk. Tehát, hogy nem lett volna jobb, hogyha ezt így csöndben vagyunk, három nap múlva senki nem beszél erről.
2: Persze, hát, szóval nem, ott nem tudod magadba tartani, tehát annyira megy veled a lendület, meg a hív. Meg
1: nem, a játékvezetői testület, ja! Akik utólag azt mondják, hogy elismerjük, hibáztunk.
2: Nem kéne megszólni, persze.
1: Mert
2: ez csak olaj a tűz, teljesen felesleges. Vagy igen, hibáztunk, és itt van három pont.
0: A bírói táskából.
2: Tehát azért a dollárokat? Itt van. Na, szóval, hogy akár az igen, mert ezzel most tulajdonképpen, tehát hoztak is ajándékot, meg nem is. Tehát belátjuk, hogy hibáztunk, viszlát, elmentünk ebédelni. De hát történt semmi, könyörgő. Tehát belátjuk, hogy hibáztunk, akkor adjunk egy pontot a Unitednak, és vegyünk el kettőt a Citytől, és akkor így rendben vagyunk. Hát de kb. Akkor döntetlen vége. Igen?
0: Hozzászólásba egyetértenek veled, Levi. Na. Simán eltörölnék a lest. A labdarúgásban.
2: De legalább...
0: Mert hátvéd érjen vissza, nem?
2: Vagy legyen ott. Ha azt mondják, elő a Holland elő ücsörög, ott átcsorog, akkor ott van vele egy védő.
1: De azzal kezdted az egészet, hogy az általunk szeretett sport. Az a fociban annak alapja a les.
2: Hát de, mert úgy szoktuk meg, de kispályán van lesz? Nincs. Hát ugyanúgy játszunk, nánk is előmaradt. Régen Pista
1: bácsi. Hát attól függ azért, hogyha a Grundon ott egy gólt dönt a végén, akkor bemondjuk a lesz.
2: De ahogy, hát nincs bíró, meg sem baj, hagyjad ezt a hülyeséget. Mész és játszol, cselezel, elesel, nem tudom, ripakodsz a másikra, rászólsz, és kész, felrúgnak, felállsz, oké, kicsit kakaskodsz, és megy tovább a meccs. Tehát szerintem sokkal nagyobb, hogy mondjam, lendületet adna a játéknak, meg nem, biztos, nem állna. Gól,
0: 10-8.
2: Egyrészt lenne egy csomó gól, másrészt nézzétek meg, hogy tehát felszakad, szétszakadna a pálya, és futni kéne a közepe, javarészt üres lenne, mindenki a védekezésre és előreivel támadásokra.
0: Nem itt a kézilabda. Nem támadás, védekezés.
2: Kicsit igen. Tehát csinálnak én bemutató jelleggel egy-két ilyen meccset, vagy egy hétvégét. Most nincs les. Jó, oké. Már barátkozunk a gondolattal. Na jó, mindjárt fél tíz zavaros jövünk vissza, ajánlunk egy-két kellemes sportműsort mára, hiszen játszik a Liverpool is, lesz spanyol bajnokságból, itt maradt három mérkőzés, ezeket ajánljuk, és persze búcsúzunk, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Zalaegerszeg-Győr párharcot is rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei. Folytatódik a kellemes, őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: A labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupadöntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az NB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a Téta 8-at döntőbe jutás lesz. A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A múlt keddi Dortmund elleni 3-2-re elveszített bajnokok ligája mérkőzés után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus, akinek csapata még nyeretlen az új idényben, és 2 ponttal csak a 18. helyen áll a tabellán. A címvédő Inter viszont már a 4. mérkőzését is megnyerte az olasz bajnokságban. A milánói csapat tegnap este 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként 2-0-ra nyert. Udvardi Panna a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán 2 játszmában kikapott egy spanyol-belga kettőstől a Guadalajarai tenisztorna női páros versenyének első fordulójában. Így nem sikerült a negyed döntőbe jutás. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt. A magyar játékosra ma a 6. helyen kiemelt spanyol Cristina Buxa vár majd a legjobb 16 között.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Folytatódik a munka az országgyűlésben. 5 új alkotmánybírót is választhatnak titkos szavazással a képviselők. Az alkotmánybírók mandátuma 9 évre szól. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről és a kancellári munkakör megszüntetéséről is. Most először nem lesz napi rendelőti felszólalása a miniszterelnöknek a parlamentben. Magyar Péter ezt reggel közölte Facebook oldalán. Azért döntött így, mert tegnap, miközben a gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszélt az országgyűlésben, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. A hormuzi szoros helyzete és az orosz olajfinomítók elleni támadások is felhajtják a kőolaj világpiaci árát, amely a napokban ismét átlépte a hordonkénti 100 dollárt. Erről beszélt a Magyar Külügyi Intézet kutatója a Kossuth Rádióban. Kovács Máté elmondta, hogy a nyár végén megnövő igény is emeli a költségeket. Hozzátette, ha a hormuzi szoros kérdése rendeződne, jövőre 70 dollár körül alakulhatna a kőolaj egységára. Benzinkutat és raktárépületet talált el egy orosz drón Kijevben. 1 ember megsebesült. Közben az orosz csapatok drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal lakóházakat és közigazgatási épületeket is célba vettek. Dnipropetrovszk megyében 2 megsebesültek. Lelőttek egy drónt Litvánia felett a NATO vadászgépei. Jelentette be a balti állam elnöke. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a drón a szomszédos Fehér-Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén zuhant le. A vészhelyzet Pittsburghben és a Widows Bay vitte el a fődíjakat az Emmy-díját adón Los Angelesben. A kórházi sorozat főszereplője Noah Wyle ismét elnyerte a legjobb főszereplőnek járó elismerést.
0: Közlekedés.
1: Baleset történt az M0-ás déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál, a 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon, 8 kilométeres a torlódás. A fővárosban is baleset történt a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 13-20 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, hello drága hallgatók! Ma reggel is természetesen Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, Szuper Levivel, Erdei Márka, jó reggelt!
2: Jó és Harsány Leventével,
1: jó reggelt! Nagyon sok mindent megtudtuk még, azért mit szólsz Márka Mátéféle gondolatokhoz? Főleg az utolsó pár mondat. Jó, nem is kell, most már részletezzük alapvetően, nem is az a lényeg. Mit tudok ajánlani a mai hallgatóinknak, pontosabban a mai sporteseményeket figyelembe véve, nincsen BL. Holnap Európa Liga?
2: A Mátétől egy dolog lepett meg, amikor bemondta, hogy azt várta, hogy a Madringen majd focistákkal fog találkozni, erre Real Madrid játékosok jöttek szembe.
1: De tényleg arra nem is nagyon beszéltünk, hogy egy ilyen szinten, mikor ott van egy Vinicius és junior ráadásul, hogy... elmész egy atlétá vagy ilyen esemény.
2: Igen.
1: Elég polgárpukasztónak tűnik, meg azt hittem észre, azért nagyon-nagyon gazdag emberek tesznek nagyon magasan mindenfajta féle szabályra, meg elvárásra, meg
3: etiketre.
1: Hát azt nem ismertem az ő esetében mondani. Nem, tehát hogy ide...
2: De gazdag és fiatal, nem? Azért egy gazdag 50-es nem látnál egy atlétából szaladgálni a Forma 1-es pilóták
1: gazdag
2: között.
1: Gazdag 60-ast láttam a US Open-en, hogy hívják ezt a színész gyereket, akinek kenyér van a nevében? Brad Pitt. És ott ült iszonytatos szemüveg, embertelen ruha, és amikor ment ki, van egy oldalkövetem, egyébként a Beckham is hasonló, nekem nagyon szimpatikus mind a kettő, van egy ilyen divat oldal, amikor ismert emberek mennek, és mindig megállítják lépés közben,
2: ruhájukat.
1: És akkor egy nyíl, zakó, ring, póló, óra, nem tudom, és azért zsebben nyúlós a cucc, de hogy nincs se felirat, se márkajelzés, erre kínosan ügyelnek. És egyébként a maga egyszerűségében nagyszerű, mert azt látod, hogy most bocsánat, mint én, ugye? Tehát itt látjátok, egy nagyon kellemes esésű póló, nadrág sem egyszerű, ezt nyilván mindenki látja.
3: Márka nélküli.
1: Erre beszélek. De azért, mert hogy én nem tudom meg, de ők meg márka jelzés nélküli márkás tucukban. Tehát amit mondasz, jogos. Tehát egy 50-60 éves, aki már látott egyet, mást, úgy megy ki, hogy az ránézésre jó, a látvány nem feltűnő, nincs márka, és működőképes. Míg jön Vini, éppen abbahagyta a kocsimosást, atlétában, és végsétál. És gondolom, az atléta is.
2: Nem tudom, láttátok, a párja is azért érdekes szedben volt. Tehát így hirtelen nem tudtam eldönteni.
1: Volt?
2: Hát kézenfogva jöttek, vagy a nővére, vagy a párja. Ez a kettő volt, ami megfogalmazódott bennem.
1: De kinézetre úgy tűnt, hogy telefonon beszélték meg a randit, hogy találkozunk a Madrid Grand Prix-en. Szerintem még az is lehet.
2: Kellemes volt egyébként a hölgy, tehát szerintem.
1: Én is azt mondom, hogy igen. De ők is jól van. Meg kell gyerekeket jelennie az ilyenek. Hát ma már mások kell megjelennie Viniciusnak, mert ugye lesz spanyol bajnokság, és az Elcsével játszik a Real. Ugye Elcse egészen jól áll a bajnokságban, alulról a második, míg a Real felülről a második. Ezek szoktak a legérzékenyebb mérkőzések lenni, ráadásul nem ki a Real mumusa? Azon, ami valami, vagy rá jó. Ne! Ki a Real?
3: Igen, Osasuna.
1: Tehát valami ilyen közepes kisebb csapat. Van a Barszának is ilyen, nekünk azt hiszem nem a Bilbao talán, vagy akik...
2: Mostanában nem.
1: Na mindegy, szóval az Elcse azért otthon a Reála jókat szokott játszani, bár szinte mindig kikap, meg van két döntetlen az utolsó öt meccs kapcsán, és Elcse otthon kikapott a Sociedadtól, Barszától egy nagyon finom ötös, míg idegenben a Reál, kivéve a Betiszt egészen jól. Muzsikál, úgyhogy ez körülbelül egyértelmű.
2: Ez nem szinte... az a durva, hanem hogy a Valencia tök utolsó. Öt meccs után egy ponttal.
1: Én azt nem is értem. Én még láttam olyan BL döntött gyerekek, ahol játszott a Valencia és a Bayern München. És kiküldtek a kispadon, mint edzők. Már sokat beszéltünk az edzőkről. Mit tippeltek?
2: Melyik ez?
1: Valencia Bayern München, igen. Kiküldhettek a kispadon.
2: Nem? Reálnál, nem?
1: Bayern München és Valencia, nem Reál. Reált mondtam?
2: Reált mondtam.
1: Bocsánat.
2: Nem. Én mondtam Reált.
3: Te már mindig Reált mondasz.
2: Henkes?
1: Nem.
2: Kompani, akkor még nem ült a kispadon.
1: Most ezt nem tudjuk kidobni Valencia-Bayern. Igen. És Hajdúbé Pista egyik remek beszabott olyan poénja is ott ült. Nekem azóta nem felejtem. Nagyon jó. De. Ha egyiket megmondok, akkor megmondjátok a másikat.
2: Hát ha Valenciát igen, akkor esetleg a Bayern, de nem hiszem.
1: Jó, akkor Hector Cooper. A Valencia és a Bayernnél. És azt mondta a Hajdúbé Pisti, hogy itt még Hector Cooper az edző, mutatták a Valencia kispadot, majd Bayern München, és aztán pedig azt mondta, ott már Hitzfeld. Ez volt a felütése. Na, szóval igen, Valencia számomra is megdöbbentő, hogy mennyire alul. Nem ott történt, hogy Villarreal, hogy Valenciába rúgtak ki edzőt, meg igazgatót, mindenkit? Ha jól emlékszem, ott teljes átrendeződés van. Az nem létezik, a Valencia 20. Pedig igen. És a gólarányra figyelnék. 1 és 10. Szóval ott az mondta, hogy még a 10 góllal, a 10 kapott góllal még, hát a Rayo is 14-et kapott, Real Soci 11-et, szóval vannak ilyenek.
2: Atleti 6-ot az 5. helyen állnak, tehát azért így...
1: Azzal még nem is lenne olyan nagyon-nagyon baj, igen.
2: Betis is 3.
1: A Villarreal is, gyerekek, 18-dik, szóval nagyon lent
4: vannak. De ott szerencsére már Gulácsi Péter megkapta a lehetőséget, és nagyon jól teljesített a hétvégén.
1: És ezért Bent is
2: maradt tegnap. Így van, szóval ne felejtsük, hogy ő volt nap az egyik meccs legjobbja azért a Betis ellen, róla sem beszéltünk, de ő azért kiválóan védett tegnap is a vereség ellenére. Vereségek ellenére még, igen. Amit a Dortmund ellen is vesztettek, amit mondtatok.
1: Igen, ez így nehéz, nagyon jó védesz, fiam, de kikaptunk. Nem baj, de jó. A kapusnak ilyenkor az nagyon szomorú, hogy tényleg jól teljesít, és mégis.
2: És mi lesz ma még?
1: Mégis kikap.
2: Legfontosabb magyar szemüvegen keresztül.
1: Rayo Vallecano és Espanyol.
2: Egészen pontosan. Hány órától?
1: Gyerekek, 19 és 0-0 valahogy.
2: És 2 órával később, mondjuk, hogy akkor még pont átérünk.
1: Lesz egy Alaves és egy Valencia.
2: Váltsál az eredmények.com-ról egy másik bajnokságra.
1: Jó, de elcsere áll 21 óra 30. Másik bajnokság.
2: 9 órakor a Liga kupában, Angliában, Liverpool, Tottenham.
1: Hát figyelj, azt hallottam, hogy például egyrészt nem szerepeltetnék, ugye, a kezdők.
2: Két magyart?
1: Igen. Hát Kerkeznek ott nagyon, nagyon kiár most, vagy kiár.
2: Hát nagyon.
1: Mert, de csak azért, mert nem jó. Tehát nem azért nem vesznek ki valakit a csapatból, mert jó, hanem azért, mert nem jó.
2: Annyi mázlünk van azért Kerkezzel kapcsolatban, hogy az előző meccsen ugye a Fulham ellen a 46. percből őt már becserélték. Ugye a fél idő után Tsimikas sem váltotta meg ezek szerint a világot, úgyhogy bal hátvéd poszton nagy a baj a Liverpoolnál. Tényleg nem megbántva Kerkezt meg a szurkolóit, de
1: én szerintem Kerkezre valami csodálatosan igazolt az ő szemszögéből.
2: Hát az ő szemszögéből persze.
1: Csak ugye itt erről sokat beszélünk, az ilyen szintű játékosoknak, meg ezen a szinten, ilyen bajnokságban, ott nem tudsz húzamosabb ideig rossz lenni. Egy kivétel van, Florian Wirtz. Szerintem lassan a Liverpoolnak valahol olvastam, rá kéne jönni, vagy be kellene ismerni, hogy
2: nem akarják. Nem akarják.
1: Van egy ilyen barátom, akivel szoktam teniszezni, tegnap vertem meg, Géza barátom olyan, nem megy egy ütéstípus, nem engedi el, mint kutya a csontot. És 30-szor ugyanaz az a fonák nyesés, és 30-ból 30 a hálóba. És mondom, Gézu, nem gondolnád esetleges váltást valahogy? Nem, egyszer át kell mennie. Értem, de közben kikapunk. Az most, az mindegy. Nem ez a lény, vagy nem mindegy. Szóval igen, Vilce is így vannak. Ugye Liverpool játszik hánykor? 9 órakor?
2: Így van.
1: Hát ez nem bajnokság.
2: Nem Liga Kupa.
1: Liga Kupa. Hát... azoknál, tehát elszerződsz Angliába, és nem elég a bajnokságot szinte kötelező megnyerni, már a BL-nél is talán értékesebb, és EFL trofi, ilyen liga, olyan National
2: League,
1: minden.
2: Ahogy a legtöbben is még fa kupa.
1: Azt kérem, mondjuk, hogy egy FA kupa, vagy akkor adjanak tényleg egy fa kupát, tehát hogy ott ne legyen várakozás. Na, úgyhogy ezt tudjuk majd ajánlani, kicsit nézzük akkor, igen, Szoboszlai Dominikot, reméljük, hogy kezdő, de ezt is olvastuk, hogy lehet, hogy nem kerül a kezdőbe. Pihentetés céljából, szempontjából?
2: Hát persze.
1: Az őszinte végigjátsza minden meccset. Találkoztam édesapjával előző héten. Nagyon beszéltünk Dominik Zsoltal. Nagyon. Úgyhogy nagyon.
2: Dominik Zsoltal?
1: Dominik apukájával Zsoltal. úgyhogy nagyon jó fej. Anyuka is, úgyhogy nagyon aranyos család. Nagyon kedvesek, bársak. Na most ennyi fér bele a ma reggelben. Mindenkinek csodálatos napot kívánunk. Ti mit csináltok ma? Már? Levi? Mi a mai
2: terve? Nem terveztem ma semmi extra. Hát persze.
4: Edzést tartok délután. majd edzéslátogatás lesz, a gyerekeim edzéslátogatása, úgyhogy sport.
2: Kis kondi belefér még délutánra, utána egy kis mesnézés, ez így korrekt, nem?
1: Hát gyerekek.
2: Húzod a szádat, nem tudom, jót mondtam-e.
1: Én ma nagyon nagy pihenésbe teszem.
2: Igen?
1: Nagyon.
2: Ma nem lesz tenis se, semmi?
1: Nézés, majd meccs mérkőzés nézés lesz felrakott lábakkal és szándékkal. Na, úgyhogy köszönjük mindenkinek az itt létet, csodálatos napot kívánunk a mi drága hallgatóinknak, és köszönjük a tartalmas minőségű üzeneteket. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Szuper Levente és Erdei Márk nevében a műsorvezető Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban, a visszajátszásban Edvi László. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Fegyenctelep, korallzátony, mérges kígyók, kenguruk, koalák, AC/DC és magyar sportsikerek. Elsőre talán ezek ugranak be egy átlag magyar embernek az 5. kontinensről, Ausztráliáról. Mivel a visszajátszás nem történelmi, nem zoológiai, nem zenei, hanem sportműsor, a következő 2 órában az utóbbiakkal foglalkozunk. A 2 társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az ezredforduló olimpiája 2000. szeptember 15-én kezdődött, és október 1-én ért véget. A zárónapjára egészen biztosan mindenki emlékszik, aki akkor már szurkolói korban volt. Az olimpia magyar mérlegére is talán sokan, 8 aranyérem, 6 ezüstérem, 3 bronzérem, ám ne szaladjunk ennyire előre. A következő 1 órában egy olyan műsort elevenítünk fel, amely a Sydney olimpia első 6 napját foglalja össze. A szerkesztő az a Fejér Balázs volt, akit ma is nap mint nap hallhatnak a Nemzeti Sport Rádióban, és ebben az összeállításban nem csak a hazánkat képviselők teljesítménye kerül szóba, hanem például egy más ország színeiben induló világklasszis magyar teniszező és egy magyar származású boxoló is, aki 2025. szeptember 1-én hunyt el, és több Bud Spencer filmben is játszotta a rossz fiút. Egy nagyon színes, igényes, izgalmas műsor következik 2000-ből.

Jó ideje szinte külön versenyszámnak számít az olimpiai megnyitók színpompája, kavalkádja, műsora. Vajon melyik volt a legpazarabb, a legötletesebb, a legköltségesebb? És még sorolhatnám a legeket egy darabig. Kinek a szöuli, kinek a barcelonai, kinek az atlantai megnyitó volt a nonplusz ultra, és bizonyára olyanok is akadnak, akiknek, teszem azt, a moszkvainál akadt el a lélegzetük. Minden esetre a Sydney megnyitó ünnepség szeptember 15-én már a 21. századot tárta elénk.

0: Egy olyan ország, amelynek a zászlóvivője 1986-ban Magyarország legjobb sportolója volt. Solti Attila hozza a guatemalai zászlót. Solti Attila, aki volt világbajnok, össze kéne számolni hányszor, 2-4-szer, nyert pánamerikai játékokat 2-szer, futóvadlövő. Itt van mindössze 34 esztendős, nyugodtan mondhatnánk, hogy erősíthetné még a magyar csapatot is, de hát kitelepült, kivonult Guatemalában. Guatemalában nagyon szeretik ott, nagyon is élvezi, és látja a bizalmat, hogy most ő itt a zászlóvívő, sőt, 4 esztendővel ezelőtt is ő vitte a guatemalai zászlót. És a táblán ugyan már kiírják, hogy Hungary, Magyarország, és most megjelenik a magyar tábla, Kőbárita, boldogan, mosolyogva, fejét
1: olyan kőbárítás,
0: ingatva, teljesen kőbárításan hozza be a magyar zászlót. A lányok pedig, ki tudja, hogy melegük van-e, vagy fáznak, integetnek, Schmidt-Pált is lehet látni a vízpáholyban, ahogy föláll és visszaköszön a magyaroknak. Vaddeső, Pabati Lajos, Török Otto, az elsősorban Molnár Zoltán a csapat vezetője, tehát ők 2-4-6-an az elsősorban, sötétkék nadrág, vagy majdnem fekete nadrág, világos öltöny egy darab sújtással. A lányok piros kabátkáján is sújtás, a fiúk pedig a világos felsőben, sötét nadrágban lengetik az zászlót. Kécsek Tibit láttam egy pillanatra integetni. Az embernek hát a szeme ugye eléggé rossz, csak mozgásból, alakból lehet esetleg fölismerni a magyarokat, és most elnézést fogunk kérni mindenkitől, hogyha a magyarok után bevonulókat úgy könnyedén elintézzük, Izland, India, az egyéni induló jön, Indonézia, Irán és a többiek, mert amíg mi a magyarokat látjuk, amíg a magyarok közül bárkit felismerünk, addig természetesen ezt jelezzük, mondjuk, valami történhetett ott a férfiaknál az utolsó sorban, mert szinte a hasát fogja mindenki a nevetésből, de mondhatom azt, hogy ez a jó kedv. Itt lehetnek Sydneyben bravúros teljesítménnyel, hiszen a mi számításaink szerint 25 sportágban, két csapatsportágban és 23 egyéni sportágban képviselnek bennünket. Évfordulóink idején, ünnepeink idején bizony azt várjuk ezektől a lányoktól és ezektől a legényektől, hogy jól szerepelnek Sydneyben a körülményekhez és önmagukhoz képest is jól.
2: I declare open the Games of Sydney, celebrating the 27th Olympiad of the modern era.
0: Sir William Patrick Dean, Ausztrália főkormányzója elmondta a 17 szót, amit nem esküszöm, hogy én pontosan vissza tudok adni. A lényege, hogy kinyilvánítom, hogy a 27. nyári olimpiai játékokat, a modern korban, a modern kori olimpiai játékokat ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánítom.
1: Továbbra is titok, ki gyújtja meg az olimpiai kandelláberben?
0: Most már akár fogadásokat lehetne kötni, én Katie Freemanre szavazok, vagy a gyeplabda csapat egyik tagjára. Nem tudom, észrevette, de eddig csak nő futott. Lehet, igen, hogy férfinek kellene lenni. És Katie Freeman!
1: Igen, nyertél.
0: Nyertem. A világbajnok, 400-as futó, Atlanta ezüstérmese, aborigines, tegyük hozzá, de hát úgynevezett őslakó. És most a szőkehajú, fehérbőrű váltótag Flinton King átadja a fáklyát a barnabőrű, gyönyörű szemű, nagyon mosolygós, sötéthajú, aranyos Katie Freemannek. Most valami különleges dolog történik.
1: Húha!
0: Egy vízesés.
1: Egy vízesés, hát ezt, erre nem jöttünk volna rá.
0: Tűz és víz. A stadion déli oldalán, a tetőtől le a színpadig szinte, egy három ágú vízesés, zöldeskék, sárgásfehér és zöldeskék színekben, miközben Katie Freeman odaér a vízeséshez. Ez most lassanként olyan lesz, mint egy hollywoodi film. Ketté kell válni a Vöröstengernek.
1: Arról nem beszélve, hogy ott az előbb még szurkolók ültek, ők lebegtették a fehér, a sárga és a zöld kendőket, zászlókat. Most ott folyik a víz, ott van a vízesés alatt, megáll. Katie Freeman megáll a lángol a kezében. Hátrafordul a stadion közönsége felé. Hát látványnak sem akármi. Azt a betyárját.
0: És a vizet gyújtja meg.
1: És ebben a pillanatban a vizen meggyullad. Hát ezt kérem. Csoda. Tűz és víz. Együtt. Sydneyben az olimpiai stadionban.
0: És abban a pillanatban az 5x3 méteres átmérőjű kandeláber kiemelkedik a vízből, Kathy Freeman eltűnik.
1: Kathy Freeman fölött van már, Kathy Freemanen pedig zubog továbbra is a vízes, és fönt pedig a láng. Hát kérem. Csoda.
3: Az első versenynapon Csolány Szilveszter remek gyakorlatot mutatott be gyűrűn, és holt versenyben az első helyen jutott a szerenkénti döntőbe.
4: Csolány Szilveszternek már nincs ideje, gondolkodni már nincs ideje. Azon elmélkedni, hogy korán jött, későn jött, hol is van ő most a Superdome-ban, Sydneyben, az olimpián. Egyszerűen oda kell állni a szerhez, és bemutatni azt, amit tud, amit tanult. Azt mondta, hogy ez a gyakorlat egyébként könnyebb, egyszerűbb az atlantainál, ez a szabályoknak köszönhető, mert most már nem kell annyit produkálni a 10 ponthoz. Csolán gyakorlat egyébként 10 pontból indul. Most kapja el, most mutatják, hogy oda mehet a szerhez, megkapta a jelet, és fölmegy a gyűrűhöz, aláll, mögötte az edzője, pillanatokon belül fölteszi, és aztán még megkeresi a legjobb fogást, hogy elkezdje a gyakorlatot. Egyből egy lefüggéssel indul, és aztán rögtön bele a közepébe. Lendület Szentpéterbe, ez keresztfüggés, fejjel lefelé, hihetetlenül nehéz. Megtartja, gyönyörűen megtartja, meg is számolja magában, hogy meglegyen, és aztán két tizedes átkötéssel lendület fecskébe, ez is ELM, és ez is hihetetlenül nehéz, és most jön a gyakorlat legnehezebb része, ahogy támasz mérlegbe felhúzza magát a fecskéből, és aztán tovább megvan. Azt mondta, hogy innentől kezdve már minden sokkal egyszerűbb. Ha eddig eljut hiba nélkül, akkor már nagy baj nem lehet. De hát azért van még mindig egy újabb fecske, és ez is megvan, és megvan az újabb kézállásba lendülés. Csollánynak most már csak egy jó leugrás kellene, és abban a leugrásba kellene gyönyörűen beleállni. A gyerünk Szilveszter, gyerünk Szilas, ez most már meg lehet, egy jó leugrás kellene, és akkor ott vagy a fináléban. Itt most kezdi meg a leugrást, és gyönyörűen beleállt. Bravo, Szilas, érzi ő is, hogy de jól sikerült ez a gyakorlat. Fölmutat a lelátóra, most neki szól a taps, és tudja, hogy nagyon jól sikerült. Fogadja a gratulációkat Csollány Szilveszter, az embernek meg borsódzik a háta, mert ez közelített a gyakorlat a hibátlanhoz. Hát persze a bírók biztos, hogy láttak benne bőven tartáshibát, és le fognak vonni legalább két tizedet, szóval hogyha 9-8-at kap érte, már az is szenzációs lenne. És 9,775, pontosan annyi, mint az bolgár Jovcsevé, de ezzel Csollány Szilveszter maga biztosan az első helyen egyelőre, és kötve hiszem, hogy bárki megelőzhetné még, ott van a fináléban, a gyűrűn.
5: Ez egy könnyű nap volt, gyorsan egy gyakorlat, aztán lehetett sétálni, besegíteni az olaszoknak, túl vagy az idegességen, gondolom.
6: Hát tulajdonképpen ezért jöttem, tehát ez volt nekem a feladat, hogy az első szert megcsináljam, a gyűrűt. A legjobb tudásom szerint, a többi ötszeren pedig hát nem versenyeztem, mert nem volt értelme.
5: Egy kicsit elemezd azt a gyakorlatot, amikor leugrottál, akkor már látszott rajtad, hogy meg addig is látszott, hogy ez nagyon jól sikerült.
6: Én tényleg úgy keltem föl, hogy a mai nap csak jó gyakorlatot tudok csinálni, és végül is ezt éreztem az egész nap folyamán. Fölmentem a szerre, megcsináltam az első, de akkor már tudtam, hogy ez meg lesz.
5: Azért ahhoz képest, hogy nem bal lábbal keltél, elég ideges voltál előtte.
6: Hát végülis minden verseny előtt én ideges vagyok. Én azt mondom, hogy a pódium edzésen sokkal jobban izgultam, mint most. Most sokkal nyugodtabban mentem oda.
5: Ha neked kellett volna pontozni, akkor te egy kicsit többet adtál volna?
6: Hát egy picivel többet, mint a bolgár srácnak.
5: Mi lesz a döntőben?
6: Hát remélem, hogy én ezt a gyakorlatot ugyanígy meg fogom tudni csinálni, és akkor egyedül fogok az első helyen lenni.
5: Tudjuk azt, hogy kik vannak a fináléban, ugye beszélgettünk előtte, hogy nem nagyon ismertük a kínaiakat, de hát nem nagy meglepetést ők sem okoztak, mert ugyanaz a négy ember van ott, ugye a német, a görög, a bolgár és te.
6: Hát tulajdonképpen igen, ez várató is volt. Hát remélem, hogy a fináléban tényleg ki fog jönni a különbség hármunk között.
5: Innentől kezdve hogy telnek a napjaid? Mert gyakorlatilag nincs más dolgod, mint még egyszer bemutatni ezt a gyakorlatot legalább úgy, mint ma.
6: A holnapi nap azért pihenni fogunk, és hétfőtől hát megyünk edzésre, és hát gyakoroljuk ezt a gyakorlatot. Hát nem azt, hogy gyakoroljuk, hanem megcsinálunk egy-két elemet, vagy netán egész gyakorlatot, és akkor a hétvégére felkészülni, úgyhogy a legjobb tudásomat hozzam meg én.
5: Be lehet ezt mutatni még a mainál is jobban?
6: Szerintem be lehet, de majd vissza kell nézni videón, mert felvettük.
5: Visszanézed?
6: Mindenféleképpen.
5: Van bármi kabalád?
6: Van kettő, és egy nyúl, meg egy taz.
5: Mi a másik?
6: Taz.
5: Ő kicsoda?
6: Hát tudod, az a Tazmániából az a rajzfilm figura, a taz, nem? Minden megesz.
5: És ő hol van?
6: Ben van a táskámba.
5: Meg a nyúl is?
6: A nyúl is.

Az első napon az uszodában öt világcsúcs született négy számban. Hihetetlen kezdet. 400 méteres női vegyesen az ukrán Klocskova, 400 férfi gyorson az ausztrál Torp,

0: Glockenspiel.
1: Szerencsére nem kellett sokáig várni az első magyar aranyéremre. A párbajtőröző nagy tímea nagyszerűen menetelt, az elődöntőben 7-9-ről fordította a francia Flessel ellen, majd 14-14 után ő vitte be a győztes találatot. Következett a finálé a svájci Bürkivel.
2: Bürki jön előre természetesen, őt szorítja az idő, várható volt, hogy ő jön előre majd. És rajtöti kinyúl, és megszerzi a 11-et, 11-9 a döntőben, amikor 22 másodperc van hátra. Hát ez volt az a karnyújtásnyi óhaj, a karnyújtásnyi hiány. Most már a 11-9-es állás megnyugtatónak látszik. Föltételezem, hogy rajta után elkezd majd jönni, mint a szélvész Bürki, és ez történik most, és együtt szúrnak. Jó, ha ilyen együtteseket szúrnak, ez nekünk nagyon jó. 12-10 és 17 másodperc, most már akár számolhatunk visszafele, mint az ökölvívóknál. A rajta után Tit is elindul. Érdekes, hogy nem hagyja, hogy deterrorizálja őt Bürki. És ő szúr! Megvan a 13-dik! 13-10! Bürki jön előre, ne kiabáljuk el. 13-11. Jaj, de nehéz. 11 másodperc, egy örökké valóság. Higgyék el, hogy ezt itt ülve és nem ordítva kibírni, ez szörnyűség. Nagy téma hátrál egy kicsit, és Bürki jön előre, és meg is őrülök! Megvan a 14-dik! 14-11! És mindössze 8 másodperc! Jaj, Titi, rajtad a világ szeme, és természetesen ez a világ most Magyarországot jelenti. 14-11, kérem, öreg róka vagyok a pástok mellett, ezt nem lehet elveszíteni, higgyék el, de azért legyünk egy kicsit még visszafogottak, és csak akkor biztos minden, amikor már a végére oda mennek kezet fogni. Bürki jön előre, és Nagy Tímea szúr, és győz, és a feltartó megül 15-11-re. Nagy Tímea megveri Bürki kisasszony Svájcból, és magyar olimpiai aranyéremnek örülhetünk itt a Sydney csarnokban.
3: Talán emlékszel arra, hogy fölidéztem azt a pillanatot, amikor 4 évvel ezelőtt Atlantában egy teljesen üres vívócsarnokban beszélgettünk, akkor egy nagyon csalódott Nagy Tímeával, aki szomorú volt, hiszen akkor talán te utaztál úgy Atlantában, mint most Minca Ildikó Sydneybe, hogy esélyesnek számítottál, világkupákat nyertél, és most 4 évvel később édesanyaként mégiscsak fölértél a csúcsra.
4: Ez valóban nekem is nagyon sokszor végigfutott az agyamon, hogy szóval az atlantai azt nem szabad megismételni újra, bár közel sem olyan esélyes voltam itt a Sydney játékokon, mint ott. Az biztos, hogy a kislányom az sokat segített, szóval most már tudom, hogy nem annyira fontos egy olimpiai bajnoki cím, mint azt mondjuk, hogy egy embernek legyen egy kislánya például.
3: Az levette a terhet a válladról?
4: Le is vette, és én inkább úgy mondanám, hogy nagyon sokszor átsegített. Tehát sokszor volt az asztok közel, amikor arra gondoltam, és ha mondjuk nem sikerül, akkor mi van akkor is? Hazamegyek, és ez a kis bakarcsot fog nekem ugrabugrálni, és kakaót kér.
3: Mit üzennél neki? Próbáltunk itt összehozni a férjeddel, Varga Sándorral, aki szintén sportriportel, de aztán a rendőrök elszakítottak. Gondolom, hogy már tudtál a családdal beszélni.
4: Igen, már beszéltem, üzenni meg nem üzenek neki, mert amit üzennék, azt ő úgyis érzi, meg úgyis tudja. Meg úgy jöttem ki az olimpiáról, hogy nem szeretnék a csengével telefonon beszélgetni, mert neki se lenne jó, meg nekem sem, úgyhogy ezt a 2 hetet ki kell bírni, aztán az övé vagyok.
3: Mennyire változhat meg most az életed, hogy azért odaértél, olimpiai bajnok lettél, ezt már senki nem veheti el tőled?
4: Nem hiszem, hogy gyökeresen megváltozna, mert én ugyanaz vagyok, voltam, leszek, én legalábbis szeretnék azt maradni.
3: Az igaz, hogy ilyenkor visszanézve az egész olyan egyszerűnek tűnik, amikor már megvan?
4: Nem, ez nem igaz, ezt én biztos, hogy megcáfolom, mert egyáltalán nem volt egyszerű.
3: Melyik volt a legnehezebb pillanat?
4: Nagyon nehéz volt az első asszom 32-ben, egy kínaival vívtam, és a legnehezebb persze a Flessellel volt a 2 bejutásért.
3: Amikor Flessellel fölmentetek a pástra, akkor olyan megnyugtató volt látni rajtad egy egészséges önbizalmat, hogy tudtál mosolyogni.
4: Mosolyogtam, igen, mert a főnökömnek, Móna Istvánnak, ma volt a 60. születésnapja, és éppen láttam előtt a nézőtéren viháncol, és akkor arra gondoltam, hogy jó lenne egy szülinapi ajándékot adni neki.
3: Csodálatos koreográfiája volt ennek az elődöntőnek, hiszen fordítottál, elmentél 13-10-re, és aztán 13-13 lett, megint nálad az előny, 14-14-nél egyetlen találat dönt, és végre egyszer a magyar egy ilyen döntő pillanatban tudja hozni magát.
4: Hát 13-10-nél az volt, ott egy taktikai hibát követtem el, mert ott egy fél perc, egy 3 másodperccel le kellett volna állnom, mert a figyelmem az teljesen mélypontra került, úgyhogy ott hibáztam. Annak örülök nagyon, hogy az utolsó tus 14-14-nél az egy teljesen tudatos akció volt, amit azt akartam csinálni, és megcsináltam. Ennek nagyon örülök.
3: A döntő előtt mi volt a nehezebb? Fejben összeszedni magad, vagy pedig fizikálisan?
4: Fejben azért nem volt nehéz összeszedni magam, mert én járok egy pszichológushoz, Ura Mártához, és

0: nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy fejben ott legyek. Fizikailag meg azt meg a 7-7 edzőtábor alatt megalapoz, úgyhogy igazából csak az kellett, hogy a kettőt összehangolni.
1: És akkor ilyenkor hogy telik az elődöntő és a döntő közötti idő? Akkor teljesen visszavonulsz, magányos vagy, és a gondolataidba temetkezel, vagy lehet veled viccelni?
0: Nagyon megköszönöm, mert kaptam egy szobát az Ibis Hotelban, ami a versenytől össze volt, úgyhogy én ott egyedül voltam, aztán utána azt megkértem a vívótársamat, Hajnit, hogy jöjjön föl, akkor vele ott ökörködtünk, aztán indultam a versenyre, és onnan meg már pörgött az egész.
2: Bár Tímea nem akart Sydneyből beszélni kislányával, azért mi Budapesten felkerestük Csengét és a férjet, Varga Sándort.
3: Csenge, elmész?
4: Nem, gyere ide.
3: Figyelj, gyere egy picit.
4: Anyucika, hol van? Mondd meg, légy szíves.
5: Vívi.
4: Hol van?
5: A Vívi.
4: Hol vív?
5: A medzőtába.
3: Hol vív?
5: A medzőtába.
3: Ezt most kicsit le kell fordítani az apukának.
4: Most azt mondta, hogy az edzőtáborban vív, de hát ez egy régi emlék. Most már nincs 2 hete edzőtábor, de előtte 8 hétig vagy 10 hétig edzőtábor volt, úgyhogy ez még annak a nyoma.
3: Elmondod nekem, hogy nézted végig anya vívását?
5: Igen.
3: Na és milyen volt?
4: Csenge, hogy szurkoltunk, hogy hajrá, anya, mutasd meg, hogy szurkoltunk, gyere.
5: Nem mondom el.
4: Nem mondom.
3: De hát úgy szeretném hallani.
5: Nem szeretett hallani.
4: Azt mondja, hogy nem szeretnéd hallani.
3: Jó, akkor neked van igazad. Akkor viszont téged kérlek meg, hogy meséld el. Te hogy szurkoltad végig a döntőt?
4: Hát én fölmentem a padlás szobában, van egy kis helyiség, és bekapcsoltam a számítógépet, a rádiót és a televíziót. És gyakorlatilag így izgultam végig a döntőbe jutásig a közvetítést.
3: De egyedül voltál?
4: Egyedül. Én elbújtam ott fönt. Az én szüleim itt lent félálomban bóbiskolgattak, és amikor valami hír volt, akkor én leszaladtam Lábújhegyen, hogy ne ébredjen fel a kislányom, és akkor tájékoztattam őket, hogy éppen hogy áll a helyzet.
3: De és miért vonultál el egyedül?
4: Szerettem volna ezt egyedül végigcsinálni idézőjelben, mert komoly érzelmeket váltott ki belőlem, és azt gondolom, hogy ez másokra nem tartozik.
3: Most megpróbálom elképzelni, ezek könnyeket jelentenek?
4: Nem igazából, de a határán voltam nagyon sokszor annak. Tehát egy olyan idegfeszültség volt bennem is, mintha én magam is versenyeztem volna, sőt, talán lehet, hogy egy fokkal talán még rosszabb is kövezzenek meg, értem, mert én nem tudok hozzátenni innen a helyszínről semmit, csak hallgatom a rádiót, és az ember ilyenkor ki van szolgáltatva annak, amit hall. Míg a versenyző, adott esetben a Titi, ő tud változtatni, hogyha valami nem úgy megy a páston.
3: Azt mondtad ugye a rádió egyenes adásában, hogy a kislány nem merte nézni a döntőt, mert ugye csak a döntőt közvetítette a televízió, hanem föl alá járkált, és azt mondta, hogy ő nem néz oda, mert hogy ő nem bírja ezt az idegfeszültséget. Azt hiszem, így fogalmaztál, ez biztos, hogy az ő szavai voltak.
4: Ez egy vicc volt. Ez egy régebbi történet, amikor a felségem edzőtáborban volt hosszabb ideig, és a kislányom reklamálta. Egyszer kipróbáltam azt, hogy mi van, hogyha videóról bejátszom neki, és nagyon érdekes volt, mert olyan fél percig, egy percig tágra nyílt szemekkel nézte, mondta, hogy ott vív anyuci, de utána közölt, hogy nem akarom többet videóról nézni anyucit. És ezt mondtam most gyakorlatilag, hogy ez történt, hogy nem volt hajlandó televízión keresztül megnézni a döntőt, hanem inkább a VUK-ot reklamálta. Tehát nézze meg a VUK-ot. De például az elődöntőben, amikor már a szüleimmel együtt izgultunk, akkor ő is velünk együtt örült egy-egy bevittusnál.
3: És ő például hogy örül? Most ugye azért nem tőle halljuk, mert nem hajlandó velem beszélgetni.
4: Hát gyakorlatilag ő másolja a mintát, amit lát, tehát amikor levegőbe csaptunk, akkor ő is, amikor felugrott valamelyikünk, akkor elkezdett ugrálni, tehát teljesen felnőtt módra viseli. Vagy pedig mi viselkedünk ilyenkor gyerek módra, ezt nem tudom.
3: Egyszer egy sportoló mesélte nekem, hogy az ő kislánya megfogdossa az érmeket, aztán bedobja a sarokba. Lehet, hogy pont Tímea volt még egy évvel ezelőtt, nem tudom, mert valakivel pont erről beszélgettem. Ő mit csinál? Csenge.
4: Nálunk úgy néz ki ez a dolog, hogy ez nagyon nagy vitrínben vannak ezek az érmek, kupák, serlegek, oklevelek, úgyhogy nem nagyon fér hozzá ilyen formán a gyerek. Amikor hoz a Titi egy újabb erekét, akkor azt mindig a kezébe adjuk, megnézegeti, és amíg játszik vele, és utána bekerül a helyére. Tehát, hogyha kap egy meglepetést, akkor annak nagyon örül, de nem támaszt ilyen igényeket, hogy az aranyérem legyen, ezüst legyen, vagy bronz. A lényeg az, hogy valami meglepetést kapjon. Szerintem most fog kapni. Bass guitar.

0: A tornász nyeste Adrientől is titkon jó helyezést, esetleg érmet vártunk. Felemás korlát gyakorlata közben azonban leesett a szerről, így számára véget ért az olimpia.
1: Mi történt pontosan?
2: Nem tudom, kicsúsztam valószínű.
1: Nem volt beziázva a talpad?
2: Nem éreztem, egy aki elején érzem azért már, hogy milyen a karfa, milyen a tapadása, de nem éreztem ennyire vészesnek, hogy így kiszálljak.
1: Az nem lehet, hogy úgy, már úgy leesett egy kő, egy nagy teher a szívedről, hogy túl vagy a nehezén már csak...
2: Nem, ilyen nem. EB az adott egy leckét, most abszolút nem ez volt, de egyszerűen, mikor éreztem, hogy kiszállok, mondom, hogy úristen. És nem is tudtam készülni az esésre, úgyhogy azt se tudtam, hogy hol vagyok. Ez történt, de jó, hogy megúsztam így.
1: Nincs különösebb jelentősége, de hogy érzed addig, hogy ment a gyakorlat?
2: Jól, nagyon jól. Hát ott lettem volna a döntőbe. Még egy 4 évet ki kell bírni, hogy még egy olimpia. Be tudjam mutatni, hogy mit is tudok.
1: Pedig az idő nem neked dolgozik, már ezzel a korral is, úgyhogy ezt mondom, de már az idősebbek közé tartozol.
2: Amíg bírom, addig csinálom, mert az nem létezik, hogy ne jöjjön ki.
1: Eltelt már néhány perc azóta, hogy először beszélgettünk, akkor könnyek között fejeződött be, most egy kicsit összeszedted magad, vissza is nézted a gyakorlatot. Kezded úgy szokni a gondolatot, hogy ez már elúszott?
2: Persze, ez már elúszott. Nagyon jó, hogy akit csináltam. Ezt a leugráshoz kétszer visszanéztem, elég is volt. Simán döntős lehettem volna.
1: És hogy lehet ezt földolgozni?
2: Hát most nem tudok mit csinálni, most nem fog zokogni egy héten keresztül. Ez van sajnos. Megpróbálom úgy felfogni a dolgot, hogy megyek tovább, nincs megállás. Eddig is küzdöttem, mint az állat, nem tudom, hogy miért. Mindig a rosszat kapom ettől a tornától, de remélem majd egyszer, hogyha nem a tornában valahol az életbe kijön ez a sok munka, meg ez a zakarás, meg ez a becsületesség, ami bennem van.
1: Akkor sírtad el magad, amikor azt kérdeztem, hogy amikor a földre értél, és gyakorlatilag egy pillanatra úgy tűnt, hogy az eszméleted is elvesztetted, hogy akkor mi volt az első gondolatod, vagy mi futott át az agyadon, ha emlékszel erre?
2: A döntő. Csak az. Meg azért nem álltam fel, mert nem bírtam volna felállni. Valószínű összeestem volna, úgyhogy kellett egy kis idő, még annyira összeszedem magam, hogy le tudok vonulni, és csak a döntő. És aztán magam alatt teljesen, és mikor beszéltünk, akkor jött ki, mert ugye még nem kérdeztek tőle milyeneket, meg nem szólt hozzám senki, hagytak, és akkor jött ki igazán, hogy...
1: Ott, amikor feküdtél, akkor fizikálisan vagy lelkileg érezted úgy, hogyha fölállsz, akkor összeesel?
2: Mindenhogy. Lelkileg is, fizikálig is.
1: Mi az, amit mondhatna neked bárki? Az is fontos, hogy kimondja, amitől jobb kedvre tudnál derülni.
2: Hát most nem tudok jobb kedvre derülni, bár jönnek az SMS-ek ezerrel, és mindenki azt üzeni, hogy minél mindent megtettem, ami igaz is, és mosolyogva térjek haza, és úgy is fogok. Ez egy-két nap még nehéz lesz, de tényleg az én lelkiismeretem tiszta, ez így jött össze sajnos. Az EB-n is rosszul jött ki, ez is rosszul jött ki. Remélem a harmadik sikerülni fog.
1: Azért nyugtasd meg azokat, akik szeretnek és szurkolnak, érted, hogy jól vagy, tehát a sérülés nem komoly.
2: Hát lehetett volna sokkal komolyabb is, mert nem tudtam készülni az esésre abszolút, mert csak egyszer elsötétült minden. Kiszálltam, azt se tudtam, hogy hova fogok érkezni, és nem tudtam készülni az esésre, úgyhogy be is gyűrődhetett volna a fejem. De jól tudtam esni.
3: A 2000-es Sydney olimpia szeptember 15-én kezdődött és október 1-jéig tartott. A játékok után 2 hónappal készült műsor segítségével idéztük az akkori eseményeket. A folytatásban is maradunk ennél a témánál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Még mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
7: Premieri 105-ös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Remek teljesítménnyel mutatkozott be Gulácsi Péter a spanyol bajnokságban. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
8: A labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupadöntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére, az Újpest pedig Szegedre látogat. Izgalmasnak ígérkezik az NB2-es DVTK és az első osztály tabelláját vezető Puskás Akadémia találkozója. A negyedik fordulót október végén rendezik, a téta nyolcad döntőbe jutás lesz majd. A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapujában 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. Negyedik mérkőzését is megnyerte a címvédő Inter az olasz bajnokságban. A milánói csapat tegnap este 2 gólos hátrányból fordítva a vendég Udinese együttesét győzte le 5-3-ra. Az Inter mellett már csak a Róma hibátlan az új idényben, amely tegnap a Torino vendégeként nyert 2-0-ra. Udvardi Panna a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán 2 játszmában kikapott egy spanyol-belga kettőstől a Guadalajarai tenisztorna női páros versenyének első fordulójában, így nem sikerült a negyed döntőbe jutás. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt, a magyar játékosra ma a 6. helyen kiemelt spanyol Cristina Buxa vár majd a legjobb 16 között.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele, miközben a diplomáciai feladatok jellege nem változott. Idéglenesen bezár a Terrorház a múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a múzeum a tervek szerint még az idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest a Központi Statisztikai Hivatal megerősített adatai szerint. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. Átalakult a Budapest Airport igazgatósága. A testület új elnöke Nagy Levente, a közlekedési és beruházási miniszter fő tanácsadója lett. Kikerült az igazgatóságból Lóga Máté korábbi elnök, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Szerencsejáték ZRT korábban visszahívott vezetője, valamint Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara volt elnöke. Csaknem 2/3-ával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta.
4: Közlekedés.
8: Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál, a 19-es kilométernél az M5-ös felé vezető oldalon. 8 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 13-20 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2000. szeptember 15-én kezdődött a második ausztráliai olimpia. Az elmúlt fél órában annak első napjait elevenítettük fel, és most folytatjuk a témát. Fejér Balázs 2000-ben készített műsorának második része következik.
9: Helyezetlenül zárt az EB ezüstérmes dzsúdós Csák József a 66 kg-os súlycsoportban, miután az első fordulóban két intéssel legyőzte őt a bolgár Georgiev, aki a folytatásban kikapott, így Csák kiesett. Futamgyőztesként a középdöntőbe jutott a Haller Ákos Pető Tibor alkotta férfi két pár evezős. A Sydneytől 50 kilométerre lévő Penrith-tavon az egész mezőny harmadik legjobb idejét evezték. Húszgólos sikerrel mutatkozott be női kézilabda válogatottunk, a 11 gólt szerző Radulovics vezérletével 42-22-re nyert Angola ellen. Óriási meglepetés a férfi labdarúgó tornán. A Dél-afrikai köztársaság 3-1-re legyőzte a végső diadalra is esélyesnek tartott Brazíliát. A chiliek ugyanilyen arányban verték a spanyolokat. Új Európa csúcsot ért el a 100 méteres női mellúszás középfutamában Kovács Ágnes, aki 1 perc 7,79 századra javította az NDK-beli Zilke Hörner 1987-ben úszott 1 perc 7,91 század másodperces rekordját. Magyarok mindenhol találhatók a világban, mint tudjuk, hallhatták, a guatemalai zászlót Solti Attila sportlövő vitte. Azon már ne is csodálkozzunk, hogy Sydneyben Molnár Dániel rátalált Bud Spencer egyik filmbeli partnerére, a volt profi ökölvívóra, a szegedi születésű Bognár Józsefre, vagy ahogyan jobban ismerik, Joe Bognerre.
10: Én emlékszem rá, amikor még nem volt nagyon szabad odafigyelni a profi ökölvívásra, akkor egy egész ország szíve dobogott érted szabad, hogy tegezzelek.
11: Muszáj, ahogy jobban jön ki, úgy szeretem.
10: Kikkel boxoltál? Kik voltak a legnagyobbak, akikkel boxoltál?
11: Muhammad Ali volt a legjobb, biztos, mert a világbajnokságén mentünk. Európába megvertem a Henry Coopert, az angolnak a legjobb boxolója. Elég jó volt az a meccs. 45 éves koromban megvertem az ausztrál nehézsúlyú championt, és az egy nagyon jó érzés volt nekem. És utána, mikor 48 éves voltam, megvertem a former világbajnokot, James Bone Crusher Smith, még egy másik amerikait a világbajnokságé. Magyarországon nem hiszem, hogy tudják, a WBF, a Világ Boxing Federation title.
10: Világbajnokot kívédője voltak.
11: Úgyhogy magyaroknak most már van egy világ nehézsúlyú boxoló.
10: Egyet árulj el nekem, Floyd Pattersonnal, Ingemar Johanssonnal például, Sonny Listonnal, ezek öregebbek, mint te, találkoztál személyesen?
11: Persze, mikor én 19 éves voltam, én mentem New Yorkba, Angliába, és azt hiszem, hogy én voltam a legelső nehézsúlyú boxoló, aki egy körben négy világbajnokkal edzettem. Sonny Liston, Muhammad Ali, Cassius Clay, ahogy mondják sokan, Joe Frazier és Jimmy Ellis. És én voltam az, az utolsó nehézsúly, aki minden négy former meg current champion.
10: Jelenlegi és volt világbajnokkal együtt tréningeztél. Igen. Privát életed hogy alakult, hiszen te nagyon sokáig boxoltál.
11: Persze. Hát 32 évig. Hát 83 meccsem volt, elvesztettem 13-at, 43-at kiütöttem. Mindenki mondja, hogy nem tudok kiütni senkit. Hát mondom, hogy jó van, kérdezd meg a 43-tól, aki nem állt föl. Én sokáig boxoltam, de azért, mert én, ahogy én néztem az én boxolásomat, én megtanultam rendesen, hogy kell csinálni. Nekem nagyon fontos volt, hogy a bal kezem ment, mint a pisztony. Megtanultam a Muhammad Ali-tú, hogy kell ezt csinálni. És azért bírok mostan máma beszélni te veled, mert remélem, hogy az agyam, hogy is hívják, mint a tojást, amit föltörnek. Fölverve, ja.
10: Hát a rettentő jó formában vagy. Hány gyerek van, akinek el tudod magyarázni a boxolás fortéjait?
11: Nekem van egy fiam, József, az öreget fiam. Elkezdett az boxolni, és nem mondtam meg nekem, hogy ezt csinálja. Mert Angliában lakik. Én mondtam neki, Józsikám, hogyha te elkezded boxolni, én meg foglak verni. Azt mondja, apám, én nagyobb vagyok, tehát nem baj, én többet tudok, mint te tudsz, ha te 100 éves leszel. Mondom, hát én többet tanultam.
10: Többet tapasztaltam, mint akárki a világon. Unoka is van, jól hallottam?
11: Igen, van két lányom, van három fiam.
10: Ezek mind unokák már, tehát ezek a picik, nem? Nem,
11: bocsánat. Ja, van ugyan, van unokám is. Van két kislány, van két kisfiú.
10: Aha.
11: A Hali, nem tudom Hali, mit magyarul.
10: Beszélnek-e a gyerekek például magyarul, és te ma sportolsz-e még, mert olyan erős vagy, mint a Bivaj, ha szabad ezt a hasonlatot használni.
11: Nem, én Toldi Miklós vagyok. Nem Toldi Miklós vagyok. Toldi Miklós szeretnék lenni.
10: Aha.
11: Hát az nagyon híres. Visszaemlékszem, hogy édesanyám szokott néha-néha olvasni, mikor kisfiú voltam Magyarországon, mindig a Toldi volt az én hero. Hogy is mondják magyarul, hero?
10: Példaképe.
11: Igen, az volt nekem mindig Toldi.
12: Erős ember.
11: Nagyon erős ember volt.
10: Itt pedig az Ausztrál Televízió kommentátora vagy, egy személyben vagy többen vagytok a boxon?
11: Nem, beszélek egy srácsal, János Casey, John Casey, nagyon kassa, jó tud beszélni, én egy kicsikét jobban tudok, de nem engedik meg, mert...
12: De szakember vagy.
10: Csak nem ő is magyar.
11: Nem.
10: Csak lefordítottad a John-t Jánosra, ugye?
11: Persze, muszáj volt, ha Magyarországon ezt kell mondani.
10: Így van. Hát rettentő boldog vagyok, hogy találkoztunk. Mit vársz a magyar fiúktól, ugye hárman vannak?
11: Várom már, hogy jöjjenek a magyarok, már nem láttam még magyar gyereket boxolni, úgyhogy nagyon jó lesz, mikor...
10: Erdei Zsolt, nagyon világbajnok. Jó világbajnok,
12: Európa,
10: nagyon tehetséges a Balzsai Karcsi is, a Lakatos pedig tízszeres bajnok.
11: Nagyon nézem, akkor boxolnak, mert látom, hogy Lakatos van, akkor más neve.
12: Erdei világbajnok.
11: Én ezt nagyon akarom majd nézni.
9: Joe Bugner sajnos csak az elődöntőig figyelhette Erdei Zsoltot, bár nekünk a bronz is fényesen csillogott.

0: Egy győzelem, egy vereség volt I.S. Miklós mérlege, és mivel a 73 kg-os magyar dzsúdós portugál legyőzője a következő körben kiesett, így I.S. helyezetlenül végzett, mely már előrevetítette árnyékát cselgáncsozóink gyászos szereplésének.
1: Minden szomorúban van valami vidám, eddig mégis te mentél egyrészt a legtovább. A másik pedig az, hogy az Európa-bajnokkal szemben estél ki, és hát alig-alig.
2: De végeredmény szempontjából nem vigasztal, hogy kitől kaptam ki, de úgy gondolom, hogy nincs szégyenkezni valom, és megtettem mindent azért, hogy eredményesen szerepeljek. Mindenki nem lehet bajnok, sajnos ezt most megtapasztaltam.
1: Pedig az a legelején úgy tűnt, legalábbis számomra úgy tűnt, hogy nagyon jó erőben vagy. Úgy együtt volt minden, vagy volt mégis valami, ami hiányzott?
2: Nem, rendben volt tényleg. A portorikói, akit először elvertem, az egy elég kellemetlen elfének számít, és örültem meg, hogy én magabiztosan nyertem. Portugálra nagyon rég nem meccseltem. A stílusát nem ismertem annyira, talán ez lehetett a probléma, és ez a fejreesés is kicsit megzavart.
1: Ez lett a nagy visszatérés egyébként, a szabad ezt mondani, már egy világbajnoki 5. hely után. Miért volt a nagyobb pauza?
2: Olyan emberek voltak a súlycsoportban, olyan klasszisok, mint a Csák,
3: Hajtós,
2: akiket ugye nehéz volt, illetve nem sikerült kiszorítani.
1: Viszont szépen megvártad, míg elhullnak legjobbjaink a hosszú harc alatt. Most hogyan tovább, Miklós?
2: Nem gondolkodtam rajta, megmondom őszintén. Igazából már az olimpia előtt is úgy terveztem, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, 28 éves vagyok, 32 az már van, akinek belefér, de igazából az úgy lett volna szerintem érdekes, hogyha itt eredményes vagyok, akkor talán még adott volna annyi lendületet. Így most nagyon úgy néz ki, hogy még egy ciklus nem csinálok végig.
1: Arról nem beszélve, hogy Emiliáról és kedves édesanyjáról gondoskodni kell, már pedig sporttal akkor lehet gondoskodni, hogyha az ember ugye valóban kimagasló eredményeket ér el.
2: Ez így igaz, így van.
1: Mihez kezdesz?
2: Mihez kezdek? Ezen se gondolkodtam, megmondom őszintén, hál' Istennek annyira nem szorít a cipő, mondjuk így. Most azt gondolom, hogy egy másfél-két hónapig pihenni fogok otthon családommal.

0: reed and pipe organ.
1: Az uszodában Kovács Ági a 100 méteres mellúszás döntőjében állt rajtkőre.
2: Megigazítja a fekete sapkát, föllép a rajtkőre, elsőként bátor kislány, gyerünk bátor kislány! Azt a megyárját neki! Jó lenne energiát adni neked, jó lenne, de hát az én energiámat nem vész semmire. Hárman, négyen, akik megfogják a kő szélét, most már Ági is, és elhangzott a rajta. Hányadiknak jön ki a víz alól? Hát azt hiszem olyan harmadiknak, negyediknek. Az első helyen Haynes látom, Penny Haynes, az dél-afrikai kislány. Mellette a másik dél-afrikai, Paul is megelőzi. Egyelőre azt látom, hogy a rajt nem a legjobban sikerült, talán az ötödik helyen van. Talán az ötödik helyen akkor, amikor az ötvenedik méterhez készülődnek, és az ötvenedik méter előtt Kovács Ági jön fölfele. Jön fölfele, de ez még legjobb esetben is a negyedik helyhez lesz elegendő. Az érzésem szerint jól az érzésem. Az időeredmény 31.72, ami egy picivel rosszabb, mint amit a középfutamban úsztál. Egy picivel 500 másodperccel rosszabb. Gyerünk Ágika, talán még be lehet hozni. Penny Haynes szerintem talán már nem lehet behozni, de a második helyre igenis be lehet jönni. Penny Haynes előnye csak nem egy teljes terszhoz. Nézni kell az ötös pályát. Az ötös pályán Kwan is jön. Ötös pályán Kwan a második helyen. Ági egyelőre a harmadik helyen. Kwan már átveszi a vezetést. Penelope Haynes az első helyen. Ugyanakkor most már Kwan vezet. Kwan az első. Ágika a negyedik helyen. Közben jön az ausztrál is. Kwan megnyeri a versenyt. Ebben a pillanatban Ági szerintem ötödik. Így van. És ha csalódottan mondtam azt, hogy Ági szerintem ötödik, akkor fölemelem a hangomat, akkor is, hogyha ez sokaknak talán nem tetszik. Igenis, egy ötödik helynek is van értéke. Egy perc, 8,9 másodperc. Ez az időeredmény, amely kétségkívül elmarad az Európa csúcstól. Az ötödik hely talán sokak számára csalódás, hiszen még a szakember is azt mondta, az 1-4 helyezés. Én voltam az egyetlen pesszimista, aki azt mondtam, akkor is szeretni fogunk Ágika, ha a negyediknél akár lejjebb végzel. És ezt most is állítom, Ágika, ötödikként is szeretünk. Olimpiai bajnok a 100 méteres női mellúszásban, Megan Kwan, az Egyesült Államok versenyzője, 1 perc 7,5 másodperc. Második lesz Jones Ausztráliából, harmadik Penny Haynes Dél-Afrikából, negyedik Szarapó ugyancsak Dél-Afrikából, ötödik Kovács Ágnes Magyarország.
1: Ági az ötödik hely után egyáltalán nem volt szomorú. Miért is lett volna? Hiszen még hátra volt a jobbik, az erősebbik száma, a 200 méter.
3: Nincs rossz kedvem, hát úgy érzem, hogy csúcsformában vagyok. Tegnap Európa csúcsot úsztam, és a mai sem volt egy rossz idő, az ötödik helyre volt elég.
2: Én mindig azt mondom, hogy ha egy sportoló megúszza az életének majdnem a legjobb eredményét, akkor egy olimpián, akkor megtette a magáét.
3: Igen, én is nagyon örülök, hogy végre ez a század sikerült tegnap megúszni, ami nagyon erős a mezőn, én tényleg mindent megtettem, és én az időeredménnyel elégedett vagyok, és úgy érzem, hogy ha úszásban egy sportoló az idővel elégedett, az a legfontosabb, és hát a helyzet az pedig most az ötödik lett.
2: De Ágika, én azt mondtam, hogy heroikus küzdelemben jöttél fölfele, tehát nagyon-nagyon jól mentél 50 vége felé, szerintem.
3: Igen, a rajta még mindig volt egy kis gond, hát most már attéra megtanulom, megígérem.
2: Igen, azért pont dicséri kezdtelek, mert azt akartam kérdezni, hogy és mi volt, amit eltoltál, valljuk be őszintén.
3: A rajt az mégis hát szokásos volt. A fordulom szerintem nagyon sokat javult, mondjuk a világmezőnyhöz képest még mindig nem a legjobb, de Darni Tamás nagyon sokat segített bennem.
2: Látom, hogy piros-fehér-zöldre festetted a körmödet.
3: Igen, mind a tizet.
2: Ez segített?
3: Igen, segített, itt a kezemen vittem a magyar zászló színeit, és húzás közben is próbáltam a magyar emberek szeretetére gondolni. Glockenspiel.

0: A teniszezők versenyében 48 perc alatt két sima játszmában győzte le a harmadik helyen kiemelt amerikai Szeles Mónika az első fordulóban Marosi Katalint. A szabadkártyás magyar játékos mindössze egyetlen játékot tudott nyerni kitűnően játszó világklasszis riválisa ellen. Elbúcsúzott Sávolt Attila is, miután három játszmában kikapott a tájföldi Srihapántól. Szeles Mónika nem volt túlzottan boldog, hogy egy magyart kellett elbúcsúztatnia.
1: Barcelona óta mindig úgy hívják az amerikai kosárlabda csapatot, hogy Dream Team. Most az amerikai női tenisz csapatnak is kijár ez, Szeles Mónika, Lindsay Davenport és a Williams testvérek. Milyen egy ilyen csapatnak a tagjának lenni?
2: Hát valóban csodálatos. Egyúttal nagyon jó dolog, mert nagyon motiválja az embert, hogy ő is jó csináljon és jó keményen edzen, de valóban csodálatos, egy álom.
1: Remélem nem haragszol, meg lehet, hogy kicsit fájdalmas lesz, amit fölidézek. De emlékszem, 4 évvel ezelőtt nekem a legnagyobb élmény az volt, amikor édesapád karon fogott és becsempészett a játékosok pihenőjébe, és mesélt arról, hogy ő, amikor még az olimpia, szóval, hogy tőle vetted ezt az olimpiai érzést.
2: Hát tisztára, én a Szeulban, még Barcelonában valóban nem akartam játszani az olimpiát, mert nem éreztem, hogy tenisznek benne kell lenni, mert tenisz egy professzionális sport, és olimpia egy amatőr. De hát sok dolog változott, apukám nagyon sokat, ahogy beszéltünk, megváltoztatta a véleményemet arról.
1: A Roland Garroson, amikor találkoztunk és a harmadik fordulóban Kutikissel játszottál, akkor mondtad, hogy mennyire rossz egy magyar ellen játszani. Most megint összejött egy magyar.
2: Hát megint épp, mikor láttam a drót, hogy épp játszok ő ellen, mondtam, ó, nem, megint, pláne az első fordulóban. Tehát ez így szokott kijönni, úgyhogy nem bőd megváltoztatni.
1: Hogy érzed, hogy most sikerül ez az, ami Atlantában, nem egy olimpiai érem?
2: Hát nagyon jó lenne, valóban csodálatos lenne a jó barátnőm Mary Jo-nak, neki van egy pár, ami is jól lenne legalább egyet kapni. De hát nagyon kemény, és most csak gondolkozok a következő meccsemre.
0: Szenzációs hajrával győzte le női kézilabda válogatottunk a franciákat. Bár negyed órával a vége előtt 4 találattal még a gallok vezettek, a mieink a 9 gólt szerző Radulovics vezérletével megfordították az eredményt 23-22-re.

0: Nem nyert érmet a magyar női párbajtőr válogatott, amelyet a végső győzelemre is esélyesnek tartottak. A mieink az elődöntőben hosszabbítás után kaptak ki az oroszoktól, majd a bronzmérkőzésen hiába vezettek az utolsó két pár előtt, már 7 találattal a kínaiak ellen, az ázsiaiak az utolsó két csörtében fordítottak. A negyedik versenynapon aztán újra magyar éremnek örülhettünk, 69 kg-os súlyemelőnk Márkus Erzsébet jóvoltából.
1: Világcsúcsot csinált te szakításban. Na most. Tehát olimpián, a legfontosabb versenyen, szorítsunk nagyon. 112,5 kiló. Ó, ha sikerülne. Istenem, de jó lenne. Mennyire megérdemelni, mennyit dolgozott. A kislányát neveli. A férje lemond szinte mindenről, mert mindenben az ő felkészülését szolgálja. Ő az edzőtáborokba megy. Nézzük a 112,5 kilós gyakorlatot. Feláll vele! Világcsúcs! Új világcsúcs! Márkus Erzsébet! Hát ezt olyan könnyen csinálta meg, mintha komolyan mondom, csak 100 kiló lett volna. Most már nagyon a vége felé közeledünk. 130 kiló lökésben. A magyar csúcs beállítása. És persze az, hogy a 2,5 kilós előnyét, amit a szakításban Mallessarival szemben megszervezett, tartani tudja. Azért most már kirajzolódnak a körvonalak. Tehát Márkus, Mallessari és Lee Weining, ők hárman csatáznak az érmekért, mert Trendafilova, hát vele is persze vigyázni kell, de ő 7,5 kilóval, 12,5 kilóval Erzsike mögött van. De most figyeljünk a magyarra, most nem késett el, most nem kell rohanni, most nyugodtan jöhetnek a kabalák. 130 kiló a lökésben. Új, kicsit nehezen áll fel vele, de megvan a fölállás, tehát a gyakorlat első fele megvan. A koncentráció kell most, Erzsikém, ki kell lökni, úgy is van! 130 kiló, magyar csúcsbeállítás! Márkus Erzsébet! Integet, mosolyog! Már most 2.42 és fele van, és még az aranyról sem kell lemondanunk! Jön Erzsébet, Márkus Erzsébet, 137,5 kiló. Micsoda izgalmak, kedves hallgatóink, itt a Convention Centerben, Sydneyben, de meg kell csinálnia Erzsinek. Persze, ha nem csinálja meg, az ezüstéren már akkor is gyönyörűen fog csillogni a szombathelyi emelő nyakában, de miért ne csinálná meg? 7,5 kilóval több, mint a magyar csúcs, hiszen a magyar csúcs 130, összetettben pedig akkor már azt jelenteni, hogy 2,45 lenne, és az meg már valóban a magyar csúcsnál 5 kilóval jobb az összetettben a magyar csúcsnál. Becsukja a szemét, koncentrál, meg kell csinálni, Bözsikém, meg kell csinálnod, nem szabad elejtened, elejtette ezüstérmes Márkus Erzsébet. 2 kiló volt az esély különbség. Kedves hallgatóink, Márkus Erzsébet 242,5 kilóval, ugyanannyival, mint a győztes kínai Lee Weining. Második az olimpián a női 69 kilós súlycsoportban, mondjam, azt lehetett volna első is. De ne szomorkodjunk, örüljünk, legyünk boldogok, gratuláljunk neki! Csodálatos, csodálatos az ezüstérem, ne legyingessél, világcsúcsot csináltál, fantasztikus, mosolyogsz, hála Istennek, mit érzel most ezekben?
2: Azt érzem, hogy nem volt szerencsém, mert a kínai ott indult a súlycsoportomban, és ha nem indul kínai, akkor most aranyérmem van.
1: Hát Erzsikén végül is megint a tesszúly döntött, de egy világcsúcsot senki nem vehet előle
2: tőle. Nem a tesszúly döntött, mert az indiait is nézni kellett, mert mentünk az ezüstéremre, és sajnos így alakult.
1: De nem vagy szó, ne legyél szomorú, könyörgöm.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Mit üzenet az otthoniaknak szombat?
2: A kislányomnak üzenem, hogy nagyon szeretem, és sietek haza.
1: Erzsikém, a szakítás világcsúcsa előtt mit gondoltál, mit éreztél? Annyira jó erőben voltál, hogy még azon is tanakodtunk, hogy lehet, hogy még a 112,5-nél is marad benned egy kicsi, egy 2,5 kiló esetleg?
2: Hát adtam bele mindent, hát nem tudom. Hát lehet, nem tudom, de a lökést azt sajnálom.
1: Sajnálod, mi is nagyon sajnáljuk, de életed legjobb eredménye, magyar csúcsokat állítottál fel olimpián, világcsúcsot csináltál, ez életed utolsó nagy versenye? Hadd kérdezzem meg, mert egy ilyen után én nem hagynám abba.
2: Ez a legutolsó versenyem az életemben.
1: A legeslegutolsó?
2: A legeslegutolsó.
1: Ezután mi következik?
2: Élem az életem, gyere, végre én is élhetek.
1: Otthon mit vártak tőled, hogy engedtek el Szombathelyről, mit mondtak neked?
2: Minden, csak sikerüljön, mindegy, csak hírem legyen, vagy hogy az első hatba bel legyek.
1: Hát ezt alaposan sikerült túlszárnyalni. Nagy boldogságot szereztél az otthoniaknak, biztos tudod. Te vagy a második éremszerző is Sydneyben, nagy tíme aranya után a te ezüstöt, ami nekem olyan, mint egy arany.
2: Jó neked!
0: Márkus Erzsi sikerében nagyon nagy szerepet játszott a háttér, a család. A férj, dr. Peresztegi Attila, aki orvosi hivatása mellett, ha kell, a háztartási munkát is vállalja. No és persze a szemük fénye, a kislányuk, Krisztina.
3: Ön például hogyan követte figyelemmel, tehát a rendelőjéből?
4: Nem, tegnap kifejezetten nem dolgoztam. Ezt a kollégámmal meg is beszéltem, hogy ne nagyon számítson rám, mert egy szűk baráti körbe, aki ugye a mindennapi életbe is közel áll hozzánk, náluk voltam lent, és náluk néztem. Már azt jó néhány héttel a verseny előtt lestipistopizták ezt a helyet, hogy nekem ott kell lennem.
3: Ön most nagyon visszafogott, nehéz elképzelnem önt, miközben újong, de bizonyára ez történt.
4: Hát úgy belül, de én igazán úgy vagyok, hogy nem vagyok egy ilyen kirobbanó, és igyekszem úgy csendben magam berendezni. A másik az, hogy most, amit a hangomon hall, az egy iszonyú nagy fáradtság, mert egész éjjel nem tudtam aludni. Forgolódtam, nézegettem, fönt voltam, visszafeküdtem.
3: A boldogságtól lehetett mindez, hogy forgolódott, nem tudott elaludni?
4: Hát lehet, hogy attól, lehet, hogy a feszültségtől az jött ki így, nem tudom, de a végeredményt azt tetszik hallani.
3: A kislányát is kivette az óvodából, mert 4 éves.
4: Igen, és édesanyámnál van. Vele is telefonkapcsolatban voltam, tehát úgy nagyjából tudom, hogy mi az, amit a pici látott, illetve érzett, vagy érezhetett.
3: Mit mondott a kislány?
4: Amit úgy édesanyám is elmondott, hogy akkor, amikor meglátta Erzsit a tévében, akkor úgy elpityeredett, hogy az ő anyukája az most miért ott van, miért nem itthon. De aztán utána már úgy végig izgulta a versenyt. Az is igaz, hogy mindenkiért felhőtlenül izgult, tehát amikor a ellenfelek lejtették a súlyt, akkor is méltatlankodott.
3: Nem mondod nekem, hogy mit csinált az anya?
5: Súlytemet.
3: Erős volt nagyon?
5: Igen, de egyszer nem tudta felemelni a súlyt.
3: Az miért lehetett?
5: Nehéz volt.
3: És akkor mit csinált, amikor nem emelte föl?
5: Ledobta.
3: Te mit csináltál, amikor láttad, hogy az anya ledobta a súlyt?
5: Tapsoltunk.
3: Tudod, hogy anya milyen érmet nyert? Hogy hányadik lett a versenyben?
5: Anya a második, ezüstémes. Kínai, meg az első, ugye?
3: Mondta apukád, hogy szeretnél ajándékot kapni. Mit hozzon neked az anyukád?
5: Kólamacit. Meg világítós.
3: Világítósat hozzon?
5: Kajkotót.
3: Milyen legyen?
5: Piós.
3: Anyukád fog neked érmet is hozni. Mit szoktál te csinálni az érmekkel?
5: Játeszi a nyakamja.
3: Ha bemész az óvodába, akkor dicsekedni fogsz vele?
5: Igen.
3: Mit fogsz mondani?
5: Nekem van.
0: Életében először úszott egyszerre 100 métert a férfi gyorsúszás utolsó helyezettje, az egyenlítői guineai Erik Musambani. A táv végére rettentően elfáradt afrikai versenyző 1 perc 52,72 század másodperc alatt ért célba. Kapott is egy becenevet rögvest. Erik a cápa. Okos taktikázással szerezte meg az 5. helyet a kerékpározó Szabolcsi Szilvia a 200 méteres sprint számban, hiszen korai hajrája teljesen váratlanul érte 3 ellenfelét, akik így megszorítani sem tudták. A 21 éves Gerebics Roland az 5. helyen került a dupla taplövés döntőjébe, és ott nagy izgalmak után meg is őrizte igencsak kedvező pozícióját. Európa csúccsal, azaz a legjobb idővel repesztett a középdöntőből a 200 méteres mellúszás fináléjába Kovács Ágnes. Eredménye 2 perc 24,3 század másodperc, és ez 87 századdal jobb, mint saját régi rekordja. Czene Attila szintén finalista, mivel 7. időt tempózta a 200 méteres vegyes középfutamában.
6: A 2000-es Sydney olimpiát feldolgozó 3 részes műsor első epizódját hallották itt a visszajátszásban. És ha már szóba került benne Kovács Ágnes 200 mell középdöntője, idézzük annak a számnak a fináléját, amely az olimpia 7. napján 2000. szeptember 21-én volt.
7: Kellemes délelőttet valamennyiüknek. tudom, ehhez egy kislány hozzájárulhat az elkövetkezendő percekben. Egy kislány, aki 1995-ben Novotny Zoltántól kapott egy becenevet, ami így hangzott: Figy-Firigy. Igen, akkor minden volt ő, csak nagyúszó, nem legfeljebb nagyúszó jelölt, sokkal inkább amolyan kis Figy-Firigy. 1995-ben a bécsi Európa-bajnokságon aztán Figy-Firigy bemutatkozott, és mindenki tudta, mindenki érezte, nagyúszó lesz belőle. Egy évvel később, 1996-ban Figy-Firigy már igazi nevet kapott, Kovács Ágika, Ágica. És lehetett is becézni a kislányt, hiszen Penelope Haynes és Amanda Bird mögött a harmadik helyen végzett az olimpiai játékokon. Emlékszem, 1997-ben tulajdonképpen a sevillai Európa-bajnokságon Molnár Danival kergetődzött a műugró torony körül, mert akkor győzni már tudott, nyilatkozni, hát azt olyan nagyon nem akart. És lám, mi lett belőle? Igazi hölgy, csinos hölgy, és ami mindennél fontosabb jelen pillanatban, igazi, valódi kis ember, aki ráadásul kitűnően úszik. Olyannyira kitűnően, hogy Európa csúccsal jutott a 200 méteres női mellúszás döntőjébe. Abba a döntőbe, ahol már az előcsatározások során elvéreztek, így nem jutottak be olyan nagyságok, mint a már említett Penny Haynes, aki 20. lett, így, tehát a középdöntőig sem verekedte magát. Bridget Becky, aki ugyancsak nem jutott odáig. Aztán a középdöntőből a fináléba nem tudta kiharcolni a továbbjutást Rebecca Brown, a hazaiak nagy kedvence, vagy Alicia Pecsák Lengyelországból. Ott van azonban az egyes pályán Masami Tanaka. A kettesen ott van az a Penny Haynes, aki a számnak a világcsúcs tartója. Aztán lássuk csak, Sarah Poe. Tulajdonképpen ő a kettes pályán úszó nagyság, a dél-afrikaiak kitűnősége. Ezek után lássuk a következő pályát. Úszik a hármas pályán, úszik Olga Bakaldina. Ő az oroszok nagy kedvence. 15 esztendős, ő a legfiatalabb. Kovács Ágnes a négyes pálya tulajdonosa, igazi, olyan játékos, olyan versenyző, aki már letette a névjegyét, nem egyszer, nem kétszer. Aztán az ötös pályán Hui Yi, ugyancsak 15 éves. Az ég egyadta világon semmit nem tudok róla, de ez nem megdöbbentő, hiszen kínai. Kriszti Koval, aki az Egyesült Államokból érkezett, aztán még egy kínai versenyző, és Amanda Bird az Egyesült Államokból. Mondhatnám úgy, kedves hallgatók, két európai a világ ellen, két amerikai, két kínai, egy dél-afrikai, egy japán, egy orosz és egy magyar versenyző. Egyedül az egy szál magyar áll még, mint a szöveg. És aztán fölhangzik a dudaszó, és az igazság 2 perce következik. Az az igazságé, amelynek az rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a négyes pályán mellette, az ötösön a kínai Kui. Kínaival tartja a lépést, ugyanakkor a kettes pályán érdemes Sarah Poe-ra nézni, aki lassan-lassan megszökni készül ott a kettes pályán. Akkor, amikor lassan a 40. métert tudják maguk mögött, szerintem Sarah Poe vezet, és a kettes pálya és a négyes pályán Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje, ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott időeredménye, amikor Európa csúcsot javított. Ő az Európa csúcs tartója, az a Penelope Haynes, aki a dél-afrikai, és aki nincs itt, mert 20. volt az előfutamban, ő tartja a világrekordot, Kovács Ági és Sarah Poe. Sarah Poe egyelőre vezet még, sőt érdemes nézni a hatos pályán úszó Kriszti Kovalra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a 8-as pályát, Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem 3. Kovács Ágit 5. mutatja csak az eredményjelző tábla, 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kissé lemarad akkor, amikor 125. méterhez érkeznek. A hatos pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Kovald mellett ott van Kvi, és utána jön csak Kovács Ágik. A Szarapót maga mögött hagyta. Szarapót már maga mögött hagyta, előtte azonban még mindig legalább ketten vannak, ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a nyolcas pályán. Szerintem negyediknek fordul Kovács Ágik. A tábla 1.47.78 a harmadiknak mutatja. 1.47.78. Ebben a szent pillanatban aztán fordulnak, és most már az utolsó 25 méter következik vastacskán. Még 30 méter, na, maradjuk ennyiben. Most következik az utolsó 25 méter, akkor, amikor Kriszti Kovald vezeti egyértelműen a mezőn. Ági hatalmas hajrába kezd, egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a második helyen. Kriszti Kovald az első, ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági! 2.24.35. Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a második helyezett Kriszti Kovald 2.24.56. Amikor 21 század másodperc, és az a bal szerencse, amiről Radnóti László beszélt Ferjancsik Domonkos esetén. Ezúttal nem bal szerencse, hanem minket támogat. Az égiek is azt akarták, Ágika, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért ne nevetne? Olimpiai bajnok vagy, puszikat dobál. Nézem, hogy hol a mama. Hát tulajdonképpen teljesen mindegy, hol a mama. Egy magyar zászlót lengettek ott neki. Ági, puszikat dobál. Megvan a második magyar aranyérem. Hát kérem szépen, ki mondja, hogy ez rossz nap? Ugye úgy mondják az ausztrálok, die, azaz good day, ennek a szlengje. Ez aztán egy igazi gráj, ami számunkra, hiszen harmadik helyet szerzett bronzérmet Igali Diana, és első helyet aranyérmet, ami annyira hiányzott. Kovács Ágnes!
6: Ez volt Kovács Ágnes olimpiai győzelme 2000. szeptember 21-én. Szinte napra pontosan 6 évvel később, 2006-ban a Magyar Rádió Hazafelé című műsorának volt a vendége, és ott egyebek mellett arról is beszélt, hogy a diadal és a műsor között 4 évet töltött Amerikában. Lantos Gábor beszélgetett Kovács Ágnessel 2006. szeptemberében.
8: A Hazafelé vendége Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszónő, én Lantos Gábor vagyok. Talán nem sértődik meg Kovács Ági, hogyha azt mondom, hogy nagyon látszik rajta ez a hihetetlen pozitív mentalitás, amit talán éppen a tengeren túlon szedtél magadra 4 év alatt. Vagy tévedek?
9: Igen, biztos, hogy nagyon sokat változott a gondolkodásom kint Amerikában. Én 2001-ben mentem ki a Fukuokai világbajnokság után.
8: Milyen céllal indultál el?
9: Hát mert Sydney után éreztem, hogy ez most így sok volt, tehát valami változtatást szükségeltetik az életemben, mert meg fogok csömörleni nagyon hamar. És akkor én ki is hagytam fél évet, januárba kezdtem edzeni. Már 2 hónapot kint töltöttem Amerikában, tehát akkor úgy már úgy voltak változások, ami akkor nagyon kellett, és akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen szeretnék kimenni Amerikába, engem ez a dolog már vonzott, tehát én már 98-ban is úgy éreztem, hogy a tengeren túlon fogom majd folytatni a pályafutásomat, illetve az egyetemet is. És azt hiszem, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy akkor kimentem, és 4 évig kint voltam Amerikában, elvégeztem egy egyetemet közgazdász szakon, illetve közgazdász vagyok marketing és kommunikáció szakon, és amellett rengeteg dolgot megtanultam, egyrészt ugye folyékonyan angolul, és amint az imént említettél, ez a pozitív világszemlélet, ez biztos, hogy kint nagyon sokat segített.
8: Ez tényleg így van ott? Vagy megjátsszák magukat?
9: Ez egy furcsa dolog, mert lehet, hogy nem mindig őszintén mondják a pozitív dolgokat, de akkor is, hogyha az ember bárhogy is, de legalább pozitív dolgot mond ki, akkor is biztos, hogy pozitívabb lesz a végkicsengése, mint hogyha az ember pesszimistán is negatívan áll bármihez. Még ha esetleg az a pozitív hozzáállás is nem 100%-osan biztos őszinte, de legalább megpróbálja, és úgy áll oda, és nem úgy áll oda, hogy úgyse sikerül, mert úgy nem lehet odaállni.
8: De amikor hazajöttél, nem tapasztaltad ennek a homlok egyenest ellenkezőjét ebben az országban?
9: Az elején voltak problémáim, tehát mondjuk például először, amikor hazajöttem így nyárra, mert hát amikor 2 hétig itthon voltam karácsonykor, az elment, az nagyon rövid volt, de aztán hazajöttem májusba. És mondták így a hozzátartozóim, hogy 2 hétig folyamatosan nevettem, és 2 hét után ez elmúlt. És olyan voltam, mint előtte. És pesszimista lettem, nem tudtam nevetni. És úgy visszazökkentem a régi dolgokba, és utána, amikor kimentem augusztusba, akkor megint mosolyogtam, jó kedvem volt. És ez így ment úgy 1-2 évig. amikor is mondjuk a harmadik év után már ez a mosoly ott maradt az arcomon végig, tehát így végül is megváltozott a fölfogásom.
8: De most, hogy huzamosabb ideje itthon vagy, most melyik Kovács Ágnes él a budapesti mindennapokban? A pozitív életszemléletű, vagy a visszaasszimilálódott, és mint mi magyarok olyan vagy-e?
9: Azt hiszem, hogy ez a 4 év ez elég volt arra, hogy ez a pozitív világszemlélet bennem maradjon, úgyhogy abszolút. Tehát pont ezt is akartam kihangsúlyozni, az elején még vissza-vissza estem, de ugye a vége felé meg már pont teljesen átszoktam, és tényleg így abszolút pozitívabban látok dolgokat szerintem.
8: Sokszor. Mi a baj velünk?
9: Igazából nincs semmi baj szerintem, csak hát ezt így nagyon nehéz megmondani.
8: Valami azért csak van.
9: Nem tudom, mondjuk én tényleg nagyon céltudatos vagyok, és nem vagyunk egyformák, valaki nem annyira céltudatos például, vagy nem annyira maximalista, hanem esetleg megelégszik, ami van. De én mindig megyek előre, én nekem mindig új dolgokat kell kipróbálni, én nekem sose elég, ami van, hanem mindig vannak céljaim, és én ezt élvezem, hogy ezek után, a célok után megyek.
8: Nagyon komoly lettél. És tudod, az a furcsa, hogy láttalak csütörtökön este a televízióban, egészen véletlenül egyébként, nem tudtam, hogy leszel, és meg ne bántsalak, most egy teljesen más Kovács Ági ül itt ebben a székben, mint amelyik ott ült abban a fotelban.
9: Hát az egy teljesen más karibelű műsor is volt, tehát ott az tényleg abszolút ilyen szórakoztató és vicces műsornak készült, és ott nem az élet komoly dolgairól beszélgettünk, hanem inkább csak viccelődtünk.
8: Melyikről szeretsz jobban beszélgetni? Az élet komoly dolgairól, vagy a könnyebb, lazább témákról?
9: Hát én mindegyikről, mert így legalább izgalmasabb, mert az unalmas lenne, ha csak erről, vagy ha csak a másik dologról kéne beszélni. Úgyhogy én tényleg elég összetett egyéniség vagyok, és mégis mind a kettő tudok lenni, komoly is, és vidám is.
8: Az föl sem merült a gondolataid között, hogy ne gyere haza?
9: Fölmerült, de rájöttem, hogy igazából én nem tudnék kint élni, mert valószínűleg nem véletlenül születtem Magyarországra, és iszonyatos volt a honvágyam is. Úgyhogy nagyon jó volt az a 4 év kint, és biztos, hogy sokat visszamegyek majd még Amerikába látogatni, de Magyarország az én hazám, és itthon szeretnék maradni.
8: Jobban érzed magad itt ezen a területen, mint ott, mondjuk Phoenixben?
9: Igen, de mondjuk szerintem ez tényleg nem véletlen, hogy az ember hova születik. És ezt erre én így jöttem rá, hogy 4 évig nem voltam itthon, és egyszerűen a közérzetem is jó.

0: cserélhetünk, ha gondolod.
1: Később változhat, és lehet, hogy én is majd így a média világában is elő fogok fordulni, mert érdekel.
0: TV, rádió vagy újság?
1: Hát azt hiszem, hogy ez a fontosság is, hogy engem legjobban a TV érdekel, utána a rádió és az újság legkevésbé.
0: A TV azért, mert ott megjelensz? Mert láthatunk?
1: Hogy én úgy tudok teljeset nyújtani magamból, ha az emberek látnak is.
0: De téged ismernek. Tehát ha te itt megszólalsz, és azt mondod, hogy jó napot kívánok, Kovács Ágnes vagyok, tudják ki az.
1: Igen, ebbe is van valami. Úgyhogy mondom, hát a tévézés a legjobban, de a rádiózás is érdekelne.
0: A sport is?
1: Igen, a sport is.
0: Jó ma sportolónak lenni ebben az országban? Élsportolónak?
1: Hát lehetne jobb is, bizonyos okokból, de összességében, tehát mondjuk, ha most erre az EB-re gondolok, hogy itthon volt, akkor azt mondom, hogy nagyon jó.
0: Mik azok a bizonyos okok, amiatt lehetne jobb is?
1: Hát például mondjuk, ha tavaly nyáron beszélgettünk, akkor éppen egyetlen támogatóm se volt a klubomon, a Kőbánya sportklubon kívül. Mondjuk szerencsére ez a helyzet azóta változott, de azt hiszem, hogy azért elférne több támogató a sportban.
0: Egy olimpiai bajnokot nehéz eladni?
1: Nem az, hogy nehéz eladni, hát nem tudom. Szóval nehéz támogatót találni, tényleg jó támogatót, nem könnyű, és egyre nehezebb, és ezt nem csak én mondom, hanem mások is, és akár egy másik olimpiai bajnok is mondhatná ezt.
0: De különös volt az a nyár, ugye? Az egy rossz nyár volt.
1: A tavalyi nyár az nagyon rossz
0: sok
1: volt.
0: Sok szempontból.
1: Igen, rossz volt, de aztán sokat tanultam is belőle, és onnantól pedig csak fölfelé ív el minden.
0: Nem indultál el a montreáli úszóvilágbajnokságom, mert karamboloztál, illetve beléd mentek hátulról a rakparton, igaz?
1: Igen, így igaz. Hát én ezt nagyon nehezen viseltem akkor.
0: De ez lelkileg fájt, vagy fizikailag?
1: Hát hónapokig fizikailag is, és lelkileg is, és igazából akkor jöttem szerintem teljesen rendben, amikor novemberben indultam a rövidpályás országos bajnokságon, és 3 aranyérmet nyertem, és azt mondták, hogy igen, az Ági visszatért, és akkor én is úgy éreztem, hogy visszatértem egészen a rövidpályás EB-ig, amikor ugyanis influenzás lettem, és nem tudtam megmutatni, amit igazán tudtam volna. Úgyhogy várni kellett a Európa-bajnokságig, Budapestig.
0: Voltak olyan hangok, mert ebben az országban mindenütt vannak ilyen hangok, sajnos az athéni olimpia pedig erre ráerősített, hogy Kovács Áginak semmi baja nem volt, csak félt kimenni, mert attól félt, hogy valami baj történhet vele a világbajnokságon. Ilyen hangok is voltak, ezek eljutottak hozzád?
1: Hát igazából nem foglalkoztam ezzel, az orvosi leleteim otthon vannak, tehát ha valakit érdekel.
0: Fáj ez, hogy egyáltalán ilyen fölmerül?
1: Nem, fáj, mert nem érdekel. Tehát aki erre gondol, az csak sajnálni tudom.
0: Mert ilyen országban vagyunk. Megint tényleg, ide kanyarodunk vissza, onnan elkezdtük ezt a beszélgetést.
1: Igen, de tényleg, tehát aki ilyeneket gondol, meg mond, azokról nincs rossz véleményem, hanem csak sajnálatot érzek az ilyen emberek iránt.
0: Mondtad, hogy autóval jöttél ide hozzánk, és mondtam, hogy én már nem járok autóval, legalábbis hétköznap Budapesten, és akkor volt egy érdekes mondatod, hogy azt azért tehernek éreznéd, hogy a villamoson vagy a metrón megbámulnának. Tényleg így van?
1: Igen, tehát még a gimnáziumban is, amikor még ugye nem volt jogosítványom, és elég sokat metróztam, meg villamosoztam, és már akkor is elég sokan nézegettek, és azért ez egy picit zavar. Tehát,
0: mit néznek? Vagy hogy néznek?
1: Hát úgy rám csodálkoznak. Tehát ugye elsősorban, jó, persze kényelmesebb autóval járni, de tényleg legalább azért is járok autóval, mert engem zavar, hogyha így nagyon néznek így a tömegközlekedési járműveken.
0: Amerikában ez is más, ott nem néznek.
1: Nem, de
0: ott egy vagy
1: is,
0: a sok közül.
1: Igen, de ott nincs is villamos, tehát ott abszolút igen. Csak kocsival lehet járni mindenhova. Másik dolog azért reggel hajnalban, amikor 3-4-6-kor van edzés, akkor azért sokkal kényelmesebb a fűtött kocsiba beülni reggelente, mint hóba fagyba esítelni az uszodába, meg metrózni.
0: De és ezt hogy bírod tehát ezt a még mindig 3-4-6, még mindig, és még 2 évig.
1: Hát elég nehezen bírom a reggeli kelést, meg ugye a reggeli edzést is, meg a délutánit is, de most egy hosszabb szünet van azért, és majd utána most kicsit föltöltődöm, meg csinálok kicsit más dolgokat is.
0: Táncolni
1: hogy utána fogsz, például igen. Táncolok, vagy most hobbiból golfozok is. Meg
0: na, beletalálsz?
1: Bele, most már egész nagyokat ütök, úgyhogy nagyon tetszik, meg az tényleg azért olyan jó, mert olyan jó kis zöld környezetben lenni. Egy ilyen amatőr versenyen indulok is 2 hét múlva. Próbálok mindenféle más dolgokat is csinálni, meg hát ez az úszóiskola, aki így gyerekekkel foglalkozunk 4 éves kortól, most ez is leköt rendesen.
0: Nehéz beletalálni?
1: Hova?
0: Hát a lukba.
1: Hát, már van mikor belemegy, van mikor nem.
0: De hogy kell csinálni?
1: Hát ennek megvan a technikája, de... Van külön oktatóm, és akkor ő szépen tanítgat, hogy

0: olyan is kell fogni az ütőt, meg lőni, meg lendület. Mindig az baj, túl erősen. Erőből próbálom, és lendületből kell, meg technikából.
1: Amerikában ragadt rád a golfőrület?
0: Nem, itthon, mert tavaly is már indultam ezen a versenyen teljesen amatőrként, és akkor mondták, hogy idén azért jó lenne kicsit többet gyakorolni, úgyhogy most szorgalmasan megpróbálok menni heti egyszer-kétszer, és két hét múlva versenyzünk.
1: Tehetséges vagy menne? Mit mondanak?
0: Hát azt mondták, hogy elég sok mindent, sokat kell gyakorolni, hogy valaki jó golfozó legyen, de akár lehetni golfozó is, de ez mondjuk egyelőre.
1: Úszás után nyugodtan? Hát de ez lehet,
0: hogy,
1: nem?
0: Lehet, hogy fogom csinálni, mert tényleg a természet nagyon vonz.
1: Mi vonz még?
0: Síelés. Természet, havastáj, hegycsúcsok, ami a legjobban kikapcsol.
1: Igen? Én azt gondoltam, hogy pálmafák, aranysárga, homok és kék óceán.
0: Az is jól hangzik, de a síelést jobban szeretem.
1: Megy jól?
0: Jól tudok, de legjobb mondjuk levenni a sicipőt, mert úgy nyomja a lábamat már a végére, de tényleg szóval engem 3 éves koromban felraktak a sílétre, és én azóta megyek. Nem mondom, hogy nagyon technikásan, de bárhol lejövök bármilyen pályán, és nagyon-nagyon szeretek síelni.
2: Lantos Gábor 2006. szeptemberében beszélgetett Kovács Ágnessel, aki a 2. ausztráliai olimpia, 2. magyar aranyérmét nyerte. Hamarosan az elsőről lesz szó a visszajátszásban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Az ezredforduló olimpiája 2000. szeptember 15-én kezdődött és október 1-én ért véget. A mai visszajátszásban az első 6 napját elevenítjük fel, ebben az időintervallumban Magyarország 1 aranyérmet szerzett. Idézzük fel azt a 2000. szeptember 17-ét, a női párbajtőr döntőjét.
8: És az utolsó 3 percre fordul az óra, fordul a figyelmünk, a páston, tehát nagy tímja Magyarország, és vele szemben a svájci Bürki Hablitzer. Az asszony nevét még egyszer nem mondom, tehát Bürki Jenna Bürki, aki 7-7-re áll a mi lányunkkal szemben. És nagy témia óriási fegyvertényt hajtott végre, hiszen az olimpiai 5. helyezett, egyéni 5. helyezett nagy témia megverte az olimpiai első helyezettet, Laura Flesselt. Csapatban már 5-ször volt világbajnok, egyéniben még már itt a nagy lehetőség, még nem állt a dobogó tetején, most itt a nagy lehetőség, tehát nagy téma előtt meg kell ragadni az alkalmat, meg kell ragadni, ez egy rövid szúrás volt sajnos, ez jól is védte, rövid is volt, jól is védte Bürki, aztán most ő próbálkozik alulról, onnan elkapja a fegyverét, elkapja a markolatát, és nagy téma nagyon gondosan ügyel a távolságra, Titinek valamivel hosszabb a kitörése, hosszabb is a lába, talán 2 vagy 3 centivel, ő a hosszabb, és ezt a hosszabb lábát most értékelni lehet, kamatoztatja ezt a pár centi differenciát, hiszen egy hosszú kitöréssel eléri az ellenfelet. Biztos, ami biztos, a testére vitte a találatot, nem a kezére, nem a lábára, hiszen ahol 100%-os biztonsággal el lehet találni, az a jó. 8-7 arányban vezet az utolsó 3 percben az olimpiai döntőben, nagy tímja, és a rajta vezényszó előtt még kicsit megigazítja a fogást, a markolatot, aztán a rajta után elindul Bürki. Most ő van hátrányos helyzetben, tehát neki kell előre mennie, úgy érzi, és ez jó tulajdonképpen, mert tímjának a riposztjai nagyon jók, életveszélyesek. Most nem is mer közel menni hozzá a bürki. Bemutatja kétszer a szúrócsát, aztán meg, kicsit megtorpan, megáll, nagy tímel visszaszúrna, kétszer a kezét akarja eltalálni, aztán most a lábát. Nagyon széles skálán megint megpróbálja terrorizálni az ellenfelet és elterelni a figyelmét arról a pontról, amit most majd készül megszúrni. A fejében már biztosan összeállt a terv, hogy mi lesz a következő akció, amit végig kell neki végre kell hajtani, végig kell vinnie, és amelynek a végén a piros lámpa kell, hogy kigyulladjon, a pirosnak kell égnie. 8-7 arányban nagy tímea vezet most. Az harmadból álló mérkőzésnek az utolsó harmadában már a fél idő eltelt. 1 perc 15 másodperc van hátra az olimpiai döntőből, és 8-7 arányban nagy tímea vezet. Az idő nekünk dolgozik, de hát a vége még nagyon-nagyon messze van. Nem szabad engedni, hogy kiegyenlítsen bürki. Nagy Titinek kell bevinni a győztes találatot. Higgyék el, kell megérdemli. Megszolgálta már ezt. Óriási versenyző is, és nem figyelt oda, ott hagyta a lábát egy kicsit. Talán zavarja az izzadság Nagy Tímeának. Mutatja is, egy tétova mozdulat volt, hogy az izzadság talán belecsorgott most már a szemébe. Ezért nem látta pontosan, hogy mikor indította a találatot bürki, és a támadását be is fejezte egy tussal. 8-8. Higászok csatáznak itt. Egy perc van hátra az olimpiai döntőből 8-8-nál. Aki a következő találatot beviszi, az óriási lépést tesz a dobogó legteteje felé. A tánc napja ez, az aranyborjú, pontosabban az aranyérem körül, amelyet nem a bibliai áron állított a piedesztára, hanem a rendező. De csak azon az áron nyerhető el, ha Nagy Tímea most az ellenfél fölé nő. És fölé nő, egyelőre egy tussal jobb, hiszen ő szúrja a kilencediket. Nagy teljesítmény volt, nagy dobás volt, nagy dökés volt, ez rá van írva a mozgására. Nagy Tímea testbeszéde, a body language mindent elárul. Hátra megy egy kicsit, jön kamaszos járással, és fogadja az edző Udvarhelyi Gábor elismerő bólintását. 9-8-ra vezet a magyar versenyző, amikor 36 másodperc van hátra a döntőből. Karnyújtásnyira vagyunk az aranyérentől. Karnyújtásnyira, hiszen ha egyszer jól nyújtja még Titi ki a karját, akkor bent van a következő, a tizedik találat, és sajnos együttes csupán, de hát azért legyünk nyugodtak, legyünk egy kicsit szerényebbek, ne túlságosan éhesek, a kettős találat is jó találat, hiszen ezzel közelebb jutottunk, egy apró lépéssel közelebb jutottunk a végső célhoz, a győzelemhöz. Bürki jön előre természetesen, őt szorítja az idő, várható volt, hogy ő jön előre majd, és Rajtöti kinyúl, és megszerzi a 11-et, 11-9 a döntőben, amikor 22 másodperc van hátra. Hát ez volt az a karnyújtásnyi óhaj, a karnyújtásnyi hiány, amelyet az imént említettem. Most már a 11-9-es állás megnyugtatónak látszik. Föltételezem, hogy rajta után elkezd majd jönni, mint a szélvész bürki, és ez történik most, és együtt szúrnak. Jó, ha ilyen együtt maradnak, ilyen együtteseket szúrnak, ez nekünk nagyon jó. 12-10 és 17 másodperc, most már akár számolhatunk visszafele, mint az ökölvívóknál. A rajta után Titi is elindul. Érdekes, hogy nem hagyja, hogy deterrorizálja őt bürki. És ő szúr! Megvan a 13. 13-10 és 13 másodperc. És 13. volt a ranglistán Nagy Tímea. A világkupa sorozatban elfoglalt helye alapján 17. a világranglistán bürki. És ez a 13. szám, az a 13-as szám, a szám misztika szerint úgy tűnik most, hogy jó nekünk. Bürki jön előre, ne kiabáljuk el. 13-11. Jaj, de nehéz. 11 másodperc, egy örökké valóság. Higgyék el, hogy ezt itt ülve, és nem ordítva kibírni, ez szörnyűség. Nagy Tímea hátrál egy kicsit, és Bürki jön előre, és meg is őrülök! Megvan a 14. 14-11, és mindössze 8 másodperc. Jaj, Titi, rajtad a világ szemet, és természetesen ez a világ most Magyarországot jelenti. 14-11, kérem. Öreg róka vagyok a pástok mellett, ezt nem lehet elveszíteni, higgyék el, de azért legyünk egy kicsit még visszafogottak, és csak akkor biztos minden, amikor már a végére oda mennek kezet fogni. Bürki jön előre, és Nagy Tímea szúr, és győz, és a feltartó megül 15-11-re. Nagy Tímea megveri Bürki kisasszony Svájcból, és magyar olimpiai aranyéremnek örülhetünk itt a Sydney-i csarnokban. Óriási fegyvertény volt. A szó legszorosabb értelmében nagy vagy, nagyon nagy, Nagy Tímea. A fokozás így volt régen, ugye, hogy gut, besser, gösszer. Nagy, nagyobb, Nagy Tímea. ez az idegú fokozás most már. Mától kezdve Nagy Szémja beírta a nevét a Vívánk aranykönyvébe. Ünnepeljünk együtt!
2: Ez volt a magyar csapat első Sydney aranyérme, és ez volt Nagy Tímea első olimpiai aranyérme, hiszen ki ne tudná, 4 évvel később, 2004-ben Athénban is bajnok lett. Az aténi ötkarikás játékok után nem sokkal beszélt vele Bálint István, és a 2004-es utolsó tus utáni pillanatokkal kezdte a kétszeres olimpiai bajnoknővel a beszélgetést.
9: Azt hiszem, hogy az aténi olimpiát televízión keresztül nézők számára két ember győzelmi mámora marad emlékezetes, az egyik Janis Natasáé, a másik Nagy Tímeáé. Nem tudom, hogy jól olvastam el a szájáról, amikor győzött. Akkor az ég felé nézett, és mintha olyasit mondott volna, de most lehet, hogy butaságot mondok, hogy köszönöm Istenem.
10: Lehet, hogy így van. Én több embertől hallottam azt, hogy a mostani örömöm az egyáltalán nem volt olyan hatalmas, mint a Sydney olimpia után. Tehát többen kérdezték azt tőlem, hogy ugyanúgy örültem ennek az olimpiai győzelemnek, mint az első olimpiai győzelmemnek. Nem tudom, hogy mit mondtam, mikor lekaptam a sisakot, az biztos, azt tudom, hogy én így fölnéztem. Ennek az oka, hogy az életemben a hit az jelen van, és természetes, hogy ilyenkor az ember megpróbálja megköszönni mindenkinek, akit úgy érzi, hogy mellette állt, vagy segített. Nem, lehet, hogy mondtam valamit, nem emlékszem rá.
9: De hogy lehet az, hogy nem emlékszik rá, hogy mit mondott? Annyira ilyen léten kívüli állapotba, eufórikus hangulatba kerül az ember, hogy szinte azt sem tudja, hogy mi történik körülötte, még a saját cselekedeteit, szavait sem tudja befolyásolni?
10: Igen, tehát igazából mindenki azt kérdezik, hogy milyen a dobogó tetején állni. Az már egy jó dolog, mert olyan, vagyis, hogy mondjam, ott már az ember egy sokkal nyugodtabb lelki állapotban van, mint mikor az utolsó tust beadja. Ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogyha ilyen élménybeszámolón vagyok, mint mikor egy fiú, akiben szerelmes az ember, és akkor végre megcsókolja, és akkor utána ugye, amíg megcsókolja, az egy pillanat a minden. Tehát ez ugyanolyasmi, mint mikor az utolsó tust beadja, és akkor úgy érzi az ember, hogy akkor nem is nagyon tudja kontrollálni se a beszédét, vagy se a mozgását, se a cselekvéseit. Amikor már elmúlik ez a egy tusos állapot, tehát ideg állapot, onnantól kezdve természetesen teljesen más, onnantól tud örülni a dolognak.
9: Lehet, hogy csak én éreztem úgy, de másokkal is beszélgettem, hogy önt is meglepetésként érte ez az aténi győzelem. Tehát olimpiai bajnokként ment ki, nyilvánvalóan esélyesként, de mintha a győzelemi mámorában, az örömben az is benne lett volna, hogy úristen, én győztem tényleg. Ekkora meglepetés történt?
10: Nem tudom, tehát nekem a Sydney győzelmem az sokkal inkább váratlan volt, mint ez a győzelmem. Nem tudom megmondani, hogy miért. Azt tudom, hogy sokan nem várták tőlem a győzelmet. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én fogadást kötöttem volna magamra, hogy nyerek, de amikor az ember megcsinál egy edzés munkát, és úgy gondolja, és hisz abban, amit csinált, akkor azért szerintem nem az, hogy természetes, de más úgy nyerni, tehát más kívülről és más belülről nézni. Ráadásul mellettem a mesterem az folyamatosan tartotta bennem a lelket, hogy igen, meg tudom nyerni ezt az olimpiát. Ő kulcsárgyőző, ezt most nem a közvetlen felkészülésre kell gondolni, hanem előtte az éveken át. Ugye hát én az elég nehezen tértem vissza a második kisbaba születése után, úgyhogy azért az, hogy a kulcsárgyőző, aki ugye 4-szeres olimpiai bajnok, akkor az ember azt gondolná, hogy csak ért hozzá, és csak tudja, hogy mit mond. Ráadásul nem egy olyan ember, aki nagyon könnyedén mondana bármit egy versenyzőnek.
9: Említette az, hogy a hit milyen jelentős szerepet játszott az életében. A szülei így nevelték, vagy ez később alakult ki önben, és hát milyen mélységig van a család életében jelen a vallás?
10: Mindig is így neveltek, tehát a szüleim is vallásos emberek, keresztények, de igazából én azt hiszem a legtöbbet a nagymamámtól kaptam, aki soha nem akarta rám erőszakolni az egész keresztény életet, de pontosan ezáltal, hogy nem volt erőszakos velem, tehát nem kötelezett arra, hogy már pedig én igenis templomba fogok járni, gyülekezetbe. Valószínűleg így sokkal inkább fogékonyabb lettem az egész hit kérdéssel szemben. Nem mondom azt, hogy gyakorló keresztény vagyok, tehát a mai napig nem járok minden hétvégén, tehát vasárnaponként templomba. Én akkor megyek el, amikor én szükségét érzem. Ezt valahogy úgy tudnám magyarázni, hogy nem, a temetőben nem csak a halottak napján jár ki az ember, hanem akkor, amikor szükségét érzi. Tehát én sokszor van az, hogy ki sem megyek halottak napján a temetőben, mert úgy gondolom, hogy én az egész évben meg tudok beszélni minden eltávozott lélekkel, amit én szeretnék, és ez, hát ez ugyanaz, mint a karácsony, meg a különböző olyan ünnepek, hogy nem csak arra az egy napra kell rákoncentrálni, és akkor kell úgy élni, ahogy megkövetelnék, vagy megkövetelik, és valahogy így vagyok a hittel kapcsolatban is.
9: A nagymamája egyébként megérte a nagy sikereit?
10: Meg, igen, még ott drukkolt nekem, meg ott bontott pesgőt, amikor nyertem.
9: A család, a szülei hogyan dolgozzák föl, hogy ennyire ismertet? Mert azért valóban teljesen más helyzet, ha valaki egyszer megnyer egy olimpiai bajnokságot, mintha azt meg is tudja ismételni, az már azt mondják, hogy nagyon nagy dolog.
10: Valahogy ez így nem téma itthon, hogy megvédtem az olimpiai bajnokságot. Tehát úgymond nem úgy, hogy nem téma, mert persze, hogy a mindennapjaimat és mindennapjukat ugye átissza ez a siker, illetve hát népszerűség, ha szabad így mondani.
9: De ez mit jelent konkrétan, hogy a mindennapjaikban ez jelen van?
10: Hát, hogy anyu mindig mondja, hogy gratuláltak az iskolába, ahol dolgozik, és hogy hát milyen jó érzés, vagy amikor a cikkeket így, mondjuk én nem nagyon szoktam így olvasgatni a magamról megjelent cikkeket, de anyukám mindig, és ő gyűjti is, vagy a nagymamám, azt tudom, hogy hát ő a Biblián kívül szinte semmit nem olvas, egyedül azokat a cikkeket, amik rólam szólnak. De úgy egyébként nem az, hogy, tehát hogy mondjam, nem, nincs az, hogy most akkor a vasárnapi ebédnél esetleg én kapnék először levest, mert hogy akkor mégis valamit letettem az asztalra, és akkor úgy gondolnák. Ugyanúgy a mai napig hát próbálnak jó irányba terelgetni. Hát legalábbis hát most már egy pár dologba különbözik a felfogásunk, de hát mindig elmondják, én azt vagy megfogadom, vagy elutasítom. De hát valahogy így, tehát egy teljesen normális családi élet a miénk.
9: Ez már az ön gyerekkorában is így volt, tehát akkor is megpróbálták finoman terelgetni. Milyen kislány volt Nagy Tímea?
10: Én mindig is egy nagyon érzékeny kislány voltam, tehát bárki bárhol meg tudott bántani. Kicsit duci voltam, gátlásos voltam. Szerintem anyuik nem is nagyon hittek abban, hogy én jó sportoló leszek, mert az alkatomnál fogva nem igazán voltam kimondottan sportolói alkat. De azt tudták anyuik, hogy nagyon szorgalmas vagyok, tehát ez mindenben, amiben belekezdtem, az jelen volt, vagy ott
9: volt. Ez a tanulásban is így volt?
10: A tanulásban is elkezdődött, amikor elkezdtem a vívni. Tehát nem a vívni, hanem elkezdtek a sikerek jönni a vívásban. Ez így kihat az egyik terület a másikra kölcsönösen, úgyhogy én nem is voltam jó tanuló. Aztán hát végül is 3 diplomát szereztem a évek során, tehát mondhatni azt, hogy azért ott is letettem a névjegyemet, ha szabad ilyet mondani.
9: Tehát a tanulásban akkor kamatoztatta a sportban megszerzett jó tulajdonságait, amikor már jöttek a sikerek. Mert említett, hogy nagyon szorgalmas volt. Tehát a sport így hatott ki a tanulására?
10: Igen, valószínűleg azt gondoltam, hogy ha ugye a sportban, hogy ezt a versenyt meg szeretném nyerni, akkor azt gondoltam, hogy ezt a dolgozatot meg szeretném úgy írni, hogy jó legyen. Azt hozzátartozik, hogy anyuik soha nem zsaroltak meg azzal, hogy ha rossz tanuló vagyok, akkor nem mehetek levívni, mert nagyon sok szülőtől hallom, hogy ha nem lesz jó a dolgozatod, akkor nem mehetsz le egy hétig edzésre. Nálunk soha nem volt ilyen, mindig is támogattak abban, hogy sportoljak. Valahogy így, aztán ugye az ember ki akar jutni egy világbajnokságra, az ember felvételizik egy egyetemre, fel szeretné magát vetetni.
9: Tehát mindig akart bizonyítani, de kinek, önmagának vagy valaki másnak?
10: Hát nem tudom, hogy ez bizonyítás-e. Szerintem egyszerűen vagy teljesen normális felfogásban nevelkedtem, és mondjuk az természetes, hogy az ember ugye szeretne mindig egy kicsit előrébb jutni, de ezt nem tudom, hogy bizonyítás lenne, mert nem kellett magamnak, semmiképpen nem szerettem volna bizonyítani, annyira nem vagyok így, nem olyan alkat vagyok, hogy most bebizonyítsam, hogyha még egy nyelvvizsgát leteszek, vagy ha még egy egyetemet elvészek, akkor sokkal okosabb, vagy sokkal értékesebb vagyok. Anyuék meg úgy is tudtam, hogy ők így is úgy is szeretnek, akár nyerek a versenyen, akár nem, vagy akár fölvesznek az egyetemre, vagy nem.
9: Azt mondta, hogy duci kislány volt. Egyből a vívás felé terelgették, vagy ön választotta magától, vagy valami más sportágot is kipróbált?
10: Csak ez az egyetlen sportág volt az életemben, és ennek az az oka, hogy általános iskolás voltam, ide a Városmérő utcai általános iskolába jártam, és ott szerelmes lettem egy fiúba, aki a Vasasban kardozott. És ugye mondtam, hogy ilyen nagyon gátlásos voltam, meg ilyen nagyon kis félék, de hát azért nagyon szerelmes voltam, és szerettem volna vele azért beszélgetni, vagy összejönni. És akkor lementem vívni, hogy hát ha akkor ugye hát a sportközeg, meg minden, tehát abszolút ennek köszönhető, hogy vívok. Aztán a fiú az abba hagyta, azt hiszem 2 hétre rá, hogy a kardozás, hát remélem, hogy nem miattam, a jelenlétem miatt. De minden esetre én most már akkor azért 20-valahány éve csinálom, és
9: mondjuk... De ön hogy nem hagyta abba, nem ment utána? Hát ha 2 hét múlva abba hagyta...
10: Nem, mert akkor már ugye kialakult egy olyan kis helyes társaság, meg akkor már tetszett nekem is, szóval, hogy... hogy az eszembe se jutott, hogy akkor én abba hagyjam, mert jól éreztem magam ott.
9: Na most azon kívül, hogy nagyon jó társaság volt magában a sportágban, mi tetszett meg legelőször?
10: Semmi. Tehát ha azt mondhatom, hogy más volt akkor még az oktatási rendszer a víváson belül, mint most, tehát akkor még sokkal unalmasabban, sokkal hosszabban tanítottak mindent, tehát majdnem azt hiszem 2 év után kaptunk mi tört a kezünkbe először. Legalábbis én, a többiek már kicsit előbb, de hát mondtam, hogy ilyen elég tehetségtelen voltam, tehát velem mindig egy kicsit lemaradással próbáltak behozni. Aztán akkor meg már bennem volt az, hogyha már elkezdtem ezt a vívást, akkor olyan jó lenne kipróbálni a tört, hogy milyen lehet azzal szúrni, aztán ha megkaptam, milyen lehet vele asszózni, aztán versenyre menni, és akkor ez így alakult ki.
9: De hogy lehet az, hogy nem tanácsolták el már rögtön az elején, ha ennyire tehetségtelen volt?
10: Eltanácsoltak, csak mondtam, hogy én nem szeretnék elmenni, meg rendesen jártam edzésre, tehát nem loktam, és akkor azt mondták, hogy hát a tagdíjat befizettem, akkor maradjak.
9: És akkor mikor volt az, amikor már látták önben a tehetséget, hogy valami plusz van önben?
10: Tisztán emlékszem, hogy a többiek már ugye 2-3 éves vívás után versenyeztek, és engem csak 4 év edzés után engedtek először versenyre.
9: Ez hány éves korában volt?
10: Nem tudom pontosan, 12 vagy 13 éves voltam, és akkor a második versenyt megnyertem. De ott ugye nem azzal nyertem meg, hogy én ügyesebb voltam, vagy okosabb a többieknél, hanem egyszerűen annyira akartam. És akkor ez így feltűnt az edzőknek, hogy hát milyen nagy szívvel versenyzem. És azt látták, hogy nagyon szorgalmas vagyok. És akkor persze a siker az búzított tovább, hogy még többet edzem, aztán nagyon szorgalmas voltam. És akkor így szépen jöttem előre a névsorban, már akikkel minél többet foglalkoznak. Aztán azt tudom, hogy már az 5.-6. év vége felé már én voltam, akit mondták, hogy hát bezzeg a nagy tímja, ha már ő le tud jönni, és hát nézzétek meg, hogy még akkor is pufi voltam, nézzétek meg, milyen kövér, és mégis hogy akarja. Szóval akkor már én voltam a időzőjelbe példa.
9: Egyébként más sportágokra is jellemző az, hogy vannak olyanok, ahol csak az akaraterővel, a szorgalommal nagyon sokat el lehet érni. Hát én hiába akarnék nagyon, vagy hiába lennék nagyon szorgalmas, biztos, hogy nem tudnám 15 vagy 16 másodperc alatt lefutni a 100 métert.
10: Ha atléta vagy torna, vagy olyan helyek, vagy olyan sportágak, ahol azért a fizikai adottság az meghatározza az eredményességet, ott biztos, hogy nem lettem volna én se. De ahol már az embernek az eszét kell használnia, azzal tudja kompenzálni a bizonyos hiányosságait. Tehát én például nagyon lassú vagyok, ez köztudottan nagyon lassú a vívóláb munkám, viszont nagyon gyors a kezem, tehát a kettő ez így kiegészíti egymást, és akkor valószínűleg emiatt tudok ott lenni az élvonalban, mert ugye ez ugyanolyan, mint egy vakember, ugye nem lát, viszont sokkal élesebb a hallása.
9: Akkor már említette a szorgalmat és akaraterőt, valamint a gyorsaságot. Mi kell még a víváshoz?
10: Hogyha visszatekintünk, azért a vívók mindig is azért egyetemet, főiskolát végeztek, tehát azért nekünk az idegrendszerünket, illetve a hidegpályáinkat eléggé használni kell edzésen, meg versenyen. Na most azért ez nem csak úgy használható, vagy úgy egyszerű, hogy csak a gyakorlatokat csinálunk, hanem a élet más területein is ugye használjuk, tehát tanulunk. Ilyen általános intelligenciát kell szerezni az élet területén, és akkor ravasságot, mert ugye az is kell hozzá, azokat lehet kamatoztatni versenyzés közben.
9: Mennyire kell fizikailag állóképesnek lenni? Gondolom, hogy nagyon kell, hiszen amit én, mint laikus látok egy-egy vívóversenyen, hogy egész nap vívnak, mire eljutnak mondjuk egy bizonyos szintig, mondjuk az elődöntőbe vagy a döntőbe.
10: Igen, kell, persze, hát mindenképpen kell állóképesség, de azt mondom, hogy mi még mindig sokkal kevesebb fizikai munkát végzünk, mint egy kajakos, vagy egy úszó, vagy egy atléta, de hát nálunk vannak ilyen nagyon speciális gyakorlatok, amikkel azért szépen föl lehet a kis combizmokat rakni magunkra, és hát ezt én onnan is tudom, hogy ugye amikor szülésből visszatérek, akkor nekem az elsődleges gondom mindig a fizikummal van, tehát nem a kezemmel, hogy az pontatlan, vagy elég, vagy lelassult, hanem azok, hogy szépen eltűntek az izmocskák, és hát annak hiányában azért nem tudok olyan gyors lenni a kezem, vagy a fejem, hogy azért azt pótolni tudjam.
9: Említett, hogy a vívók között hagyomány az, hogy diplomás emberek legyenek. Legutóbb ebben a sorozatban, az Aranyemberek sorozatban Benedek Tiborral beszélgettem, tőle is megkérdeztem, mert hiszen a vízilabdázók között is nagyon sok orvos, fogorvos, ügyvéd, jogász, tanárember van. Hogy említette, hogy milyennek az oka ön is. De csak ez, vagy ez egy hagyomány, ahol a régiek mindig az újakra ezt átadták, beszéltek velük, nevelték is, is ezáltal őket, vagy valóban az agy karbantartása miatt kellett csak tanulni?
10: Ugye a közeg azért az mindig befolyásolja a személyt, akiben van. Tehát ha én egy olyan társaságban vagyok, ahol mindenki mondjuk gimnáziumba jár, vagy szakközépiskolában, akkor úgy gondolom, hogy ha én 8 általános alatt vagyok, akkor azért kevesebbnek érzem magam. És akkor próbálok utánuk menni, és ez, ők húznak így magukkal, meg húzzuk magunkkal a többieket. Aztán egy idő után ez teljesen természetes, hogyha már gimnázium, akkor utána egyetem vagy főiskola. Tehát én nem is nagyon tudnék olyan vívót mondani, akinek nem lenne felsőfokú végzettsége.
9: Mennyi időt rabolt el az életéből, amikor gyerek vagy fiatal volt, gimnáziumba járt a vívás? Tehát úgy is kérdezhetném, hogy mennyit kellett ahhoz edzeni, hogy valaki ilyen szintre eljusson?
10: Hát erre azt kell mondanom, hogy sokat és mégis keveset. Tehát lagos tinédzsert nézünk, akkor sok időt, mert ugye minden nap edzettünk, hétvégén verseny volt. Ha mondjuk egy úszót nézünk, akkor nekem csak naponta az elején egy edzésem volt, amíg az úszóknak 2-3. Tehát én tudtam mellette osztálykirándulásra menni, tudtam mellette randevúkra járni, tanulni, tehát volt időm gyereknek lenni, vagy tinédzsernek lenni. Most is azt mondom, hogy most is van időm arra, hogy kisbabák legyenek. Tehát egy úszó vagy egy kajakos nem hiszem, hogy megengedhetné magának azt, hogy vagyis hát szülhetne, csak akkor nem tudná fölnevelni, mert neki edzőtábor délelőtt, délután, reggel, este edzése van. Nekünk ugye most délelőtt, délután van edzésünk, hát én azt általában délután, és hát olyan, még nem éjszaka, de olyan éjszakában nyúló fizikai edzésen vagyok, tehát Így én tudom ezt sűríteni, amit nem hiszem, hogy más sportágakban lehetne.
9: Meg egyébként hát az ember azt gondolja, hogy egy kétszeres olimpiai bajnoknak már nincs szüksége annyi edzésre, főleg akkor, hogyha esetleg a pályája vége felé van.
10: Ha valaki tehetséges, akkor lehet, de én tudom, hogy nem vagyok. Tehát nekem a mai napig is még sokat kell edzenem, meg ilyenkor, amikor az ember már ugye idősödik, akkor előjönnek különböző más bajok, amik sérülés, és azért a sérüléseket mindig úgy lehet megelőzni, hogyha olyan izomállapotban van, vagy olyan izomtömeg van az emberen, ami azért megvédi a különböző tértsérülések, mert vívoknál általában tértsérülés van. Úgyhogy meg én mindig a munkában hiszek, tehát ha én nem edzem, akkor a versenyre nincs egy jó érzésem, nincs egy kellő önbizalmam az irányban, hogy én megtettem mindent, és akkor most akkor én kellően fel vagyok készülve, és akkor induljon a verseny, akkor mindig egy kicsit szorongosabb vagyok, kicsit rosszabbul alszom. Úgyhogy az a jó, hogyha minden nap a kellő mennyiséget elvégzem.
9: Miért csinálja még mindig? Gondolom, hogy én vagyok az ezredik, aki önnek föltette ezt a kérdést. Hát említette, hogy van 3 diplomája, van 2 gyönyörű gyereke, ha jól tudom, a harmadikra készül, vagy már útban van. Tehát akkor miért nem lehet a csúcson abba hagyni?
10: Mert szeretek vívni, szóval szeretem azt, hogyha fáradt vagyok este, szeretem az rikát, ami edzésem megy, szeretek vívni, asszozni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esnek, vagy nem esik jól, amikor verseny után gratulálnak. És ráadásul én most, hogyha neki indulok Pekingnek, akkor nem, tehát nem csak azért indulok, vagy nem az a fő célom, hogy akkor most én még egy érmet szerezzek az olimpián, hanem egyszerűen annyira az életem része már a sport meg a vívás, hogy úgy érezném, hogy ha az nem lenne, akkor egy valami üresség lenne. Persze, meg lesz a 3 baba, nem lehet üresség az életemben, de egy pici olyan pont lenne, amire azt mondanám, hogy fú, hát még lehet, hogy még egy 4 évet rá kellett volna húzni, és nem szeretném, hogyha ez életemben mondjuk 60 évesen azt mondanám, hogy fú, hát még egy 4 évet rá kellett volna.
9: Tehát akkor most már eldöntötte, hogy amikor megszületik a 3. baba, utána ismét visszatér a Pástra, és Pekingig mindenképpen vív.
10: Hát megpróbálom, tehát azt eldöntöttem, hogy megpróbálom. Azt, hogy hogy fog menni, azt, hogy meglátjuk, mert igazából az nem csak tőlem vagy rajtam múlik, hanem a férjemen, a családomon, hogy ők hogy tudnak segíteni.
9: És ők eddig ezt hogy viselték?
10: Ugye nehéz, mert én úgy látom, hogy tehát nem könnyen, hanem tényleg jó szívvel csinálták. De a férjem volt az első, aki azt mondta, hogy hát nem akarsz még egy 4 évet megpróbálni, és akkor Athén előtt azt beszéltük meg, hogy akkor Athén itt lesz az vagy itt lesz az olimpia, és akkor utána már csak a gyerekek meg a család. Aztán ő volt az első, aki megkérdezte tőlem, hogy hát biztos, hogy abba szeretnéd hagyni, és akkor kezdett ott igazából a a kis hangya motoszkálni a fejembe, és végül is akkor most ott tartok, hogy megpróbálom.
9: Említette, hogy van 3 diplomája, én ebből egyet tudok, logopédus. Most is nem sokára fogad majd egy tanítvány. Mi a másik 2 diploma? És úgy is kérdezhetném, vagy pluszban még azt is kérdezném, hogy nem gondolta arra, hogy valamelyiket már most lehetne hasznosítani a civil életben?
10: Az első diplomám, amit szereztem, az a testnevelés egyetemen volt, ugye, mint általában a sportolók, elvégeztem az edzői tanfolyamot. Aztán utána úgy gondoltam, hogy én nem nagyon szeretnék edző lenni, mert én családot szeretnék, és azért az edzősködés az ugye dél-esti program, illetve hétvége edzőtáborok, tehát az nem igazán fér össze azzal az élettel, amit én tervezek. És jelentkeztem és felvettek a gyógypedagógiai főiskolára, tehát ott elvégeztem a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekkel, tehát ott szereztem egy diplomát, és akkor másodiplomáként elvégeztem a logopédiát is, amivel igazából dolgoztam is, meg hát most nem mondom azt, hogy dolgozom, de azért használom.
9: Amikor azt kérdeztem, hogy miért csinálja még mindig, akkor egy csomó okot felsorolt, egy dolgot nem mondott, és elhiszem, hogy önnél ez nem számít, mert őszinte embernek ismertem meg a pénz, az egzisztencia. Nagyon sok sportoló azért nem hagyja abba, holott már kiír, már szenvedés neki az edzés, mert ebből él.
10: Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem játszik közre. Mindenképpen ott van, hogy esetleg a gyerekeknek meg tudom szerezni a lakást, vagy tudok nekik egy könnyebb életet biztosítani, és én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy mellettem a KFK-i számítástechnikai csoport kiállt, és a mai napig, és illetve támogatna Pekingig. De nem ezért, tehát még mielőtt bármilyen beszélgetésbe keveredtünk volna mi a szponzorral, én már akkor eldöntöttem, hogy szeretném tovább csinálni. Illetve, hogyha esetleg ők nem jelentkeztek volna, akkor sem mondtam volna azt, hogy nem csinálom. Tehát ez egy plusz jó, ez ellen szokták azt mondani, hogy a desszert a ebéd végén.
9: Egyébként a vívásból meg lehet élni, akinek nincsen szponzora és nem olimpiai bajnok, az hogyan boldogul?
10: Meg lehet élni, mint egy átlag fizetéssel egy ember, szóval semmi plusz nem tud adni neki. Hát az utazásokat mondjuk azért nem veszem ugye ide, mert mi nem két utazásokra megyünk, tehát nem olyan helyekre megyünk, ahol jól érezzük magunkat, hanem versenyre megyünk. De én azt gondolom, hogy egyéni világbajnoknak kell lenni ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy félre tudunk tenni már az életünk másik területére is pénzt. Tehát amikor már azt gondolom, hogy lakást vagy kocsit, vagy olyan dolgokat tudunk venni, ami végül is már, hát sajnos azt kell mondanom, hogy egy fiatalnak luxus.
9: Nagyon jól tudom, hogy egy élsportoló, amikor abba hagyja, nagyon nagy bajba van. Említette, hogy van 3 diplomája, ebből a gyógypedagógiai főiskolán szerzettet meg a logopédusi diplomát szeretné ezek szerint hasznosítani. Tehát 10-15 év múlva, hogyha fölkeresem, akkor a logopédus nagy témával találkozom, vagy vannak más elképzelései is?
10: Nem, én azt gondolom, hogy akkor a logopédus nagy témával fogunk itt leülni, beszélgetni. Most én jelenleg egyébként gyesen vagyok, tehát én dolgoztam óvodában, mint logopédus Atlanta után, az Atlantai Olimpia után, 2,5 évet, csak ugye akkor érkezett Csenge, és akkor elmentem gyesre, aztán azóta jön a Lucus, most jön a harmadik, tehát én most folyamatosan ilyen főállású kismama vagyok.
9: Szerette az óvodában ezt a munkát?
10: Jaj, nagyon, nagyon, tényleg nagyon élveztem a gyerekeket, mondjuk én eleve nagyon szerettem a gyerekeket, úgyhogy hát nekem az igazából nem is volt munka, hanem tényleg egy jó elfoglaltság, vagy szórakozásnak is lehetne mondani.
9: Minden nyilatkozatában a győzelmei után a gyerekéről és a gyerekeiről, illetve a családjáról beszélt, és itt a lakásban is minden arról árulkodik, hogy itt igazából a gyerekek uralkodnak, itt a nappaliban a kis műanyag motorok, traktorok itt vannak, gondolom millió játék a lakásban. Miért annyira fontos ennek a család és a gyerek?
10: Nem tudok megmagyarázni, mert ez olyan természetes, hogy szóval, hogy én annyira üresnek érezném az életemet most már 34 évesen, hogyha nem lennének gyerekeim, vagy hogyha karácsony szenteste nem ugrabugrálnának a gyerekek, szóval valahogy az számomra egy nagyon szürke és egy silány élet lenne így nélkülük. Nem tudom megmondani, mert nekem ez a természetes.
9: De nem fárasztó ez edzésekre rohangálni, főzni, óvodába, iskolába vinni a gyerekeket, programokat egyeztetni, plusz még jön a harmadik baba?
10: Tehát erre mondom azt, hogy nem vagyok profi sportoló, mert egy profi sportoló az éjszaka alszik, és reggel nem az óvodába viszi a gyerekeket, hanem elmegy futni, és sorolhatnám az egész napomat, meg nem éjszaka megy elszögdelni meg konditerembe, hanem megcsinálja nap közben, és akkor este ugye pihen. De én nekem kevés lenne a sport, tehát nekem kevés lenne az, hogy én eredményes vagyok sportban ahhoz, hogy én boldog legyek.
9: Tehát túl sok energiája van, vagy fölös energiája, amit le kell kötni más területeken is?
10: Nem, bár a férjem azt szoktam mondani, hogy reggel, mikor 7-kor elkezdek porcivózni, na most már aztán menjek el futni, vagy valamit csináljak, mert ő szoktam mondani, hogy sok az energiám. Én nem úgy, nem, tehát szerintem nem az energiám sok, hanem mások az igényeim az élettel kapcsolatban, vagy más az életfelfogásom, mint sok sportolónak. Egészen ugyanaz hasonló volt minden sportoló, az én felfogásom is, amíg az atlantai olimpián ugye, mint aranyesélyesként utaztam, és végül is csak 5. lettem. Ott azért nagyon sok minden megváltozott az én gondolkodásmódomban.
9: Zavarja egyébként, hogy most már ennyire népszerű lett, ennyi felé hívják, meg gondolom, hogy hívják, ennyi élménybeszámolót kell tartani, ennyi újságíró becsöngeti ide önhöz.
10: Nem zavar, csak azt nem szeretném, hogyha ezt a gyerekek megérezik, tehát soha nem megyek el semmilyen élménybeszámolóra, és nem fogadok el semmiféle meghívást, hogyha azt az időt a gyerekeimtől rabolom el. Tehát hétvégén szinte soha sehova nem megyek, és este sem, amikor már itthon vannak a gyerekek. Ez a rajongás, ez az olimpia után egy másfél hónapig tart, aztán ez így szépen lecseng, aztán jövő, vagy a következő hónap, vagy a évben már a zöldségesek annyit mond, és ez vagy megtörtént eset, hogy hú, de ismerős a mosolyó, hát honnan ismerem én. Szóval ez így nagyon eltűnik nagyon gyorsan, amilyen sokat dolgozik az ember érte, olyan gyorsan eltűnik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nekem pont ennyi elég, szóval nem szeretném azt, hogyha rólam szólna minden nap a rádió, vagy a tévé, vagy az újságok rólam írnának. Most már így én úgy érzem, most már azért nagyon kevés nyilatkozat, meg újságcikk jelenik meg rólam, mert most már nem az olimpia a főszám, hanem mindig van valami.
9: Tehát helyreállt a világrendje ön szerint.
10: Igen, igen, azt hiszem.
9: Mondhatjuk azt, hiszen a beszélgetés alatt végig azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos önnek a család, hogy ön egy házi asszony, egy családanya a Páston. Mert hogy azt is mondta, hogy nem profi sportoló, ön mondta, nem én.
10: Igen, ez így igaz. Hát nem tudom, tehát háziasszonynak nem nevezném semmiképpen magamat, mert nem főzök, tehát egy háziasszonyhoz hozzátartozik, hogy az ebédet megfőzi a családjának, én abszolút nem tudok főzni, úgyhogy hogy én csak takarítok, meg mosok. A Páston meg igazából nem tudnám a idézőjelben a házi, vagy a tyúk szerepet, hogy is mondják ezt, a tyúkanyó szerepet felvállalni, mert ahhoz szerintem komolytalan vagyok, hogy én ott a többi fiatalt, vagy a velem egykorú társakat hát összeszedjem és ilyen nagy beszélgetéseket tartsuk, mert az nem én vagyok. Nekem egyetlen egy dolog van, ami ilyen, hát rigolyám, ezt nem is hívják egyébként rigolyának, hogy én szeretek egyedül lenni edzőtáboromban egy szobában. Tehát nekem az, hogy ha én elmegyek a családtól, akkor...
9: Pihenni akar.
10: Igen, szóval, hogy meg főleg úgy, hogy a férjem ugye mindig hozza a gyerekeket, nem szeretnék senkihez se alkalmazkodni, hogy ne zavarjuk, mert alszik. Illetve a másik nap után már annyira kezdenek hiányozni nekem ők, hogy szerintem elkezdenék kötözködni, és ilyen kimondottan ilyen rossz természetem előbújna, ami hát nem biztos, hogy egy világbajnoki felkészülésben olyan jó lenne a csapatnak.
9: A 34 éves nagy Tíme, ha üzenne, mit üzenne visszafelé az időben annak a Duci kislánynak, aki először megjelent ott a vívóteremben, mert szerelmes volt?
10: Nem, tehát én nem üzennék semmit neki, mert én így, ahogy vagyok, boldog vagyok, és nem szeretném, hogyha az a Duci lány bármit másképp csinált volna, mert én ennél boldogabb életet sem tudnék magamnak képzelni, úgyhogy az a Duci lány ugyanezt az utat járja végig még egyszer.
2: A kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímeával Bálint István 2005-ben beszélgetett, és ezzel zártuk a mai visszajátszást, amelyben a 2000. szeptember 15-e és október 1-e között rendezett Sydney olimpia első 6 napját elevenítettük fel. A műsor társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
11: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
13: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
12: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
13: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elején abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és ezt mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabba a klubba, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Toldi Géza bácsival tudtam beszélgetni, tehát hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós, imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
12: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a három bajnoki cím, meg ha jól emlékszem, négy magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most Zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
13: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor már elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki hogyha beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagyerdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóik, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abban az időben.
12: Említetted Toldi Katrákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
13: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
12: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros... De. Kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek. És emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
13: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista bácsival beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülésre, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridban játszottam a Bernabéu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívos Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te fölvehetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy oda jönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
12: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
13: ezt nem tudom megmondani neked.
12: Nem lehet tudni.
13: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább eléléptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkönni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzés játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, hát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim annó, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem. Én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel. Én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
12: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkor is. Sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
13: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetség, én akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz, szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a kek menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Portó, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
12: de akkor, is akkor is lecserélt.
13: Igen, lecserélt, most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpaszt adtam abban a szezonban, és egyszerűen peremember voltam a válogatottban. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottba, ezért ez ugye elbizonytalanított, és azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, nem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
12: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
13: na, hát,
12: hogy ment?
13: Megmondom össze, hogy ez egy nagyon Nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol 2 gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani
14: játékos
13: szóval.
14: Megfigyelő.
13: Igen, játékos megfigyelő, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, 2 gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, meg elküldték a repülőjegyet. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és abba akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Haifának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Haifáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz 2 nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták mondani.
14: Igen.
13: És hogy üljek le, ő leül

0: fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni a
1: ajánlatokat?
0: Az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petaktika, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petaktikvára. Most az az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert hogy visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, hát és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Haifának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt. Ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost. Kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
1: Mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
0: Nem, teljesen más. Tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította. Uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot. Tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, és akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó 3 meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
1: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Soltvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
0: Franciaországban.
1: Mert? Mi indított el az úton?
0: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacurt, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem vele a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, a akkor ő

0: például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
1: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Flórián volt az edzője?
0: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és oda jött hozzám a Karcsi, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jó bal lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszélsőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére. Tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
1: Albert Flóriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltó az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
0: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot. És akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hétfő, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat, és utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
1: felkértek
0: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment öt játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az öt magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a ötök, hatok azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak. De az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a nyolc közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs. Egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos, azért az nem kevés.
1: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
0: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is két fiatal játékosom el tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-ig, de már a felnőtt csapattal egyszer. Tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják, mint a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
1: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
0: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
1: Albert Florian, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Megszavazta a parlament az Alkotmánybíróság új tagjait. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. Folytatódik a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. Alkotmánybíró lett Kronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az új ügynökakta szabályozást az országgyűlés. A törvény az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. A dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó, mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. A tárcavezető hozzátette, az intézetet nem szüntetik meg, hanem egy átláthatóbb és hatékonyabb struktúra szerint átalakítják. Túllárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Hozzátette, háromszoros túllárazás gyanúja merül fel, ezért a bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. A Mommy Blue Mayer Bernadett önéletrajzi ihletésű filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. Bár a filmszemle már a múlt szombaton véget ért, a közönségdíjra beérkezett szavazatokat csak később tudták összesíteni.
2: Közlekedés.
3: Korábban baleset történt az M0-ás keleti szektorában Pécelnél, az M1-es felé vezető oldalon. Az 51-es kilométernél már csak a külső sáv van zárva, 3 kilométeres torlódásra kell készülni. A fővárosban is baleset történt a Németvölgyi úton a Jagelló útnál. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Napközben 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 13-20 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a konferencialiga döntőjét. Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupában. Ma kezdődik a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság. Jó napot kívánok, Mujdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának mai döntése értelmében 2029 tavaszán a Puskás Arénában rendezik meg a harmadik számú európai kupasorozat, a konferencialiga döntőjét. Ezzel a Puskás Aréna a klubfutball valamennyi nagy európai kupa döntőinek otthona volt, illetve lesz, hiszen európai szuperkupa döntőt, Európa Liga döntőt, tavasszal pedig bajnokok ligája döntőt is rendeztek már Budapesten. Sorozatban 8. európai főtáblás szereplését kezdi meg ezen a héten a Ferencváros labdarúgó csapata, amely holnap után a skót Celtic vendégeként lép pályára az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. További részletek Kohári Zsombor összeállításában.
2: Jól ismert ellenféllel kezd az Európa Liga főtábláján a Ferencváros. A budapesti együttes egy másik zöld-fehér csapattal, a skót Celticekkel kezdi meg az alapszakasz aktuális kiírását. A Ferencváros szurkolóinak az elmúlt évekből bőven jutott jó és rossz élmény is a skót rekordbajnok ellen. A magyar csapat 2020-ban a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében egy bravúros győzelemmel kiejtette saját otthonában a Celticeket, amely viszont egy évvel később az Európa Liga csoportkörében oda-vissza megverte a Ferencvárost. A két együttes most csütörtökön csap össze 4-1-re egymással, Borbé Balázs tanítványaira pedig nem csak a pályán, hanem azon kívül is megterhelő feladat vár.
3: Van egy kemény hét előttünk, nyilván utazással, kemény mérkőzésekkel, két utazással előző Skóciába, aztán Nyíregyházára, úgyhogy intenzív hetünk van. Glasgow-ba ugye ott alszunk, mert nagyon későn érnénk haza, vagy korán reggel pénteken, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább ott alszunk, és ott csinálunk kompenzációs edzést, és pénteken utazunk majd.
2: A párosítás negyedik felvonására viszont egyértelműen a magyar klub érkezik jobb hangulatban. A Celtic vasárnap 3-0-ás vereséget szenvedett az ősi rivális Rangers-től a skót Liga kupában. Ezzel szemben a Ferencváros a Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért 7-0-ra kiütötte a Deacot. Borbé Balázs szerint pedig egyre jobban összeérik a csapat.
3: Szeretném, hogy tényleg mindenki átélje ezt, mert mindenki részese legyen akár sikernek, vagy akár a sikertelenségnek, de én úgy gondolom, hogy ez alatt a 3 hónap alatt sikerült olyan szinten összekovácsolni a bandát, hogy tényleg mindenki elismeri, respektálja a másikat, elfogadja a másikat, úgyhogy én hiszem azt, hogy ez az idő múltával még csak jobb lesz.
2: Hogy a Ferencvárosnak a Celtic ellen sikerül-e az idei 8 meccses európai veretlen sorozatát 9-re növelnie, az csütörtök este 9 órától kiderül.
1: Egy NB1-es párharc is lesz a legjobb 32 között a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában. Ez derült ki a tegnap esti sorsoláson. Az élvonalbeli csapatok találkozóján a bajnok Győr a legutóbb kupa döntőt játszó Zalaegerszeg vendége lesz. A címvédő Ferencváros Bicskére az Újpest Szegedre látogat. A negyedik fordulót október végén rendezik, a tét pedig már a 8. döntőbe jutás lesz majd. Gulácsi Péterrel a kapujában a Villarreal 2-1-re kikapott hazai pályán a Betis együttesétől a spanyol labdarúgó bajnokság 5. fordulójának tegnapi egyetlen mérkőzésén. A múlt keddi Dortmund elleni Bajnokok Ligája találkozó után a bajnokságban is először kapott lehetőséget az 58-szoros válogatott kapus.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Vasárnap az Egyesült Államok együttese sorozatban 5. világbajnoki címét ünnepelhette, a magyar válogatott pedig 28 év elteltével remekül szerepelt a tornán. A miénk 3 meccset megnyerve egészen a negyed döntőig meneteltek, ahol a későbbi győztes amerikai csapat állította meg őket. A nemzeti együttes szövetségi kapitányát, Völgyi Pétert, Szabó Szilvia kérdezte.
4: Nagyon fura érzés volt nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymással, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. Nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre. Nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
5: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
4: Így van. Na most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk. Az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
5: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép és egy szép utat bejárjon a válogatott.
4: Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebben a csapatban, mint amit eddig megmutatott. Akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki. És szerintem ez a 2 év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés. Szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
1: Völgyi Pétert hallották. Az oroszok visszatérése miatt nehezebb lesz, de nem tudja elképzelni, hogy ne szerezzen érmet. Így várja a ma kezdődő szófiai ökölvívó Európa-bajnokságot Hámori Luca, az olimpiai 5. helyezett boxolót hallják.
6: Teljesen magabiztosan megyek az Európa-bajnokságra, és tényleg azt érzem, hogy a felkészülés most nagyon jól sikerült, és nagyon jó formában vagyok, úgyhogy el sem tudom azt képzelni, hogy esetleg ne éremmel térjek haza az Európa-bajnokságról. Sajnos nem kerültek el a sérülések, mindig van valami, de hál' Istennek tudtuk kezelni, és most már, hogy itt a verseny, most már ezek nem akadályoznak. Persze mindenki a jó sorsolásért imádkozik igazából, de én azt gondolom, hogy nincsen már jó sorsolás, hiszen annyira erős a mezőny, hogy igazából bárkit kapunk, mindenki nehéz lesz. Ugye most visszatért már az oroszok is, ami azt gondolom, hogy még egy plusz nehézség így az Európa-bajnokságra. Egyszerű dolgom nem lesz, de senki sem verhetetlen, és bárkit meg tudok verni, úgy érzem.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Jelenlegi legjobb női teniszezőnk Bondár Anna ebben az évben elérte legfőbb célját, hiszen mind a 4 Grand Slam tornán a főtáblán szerepelhetett. A magyar játékost egyesben a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában Madison Keys búcsúztatta nagy csatában, 3 játszmában. Bondár Annával az M4 Sporton Szőke Viktória beszélgetett.
7: Tényleg egy nagyon jó kielezett mérkőzést játszottunk, tényleg azért egy Grand Slam bajnok, és tényleg ott álltam a kapujában, úgyhogy ez bizonyítja, hogy jó úton haladok. Sajnos nem sikerült befejezni a mérkőzést, úgyhogy ez nyilván fájdalmas. Most jutottam volna először 3. fordulóba US Open-en, úgyhogy néhány napba beletellett. Még ebből sikerült kilábalnom, de szerencsére párra tudtunk javítani.
8: És ez valamennyire igazt jelentett, ugye 8-döntősök voltatok párosban az ukrán Anelina Kaliginával, akivel először játszottál. Mennyire lehet stabil ez a kettős a folytatást illetően?
7: Igen, hát sok időm nem volt igazából az egyéni után, mert másnap párosban pályára is kellett lépnem, úgyhogy talán ez egy picit segített is, hogy elfelejtsem az előző napi történteket. Most játszottunk először együtt, de nem kizárt a közös folytatás. Tényleg nagyon jó érzés volt újra a Grand Slam-en második hétre jutni. Jó volt az összhang, azt gondolom az első meccsen megéreztük egymás játékát, úgyhogy várjuk a folytatást.
8: A legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező vagy, jelenleg 69. a világranglistán, de voltál 50. is. Ebben az évben is voltál jobb pozícióban, meg voltál kicsit hátrébb is. Mit szeretnél elérni 2026 év végéig?
7: Azt gondolom, hogy tényleg stabilan tudtam tartani ezt az 50-100 közötti helyezést. Nagyon picin múlott, azt gondolom, tényleg egy-egy mérkőzésen belül és egy-egy labdameneten, hogy akár legyek 60., 50. vagy 40. Most nyilván még van egy 6-7 versenyem hátra az idén, szeretnék minél feljebb jutni, vannak védenőpontjaim is, tavaly volt egy-két torna, ami jól sikerült itt évvégén, úgyhogy szeretnék minél közelebb lenni az 50-hez.
8: Ugye most éppen Szöulban látogatsz majd, ott veszel részt tornán, és még ezen kívül 6 állomás következik, ez mind az ázsiai régióra vonatkozik, és aztán Ausztrália közelében is leszel?
7: Igen, most Szöulban kezdek, és utána valószínű Kínában folytatom tovább, lehet, hogy lesz egy-két japán állomás is, de most 6 torna ott vár rám, utána egy kis pihenő, és hát november végén még lesz a Billie Jean King Kupa a válogatottal, ez majd Amerikában lesz az amerikaiak ellen, úgyhogy megtapasztalhattam a US Open-en, hogy milyen ilyen közönség előtt játszani.
8: Akkor te sok mindent tudsz mondani majd a többieknek, nem? Vagy tanácsot is tudsz adni, meg esetleg lelkesítést, mert ugye idézzük fel, hogy a franciákat győztétek le idén az Euró-Afrikai Zóna 1-es csoportjában, és kivívtátok azt, hogy az élvonalba jutás és sorra kerülő osztályozó szereplés az meglegyen most novemberben. Azért nagyon-nagyon kemény ellenfél lesz az Amerikai Egyesült Államok. Hogy tudtok készülni erre?
7: Igen, mondhatjuk, hogy megkaptuk a lehető legnehezebb sorsolást, ugye 8 ország közül sorsoltak, és az is főleg, hogy idegenben játszunk, az se könnyít a helyzetünkön, de tényleg én most megtapasztalhattam, úgyhogy jeleztem számukra is, hogy számolni kell velünk, úgyhogy reméljük, hogy jó csapattal és jó formában tudunk majd odaérkezni. Tényleg ez az áprilisi Billie Jean King Kupa is szintén egy nagyon jó emlék az idei év során, hiszen nem feltétlenül a legerősebb csapattal érkeztünk oda, de tényleg egy csapatként sikerült kivívni ezt a szereplést.
1: Udvardi Panna kiesett párosban a mexikói Guadalajarában zajló keménypályás női tenisztornán. A magyar játékos a kolumbiai Emiliana Arangóval az oldalán az első fordulóban egy spanyol-belga kettőstől kapott ki 2 játszmában, így nem sikerült negyed döntőbe jutnia. Udvardi egyesben viszont folytatja a mexikói viadalt. A magyar játékos ma 6. helyen kiemelt spanyol Cristina Buksával csap majd össze a legjobb 16 között. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk majd. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Szabó Szilvia vagyok. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felül múlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
1: Néhány nap már eltelt, ugye a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
2: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymás ellen, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok. És valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre, és nem is igazából elsősorban az eredmény, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
1: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
2: Így van, most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen. És az első, másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is különnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban a továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszaszálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek hiány az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
1: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott.
2: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott, és akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, a pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
1: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
2: Így van, volt egy a VB menetelés közepett azért volt egy Európa bajnoki selejtező, ahol nagyot hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euroliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
1: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
2: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az orrunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítása egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
1: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtezők során, ezt így lehet, meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
2: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismeretlenek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diózsőből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
1: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni, ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
2: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusba és nagyon jó állapotba voltak. A mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron. A többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisan szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést. de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Isten erre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg, úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett elnünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy ez viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam, és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
1: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
2: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom mindentől kezdve.
1: És ez hat?
2: Hát mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB-n szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
1: A segítő Diványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
2: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik az utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk

0: játékosokat, itt ugye sokat beszélünk erről a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntőhelyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet.
1: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt, és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, hogy teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban, tehát aki ezek között a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
0: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
1: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
0: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra, úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
1: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányokkal együtt, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, egy óriási hiba lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap. Egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosárak eldöntheti a mérkőzés kimenetelét. Úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezetű csapat ellen, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
0: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
1: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez ilyen lebonyolítása a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja általában. Ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mix

0: Ezt összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
1: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcs szavakra van szükség.
0: Abszolút, tehát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
1: Következett Nigéria, amik voltak a kulcs momentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
0: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó, védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
1: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment-e a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe?
0: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például a Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó öt mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alkul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe továbbjutóként megyünk be, és mind az öt mérkőzés úgy alkult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy továbbjutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
1: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
0: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az öt csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékaikban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kijebb van egy másfél-két méterrel, mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzéseink is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen. Itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt pontosabban a japán már a negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk, ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem 2-2 védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a 3 pontos vonalattól még 1 méterre kiebb, akkor is be fogják dobni, úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert ővelük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnye mehettünk be a félidei pihenőre, de a második félidőben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
1: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
0: Nem, és ez nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy oda jön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy oda jönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
1: Ez egyébként ez ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet, egyénit?
0: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart, felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe, szerintem jól sikerült ez a rész is.
1: Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapatkapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk.
2: Sziasztok!
1: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést? Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság, és tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
1: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként? Kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzésen. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mi mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
1: És ez abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunk, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésérték, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
2: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
1: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
2: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres három pontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
1: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
2: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a három napot is egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten szuperkupát fogunk, két hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
1: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB-selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
0: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb négybe, akiknek legerősebb is volt a játékos keret, és nem az öt játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jó sikerült ez a változtatás.
1: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány, tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott-e ebben segíteni neked?
0: Igazából az egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak megvolt a maga kis feladata ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel folyamatosan tudjon beszélni, akár még csak két mondatot is, de szerintem ezek a szerepek és a feladatok is jól el voltak osztva.
1: Az amerikai meccsről is beszéljünk egy kicsit, nyilván más szint volt, lehetett látni, Rád Géber László értékelésében elmondta, hogy itt olyan világsztárok vannak, nem tudom, kiemelte Catherine Clarkot, aki állítólag több meszt ad el, mint LeBron James, tehát teljesen más dimenzió a női kosárlabda az Egyesült Államokban, szóval mennyire volt nehéz adaptálódni és ezt a meccset lehozni, ahogy már Virág említette, úgy, hogy a fáradtság már azért nyilván benne volt a lábakban.
0: Nehéz feladat volt, mert ez a csapata szerintem, hogyha hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebbszer kell gyors lerohanásaikat megvédeni, sokkal több ütközést tudunk vállalni, egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt, akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben, onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák, ugyanaz az elánna, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsága, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem döntőt sem a világbajnokságok történetében, úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
1: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők, esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
0: Igazából úgy néz ki egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábokban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
1: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rádh Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
3: Sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanat Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a nyolc közé. Azt gondolom, hogy a másik kettő mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
1: Ezt meg tudod erősíteni, lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
0: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki testközelbe átéli, meg az, hogy látja amikor a tévében vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most testközelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformába játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek, úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy azért teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
1: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
0: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit igazából 10 évvel ezelőtt még nőkosabb, ez ott nem is igen lehetett látni. Szóval a védekezés és a fizikalitás olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobóhelyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságban tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelkierő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyenek gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
1: Uh-huh. Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra. Addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
0: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten lesz kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, amit lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid két hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk jutatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előrépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevágva a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. és hát nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő két hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
1: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
0: Ez a tervem, most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligába szerepeltünk, heti két meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatottal együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, kosárlabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami két válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
1: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt?
0: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is a meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a Kisvilág személyében, a Lelik Réka személyében azt gondolom talált olyan két szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josipovics Kinga, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
1: szemtelenül, fiatalos, lendülettel
0: még
1: játszott.
0: Még kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
1: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
0: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudni, hogy lesz Euróligás csapatunk, hiszen sokan is, és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euróligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölényben vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak, úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
1: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB-selejtezők.
0: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtezőcsoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettetesen nehéz az Európa bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak például ott most a világbajnokság mezőnyében, például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
1: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
0: Nagyon szépen köszönjük. Egyetlen egy mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 éve ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
1: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunkból hallottak.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box Utca Podcast. Hát túl vagyunk a szezon legunalmasabb futamán, ezt remélem, hogy igaz ez a kijelentés, mert az azt jelenti, hogy ezután csak izgalmasabb futamok következnek, amit azért nem nyert meg Lando Norris, mert túl gyors volt. És ez egy elég érdekes tény, de ezt is majd kivesézzük itt. Mati Zsoltal, illetve Nagy Danival, sziasztok, köszi, hogy elfogadtátok ismét ide a meghívást. És kezdjük a pályával, mert az itt a legnagyobb téma itt a futam után igazából. És itt már a verseny után a versenyzők sem fogták vissza magukat, hogy ez milyen is ez a pálya, meg milyen volt ez a verseny. A Bortoléto mondta, hogy majdnem elaludt. Alonso, hát ugye ott a nagy ikonikus monumentál kanyar, azt mondta, hogy hát ezt a sajtófőnöke is padlógázasan tudta volna teljesíteni. Lando Norris mondta, hogy ki volt az, aki ránézett erre a vonalvezetésre, és azt mondta, hogy ez így rendben van. Elkezdték nagyon elkézni a pályát a versenyzők. És akkor most rajtatok a sor, hogy ti így most egy napot így aludva a futamra, vagy hogy így egy nappal később ti mit gondoltok a pályáról, min lehetne, kellene változtatni, akár vonalvezetés, akár körítés, ami eljutott hozzátok információ. Dani, kezdjük veled. Ott látom, hogy nálad előtte nyitva van egyébként a pályarajz.
9: Készültem.
8: Mert hogy igen, ez érdemes, és aki teheti, akár rádióban hallgat minket, akár a YouTube-on néz, hogy nyisson egy pályarajzot, és akkor úgy majd, ha esetleg ugye vannak javaslatok, akkor nézze meg, hogy miről van szó, a pálya melyik szakaszáról.
9: Mondta három állítást, csak nagyon-nagyon gyorsan, hogy a Bortolét, hogy majdnem elaludt, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy közben ez fizikálisan egy nagyon-nagyon megterhelő pálya volt, hogy Zsoltival már erről beszéltünk korábban, tehát hogy ez az elaludt, ez azt jelenti, hogy nem tudott előzési lehetőséget generálni, beszorult valaki mögé, és nem tudott előzni. Norris ránézett a pályarajzra, és kiértett ezzel együtt, ebbe belemehettünk, és menjünk is bele, ezzel szerintem sokan egyetértünk, és mindjárt meg is mondjuk szerintem itt mindenki a saját verzióját, hogy miért. És volt még egy állítás, mi volt
8: a... Alonso mondta, Alonso, a sajtófőnök is padlógázasan.
9: Na, az meg ugye inkább mondtát. A szabályrendszernek köszönhető, nem is annyira. Maga a pályának ez az egy ikonikus kanyarja, ez a Le Monumentál, ez tényleg ikonikus, és tényleg különleges, és tényleg veszélyes, és izgalmas. Csak hogy ugye a pályának egy olyan részévé vált, ami ugye pont határon teljesíthető padlógázon, vagy így nagyon közel van ahhoz, hogy már időmérőn esetleg padlógáz legyen, és tipikusan ezek a szakaszok, de minden másik pályán ugye ilyen visszatöltő állomásokkal válnak. Akár Silverstone ikonikus kanyarja is, mert egyszerűen nem éri meg, mert amennyivel gyorsabban mész padlógázon, az jelent 500-ot, pedig pont az 500-at szeretnénk, hogy számítson az időmérő végeredményét tekintve, de túl sok energia kell hozzá, úgyhogy nem éri meg a plusz energia befektetés, mert nem hoz elég időt. Úgyhogy pont ez az a logikai buktató, amivel pedig Alonso ugye nagyon nem ért egyet. A pályának pedig több pontján lehetne szerintem egyébként változtatni, inkább az a kérdés, és aztán majd menjünk bele, csak nem akarom itt kibeszélni a műsor elejét, hogy mire adnak ugye lehetőséget a körülmények ott a helyszínen.
8: Zsolt, neked hogy tetszett ez a spanyol nagydíj?
10: Megmondom őszintén, én azt vártam a versenytől, hogy fizikálisan és kognitív szempontból is rendkívül nehéz versenyről beszéltünk, és hogy ez versenyzői hibákat fog maga után vonni.
9: Csalódott vagy, hogy nem hozott?
10: Nem, mert legfőbb a biztonság. Mindazonáltal nekem az a véleményem, hogy ez az egyetlen dolog az, ami izgalmassá tehette volna a versenyt, és természetesen még egyszer leszögezem, nem a balesetről beszélek, hanem arról, hogyha egy versenyző mondjuk, vagy több versenyző úgy elfékezi magát, mint ahogy mondjuk Lance Stroll is hibázott, akkor mi történt volna? Tehát, hogy akkor láttunk-e volna több előzést, vagy mondjuk azok a klasszikus hibák, mint mondjuk amelyek Szingapúrban is előfordulnak, és hogy évekkel ezelőtt George Russell az utolsó előtti körben beletette az autóját a falba, attól várhattunk volna olyan körülményeket, amelyek valamilyen formában megváltoztatják a versenynek a végkimenetét, és nem véleményem szerint nem véletlen várt nagyon sokáig a Ferrari, mert nem volt más lehetőségük, mert ők is arra vártak, hogy a versenyzők fáradnak, mind fizikálisan, amely magával hozza a koncentrációbeli csökkenést, vagy az élességének a csökkenését, az majd hibát eredményezhet. Hát nem jött be.
8: Ott volt a hőség is ráadásul.
10: Így van. És még annak a különbség is, amelyet időmérő előtt az élő adásban beszéltünk, hogy a változás, amihez a versenyzőknek alkalmazkodni kellett ebből a szempontból, hogy reggel hűvös volt, napközben nagyon meleg, ez nagyon sok energiát kíván az emberi szervezettől. De konkrétan, hogyha az egész hétvégét megnézzük, akkor igazán Bermannek volt egy törése, Lindbladnak is volt egy törése. Hamiltonnak is, de ahhoz képest, amire számítottunk, hogy mennyi versenyzői hibát fog követelni ez a pálya, ez nem következett be. Hát hallottunk, a Verstappent kérdezted Monzában a Pembe, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része, és azt mondta, hogy szimulátoron is rendkívül nehéz a pálya, és nem tudja megmondani, hogy melyik lesz a pálya legnehezebb része. Ehhez képest nagyon tisztán hozta le a mezőny ezt a versenyt. És ez egy unalmas versenyt eredményezett, szerintem.
8: Igen, és mégiscsak egyébként hát bebizonyosodik talán ilyenkor is, hogy azért nem véletlenül ők vannak itt a Forma 1-ben, ezek a versenyzők. Csatolva csak arra, amit mondtál, hogy az már rég rossz, azért számítunk jó futamra, mert hogy a törések okoznak káoszt és a balesetek, és nem pedig azért, mert olyan a pálya karakterisztikája, hogy akkor sok előzés lehetséges, most akár akkumulátoros, akár nem. Na de akkor Dani, kicsit ássuk bele magunkat, hogy akkor miért nem lehet előzni ezen a pályán, és hogyan lehetne egy-két olyan zónát kialakítani, ahol lehetne, és egyébként a versenyzők is tettek javaslatot, akár a sajtótájékoztatón, akár a Pentben, hogy lehetne ezt a pályát jobbá tenni, akár már jövőre.
9: Igen, egyébként ahogy elindulunk a pályán, és akkor most ezt beszéltük ugye adás előtt Lőrinccel, hogy önök is, ti is vegyetek otthon elő egy pályarajzot, vagy esetleg az interneten, telefonon hozzátok be, vagy rajzoljatok egyet emlékezetből, hogyha valaki ennyire megtanulta a pályát. Szóval ahogy elindulunk ugye a célegyenesben, a célegyenes rövid, ha egy 4-500 méterrel hosszabb tudna lenni, gondolom, hogy megvan az oka, hogy miért nem hosszabb, akkor sokkal jobb előzési pont lehetne, mert utána pont a tökéletes kanyar következik, egy derékszögű, nagyon lassú kanyar, amihez egy teljesen egyenes féktáv párosul. Tehát a pálya eleje ilyen szempontból szinte tökéletes, utána van egy kigyorsítás, itt pedig egy hosszú 8800 méteres szakasz, és ugye ettől remélték szerintem a pályaalkotók is, hogy itt lehet majd igazán izgalmas a futam. Itt ugye az a probléma egyrésztről, hogy már egy nagy kanyarral kezdünk a kigyorsításra, ez még úgy, ahogy rendben van, itt már egyébként egy kicsit talán turbulens levegő be tud zavarni, viszont ami igazán tönkre teszi ezt a részét a pályának, az a négyes kanyarív, ami tulajdonképpen végig egy kanyarrá változtatja a féktávot, és emiatt ezt elmondta minden versenyző, egyetlen egy ideális ív autózható, és hogyha valaki belül akar menni, törmelékes, poros és hosszabb ívet tesz meg a féktáv elején, nem tudsz odaférni, csak akkor, hogyha hatalmas sebességkülönbséget autózol ki, vagy hogyha már a féktáv előtt szinte a másik előtt vagy, de hát ehhez meg nem kell különleges szakasz, mert azt egyébként is meg tudod csinálni az előzést. És akkor tulajdonképpen véget ért a pályának azon szakaszai, ahol bármilyen jellegű akciót remélhetünk, mert innentől kezdve egymásba torkoló, vagy nagyon rövid, kőkeményen átvágós kerékvetőre fel kell rakni az autótípusú sikánok következnek, ugye egymás után jönnek a kanyarok, és valójában ugye ezek a hosszanti kanyarokban egyrészt ugye követni sem tudod a másikat, ugye ez a középgyors-gyors kanyarok tipikusan azok, ahol nagyon nagy a turbulens levegő az autó mögött kialakult, tehát már ott maradni is nagyon-nagyon nehéz, és hogyha egyébként nem lennének ezek a gyors kanyarok itt a második szakaszán a pályának, hanem egy-két rövidebb törés lenne, már az is egy fokkal egyszerűbbé tenni ezt a helyzetet, de hogyha megnézzük, hogy ahol még reménykedhetünk egy előzésben, az esetleg még lehetne talán a 20-as kanyar, ami megint egy ilyen derékszögű, de előtte nincsen egyenes, azt megelőzően pedig ilyen gyors kanyarok vannak, ahol pedig egyszerűen nem tudsz ott maradni a másik versenyző mögött, és ezután már nincs, hogy folyamatos kanyarok egymás után, ami szerintem tipikusan egy nagyon jó időmérő pályává változtatják a madringet, erről is beszéltek a versenyzők, de valójában előzni nem igazán lehet. Amiben különbözik az a kép, amit kaptam én, meg mint amire számítottam, az az, hogy én azt gondoltam, hogy a pálya első szektorában viszont azért sokkal jobban lehet majd előzni. Én megmondom őszintén, hogy alábecsültem azt, hogy mennyire elrontja a pálya elején lévő egyenest az íves féktáv. Ami utána egyébként jellemző a pálya minden más szakaszára, úgyhogy valahol én az első szektorban azt mondom, hogy rendben vagyunk, valahogy le kellene kockázni az egyenes utáni részt, és a második részére koncentrálni a pályának. Ott hogy lehet olyan egyenes szakaszt kialakítani, ami előtt nem egy ilyen hosszú, gyors, íves nem tudom, sikán kombináció van, és utána hogy lehet egy egyenes féktávot beletenni. Hiszen egy ilyen szakasz a pályában, mint ahogy látjuk Bakuban, ez tök jól működik, és nem kell 2 kilométeres padlók ez a szakasz hozzá, az nagyon sokat segítene.
8: Zsolti, bármi hozzáfűzni való?
10: Pont azt szerettem volna ide csatolni, amit el is mondtál, szerintem szintén az időmérő előtt, hogy nagy különbség van azok a típusú kanyarok között, ahol a versenyző egyenesen fékezi meg az autót, és azok a kanyarok között, amelyek közép-gyors-gyors kanyarok, és kanyarba befékezel, mert az ilyen típusú kanyarokba nincs lehetőséged arra, hogy bevetődj a másik versenyző mellé, mert ahogy el is mondtad, ott törmelék van, por van.
9: Meg szerintem még egy nagyon fontos dolog, és tök jó, Zsolt, hogy ezt felhoztad, mert ugye beszélünk róla, hogy milyen kanyarok kellene, de hogy miért, és a törmelék az egyik dolog, a másik meg az, hogyha egy ilyen kis sugarú, kis ívű, gyors, nagysebességű kanyarba mész be, akkor ott a kanyar azon szakasz, ahol elkezdett fordítani a kormányt, és azon szakasz, ahol a fékre lépsz, az majdnem megegyezik. Tehát nem tudsz egyenesen fékezni, nem tudsz, ebben a kanyarban nem tudsz később fékezni a másik, nem fogsz befordulni. Tehát nincs meg az a lassulós szakasz, ahol akár egy ilyen bevetődős, messziről érkezős manőverre tudsz próbálkozni, mert egyszerűen maga a féktáv, ahol ezt meg tudod tenni, az annyira rövid, hogy szinte nincs is, mert kanyarban fékezel.
10: És utána pedig nincs egy olyan kombináció, hogy alá tudjál vágni a versenyzőnek, ahonnan lassú tempóról gyorsítanál ki a következő kanyarba, mert gyors kanyart, vagy középgyors kanyart egy másik középgyors-gyors kanyar követ, ahol folyamatosan súlypontást, áthelyezést alkalmaz a versenyző. És egyébként, ahogy mondtátok is, hogy időmérős pálya, szerintem az egyetlen izgalmas része a versenynek az az időmérő volt, és ezen belül is Lando Norrisnak az a köre, amit összerakott, még mindazonáltal, hogy azt mondta Andrea Stella, hogy 3,5 tizedet hagyott benne az utolsó 2 kanyarban, de előtte annyira tökéletes jókör teljesített, hogy úgymond még ez is belefért neki.
8: Ilyen szempontból abszolút Monakóra hajzott, és ugye a szombat sokkal izgalmasabb, és ugye vannak ezek a szurkolói ötletek, hogy akkor a szombatot pontozzák ott Monakóban, vagy az ilyen pályákon, akár, hogy emlékezhetünk tényleg ugye Szingapúrban, ugye Lewis Hamilton köré, tehát itt lehet azokat a pályákat, és amiket te mondtál, Zsolti, a szombaton a stúdióban, a levezetőben, hogy ugye Nézzük meg az első négy helyezettet, négy különböző csapat, kik vannak ott, akik a legnagyobb önbizalommal versenyeznek manapság, és, az így, és, hogy így, és tényleg egyébként, tehát hogy akár így a csapatokon belül néz a négy élcsapatnak, az a négy versenyzője volt ott, aki jobb formában van, jobban bízik az autóban és saját magában.
10: És szinte már azok a versenyzők, akik nagyon megverik a csapattársikat, kivételt képez ez alól Lewis Hamilton, Charles Leclerc páros, mert ők mind a ketten erősek, még úgy is, hogy Leclercnek nincsen jó
8: szezonja. Igen, és ugye Leclerc ott is volt az ötödik helyen, tehát igen, ugye ők voltak igen. A legközelebb megint csak egymáshoz egyébként.
10: Többiek meg fényévekre a másiktól.
8: Ugye itt Norris is javasolt itt az utolsó szektorban, hogy azt mondta, hogy a 18-19-es kanyart azt ki kéne venni, ott egy egyenes létrehozni, szélesebb kanyarbejáratok. És a legtöbb versenyző azt mondta, hogy itt azért nem lehet előzni, mert vagy besorolsz a másik mögé, vagy ütköztök, ha megpróbálsz előzni. Tehát, hogy ez volt így a pályával a
9: igen, de ezek ugye pont ebből fakadnak, hogy a gyors kanyaroknál is megvan egyébként a pontos válasz arra, hogy miért nem tudsz akár egy ilyen alávágással utána jobb kigyorsításra játszani, mert annyira hosszú a kanyar, hogyha már nem vagy bent a féktávon a másik mellett, amiről beszéltünk, hogy kvázi lehetetlen, akkor beállsz mögé, és mész utazol mögött. Olyan hosszú a kanyar, hogy nem tudsz más ívet autózni, mert soha nem ér véget, tehát hogy nincs más lehetőséged.
10: És az lett a következménye egy próbálkozásnak, hogy összeütközött Alonso és Carlos Sainz, és aztán utána egymást is, vagy hát Alonso Sainzot kritizálta.
9: Meg jogosan.
10: Igen.
8: Kapott is büntetést, ugye Sainz. Az érdekes futam után, csak amely erről beszélünk Sainz, hogy Nico Rosberg kritizálta Sainzot, hogy vállalja a felelősséget, hogy ilyen lett a pálya, mert ugye nagy követel volt a pályának. Egy picit erősnek éreztem azért, de valóban egy
9: Sainz... Nico Rosberg moment.
8: Igen, tehát az kicsit a címlapokra akart kerülni.
10: Lassan Jacques Villeneuve magasságokban.
8: Igen, egyébként jönnek érdekes vélemények ex-versenyzőktől néha. De hát nyilván egyébként nem Sainz hétvégéje volt, tehát sok szempontból sem, mert most azért a hazai nagydíját tényleg, ahol ő felnőtt, azt most így elég negatív felhanggal beszélnek róla az emberek. Zsolti, még hozzád lenne egy olyan kérdésem, ugye arról is panaszkodtak a versenyzők, hogy sok a beláthatatlan kanyar, és hogy ez is, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen kanyar, nyilván tudják fejből a versenyzők ezeket a pályákat, de hogy mégis ilyenkor ez milyen hatással van rájuk, amikor hiába tudják, ami csukott szemmel a pályát, de ha beláthatatlan kanyarba érkeznek, akkor ők hogy gondolkodnak, mert ugye mégse látják, hogy mi van a túloldalán, de tudják.
10: Szétválasztanám kettő részre az egészet, mert addig a pontig, amíg a tanulási folyamat zajlik, addig sokkal nagyobb stresszel jár ez a folyamat, ezt hívjuk kognitív terhelésnek, amikor a versenyző az ismeretlenre készül, és ez magával hoz egy sokkal magasabb nyomást, egy sokkal magasabb stressz szintet, és ilyenkor mindig lassabban cselekszik az ember, és azok az automatizmusok, amelyek megvannak, hogy elmentél már ott 5-10-szer, azok nincsenek meg. És akkor mindig közelítenek ahhoz a bizonyos falhoz, és lopják a centiket. Viszont amikor már elérkezünk a versenyhez, ott már teljesen automatikusan működnek ezek a versenyzők, sőt szerintem már a második-harmadik szabad edzéshez közeledve. Egyszer Alonsónak feltették azt a kérdést, persze viccelődött, de hogy hány körre van szüksége ahhoz, hogy egy új pályát megtanuljon, és azt mondta, hogy 3 vagy 5 körre, és akkor jött Vettel, pont ő meg azt mondta, hogy neki csak egy körre, ott már szurkálták egymást, de hogy azt látnunk kell, hogy ezek a versenyzők nagyon-nagyon gyorsan tanulnak. De ez mégis egy nagyobb stressz szintet eredményez, főleg a tanulási folyamatoknál, és ezt a stúdióban nem tudtam elmondani, szerintem nagyon fontos, mert ott nem volt rá időnk, vagy sok esetben nincs rá időnk, de ilyenkor a versenyzők úgy tudnak készülni, hogy azokat a rutinokat, amelyek nekik a legfontosabbak, beleértve az alvást, a táplálkozást, akár a regenerációs mozgásokat, vagy mentális készülést, mindfulness vizualizációt sokkal nagyobb mértékben, vagy nagyobb arányban alkalmazzák ezeken a hétvégéken. Főleg akkor, amikor két verseny, vagy 2-3 verseny egymást követi. És ilyenkor, amikor egy új pálya, egy ilyen nagyobb mentális terhelést jelentő pálya van egy versenynaptárban, akkor ezeket kell alkalmazni, és látszik is, hogy ezt nagyon jól csinálta a mezőny, mert biztos vagyok benne erre, hogy a teljesítményedzők nagyon odafigyeltek.
8: És akkor legjobban Lando Norris csinálta, és akkor kanyarodjunk is rá, és azért vele kezdeném a versenyzők sorát, mert tehát nem csak szerintünk, meg a Forma egy világa szerint, hanem a riválisai szerint is Lando Norris hétvégéje volt ez, és egy végtelen balszerencsének köszönhetően, vagy pechnek köszönhetően csúszott le erről a győzelemről. Ugye a szombati köre az, ugye mondtad Dani, hogy 3,5 tized, vagy tehát hogy Zsolti, te mondtad, annyi maradt benne Stella szerint a körében, abban az utolsó kanyaros hiba miatt. És a futamon is egyébként elhúzott, és hát amit ugye kezdtem az adást, hogy ugye gyors volt, és ezt maga Lando Norris mondta a levezető körben, hogy ezt túl gyorsak voltunk, és erre fásztunk rá. Egyes, több információt olvastam, hogy 2:5 másodperccel azután villant fel a VSC, hogy elhaladt a boxbejárat mellett. Ami tényleg, ami balszerencs, és mire újra odaért, addigra pedig már ugye zöld zászló volt. Ez a balszerencse. Most kell beszéljünk először Norris teljesítményéről. Most én most már kimerem jelenteni, azt mondom, most jelenleg ő van a legjobb formában a mezőnyben. Nincs bajnoki esélye idén, tehát azt azért már 100 pont fölött van a hátránya. Most ez egy mennyire építhet erre a McLaren is, a Norris is, a következő évekre, ez a teljesítmény, amit most látunk tőle. Ráadásul tényleg, amit beszéltünk 2-3 hete, hogy elképesztő önbizalommal versenyez, és itt is mondta a rádió, hogy oké, srácok, túl gyorsak voltunk, bal szerencsénk volt, nyugi, én fogom hozni az eredményeket továbbra is. És az utolsó mondat maradt meg bennem, hogy ez továbbra is ez a Lando Norris, aki ez az új Lando Norris. Mm.
9: Nagyon jól lehet építeni erre hosszú távon a McLarennél, és egyébként erre az idei évre és az idei évi teljesítményére Norrisnak, hiszem ez a durva, jobban lehet építeni hosszú távon, hogyha egy McLaren döntéshozó vagy, mint a tavalyi évre, amikor világbajnok volt, mert nyilván az egy különleges dolog, hogy valaki egy ekkora gödörből ki tud mászni, erről már különböző műsorokban ugye sokat beszéltünk, megnyerte, megérdemelten a világbajnoki címet, pedig nem volt tökéletes szezonja, de az egy igazán erős ilyen visszatérés volt, egy comeback, hogyha lehet így fogalmazni. Viszont Norrisnál az idei év az azért sokkal fontosabb, mert megvan a világbajnoki cím, nincs meg a futamgyőzelemre esélyes autó évelején, nincs meg a világbajnoki esély, küzdelem van, még évelején azért Piastri-val is küzdöttek, és voltak hétvégén, amikor Piastri ment jobban, folyamatos technikai problémák, folyamatos hátrány, és ahogy mondjam, a csapat élére lépett, és húzza magával az egész alakulatot, és hozza azt, amit a versenypályán tud, a maximumot, a maximum teljesítményt, nem hibázik, jó az időmérő, jó a futam, ha az autó negyedik helyre képes, akkor negyedik lesz vele, hogyha elsőre, akkor pedig első, és hogyha egy olyan hétvége van, mint most, amikor a négy nagy csapat autója az nagyon-nagyon közel van egymáshoz, és csak egy pici dönt, akkor ő hozza azt a pici extrát. És hogyha tényleg ez a negyedik helyre elég, akkor a negyedik lesz, hogyha az elsőre, akkor az első lesz. Antonellivel nem állítanám össze, mert szerintem Antonelli is, hogyha a formákat tekintjük, akkor szerintem Antonelli is nagyon-nagyon magas formát képvisel, tehát a kettő között nehéz különbséget tenni. De az alapkérdés az, hogy lehet-e egy ilyen versenyzőre építeni. Én azt gondolom, hogy az idejében, amit Lando Norris nyújt, az engem egy kicsit pozitív értelemben meglepett, több, mint amire én számítottam, annak ellenére, hogy tavaly világbajnok volt Norris, és szerintem ez az a fajta versenyzői habitus, amire egy csapat hosszú távon tud építeni, és közben ott van mellette Oscar Piastri, aki pedig hozza a kontrasztot sajnos, pedig tavaly a világbajnoki címért harcolt.
8: Itt is egyébként Norrisszal kapcsolatban eszembe jutott az, amit viszont Monzában, amikor ugye hosszabbított, volt az a hosszabbítós anyag, amikor elmondta, hogy miért ilyen hosszú távra terveznek a versenyzők, és mondta, hogy ugye, hogy ilyen dinasztiák épülnek, és hogy itt tehát a versenyzők ezt a konstrukciót ismerik jobban, és hogy Norris is adott esetben nem tudna ezt a teljesítményt hozni mondjuk egy jobb Mercedesben, mert hogy ő ezt a McLarent ismeri minden hibájával együtt, és ebből tudja kihozni azt, hogy ő most ott tart, ahol. És igazából szerintem erre láthatunk most példát, tényleg az, hogy ő ennek az autónak a fejlesztésében vett részt. Nem a legjobb autó, de ő, ha összerakjuk a legjobb formában lévő Norrisszal, akkor viszont ez egy nyerő konstrukció most ennek a szakaszában az évnek legalábbis.
10: Igen, ezzel én is abszolút egyetértek, illetve ezt már sokszor mondtuk, és szerintem azt a tényt, hogy világbajnoki karakteré érett mentálisan nem szabad elfelejtenünk. Ezt jelenti az, amikor egy bármilyen sportoló, ne csak Forma 1-et figyeljünk meg, lehet ez tenisz, egyéni sport esetében főleg, ha egyszer ledől a fal, akkor utána azon a falon az adott sportoló, adott versenyző már át tud menni. És világbajnok, tehát úgy viselkedik, úgy versenyzik, mint egy világbajnok. És ezt láthatjuk Norrison, de a kommunikációjából is. Hol tudtunk volna tavaly elképzelni egy ilyen visszavágást, hogy hagyjatok már, ha én most kólát akarok hinni, akkor kólát ízek. Nem, tehát ezt nem tudtuk volna tavaly elképzelni arról a Norrisról, aki állandóan saját magát bántja, saját magát ostorozza. Most teljesen megváltozott. Itt vagyok, én vagyok a bajnok, én vagyok a mezőnynek az egyik legjobb versenyzője, és tökéletes kört is össze tudok tenni, amikor arra van szükség. Pont.
8: És kólát fogok inni, ha kólát akarok inni.
10: Így van. Ha kólát akarok inni, akkor kólát iszok. Úgyhogy igen.
8: Nekem ugyanez még a, nekem pont az a levezetőkörös rádiózásnál is eszem jutott, hogy pár éve ez elképzelhetetlen volt, hogy egy ilyen csalódás után Norris ilyen éretten beszél a rádióba. Tehát konkrétan megköszönt a csapatot, megnyugtatta a csapatot, mi voltunk a legjobbak, bal szerencsések voltunk, nyugi, megyünk tovább, jó leszek. Tehát hogy egy, ténylegesen azt lehet látni, hogy, hogy vezér egyéniség, és most már képes vezetni egy csapatot lényeg, hogy hozni a hátán, amire igazából tényleg a világbajnok alkatversenyzők képesek, mint Verstappen, mint ott volt Hamilton, Schumacher, és, vagy Vettel is mondhatnám, akik a nyerő konstrukciót megkapják, vagy a jó autót, akkor világbajnokok lesznek, a kevésbé jó autót, akkor viszont tudják a motivációt a csapatba vinni tovább. Beszéljünk erről a VSC szakaszról, mert ugye Norris azért a csalódottságát nem tudta elrejteni teljesen érthető módon, és a sajtótájékoztatón tett is javaslatokat erre, hogy hát ez nem igazság, hogy ő volt az egyetlen a mezőnyből, akinek nem jutott ingyen kerékcsere, az úgy ingyent az idézőjelbe teszem, de hát ezzel ugye 15-20 másodpercet lehetett nyerni, és hogy lehetne változtatni esetleg, mert ez nem korrekt, hogy emiatt bukja el valaki a futamgyőzelmet, és ugye mondta azt, hogy akkor legyen kint egy teljes körig, vagy esetleg akkor ne lehessen kereket cserélni ilyen időszakok alatt. Mit gondoltok ezekről az ötletekről, illetve van esetleg más ötletetek erre a megoldásra?
9: Én kikaszkáztam már a közvetítés közben egyébként, és valóban egy ilyen 4-5 másodperc volt a különbség Antonelli és Norris között. Én azt gondolom, szóval ez a legfontosabb, hogy a csapat is ilyenkor megvizsgálja, hogy mit csinálhattak volna másképpen. Én azt is megnéztem közben, még a közvetítés közben beszéltem is Róla Gáborral, hogy Stroll autójának a belső kameráját néztem, hogy mi történik akkor, amikor Norrisnak még lett volna lehetősége lelassítani és bejönni a boxba, mert akkor már nem volt benne a kormány az autóban, csak hogy annyira jó helyen állt meg Stroll, hogy én megmondom észre, hogy nyilván valamilyen százalékos esélyt kell ilyenkor hozzápárosítani az esethez, hogy mennyi az esélye annak, hogy bejön a virtuális biztonsági autó. Hogyha 50 fölé teszed, hogy be fog jönni és életbe fog lépni, akkor gyerek ki kereket cserélni.

0: Tehát szerintem a verseny irányításnak sem nagyon volt más döntése, de abban az adott pillanatban nagyon nehéz volt ezt eldönteni, hogy ez most akkor valós veszély, és jön a virtuális biztonsági autó, és azért nem csak 10-20 másodpercre jön, hanem 1-2 percre, és végül úgy döntöttek, hogy kint maradtak. Szerintem ez volt egyébként a helyes döntés, tehát hogy én nem látom, hogy másképpen dönthetett volna a csapat, viszont innentől kezdve meg Norrisnak nem volt lehetőség. Antonelli meg ugye a Mercedesnél visszahallgatva a rádiózást, ott pedig már készültek, ugye Totóék már mondták Antonellinek, hogy kicsit lassítson, figyeljen, Antonelli lassított, és egy másodpercen múlt. Egy darab másodpercen múlt.
1: Mi is visszanéztük Antonelli onboardját, és hogy majd erre is rátérünk, hogy tényleg felvillant a VSC, és kb. Így a boxbejárat a vonal igen. előtt járt egy ilyen, nem is
0: tudom. De látszott, hogy úgy jött ki már a kanyarba, hogy nézte, és puf.
1: Óvatosan. Igen.
0: Tehát, hogy nagyon képbe volt.
1: Mit szólsz az ötletekhez, amiket Norris bedobott?
0: Tetszik is, meg is maga a próbálkozás, hogy próbálja meg itt valamit tenni, az egyedül azért tetszik, mert szerintem a technikai sportok világa, kifejezetten az autósport így is ha az egy darab versenyzőt nézed, vagy a csapatot, nagyon ki vagy szolgáltatva a külső körülményeknek. Nem jó az autód, nem jó a pályára az autód, tönkre megy a motor, eltörik a felfüggesztés, nem tudom, mi történik. Tehát nagyon sok külső körülmény tudja befolyásolni a teljesítményedet. Sokkal több, mint mondjuk egy atlétika esetén, egy foci esetén, vagy nem tudom, vízilabda, vagy egyéb nem technikai jellegű sportok esetén. Így én minden olyan próbálkozást egyébként támogatok, ami még egy-két változót, vagy egy ilyen szerencsefaktort kivesz a történetből. Ugyanakkor szerintem ezzel nagyon sokat kell dolgozni, mert ezek meg nagyon mesterkélté teszik akkor az egészet. Tehát, hogy ne lehessen kereket cserélni a virtuális biztonsági autós fázis alatt. Egyébként az F2-ben így van, ott a kötelező kerékcserét nem lehet a VSC alatt letölteni. Ez ugye kivesz egy izgalomfaktort mindenképpen az egészből, és hát ugye amióta van virtuális biztonsági autós fázis, azóta ez így van, és a biztonsági autós fázis is be tud kavarni egy-egy stratégiának. Úgyhogy nézzük meg, kezdjünk el megoldásokat keresni, biztos, hogy nem fogunk egyszerű megoldást találni, és figyelni kell arra is, hogy ne legyen túlságosan mesterkélt. Mert hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a virtuális biztonsági autós fázist alakítsuk át, egyenlítsük ki, mindenki elmehessen legalább egy kört ilyenkor, akkor fölösleges virtuális biztonsági autós fázis lesz a pályán. Ha nem cserélhet kereket senki, akkor lehet, hogy valakinek épp akkor fog tönkre menni a kereke, vagy már nagyon a végén van, és akkor ki kellene jönni kereket cserélni. És ha meg ezt változtatjuk, akkor miért nem nézünk rá a biztonsági autós szabályokra? Akkor miért nem változtatunk meg még 15 másik dolgot? Úgyhogy én ezzel meg tudok barátkozni, de támogatom, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy van-e valamilyen jó megoldás.
2: Illetve szerintem...
0: Zsoltinak lehet, hogy van.
2: Sajnos nincsen, de énkor szerintem egy szempontot mindenképpen érdemes figyelembe venni, az pedig az, hogy annak a ténye, hogy mikor megy ki, vagy mikor hagyják jó a virtuális biztonsági autót, és mikor veszik le, az csak is kizárólag biztonsági okokon múlik.
1: Nem nézik a versenyzőket, hogy kinek kiprofitálhat belőle, vagy ki nem.
2: Rosszul fog bele Lando Norris kijönni, aki eddig a hétvégén domináns teljesítmény nyújtott.
1: Nem fogják emiatt plusz 30 másodpercig intartani.
2: Nem.
1: Igen. Nyilván ez így a logikus, és ezt én sem hiszek az ilyenfajta összeesküvés elméletekben. Pedig azért az előző szezonokban lehetett hallani ilyeneket, amikor később hozták, később lett piros zászló, vagy később jött a biztonsági autó, mint indokolt lett volna. Valóban voltak ilyen esetek, de ez nem azért, hogy valakinek kedvezzenek, bár akkor voltak ilyen kontáok egyértelműen, hogy ez volt az oka. Mindegy. Akkor kérünk el Kimi Antonellire, és pont ez, amit mondott Dani, mert ugye Antonelli elmondta az interjúban, hogy valóban Bono szólt a fülére, ugye a versenymérnöke Peter Bonington, hogy van esély virtuális biztonsági autóra, és hogy ezért, hogy Antonelli direkt lassított és lassabban ment, és így is egyébként persze, hogy piszok nagy mázia volt, ez tényleg egy másodpercen múlt. Egy másodperccel később a VSC, akkor ő is, neki is tovább kell mennie, vagy akkor nem basz, hogy kijött volna. De itt megint az, hogy a csapat egyébként rendkívül felkészült volt. Bonington szólt, tehát Bonington szerintem egyetértünk, hogy az egyik legjobb versenymérnök a Forma 1-ben. Nem is csak azért, mert Hamilton mellett nyújtott, de hogy pont azzal a kisugárzásával, a higgadtságával, és az ilyen éles eszével, amiről már többször tett tanú bizonyságot. És ez hozta meg ugye Antonellinek a sikert, aki ugye a verseny elején azért nem volt, hát ugye az a két levágás azért az egy picit ilyen hebrencs volt a részéről.
0: Szerintem teljesen rendben volt.
2: Én is reagálhatok?
1: Persze.
2: Pont ezt akartam mondani. Megnézve a rajtot és az első két levágást, az volt bennem, hogy hú, ez most egy nagyon éles eset, vagy helyzet, itt ott maradhat Antonelli a rajtot követően, és nekem megvolt az a switch a fejében, a

0: második levágás után, hogy oké, vissza az agar, beállok Verstappen mögé. Szerintem az egy nagyon tiszta momentum volt, és ott nagyon jól összetette azt, hogy hop-hop-hop, most vissza kell fognom magam, mert nem mehetek bele egy olyan helyzetbe, ahol ott maradok.
1: Tehát ott is az volt, hogyha nem csinálja ezt, akkor ütközés.
2: Nagy kockázat.
1: Kockázat.
2: És ugye pont a Dávid tett föl egyébként jó kérdéseket, szerintem a levezető is, nagyon hülyén néz ki, ezt miért engedik, hogy ilyenkor miért lehet csak úgy levágni a kanyart. És jelen pillanatban azért lehet, mert egyébként ezt mondja a szabály, hogyha balesetet kerülsz el, és nem szerzel vele előnyt kifejezetten az első körben, akkor simán levághatod. És ugye tök jó, amit most Zsolti mondtál, mert hogy valójában ez a nagy különbség egy verseny és egy olyan verseny között, ahol közben a világbajnoki címet is szeretnéd megszerezni, hogy lehet, hogy évelején azért, mert hogy ha ott marad és nem vágja le Antonelli, akkor egy kis esély azért ott lett volna, hogy esetleg előzni tud, vagy jó helyzetbe kerüljön, de egy másik kis esély ott lett volna, hogy kiüti valaki őt a versenyben, mert összetömörült a mezőny, és ezelől menekült Antonelli, és látszódott, hogy ez egy tudatos, előre eltervelt. Úgy ment bele ezekbe a kanyarokba, a legkisebb veszély esetén, hogy már ment is le, és levágta a kanyart.
0: És megkerest az első adandó alkalmat, amikor rizikómentesen vissza tud sorolni Verstappen mögé. És, akkor és onnantól megnyugodott a mezőny, és tudta azt, hogy jó, nyugi van, úgyis el fog jönni az a helyzet, amikor ki tudom használni azokat a lehetőségeket, amelyek majd adódni fognak.
1: És azért ment vissza Verstappen mögé, mert pályán kívül került el, és akkor úgy volt, hogy inkább veszítek egy pozíciót, viszont ha maradt volna a pályán, mondjuk a kanyarokban, ugye ott volt a kockázat, meg az esélye, hogy még több pozíciót veszít, ergo így járt a legjobban, csak ezt az egy pozíciót adja.
2: Esély lett volna arra, hogy pozíciót javítson, de arra is, hogy pozíciót veszítsen, vagy éppen balesetbe keveredjen.
0: Igen, és amit elmondtál a körülményekről, itt még azt szeretném hozzácsatolni elé, hogy igen, sok esetben tényleg az van, hogy nagyon sok olyan változó körülmény van a motorsportban, amelyet a versenyzők nem tudnak irányítani és befolyásolni. De látható, hogy egy Kimi Antonelli-Bono páros mindent megtesz azért, hogy ezeket a körülményeket úgy alakítsák, ahogy nekik a legjobb. És ez hozza ezeket az eredményeket. Természetesen nagyon szimpatikusan elmondta Kimi Antonelli, és látszódott is rajta, hogy nem volt annyira boldog, mint ezt megelőző futamgyőzelmei során, hogy ezt a futamgyőzelmet nem ő érdemelte meg. Ez Lando Norris érdemelte meg, mert minden szempontból ő volt a legjobb, de mégis a körülmények az ő kezükre játszottak, mert jókor jót reagáltak.
2: Jókor jót reagáltak, és szerintem ez ennél sokkal több volt, mert hogy egy ilyen nagyon nehéz pályán megint ott volt az első sorban Antonelli. Megint összerakott egy olyan kört, ami lehet, hogy nem a legjobb volt, nem élete köre volt, de egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős kör volt, nagyobb hibamentesen. Ott volt az első sorban, jól sikerült a rajt, jól oldotta meg ezeket a helyzeteket. Amikor egy kritikus döntést kellett hozni, hogy visszább lassítok a virtuális biztonsági autót, meghozza a jó döntést, és hogy egy ilyen futammal, egy ilyen teljesítménnyel azért bőven lehet megérdemelten futamot nyerni. Ez nem azt jelenti, hogy ő volt a leggyorsabb, nem azt jelenti, hogy nem Norris érdemelte volna meg, de Antonelli, Bono, a Mercedes az egész hétvégén egyébként gyorsak voltak, mindent megtettek, és szerintem nagyon megérdemelték egyébként azt, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, mert egyszerűen jó munkát végeztek.
0: Teljesen látszik, hogy együtt mozog ez az egész csapat, úgy, ahogy van. És nekem az volt nagyon meggyőző, hogy úgyhogy ha valamelyik versenytől, akkor persze az utolsókon kívül, de ettől kicsit féltettem Antonellit. És nem azért, mert neki szurkolok, hanem nézze az idei teljesítményét. És nem másért, hanem azért, mert Monzában oké, hogy emocionális és minden más szempontból csúcson volt, de ez egy stressz a szervezetnek. Akkor is, hogyha egy szélsőségesen pozitív stressz, ez egy nagy stressz. És ebből neki vissza kellett jönni.
2: Egy hét alatt.
0: Sőt, 3 nap alatt. Úgyhogy hétfőn még elmentek gokartozni a csapattal. Az persze feltölti az embert, de ebből vissza kell jönni a lehető leggyorsabban. És ebből látszódik az, hogy mennyire jó munkát végez az a kor vagy kulcs csapat, aki körülötte van, beleértve a médiását, a teljesítménytrénerét, a csapatfőnököt, a mérnököt, az egész brigád, aki körülötte van a közepén a versenyzővel.
1: No, hát bár nem volt egy eseménydús futam, de azért erről is lehetett beszélni szerencsére. Mati Zsoltnak és Nagy Daninak köszönöm, hogy eljött. Én a műsorvezető Pattantyús Lőrinc voltam. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján.
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretében Marco Rossi. Megválasztották az új alkotmánybírókat. Folytatódik a napos, őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, két védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabaktól pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. A nemzeti együttesre október elején is két mérkőzés vár. Másodikán Georgiával, a Puskás Arénában, 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajnával csap majd össze. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatával. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásáról. Farkas Patrik 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol együttes utánpótlásába, majd a Blackburn Akadémiáján folytatta. A nyáron visszatért a Liverpoolhoz és az utánpótlás csapat hétfő esti mérkőzésén kerettag is volt. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség adott hírt ma délelőtt. Az MLS közleménye szerint az Európai Labdarúgó Szövetség Szalonikiben tartott végrehajtó bizottsági ülésén döntött arról, hogy 3 év múlva Budapesten rendezik a 3. számú Európai Kupa sorozat fináléját. Ezzel a Puskás Aréna a klubfutball valamennyi nagy Európai Kupa döntőjének otthont adhat, hiszen korábban Európai Szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Túlárazás miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy megrendelték az üzemeltetést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től, amely csaknem 150 milliárdért vállalta a munkát. Ezzel szemben az eddig üzemeltető M6 Duna 44 milliárdért vállalja a megbízást. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. A Fidesz a bejelentésre úgy reagált, hogy az autópálya koncesszió odaítéléséhez kormánydöntés szükséges, de a korábbi kabinet nem hozott döntést. A háromszoros túlárazást Vitézi Dávidék találták ki. Idéglenesen bezár a Terrorháza Múzeum és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz frakció a Terrorháza Múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgató visszahelyezését követelte. Az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó, mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékből származó állami bevételeknek. A novemberben a cigaretta jövedéki adója 90,9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Hősök terénél, fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Délután 22-26, késő este 13-20 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Erdei Márk. Ez itt a Pólózóna, a Nemzeti Sport Rádió új vízilabdával foglalkozó magazin műsora. Első témánk adott, hiszen sorozatban 9-szer, története során 26-szor nyerte meg a férfi vízilabda magyar kupát a Ferencváros. A címvédő a döntőben 18-12-re győzte le a Vasast, de az eredmény csalóka, mivel a piros-kékek 2,5 negyeden át komoly csatára készítették a Fradit. A kupagyőztes csapat válogatott játékosával, Nagy Ákossal beszélgetünk. Szia Ákos, először is gratulálok és nagy tisztelettel köszöntelek.
5: Én is köszönöm a kedves hallgatókat. Igen, mint ahogy mondtad, az eredmény talán nem mutatja jól azt, hogy mennyire nehéz dolgunk is volt a tegnapi nap. Gratulálok a Vasasnak innen is, mert tényleg nagyon jól játszottak az elejétől kezdve, de nyilván örülök nagyon, hogy a végén felén billent a mérleg nyelve.
4: Aludtál már egyet erre a kupa győzelemre, de most mégis arra lennék kíváncsi, hogy ami most beugrik első emlékként, az mi róla?
5: Az első emlék, ami így rögtön eszembe jut, az a bemelegítésnél volt egy olyan kapufás gól a Vendeltől, ami úgy megmaradt bennem, hogy úgy éreztem, hogy hú, igen, jó, akkor jó úton vagyunk, akkor jó lesz ez a meccs, és hát az elkezdte így növelni azonnal az önbizalmamat, és utána minden negyedbe vagy minden percbe tudnék olyat mondani, ami sokat jelentett, vagy amit tudod így adott egy kis plusz motivációt, vagy lökést.
4: De babonás vagy egyébként ilyen szempontból, hogyha mondjuk jól sikerül a bemelegítésed neked akár a lövések szempontjából, akkor érzed, hogy ez a meccs is olyan lesz?
5: Nem, inkább a csapatot szoktam nézni, hogy a többieknek hogy megy a lövés, és az szokott nekem valami visszajelzést adni. Az, hogy nekem hogy megy, abból már annyira sokszor átéltem azt, hogy bemelegítésnél minden bement, vagy éppen semmi, és pont az ellenkezője volt a mérkőzésem.
4: Ugye néhány nappal ezelőtt a bajnoki nyitányon 11 góllal győztétek le a Vasast, ebből arra lehetett volna akár következtetni, hogy a kupadöntő is hasonlóan sima lesz. Ehhez képest 9 perccel a vége előtt még úgy nézett ki, illetve egészen pontosan 12 perccel a vége előtt még 9-9 állt a táblán, fej-fej mellett mentetek, és volt, hogy a Vasas is többször vezetett. Aztán az utolsó 12 percet 9-3-ra nyertétek meg. Mit mondott ott Nyéki Balázs, Süni Bál, mivel látott ott el titeket? Ez inkább taktikailag segített mondjuk, amikor ilyenkor beszéltek, vagy mentálisan kellett valamit felpörgetni nálatok?
5: Ez egy jó kérdés, de igazából úgy készülünk a meccs első pillanatától kezdve, hogyha ne adj Isten, nem tudunk elszakadni rögtön az első percbe, vagy az első negyedbe, második negyedbe, akkor olyan ritmust tudjunk diktálni, ami a mérkőzés második felében nekünk fogja hozni a gólokat, és talán ez volt a tegnapi napon is, hogy rögtön az elejétől olyan ritmust mentünk, amit annyira a Vasas talán nem bírt, és akkor ott volt egy rövid zárlata, talán így fogalmaznék a Vasasnak, és akkor azt tudtuk kihasználni, és akkor ez volt az a kis plusz szerintem, ami tegnap nekünk segített.
4: Igen, amit említesz, ez a erőnlétbeli különbség általában a magyar csapatok és a Ferencváros között, az kiszokott jönni mindig a mérkőzés végére. Mindig ez a cél, hogy valahogy felőröljétek az ellenfelet itthon, mert külföldön azért az a BL-ben is akár látszódik, hogy ez nem mindig jön össze, mert ott azért hasonlóan erős és hasonlóan 15-16 jó játékossal érkező csapatok jönnek, de a magyar bajnokságban talán ez nem figyelhető meg így első körben.
5: Talán ezt így nem mondanám, hogy nincsen 16 jó játékosos csapat Magyarországon. De az biztos, hogy mint ahogy mondtad, a BL-be és Magyar Bajnokságban is az a cél, hogy úgy ugrunk be a vízbe, hogy küzdünk, megyünk ezerre, légünk 100 000 fokon, és bízunk benne, hogy az ellenfél hamarabb fárad el, mint mi, és akkor mondhatjuk, hogy ez egy ilyen ki nem mondott taktikai elem.
4: Egy ilyen mérkőzésen volt bármikor olyan érzésed a találkozó során, hogy veszélyben van esetleg a kupa győzelem, vagy ezt azért így erős lenne kijelenteni?
5: Nyilvánvalóan nagyon izgultunk a meccs lefújása pillanatáig, ez szerintem így normális, és minden sportoló így éli meg, hogy rögtön nagyon izgul, vagy az utolsó pillanatig izgul, és be kell vallanom őszintén, hogy persze volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy ajaj, lehet, hogy baj van, de olyankor mindig ránézek egy csapattársamra, és látom az ő szemében a higgadtságot, meg az önbizalmat, és akkor rögtön ki is száll a fejemben mindenféle kételj, és rögtön biztos vagyok benne, hogy hát jó, most lehet, hogy kicsit nehezebben megy a szekerünk, de nem kérdés, hogy mi fogunk nyerni.
4: Ez volt ugye sorozatban a 9. Magyar Kupa győzelmetek. Hol helyezkedik ez el nálatok? Tudtok neki ugyanúgy örülni, mint egy magyar bajnoki címnek, vagy akár egy BL győzelemnek?
5: Számomra sok esetben ez még fontosabb, mert ez egy szezonelei kupa, és itt még nem olyan jó a forma, és senki nem tudja igazából, hogy az ellenfelektől mire számíthat, nincsen olyan anyag, amiből fel tudnánk készülni, és emiatt egy teljesen más atmoszférája van ennek az egész versenynek, de nyilvánvalóan ugyanolyan fontos, mint bármelyik másik trófa, amit meg tudunk nyerni, és az a célunk, hogy mindent meg is nyerjünk.
4: Ez, amit említesz, ugye, hogy évelején rendezik meg most már a Magyar Kupát, ezt tavaly kezdték el, ha jól emlékszem, bevezetni, előtte ugye december környékén volt általában a Magyar Kupa 4-es döntője. Erről már tavaly is beszélgettünk, hogy ennek vajon örültök-e, avagy sem. Ezek szerint akkor ez egy jó döntés volt a Magyar Vízilabda Szövetség részéről?
5: Én örülök neki, igen, rögtön az elejétől egy tényleges versenyhelyzetbe kerülnek a csapatok, és azonnal bizonyítani kell. Szerintem ez egy plusz motivációt ad mindenkinek a nyári felkészülés alatt, hogy igenis küzdeni kell, mert nem az van, hogy az év végén vagy év közepén kell jó formában lendülni, hanem rögtön a nulladik pillanattól harapni kell.
4: Beszélgessünk egy picit a Magyar Kupának az idei küzdelmeiről. Ugye az elődöntőben nagyon simán legyőztétek a Kaposvárt, azt a Kaposvárt, amelyről azért azt gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy meglepetés, hogy bekerült ebbe a bizonyos 4-es döntőbe. Nyilván, hogyha hozzátesszük azt, hogy a 4-es döntőben meg például a te kiváló játékoddal sikerült legyőzni a Honvédot oda-vissza, akkor mégsem olyan meglepő, hogy az utolsó 4. hely egy kvázi kisebb csapat élet, de mennyire lepett meg titeket, hogy a Kaposvár bekerült ebbe a Final Four-ba?
5: De őszintén bevallom, hogy engem meglepett, én a Szolnokot vártam volna az elődöntőbe, de tényleg egy parádés játékot mutatva a Kaposvár nyert, és utána nyilvánvalóan velük kellett megküzdenünk a döntőbe jutásért, egy nehéz mérkőzésre készültünk, főleg a Szolnok meccs után úgy éreztük, hogy ők elkapták a flót, és nehéz lesz őket legyőzni, és meglepetésünkre rögtön el tudtunk lépni, és örültünk neki, hogy fejben talán már tudtunk készülni a másnapi vasas mérkőzésre.
4: Nyilván mindig azt kell legyőzni, aki éppen szembe jön a következő ellenfelet, de te milyen típus vagy? Inkább azt szereted, hogyha ebben a 4-es döntőben mondjuk jön két nagyon kiélezett meccs, akár mondjuk a BVSC-vel lett volna egy elődöntő, aztán a Vacsassal szintén egy nagyon jó, szoros, kemény csata, vagy jó volt ez is így, hogy a Kaposvár ellen gyakorlatilag összejött egy simább, és hát nem hiszem, hogy nektek szükségetek van rá, de önbizalomnövelőbb mérkőzés.
5: Hát én bevallom őszintén, hogy engem ez annyira nem foglalkoztat. Uh-huh. Én úgy állok neki minden mérkőzésnek, hogy bárki jön is szembe velem, akkor vagy velünk, az őket szeretnénk legyőzni, és nem arra gondol, hogy mi lett volna, ha. Ez is egy ilyen klisé, mint ahogy szoktad mondani, hogy a sportban ez a mi lett volna, ha, ez ilyen nem létezik. De igen, mint ahogy mondtam, nekem az a fontos, hogy éppen most ki van velünk szembe, és ott megtenni mindent annak érdekében nyerjünk.
4: Ha már visszafele haladunk, a negyed döntőben pedig a Honvéd volt az ellenfél, amit már említettem. Ott ugye az első mérkőzésen 4-szer volt eredményes, a visszavágón pedig 1-szer. Az első meccs az abszolút rólad szólt, ezt szerintem mondhatjuk nyugodtan, nem elvéve a többiektől sem a sikert természetesen, de nagyon-nagyon sima győzelmek lettek ezek a Honvéd ellen. Ezek vajon tükrözhetik, hogy mi vár akár a Honvédra idén, meg rátok idén a magyar bajnokságban, vagy ennyire azért ne szaladjunk előre?
5: Én ennyire azért nem szaladnék előre. Mint ahogy utólag megtudtam, azért a Honvéd küzdött pár beteg játékossal, pár sérült játékossal. Ők azért nagyban befolyásolni fogják a Honvéd játékát az elkövetkezendő szezonban, vagy elkövetkezendő meccseken, szóval én annyira nem vonnék le túl nagy tanulságokat azokból a mérkőzésekből. Nyilvánvalóan örültünk, hogy jó játékot mutatva eredményesek tudtunk lenni, és meg tudtuk őket verni nagy gólkülönbséggel, de szerintem ez nem mutatja jól a valóságot.
4: Ha már a sérüléseket említetted a Honvédnál, akkor ugye neked is volt egy kisebb-nagyobb sérülésed tavasszal, abból már teljesen felépültél?
5: Igen, hála Isten. Innen is köszönetet mondok minden kedves rehabilitációs kollégának a Ferencvárosban és a válogatottban, hogy segítették a felépülésemet. Most már hála Isten lekopogom, de teljesen jól vagyok.
4: Akkor ezek szerint a nyári felkészülés során is teljes értékű munkát tudtál már végezni a csapattal?
5: Igen, abszolút.
4: És milyen volt egyébként a csapat összhang így a nyár folyamán? Nem volt alapvetően nagy lényegi átalakulás, amit el lehet mondani, az talán az, hogy centerben történt egy csere, De Toro helyén most majd Kakaris, a görög kiváló center fog majd szerepelni. Ővel is megtaláltatok a közös hangot, nem volt ezzel probléma, hogy beilleszkedjen?
5: Nem, abszolút nem. Szerintem mi egy borzasztó befogadó társaság vagyunk, és bárki, aki érezzük, hogy szeretne hozzánk tartozni, őt azonnal befogadjuk, és ezzel nem volt baj, a KK ugyanúgy Fred is szeretett volna lenni, mint mi, szóval tényleg azonnal megvolt a közös hang, és hát élvezzük az edzéseket, edzünk sokat.
4: Mennyi pihenőt kaptatok egyébként, ha már említett, hogy sokat edzettetek?
5: Kaptunk 2,5 hét volt.
4: Ez soknak számít?
5: Ez abszolút, ez kiváló mennyiség.
4: És ha már itt a pihenésről, a nyári felkészülésről beszélünk, azért a sok edzés mellett belefértek edzőmérkőzések is, Kassán is játszottatok például mérkőzéseket. Ha jól olvastam, volt olyan, hogy 48 órán belül 4 találkozót is lejátszottatok. Ez mennyire volt megterhelő? Nyilván azért Nyéki Balázsnak a filozófiáját, aki ismeri, azért benne van ez, hogy ilyesmiket kitalál.
5: Igen, ott az egy nehezebb pillanat volt. Nyilvánvalóan ennyi mérkőzést lejátszani ilyen rövid idő alatt soha nem egyszerű, de szerintem, mint ahogy már a Magyar Kupánál utaltunk rá, hogy ahhoz, hogy rögtön jó formában tudjon lendülni egy csapat, vagy egy játékos, ahhoz kellenek a versenyhelyzetek, és szerintem ez kiválóan megteremtette a Kassai torna, és szerintem annak a tornának is nagy részben köszönhető, hogy az utána lévő Honvéd mérkőzést könnyebbnek bizonyult, mint amire számítottunk.
4: Mik azok a játék elemek, amikben mondjuk úgy érezte Nyéki Balázs akár, vagy az edzői stáb, amiben még tudtok tovább fejlődni? Itt gondolhatok mondjuk az emberelőnyös, emberhátrányos játékra, akár a zónáknak a továbbfejlesztésre. Tehát mi az, amiben még ti is éreztétek, hogy a tavalyi
6: abból a szempontból csalódást kelt vég után, hogy a BL4-es döntőt most nem sikerült behúzni, hogy utána valamin fejleszteni kell?
5: Az a szomorú vagy örömteli hírem van, hogy igazából nem nagyon volt olyan elem, ahol ne tudnánk fejlődni, ez a sport és a vízilabda is nyilvánvalóan olyan helyzet, ahol nincsen tökéletes, nincsen olyan dolog, amit nem lehetne még egy kicsit megspékelni valami extrával. Szóval igazából amiket így felsoroltál, mindenre be tudunk fejlődni, és mindenhol be tudunk hozni egy olyan új dolgot, amivel meg tudjuk lepni idén a vetétársakat.
4: A te szereped az most hol helyezkedik el a csapaton belül? Ugye tudjuk, hogy évek óta egy nagyon tehetséges fiatal balkezes játékosnak számítasz a Ferencvárosban, talán már túl is vagy ezen a fiatal jelzőn, azért most már rutinosabbnak, illetve rutinosabbak közé tartozol, nyilván nem úgy, mint Vámos Márton vagy éppen Dusan Mandics, de ti vagytok így hárman a balkezes, hát gyakorlatilag triója a Ferencvárosnak, ezt mondhatjuk nyugodtan. Mennyit tudsz még tőlük tanulni, mennyiben segítenek, milyen viszonyban vagytok egyáltalán ti hárman?
5: Nagyon jó viszonyban vagyok mind a Mándával, mind pedig a Marcival. Minden nap lehet tőlük tanulni, és ezt most mindenféle túlzás nélkül mondom. Ahogy hozzáállnak az edzésekhez, ahogy belemennek egy úszásba, azt gondolná az ember, hogy a Manda példájából, hogy mondjuk háromszoros olimpiai bajnokként, amikor hétfő reggel azt mondják, hogy akkor álljunk fel úszni, akkor hát azért azt mondja, hogy neki annyira most nincs kedve, vagy, és akkor azt mondaná az ember, hogy persze, természetesen háromszoros olimpiai bajnok, ő biztosan tudja, hogy mi kell a szervezetének, de erről szó sincs, ugyanúgy beleáll, sőt, még akár néha jobban is küzd, mint bárki más, és ez egy ha már csak ezekről az emberi dolgokról beszélünk, és nem a taktikai elemekről, akkor már csak ez olyan dolog, hogy megsüvegelendő és eltanulandó, és ezt ugyanúgy el tudnám mondani a Marciról is.
4: A válogatotton belül is nyilván csapattársak vagytok, és hozzájuk, vagy illetve hozzátok csapódik még mondjuk Zalánki Gergő is, plusz Burián Gergely, tehát annyi jó balkezese van a magyar vízilabdának, ami nyilván 30-40-50 éve jellemző, de most, mintha megint egy aranykorszak lenne ebből a szempontból.
5: Hát szerintem a többiek nevében is azt tudom mondani, hogy köszönjük, hogy ilyen szép jelzőkkel illetsz minket, és az, hogy én is része vagyok a felsorolásnak, az meg végképp. Igen, én is úgy érzem, hogy most sok jó balkezesünk van, hála Istennek, és egymástól tanulunk, és tényleg így fejlesztjük egymást.
6: Az, amit mondtam, hogy a Ferencvároson belül most mi a te szereped, ez abból a szempontból, hogy ugye korábban tehetséges fiatal játékosként, aki tanulni akar nyilván Vámoségtől, az átfordult már afelé, hogyha mondjuk van az utánpótlásban egy tehetséges fiatal, ő hozzád jön oda, és mondjuk kér segítséget, vagy akár motivációt szerez tőled?
5: Igen, ezt megmondom neked őszintén, hogy nem tudom. Kérdést az szoktak feltenni a fiatalok, mint ahogy a bár mindenki másnak is, és megpróbálok a legjobb tudásom szerint válaszolni nekik. Nyilván nem biztos, hogy a legjobbat mondom, de próbálkozok.
6: A korai formaidőzítés akkor az kiválóan sikerült, hogyha itt a Magyar Kupára gondolunk. Mik az idei céljaitok? Nyilván gondolom mindent megnyerni, de azon belül is az, hogy megint hozzatok egy nagyon jó, mondjuk veretlenhez közeli, vagy veretlen szezont?
5: Abszolút, ezt fogalmaztuk meg célnak így a csapatban egymás között, hogy minden meccset meg akarunk nyerni, és úgy akarunk BL-t, magyar bajnokságot nyerni, hogy senki még csak meg se szorongat minket. Nyilvánvalóan ez egy nagyon merész cél is, és nagyon merész megfogalmazás, de ezt fogalmaztuk meg célnak, és megcéloztuk nyilvánvalóan a csillagokat.
6: A magyar bajnokságban kik lehetnek most a leginkább potenciális ellenfelek majd, akik megpróbálhatnak ebben megátolni titeket?
5: Nyilvánvalóan a Vasassal kell kezdenem a tegnapi mérkőzés után, de ugyanebben a felsorolásban mondanám a Honvédot, ugyanebben mondanám a Szolnokot, Kaposvárt.
6: PVSC?
5: Nyilvánvalóan persze. Nyilvánvalóan ők is.
6: Nem titok, említetted, mikor még kint beszélgettünk, hogy a Szeged is akár lehet egy titkos favorit, amely mondjuk a 8-ba oda kerülhet. Akár velük is most lehet majd komolyabban számolni?
5: Igen, én úgy gondolom, hogy a Szegeden lent játszott mérkőzés az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz számunkra is.
6: Meglátjuk, így van. A Bajnokok Ligájában pedig majd például a megint csak tovább erősödött Pro Recco is majd egy komoly ellenfél lesz, mert ugye Zalánki Gergő visszatért a Reccóba, mellettük nyilván a címvédő Barcelonéta mellett sem lehet elmenni, azért Szerbiában is lesznek komoly csapatok, Horvátországban is. A BL erősségéről mit gondolsz?
5: Szerintem a BL a tavalyi évhez képest erősödött. Biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, de úgy érzem, hogy egy abszolút reális cél, hogy megnyerjük, és ennek tükrében edzünk minden nap, és ez a cél lebeg a szemünk előtt.
6: Ez, amit említesz, hogy a BL erősödött, ez mondjuk annak köszönhető, hogy a játékosok inkább egy helyre, vagy egy klubba koncentrálódnak jobban, és odaigazolnak többen, vagy éppen jönnek olyan tehetséges fiatalok, akár tényleg Horvátországból, hogyha mondjuk a világkupa a szuperdöntőre gondolunk, ott ugye az U20-as horvát válogatott jött és játszott, mert ők is készültek a korosztályos Európa-bajnokságra. Tehát inkább a fiatalok kezdenek el, az egyre tehetségesebb fiatalok jönni már a felnőttbe, vagy éppen tényleg ez, hogy koncentrálódnak a jó játékosok egy-egy csapatba?
5: Szerintem a kettőnek az egyvelege, ami így ezt eredményezi, hogy egyrészt az idősebb, nagy nevű játékosok célirányosan mennek olyan klubokba, ahol sikert lehet elérni, és a fiatal feltörekvő játékosok pedig odaállnak melléjük, és akkor ez egy olyan kohéziót eredményez, ami jó csapatot eredményez, hogyha így ismételhetem önmagamat.
6: Abszolút, persze. Nagy Ákosnak mik a saját céljai erre az évre? Szoktál mondjuk magadnak akár gólokban kitűzni célt? Nem muszáj elárulni, hogy az mennyi, csak mondjuk van egy olyan cél, ami lebeg a szemed előtt?
5: Ilyen gólok, meg hasonlókat nem nagyon szoktam kitűzni magam elé célnak, ami viszont egy cél lebeg előttem, az pedig a budapesti VB-re való csapatkeretbe jutás, és nyilván ez egy olyan megtiszteltetés, vagy egy olyan élmény lenne, amit nem nagyon lehet máshol átélni. Szóval ez egy ilyen nem titkolt célom, hogy ott be szeretnék kerülni minden áron a csapatba.
6: Igen, hát hogyha ezt nézzük, hogy tényleg jövőre már a budapesti világbajnokságról beszéltünk, ugye a 2027-es vizes világbajnokságról, amelyet majd ugye az MVM Dome-ban fognak megrendezni. Ha ezt a mondatot így meghalod egyben, és nagyjából, ha jól tudom, 12.500 szurkoló előtt csobbanhattok majd vízbe, hasonlóan, mint a belgrádi körülmények voltak az Európa-bajnokságon, akkor inkább a hideg végig fut a hátadon, vagy öröm tölt el, hogy de jó lenne ott lenni?
5: Libabőrös leszek az izgatottságtól már, csak hogyha rágondolok, hogy ne adj Isten, megkapom a lehetőséget, hogy egy ilyen millióbe vízbe ugorjak. de így nem akarok semmi ilyen túl nagy önbizalmat mutatni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
6: Szóval, vagy túl nagy nyomást tenni a saját válladra ebből a szempontból?
5: Lehet, hogy talán így fogalmaznám meg. Most tényleg csak az a cél, hogy a csapatba bekerüljek, és megterjek mindent annak érdekében, hogy a csapatba bekerüljek, és akkor utána, ami nagy is, majd az MVM domba történik, az már csak tényleg a cherry on top.
6: Érdekes ez az MVM dómos kérdés is, hogy ugye alapvetően a magyar vízilabda szentélye az a Margit szigeten van, a hajós Alfréd úszoda, ezt mindig mindenki elmondja. Ti ugye évközben a Császárkomjádi úszodában játszotok, ami valahol ott a második hely környékén lehet szerintem a rangsorban. Amikor meghallottátok ezt, hogy az MVM dómban fogtok vízilabdázni, akkor inkább először örültetek, vagy sem? Most nyilván, hogyha néző vagy szurkolói számra gondolunk, akkor az kiváló, de még egyszer mondom, hogy azért csak a magyar vízilabda szentélye az a hajós Alfréd úszoda.
5: Igen, mint ahogy mondta, tényleg a szentély az a sziget, de én nagyon izgatott vagyok, hogy milyen lesz a rendezés, és szerintem ez egy jó döntés volt, hogy áttegyék, annak ellenére, hogy nekem is a szívem csücske tényleg a sziget.
6: A válogatottakról mit gondolsz, hogyha egy picit még előrébb tekintünk, akár mondjuk a világbajnokságig, ott ugye majd Amerika is szembe jöhet, vagy éppen Ausztrália, hogyha mondjuk az Európán kívüli csapatokat nézzük, nyilván Európában megvan az a 6-7-8 csapat, akiről mindig lehet beszélni, és most már talán a franciákat is ide lehet azért pár éve sorolni, ezért kezd kibővülni ez a lista, ez is azért nem hiszem, hogy játékosként a legjobb hír, mert még nehezebb oda kerülni a top 3-ba, top 2-be, vagy akár megnyerni egy adott kontinens viadalt. De mit gondolsz a válogatottak erősségéről, akár amiket említettem, hogy Európán kívüliek mennyiben tudnak fejlődni évről évre?
5: Szerintem mint minden sportban, a vízilabdában is egyre kiélezettebb a verseny, és minden ország egyre jobb. És mint ahogy mondta, talán ennek Franciaország az ékes példája, hogy nagyon hirtelen fejlődtek hatalmasat. Nyilván ez nehéz, hogy folyamatosan tényleg legjobb teljesítményt kell nyújtani, és senki ellen nem szabad elhinni azt, hogy félszívvel bemenve a vízbe, majd meg tudunk nyerni minden mérkőzést. Tényleg mindenkire oda kell figyelni, és az a meccs utolsó pillanatáig harcolni kell azért, hogy megnyerj az adott mérkőzést, és így a tengeren túli ellenfeleinkre reagálva, igen, ők is fejlődnek, és egyre nehezebb mérkőzéseket játszunk velük.
6: Elmítetted most ugye a szívet, behoztuk már a szurkolókat, innentől kezdve azért vissza lehet kötni, hogy keretesek legyünk a ferencvárosi szurkolótáborra, akik megint csak kiváló hangulatot teremtettek a Császárkomjádi úszodában, mert hát elég csak bármelyik bajnoki vagy BL meccsetekre gondolni, mindig kiváló a hangulat. Azért mondtam a szívet, mert szokták mondani, hogy ez a Fradi szív, ugye, a Fradi táboron belül. Mit gondolsz a szurkolóitokról, mekkora erőt tudtak, illetve tudnak majd nektek adni a szezon során?
5: Minden mérkőzésen tényleg, és az elmúlt évek tapasztalatában mondom, minden mérkőzésen nagyon sokat számít, hogyha történik valami rossz, vagy éppen valami jó, lövünk egy gólt, vagy kapunk egyet, akkor azonnal halljuk a pozitív visszajelzéseket tőlük, és tudjuk, hogy jó, nincsen semmi baj, itt van a plusz egy csapattagunk, hallgassuk őket, nyugodjunk meg.
6: Ez a tipikus 12. ember, hogy mondjuk a futballban szoktak rájuk hivatkozni?
5: Ez tökéletesen, ez pontosan ugyanaz, és bármennyire is klisé, tényleg nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon köszönjük nekik.
6: Úgy hiszem ez a kiváló végszó. Nagy Ákos, a Magyar Kupa győztes Ferencváros válogatott vízilabdázója volt a vendégünk. Gratulálunk még egyszer a trófeához, és sok sikert kívánunk a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a válogatottban is.
5: Köszönjük szépen, köszönöm a lehetőséget.
6: Ez volt a Nemzeti Sportrádió új, két hetente hétfőn jelentkező vízilabdával foglalkozó magazin műsora, a Pólózóna. Erdei Márkot hallották, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 4 perce járunk délután, 3 után a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a Nemzeti Sport online felületén, tehát a www.nso.hu weboldalon. A mai műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a technikáért pedig Jámbor Tamás felel. Kézilabdával kezdünk és kézilabdával zárjuk a mai Hazafutást. Újkori szokásainknak megfelelően, ugye ezt most már egy ideje próbáljuk bevezetni, kézi órával kezdjük a mai Hazafutást, kézilabda, tehát minden mennyiségben délután 4-ig, aztán a szokásoknak megfelelően jön majd a Nemzeti Sportkör. 17 órától jön a buli, azaz mielőtt bárki is félreértené, így itt kedd délután nekiállunk szórakozni. Jégkorong magazinunk kerül terítékre, délután 17:30-tól pedig a jövő sztárjai keretében, ugye említettem, hogy kézilabdával kezdünk, és ma kézilabdával is zárjuk, ugyanis a jövő sztárjai vendége az U20-as Európa-bajnok Eklemovics Márkó, valamint édesapja a korábbi zseniális játékos Eklemovics Nikola. Na és akkor csapjunk is bele. A kézi óra első vendége, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió műsorában Rosta Istvánt, a Gyöngyösi Klub, remélem jól mondom, utánpótlás igazgatóját. Szia Pilu, jól mondtam a titulus, nyugtass meg, kérlek, hogy megfelelő.
4: Szia Kordé, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valóban ez az egyik titulusom, meg szakmigazgató is, de nem ez
3: igen,
4: a lényeg.
3: Igen, meg az utánpótlás válogatottak, várja, azt kellett volna előre mondani. Nézd el nekem, lányos zavaromban most először foglalkozó kézilabdával, és nem jutott elsőre eszembe, és nem volt itt előttem noteszem, és nem írtam föl. Na, Üssekavics, szóval tehát az utánpótlás válogatottakért felelős szövetségi vezető, illetve Gyöngyösön ugye szakmai igazgató. Pilukám, viszont a Gyöngyösről is essék majd szó, de első körből kezdjük női NB1-el, illetve a hétvége történéseit fel göngyölítendő. Hogyan állsz egy Esztergom Mosómagyaróvár 42-25-ös végeredményhez? Nem akarok csúnya szavakat használni, de hogy azért ennek szorosabbnak, másabbnak, szóval ez a mosómagyaróvári csapat nem ott tart, hogy majd csak 20 góllal kell, hogy egyébként az Esztergom zseniális is, az esztergomiek érdeméből semmit nem volna, ez inkább nekem egy nagyon erős kritika az Óvár felé.
4: Így van, és én is jobban örültem volna, hogyha az a mérkőzés sokkal szorosabb, meg jobb lenne a magyar női kézlabdázásnak is, azt gondolom, hogyha ezeket a élcsapatokat, mint mondjuk az Esztergom is nálam, jobban meg tudná szorítani az a középcsapat, mint például az Óvár, aki nálam abban a halmazban van. Nem tesz jót ez a hatalmas különbség. Egyébként az Esztergomnak sem annyira, mert nem készíti föl őket jól az Európa Liga meccsekre majd, de hát legfőképpen az Óvárnak, azt gondolom, az az Óvár, aki azért az elmúlt években nem is olyan nagyon régen dobogón volt, dobogóért küzdött, nagyon sok örömet okozott nekünk kézilabda barátoknak. Sajnos az elmúlt időszakban Óváról nem túl jó híreket hallunk, és hát ez az eredmény is ebbe a sorba tartozik sajnos.
3: De Pilo, ez csak és kizárólag pénzkérdés, tehát hogy Tóth Eszter, Tóth Gabi, most mondtam két nevet, de Háfra Noémi nem felejtettek el kézilabdázni, és nem kell, hogy 20-at kapjanak közte Esztergomban.
4: Így van, és nagyon-nagyon jól látod, hogy ez a játékos állomány, ez nem erre képes, hogy biztos vagyok. Tehát ott biztos, hogy valami van a háttérben, de mondom, inkább egy folyamatnak a része ez, vagy, és remélem, hogy a vége, és innen majd fölfele megy ott a Lajta partján majd az ív, mert a magyar kézilabdázásnak kell egy erős moson Magyaróvár. Nagyon-nagyon szereti a kézilabdát ott, tehát láttuk azért sok mérkőzést, Teltházzal, nagyon fanatikusak a szurkolók is. Ott valami megtört, az nem kérdés. Én nem akarok szakmába belemenni, mert nyilván nem látom a heti edzés munkát, de maga az eredmény az nagyon rossz, az nem kérdés.
3: Hát főleg úgy, hogy azért van itt egy hazai Kisvárda elleni vereséggel indult a sztori, és hogyha itt a holt időszakra gondolunk vissza, hát ahonnan vagy a Mosó-Magyaróvárhoz hasonlóan rossz hírek érkeztek, vagy nyugtalanító hírek érkeztek, és akkor a rosszat inkább zárójelbe teszem, az Kisvárda volt. Na ehhez képest az, hogy a Kisvárda nyer Mosó-Magyaróváron, és nem akarom mondani, hogy a világ 8. vagy 9. csodája, de arányaiban véve azért közel van hozzá, vagy nincs nagyon messze.
4: Igen, ezért gondoljunk bele a Kisvárdáról, a vezetőedző talán 1-2 héttel a bajnoki rajt előtt távozott, 3-4 meghatározó játékos távozik a bajnoki rajt előtt is, Dévényi János barátom, meg 3 pont a rajtolnak, tehát hogy így is lehet csinálni, és így kell csinálni. Egyébként, ahogy Kisvárdán csináltak is le a kalappal, azt gondolom óriási bravúr volt Óvárról az a 2 pontot, és a hazai pályán most kicsit siránkoznak, az 1 pontot elveszettek a Szombathely ellen, de azt gondolom, hogy minden pontnak van értéke most Kisvárdán.
3: Na, hát ha már ennyit emlegettük Dévényi Jánost, illetve szóba került, akkor hallgassuk is meg a Kisvárda vezetőedzőjét, akivel Zsoldos Barna beszélgetett. Annyit mondok Tamásnak, hogy nem Faragó Leát hallgatjuk meg, hanem Dévényi János lesz az, aki megszólal másodperceken belül, ha már Pilo a Kisvárda edzőjét említette.
5: Majdnem meglett a 2 pont, a végeredmény, 1 pontot tartott itthon Kisvárda. Küzdelmes volt ez a meccs?
6: Az volt, igen, végig nagyon küzdelmes volt. Volt többször lehetőségünk, hogy nagyobb előnyt kiváltott, de akkor mindig valami, vagy valami fegyelmetlenség volt, vagy belelőttük a kapusba a labdát, illetve a kapus esőrünk elmaradt a múlt hetitől. Jó volt, a 24% az a nem olyan egyszerű pontot. A másik félről viszont az ellenfél kapus a szép, nagyon szép teljesítmény nyújtott. Én úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető a történet, illetve a végén is fegyelmezetlenségek vezettek oda, hogy nem lett meg a 2 pont, hisz nagyon buta hibákat követünk. Egyik szemünk sír a másik szemet, igazából 1 pontnak lehet a bajnokság előtt aláírtuk volna, hogy 3 pontunk legyen 2 meccs után, de ez egy fájó volt, most megmondom őszintén.
5: Vagy talán nagyon akartak a lányok, és azért is voltak azok az apró bosszantó hibák.
6: Nagy küzdelem volt a pályán, 29 gólt lőttünk, ez a meccset kellett volna nekünk nyerni, és igazából mondom, tehát 4-nél pont, egyszer hagytunk ki, 2-szer, aztán volt a 4-ért, mentünk támadásba, se passzni, semmi az irányítom, gondol egyet, csak úgy ellövő a francba a labdát. Ez egy 3 méteres mellével, aztán itt a végén 9-41-nél kapunk 7 méteres, belőjük erre a másik kapusom a padon, ott a kapusedző egyetembe, így állja, mint a vége lenne, úgyhogy mezőgörés után volt, a zsűri pedig ugye kiszúrta.
5: Ez mindenképpen bosszantó.
6: Ezek mind fegyelmezetlenségek, bosszantó hibák, ami azért többször ott volt, 4-5 elmehetünk volna, mindig csináltunk valamit. A butaságot, benne van a kézilabdában, még egyszer mondom, lőttünk 29 gólt, ez egy meccset kellett volna nekünk itt nyerni. De most sajnos rengeteg becsorgó labda. Tehát, mondom, tehát...
5: Le kell vonni a következtetéseket.
6: Valamit levonni, igen, tehát most ennyi nem lesz mindig olyan jó a kapunk, ennyi, most együtt tudunk. Ma szerencse nem mellettünk át ennyit, volt a múlt héten mellettünk át.
3: Dévényi Jánost, a Kisvárda vezetőedzőjét hallottuk a Szombathely elleni 29-29-es döntetlen után. Milyen érdekes ez a játék, Pilu, ugye te dicsérted őket, 3 ponttal rajtolnak, most egy olyan edzőt hallottunk, vagy majdnem úgy tűnhetett, mint aki csak most kapcsolódik be, mint hogyha ő csak is kizárólag elégedetlen, vagy morcos lenne. Nyilván azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ez az interjú rögtön a végső dudaszó után 1-2 perccel készült, tehát ott azért még az adrenalin dolgozott benne sok minden, de hát ugye ugyanazt más néző pontból, vagy más szemszögből látja.
4: Igen, de azt is mondta János azért, hogy a három pontot meg aláírta volna a bajnoki rajt előtt, tehát hogy azért így a két meccset nézzük, akkor azt gondolom, hogy abszolút jó. Persze nyilván az a mérkőzés, főleg ugyan a János elmondta, hogy milyen előnyök voltak a meccs közben, illetve milyen fegyelmezetlenségeket csináltak, ugye ezt az egyed mindig nagyon-nagyon rosszul veszi, és tényleg nyilván úgy értékel, hogy egy pontot most elvesztettek, ez a Szombathely elrabolt tőlük, de azt is azért mondta, hogy az élet azért ilyen számomra igazságos, múltkor Molváron szerencséjük volt, most meg nem volt szerencséjük, így alakult ki a döntetlen.
3: Na Pilu, még egy kérdéskör, gyorsan, röviden mielőtt utadra engedünk, és köszi még egyszer, Rosta István van itt velünk a telefonvonal túlsó végén. Ugye két forduló után arról talán felesleges beszélni, hogy milyen erőviszonyok rajzolódnak ki a bajnokságban, ezt majd egy következő másik alkalommal megtesszük, viszont a hónap végén női Eurókupa Final Four-t játszik a válogatottunk. Egy olyan sorozat, ami hát, hogy mondjam, egészen talán azt hiszem a Final Four-ig úgy kevésbé tűnik komolyan vehetőnek, vagy kevésbé tűnik érdekesnek. Ugye most az Európa bajnokságnak rengeteg rendező országa van, emiatt lett ugye ilyen viszonylag hosszú ez a sorozat, és nem csak pár csapattal indult el. Viszont azért most jön egy négyes döntő. Pikáns helyszínen, keleti szomszédunk fővárosában a norvégokkal játszunk, mi magyarok az elődöntőben, a másik ágon lesz ugye egy dán-román csata. Személy szerint hogy állsz ehhez a sorozathoz? Komolyan kell venni, nem kell komolyan venni a felkészülés része. Kicsit olyan vagyok ezzel, és az az érzésem, és egy picit hadd hozzam a személyes gondolatomat, véleményemet, aztán majd most mindjárt kíváncsi vagyok, hogy megerősítesz, vagy cáfolsz ebben, mint ahogyan a csapatok állnak a szuperkupához, hogy a győztes azt mondja, hogy jaj, nagyon jól illeszkedett ez ide nekünk a szezon elejére, a vesztes meg azt mondja, hogy hát ez még a felkészülésnek a vége volt, ez még nem tétmeccs volt.
4: Felkészülés része a decemberi EB-re, de komolyan kell venni, hiszen minden egyes mérkőzés, ráadásul a jó csapatok ellen, mint mondjuk a norvég, és hát meglátjuk majd, hogy dán vagy román lesz ugye majd vasárnap, az mindenképpen nagyon értékes, nagyon fontos információt fog adni Golovin mesternek, hogy hogy áll a csapat, ugye nagyon-nagyon régen találkoztak már, lesz egy-két visszatérő, lesz egy-két hiányzó még, szerintem a decemberi EB kerethez képest, viszont azért most itt szeptemberben indultak a nemzeti bajnokságok, elindultak a BL sorozatok, tehát azért nagyon fontos állomás, hogy ki milyen állapotban jön, és ami nagyon fontos ezekben a mérkőzésekben, hogy 24 óra alatt kell játszani két meccset. Ha nem is teljesen az EB mellett, mennyis ott minden másnap kell játszott az a 48 óra belül, de azért ez is egy nagyon jó kis próba, hogy kibírja ezt fizikálisan, mentálisan, hogy tudnak felkészülni az adott mérkőzésre a játékosok, a stáb, és mondom még egyszer, azért itt ez nagyon-nagyon komoly csapatok vannak. Igen, ugye öt ország rendezi, meg ugye a három érmes, az elmúlt EB három érmesek, mi is ott voltunk ugye bronzérmesként, ezért 8 csapat indult, most Final Four-ra fejeződik, és a helyszín is jó Románia, hiszen mi majd Romániában ugye nagyváradon jártuk a csoportmeccseket, és nagyon bízom benne, hogy a Kolozsvárot pedig a középdöntő, ilyen szempontból is jó ez a helyzet.
3: Meg hát Pilu, azért amellett se lehet elmenni szó nélkül, és akkor tényleg ez a bónusz gondolat, hogy itt a papírforma vagy a realitások talaján mozogva, azért itt vasárnap délután egy norvég-dán döntő néz ki így az előzetes erőviszonyok alapján, és akkor ki lehet számolni, hogy a másik két csapat az meg így pikánsan Bukarestben ott a feszülhet majd egymásnak. Egy magyar-román, vagy egy román-magyar, pláne Bukarestben azért az minden tud lenni, csak tét nélküli, meg nyugodt, meg sima nem.
4: Így van, ezért is mondtam, ez egy jó teszt lesz a csapatnak, a lányokban, egy ilyen környezetben, ilyen körülmények között, és ilyen pikáns mérkőzést játszani ebbe az elég erőltetett menetbe. Azért amit látunk, hogy jó hírek jönnek Vámos Petráikról, ugye Messz nagyon-nagyon magabiztosan nyert a hétvégén, pont egy román csapat ellen, ugye a Ferencváros is két győzelemmel kezdett, Győr is két győzelemmel kezdett a BL-be, tehát ilyen szempontból is, ilyen szemüveget is kell nézni. Tudom, hogy lesznek majd erőléti felmérések is a felnőtt válogatottban, szerintem az Golovin mesternek nagyon-nagyon jó visszajelzés lesz, hogy hol tart a csapat. És hát aztán nincs ám sok időnk, mert itt október, november közepén meg már kezdődik, tehát még másik hónap, aztán nagyjából kezdődik is a közvetlen felkészülés az EB-re. Tehát, hogy ki kell tényleg még ezt is vele magam, ki kell használni mindegyes percet, akár edzésre, akár pedig majd a játékra is.
3: Nem csak kézilabda utánpótlásban jelenleg dolgozó rutinos szakember, korábbi kiváló játékos, hanem rutinos média szakember is, Rosta István, mert mintha olvasta az adásmenetből, amit egy egyébként biztos, hogy nem kapott meg, meg én magam is változtattam rajta, miközben beszélgetünk, de pont Bödebíró Blankával megyünk tovább, aki a Fradi csapatával 2 győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában, ott lesz a válogatottban, úgyhogy Virányi Zsolt erről is kérdezte. Pilu, közben tőled elköszönök, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk és megosztottad a gondolataidat, várunk vissza majd egy következő adásunkban is. Szóval a folytatásban tehát a női kézilabda válogatott és a Ferencváros kapusa Bödebíró Blanka, következik a riporter Virányi Zsolt.
7: Bödebíró Blanka visszatért, és a Ferencváros legjobbja volt ezen a mérkőzésen, hát nem most ért el vissza, de itt az érdi meccsen a Bajnokok Ligájában. Hát figyeltem, hogy szünetben, amikor már 9 góllal vezettetek, akkor is még lepacsisztál a kapufával, ez mindig visszatérő elem, még nem vettem ezt korábban észre.
8: Igen, azért mindig az első félidő is, mielőtt ugye van egy futásunk, mielőtt összeállunk fradizni, illetve a második félidőben is, az azért mindig ott van, hogy a kapufát azért az ember megérinti, vagyis nálam ez ilyen kis babona, ha lehet így mondani.
7: Család?
8: Család otthon. Apuka Madocsa meccs. A kisfiam pedig otthon a mamával van, és várnak, mert ez a 4 óra azért neki 4 óra körül kell, úgyhogy nem egy optimális.

0: Arról mesélj még egy kicsit, hogy te hogy éled meg ezt, hogy családanya, élsport, ugye csak egyet mondok, Nagy Tímé, amikor visszatért szülés után mindig olimpiai bajnok lett, és hát amit te az első fél időben mutattál, az egészen fantasztikus volt. Csak én 11 védésig jutottam, az utolsó percben, ott az első fél idő hajrájában két zicsert is fogtál.
1: Igen, azért azt kell mondani, hogy most már így édesanyaként azt tudom mondani, hogy a fáradtság fogalma az átíródott. Amit az ember előtte gondolt, hogy fáradt, az sehol sincs ehhez, ami ilyenkor az ember azért hazamegy, és ezt nem teheti meg, hogy egyszerűen vagy lefekszik, vagy tényleg mások pihennek, nekem otthon is ugyanúgy 100%-ot kell nyújtani, és ilyenkor meg teljes mértékben, mivel úgy vagyok vele, hogy elveszem idézőjelesen azt az időt tőle, amit edzésem vagyok, amit otthon vagyok, azt meg maximálisan neki szeretném adni. Úgyhogy nagyon kemény, aki ismer, az tudja, hogy mindenhol nagyon a maximumot a szeretem nyújtani, hogyha valamit csinálok, akkor ott tényleg 100%-osan, úgyhogy ez szerint próbálok most is működni, hogy otthon is 100%-osan anya, a családanya tudjak lenni, illetve itt is a csapatnak a lehető legtöbbet tudjam segíteni.
0: És hogy érzed magad a kapuban? Mert ez a rengeteg védés az bizonyítja, hogy azért tényleg fejben is egyben vagy, nem csak fizikailag.
1: Igyekszem, nyilván vannak hullámvölgyek, de...
0: De nem ez a meccs volt az.
1: Azért a második fél idő nem volt az igazi, hogyha a statisztikát megnézzük, de mindenképpen nagyon fontos, hogy minél itt számomra is én tudtam jól, hogy amikor visszatértem ott december végén, január elején, ott mindenkinek a meccsek a mérvadóak. Minél több meccset, minél több percet tudjon a kapuba tölteni éles mérkőzésen, az segíti a legtöbbet ahhoz, hogy minél hamarabb, minél jobban vissza tudjon lendülni a pályára.
0: Ez a Ferencváros ugye most négy nagyon meghatározó játékossal erősödött a kapuban, pont Christensen. Mit tudsz tőle tanulni, milyen a kapcsolatotok? Jött Müller balátlövőbe, Omoregi irányítóba, és kit hagytam ki a negyedik játékos, Sepcsete a beálló, így van.
1: Igen, mindenki úgy gondolom, hogy erősítés, ugye kezdeném először is a kapuban. Egy nagyon tényleg pozitív személyiség, aki mindenre nyitott, és nagyon pozitívan fogadja a segítséget, ő is nagyon segítőkész, úgyhogy én úgy gondolom, hogy eddig én azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó párost alkotunk. Tényleg nem tudok egyszerűen negatívat mondani rá, nagyon ez a pozitív dán szemlélete van. És ugye a többi játékosan is érződik az, hogy idejöttek, és tényleg a munkások, úgymond idézőjelesen, akik szeretnek dolgozni és csinálják, és én úgy gondolom, hogy nálunk mindig ez volt a mérvadó, hogy akkor tudtunk jó eredményt elérni, amikor ilyen kis dolgos csapatunk volt.
0: És ez a Ferencváros most ebben a sorozatban meddig juthat? Mert nagyon úgy tűnik, hogy más, mint a tavalyi, sokkal erősebb, pontosabban, fegyelmezettebben játszottok, és már rögtön a második forduló után ugye két győzelmetek van. Tavaly ilyenkor két vereség volt.
1: Igen, azért nyilván a sorsoláson is látszódott, hogy most azért a Budućnost meg a Krim elszenved. Már a papírforma is azt mutatta, hogy győznünk kell. Az első év nyilván az új edző érkezésével is sokaknak egy tanuló év volt, és most már úgy tudtuk neki kezdeni az alapozást, hogy mindenki tudta, hogy kitől, az edző kitől mit vár, illetve mi a feladata a csapatban.
0: Hiszen ebben a csoportban azért ott van az Esbjerg, a Brest, nem beszélve még a Cseszeme Bukarestről, hát a következő fontos hazai meccs pont a Bukaresten lesz, de addig még válogatott mérkőzés is lesz, ha jól emlékszem, szintén Bukarestben, tehát figyelhetünk erre a történetre. Te hogy éled meg most itt a válogatott, az számodra mit jelent?
1: Hát a válogatott az mindig, én úgy gondolom, hogy aki nem tud örülni egy válogatott meghívónak, az lehet, hogy inkább hagyja be ezt a sportot, vagy bármilyen sportot, hogyha nem tud ennek örülni. Mindig megtiszteltetés, hogy az ország címere rajtunk lehet, és képviselhetjük a hazánkat.
0: Úgyhogy... Hát a szemed is csillog, tehát úgy beszélsz, mintha az első válogatott meccsedre készülnél.
1: Nem, én így állok hozzá mindig a válogatotthoz, számomra az nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott tudok lenni, és nyilván ott is az ember majd próbál, nyilván vissza kell rázódnom, sok a fiatal, sok az új arc, de próbálok ott is tényleg mindenkinek segíteni, ahol csak tudok.
0: És hát ha jól emlékszem, a Norvégia ellen az egy kemény elődöntő lesz majd szombaton, szeptember végén.
1: Igen, ugye Norvégiával kezdünk, és utána meglátjuk, hogy a másik elődöntőből kit kapunk vasárnap.
2: Bödebíró Blankát hallottuk az elmúlt percekben. A hölgyek után jöjjenek az urak. Lukács Péter győzelemmel mutatkozott be a Bajnokok Ligájában az OTP Bank Pikszeged együttesében. A tiszaparti csapat aztán a hétvégén ugye a bajnokságban Tatabányán vereséget szenvedett. Lukáccsal még a Krisztiánsztad elleni mérkőzés után beszélgettem arról, hogy milyen is számára a tiszaparti közeg, hogy érzi magát, illetve egy győztes BL bemutatkozás. Azért az mindig önmagáért beszél.
3: Se megilletődöttség, se lám.
2: lámpalás, se semmit nem láttam a játékodon, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne Kékmezben, a PIK Arénában BL meccset játszani.
3: Köszönjük szépen a gratulációt, örülök, hogy ilyen nagy arányban tudtunk nyerni. Nyilván a meccs előtt azért volt bennem izgatottság, nagyon vártam ezt a pillanatot, hogy bemutatkozzak itt a PIK Arénában a első BL meccsemen. Köszönjük a szurkolást, nagyon jó hangulatot varázsoltak ide a szurkolók.

0: És tényleg örülök, hogy jól sikerült.
1: Összességében ilyen erődemonstrációnak tűnt ez, főleg az első fél idei védekezéssel csírájában elfolytattatok, azért szerintem ez ennél egy jobb csapat, mint amit ma tudott mutatni, de nem engedtetek nekik többet, mennyire értesz ezzel egyet?
0: Úgy gondolom, a Krisztián Stad tényleg nagyon jó csapat, nagyon jól felkészültünk belőlük, úgy gondolom, ahogy említetted, kőkemény védekezésünk volt, amiből sok könnyű gólt tudtunk lőni, ami nagyon fontos volt számunkra, és a támadás is jól működött, szóval így tudtuk kialakítani ezt a nagyobb arányú sikert, és tényleg az első fél időben is. Úgy gondolom, a technikai hibák is elég jól néztek ki az első fél időben, a másodikban talán már több hiba adódott, de...
1: Addigra már gyakorlatilag megnyertétek a meccset, és a bocsok közben szóval.
0: Igen, de nem szabad kiengednünk, tényleg fontos az, hogy minél több góllal nyerjünk még a végén, nagyon sok múlhat ezen a pár gólom.
1: Összességében már még nem túl hosszú ideje vagy itt, de hogy érzed magad? Úgy kezdtük, hogy kék mezben, akkor tényleg hadd kérdezzem így, hogy közönséggel együtt ünnepelni, pacsizni, Ciao Bellára táncolni, amit ugye szokás, győzelmi, rituálé.
0: Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm, tényleg úgy gondolom, hogy egyre gyorsabban megy a beilleszkedésem, nagyon sokat segítenek nekem a csapattársak is, a stábtagok is. Örülök, hogy a szegedi közönséggel is egyelőre megtaláltam a közös hangot, és tényleg nagyon hálás vagyok a buzításukért, és tényleg azon vagyok, hogy fejlődjek, és mindent kiadjak magamból minden meccsem.
1: Lukács Pétert hallottuk az elmúlt percekben, és akkor jöjjön mai blokkunk zárásaként, illetve a kézi óra első felének zárásaként, így lesz helyes a mondat. A veszprémi fiatal szélső Gáncs Pető Máté vele Bera Emese beszélgetett.
2: Melyik jobb érzés, 5 gólt lőni egy bajnokok ligája mérkőzésen, vagy utána hallgatni azt, hogy a szurkolók a nevedet skandálják?
3: Hát nem tudnék különbséget tenni a kettő között, nyilván mind a kettő nagyon nagy élmény volt, de szerintem így a szívemnek nagyon jól esett, meg az önbizalmamnak, hogy egy ilyen mérkőzésen 5 gólt tudtam szeretni, jól tudtam játszani, szóval nyilván ez nagyon fontos számomra, de eszméletlen nagy támogatást kapok a szurkolóktól is, ez is nagyon-nagyon sokat jelent nekem.
2: Meg hát azért Csavi Pászkváltól is támogatást kapsz, mert többször elmondta az idény előtt, hogy nagyon bízik benned, nagy terhet rak rád, akár lehet így is felfogni, de nem így fogod fel, hanem csak élni szeretnél a lehetőséggel?
3: Ahogy mondod, inkább csak élnék a lehetőséggel, nyilván nagyon jól esik, viszont ahogy mondod, ez egy teher is, de nyilván nem úgy fogom fel egyet. Biztos vagyok magamban, tudom a képességeimet, és úgy gondolom, hogy nem lehet nagy problémám, főleg így, hogy élvezem ezt a bizalmat. Hála Isten, jól sikerült a mai játékom, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben is sok bizalmat fogok kapni, sok játékpercet, és mindig élni tudok majd vele.
2: A Bajnokok Ligája kezdés, már mint hogy az első mérkőzés az idei szezonban a csoportmérkőzésben, vagy csoportmérkőzéseken, az plusz terhet rakott rátok? Éreztetek bármiféle feszültséget emiatt?
3: Úgy gondolom, hogy nem, összességében nyilván a rutinosabb játékosok ezt nagyon jól tudják kezelni, illetve ezelőtt azért a felkészülésen volt egy szuperkupa döntőnk, az is elég nagy terhel bír, illetve a Kielce ellen is tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szóval szerintem nincs ez így különösebben kiemelve, hogy ez a BL első mérkőzése, ugyanúgy fogjuk fel, mint egy nagyon komoly Bajnokok Ligája mérkőzés, szóval igazából nem teszünk különbséget meccs és meccs között.
2: Mindenki azt mondja, minden profi játékos, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, de azért lehet, szabad, kell előre nézni, akár a végére, mert azért a Veszprém évek óta azt hallgatja, hogy na majd idén meg lesz a Bajnokok Ligája, de legalább a Final Four mindenképpen. Ilyenkor szabad ezzel foglalkozni?
3: Nem, én is ugyanezt tudom csak mondani, hogy szerintem az a legcélre vezetőbb, ha napról napra dolgozunk, nem is inkább mérkőzésre. Az a célunk, hogy edzéssel kell, minél többet gyakoroljunk, és minél többet fejlődjünk, és ez nyilván majd ki fog ütközni a mérkőzésen is, és megmutatkozik, hogy sikerül a fejlődésünk. Tudat alatt mindenki gondol a jövőre, tehát nem, mindenkinek ez a legnagyobb célja, hogy eljussunk a Final Four-ba így idén. Úgy gondolom, van reális esélyünk erre, nagyon jó csapatunk van idén, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez sikerüljön.
2: Nagyon kell még az összeszokás, mert azért mégiscsak idény eleje van pár új játékos, tehát azért szükség van arra, hogy minél több meccs legyen a lábatokban, a kezetekben, és így tudtok minél jobban előre tervezni, vagy reménykedni a jövőben?
3: Persze, mindig nagyon fontos az, hogy egyre többet játszunk, egyre jobban össze fogunk szokni, igazából ez ebből adódik, én úgy látom. Nyilván mindig van hova fejlődni csapatként, tehát abban sosincsen megállás, sosincsen vég. Ahogy mondod, igen, szerintem összességében nagyon fontos az, hogy úgy érkezzünk meg a szezon kezdésre, hogy összeszokott a brigád, és szerintem sikerült is, már a Szuperkupa döntőn is ez meglátszott. Ezzel szerintem nincsen problémánk az összeszokással, főleg úgy, hogy igazából 3 játékos cserélődött a csapatunkba. Tavaly azért ennél jóval több játékos cserélődött. Szerintem nagyon összeszokott brigád vagyunk, nagyon összetartók vagyunk, és ezzel egyáltalán nincs problémánk.
1: Gáncs Pető Mátét, a Veszprém fiatal szélsőjét hallottuk az elmúlt percekben. Hamarosan innen jön a folytatás, de csak a hírek után.
4: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
6: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
7: Gyere, Fiszkó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Fiszkó a második.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: 5 újoncot is behívott a magyar labdarúgó válogatott keretébe Marco Rossi. Őrizetbe vettek 3 embert a túlárazott volánbuszok ügyében. Folytatódik a napos, őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
9: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, 2 védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabaktól pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. A nemzeti együttesre október elején is 2 mérkőzés vár. 2-án Georgiával a Puskás Arénában, 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajnával csap majd össze. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatával. A 20-szoros angol bajnokklub holnapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas Patrik 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol együttes utánpótlásába, majd a Blackburn Akadémiáján folytatta. A nyáron visszatért a Liverpoolhoz, és az utánpótlás csapat hétfő esti mérkőzésén kerettag is volt. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a Konferencia Liga döntőjét. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség adott hírt ma délelőtt. Az MLS közleménye szerint az Európai Labdarúgó Szövetség Szalonikiben tartott végrehajtó bizottsági ülésén döntött arról, hogy 3 év múlva Budapesten rendezik a 3. számú Európai Kupa sorozat fináléját. Ezzel a Puskás Aréna a klubfutball valamennyi nagy Európai Kupa döntőjének otthont adhat, hiszen korábban Európai Szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatósokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. A központi nyomozó főügyészség közölte, több helyszínen tartottak házkutatást. Bár a gyanúsítottak személyéről a főügyészség nem adott információt, A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Egyelőre nem korlátozhatja az amerikai kormány a külföldi diákok és újságírók vízumának időtartamát. Így döntött egy szövetségi bíróság. A tervek szerint mától a diákvízumok legfeljebb 4 évig, az újságíróknak kiadott vízumok pedig 240 napig lettek volna használhatók. A jelenlegi rendszerben ezek érvényessége nem határozott ideig, hanem a jogosultsági státusz fennállásához kötődik. 5 éves szünet után újraindul a Lemezjátszó című könnyűzenei program. A budapesti B32 Galéria és Kultúrtér színpadán ismert magyar előadók mesélnek egy ismert külföldi lemezhez fűződő viszonyukról. Első alkalommal szeptember 17-én Fekete Giorgio, a Carson Coma együttes frontembere, az Arctic Monkeys M című albumát elemzi.
4: Közlekedés.
9: Baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, befelé az Ülői úti kereszteződés előtt. Szintén baleset volt a Fehérvári úton, kifelé a Sárbogárdi út után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
9: Folytatódik a kellemes őszi idő, sok napsütéssel. Legfeljebb keleten fordulhat elő néhány futózápor. Délután 22-26, késő este 13-20 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 39 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést és nagyon-nagyon sok türelmet. Már erősödik a forgalom szerte Budapest, illetve az ország fő útvonalain is, úgyhogy tényleg mindenkinek türelmes és óvatos vezetést, mindenkit hazavárnak, ez a legfontosabb. Kézilabdával megyünk tovább, kézilabdás óránk második részének vendége a telefonvonal túlsó végén a MOL Tatabánya zseniális kapusa Székely Márton, aki a Szeged elleni bajnoki győzelem után alig, ha nem feldobott hangulatban csatlakozik ide hozzánk. Szia Marci, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia Kornél, köszöntök én is mindenkit.
1: Kicsit feldobottabbnak gondoltam a hangulat így egy ilyen Szeged elleni győzelem után.
2: Hát természetesen nyilván az nem is kérdés, hogy a hangulatom, illetve a hangulatunk az egész csapatban eufolikus, de azt tudni kell, hogy azért már két edzés között vagyunk, készülünk a következő bajnokira, úgyhogy attól félnő lehet egy kicsikét fáradtkás azért a hangom.
1: Na Marci, egy picit menjünk vissza az időben, viszont itt a Szeged elleni mérkőzést megelőző pillanatokra. Hallottuk már a mai műsorban Lukács Pétert, a szegediek frissen igazolt fiatal irányítóját, aki a Krisztiánsztad ellen egy nagyszerű győzelemmel mutatkozott be a Tisza partján a Bajnokok Ligájában. Mit szűrtetek le abból a meccsből, hogy készültetek a Szeged ellen? Ugye ez egy átalakuló csapat, de hát azért hozzátok is érkezett erősítés, pont például Szegedről Bodó Ricsi személyében, aztán vesztettek is jó játékost Grigorász személyében. Szóval egy kicsit az előzményekről mesélj, kérlek, hogy milyen volt az általános hangulat, várakozás nálatok a Bányász csapatházatáján?
2: A várakozás az ilyenkor nyilván mindig nagy, azért azt gondolom, hogy itt nem csak a klub és a szponzorok, hanem nyilván az egész város, tehát a Bányász szurkolói is hatalmas elánnal várják mindig a Szeged elleni, mondhatjuk már azt, hál' Istennek, hogy rangadót. A tavalyi jó szereplést szerettük volna megismételni, és nyilván ennek tudatában is készültünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán már a nyárral együtt, a nyári felkészülést is ennek szenteltük alá, hiszen az edzői stáb, illetve a klubvezetés olyan edzőmérkőzéseket szervezett a Tatabányának, amik tele voltak tűzdelve BL-ben induló csapatokkal, akár a Nant, akár a Zágráb, akár a Celje csapatára, hogyha gondolunk, akkor azt gondolom, hogy most visszaütközött az a tényállás, hogy az ellenük elkövetett hibákat, hogyha ki tudjuk javítani, és esetleg még az év elején találkozunk a Szegeddel, akikről ugye tudtuk már akkor is, hogy egy-két kulcsjátékosuk sérült, nem pedig, hogy most már ugye még többen sérültek sajnos a Szegednél, nyilván ezúton is mindenkinek jobbulást kívánunk, de ennek tudatában azért sokkal jobban készültünk, mert tudtuk, hogyha nem most, akkor esetleg akkor mikor lenne ekkora lehetőségünk és sanszunk ellenük. Nyilván otthon megtekintette mindenki a svédek elleni BL mérkőzéseket, ahol tanult kollégáid is azt mondták már a stúdióban, hogy azért nehogy mindenki azt gondolja, hogy egy BL csapaton, hogyha így át tud rohanni a PIK Szeged, akkor az a hétvégi bajnokin is előfordulhat esetleg a Tatabányával, úgyhogy nyilván ezt mi is szerettük volna, hogy ezt bebizonyíthassuk mindenkinek, hogy azért mi nem egy olyan fából faradtak minket, mint mondjuk a svédeket, úgyhogy nagyon örülök, hogy már az első pillanattól kezdve úgy álltunk bele az új játékosokkal, az összeállított védekezésünkkel, hogy meg tudtuk lepni azt a Szegedet, és talán az első fél időben mondhatom azt, hogy kibillentettük abból a komfortzónájukból, ahogy esetleg a hét közben játszottak, és ez már egy nagyon jó irányt mutat, azt gondolom, a szakmai stábnak, hogyha el tudunk bizonytalanítani egy BL szinten, magas szinten jegyzett csapatot, akkor talán az a munka, amit Tatabányán folyik, az egy jó irány.
1: Marci, mennyire értesz velem, hogyha az az én állításom, hogyha úgy fogalmazom meg a dolgot, hogy a Krisztiánsztád sem annyira rossz csapat, vagy nem annyira hogy mondjam, nem lúg ki annyira a BL mezőnyből, mint ahogy azt mutatták Szegeden, mert hogy ott a Tisza parti csapat az első másodpercektől kezdve megfojtotta őket, és részben megadta a felvetés a második felére a választ azzal, hogy a Tatabánya meg annyira kibillentette a Szegedet a komfortzónájából, ahogy te fogalmaztál, hogy onnan nagyon nagyot kellett kapaszkodnia egyáltalán, hogy vissza tudjon jönni a meccsbe a csapat, tehát hogy itt azért mind a két oldalon a kezdés nagyon-nagyon meghatározta a későbbi kimenetelt.
2: Igen, tudtuk azt, hogyha az első, a Vajda Huba fogalmazott úgy a mérkőzés előtt, hogyha az első 10 percet olyan módon úgymond túléljük, hogy partiban tudunk maradni a Szegeddel, vagy esetleg tudunk valamilyen szinten vezetni, nem pedig az ő akaratuk érvényesülni, mondjuk esetleg a svédek ellen, akkor lesz keresni valunk. Nyilván tudtuk azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen minőségű kerettel rendelkező BL csapattal felvessük a versenyt, ahhoz mindenkinek tőlünk extázis és extra teljesítmény kell, hogy éppen aznap leadjon magából. Szerencsére sikerült, Ari is nagyon jól védett, a védekezés nagyon jól összeállt, és nyilván ez egy olyan plusz energiákat szabadít fel, ami a támadásban tud esetleg gólokban is megmutatkozni. Hát örülök, hogy azért volt olyan pillanat a mérkőzés folyán, ahol 6-tal vagy talán 7-tel is vezethettünk a Szeged ellen.
1: Ha már Arit említetted, ugye ő Andó Ariánk, a pustársad, hallgassuk meg, hogy hogyan is nyilatkozott Erdei Márknak a mérkőzés után, és hát tessenek nagyon-nagyon figyelni, mert szokták mondani, hogy egy csapatsportágban, ahol van kapus, ugye úgy kezdődik a történet, hogy védj egy jó kapust, meg aztán utána legyen jó a csapategység. Itt én azt hiszem, hogy nem csak egy, hanem több jó kapus is van, de mindenre majd megadja a választ nekünk Andó Arián.
3: Először is gratulálok a győzelemhez, parádés volt, amit nyújtottatok. Most 12 védéssel zártál és 32%-kal, nem tudom mennyire szeretsz erről beszélni, tavaly pedig 38%-kal zártál a Szeged ellen. Azt azért nem merem kijelenteni, hogy Szeged specialista lettél, de milyen volt ez a találkozó belülről?
4: Először is köszönjük, tudtuk, hogy erre a meccsre szinte mindent fel kell tennünk. Tudtuk, hogy nálunk majdnem mindenki 100%-os, múlt héten csak a Demis esett ki, náluk azért több a sérül. Tudtuk, hogy itthon, főleg hazai pályán, így a szezon elején, mindent bele kell adnunk, és sikerült, és megint megcsináltuk, úgy, mint tavaly.
3: Valóban, úgy, mint tavaly, akkor 4 góllal nyertetek, most egy is elég volt, és hát nem menjünk el a kiváló szurkolás mellett sem, mert majdnem teltház volt itt a tatabányai csarnokban. Milyen ilyen közönség előtt játszani?
4: Hát ez tényleg, szerintem minden mérkőzés után, vagy minden interjúban az összes játékosunk megemlíti, hogy elképesztőek, akár itthon vagyunk, idegenben is rengetegen kísérnek el, azért ez nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni a mi játékunkhoz is, meg a mi teljesítményünkhöz is. Az, hogy most csak egyen sikerült, szerintem, hogyha ezt reggel megkérdezik, de valószínűleg mindenki aláírta volna, azért kicsit meleg volt a vége.
3: Az meleg volt, egyértelműen így van. Milyen volt előtte a védekezés? Arról is beszéljünk még picit. Jól mozogtak a srácok, azt hozták, amit kértél, illetve az edzőstáb is kért tőlük?
4: Hát tudtuk, hogy kiesett azért a belső posztról még egy játékosunk, azért így többet fognak két beállózni, 7-5-ozni, 7-6-ozni. Ezt úgy érzem, hogy az első fél időben azért helyek között sikerült is kivédekezni, a második fél időben akkor éreztem, hogy ott valahogy nem találjuk az ellenszert, de azért a Marcit is ki szeretném emelni, hogy beszállt az utolsó, nem tudom, 8-10 percre, aztán Féri Medi megnyerte nekünk a mérkőzés, úgyhogy szerintem pont azért vagyunk egy nagyon jó csapat, mert tényleg mindenki hozzá tud tenni és kiegészíteni a másikat.
3: Említettük már azt, hogy a szurkolók mennyit tudnak hozzátenni a teljesítményetekhez. Itt valamelyik szurkoló azt kiabálta nektek, hogy Veszprémben is ugyanígy. Mit szólsz hozzá?
4: Igen, ezeket tavaly is hallottuk már, azért hazai pályán majdnem sikerült tavaly őket elkapni. Nyilván nem fogunk oda menni feltett kézzel, mind a mérkőzésbe úgy szeretnénk beleállni, hogy ahogy most. És így tudjuk elhagyni a pályát emelt fővel.
1: A MOL Tatabánya kapusát, Andó Ariánt hallottuk. Annyira megnéztem volna, miközben hallgatta ezt az interjút Székely Mártont, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, Arián párját, társát már, ami a kapus posztot illeti, hogy mi volt az arcodra írva. Egyrészt dicsért téged, azt mondta, hogy Székely Marci bejött és gyakorlatilag megnyerte nekünk a meccset, tehát nem csak, hogy egy jó kapus van, hanem már is kettő, mert te meg Ariánt dicsérted. Ugye én kitértem a csapategységre, ami ebből az interjú részletből is kiderült, meg szerintem a háttér zajból vagy hangokból ott valamelyik társatok érkezett az öltöző irányába, és elég egyértelműen jelezte, hogy boldog a Szeged elleni győzelem kapcsán. Van-e bármi kiegészíteni valód Andó Arián mondandójához?
2: Igazándiból büszke vagyok, hogy ilyen csapattársakkal dolgozhat az ember minden nap, és annyiban még kiegészíteni Arinak a mondatát, hogy szerintem ez az egy gólos győzelem talán annyival ért többet, mint a tavalyi, hogy itt hiába nagyszerűen jött vissza a Szeged, és fordította is meg már a mérkőzést, de hogy megmutattuk azt, hogy van tartásunk, és hogy ennek ellenére nem törünk meg, és hogy a meccs mégis csak 60 percig tart, és az utolsó csípszóig fogunk küzdeni azért, hogy itthon tarthassuk azt a két pontot, és hogy ez sikerült megvozdítanunk, hatalmas nyomás, és minden tényező körül, tehát a minden körülmény ellenére is győzelemmel sikerült visszafolytanunk ezt a mérkőzést, úgymond a vereségből. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a motivációs és energiaszinteket eltesszük egy táskába, és azzal magunkkal visszük a szezon hátralevő sorára, akkor azt gondolom, hogy ez ismételten tud esetleg egy szép szezon lenni a Tatabányának. Nyilván az Európa Liga is nem sokára kezdődik. A bajnokság is dübörög majd tovább, és nyilván ahhoz, hogy a nem is tudom, a szurkolóink és a mi legmerészebb álmainkat véghez vigyük, ahhoz nagyon sok ilyen plusz energiára lesz majd szükségünk az év során.
1: A legmerészebb álmokban mi az, ami szerepel akár hazai fronton, akár nemzetközi vonalon? Először nézzük a hazai dolgokat. Jött itt rá utalás, Erdei Márk kollégám pedzegette a szurkolói visszhangot is, de hát nem voltatok hozzá, vagy nem voltatok tőle távol, hogy a Veszprémet is elkapjátok ugye a legutóbbi tatabányai mérkőzésen, úgyhogy ezért merek, bátorkodok ebbe az irányba elmenni, hogy itt a legmerészebb álmokban mi az, amit megfogalmaztatok. Először csak nézzük hazai szinten.
2: Én azt gondolom, hogy tavaly, nem is tudom, 6-tal, 7-tel, vagy talán már 8-tal, és nem is tudom, hogy alakult a Veszprém első fél ideje, és onnan sajnos elfogyott az előny. Nyilván az ember mindig szeretne minden egyes évben, minden egyes héten, minden egyes nap jobb és jobb lenni, akár saját, akár csapatszinten is. Nyilván az lenne a módi, hogy a sok változó ellenére, itt gondolok nyilván az új játékosok érkezésére, hogy ettől függetlenül a csapat valamilyen szinten lépjen előrébb. Ha most a hazai részt nézzük, akkor nyilván tavaly Magyar Kupa döntőt játszottál, és megszerezted a harmadik helyet, szóval most éppen melyik iránynál szeretnél egyet előrébb lépni, azt gondolom, hogy már ez is egy hatalmas álom, ha valamelyikben esetleg sikerülne az előrelépés, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy a magyar bajnokság már sokkal kiegyensúlyozottabb, nekünk mindenhol 100%-ot kell jutnunk ahhoz, hogy rá is esélyünk legyen idegenben is a győzelemre, mint ahogy hazai pályán is, hiszen hazai pályán tavaly kikaptunk akár a Ferencvárostól, akár a Csurgótól. Szóval nyilván mi nem képviselünk olyan magasságot, mint a Veszprém vagy a Szeged, de azt gondolom, hogy maga az irány az mindenképpen jó, ami itt van Tatabányán, és nyilván szeretnénk kacérkodni, vagyis nem is kacérkodni, de szeretnénk egy jót játszani azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha esetleg lenne nagyobb realitása annak, hogy esetleg a szezon második felében még nem dőlne el az, hogy kikerül majd a bajnoki döntőbe. Azt gondolom, hogy ez egy jó belső motiváció lehet az öltözőn belül a játékosok szívében.
1: Székely Márton, a MOL Tatabánya kapusa a vendégünk telefonon keresztül. Marci, segíts kérlek abban, amennyire most ezt így adáskeretek között el lehet, vagy elszabad, vagy el tudod, vagy el akarod mondani, hogy Tóth Edmond érkezése. Szerintem az eredmények önmagukért beszélnek meg, az, hogy ahogy kinéz ez a Tatabánya, de hogy Krisztián Ugalde után mekkora és milyen váltás, nem ráhúzva a spanyol Ugaldéra a vizes lepedőt vagy bármit, de szerintem blödség lenne egy lapon emlegetni akár a két edzőt, akár a két Tatabányát. Mondom ezt én kívülről, de kíváncsi vagyok, hogy te, aki belülről megélted ezt is, azt is mit mondasz erre?
2: Én azt gondolom, hogy egy edzőnek mindig akkor könnyű, vagy akkor nehéz dolgoznia, amilyen játékosai rendelkezésükre állnak. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy bármennyire is megyünk vissza az időben, én azt gondolom, hogy egy edző a vonalon kívülről adhat bármilyen iránymutatást, vagy tanácsot, vagy stratégiát, vagy taktikát, hogyha azt a pályán lévők vagy nem tudják visszaadni, vagy nem szeretnék, vagy pedig a személyiségi jegyeik nem megfelelőek ahhoz, hogy olyan játékot, vagy olyan odaadást mutassanak, mint amit esetleg elvárnak tőlük, akár az edzők, akár a szurkolók, vagy akár a klub. Én azt gondolom, hogy nem kiemelve egyetlen egy edzőt sem a múltból, illetve a jelenből, sem pedig csapattársat, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy, hogy ami Tatabányán sajnos előfordult néhány évvel ezelőtt, hogy sétálgatások voltak a pályán, illetve nem halt meg mindenki a klubért és egymásért és a szurkolókért, az az elmúlt két évben egyszer sem fordult elő. Én azt gondolom, hogy azért is jutottunk tavaly az Európa kupa döntőbe, mert nem egyszer álltunk fel nagyobb hátrányból, nem egyszer mutattuk meg azt, hogy ennek a csapatnak van tartása, hogy ezek a játékosok egymásért küzdenek, hogy tényleg szeretik egymást, és mindent megadnak azért, hogy győztesen fejezzük be aznap azt a mérkőzést, és hogyha ezt, amit már tavaly tudtunk, tovább visszük, és az új játékosok, én azt gondolom, hogy az elmúlt két bajnoki mérkőzésen megmutatták, hogy ezt elők maximálisan tudnak azonosulni, akkor, amit már mondtam is, hogy akkor ismételten tud Tatabánya egy szép szezont zárni, ugyanis már elmondhatom azt, hogy már olyan játékosok vannak ebben a keretben, akiknek a személyiségi jegyeik mind azt mutatják, hogy mindenki csapatember, mindenki egy szekért húz, nem pedig csak ül a szekér tetején, vagy pedig hátul leteszi a kezét és lassítja ezt a szekeret, és azt gondolom, hogy ehhez egy remek vezetőedzőt talált a klub, és ez az összhang, ez a kohézió, ez ahogy már tavaly is, úgy remélem, hogy idén is nagyon jó eredményekben fogom majd megmutatkozni.
1: Élmény hallgatni, ahogy diplomáciából is ötösre vizsgázva megfogalmaztad mindazt, ami az elmúlt időszakban nem biztos, hogy jó volt, vagy biztos, hogy nem volt jó, és ami változott. Ha már említettük az edzők, vagyis én említettem az edzőket, Tóth Edmonddal is beszélgetett a Szeged elleni győztes mérkőzésetek után Erdei Márk, őt hallgatjuk meg, most a tatabányai vezetőedző következik.
5: Jól játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen, nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogyha van lehetőség, nyerjük meg. De annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. Elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta a bélyegét, a végén már életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy megnyerjük valahogy az utolsó 5 percet, az annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyünk van. Várató volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és ma volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
6: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
5: Megpróbálják mindig. Természetesen vannak benne hibák, de taktikában a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani, támadásban pedig színesen játszottak. Azt gondolom, hogy nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben, ez külön dicséret, meg az első fél évi védekezésért.
6: Tavaly is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, már akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy megcirogatnátok, hogy elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokságban is esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
5: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk, a realitás nem ez a Szeged, nagyon jó csapat. Ők is újak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak, nekik ott lesz a bajnokok ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, a sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
1: Tóth Edmondot, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották, a telefonvonal túlsó végén pedig az együttes kiváló kapusa Székely Márton. Zárásként, Marci, személyesen hogy érzed magad, mekkora energiával, lendülettel, milyen elánnal vetetted bele magad ebbe a szezonba? A Tisza partján Miklér Rolandnak mondtam a Krisztiánsztad elleni BL mérkőzés után, hogy bele sem merek gondolni, hogy mennyi ideje ismerjük egymást. Ez részben rád is igaz, vagy neked is nyugodtan mondhatnám, hiszen még a 2010-es évekig se jutottunk el szerintem, amikor már ismertük egymást, vagy ott nagyon a 2010-es évek elején. Szóval, hogy állsz motivációval, lendülettel, célokkal, tervekkel erre az idényre?
2: Köszönöm szépen, és büszke is vagyok erre az ismertségre.
1: Jaj, de kedves vagy.
2: Barátságunkra. Én azt gondolom, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan jó állapotban érzem magam, és azt gondolom, hogy mindent megpróbálok átadni. Mondhatjuk azt, hogy talán most már a fiatalabb generációnak, bár továbbra is mondom, hogy nem érzem magamat idősnek,
7: Rolihoz képest azért még van egy-két pár évem hozzá képest, de ha már kiemelted a Rolit, akkor olyan, mint egy igazi főnix madár, hogy minden évben újjáéled abból a bizonyos hamuból, abból a parázsból, és megmutatja, hogy azért még mindig szépen csillog az a gyémánt, amit ő képvisel a magyar kézilabdázásban. Én is szeretnék minél tovább és minél jobb teljesítményt adni a klubomnak, illetve bárkinek jelen állás szerint, és azt remélem, hogy én is tudom majd segíteni úgy a csapatomat, akár a Roli, vagy a saját csapattársaim.
1: Ez a bárki akár a válogatott is lehet?
7: Ismersz azért elég régóta, én sosem mondtam nemet a magyar válogatottnak, sosem mondtam nemet a magyar B válogatottnak sem, amikor esetleg az A nem hívott meg, én mindig nagy mosolyal, lelkesedéssel és teljes beleadással érkezem bárhová, ahova engem hívnak, legyen az akár klub, akár a magyar válogatott. Én azt gondolom, mindig ezt mondtam az elmúlt években, hogy az, hogy esetleg a mindenkori magyar szövetségi kapitány éppen milyen keretben dolgozik, és kivel szeretne éppen együtt dolgozni, az az ő döntése, amit nyilván mi, mint játékosok és mint katonák, én mindig maximálisan tiszteletben tartok, sosem kérdeztem meg egyetlen edzőnek sem, vagy kérdőjeleztem meg egyetlen edzőnek a döntését, ezután sem fogom. De az biztos, hogy én minden egyes nap azért edzem és küzdök és hajtok, akár a pályán, akár az edzésen, hogy az éppen adott jelenlegi klubcsapatomban, és esetleg a válogatott ajtára újra bekopoghassak, és nyilván a jó teljesítménnyel esetleg tudjam segíteni a csapataimat. Az, hogy ez még megadatik-e majd nekem, vagy nem, azt nem tudom, de az tény is való, hogy talán a tavalyi szezonon már jobban volt Székely Marcisabb, mint az előtte lévő 1-2, és nem régen egy interjúban én le is nyilatkoztam, hogy őszintén én azt gondolom, hogyha az ember a tükörbe tud nézni, és én sem hívtam volna be saját magamat a hullámzó teljesítményemre, akkor azt érzem, hogy ez így fel és így korrekt. A tavalyi évem, és remélem, hogy az idei is másokkal kiegyensúlyozottabb volt és lesz, és remélem, hogy esetleg újra megadatik majd a lehetőség, hogy esetleg számba vessenek abban a millióban is. Remélem, hogy elsősorban itthon, Tatabányán elégedettek a teljesítményemmel, és tudok segíteni még egyszer a csapatnak.
1: Sok sikert kívánok klubszinten is, illetve bízva abba, hogy a válogatottnál is felmerül még a neved Székely Mártonnak. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélhetünk. Ami a legfontosabb, hogy sérülésmentes legyen ez az időszak, ez mindennek az alapja, akár a klubcsapatodban, akár pedig a válogatottnál is. Székely Mártont hallottuk az elmúlt percekben, és akkor ez volt a kézi óra itt a Nemzeti Sportrádióban. Nem célzás, Székely Marcinak mondom, ha még itt van velünk, és hallja esetleg, ami most jön, az Edda és a Gyere Őrült jön a folytatásban, ezt követi pedig majd a Nemzeti Sportkör.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 6 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, türelmes vezetést egymáshoz, az útviszonyokhoz, mindenhez és mindenkihez. Este mindenkit hazavárnak. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportkör, hazafutás állandó betét programja hétköznaponként. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm azon kedves nézőinket, bármennyire is ez egy rádióműsor, akik az élő Facebook közvetítésben itt vannak most velünk. Kovács Erika hiába integet, rutinos média szereplőként, egyelőre még nem ő látszik a kameraképeken, hanem aki beszél, mert hogy ilyen intelligens technikával...
3: Akinek nincs vize.
2: Igen. Szóval, Erika, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, Gergerics Józsefnek, illetve Szegő Tibornak. Úgy szintén nagyon köszönöm, hogy befáradtatok, és beszélhetünk első körből. Rengeteg témánk van, úgyhogy csapjunk is bele. Márkó Rosszi keret hirdetése. Erika, engedd meg, hogy az illemszabályokat egy kicsit felrúgva, hadd kérdezzem, Jóci.
3: Örülök neki.
2: Ott volt a helyszínen, úgyhogy az első legfrissebb reakciók első körből, általánosságban véve, hogy ott a helyszínen mit tapasztaltál, kollégák hogyan álltak ehhez a dologhoz, és aztán utána belemegyünk, hogy személyesen van-e valaki, akit hiányolunk, be kellett volna kerüljön, nem került be, ugye itt rögtön például Nagy Ádám neve jut eszembe, de ne szaladjunk ennyire előre, Gergerics József, aki ott volt rögtön a helyszínen, legfrissebb, ropogósabb élményei.
4: Most nem mondott olyan fajsúlyos dolgokat szerintem Rossi, mint amiket szokott, tehát majdnem mindig van egy nagyon jó ütős mondata. Ennek ellenére szerintem teljesen jól megindokolta ennek a keretnek az összetételét. Nyilván van benne meglepetés. Én talán Doktorics Áront emelném ki. Úgy hozzátéve, hogy egyébként végig gondoltam, hogy szerintem talán a Vasas az egyetlen csapat az NB1-ben, amelynek nem láttam egyetlen teljes meccsét sem, még egyben. Tehát, hogy így talán érthető, hogy engem egy picit jobban meglepett.
2: Kifejezetten jó meccseket tudnak játszani, például az Zalaegerszeg ellen kifejezetten jól nézett ki, én azt pont végig közvetítettem, utána a Kispest elleni meccsük is, aztán vannak olyan meccsék, amikor meg így nagyon eltűnnek, tehát hogy egy picit ilyen kétarcúnak
3: tűnik. Ezen csodálkoztam, hogy egy játszott a Kispeste, és hogy nem láttál.
4: Én akkor szabadságon voltam.
3: Ja, bocsáss
4: meg. Valenciában a teljes napfogyatkozást.
2: Valencia nem áll túlságosan jó, ha már erről beszélünk, de ez most nem az Alaves Valencia és a ma esti spanyol meccs.
4: Igen, talán nyilván, amikor megláttam, hogy kapusok, majdnem úgy mondtam, hogy Rossi szokta.
2: Kapusok?
4: Igen.
5: Kapusok.
4: De hát ott gyors magyarázatot adott, hogy Gundel Takács miért is került keretbe.
2: Akkor nem ezt ez viszont gyorsan kérlek, tegyük tisztába, mert nem biztos, hogy mindenki igen, hallotta, hogy ott mi történt.
4: Dibusz Dénes, ő Rossi tervei szerint meghívót kapott volna, viszont kisebb sérülései miatt nem számít rá, és a másik jelöltje az pedig Jakobisvili volt, aki ugye már bemutatkozott a válogatottba, ő viszont az spanyol másodosztályú Almériához került kölcsönbe.
3: Nem áll le az a bajnokság.
2: A spanyol másodosztály az egyetlen.
4: Ott szerintem egy pici félrefordítás egyébként történt, mert ott úgy hangzott el, hogy megőrizze, nem áll le a bajnokság, és hogy megőrizze kezdőhelyét. Én inkább ezt úgy mondanám, hogy beverekedje a küzdharccal a kezdőhelyét, mert még nem játszott. Tehát, hogy nyilván neki nem lett volna jó, hogyha innen most kikerül. Főleg úgy, hogy igazán az első számú kapus azért az Tóth Balázs, tehát hogy itt most azért, hogy üljön valaki a padon, ez hosszú távon nyilvánvalóan Jakobisvilinek sokkal jobb, hogyha most a klubjánál van. Várkonyi Bence egyáltalán nem lepett meg, a Karabag, amelyik ugyanolyan kirakat csapat.
2: Bocsánat, Jóci, most már belementünk a Boston kéti leosztásba, akkor nagy általánosságban ugye itt a kapus kérdés gyorsan, amit tisztázni igen kellett, ami, ahol ugye sok mindenki fölkapta a fejét, ugye Nagy Ádámra is mindjárt kitérünk majd a középpályán. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Jöhetnek az üzenetek, hogy a kedves hallgatók szerint, önök szerint, szerintetek ki hiányzik, ki az, aki indokolatlanul került be, egyetértenek, tegezve, magázva, minden formában kérdezek mindenkit. Lényeg a lényeg, hogy 30-as körzet, 55 55 605, ez az SMS számunk. Kapus, kápusok, ha már olyan nagyon szépen mondta Tibi. Mit szólsz ehhez, hogy Tóth Balázs, Pécsi Ármin és Gundel Takács Bence alkotják a kapusposztot? Tóth Balázst vajon megviseli-e, nem viseli meg? Hogyan álljunk ehhez a kérdéshez? Ugye őt nagyon összeboronálták a Celticekkel, amely úgy tűnt, hogy Linzben már BL főtáblás, aztán utána nem, hogy BL főtáblás nem lett, hanem azóta például a Rangers is felmosta most velük hétvégén, képletesen persze a füvet, vagy fellocsolta. Vagy
5: hát járt már így más is, fogalmazhatunk talán ebben a formában. De Gundel Takácshoz visszatérve, képzeld el azt a szituációt, hogy ezt a mai hazafutást, ezt Tóth Béla vezette volna, de megbetegedett. Helyette behívtak engem, hogy én legyek a hazafutás műsorban, de én nem érek rá meg körök. Úgyhogy gyere már be, légy szíves.
2: Ez vagyok ma én.
5: Ez vagy ma
2: én,
5: te.
2: Figyelj, én akkora örömmel jöttem ide hozzátok és közétek, de értem, természetesen értem. Viszont abba 100%-ig biztos vagyok benne, hogy én ezt most viccesen mondom, egy kicsit elvicceltem, de Gundel Takács Bence az én vicces érvelésemhez hasonlóan boldogan vonul be telkibe, hogy fölvegye a piros-fehér-zöld edzőszerelést.
4: Így van,
2: és egyébként
3: igaza is van.
2: Lehet ezt úgy nézni, mert most jött egy ilyen üzenet, hogy ha ló nincs, jó a szamár is. Lehet ezt így is nézni, és most Bence egy kicsit, hogyha hallod ezt, akkor fogd be a füled. Részben lehet, hogy van benne valami pici ilyen is, de összességében, ha hívnak a válogatotthoz, hogy most milyen okból kifolyólag jutsz el oda, hogy ezért, vagy azért, vagy amazért,
3: szerintem... Ugye, én annyit hadd mondjak előzetesen, hogy én minden szakmánál, nem csak a sportra. Ha az emberben van alázat, tök mindegy, hogy szamár-e, vagy ló, vagy kártos-e, vagy
2: azért
3: nem
2: az optikája,
3: kártos.
2: Hogy Tibi most itt fölvezette, értem, hogy mire mondja, és mondom
3: de
2: egy picit...
3: De én nekem ez nagyon szimpatikus, és abban egészen biztos vagyok, nem leszek ott, de én azt gondolom, hogy nem kullogni fog a edzés munka tekintetében a sor végén.
2: Abba 100%-ig.
3: És szerintem már ezzel adsz motivációt a jövőre nézve. Ő szerintem tökéletesen tisztában van azzal, hogy meddig juthat
2: hát
3: el.
2: Hát most ez
3: szerintem...
2: kicsit olyan volt, mint Szappanosnak a helyzete, hogy azért ő is abban az időszakban volt. Harmadik számú kapus nevezzük ki, hogy neki mondhatjuk, amikor pontosan lehetett tudni. Na, hát ezt akartam mondani.
4: De ennek más üzenete is van. Azt mondja Márko Rossi a behívásával, hogy te vagy Magyarország az NB1-ben játszó második legjobb kapus.
2: Igen.
4: A Dibusz után. Ez szerintem ez a meghívásnak más üzenete is van.
2: Jó, nagyon jó megközelítés. Nagyon jó.
4: És szerintem meg igenis az, hogy ő magyarázatot ad, azt szerintem fontos, mondjuk úgy, hogy egy átláthatóságot szolgál. Értem, hogy nem mindig lehet mindent elmondani, ami egy csapat berkein belül zajlik, de szerintem én is azt gondolom, amit te, hogy Gundel Takács örül ennek a meghívónak.
2: Jött egy ilyen üzenet, valahogy és valahol el kell kezdeni, pont. Teljesen tökéletes megfogalmazás.
3: De ez is
2: Erik Anna, akkor igen, a kapusposztot én azt hiszem, csak hogy másról is, a többi posztról is,
3: tudjuk
2: meg egyébként más témáról is tudjunk beszélni. Menjünk, Joci, kérlek, ismertesd, hogy kik lettek a védők, és
3: helyből
2: akkor a saját gondolataidat, vagy a helyszínen elhangzott gondolatokat hozzá.
4: Igazániból mondhatni azt, hogy szokásos védelem, de van benne újonc, tehát Doktorics és Várkonyi. Várkonyi abszolút nem lepett meg, elment a Azerbajdzsán olyan kirakat csapatához, mint itthon a Fradi, tehát a Karabag.
2: Egyez egybe, mert hogy a Karabagot is letaszította a Sabah,
4: így
2: a
4: van,
2: bajnoki
4: így
2: címről,
4: van,
2: mint itthon a Győr,
4: a Fradit. A Karabag teljesen rendszeres európai szereplő.
2: Kezdőként játszik
4: folyamatosan. Úgyhogy
2: az a legerszeg, ennek issza is a levét, mert az Akpe Viktori Várkonyi kettős, akik oly jól muzsikáltak, és a Zete előző idényének úgy szereplői voltak, ugye? Nem
4: igen.
2: Túlzás, ha
4: igen,
2: ezt mondom.
4: Igen,
2: na, most látszik az alegerszegi védelmen, hogy ha nem Gundel Takács véd, és úgy véd, hogy egyébként ez válogatott meghívót tud érni, akkor egyébként még rosszabb helyzetben lennének.
4: Úgyhogy igazándiból ott Vili Orbán a húzónév, hogyha
3: mondhatjuk. Nem ismertetted a védelmet.
2: Kérlek szépen, Bolla Vendegúz, Csinger Márk, Doktori Csáron, Kerkez Milos, Margráf Ákos, Orbán Vili, Osváth Attila, Kálmánunk, Kellum Stiles, Szűcs Kornél, én is ott vagyok, ez a beszéd, és Várkonyi Bence.
4: Igazándiból Rossi szerintem keresi azért a védelmet.
2: Meg vagyok, itt vagyok, igazolta, hiányzok, most azt mondta, hogy jöhetek.
4: Vili Orbánon kívül azért itt többnyire újak vannak, akik nemrég kerültek be, és ez érthető is, hogy keresi, mivel ugye azért a VB-selejtezőkön pont a sok kapott gól miatt nem jutottunk el még a pótselejtezőig sem. Ennek ellenére mondom, nekem Doktorics volt egy picit meglepő.
5: Kit hívtál volna helyette bal hátvédbe?
4: Még azt sem mondom, hogy bárkit hívtam volna, ahogy Rossz is mondta, a Kerkez is, meg a Kálum is tudott játszani. igazándiból.
2: De ha már figyelj, de Jóci, de ha már üzenet, ha már üzenet, ne, nekem abszolút, szerintem ez az üzenet.
4: Én azt mondtam, hogy ne hívja meg, én csak azt mondtam, hogy az egy picit meglepett, de azt is elmondtam, hogy úgy, hogy én nem láttam még egybe egy teljes vasas meccset, tehát lehet, hogy ez egy teljesen indokolt, ez teljesen véletlen, hogy számomra eddig ez így jött ki. De...
3: Hát meg végül is rosszul ott a padon, nem te.
4: Abszolút.
3: Te maximum csak írsz róla, így van. Tehát, hogy igazából hadd döntsen.
2: És fórumozhatsz is, mert ezt lefordítják.
4: Abszolút így van.
3: És válaszol.
4: És még annyit, hogy tipikusan jellemző, hogy behív valakit, aki lehet, hogy nem fog pályára lépni, de meg akarja nézni. És itt most két hetet, szerintem is teljesen jó, két hetet egyben nézheti edzéseken, és ez nem mindegy, igenis nem mindegy, hogy milyen benyomást fog rá tenni a jövőre nézve. Tehát, hogy teljesen rendben van, azt gondolom, hogy játszani nem fog, de ott van, és Rossi nézi. Ez egy üzenet magának, a játékosnak, hogy itt vagy már a bőkeretben, ha ezt a teljesítményt nyújtod, akkor igenis alapemberé válhatsz a keretben.
3: Ezt azért írt fel, légy szíves, hogy játszani nem fog, mert másodjára szeretném elmondani, hogy a mellettem ülő úr két héttel a VB vége előtt, foci VB vége előtt itt kijelentette, hogy nincs senki, aki megállítja a franciákat, biztosan Franciaország lesz a világbajnok.
4: Tévedni emberi
2: dolog. Nem nagyon sikerült. Tehát fel lett, a kakas fel lett pakolva húslevesnek.
3: Igen, csak én azért akkor, mondom, hogy a kijelentéseit mindig osztom.
2: Én akkor emlékszem egy ilyen közösségi médiás bejegyzésre. Na, de mindegy is, mert ugye a galkakas pakolták fel ezt a spanyolok húslevestek. A kapus kérdés osztja meg a hallgatókat, nem a védelmi kérdések. Épp itt volt már az ideje, Gundi jobb kapus, mint Dibusz. Milyen sérülés az, hogyha utána Glasgow-ban meg védeni fog?
3: Én ezt nem vitát szeretnék szítani.
2: Ez két külön üzenet.
3: Nem vitát szeretnék szítani, hát csak amikor bejelentett, de nem úgy, hanem nem a Fradi, tehát hogy, hanem amikor bejelentette Rossi, hogy miért nem Dibuszt, és most elismételte, szerintem ez minden más, minden szúr, nem is minden másra, mindenkibe felvetődik kérdésként,
2: hát
3: nem?
2: Azért mondom, hogy...
3: Hogy mi az a sérülés, ami pont azokon a napokon, nem tudom.
4: Nem vagy, pont azokon a napokon, tehát lehet, hogy küzd kisebb problémával, és neki most jót tehet mondjuk két hét pihenő. Igen, tehát igen. Ilyen van, most erre visszamehetünk,
2: hát igen, meg azért...
4: Milos. Kerkez Milos ugyanilyen volt az egyik nemzetek ligája össze, hogy folyamatosan meghívta a Rossi, játszott az utolsó angol bajnokin, utána jelezte, hogy nem tud jönni, majd játszott az első bajnokin, és ez kétszer eljátszott.
3: Nekem a Dibusznak azért más az esete, mert ugye Dibusz annó Gulácsival vívott egy első számkapus posztért, ott abból volt is egy kicsebb fajta vihar itthon, hogy miért amellett döntött, miért azt a döntést hozta meg.
2: Ez a 24-es Európa bajnokság előtt volt.
3: Igen, majd feltűnt Tóth Balázs.

0: Ezendő világbajnokságon nem valószínű, hogy Dibusz Dénessel kezdődne a magyar válogatott 11-es összeállítása. Jaj,
1: a németek.
2: Úgyhogy Dibusz erről beszélt is, hogy jönnek a fiatalok, nem mondta le a válogatottságot, ezt hangsúlyozta, de egyébként jelezte, hogy ő is tisztában van a helyzetével, a korával.
3: Igen, annyiból lapozzunk csak, mert hogy látom az SMS-eket, meg az üzeneteket nézve, hogy ez még mindig egy megosztó kérdés, de mindig visszajukadunk az egésznek a kiindulási pontja, itt a 24-es Európa-bajnokság előtti hercehurca, hogy a selejtező sorozat végigvédte, Gulácsi felépült, visszatért, kivédjen, ne védjen.
1: Egyet kérdezhetek, a te véleményed is érdekel.
3: Kapusposzton?
1: De csak annyit, hogy egyáltalán Rossinak magyaráznia kellett az, hogy miért nincs a három ember között, mondjuk Dibusz.
3: Én úgy tudom, hogy egyébként ez a sérülés, illetve ez a kezelés, tehát van valami olyan kezelés, ami hosszabb időt vesz igénybe.
1: Én csak kérdezem, hogy egyetlen várunk magyarázatot?
3: Nem hiszem, de egyébként ettől függetlenül furcsán jön ki ez egész dolog, és bárki bármit mond, nem biztos, hogy olyan nagyon... Szóval azért nem kell ezt szerintem túlragozni, mert hogy nem tudom, hogy ez az info, ami hozzám eljutott, ez jó, nem jó. Olyan embertől hallottam, akinek adok a szavára, valami hosszabb jellegű kezelés, és pont ezt az időszakot föl lehet arra használni, hogy akkor inkább most legyen elvégezve. Tehát, hogy egyébként...
2: Tehát, 3 hétig nincs bajnoki, hát meg, persze. Tehát, hogy igazán, de most van egy 3 hetes szünete, én el tudom fogadni ezt a...
3: Erika jó helyen kapizsgálsz, Dibusz duzzog, biztos, hogy duzzog, és ezért nem jön. Jönnek ilyen üzenetek is a 0630 55 55 605-ös SMS számra. Na de, kedves hallgatók, ki az, akinek hiányzik Nagy Ádám ebből a mostani keretből?
1: Neked.
3: Kovács Erikának?
1: Neked.
3: Nekem egyértelmű. Tehát ha valakibe szerelmes volt, a szerelmes sokszorosan idézőjelbe teszem, Márkó Rossi sokáig az Nagy Ádám volt, sokszor talán indokolatlanul is. Ez most abszolút a magánvéleményem. Nem feltétlenül ez irányadó, de egy vitaindítónak itt hagyom. Aztán most, amikor egyébként a Fradiban szerintem kifejezetten jó teljesítményt nyújt, a jó teljesítményének a jelentős része nemzetközi meccsen jön, nem is himi-humi ellenfelek ellen, mert azért sok mindent lehet mondani, de az Európa Liga-Liga szakaszig vezető út az minden volt, csak nem himi-humi ellenfeleken keresztül vezető út, akkor egyébként szerintem, és akkor én nem csak a magam, hanem egy nagyobb tömeg véleményét tolmácsolom, nekem hiányzik. Joci, kik vannak középpályán, hiányzik-e Nagy Ádám? És jöhetnek az SMS-ek is.
2: Most nagyon picit távolabbról kezdek, hogy Szerbiában úgy nyertünk egy EB-selejtezőn, hogy én ott a kollégákat azzal szórakoztattam, hogy a védekező középpályás poszton játszott egy olasz másodosztályban, alig játszó labdarúgó, meg egy angol harmadosztályban szereplő labdarúgó. Kálunk Stiles és Nagy Ádámról beszélünk. Azóta ezen a poszton azért megváltozott a helyzet.
3: Ha, nem is kicsit.
2: Bőségzavara van. Én őszintén szólva értem, azt is gondolom, hogy nyitva van előtte.
1: Na, melyiket érted? Az, akkor
2: most
1: miért,
2: még nem,
1: rosszit?
2: Az, hogy most
3: az, hogy döntött úgy,
2: még, hogy most még kimaradt, és erre egyébként nem erre a szitúra specifikálva, de mondott egy érdekes mondatot a Rossi, hogyha két nagyjából azonos statisztikával, teljesítménye rendelkező játékos között kell dönteni, akkor ő mindig a fiatalabbat választja. És hát ezen a poszton kicsit telített lett a magyar válogatott, és nála csak fiatalabbak vannak. Én azt gondolom, hogy ha Nagy Ádám tartja a jó formáját, el tudom képzelni, hogy novemberre visszatér, de
3: és
2: most
3: bocsánat,
2: még szerintem jó,
1: mert
2: hogy...
1: nem olvasta fel mondjuk, a közében.
3: Mondom, Vitáli neki, Séfer... Így van, tehát Csongvai, Séfer, Szoboszlai, Szűcs Tamás, Tóth Alex, Tóth Rajmund, Vitális Milán, ez a hivatalos középpályás szekció.
2: Tóth Rajmund gólt lőtt Törökországba, Vitális nagyon
3: szerintem
2: jól.
3: Szerintem a Trabzonnál,
2: Séfer,
3: úgy vannak vele egyébként, hogyha meglátnak még egy magyar játékos, vagy valami piros-fehér-zöldet, így lemennek a térképről. Tehát Tóth Rajmund második percben azzal a góllal, pedig most már játszott mindenki, tehát akit még a Fradi elleni meccs óta szereztek is. Tibi, Tóth Alex helyzete, szerepe, lehet-e kihagyni egy Premier League csapatból játékost úgy, hogy őt viszont a Premier League csapata folyamatosan sajnos az elmúlt időszakban kihagyja, mellőzi?
0: Ugye Marco Rossi folyamatosan azt mondja, hogy azokra számít, akik a klubcsapatukban játszanak.
3: Nem véletlenül kérdeztem így a kérdést, ahogy feltettem.
0: Igen, tehát Tóth Alex nem játszik, és most megnéztem, hogy Szűcs Tamás, ugye 6 forduló ment le a portugál bajnokságból, eddig az 6, az ki az 540 perc, ugye annyit lehetett volna játszani, és eddig Szűcs Tamás 113 percet játszott. Tehát, hogyha a kérdés fölmerülhet úgy, hogy Tóth Alex kihagyható, akkor Szűcs Tamás ugyanilyen kategóriába kerül.

0: Tehát, hogyha játszanod kell folyamatosan, akkor miért van benne a keretben Tóth Alex és Szűcs Tamás?
1: Jó, nagyon büszke vagyok rád, mert C.H. Gál András kollega ugyanezt kérdezte a Telki sajtótájékoztatón, és a Márko Rossi azt a választ adta, hogy valóban ez a felfogása, Tóth Alex a kivétel. Igen. Valami ilyet
2: mondod. Igen, de nem véletlenül tettem fel azt a kérdést, hogy egy Premier League játékost megteheted-e magyarként, mert most de nem abban a helyzetben vagyunk, hogy 86 Premier League.
3: Továbbra is 5 játékosunk van az élbajnokságokban.
2: Igen, tehát, hogy amikor ennyire kevés is van ott valakid, hogy akkor őt megteheted-e.
3: Nem.
2: Úgy, ugye? Én is azt gondolom, hogy nem. Erika, most bocsánat, ez egy eldöntendő kérdés, jó szép pillanat.
1: Én is azt gondolom, hogy be kell hívni.
0: A játszás be kell hívni.
2: Oké.
0: Tehát nem Tóth Alexel van, meg nem Szűcs Tamással van a problémám, igen, hanem nem kell azt mondani, hogy nem nálam csak szabad, az játszhat, igen, csak az kerülhet, igen, a keretbe, aki játszik, igen, rendszeresen.
2: Igen, Tóth Alexel kapcsolatban 2 SMS jött, itt a helye nem kérdés. Nagyjából ebbe szerintem egyértelmű a vélemény. Bodzsi törzs hallgatónk pedig azt írja, hogy szükség van Nagy Ádámra a fiam szerint is.
1: De fiam
2: örülünk,
1: szerint is,
2: Kornél. Egész család.
0: Akkor nincs vita.
2: Az egész család itt van, és mindenki. Csongvai, láttatok ezt a videót? A 100 forintnak 50 a fele, vagy nem is tudom, melyik MC haver és teknő szerzemény volt? A francia bajnokság közösségi médiás csapata dobott ki Csongvairól egy videót, Made in Hungary, talán aztán valami ilyesmi felütésre, mert ugye Szenetienben kifejezetten jó teljesítmény nyújt, úgyhogy őre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha bármikor, bárhol be lehet szállni, és kaphat lehetőséget, hogy mi újság lehet vele. Támadó szekció, Jurek Gábor, MTK, most van az a pillanat szerintem, amikor Diós Györbe a vasgyár kohóját visszaélesztik és begyújtják, és nem tudom én, hogy kit akarnak ott tűzre tenni. Lukás Dániel Puskás, Redzsics Damir Salzburg, Sallai Roland, igaz, hogy jobb hátvéd ott, de most itt támadó Galatasaray, Calai József Paks, Varga Barnabás. Szóval Varga Vesző, sok vonal és Varga Barnabás, és talán vele kellett volna kezdeni. Jurek és Calai József esetére vagy szerepére térjünk ki.
0: Jurekről annyit, hogy 7 meccs, 7 gól.
2: Ezért mondom, hogy a Diós Győri kohót szerintem biztos, hogy beröffentették már ott a legvérmesebb szurkolók, és van egy nagyon komoly lista, hogy kiket szeretnének ott benne látni rottyogni fordulni.
0: Szalai is hasonló.
2: Szalai nincs közöttük.
0: Nem úgy értem, hanem forduló per gól, elég jól áll Szalai József.
2: Igen, ő ugye a Fradi ellen rúgta be az ajtót, rögtön az első, azt hiszem az nem második fordulós meccs volt, első, igen, második? Ott rögtön a legelején volt. Nagyon
3: az első, mert a Fradi ugye azzal a vereséggel kezdte.
2: Igen, és utána volt a Vasas elleni döntetlen. Igen. Így van, első fordulóban rögtön ugye a Fradi ellen tokostól rúgta be az ajtót. Egyébként nem egy rossz ajánlólevél. Mennyi lesz az ő szerepük? Lesz-e szerepük?
3: Simán lehet szerepük egyébként, mert azt ne felejtsük el, hogy itt 4 meccset játszunk le nagyon szűk határidő alatt, tehát biztos, hogy lesz rotálás. Azt továbbra is látszik, hogy Márko Rossi keresi a középcsatárt Varga Barni mögött. Tehát, hogy azért ezt így
1: most már
3: így
1: jöhetne egy más nevű, mert össze fog kavarodni a Szalaik között. Mármint tudom. Már tudom,
2: és
1: hogy
2: gondolj vele,
1: egyik
2: most
1: már itt meg ott, ahol...
2: Legyél egy külföldi kommentátor ezzel a Szallai-Salai vonallal, vagy Szalai-Salai vonallal, ráadásul a Szalaiból itt is van, ott is van, itt is van, szóval tényleg. Tehát ha már nekünk ennyire nehéz követni, valahova, ahova megyünk. Joci, hiányolsz-e bárkit, vagy látsz-e bárkit? Joci, Tibire nézek, és összekeverem,
1: igen,
2: a neveket. Ez egy induló csel volt, hogy észreveszik-e, aki támadó szekcióba esetleg meghívtál volna, vagy...
0: Hát nem tudom, a Lukás Dániel most ebben a bajnokságban nem annyira pengés, mint volt az előzőekben. Most nem azt mondom, hogy őt nem kéne behívni, mert benne bármikor benne van a gól. Én most nem látok olyan támadót, aki esetleg még ide kellene. Ezek legyenek gólerősek, akik benne vannak. Tehát, hogy találják el a kaput lehetőség szerint. Az jó lenne.
1: Milyen szigorú már.
2: Nem kész túl sokat szerintem.
3: Én egyébként titkon... Nem. Azt gondoltam, hogy keresi MTK. Én nem lepődtem volna meg, de dönteni kell.
2: Kedves MTK szurkolók, ha van bárki itt most, aki hallja ezt az adást, nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy kinek mi az álláspontja, akár Jurek, akár Joci felvetése keresivel kapcsolatban, hogy...
3: És egyébként akkor még, bocsánat, annyit folytatom, ha már MTK, hogy nem most, teljesen rendben van.
0: Nyers.
3: De tehát az azt viszont tudom, hogy Rosszinak tetszik is, nyilván még nincs kész a válogatottra, de hogy ha már MTK is támadók, és itt beszélünk Jurekről, meg Kerezsiről, akkor hosszú távon nyers egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas játékos lesz.
0: Reméljük.
2: Hölgyem, uraim, nagyon hamar elröppent a sportkör első fele, fél óra az egy szempillantás volt gyakorlatilag, mert egy 16 óra 29 perc a pontos idő, egy nagyon rövid műsorajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, és amikor visszajövünk majd, lezárjuk majd ezt a gondolatmenetet, és egy picit górcső alá vesszük majd, hogy akkor hogyan is néz ki a válogatott menetrendje, milyen ellenfelek jönnek, egy kicsit megnézzük, hogy melyik mérkőzéstől mit várnak a stúdióban lévők, és utána is maradunk a labdarúgás világában, a magyar kupa sorsolás és különböző párosításokban lévő esélyekkel, meg érdekességekkel megyünk majd tovább. Hamarosan innen folytatjuk Kovács Erikával, Gergelics Józseffel és Szegő Tiborral.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupasorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Budapest rendezheti a konferencialiga döntőjét. Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. Folytatódik a napos őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
6: Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja, a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence. Két védő, a Vasasból Dr. Icsáron, az Azeri Karabaktól pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Gyurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a konferencialiga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezető testületének budapesti ülésén határozat született arról, hogy a 2029-es világbajnokságot Nairobiban, a 2031-es eseményt Münchenben rendezik meg. A két VB rendezésére összesen 4 pályázat érkezett be, a másik 2 kandidáló London és Róma volt. Újra edzésbe állt Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista vezetője, aki a tervek szerint a hónap végén kezdődő pekingi tornán tér vissza. Az olaszok 25 éves klasszisa azt követően, hogy júliusban megnyerte a Wimbledoni Grand Slam tornát, tért fájdalma miatt kihagyta a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokságot.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselők szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért továbbra is védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobilhálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át munkába, iskolába igyekvőket holnap a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK szervezésében hívják fel a figyelmet a közlekedés környezeti hatásaira, ösztönözve a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A mobilitási hét zárónapján, szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a helyközi közlekedési hálózatokon is.
4: Közlekedés.
6: Baleset történt Budapesten a Margit hídon, a Pest felé vezető oldalon a Margit sziget előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
6: Napos, száraz idő várható. Néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Györmoson Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Nemzeti Sportkör, a stúdióban Kovács Erika, Szegő Tibor és Gergelics József. Témánk pedig Márkó Rosszi keret hirdetése. Egy jó fél órát azért el voltunk itt ezzel a kérdéskörrel. Jött is még sok-sok SMS, ugye ígértem, hogy maradunk még egy nagyon picit ezen a vonalon, és megnézzük a leendő ellenfeleket majd. Az egyik, vitaindító gondolat, Rosszi kísérletezzen bátran. Ezek úgyis csak barátságos meccsek, kicsit másként. Akkor sincs semmi, ha kiesünk a C ligába, írja ezt Endre. Most itt hirtelen egyből a svédek jutottak eszembe, és a C liga. Van valami, ha kiesünk a C-be? Nincs semmi, ha kiesünk a C-be. Szerintem barátságos, nem barátságos?
3: Ha kiesünk a C-be, szerintem nem biztos, hogy Márkó Rosszi marad.
2: Kitölti a egyébként sokáig
3: mert
2: tartó
3: szerző. Már két kudarc egymás után, és igenis számít a Nemzetek Ligája. Én már többször elmondtam, az elmúlt 20-30 év legjobb újítása szerintem a labdarúgásban ennek a bevezetése.
2: Az elmúlt 20-30 évünk legnagyobb sikereit, lásd az angolok elleni győzelem.
3: Nem, ez egy abszolút szakmailag gondolom.
1: Azt hittem, hogy a múltkor kerültek. Még a izét mondta, a nemzetközi kupa átalakítása.
3: Nem, de az nem ilyen jelzőre illettem. Nekem az is tetszik egyébként, hogy liga szakasztán, de az, hogy a barátságos meccset felváltották ezek a mérkőzések, és itt nyilvánvaló, hogy a VB-EB mögött helyezkedik ez el. De mit aki azt felüle? Gondolja, hogy Anglia ki akart esni, az nagyon téved. Tehát, hogy itt valóban mernek valamennyit kockáztatni, de téthelyzetben teszik meg ezt a szövetségkapitányok, és ez nagyon nem mindegy. És egyébként látszik is, meg kell nézni, hogy azért a portugálok is megünnepelték legutóbb a sikerüket a spanyolok felett. Nem, komolyan veszik igenis ezt a Nemzetek Ligáját, úgyhogy ez fontos, és nem szabadnak kiesni a C-ligába.
2: 0630 55 55 605, dehogy esünk ki, irány az A-liga. Jött egy ilyen üzenet is. Jocikám, valakinek a szívébe loptad magad, Gergerics úr sületlenségeket beszél. A Nemzetek Ligája elipszilonos ével szigorúan, ócska találmány, Rosszi out. Na,
3: meghallgatom a többieket is, én nagyon örülök, hogy bevezették.
2: Tibi, era, milyen találmány a Nemzetek Ligája?
0: Szerintem jó. Endre, az SMS író meg szerintem szövetségkapitány akar lenni.
2: Endre,
0: az
2: Endre azt írta, hogy kísérletezzen bátran a következő
0: alá. Azt írta, hogy akkor sincs semmi, ha kiesünk a C-be.
2: Ja, igen.
0: Rosszi megy, ő akar lenni a következő kapitány.
2: Értem. kedves Netambotka vezetéknévvel jött az üzenet. Na, nézzük az ellenfeleket, csak hogy másról is tudjunk egy picit beszélni. Ukrajna ellen szeptember 25-én 10 nap múlva kezdünk, majd 20 óra 45 perctől. Már most szeretném jelezni a kedves hallgatóknak, hogy minden mérkőzést élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban. Tehát szeptember 25-én 20 óra 45 perc az ukránok ellen kezdünk majd, aztán 3 nappal később jön egy északír túra december, október 2-án, kicsit előre szaladtam, október 2 Georgia, de leánykori nevén Grúziának is mondhatjuk, és aztán majd ezt a szakaszt október 5-én nagy szombat, tehát felvidék az ukránok elleni, mondjuk úgy, hogy visszavágó mérkőzés zárja. Erre kezdi most Ukrajna, Észak-Írország, Georgia, Ukrajna sorrendben. Nem tudom én, esélyekről, várakozásokról, akár ha bemondasz egy pontszámot, hogy a 4 meccsből szerinted mennyit szerzünk, minden megoldás érdekel.
1: Hát én biztos, hogy a grúzok elleni meccsre fogok legjobban figyelni, mert hogy ott kint leszek a stadionban, az az egy, ami fix. Hogy a 4 meccsből... A legjobb sztárjukat
2: meg tudod nevezni?
0: Adze, úgy végződik a neve.
1: Adze, Sandro Bazadze, ő egy nagyon híres kardívó
2: világbajnok. Ne idegesíts fel, Szilágyárot, ilyen Sandro Bazadze. Sandro Bazadzékkal ne idegesíts fel.
1: A 4 meccsből, hogy van, ukrán?
3: Ukrán,
0: Georgia.
2: Ukrán, Északír, Grúz, Ukrán. Erika számol, addig Tibi.
0: Hát, ha ebből a csoportból mi nem megyünk tovább, akkor szerintem nyugodtan...
1: Ő se számolt.
2: Na, mire alapozod ezt?
0: Nyugodtan mehet a kapitány.
2: Na, akkor viszont egy kis...
1: De mondjam egy pontszámot, mert engem ez
2: érdekel.
0: Kinenc, mindegy a pontszám, ja? Teljesen mindegy. Ezzel a három csapattal...
3: De mit
0: értesz
3: a továbbjutással, mert ugye az első főt a második osztályozót játszik.
0: Hát, az első helyen kellene feljutnunk.
3: Hú, azt szerintem nagyon meredek.
0: Meredek, de az kéne.
3: Kéne.
0: Tehát, figyelj, 6 játékos játszik Magyarországon ebből a keretből. Az összes többi magyarnál nagyjából mondhatjuk azt, hogy jobb ligában futballozik. De hogy többet keres, az biztos. Innen föl kell jutni.
3: Jó, de azért valószínűleg Ukrajnából is többen játszanak ott. Egyébként Ukrajna Magyarország előtt van a világranglistán. Nem mondom, hogy a legmérvadóbb, csak jelzem, hogy Ukrajna azért előttünk van.
2: Az ő helyzetük miatt az ukrán válogatott, meg az ukrán klubcsapatok egész helyzet egy ilyen speciális, mert nehezen tudod őket behatárolni. Ugye a Shakhtar Donetsk szerintem most már több mint 15 éve, vagy nem tudom hány éve nem tud abban az amúgy egykoron csodálatos létesítményben, ahol Európa bajnoki elődöntőt rendeztek játszani. Most a Stamford Bridge lesz az otthonuk. A nemzetközi szinten, tehát hogy egyébként döbbenet, de játszottak már Hamburgban, ugyanez a Dinamo Kiev, ugye őket láttuk és emlékszünk rájuk, ugye a Fradival is játszottak, szóval emiatt a válogatottat is nehezen tudjuk elhelyezni, de ezt egy picit érik Tibivel vitatkozva én is erősnek gondolom. Ellenben Georgiáról mondjátok, hogy mit gondoltok. Én nagyon fázom tőle.
3: Én azt gondolom, hogy ugye ámblokk a Nemzetek Ligája B divíziója, az egy nagyon-nagyon érdekes hely. Vagy így mondjam, 16 csapat van benne. Vagy halmaz, akkor
2: kicsit olyan, mint az NB2, tehát onnan azért kitörni nem egy egyszerű folyamat.
1: De ez egy jó hasonlat volt szerintem.
3: Így, ez szerintem egy nagyon jó hasonlat volt, és abban is 16 csapat van egyébként.
2: Köszönöm.
3: Csak ebből mondjuk többen jutnak föl, de itt amit akarok ebből kihozni, az az, hogy ebben mind veszélyes csapat van, egy kicsit is laikusabb szurkoló, nem tudja elképzelni, hogy innen ne jussunk fel, és ezzel nem a
1: szegültévére
3: akarom lelaikusozni, de hogy ebbe nincsenek nagyon könnyű csapatok. Tehát egy Georgia, amiben van egy Kvaratskhelia, aki egyedüliként nem védés csapatból.
2: Ő csak egy maga, és akkor még...
3: Értem, van egy Kvaratskhelia, akit aranylabdára jelöltek.
2: De ez még bellette, vannak 3-4-5,
3: vagy ez a Georgia azért tovább jutott az EB-n a 8-at döntőbe.
2: Persze. Nem csak Kvaratskhelia, de van ott azért a támadó szekcióban még olyan játékos, akitől van, félek.
3: De egyébként beszéltünk Észak-Írországról, az a bridge stílus, ez hagyományosan, iszonyatosan nem fekszik a magyar válogatottnak. Mondhatnám Skóciát, amikor Észak-Írországban játszottunk, akkor se sikerült nyernünk, tehát hogy fázunk tőle, tehát nem fekszik nekünk ez a stílus, és ott van Ukrajna, ahol meg vannak jó minőségi labdarúgók. Igen. Tehát, hogy megnyerhetjük. Nagyon jó lenne az első kettőbe zárni, és én is azt gondolom, ha nem vagyunk első kettőbe, az kudarc.
2: Jóci, teljesen mindegy, mit csinálsz. Ez a Gergelics honnét veszi a bátorságot, hogy véleményt alkosson, írja Imi. Nem tudom, hogy kinek léptél rá a tyúk szemére, de ez két különböző számról érkezett a két SMS, úgyhogy nem ugyanaz a hallgató.
1: Tibi,
2: gyorsan a telefonodat, hadd nézem. Azt mondja, hogy Zsú kérdése, hogy miért kell Ukrajnával két meccset játszanunk. Kedves Zsú, azért, mert oda-visszavágós rendszerben játszunk a Nemzetek Ligája B divíziójának kettes számú csoportjában.
1: Csak gondolom, azért kérdezte, hogy most ebben a négyesben van egy...
2: Ja, hogy miért most játszunk
3: az Ukrajnával? Majd novemberben játszunk a másik kettővel újra.
2: Akkor bocsánat,
1: tehát, hogy így van szétosztva, hogy
2: elnézést.
1: Négy,
2: és jó.
1: Gondolom,
2: de arra nő. Te tudsz női szemmel, hogy fejjel gondolkodni, hogy miért így.
3: Női szemmel gondolkodni?
2: Igen, ne haragudjatok. Igen, elnézést, Zsú, akkor a kettőből összeraktuk a választ, Erika segített. Georgia, hagyjátok már a, nem mondom hova, vagy tegyétek hova, Grúzia, csupa nagybetűvel írja valaki. Igen, próbáljuk ezt így mondani, de hivatalosan nem mondhatjuk.
1: Én csak szólok, hogy a nemzeti sportban továbbra is Grúzia.
2: Oké, okay, jó. Viszont az a neve, hogy Georgia. Az a helyzet, hogy kézilabdában vannak, vagy voltak nagyon jó, neves észak-macedón játékvezetők, akik odajöttek hozzám egyszer egy bemutatás előtt, amikor abban a minősítésemben voltam az egyik sportcsarnokban, hogyha bemerem mondani azt, hogy North Macedónia, tehát hogy Észak-Macedónia, akkor nagyon-nagyon komoly retorzióra számíthatok részükről, mert hogy az Macedónia, nem Észak-Macedónia. És én mondtam, hogy mondom, értem, de mondom, nézz ide, és mondom, ez a hivatalos megnevezése az országodnak, és így nagyon csúnyán felhúzta a szemöldökét, úgyhogy az egyik őjüknél azt mondtam, hogy Macedónia, a másiknál meg azt, hogy North Macedónia, és akkor így, igen, tehát az egyiknél mondok Grúziát, vagy mondom azt, hogy Georgia lánykori nevén Grúzia. Erika, nagyon csendben lapítottál, hány pont az első négy meccsből?
1: Már elkezdtem számolgatni.
2: Csak problémát jelent, ez egy nehéz, olyan, mint az utánlágozás, ez egy nehéz szó, ez meg egy nehéz feladat.
3: Nem voltam pesszimista.
1: Akkor nem azt mondom, nem töretlen optimizmusa, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy ezek pont azok a nevek, amelyeket nem egyértelmű, hogy megverünk, de mondjuk nem tudom, a 8 pont kijöhet?
3: Az ki, egyébként én azt mondom, hogy Belfastban például egy döntetlennel elégedett lennék.
2: Adom. A két hazaiból az egyiket biztos, hogy meg kell nyerni, ha bármit akarunk csinálni.
3: Én azt gondolom, hogy ott mind a kettőt. És mondjuk Ukrajnával vagyok úgy, hogy nem tudom, hogyha itthon azt gondolom, hogy meg kellene verni mindenkit.
1: Hát ez 8 pont.
3: Igen, Ukrajnál, de ott mondjuk úgy, attól egy kicsit fázom, hogy bár közel van a nagy szombat, de ott mondjuk a Ukrajnától vereséget szemben a vállalat, tehát 7-8 pont, inkább így mondanám.
2: Na, meglátjuk, Tibi volt a nagyon optimista, én azt hiszem, hogy Oci a realista, Erika pedig a nő, aki segít megfejteni, hogyha Zsú kérdez bármit, akkor én is értsem, hogy mire vonatkozik a kérdés.
1: Erika volt a svájci.
2: Magyar kupát ígértem a folytatásban, na. Viszont ezt most lapozzunk, mert hogy rengeteg más, mindenképpen, ha más nem érintés szinten beszéljünk róla. A következő, ha már egyébként... Tibi, te mondtad? Azt hiszem, ugye, hogy 6 játékos kivételével mindenki külföldön játszik. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott játékos azt mondta, a megállapodás után valóra vált egy álmom, hogy aláírhattam ezt a szerződést, alig várom, hogy elkezdjük a munkát. Mit jelent ez, hogyan értékelitek azt, hogy egy újabb magyar játékos, aki, tehát önmagában az, hogy a Liverpool-nal kapcsolatban folyamatosan magyar játékosokat emlegethetünk, én egy kicsit olyan vagyok, mint a, nem tudom, a Kevin McAllister, amikor bemegy a nagy játékboltba, a reszkesetek betörők első részébe, hogy így rácsodálkozik mindenre, és nekem ez még mindig ilyen, hogy én úgy nőttem föl, hogy semmi közünk nem volt ilyen nagy csapatokhoz, és most meg már megint egy újabb. Én nagyon elfogultan tudok erről csak beszélni, úgyhogy húzzatok vissza a földre.
1: Igen,
2: hogyha...
1: könnyes a szemmel, látod?
2: De nem, de most egyébként miért? Most...
1: De én azt olvastam, hogy a cél az, hogy a U21-es tartalékcsapatba beverekedje magát.
2: Jó.
1: De ez nem negatív, ez ne nem haragudj, negatív akar lenni.
2: A Liverpool-lal kapcsolatban,
1: de hogy ez mit?
2: Én úgy nőttem fel, hogy magyar játékos neve fel sem merült.
1: Jó, de akkor most egy női, de most ez egy női.
0: Hát ez nem igaz, Kornél, hát a német Krisztiáni, Gulácsi kint voltak annak idején, pont Liverpoolban.
3: Igen. Úgyhogy ugyanezt akartam mondani, hogy a Pécsi Erminnak is igazándiból majd, ha már véd a Liverpoolban, akkor örülték, megvették, mert tehetséges. Neki kell valahogy majd beverekednie magát a felnőtt csapatba. ez, hogy leigazolnak nagy klubok fiatal tehetségeket.
2: Ma már Dasvili, ugye? Ha már Grúzia.
3: Ez önmagában még kevés. Az már más, mint a Szoboszlai, meg a Kerkez, akit a kezdő csapatukba vettek. Tehát, hogy ilyet azért csinált a Liverpool korábban is, és ugyanezeket a példákat akartam említeni.
0: Az még érdekes, hogy az öccse ugyanebben a U18-as csapatban játszik Liverpoolban, tehát lehet majd egy olyan állapot, 4-6 év múlva, hogy ezzel a névvel ketten játszhatnának a Liverpool.
2: Farkas 1 és Farkas 2.
1: Na, a Szalai korszak után jön a Farkas korszak.
2: Szép napot, ez még a válogatotthoz egy következő SMS, szerintem 5-7 pontot szerzünk, egy döntetlen, két vereség is, így megyünk majd. Ja, hogy az első meccs döntetlen, második vereség, harmadik győzelem, negyedik döntetlen vagy győzelem, meccs sorrend szerint írta Marci. A Farkas, igaz, Farkas egy Farkas kettőhöz esetleg valaki a stúdióból, aki nem nyúl, senki. Erika, jól van, oké, megvolt. Következő rövid hírünk, amire mindenképpen reagáljunk. Mit szóltok hozzá, hogy kipipálhatja a Puskás Aréna az egyetlen hiányzó döntőt? Konferencia Liga finálé 2029-ben. Európa Liga, Szuperkupa, remélem időrendi sorrendben jól mondom, hogy Szuperkupa, Európa Liga, Bajnokok Ligája, Konferencia Liga, vagy Konferencia Liga, na, csak ki tudom mondani, mit szólunk ehhez?
0: Megvan a Grand Slam.
2: És jó helyen is van. Abszolút. Ezt meg én teszem hozzá.
3: Abszolút. Tehát
0: abszolút jó helyen van. Tehát meg kell nézni most az atlétikai világdöntőt, ami a múlt hétvégén volt, vagy bármilyen olyan világeseményt, amit mi rendezünk, profik vagyunk benne.
2: Erika, valami kis kiegészítés?
1: Nem tudok ehhez mit hozzátenni. Én már egy kicsit, most nem leszek népszerű, én ezt már egyszer elmondtam, én picit már kezdek terítődni a hazai világeseményekkel.
2: Na most, tehát a mikrofon...
1: Engem nem szeretnek az uszodákban sem,
2: mert... Most azonnal Erika mikrofonján. Hogy lehet ilyet mondani? Hát ott már ki is kapcsolat a mikrofonon.
1: Köszönöm.
2: De ne, tényleg?
1: Nem, de
2: én
1: nem...
2: tudod, mivel terítődök? A hétvégén, amikor 8 sportcsatornál 600 meccset nézek.
0: Egy időbe?
2: Akkor is, amikor dolgozom, meg akkor is, amikor nem
1: valószínűleg
2: dolgozom.
1: Valószínűleg azért, mert ami engem érint, és tényleg nem sajnáltatni akarom magamat, hiszen azért csináljuk ezt, mert imádjuk. De ami engem érint, hazai világesemény, ott én, mint a kifacsart citrom vagyok a második hétvégére.
2: Majd, ha lesz időm, megsajnálom.
1: De ezért mondtam, hogy nem sajnálva mondom, de valószínűleg...
3: a döntőre nem kell kijönnöd.
1: Hát az meg ugye annyira
2: ki visznek, nem... Kivisznek ki össze, nem, ha tudok rá zsugát szerezni, és akkor kimegyünk egy kicsit dorbézolni. Hm? Mit szólsz hozzá?
1: Úgyis közvetíteni fogsz, úgyhogy...
2: És ha nem, akkor kimegyünk.
1: Akkor ki?
2: Na, jó, mit szólsz? Okay. Most ezt így 2026 szeptemberében. Hát, ha lesz valaki, aki úgyis emlékszik, vagy netán kivágja ezt a jelenetet.
1: De lehet, hogy akkor már járókerettel fogok közlekedni.
2: Már azt hittem, hogy én be akkor mondom. Végképp, ne, akkor viszlek ölbe, vagy nem jó, tudom, kösz. Kitaláljuk. Grand Slam, oké. És akkor még egy hír zárásként, csak hogy ne és csak, na, szóval, ne csak és kizárólag futballról essék szó, Kornél. Ezt Tibi fogja fölvezetni, és egy kicsit már a körkapcsolást is ajánljuk és promózzuk, mert hogy ma egy jeles napot ünneplünk, pontosan miről is van szó, Tibi?
0: Ma ünnepi 80. születésnapját Kásás Zoltán, aki olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, edzőként pedig Bajnokok Ligáját, Lenkupát nyert, játékosként egyébként még kekgyőztes volt, és volt egy ilyen átalakulás, hogy eleinte azt mondták Kásás Tamásról, hogy ő Kásás Zoltán fia, most pedig azt mondják, hogy Kásás Zoltán Kásás Tamás papája. Ennek kapcsán ma délután egy órakor vendégünk volt ebben a stúdióban Kásás Zoltán, és a vele készült beszélgetést 18 órától hallhatják majd itt a rádióban, de most szerintem akár egy kis részletet.
2: Egy kis ajánlót, is. Így van, hadd hozzunk egy kis ajánlót, hogy miről is lesz majd szó.
0: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
8: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
0: A Kásás Zoltánnal készült beszélgetés teljes egészében 18 órától hallhatják, és egy érdekesség, 5 évvel korábban, tehát Kásás Zoltán születése előtt 5 évvel született ugyanezen a napon Albert Flórián, és róla is készítettünk egy összeállítást, az majd 20 óra után hallható a Körkapcsolásban.
2: Bárkinek bármilyen milyen személyes élménye a Kásásékhoz, Kásásokhoz,
1: Kásáékhoz? Hát nekem az, hogy a fia pedig Tamás? Júliusban volt 50 éves, és abban a szerencsében részesültem, hogy idén én voltam az egyetlen a vízilabda válogatott podcastje mellett, akinek interjút adott a napja alkalmából. Magam sem tudom, hogy ez hogy sikeredett, hiszen a vízilabda sosem tartozott hozzám, nem avatlak be a részletekbe. Picit a szerencsés a kezemre játszott.
2: Tudja?
1: De erre tényleg nagyon büszke vagyok, és szerintem jól is sikerült, tehát hogy ez egy jó interjú volt. Az apukája egy picit talán nyitottabb az interjúadás kapcsán. Ő sem az a nagyon sokat megnyilvánuló.
2: Hát, de Tibinek azért nem tudott nemet mondani.
1: Tibinek biztos, hogy igen, csak azért nem tudom, mennyire kellett fűzni.
0: Tóth Béla intézte egyébként a szerkesztő, úgyhogy
1: ezt most nem negatívunként mondtam.
2: Erika, magad ellen fordítottad a világot, felrobbant az SMS fal.
1: A Tóth Béla, aki amúgy lebetegedett, és aki helyett a Kornél ott ül.
2: Igen, a legvállalhatóbb. Erika, mit keres egy ilyen műsorba, akinek sok a hazai világ szégyen, világesemény. Ebben a műsorban mit keresel?
1: Aztán megmagyaráztam, hogy miért nem.
2: Igen, megértettük, de ez igen, én is egy pillanatra, sőt nem egy pillanatra, hanem két pillanatra felhúztam a szemöldököm. Most viszont azt tudom mondani, hogy elröppent, pikpak elröppent ez az egy óra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kovács Erikának. Ha kell segítség ezeken a hazai rendezési világeseményeken, szóljál, és szerintem
1: gárda dámokat. És a konferencia liga döntőjére megyünk akkor?
2: Megpróbálkozunk vele 2029-ben Gergelics Józsefnek. Jóci, köszönöm,
1: hogy
2: jött ilyen is. Tibire kritikai észrevétel nem jött ma a hallgatóink részéről. Ma sem, mert hogy az állandóságot, a nyugalmat sugározza, meg a rutint, meg minden mást egyebet. Tibi, neked is köszönöm, de természetesen, ahogy említetted is, várunk vissza majd a Körkapcsolásban. A Republikkal folytatjuk, repüljön az a bizonyos bálna, aztán pedig hamarosan jön Jégkorong magazinunk, a Buli. Érdemes tehát velünk maradni a folytatásban is.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Kássás Zoltánra büszkék vagyunk, Tisza Alpárról, falunk szülötte, szombaton is itt lesz ő. Jött egy SMS még az előző témánkhoz, amikor ugye Kássás Zoltán születésnapját megemlítettük. Hamarosan a körkapcsolás majd egy hosszú interjúval kezdődik, melyben Szegő Tibor faggatja Kássás Zoltán. Nálunk viszont a folytatásban jön Jégkorong magazinunk. Ez a buli!
1: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek majd, akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jégesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékosa gólt lőtt a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
5: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Buli magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegesmedvék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így, de élvezzük a kihívást, élvezzük, a gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot szeretnek a jégpályán lenni, ami külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
4: Hány évesek a gyerekek, akkor tegyük tisztába ezt a végén, gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
5: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben, és a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
4: Ritkán szóval hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd azt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVTK-s korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
5: Hát kérlek szépen, annak az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy jut ki engem a repülőtérre, hogy de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még mielőtt felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy két gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, akkor igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy két fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint három fiú. és egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
4: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A két fiú pedig olyan igazi vagány srác, vagy még azért nem mondható el ez róluk? Hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
5: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a két srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. Persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő a szekrény előtt háromszor átöltözik, és a negyedik ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddig életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
4: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék, ugye Erste Ligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője. Apaként, férként, tehát három gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
5: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, vagy elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd be száraz edzéssel, meg utána jégedzés van. Meg ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet, tehát hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik-másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket, szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik, köszönöm.
4: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
5: Igen, csak ez illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
4: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz is? Mennyire volt ez tudatos?
5: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
4: Akkor tudatos volt?
5: Én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta, tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Nekem testnevelés tanári diplomám van, mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom, szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet tudok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova, tornára. Szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani, én Prágába voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán, utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületbe egy Hungary Talent tornán, közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elite Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
4: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abbahagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
5: Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek, jelen pillanatban fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy az a klub, valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogyha igen, és még van nekem erőm mentálisan is fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
4: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
5: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a jóistennek, vagy hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben, szóval mondhatjuk igen, hogy motiváltam, és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
4: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című Jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek, őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos és a DVTK Jéges Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye egy klubcsapatokat is mondhatok, Újpestről UTE, Fehérvár, AV19, DVTK, Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári alcsoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinkiben.
5: Hát igen, ott két meccset játszottam. Voltak nehéz időszakok a fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vállműtétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és hogy el legyek magamba, tehát én játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az Extraligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kangyal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lett az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb fiataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
4: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinkiben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra még 2015-ből, ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
5: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én ki szoktam javítani, inkább az utána következő átcsoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
4: Amikor nyertünk, mert és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
5: Azon a mérkőzésen a Sebők Balunak én adtam a gólpasszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én két gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a Belarus elleni mérkőzés.
4: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27 most már a harmadik elit VB lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal, vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az elit VB?
5: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, mert az hiányzik, mert nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl, még most is. És amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba. Tehát nagyon sokan játékosan, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
4: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az elit VB, úgyhogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az elit VB, vagy a divízió egy per A?
5: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Hát nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
4: Először ugye Kazaksztánt 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Tehát osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt
5: tehát
4: a siker.
5: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen középrésze, ahova én azt mondanám, hogy a magyarok bebe tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
4: 2009-ben, igen, Zürichben.
5: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
4: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebb megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
5: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben, mert talán most az U8-as, U7, U8-as korosztályban 52-en voltak edzésen, ami ilyen Miskolcon szerintem még nem volt sose. Ez ugye köszönhető annak, hogy az Urbán Peti és a Bíró Ignác bácsi megcsinálták ezt az Ovikorit, ami egy nagyon jó toborzási lehetőség, és rengeteg gyerek csatlakozott

0: órákat, meg estéket lehetne beszélgetni, hogy vajon mi is lenne a jó, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ebben arany középút, hogy, hogy ez mindenkinek jó legyen. Kérdés az, hogy most a magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorong szeretné magasabb szintre emelni.
1: És miben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondja meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most miben fejlődött a válogatott?
0: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés. Itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség. Mert, mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból, de ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az Erste Ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból ötöt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. És ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
1: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
0: igen,
1: is.
0: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy tál ételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára, vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
1: Zárásul, mielőtt kihűl a ebédet teljesen, azt árult el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK jégesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az Extraligában, illetve az Erste Ligában.
0: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy ki kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit se tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy a Maccal játszunk, vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
1: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sport Rádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK Jeges Medvék játékosa, az Erste Ligában és az U12-es Miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például 2

0: Elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: A magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, tehát jövő májusban Düsseldorfban, majd az Elit VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó két meccs az sorsdöntő lesz, Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: Jégkorong magazinunkat, a Bulit hallottuk az elmúlt percekben, hamarosan a folytatásban egy rövid műsorajánlót követően a legfrissebb hírekkel megyünk tovább. Itt a Hazafutásban maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Hamarosan megindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Megválasztották az új alkotmánybírókat. Folytatódik a napos őszi idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Idéglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. A Budapest-Belgrád vasúton minden biztonsági ellenőrzés után lehet majd utazni. Csaknem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest, derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Málaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Petőfi Sándorról szóló musicallel és 9 új bemutatóval készül az új évadra a Víg Színház. A Dés László és Geszti Péter által írt Petőfi bemutatója Horváth Csaba rendezésében elsőként a Szegedi Szabadtéri játékokon lesz látható. A premierek közt szerepel ifjabb Vinyánszky Attila legújabb rendezése, a 4-6 című magyar fiatalokról szóló előadás, valamint 2 könyv adaptáció Zsótér Sándor és Belső Ciréka rendezésében, illetve Valló Péter Bohém Élet opera adaptációja.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt Budapesten a Budaörsi úton, kifelé a Villányi út után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Folytatódik a hazafutás, méghozzá egy kézilabdás páros érkezik a Jövő Sztárjai magazin műsor keretében. Jöjjenek Eklemovicsék, a fiatal Márko, aki most nyert junior Európa bajnokságot, illetve édesapja Nikola.
0: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Köszöntöm az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző Eklemovics Márko, és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban.
8: Szia!
9: Köszönöm!
7: Tudtátok követni a nyári foci VB-t, és ha igen, kinek szurkoltatok? Nem véletlenül mondtam focit, majd mindjárt megindoklom, hogy miért pont ezzel kezdünk, de kíváncsi vagyok.
8: Én őszintén szóval annyira nem követem a focit, nem találom egy izgalmas sportágnak, de egyébként a Ronaldo miatt néztem egy-két meccset, nagy favoritom, de azon kívül annyira nem.
7: Nikola, te?
10: Én sem nagyon néztem, így picit, amikor volt egy kis pillanat, akkor megnéztem egy-két meccset, de a második felén áll, a világbajnokság második felén, mert az elején azért kicsit olyan volt pár unalmas meccs amúgy, de nem nagyon amúgy.
7: Na, lerántom a leplet, hogy miért focival kezdünk. Egyrészt ismerlek már titeket egy ideje, másrésztről pedig azért igyekeztem nyomozni. Ha jól tudom, akkor Nikola, te focival kezdtél. Annó, ugye Belgrádban születtél, szerb származású vagy, ugye még akkor Jugoszláviáról beszélhettünk, focival kezdtél, Márko, te is focisztál egy bizonyos időszakot, hát mondanám, hogy fiatal korodban, de hát most is, mint hogyha ma olyan idős lennél, illetve Nikola, neked az édesapád is valamilyen szinten üzte?
10: Hát az édesapám igen, de nem legmagasabb szinten, régi Jugoszláviában voltak ilyen több megyei csapat, vagy hogy mondom, egy nagyon nagy ország volt, és akkor röplabdázott, meg focizott, de elég jó amúgy.
7: Na, focinál nem ragadunk le, ígérem, most már váltunk a sokkal fontosabb témákra is, de jó átkötés ebből az, hogy Márko, amikor te kisgyerek voltál és ismerkedtél a sportokkal, sportágakkal, próbálgattad ezt is, azt is, tudom, hogy több minden is bejött a képbe. Hogyan indult ez neked annó?
8: Én egyébként judóval kezdtem, a legeslegén, még amikor Lengyelországban laktunk, és amikor visszaköltöztünk Magyarországra, akkor kezdtem el focizni, azt hiszem egy-két évet fociztam, és akkor utána párhuzamosan kézilabdáztam is, de nem voltam a legügyesebb focista. Most is, amikor edzéseken focizunk, azért van röhögés a csapaton belül. Aztán igazából így lett a kézilabda. Párhuzamosan csináltam egy évig, és jobban tetszett a kézilabdának így a hangulat, hogy magával szippantott.
7: Akkor volt judó, volt foci, aztán ugye jött a kézi. Te milyen szülő vagy voltál ilyen tekintetben? Szeretted volna, hogy Márko a kézipályán kössön ki, vagy igazából mindegy volt, csak valamilyen sport?
10: Igazából az elején abszolút ezt, hogy ő választotta ki. Lengyelországban játszottam a Wisla Płockba, és akkor ő kiválasztotta a judo, tetszett neki a kimono, a ruházat, és akkor szerintem tök jó volt amúgy is, mert ott a Lengyelországban, amikor elkezdte judozni, nagyon sok dolgot megtanulta, amit utána alap az összes sportákban amúgy a és szerintem ez lehet a fontos volt, és lehet ez tök jó az játék stílusában, most már a kézilabdában utalog, látva, hogy ez tök jó, hogy ezzel kezdett amúgy példát. De nem nagyon ő, amikor Veszprémbe játszotta meg Płockba, akkor mindig alig vártak, hogy legyen vége a meccsnek, hogy a labdával befusson a pályán, mint az összes más gyerek is. És akkor igazából ennyi volt ezt a rész, és akkor utána iskolába elkezdte kézilabdázni, és mondta, hogy egyik nap jött a suliba, és mondta, hogy elmegy ő is edzéseken próbál kézilabdázni, akkor így volt körülbelül.
7: Mi volt a reakciód erre?
10: Hát semmi, örültem is, meg nem is, de utána láttam, nagyon korai szakaszban láttam, hogy van érzéke amúgy, a kézilabdához, és akkor utána csak támogattunk.
7: Beszéltünk itt a cselgáncsról, ugye mindig emlegetik a judó kapcsán, hogy rögtön megtanulsz esni. Ez egy nagyon fontos dolog, meg hát olyan koordinációd lesz, hogy azt azért sokan megirigylik. Érzékeled ezt még manapság valamilyen szinten a pályán, vagy korábban érzékelted a kézipályán, hogy hát nem azt mondom, hogy most egy vazarit kell, vagy egy ippon dobni valakin, de hogy vissza-vissza jönnek akár bizonyos mozdulatok, és ez mondjuk a segítségedre válhat?
8: Nyilván biztos adott egy ilyen alapot, de hogy így nem veszem észre. magamon, hogy a pályán, hogy mondom, most ez judó mozdulat lenne, meg azért nem nyomtam profi szinten, inkább egy ilyen kis hobbi volt egy gyerekként, egy elmenni nyilván, de biztos jó alapot adott egyébként, de így nem veszem észre, hogy éppen most judó mozdulatot csinálok-e vagy sem.
7: Mondtad, hogy a kézi csarnoknak a varázs az hamar megfogott, ugye nyilván édesapád révén azért remek hangulatú meccseket láthattál már egészen kiskorodban. Amikor a kézit elkezdted, akkor inkább még a játék öröme volt benned, vagy azért ezt látva, hogy egy ilyen pályafutást is be lehet futni, azért ott volt már benned, hogy ilyen olyan motivációk is előkerülnek?
8: Őszintén szólva, én amikor a meccseken kim voltam, általában sosem néztem a meccset, tehát nem érdekelt a meccs, mindig játszottam, tehát akkor is a háttérben inkább labdáztam barátokkal, így annyira nem kötött le. Mindig azt vártam tényleg, hogy bemehessek, és akkor végre indobálhassak a kapura. De nyilván beszippantott maga a hangulat, amikor így elkezdtem így igazából, mert nyilván egy idő után figyeltem a meccseket, de így az elején annyira nem. És így magával szippantott ez a teltházas aréna, szurkolók, ez az atmoszféra, ez tényleg ez így beszippantott, szóval igen.
7: Sportszülőknél mindig előkerül az is, hogy főleg, hogyha valaki ex-játékosként figyeli a fiát vagy a lányát az adott sportágban, hogy milyen sportszülő ő. Nikola, te milyen sportszülő vagy olyan szempontból, hogy nagyon izgulsz a Márkó meccsein, vagy tudsz relaxálni a Márkó meccsein, vagy bekiabálsz instrukciókat, vagy hogy kell téged elképzelni?
10: Hát ez egy nagyon, szerintem minden szülőnek nagyon nehéz. A vérem is ilyen amúgy kicsit, hogy mondom...
8: Van, hogy elviszi
10: forrad.
8: A hív inkább.
10: Igen.
7: Lehet hallani a hangját.
10: Lehet hallani, meg minden. Nagyon nehéz ezt az egészet. Magamban élek ezt a minden mozdulattal, vagy hogy mondom, szóval pont...
7: Kicsit, mint a te is a pályán lennél.
10: Igen, mert van. Ugyanazt a pozíciót is játszottunk, kicsit más típusú játékos, mint én voltam, gyorsabb, dinamikusabb, és nehéz amúgy. Próbálok magamat mindig állva nézem a meccset, valamilyen sarokba, a csarnokba, ez az én sajátosságom, de viszont szerintem ő is tud mondani, hogy nagyon sok hasznos dolgot tudjuk beszélni a apróságot meccsek előtt, meccsek után, de ilyen teljesen normális, meg egy ilyen... Én csak akkor szeretném vele beszélni, ha látom, hogy ő vevő erre a témára, nem merőködöm, hogy ez na most ez volt, vagy az volt. Nem, amikor jön ez a pillanat is, akkor ő is oda jön, és szerinted ez hogy volt, vagy mi volt, akkor így tudjunk beszélni a jó dolgok, meg a kevésbé jó dolgok.
7: Említetted, hogy azonos poszton szerepeltek, vagy szerepelő, mint amin te is játszottál, ugye ez még lehet, hogy el sem hangzott, de irányítók vagytok mind a ketten.
10: Igen. Én már voltam.
7: Voltál, de aki irányító volt egyszer, az igen, mindig irányító
10: igen,
7: marad.
10: Igen.
7: Márkó, mik azok a, hát mondhatom ebben az esetben, hogy atyai tanácsok, amik ilyenkor eszedbe jutnak. Említette Nikola, hogy azért hál' Istennek sokszor vagy arra vevő, hogy meghallgasd őt. Nyilván itt most beszélhetünk technikai dolgokról, taktikai dolgokról, de akár csak olyan mentális beállítottságokról is, vagy bizonyos mentális aspektusokról, mit hogyan kell és érdemes kezelni. Ugye ő végigjárt ezt az utat, mint amin most te vagy. Szóval, hogy mik azok a tanácsok, amik eszedbe jutnak, amik szerinted a legfontosabbak voltak eddig?
8: Hát igazából minden meccs előtt és után szoktunk beszélni, kivéve, hogyha mondjuk olyan meccs volt, hogy mondjuk van, hogy később beszéljük meg a dolgokat, hogy mindenki belecsillapodjanak a dolgok, de minden meccs előtt hasznos tanácsokkal lát el édesapukám. Most nem tudom, hogy belemenjek így a taktika részébe.
7: Figyelj, ami a nagy közönségre tartozik, és nem top secret, ilyen titok, akkor ja. Persze, nyugodtan.
8: Nem, hát nyilván megbeszéljük azt, hogy ő mit lát, hogy ki a gyenge védő, hogy kéne támadni, a kapusokat átbeszéljük, hogy milyen akció lenne az, ami ideális lenne. Igazából szóval tényleg nagyon hasznos tanács. Ilyen apróságokkal, amit például egy normál embernek nem adatik meg például. Ezek is plusz százalékok, amik hozzáadódnak a teljesítményemhez. Meccs után meg igazából megkérdezem, hogy ő hogy látta, hogy min kéne javítanom, vagy hogy miket hibáztam. Nyilván egyébként tudom magamtól is, hogy miket hibáztam, de van, hogy ő is lát valamit, és amit én például nem láttam, és akkor ezt így meg szoktuk beszélni. Szóval én egyébként ezt szeretem.
10: Visszatérve ehhez, amit Márko mondta, hogy a például világversenyekben vannak minden válogatott nemzeti svédeknek vannak sajátosságaik. A svédek hogy védekeznek, milyen szisztémában, 20 év ezelőtt ugyanebben a szisztémában védekeztek. És azért mondom, hogy egy ilyen apró dolog, amit hasznos tud lenni a pálya, az ő kapusai hogy viselkednek kintről, lövéssel, zicserből, délszláv kapusok. Szóval itt nagyon sok olyan apró dolog van, amit én a karrierem során ezt tapasztaltam, és akkor egy-két egy ilyen információval biztos, hogy hasznára tud válni.
0: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
7: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző Eklemovics Márkó és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Beszéltünk most az imént tanácsokról, illetve még a svédek is szóba jöttek, akikre majd ki fogunk térni hamarosan, hiszen ugye, ahogy itt már többször elhangzott, ugye az U20-as Európa bajnoki cím felé vezető úton ők nagyon fontos állomásai voltak többes számban. Azért még maradjunk egy picikét a múltban, ugye az éles kézi suli a helyszín, illetve az egyesület, ahol elkezdtél játszani, aztán jött ugye a Veszprém. Kíváncsi vagyok erre az időszakra, mert ugye nagyon korán jóval idősebbek között is szerepeltél. Emlékszem, amikor 3 évvel ezelőtt beszéltünk telefonon, 15 éves létedre még a SEA ligában is debütáltál. Elég intenzív lehetett az, ha jól képzem.
8: Rengeteg edzés volt, nagyon fárasztó volt, ugye mellette az iskolával ezt így összeegyeztetni. Azért nem volt egyszerű, nyilván be kellett járni, voltak reggeli edzések, délutáni edzések, de úgy gondolom, hogy egy fontos időszaka volt az életemnek, a pályafutásomnak. Sokat tanultam belőle, igazából itt váltam úgymond játékossá, tehát itt fejlődtem a legtöbbet ebben az időszakban, szóval mindenképpen hasznos volt, meg szép emlékeket tornogával.
7: Gyanítom, szintén szép emlék a bármelyik válogatott viadal. Nem akarom nagyon részletesen elmondani, úgyis te is kitérsz majd itt több dologra, de ugye 2023 volt azt hiszem, amikor az Eljofon bronzérmet szereztetek, akkor még serdülőként, nagyon kemény kimondani, most meg már juniorként beszélünk itt. 2024 volt az ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem időpontja, tavaly is volt ugye világverseny, de hát majd ugye kiukadunk szépen ide az idén júliusi kontinens viadalra. Milyen a válogatottban szerepelni? Ezt nagyon sokszor, sokféleképpen elmondták már, általában ugyanaz a lényege, hogy nagyon nagy büszkeség, de azért egy nagyon nagy kihívás is, hogyha jól gondolom.
8: Igen, abszolút egy óriási megtiszteltetés a címeres mezbe játszani. Tehát hidegrázós, amikor együtt összekarolva énekeljük a himnuszt, ezek nagyon jó emlékek. Meg hál' Istennek szerencsés, vagy hát egy ügyes generációnak mondhatjuk magunkat, ez már a 3. érmünk, ugye az EOF bronz, az Európa bajnokság bronz, és most ugye sikerült az aranyat is a nyakunkba akasztani. Összetartó brigád vagyunk tényleg, tehát szerintem ez is a kulcsa az egésznek, hogy a fő magja a válogatottnak, ugye az már az elejétől kezdve már lassan 4-5 éve együtt dolgozunk, és hát meghozta most így a sikert, meg folyamatosan hozogatta a sikert. Szóval igen, óriási megtiszteltetés válogatottnak lenni.
7: Nikola, te hogy látod ezeknek a sikernek az értékét? Játékosként végigjártad te is a korosztályos ranglétrát, aztán ugye felnőtt kategóriában is, hát nem is kezdem el sorolni, hogy mennyi mindent éltél át, és ugye világversenyeken is szerepeltél. Szóval mekkora az értéke szerinted egy ilyen korosztályos eredménynek, akár ezeknek a bronzérmeknek, vagy most az aranyéremnek? Nyilván a srácoknak ez örök élmény, soha nem fogják elfelejteni, nagyon nemes diad is, de hogy közben ugye mindig a végső cél az az, hogy felnőttként érjenek be. Te mit gondolsz erről, hiszen ugye játékosként is ugye meg is élted ezt, egyébként menedzseri szemmel is figyelheted ilyen szempontból.
10: A korai stádiumban is én láttam, hogy ez egy ügyes generáció amúgy, ezt az érmek is mutattak. Egy dolog biztos, hogy ők most a legfelső polcba bekerültek amúgy ezt a generáció, ezek a játékosok. Az nem csak az eredmények, a tudása, a játékol, meg nagy többsége játszik az első osztályban Magyarországon, és biztos, hogy ezekkel az eredményekkel igazából fele csapathoz már 20 éves amúgy, vagy több mint fele, Márko, meg az Akkor Zolán, meg van egy-két fiatalabb játékos, aki meg nem 18-19 éves. Biztos, hogy az egész világnak, az egész Európa, az összes kluboknál nagyon előtte lesznek ezek a játékosok is, abból fognak akkor jövőbe választani maguknak a csapatokba a játékosok, mert ez az eredmény egy Európa bajnok junior korosztályban, ez szerintem tényleg csúcs, és ezt lehet látni, hogy több játékos ebben magas szinten fog játszani, meg jó klubokba fog szerepelni.
7: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az akkor, hogy egy junior kategóriában sikerül egy ilyen eredményt elérni, ez akkor felkeltheti adott esetben európai topklubok, és most nyilván a hazai akról azért nem beszélek, mert a Veszprém Szeged előtt nyilván ott van az utánpótlás válogatottak mindegyike, de mondjuk most nem akarok példákat mondani, akár német csapatoknál, akár dán csapatoknál, tehát erre konkrétan figyelnek ilyenkor?
10: Teljes mértékben, abszolút is, egy nagyon nagy érdeklődés indult a játékosok, a magyar játékosok irányába most pont ebből a korosztályban.
7: Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban úszas Európa bajnoki címet szerző Eklemovics Márkó, és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Sok szempontból körbejártuk már ezt az úszas Európa bajnoki aranyat, de hát mindenképpen beszéljünk róla egy picikét többet is, mert hát mondhatom szerintem azt, hogy egy tornán belül is óriási utat tettetek meg. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy döcögős volt az eleje, fel kellett venni az adott hangulatot, az adott fordulatszámot, de azért nem biztos, hogy mondjuk az első vagy a második csoportmeccs után sokan fogadtak volna arra, hogy egy ilyen döntőt aztán egyrészt, hogy eljuttak a döntőig, másrészt pedig, hogy egy ilyen kiváló játékkal, meg zseniális hangulatban meg is nyeritek. Hogy emlékszel a torna elejére vissza, mert nem tudom, hogy nektek mi járt akkor a fejetekben?
8: Győzelemmel kezdtük meg a tornát, utána jöttek még a győzelmek, és a mély pont az ugye a svédek ellen jött, amikor belenéztünk abba a hány gól is volt?
7: 16 talán.
8: Igen, a 16 gólos vereségbe. Hát ott szerintem nem a saját arcunkat mutattuk, mert igazából szerintem az volt ez a meccs, amin nem hittük el azt, hogy mi most győzni tudunk, mivel eddig is csomószor összekerültünk a svédekkel, és eddig még nem sikerült nyernünk, de hál' Isten a döntőben ez kamatozódott. A negyed döntőben ugye következtek a németek, az egy nagyon tüzes, harcias meccs volt. Azt mondanám, hogy az volt talán az egyik legkeményebb meccsünk az Európa-bajnokságon, nyilván a döntő is, de a döntő után ez volt a legkeményebb, és talán itt jött meg a csapatba az a motiváció, az a tűz, az akarat, meg az, hogy hiszünk egymásba, hogy bármit el tudunk érni együtt. Ezzel a lendülettel mentünk ugye tovább a négybe. Ez végigkísérte az utunkat egészen az aranyig.
7: Mondtad, hogy a svédek elleni meccs volt az első meccs talán egy picikét olyan, mint hogyha ott nem nagyon hittétek volna el, hogy erre vagytok predesztinálva, vagy hogy ez benne lehet, hogy akár érem is landolt a magyar nyakakban. Emiatt nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor a döntőre hogy álltatok ki egyrészt. Nyilván a stábnak a munkáját dicsérjük ezúton is, hiszen össze kellett rakni egy olyan taktikát, ami nyerő legyen, de hát azért itt egy mentális felkészítésnek is végbe kellett menni, meg nektek magatokban elrendezni ezt, hogy hát ez most egy teljesen új meccs.
8: Igen, abszolút. A svéd meccs után össze is ült a csapat, csak a játékosok, és mindenki elmondta a véleményét, mit érez, taktikai dolgokba is belementünk, az szerintem nagyon sokat segített így a csapaton, és a sóik is rengeteget hozzátettek. A svédek elleni első meccs után azt mondta Laci Bá, hogy csak kerüljünk össze még egyszer a svédekkel, mert az, amit az akkor csináltunk, az nem volt mérvadó, és hogyha még egyszer összekerülünk velük, akkor biztos, hogy nyerni fogunk, és hát hál' Istennek így is lett.
7: A döntőt, Nikola, te hogy nézted? Milyen ideg állapotban? Mert azért, kíváncsi vagyok.
10: Én minden meccs után érdekes az egész Európa bajnokság alatt, minden meccs után érdekes állapotban voltam a meccsek után, mert igazából szoros voltak a meccsek, az elején is, a csehek ellen utolsó 10 perc, a szlovénok ellen a utolsó 10 percben nyertünk meg. A lengyelek ellen nagyon nehéz meccs volt, a végén nyertünk 5-6 góllal, de ez végig egy ilyen 1-1 gól volt plusz-minusz. Szóval szoros meccsek voltak, az összes csapat elég jó erőt képviselt amúgy, és de tudtam, én a döntő előtt is mondtam, ha mi a svédekbe be tudunk egálba jönni az utolsó 10 percbe, plusz 1-2 gólt ide vagy oda, én szerintem mi meg tudjuk nyerni ezt a döntőt, és így is volt. utána mindenki kérdezte, honnan tudtam, de mondtam, ezt láttam így a meccsek alapján, ezt az előző levő 7 meccs alapján, hogy amikor bekerülnek az utolsó 10 percbe a magyar válogatott, nincs pánik, nincs, mindenki tudja, mit kell csinálni, nincs semmilyen fölösleges mozdulat, hanem tényleg konkrétek amúgy a győzelem fele játszanak amúgy.
7: Hasonló érzésem volt egyébként nekem is azzal, hogy sikerült ugye hosszabbításra menteni a mérkőzést, ugyanis azt a plusz 10 percet játszatok ilyenkor, ha jól emlékszem, ugye 2x5, hogy abba viszont valamiért én is úgy néztem a meccset, hogy a 60 perc az 220-as pulzus, de az, hogy sikerült összehozni, hogy ráadásul ti mentetek bele ugye jobb mentális állapotban, biztos voltam benne, hogy ez meg lesz. Mit gondolsz, hogy mi lehetett a kulcs, mert itt most a Márka az előbb kitért azért itt csapategységre, meg hogy nagyon jól ismerik már egymást, régóta együtt játszik a magja ennek a csapatnak. Szakszemmel, hogy látod?
10: Hát az, hogy tényleg már régóta ismernek egymást, régóta együtt játszanak, ez az első. Második dolog, hogy a szakmai stábok kialakult egy nagyon jó hierarchia viszony, vagy bárhogy nevezünk ezt, ahol a szakmai stáb tudta segíteni a játékosoknak, meg a játékosok a szakmai stábnak. Azt én, amit a kívülre láttam, és abszolút jó volt, minőségi játék volt a magyar válogatottban az összes meccsen, minden meccsen valaki, vagy több játékos hozta a extrát, és tényleg egy csapatként nyertek ezt a óriási eredményt, ezt az aranyat.
7: Az aranyérem mellett hasonlóan szépen csillog az egyéni kitüntetés is, amit megkaptál, ugye az All-Star csapatba beválogattak. Hogy tudtad, megemlékszel erre a pillanatra, amikor szóltak, vagy jeleztek, vagy hogy nézett ez?
8: Igen, ez ugye úgy volt, hogy már mentünk be az öltözőbe, ünnepeltünk, táncoltunk, és akkor jött egy idősebb bácsi, és akkor szólt, hogy az Eklomics Márko és a Mészáros Máté jöjjön. Néztem, mondom, hova kell mennünk, hadd ünnepeljünk már egy kicsit, és akkor mondták, hogy MVP. Nézek, mondom, hát jó, akkor valószínűleg akkor most megválasztanak, vagy beválasztanak az All-Star-ba. Hát egyszerűen nem akartam elhinni, nagyon jó érzés volt, meg tényleg ez egy nagyon régi álmom. Kisétálni a maga a díjhoz, ott megtart rengeteg magyar, meg erdélyi kilátogatott, nagyon jó hangulatot teremtettek, és egyszerűen elképesztő érzés volt.
7: Apai szemmel gyanítom, hogy óriási büszkeség.
10: Hát ez nem is lehet szavakkal mondani, hogy tényleg ez egy óriási büszkeség, és teljes mértékben megérdemelte, mert 15 évesen, ahogy említetted, bekerült a profi, férfi sportákba, kézilabdába, és abszolút helyet állt az egészben, én büszke vagyok rá, én mondtam neki is, hogy tényleg nem csak a játék miatt, meg minden, ahogy viselkedik, ahogy ezt az egészet annyi munkát teszi bele, hogy abszolút megérdemelte ezt a díjat.
7: Beszéljünk egy picit a klubmunkáról is, ugye most az Eto csapatában szerepelhetsz majd ebben az évadban kölcsönben, ugye a Szeged az leigazolt téged, és tulajdonképpen ahogyan korábban fogalmaztam, hogy édesapádnak a lépteit valamilyen szinten követed, hát ugye ő is a Szegedben is több évet játszott, Veszprémben is több évet játszott, most a szegedi állomás az így most megtörténik neked is tulajdonképpen. Mik a közeli és a távoli célok így egyénileg?
8: Nyilván vannak álmok, most ugye az elsődleges cél ugye ebből a sérülésből visszatérni, aztán nyilván minél nagyobb magabiztosságot magamra szedni az NB1-es élvonalban, meg hát minél több játékpercet kiharcolni. Szegeden pedig szeretnék minél több sikert elérni, minél több trófeát a magasba emelni, szóval ez a távolabbi cél.
7: Most említetted a sérülést, ugye nyilván a hallgatók ezt nem látják, de azt én tudom, hogy most a talpaddal van egy kisebb probléma, úgyhogy itt az évad eleje egy kicsit pihenősebb lesz majd neked. Pont erre akartam így a végén kikanyarodni, hogy azért ugye a sérülés az mindig, hát sajnos nem sajnos, de része ugye a profi sportnak. Nikola, ugye neked is jó sok mindennel meg kellett küzdeni, úgyhogy emiatt is vagyok arra kíváncsi, hogy ilyen helyzetben is tudsz-e atyai tanácsot adni, mert ez már ugye egy mentális oldal, itt már nem a taktikáról, a passzról, a melyik védő az adott esetben támadható részéről van szó, hanem egy másik részéről, ami hasonlóan fontos.
10: Abszolút, pont most errefele, amikor mentünk, akkor erre beszéltünk, és akkor természetesen azt, hogy én is voltam, amikor sérült voltam, és egy szerencse a karrierem során nem volt annyi sok, de volt pár, amiben több hónapon, sokan fél éves kihagyás is hozott, és abban ezt a fél évet, vagy ezek a hónapok, amikor nem tudsz játszani, nem tudsz tenni a pályán azt, amit szeretned, az nagyon nehéz a sportolónak fejébe főleg is, és erről beszéltünk, hogy mit kell csinálni, akkor kicsit más az pontosítás, a rehabilitáció mellett más dolgok, az egyetem, vagy találkozni az ismerősekkel, más irányokba a gondolatokat irányítani, és ezzel kicsit gyorsabban fog telni ezt az idő, ameddig nem tudsz játszani, inkább ez egy ilyen pszichológiai támogatás, vagy ezt, ahogy én az intapasztalataim a múltban, hogy lehetett volna ezt, de nagyon nehéz ezek a periódusok, attól függ, hogy mekkorák amúgy, ez nehéz egy sportolónak, ez legnehézebb pillanatok egy sportpályafutás.
7: Ha már focival kezdtem, aztán ugye hál' Istennek kézire átnyergeltünk, és jó sokat beszéltünk róla. Most egy picikét arról mesél Márkó, hogy szóba jött most az, hogy el kell terelni a gondolatokat, és adott esetben sulival, egyéb hobbikkal, másokkal kicsit így rövidíteni idézőresen azt az időt, amíg tart ez a, hát egy sportolónak nyugodtan mondhatom, szenvedés, hogy nem tud játszani. Mit érdemes tudni rólad ilyen szempontból? A kézilabda pályán kívüli Márkó, vele mi a helyzet?
8: Hát ugye most lett meg az érettségi, fel is vettek a Széchenyi Egyetemre, így Győrbe. Lesz időm igazából foglalkozni így az egyetemmel, tehát hogy a Neptunnal, eddig még nem volt időm bejelentkezni, de majd
7: most igen. Kell idő ismerkedni, ezt én
8: igen,
7: is mondom.
8: Majd meg kell vele ismerkednem. Nyilván megpróbálok barátokkal is időt eltölteni, de számomra így a rehabilitáció az, ami így az elsődleges, próbálok így a kezeléseken kívül is minél többet hozzátenni, hogy minél hamarabb visszatérhessek. Gondolok itt a vitaminokra, BMR-re, nyújtásokra, mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb visszakerüljek a pályára, mert nekem igazából ez okozza a legnagyobb örömet, hogy a pályán lehetek és játszhatok, mert ezt szeretem a legjobban. De ugye a kérdésedre válaszol, hogy mit szeretek még csinálni kézilabda pályán kívül, most így ugye, hogy mankózok, így azért nehéz bármiféle más sportot csinálni, pedig nagyon szeretek például strandröpizni, vagy bármi ilyesmi labdajátékot, de például azért Xbox-szal is el tudom ütni az időt, vagy akár a barátokkal beülni egy kávézóba, szóval így ezeket mondanám, de ilyen különösebb hobbim az egyébként nincs.
7: Először is nagyon gyors gyógyulás neked. Köszönöm. Ez a legfontosabb, de hogy gyorsan így a sérülést elhessegessük, nagyon sok sikert a folytatásra. Figyeljük majd a teljesítményedet, meg nagyon szurkolunk majd akár klubszinten, de válogatott szint azt meg már nem is említem, hiszen ott is bőven lesz elfoglaltság. Nikola, neked is nagyon jó munkát, hajrá nektek a folytatásra. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Köszi szépen, és várunk titeket.
10: Mi is köszönjük szépen.
7: Az 20-as kézilabda Európa-bajnok Eklemovics Márkó és a korábbi kiváló kézilabdázó édesapja. Eklemovics Nikola volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. További jó munkát és sok sikert kívánok nektek a folytatásra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
0: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
6: A Jövő Sztárjai magazin műsorunk után pedig nincs más hátra, mint a búcsú pillanatai következnek. Az elmúlt 3 órában Németh Kornélt hallották a hazafutásban. Hamarosan jön a körkapcsolás Szegő Tiborral, a mai műsor, a mai hazafutás szerkesztője Szilágyi Dóra volt. A technikáért Jámbor Tamás felelt, hamarosan jön tehát a folytatás Szegő Tiborral, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. További kellemes rádiózást mindenkinek, viszont hallásra!
0: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
3: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
9: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
3: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
11: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
3: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
12: A szerkesztő Tóth Béla, munkatársam Antal Rihárd, Bera Emese, Cserjés Bendegúz, Katona László és Regős László Pál. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban felköszöntjük a ma születésnapját ünneplő Kásás Zoltánt. Kazi Tamással, a 34-szeres magyar bajnok középtávfutóval értékeljük a hétvégi atlétikai világdöntőt. Beszélünk Márkó Rossi kerethirdetéséről, megszólaltatjuk a játékos pályafutását befejező Bőle Lukácsot, és megemlékezünk a 85 éve született Albert Flóriánról.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
12: A stúdióban vendégünk Kásás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa-kupáját.
13: Így van.
12: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
13: Köszönöm szépen.
12: Ezért különleges, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hát ilyenkor az ember, bár azt mondtad, már nem nagyon ünnepelsz, de hát egy picit úgy számvetést csinál családjával, elmegy egy étterembe, hogy otthon főznek, megbontanak egy pezsgőt, beszélgetnek, esetleg barátok látogatnak el, és mégis eljöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm. Lesz valamilyen program egyébként?
13: Hát nagyon sok SMS-t kaptam, és különböző üzeneteket, úgyhogy a régi barátoktól, régi játékosoktól, volt játékosaimtól. Hát a program az tulajdonképpen annyi, hogy egy közös vacsora szűk családi körbe.
12: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
13: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
12: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
13: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
12: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti Dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
13: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti Dózsa, hanem budapesti Dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom, de iskolával mentünk le a Szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
12: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
13: Felkaival,
12: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
13: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
12: Azt hiszem, hogy az első edzőt Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
13: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az úszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedző. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
12: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
13: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpáti Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
12: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
13: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
12: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
13: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, az amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flóri arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
12: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
13: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubban focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
12: Kásár Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját. És ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
13: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
12: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltuk Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
13: Csapó Dudi,
12: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
13: köszönöm szépen.
12: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
13: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
12: Így volt.
13: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár-szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
12: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
13: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
12: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
13: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott, tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
12: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
13: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, akit

0: Hát végül is.
1: Nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
0: 30 éves lettem 76-ban.
1: Megszületett Tamás?
0: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatabányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
1: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
2: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köztünk van egy masszív korkülönbség. Legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
3: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
2: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oliga elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségi kapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
3: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
2: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva, miután egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el se készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos

0: nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
1: Kemény Dénessel berajemesebb beszélgetett. Emlékszel a sztorira?
2: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk egy-két évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó Tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
1: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
2: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
1: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát? Nem,
2: igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akar dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
1: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
2: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
1: Mit érzékeltetek belőle?
2: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
1: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
2: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
1: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy 2 olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
2: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is. És később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
1: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és a hírek után folytatjuk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Budapest rendezheti a konferencialiga döntőjét. Megszavazta a parlament a dízelautósok támogatását. Folytatódik a napos őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
5: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja, a Zalaegerszeg kapusa, Gundel Takács Bence. Két védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azari Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára, Jurek Gábor és a Paks támadója, Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a konferencialiga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A négyszeres Formula 1-es világbajnok Max Verstappen a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokártos ellenszáll harcba. A szervezők közleménye szerint a 30 körös megmérettetés érdekessége, hogy az amatőr riválisok a verseny első felében egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg a Red Bull listáló sztárjának erre csak a viadal második felében lesz majd lehetősége. Minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul, majd a holland klasszis előtt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Zseppénznek nevezte a havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyedek kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. A Fidesz továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Hárman meghaltak, egy ember pedig megsérült egy lövöldözésben Isztambul történelmi belvárosában. A tragédia egy bevásárlóközpontban történt, ahol vita támadt egy üzlet tulajdonosa és vevője között. Sajtóinformációk szerint a lövöldözés a nagy bazártól nem messze, egy pénzváltónál történt. Egy gyanúsítottat őrizetbe vettek. Idehaza új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, Fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobilhálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Újraindulnak a lemezjátszó estek. 5 év szünet után a budapesti B32 galéria és kultúrtérben újra egy-egy ismert magyar könnyűzenei előadó mesél egy népszerű külföldi lemezről és a dalokhoz fűződő viszonyáról. Első alkalommal most csütörtökön Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere, az Arctic Monkeys című M lemezét kommentálja, majd a folytatásban Molnár Tamás egy Muse albumról, Lábas Viki pedig egy Billie Eilish lemezről mesél.
3: Közlekedés.
5: Baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, befelé a Kőbányai út előtt. Szintén baleset volt az Alkotás utcában, a déli pályaudvarnál, a Szélkálmán tér felé. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
5: Napos, száraz idő várható. Néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Győr-Moson-Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok, a stúdióban Kásás Zoltán, aki ma ünnepli 80. születésnapját. És beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
3: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet. Tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erősségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
2: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
3: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal, olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
2: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
3: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Tehát ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
2: Van a születésnapod, és ennek kapcsán Bera Emese kolléganőnk fölhívta Faragó Tamást is. Most hallgassuk meg őt.
4: A Zoli először is egy jó ember, tehát ott kezdődik, jó ember. Nem is tudom, hogy ha bár ne legyen erre büszke, szerintem mindenki szereti, de hát milyen ember az, akit mindenki szeret. De hát pontosan egy ilyen jó ember, aki ráadásul még értelmes is, intuitív is, és hát valóban nagyon sok időt együtt eltöltöttünk, sok-sok viccet meséltünk egymásnak, sok-sok sztori történt velünk, és én azt hiszem, hogy a Zoli egy olyan karizmatikus személyisége a magyar vízilabda sportnak, aki mindenki szeretettel és megbecsüléssel gondol rá.
1: Úgy fogalmazott, hogy történik, vagy történt, melyik az igaz? Inkább a múltban volt ez erősebb kapcsolat, vagy ezért a mai napig fennáll?
4: Hát a Zoli egy olyan ember, legalábbis nekem egy olyan ember, aki a múltban is, és a jelenben is, tehát most is, amikor találkozunk, tényleg nagy-nagy szeretettel öleljük meg egymást, és úgy gondolom, hogy minden úgy kezdődik, illetve úgy folytatódik, mintha a fiatal korunkban valami beszélgetés abba hagytuk volna.
1: Sokan mondják róla, hogy nagyon jó a humora. Ez is egy olyan tulajdonság, ami miatt mindenki szereti?
4: Hát a humor, én azt gondolom, az uszodában azért úgy emlékszünk azokra a játékosokra, akik nagy játékosok voltak, vagy jó játékosok, azoknak nagyon jó humoruk volt. Tehát aki nem értette a humort, ott már kicsit, hogy gyanakodva néztünk rá, hogy akkor hát nem biztos, hogy azért jól tud vízilabdázni. Tehát ez egy alapfeltétel a humor, mert a humor az egyben azt is jelenti, hogy érti a szavak értelmét.
1: A mai napig, hogyha találkoznak, mert említette, hogy ez azért megtörténik, akkor vízilabdás történetek jönnek elő elsősorban, vagy vannak olyan egyéb történések, amiket ilyenkor mindig szívesen felidéznek?
4: Hát az Oliban az is jó, hogy nem kell feltétlenül vízilabdás történetekről beszélni. Tehát általában a sportolóknak mindig az a legnagyobb probléma, hogy nekiállnak nosztalgiázni, vagy sírni, hogy akkor miért nem sikerült, vagy panaszkodnak. Tehát az Olival pedig az ember, amikor találkozik, akkor a napi szinten egyszer csak minden, ami az eszébe jut, ami foglalkoztatja, vagy ami örömet adott neki.
2: Paragó Tamást hallottuk.
3: Hát Tono egy különleges figura volt a magyar vízilabdában, és Rajki Béla bácsi nagyon fiatalon bevette őt a válogatottba. Ugye nekem egyik kedvenc történetem a Tono, már a Rajki Béla nevezte őt Tonónak, tehát azóta tonozzák. És egy edzés közben a Béla bácsi egy kicsit idegesen rákiabált a Tonóra, hogy Tonó, nem tudom, ezt ne csinál, azt csinál, és a Faragó elkezdett úszni ki a medencéből, a medence partjára, és ismertük, hogy hát egy ilyen nagyon fura személyiség, ő már fiatalon is az volt, hogy Jézusom, hát meg fogja a Béla bácsit ütni. Kiugrott a vízből, letérdelt a Rajki Béla elé, és azt mondta, Béla bácsi, üssön csak, ne utáljon. Tehát a Tonó ilyen volt.
2: Kássa Zoltánnal beszélgetünk, aki ma ünnepli 80. születésnapját, és valahogy ezután a szövetségkapitányi lemondás után elkezdődött neked egy világpolgárság. Ha minden igaz, akkor Olaszország volt az első állomás, Szirakúza, innen nézve nem rossz hely.
3: Szirakúza, imádom Szicíliát. Ami a vízilabdát illeti, az nem volt egy nagy siker. Akkor az Ortigia Szirakúza az egyetlen első osztály csapat volt Szicíliába, tehát állandóan repülővel utaztunk föl Olaszországba. Liguriába már úgy vártak bennünket transzparensekkel, hogy Isten hozott benneteket Olaszországban. Nem volt sikeres. Sokat tanultam közbe, többet kellett volna edzenünk, csak nem kaptam elég edzésidőt, mert volt egy másodosztályú csapat is. Játékosaimmal egyébként később is nagyon jó volt a kapcsolatom, már amikor eljöttem, hívtak telefonon, és mondtam nekik, turistaként, bármikor edzőként soha többet.
2: Visszatértél Magyarországra, és Szegeden fogadtál el egy edzői állást.
3: Hát igen, ez egy nagyon rövid, az talán 92, nem tudom. Akkor egy szezont voltam Szegeden, hát akkor egy ilyen középcsapat volt a Szeged, de azt tudom mondani, hogy minden munkánál, minden csapatnál az ember tanul valamit. Elkövet egy csomó hibát, amit önmagának be kell vallani, hát itt nem kell mea culpázni persze, de hát ez is egy mozzanata volt tulajdonképpen az edzői pályafutásomnak.
2: Aztán visszakerültél a Fradiba, ahol felnőtt, kicsit ifi, aztán megint felnőtt. Ez a fradizmus, ez az emberből soha nem múlik el, ugye? Tehát, hogyha valaki annyi időt eltölt játékosként egy klubban, akár Ferencvárosban, pláne, akkor edzőként, amikor visszatér, akkor minden újra előjön, nem?
3: Hát én több mint 20 évet töltöttem a Fradiba játékosként, edzőként. A legvégén még itt egy pár éve még az öreg fiúk megkértek, még egy évet velük is dolgoztam, ez már csak természetesen úgy hobbiból, de hát így velük is nagyon jó a kapcsolatom. Igen, a Fradi az valóban szokták mondani egy nagy család, hát a klubon belül más sporták beliekkel is nagyon sokat találkoztunk, és ez mindig a közösség, az nagyon fontos. És hát a Fradi az meg egy intézmény volt. Ugye ebben az is benne volt, hogy nem is tudom, a Rákosi időszakban még a színét és a nevét is elvették a Fradinek, hiszen budapesti Kinizsi lett fehér-piros színnel, de hát aztán visszaküzdötte magát a klub, és valóban továbbra is én úgy gondolom, hogy vannak őrült fradisták. Én nem őrült fradista voltam, én csak mindig szerettem ott lenni és oda tartozni.
2: A Fradi követte egy Jadran Spliti munka, majd 2000-ben az Óbecséhez kerültél, és ott fantasztikus sikereket értél el. Itt lettél ugye Bajnokok Ligája győztes először.
3: Igen, nagyon érdekes volt a spliti kirándulás. A Jadran Split akkor arról volt híres, hogy 3 év alatt 5 edzője volt. Amikor oda mentem, akkor az előző 2 évben 5. voltak. Amikor engem kirúgtak, akkor 1 ponttal álltunk az első helyezett Mladost Zágráb mögött, tehát akár bajnokságot is lehetett volna nyerni.
2: Hát
3: volt egy grémium, egy 5-tagú grémium, akik kicsit többet szóltak bele a vízilabdába, mint kellett volna. Én akkor, mikor elküldtek, mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy az itt töltöttem, tudom én 9-10 hónappal csúcstartó vagyok.
2: És következett az Óbecse, és 2000-ben kezdtél itt dolgozni, és Bajnokok Ligáját nyert veled a csapat. Ilyenkor hogy kezdi az ember a munkát? Oda megy, tök idegenek, akár több országból is jöttek. Egyáltalán milyen nyelven megy a kommunikáció?
3: Az helyzet, hogyha az ember benne van a vérkeringésben, a vízben. Ismertem a Becsei csapatot, jó csapat volt, erős csapat volt, hiszen Becsejen van, talán még ott van a szójaprotein, az egyik legnagyobb szójafeldolgozó üzem Európában, és az vezérigazgató vízilabda őrült volt. Tehát jó játékosokat szedett össze. Ugye én 99. szeptemberében mentem, azért is érdekes, mert tavasszal volt az, amikor a NATO bombázta. Akkor még Jugoszlávia, aztán egy picit később meg Szerbia, Montenegro. Tehát én még úgy mentem oda, hogy amikor bajnokságot játszottunk, akkor a Montenegro is ugyanúgy a bajnokságban volt, tehát akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, vagy Szerbia, Montenegról, már nem emlékszem. Tehát a játékosokat ismertem, tudtam, hogy nagyon jó játékosok, és korábban említettem, hogy az ember tanul minden. Mindenhol, akár sikeres, akár sikertelen. És azt láttam, hogy ez egy olyan csapat, ahol nem magyarázni kell meg, hogy úgy oda menni, hogy majd én megmondom, hogy milyen a vízilabda, mert ezek a játékosok tudták. Csak nemzetközileg nem sikerült az élre kerülni. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, talán azért, mert nem kezdtem el a főnököt játszani. És emlékszem, hogy az első nemzetközi mérkőzés a Bajnokok Ligájába, akkor jött a Mladost Zágráb, ott még akadozott a gépezet, de már győztünk. És attól kezdve beindult a Verkli, és 84 mérkőzést nyertünk zsinórba, hazai és nemzetközi. Fantasztikus csapat volt.
2: Azt megfigyeltem, hogy a hideget valószínűleg nem szereted, mert a következő állomásod az Görögország és az olimpiákhoz, ami nem változott, hogy velük is Bajnokok Ligáját nyertél.
3: A probléma az volt, hogy a második becsei évemben szétesett. Mindig bizonytalan volt, hogy honnan jön a fizetés. Nagyon sok pénzzel maradtak adósak. A második évet úgy csináltuk, hogy nem kaptunk egy fillért se. Én már a szezon közepén a játékosokat megkérdeztem, hogy hagyjuk abba, vagy csináljuk végig a bajnokságot. A vicc az, hogy még így is bekerültünk a Final Four-ba még egyszer, csak ott már nem sikert. Ha az a becsei egybe maradhat, és az anyagi háttér rendes, az én nem tudom, 1-2-3 BL-t is nyerhetett volna, az olyan fantasztikus csapat volt. Az első évben a Vince Balázs és a Tóth Laci volt a két magyar, a két idegen légiós, a második évben a Bíros Peti és a Molnár Tamás, csak hát ott meg probléma volt a pénzzel. Nem csak én, a játékosok sem kaptak, tehát. És én úgy tudom, hogy ők adták meg a telefonszámomat az Olimpiákosznak, a becseiek.
2: És ott milyen időszakot töltöttél?
3: Hát, nagyon érdekeset, és mindig vissza kell utalnom arra, hogy az ember mindig tanul, és én nem jól kezdtem az Olimpiákosznál, aztán rájöttem, hogy nekik annyira erős az egójuk, hogy ezt el kell fogadni, és ügyesen kell lavírozni egy kicsit. De nagyon jó játékosok voltak. Az Olimpiákos is az előző évben is bent volt a Final Four-ba, de ők sem tudtak nyerni. Tehát az az igazság, hogy minden csapatnál másmilyen edzői munkát kell végezni. Föl kell mérni a játékosok tudását, a csapat egységét, milyen a hangulat a játékosok között, és ehhez kell igazítani a munkát. És nagyon örültem, hogy Becseyen is, és az Olimpiákosznál is sikerült ezt megalkotni, mert jó csapatokról volt szó. Csak éppen a végén nem tudtak győzni. Úgyhogy nagy élmény volt, jó játékosokkal mindig jó dolgozni, hát van, amikor össze kell rakni a csapatot. Persze közben akkor is kemény munka van.
2: Talán az Olimpiákos volt az, amely csapattal magyar együttes ellen is, talán a Vasas ellen is játszottál, vagy ez egy másik csapatod volt?
3: Nem, hát egyébként is játszottam én a Fradi ellen is valahogy összekerültünk, még a Komjádiba. A Vasas ellen úgy játszottunk, hogy ugye nyáron volt, ez a Final Four, ez itt volt Budapesten. A Jadran Split, a Posilipo, a Honvéd, ahol már akkor 3 olimpiai bajnok játszott, és az Olimpiákos volt. Az elődöntőben megvertük az egyébként nagyon jó Dubrovnikot, és a döntőben a Honvéddal kerültünk össze, és hát nagyon jó meccset játszottunk, olyan 2,5 perccel a vége előtt 4 góllal vezettünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt.
2: Ilyenkor hogy állítja át az ember az agyát, hogy most egy görög csapatot vezet, egy magyar csapat ellen magyarként?
3: Igen, csak hát te azzal a csapattal akarsz győzni, amelyiknek az edzője vagy. Tehát én arra koncentráltam, hogy egy ilyen jó honvédot hogy tudunk megverni. És a Vasas úgy jött a képbe, hogy az ősz végén, tél elején visszajöttünk Budapestre, és az Európai Szuperkupát is megnyertük.
2: Később aztán a Vasasnál is voltál.
3: Igen, volt, egy szezonom volt a Vasasnál, az egy nagyon jó csapat volt, egy egészen döbbenetes hiba miatt nem kerültünk be a Final Four-ba, és így másodikok voltunk, hát ugye a Honvéd már akkor 6 éve együtt volt, rutinosabbak voltak. Az mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó negyedbe 3 góllal vezettünk ellenük, és döntetlen lett. Ezek a döntetlenek elkísérnek engem, úgy látszik.
2: Tamásról csak keveset beszéltünk, fiadról, aki ugye 1976-ban született. Szerintem most hallgassuk meg őt.
5: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, és soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
6: Játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
5: Hát, mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát, hogy biztos, hogy szakmai szemmel is nézte. Pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
2: Gergely István beszélgetett Kásás Tamással.
3: Gergely Pista.
2: Ismerős volt a hang, gondolom. Szóval, hogy ugye Tamás nem szerette, hogyha te ott vagy az uszodában, amikor ő játszik. És nagyon sokszor elhangzott, hogy soha semmilyen közegben nem próbáltad őt tolni, nem próbáltad előnyükhöz juttatni, aminek azért van jelentősége, mert hosszú-hosszú időn keresztül együtt dolgoztál Kemény Dénessel, abban az időszakban, amikor a válogatottja háromszor is megnyerte az olimpiát, és a válogatottban játszott Tamás.
3: Hát igen, ez egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Ő már kiskorában ugye a KSI-be játszott, és oda mentem a partra, akkor is mutatta, hogy menj el. Tehát, és ezt én elfogadtam, sőt, örültem neki. Mert aztán később mondtam, hogy nem foglak téged nyomni vagy segíteni, mert nem fognak szeretni az uszodába, hát én ismertem az uszoda hangulatát, apuka persze nyomja a kisfiát, és hál' Istennek nem volt rá szükség.
2: Eleinte ugye Kásás Zoli fia volt.
3: Így van.
2: Aztán te lettél Kásás Tamás apukája.
3: Pontosan, így fordult meg ez az egész dolog.
2: Ez egy nagyon megejtő kapcsolat és helyzet, de hogy láttad, hogy követted, hogy értékelted ennek a csapatnak az egyetfejlődését ezen a három olimpián keresztül?
3: Hát az az igazság, hogy azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen társaság nagyon ritkán jön össze. Sajnos a Benedek Tibi, aki már nincs közöttünk, neki volt egy mondása, és igazából megfogalmazta a csapattitkát. Mert mondták a Tibinek, ugye mint csapatkapitánynak, hogy más játékosok is jól játszanak együtt, meg jó csapatot alkotnak, és erre mondta a Benedek Tibi, hogy nem, mert mi szeretjük is egymást. És nekem ez volt a véleményem erről a csapatról, hogy ez a csapat nem csak a vízbe, hanem a vízen kívül is megnyerte az olimpiákat. Tehát én a 12 év alatt nem hallottam diszonáns hangot. Soha nem mentek túl, persze, hogy cikizték egymást, meg szórakoztak. Soha nem lépték túl azt a határt, ami sértő lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát és a Dénes is jól kezelte őket, ez egy nagyon nagy titok volt, és ez volt az egyik titka a csapatnak, és a fejlődésben, hát ugye Sydneybe úgy mentünk ki, hogy Jézusom, mióta nem nyert magyar csapatbajnokságot, és két zakóval indítottunk. Tehát Sydneybe volt két vereségünk. Aztán jött az olasz meccs, ami eldőlt, hogy ötödik helyre játszunk, vagy megyünk tovább. És már ennek a csapatnak akkor olyan tartása volt, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a Rudics, aki hát ugye másik ilyen világ hírű edző volt, gyerek. Aki ellen én még 73-ban játszottam az első világbajnokságon, a Rudics volt az olasz válogatott edzője, és nyertünk simán az olaszok ellen, és mentünk tovább. Hát azt hiszem akkor volt a Dénesnek és a Tamásnak az a beszélget, már Dénes is ideges volt értelemszerűen, hiszen két zakó volt, tehát két vereség volt, és akkor Tamás, aki eléggé póker arccal játszott mindig, annyit mondott a Dénesnek, hogy nyugi, most kezdődik az olimpia.
2: Kemény Dénes azt mondta, hogy rád bármit rá lehetett bízni. Tehát ha kellett, akkor a konditermi edzést, ha kellett, akkor medencés edzést, hogy az ember hogy állítja át magát, hogy hát korábban én voltam a szövetségi kapitány, azért csak nyertem két BL-t csapatokkal, és akkor most olyan típusú munkát kell elvégeznem, amit mondanak nekem, hogy végezzem el. Te soha semmit nem szóltál vissza, elvégezted a munkát magas színvonalon.
3: Hát egyébként ez nagyon egyszerű. Annyit kell tudni, ahogy megyünk előre az időbe, egyre nagyobb a stáb. De mindenki a vezetőedző keze alá dolgozik. Valami akkor működik, ha egy főnök van, de jó a stáb. És nekem ez semmi, hát a Dénes semmi, olyan régóta ismertük egymást, és rengeteg dologban egyformán gondolkodtunk a vízilabdáról, hogyha ő azt mondta, hogy azt a négy embert vidd el, és ezt gyakoroljátok, akkor nem nézett oda, mert tudta, hogy úgyis értjük egymást, tehát azt fogom csinálni, ami kell a csapatnak. Aztán ezt ő összerakta a csapaton belül. Tehát ez nekem igazából eszembe se jutott. Az volt az élmény, hogy ezzel a csapattal én dolgozhattam, ezekkel a játékosokkal. Tehát mindig egy főnök van, és ugyanis, hogyha a csapat győz, akkor őt ünneplik, de ha csak csapat kikap, akkor őt rúgják ki, nem a masszőrt.
2: Beszéltünk ugye a keretszűkítésről, ami mindig fájdalmas. Itt is több alkalommal előfordult. Dénes mindig azt mondta, hogy ő meghallgatott mindenkit, de végül is ő döntött. Ezeken a megbeszéléseken milyen volt a hangulat, anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnál?
3: Azért nem tudok titkot elárulni, mert a Dénes ezt igyekezett nagyon szűk körben az adott játékosokkal megbeszélni, tehát olyan volt, hogy nem volt itt kiteregetve, hogy most te ezért vagy azért. Volt olyan játékos, aki szinte úgy vett mindenki, hogy bekerül, aztán mégsem, és akkor a Dénes azt mondta, hogy én úgy éreztem, hogy ez a döntés a jó. És mint tudjuk, a győztesnek mindig igaza van.
2: Beszéltünk Sydneyről, ugye azt mondják, hogy megnyerni egy olimpiai bajnoki címet nagyon nehéz. Ennél sokkal nehezebb megvédeni. Hogy volt az négy évvel később?
3: Hát ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
2: Ott voltam.
3: Az igazi döntő az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni. És a Fodor Rajmi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénbe volt. Ott értek el korban, érettségben. Fantasztikusan játszottak. Az átlag magasság a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve. Van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hood, aki az ausztrál vízilabdázás atya. Annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És hogy az olimpia közepén találkoztunk a faluba, és mondta, hogy de hát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Hát mondtam, hogy a jó Isten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győze a csapat. Úgyhogy a kintről a partról ez kegyetlenebb. Ha bemész a vízbe, addig ideges vagy, bementél, megnyugszol, mert játszanod kell.
2: És veled mi van? 17-ben még játszottál a Masters világbajnokságon, az ugye 9 évvel ezelőtt volt. Néha azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint a balta benne a vízben, hogy mostanában hogy telnek a napjaid?
3: Hát ez a 17-es, ez volt mondhatom azt a hattyúdal, 9 országból jött, egy ilyen nemzetközi csapatban játszottam, ugye ott 5 évenként, korosztályonként vannak a mérkőzések és a díj átadások. Hát itt mindenhol, még Guam-szigetről is volt játékos. De, hát ez volt a hattyú dal, azt hiszem. Az az érdekes, hogy nem is olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt Jim Ferguson nevű amerikai játékos írt nekem, aki ellen Münchenbe játszottam. És a Jim azt írta, hogy jövőre nálatok van Budapesten a Master világbajnokság is, és mi 75 pluszba keresünk egy csapatot, tudom, hogy te balkezes vagy, hogy játszanál-e. Mondtam neki, hogy már ezt nem tudom vállalni, mert nem tudom gyorsan végigúszni a medencét. De hát, hogy ezt csak azért mondom, hogy ilyenek a barátságok, a sportbarátságok, hogy még egymás eszébe jutunk, és aztán még írtunk egymásnak, ami hát egy fantasztikus dolog, de már játszani nem tudok.
7: Egy kérdés még, hogy apunak szólít zömmel mindenki, hogy lettél te apu már egészen fiatalon?
3: Hát azért én nem fiatalon lettem apu, én a válogatottban lettem apu. Ahol, hát gondolom a Tamás azért így szólt, hogy apu vagy apa, aztán először a kis Gergő kezdte el itt egy kicsit ilyen ironikus, hogy apu, hát te apu, így úgy, és de ez valahogy megragadt, és aztán elkezdtek a többiek is így hívni. Én voltam a legöregebb is, a Dénes is, a stáb is, úgyhogy a Dénes ma is apunak szólít, ha beszélünk, meg a többiek is, ugye, hát miután ma vagyok 80, rengeteg SMS-t kaptam, itt tudom én, Bíros Peti írt Egerből, hogy apu, Isten értessen, tehát ez megmaradt, és ez rajtam, ami egy nagyon-nagyon kedves és egy jó leső megszólítás.
7: Kásás Zoltán, boldog születésnapot, köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm a meghívást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma kihirdette keretét a Nemzetek Ligája mérkőzésekre a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi. Regős László Pál összeállítása következik.
8: Gundel Takács, Doktorics, Várkonyi, Jurek, Szálai József.
9: Öt újoncot hívott be Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a szeptember végi, október elejé 4 Nemzetek Ligája mérkőzésre készülő keretbe. A nemzeti együttes Ukrajna ellen 2-szer, Észak-Írország és Georgia ellen pedig 1-szer lép pályára a B-divízióban. A Rossi által közölt keret 26 nevet tartalmaz. Ők kezdhetik meg a felkészülést szeptember végén.
8: Kapusok, Gundel Takács, Pécsi, Tot, Védők, Borla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Várkonyi, középpályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tóth Alex, Tóth Raimund, Vitális, Tamadok, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szálai József, and Varga.
9: A névsorból kiderül, öten először kapnak lehetőséget Marco Rossitól. Gundel Takács Bence a Zalaegerszeg kapusa, Várkonyi Bence az Azeri Karabak középhátvédje, Doktorics Áron a Vasas balhátvédje, valamint két támadó, az NB1 góllövő listáját vezető MTK-s Jurek Gábor és az idén már 6 gólnál járó paksi Szalai József. Várkonyin kívül az újoncok tehát mind az OTP bankligában játszanak. Érdekesség, hogy a keret további részében mindössze ketten, Lukács Dániel és Osváth Attila futballozik a hazai élvonalban. Mindenki más légiós. A kerethirdetést kísérő sajtótájékoztatón Marco Rossi természetesen beszélt az újoncokról.
10: Mindenekelőtt ugye a Gundel Takásra hívnám fel a figyelmet, mint harmadik kapusra. Az volt az elgondolásom, hogy Dibusz Dénest és Jakabos Féli Áront hívom meg, de különböző okokból kifolyólag nem tudtak csatlakozni hozzánk. Dénesnek apró sérülései vannak, amelyeket most orvosolnak ugye ebben a nemzetközi szünetben, ami pedig a Jakabos Félit illeti, ő most igazolt át az Almériához, és tekintettel arra, hogy a másodosztály Spanyolországban nem áll le ez alatt a nemzetközi nemzetközi szünet alatt. Ő szeretne tovább edzeni velük, hogy megőrizze a kezdő pozícióját, amelyre csak lehetséges. Ezért nem része ő a mostani keretnek. Doktorics nagyon jól, úgy gondolom, nagyon jól kezdte ezt az idényt. Figyelemre méltó játékos. Szeretnénk Doktoricsot is megnézni közelebbről.
9: A szövetségi kapitány Várkonyi Bencével kapcsolatban a keretből ezúttal kimaradó Dárdai Mártonról is beszélt. Emellett az is kiderült, hogy a Karabakhban légióskodó Várkonyi neve már a júniusi kerethirdetés előtt is szóba került.
10: Ő az Alegerszektől a Karabakhba igazolt át, jól játszik, és rendszeresen játszhatják. Őt is már jó ideje figyelemmel kísérjük. Ő a júniusi legutolsó kerethirdetésen is szóba került, de aztán máshogy döntöttünk akkor. Azért is, mert úgy gondoltunk, hogy Dárdai Marci rendelkezésünkre állhat, de aztán nem állt rendelkezésünkre júniusban, és most sem, mert meg kell oldani a... Vannak olyan problémái, amelyeket meg kell oldania, és most egy orvosi kezelésre szorul ez alatt a nemzetközi szünet alatt, ezért nem része most a kerethirdetésünknek. Ami Jureket és Szalait illeti, úgy hiszem, ahogy a múltban is mindig tettük, ugye mindig arra törekedtünk, hogy a támadókat vagy meghívjuk a középcsatárokat, meghívjunk, és különösen azokat, a támadókat hívjuk meg, akiknek jobb a gólérzékük. És Jurek egy olyan játékos, akit azóta követünk, hogy a DVTK Diósgyőr keretében elkezdett játszani, rögtön figyelemre méltónak bizonyult. Az előző évben nem játszott folytonosan, ebben az idényben viszont folytonosan játszik, és mindig jók a statisztikái, ezért része most a keretnek. Szalaival nagyjából hasonló a helyzet, nagyon veszélyes az ellenfél 16-osán belül, magas játékos, jó a fizikalitása. Apró részletekben kell fejlődni, amivel szeretnénk őt fejleszteni, beszélgetni fogunk vele erről. De hát nagyon jók a statisztikai neki is, ezért lesz velünk.
9: Öt újonc tehát a keretben, de kik is ők pontosan? A 28 éves Gundel Takács Bence 2018-ban az Újpest mezében mutatkozott be az NB1-ben, védett többek között Győrben és Budafokon is a másodosztályban, stabil első osztályú kapus pedig 2024-ben Zalaegerszegen lett. Arról, hogy mit szólt a behívóhoz, Vasvári Lili beszélgetett Gundel Takács Bencével.
11: Elég felfoghatatlan érzés még egyelőre. Nagyon is a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az úgymond szokott lenni. Úgyhogy emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség tényleg, hogy a nemzetet képviselhetem.
12: Igen, sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
11: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékba is képviselhetem a csapatot. Illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előre lépkedni.
12: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
11: Hát ugye ilyenkor, akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottan, minden értesültem én is róla, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megosszam vele.
12: Szerintem azt még fontos kiemelni zárásként, hogy 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutásodat befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
11: Emiatt ez egy különösen, mondom, ismétlem magamat érzelmes szituáció, úgyhogy nem is nagyon dolgoztam föl talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abban a pillanatban, és tudtam változtatni a saját mentalitásomon is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
9: Szintén Zalaegerszegen lett stabil első osztályú játékos Várkonyi Bence is. Az MTK neveltje még a fővárosiaknál mutatkozott be az élvonalban, a ZTE csapatához 2023-ban csatlakozott és hamar alapember lett. Idén nyáron pedig légiósnak állt. A 12-szeres azeri bajnok Karabakh csapata igazolta le. Teljesítményét már Zalaegerszegen is figyelte a szövetségi kapitány, most pedig a keretbe is behívta a középhátvédet. Várkonyi Bence így fogadta a meghívót.

0: de mindenki nagyon boldog volt.
1: Ugye korábbi csapattársad Gundát Akács Bence is kapott meghívót, nem tudom, hogy esetleg vele, vagy mással a válogatottból, vagy olyan kapcsolatban, hogy beszéltetek egymással, vagy gratuláltatok egymáshoz, jött-e esetleg reakció így oda-vissza?
0: Nem, még a Gundival nem beszéltünk erről, de biztos fogunk. Még nem tudtam neki személyesen gratulálni, de például az Etétől is többen gratuláltak. Nyilván azért ez is szerepet játszott ebben az egészben. Úgyhogy a Gundival még nem, de vannak csapattársaim, vagy volt csapattársaim, akikkel ezt már megosztottam, meg gratuláltak nekem.
1: Nyáron váltottál ugye klubot, az Azeri Karabakhoz igazoltál. Európa Liga, Konferencia Liga és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted, nagyon hamar mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Hogy érzed, miben fejlődtél már most, vagy mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged, erről beszélt ő a sajtótájékoztatón.
0: Nyilván egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba, de örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Igen, az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, és ezt éreztem is, úgyhogy igen, ahogy mondod, nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Nyilván azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha ha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos ez idén nem sikerült bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalatokat tudtam szerezni, és szerintem a játék is egész jól ment, nyilván emiatt is tudtam benn maradni a csapatban.
1: Még egy kicsit visszatérve a válogatotthoz, neked sem mondható teljesen klasszikusnak a pályafutásod, abból a szempontból, hogy sokan végigjárják a korosztályos válogatottakat, te is ültél korosztályos válogatott meccseken padon, de ugye a meccseken nem annyira szerepeltél. Most 24 évesen ott vagy a felnőtt válogatottban. Milyen mérföldkő ez így a pályafutásodban?
0: Hát szerintem mindenki, aki elkezd bármilyen sportot űzni, az a célja, hogy valamikor a válogatottba be tudjon mutatkozni, vagy odaérjen, vagy kapjon egy meghívót. Igen, nekem eddig a utánpótlás válogatottakban nem adott meg a lehetőség, hogy játszak, de ebből is látszik, hogy nem feltétlenül az számít, hogy 15-16 évesen te játszol ezeken a meccseken, vagy akkor vagy ott a válogatottban. Mindenkinek más útja van, nekem úgy látszik, hogy ez. Aztán még azért vannak céljaim, szóval meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
2: Várkonyihoz hasonlóan 24 esztendős doktori csáron is, és szintén a védelemben bevethető. Igaz, annak a bal oldalán. Doktori csa haladásban és az MTK-ban nevelkedett, 2024-ben igazolta le a Vasas. 8 MB2-ben töltött szezon után idén lett MB1-es játékos az angyalföldiekkel, a Vasas eddigi 7 mérkőzését pedig mindet végigjátszotta az élvonalban. Doktori Csáron is boldogan nyilatkozott, miután megtudta, behívták a felnőtt válogatottba.
3: Milyen érzés volt, mikor a kerethilt és keretein belül meghallottad a te nevedet, és azt is, hogy Márkó Rossi konkrétan rólad is beszélt a sajtótájékoztatón?
4: Jó esett, nyilván érdekes érzés volt az is, persze amikor reggel tudtam, így nem lepődtem meg, tudtam, hogy mondani fogja nevem, de ezt így halva is, meg látva is, ez egy különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább.
3: A válogatottban ugye a Liverpool játékos, a Kerkez Milos is az egyik idézéles posztriválisod. Márkó Rossi a sajtótájékoztatón elmondta, hogy minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerintem mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
4: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten ez is meg fog történni természetesen a telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
2: A támadósorban két új nevet fedezhetünk fel. Egyikük az NB1 góllövő listájának vezetője, Jurek Gábor. A 22 éves szélső Diósgyőri nevelés, egészen idén januárig a miskolciaknál játszott. Ezután viszont előbb kölcsönbe, majd véglegesen az MTK-hoz szerződött, ez pedig jó döntésnek bizonyult. Tavasszal is szerzett már 4 gólt a fővárosiaknál, idén viszont 7 meccsen 7 gólnál jár, emellett 2 gólpasszt is jegyzett az idei szezonban. Jurekhez hasonlóan szintén gólgazdag szezonkezdetet tudhat magáénak a paksi Szalai József is. A 23 éves középcsatár Kecskeméten nevelkedett, majd játszott a Vasasnál, Dorogon és Mezőkövesden is,

0: mielőtt idén nyáron a Paks leigazolta. Tavaly Mezőkövesden 11 gólig jutott az NB2-ben, idén pedig már most 6-nál jár, 7 mérkőzésen, és az eddig kiváló idény válogatott behívót ért a támadónak. Szalai Józsefet hallják.
1: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak, viszont már akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk, viszont tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
2: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
1: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig, ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
2: Végezetül pedig hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
1: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
0: Ferencvárosba való hazaigazolása óta a 88-szoros magyar válogatott Nagy Ádám neve is szóba került a sajtóban, mint aki eséllyel pályázhat a kerettagságra. Nos, ő ezúttal is kimaradt, ott van viszont a névsorban Tóth Alex. Ez önmagában nem meglepetés, hiszen az elmúlt időszakban alapember a válogatottban a középpályás, viszont klubjában az angol élvonalbeli Bournemouthban idén mindössze 1 bajnoki és 1 kupamérkőzésen lépett pályára. Marco Rossinál mindig kritérium volt a keretbe kerülésnél a kellő játékidő. Most azonban Tóth Alexel kivételt tett. A szövetségi kapitány azt is elmondta, miért.
3: Ő emiatt az egyetlen kivétel, amelyet megtettünk, mert mindenki más ugye rendelkezik a megfelelő játékpercekkel, de hát nem csak erről van szó, hanem a készségekről is. Tehát olyan játékosokra is szükségünk van, aki megfelelő készségekkel bírnak, és megvannak a játékperceik. Ami Alexot illeti, persze nincs elég játékideje, tudjuk, de ugyanakkor azon kevés játékosok egyike, akik rendelkezik állnak, és topligában játszanak. Hány játékosunk játszik topligában? Jelen pillanatban 5. Ilyen játékosunk van, és köztük Alex, csak nem, ugye sosem játszhatják a Bournemouth keretében, csak az EFL Cup kupa meccsen játszott 60 percet. De most úgy hiszem, hogy velünk kell lennie. Tehát ennek is szüksége van, hogy önbizalmat is nyerjen, és persze ő is segítségünkre lehet ezen a 4 mérkőzésen. Ahogy említettük, 4 mérkőzést játszunk zsinórban 11 nap alatt, és mindenki hasznosnak bizonyulhat.
0: A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen lép pályára a Puskás Arénában, majd szeptember 28-án idegenben Észak-Írország következik. Október 2-án ismét a Puskásban Georgiát fogadja a válogatott, a 4. összecsapáson pedig újra Ukrajna lesz az ellenfél, ezúttal a szlovákiai Nagyszombatban. A sajtótájékoztatón Marco Rossi a 4 mérkőzésre kitűzött célokról is beszélt.
3: Itt nincsen gyenge csapat, azt sem tudnám megjósolni, hogy melyikük az esélyes, mert nagyjából ugyanott tartunk a FIFA rangsorban, meg a csapat értéket tekintve, egyéni tehetségeket tekintve is. Tehát minden eredmény lehetséges, mindegyik mérkőzés kétesélyes. Mint ahogy a labdarúgásban, ezen a szinten már semmi sem egyszerű feladat. Tehát igyekszünk a legeslegjobbat nyújtani a pályán.
0: 10 nap múlva, szeptember 25-én tehát kezdődik a 2026-os ősz a magyar labdarúgó válogatott számára.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Budapest rendezheti a konferencialiga döntőjét. Döntöttek a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről. Folytatódik a napos, őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
7: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős név sorának tagja, a Zalaegerszeg kapusa, Gundel Takács Bence. Két védő, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabákból pedig Várkonyi Bence. És először kapott meghívót az MTK csatára, Gyurek Gábor és a Paks támadója, Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a konferencialiga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőjének a házigazdája, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal Bajnokok Ligája döntőt is rendeztek már a stadionban. A négyszeres Formula 1-es világbajnok Max Verstappen a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokártos ellenszáll harcba. A szervezők közleménye szerint a 30 körös megmérettetés érdekessége, hogy az amatőr riválisok a verseny első felében egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg a Red Bull listáló sztárjának erre csak a viadal második felében lesz majd lehetősége. Minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, vagyis összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké több mint 25%-kal nő novembertől. A Fidesz frakció zseppénznek nevezte a dízel kompenzációt, és továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazza. Őrizetbe vettek 3 embert a Volán Busz ZRT-t érintő milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel is. Az üzletember cége, az Indotech Group közleményben reagált, amelyben azt írták, a vállalat csoport vezérigazgatója nem követett el bűncselekményt, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Dokumentumokat, valamint számítógépekről, laptopokról, mobiltelefonokról lementett több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A készenléti rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntető eljárást hűtlen kezelés miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek. Visszakapta bejegyzett egyházi státuszát az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, közölte a szervezet a fővárosi törvényszék bejegyzésére hivatkozva. Az egyházi státuszukat 2011-ben vették el. A szervezet többszöri újrakérelmezést és hosszú jogi procedúrát követően szeptember 7-én jogerősen ismét bejegyzett egyházi státuszt kapott. Így automatikusan megkapja a kiegészítő állami támogatást az 1%-os felajánlások után. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje nyerte a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. Bár a film szemle szombaton véget ért, a közönségdíjra beérkezett szavazatokat mostanra összesítették.
6: Közlekedés.
7: Baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, befelé az Üllői útnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható. Néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Győr-Moson-Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A vendégünk Kazi Tamás, középtávfutó. Amikor legutóbb itt jártál nálunk, akkor kiszámoltuk, hogy 34-szeres bajnok vagy. Úgyhogy abszolút jogos, hogy te voltál a szeptember második hétvégén megrendezett atlétikai világdöntő szakkommentátora, egyik szakkommentátora. Hogy tetszett nekem a televízión keresztül nagyon?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, illetve téged is, Tibi. Köszönöm a meghívást. Nagyon jól éreztem magam, már egy pici rutinom vagy tapasztalatom is volt azáltal, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokságra is meghívott a tévécsatorna, az M4 Sport, úgyhogy, és hát óriási segítségemre volt az, hogy egy hihetetlen nagy tapasztalattal rendelkező és vérprofi társam volt, illetve én voltam az ő társa, ugye Mérei Andrea személyében, aki ráadásul ugye érintett is az ő ugye édesapja révén magában az atlétikában, tehát nem csak televíziós személyiség. Úgyhogy vele nagyon nagy élmény ott lenni a stúdióban. Szerencsére nem izgultam emiatt sem, mert egyébként is feltalálom magam, meg végső soron azt kell néznem, meg azt kell elemeznem, arról kell beszélgetnem, amivel töltöm lényegében a mindennapjaimat. Jó volt a szervezés, jó volt az élmény, de ugyanakkor én egy nagyon picit, hogy itt már spoilerezzek, egy nagyon picit, ha csalódott nem is voltam, vagy vagyok, de óriási változásokat azért nem éreztem, érzékeltem, mint amilyen egyébként egy világverseny kinéz, vagy amin akár versenyzőként, akár más beosztásban, de részt vettem.
2: A technikai számoknál voltak változások, hogyha jól figyeltem, de erről majd később beszélünk. Először arra lennék kíváncsi, hogy amikor beléptél a Zsivocki Atlétikai Központba, Nemzeti Atlétikai Központba, és megláttad, hogy fekete színű a pálya, illetve körbe a futópályán kívül is feketével van minden lefedve, az milyen benyomást tett rád, amikor az ember ugye zöldhöz van szokva?
3: Egyrészt tetszett, de jobban tetszik az eredeti, hogyha őszinte akarok lenni. Szeretem azért, hogy jól megszokott dolgokat, tehát mindennapjaim is ilyenek, hogy akkor mozgok komfortosan, de szerintem nagyon sokan így vannak ezzel, amikor ha nem is a nagyon megszokott vagy unott dolgokra gondolok, de hogy az éles váltások azok akár nehezen tudják érinteni az embert, illetve egy kicsit ugye a komfortzónájából kimozdítják. Ez azért nem tartozik nyilván azok közé. Valószínűleg tudtam volna futni én is zavartalanul két kört, hogyha versenyzőként ott vagyok, ha zöld a fű, vagy fekete, de nekem tetszett, abszolút bejön ez a design, tehát értem a koncepciót, értem, hogy merőben mást akartak, mást álmodtak, meg szerintem jól is nézett ki. Egy kicsit hangosabb, kicsit fényesebb, kicsit több a zene, kicsit több minden. Végső soron, amit megálmodtak a szervezők, ahogy beszéltem egy-két bennfentes emberrel, nagyjából ezt is kapták vissza.
2: Nézzük a számokat, és arra kérlek, hogy ne csak a hozzád közel álló számokról beszélhessünk, mert volt egy-két olyan dolog, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet. Kezdjük rögtön a 400 méterrel, amiben mi is érintettek voltunk magyarok. Ugye itt egy olyan számról van szó, amit úgy még szokunk, mert hogy nem csak egy nembeliek futnak, hanem tulajdonképpen egy mix váltóról van szó.
3: Vegyes váltó.
2: Egy vegyes váltóról van szó. Az amerikaiak nyerték, amiben semmi meglepő nincsen, 39-64 volt az idejük, de nagyon jól szerepeltek a magyarok, és rögtön így az elején a hangulat szempontjából, a nézők szempontjából, jelzem, mind a három nap teltház volt, fantasztikusan jó érzés, hogy rögtön magyar sikernek örülhettünk. Már amennyiben, hogy nem lettünk utolsók, az magyar sikernek számít, de az idő az jó volt legalább.
3: Igen, azért tehát több dolog van most itt. Az egyik az az, hogy az mindenképpen fantasztikus volt átélni személyesen is, élőben is ott lenni, ezt gondolom, hogy hatványozottan igaz ez a versenyzőkre, tehát hogyha nekem ott a stúdióból, az M4 Sport stúdiójából, ami ugye ott volt a pálya fölött, élmény ott lenni, akkor hát ez mondanom se kell, hogy végigfutott a hideg a hátamon, amikor azon gondolkodtam, hogy most én itt versenyzőként életem formájában esetleg épp melegítenék és jöhetnék ki ide a küzdőtérre, úgymond. Tehát ez biztos, hogy egy felejthetetlen élmény. Tehát ez fantasztikus, hogy most már talán mondhatom azt, hogy értő közönség, tehát hogy tényleg a sportágat nem csak szerető emberek, hanem a sportágat értő közönség vesz részt és töltik meg a stadiont, és hogyha lett volna megint 35 ezres, szerintem akkor ugyanúgy teltház lett volna, de az egy másik történet. A másik, ami hozzátartozik azért az igazsághoz, hogy azért volt egy-két szabad kártyánk is, mint szervező ország, illetve ugye házigazdák, mert hogy magának az eseménynek az egyik alappillére és a kezdeményezése az, hogy itt a legjobbak legjobbját keresik, tehát ide tényleg csak az abszolút elita krém kvalifikálhatta magát, vagy kapott meghívást, ugye volt itt egy-két sérülés miatt lemondások, beugró no emberek. Nice,
2: például.
3: Igen, tehát gondoljunk bele, tehát hogy egy gyakorlatilag jelenleg ikonikus alakja a világ atlétikájának, illetve hát nyilván meghatározó alakja a sprinttávoknak, és Usain Bolt után az egyik nagy showman, és aki próbálja még népszerűbbé tenni magát a sportágunkat.
2: Bolt mondta, hogy sajnálja, hogy most van ez a verseny, mert ő biztos tudta volna hova tenni a 150 ezer dollárt, amit nyer.
3: Igen, ebben biztos vagyok.
2: Nyer,
3: igen, ebben biztos vagyok, hogy mindenkinek ez egy óriási motiváció volt, így, hogy már szezon vége van, bár persze tudjuk, hogy sokan lenyilatkozták, hogy ugye félretettek bizonyos versenyeket, amiatt, hogy akkor ide próbáltak hegyezni formát, de azért nagyon sokaknak, azért főleg európaiaknak, akiknek a Birminghami Európa-bajnokság volt a fő versenyük, és egyébként meg ugye akik meghívást kapnak mondjuk a Gyémánt Liga versenysorozatba, az is azért elég korán, már május elején elkezdődik.
2: Azoknak azért ez egy hosszú.
3: A Zürich és a brüsszeli Gyémánt Liga döntő, ugye, akik meg ugye azon azért szerepelnek, mert az előző állomásokon ugye gyűjtötték a helyezések után a pontokat, és ott is azért magában az atlétikán belül és a nemzetközi versenyeken belül a Gyémánt Liga az a legmagasabb kategóriájú versenysorozat, és ott van ugye a legnagyobb pénzdíj, de hát még az is töredéke gyakorlatilag ahhoz, amit ezen a hétvégén kereshettek a versenyzők, vagy ugye mondjuk a legjobbak. Úgyhogy azért már önmagában, ahogy említetted is, nagy dolog eleve az, hogy egy vegyes váltó, egy mix váltó rajthoz tudott állni. Szerintem óriási lehetőség és nagyon nagy tapasztalatszerzés ez minden magyarnak, de különösen, és ez üdvözítő volt látni, hogy fiatalok vettek részt ugye zömében, azért itt egy-két rutinos is, ugye, meg aki alanyi jogon is indulhatott, de fiatalokat bedobtak a mélyvízbe, azt gondolom, mondhatom így, és nagyon szépen helytáltak, és ezt nem is azért mondom, mert most itt ezt szépíteni szeretném, aki ezt látta, meg vissza tudja nézni valószínűleg a felvételeket, tehát azon nagyon jól látszik, hogy jól teljesítettek, úgyhogy ez mindenképpen biztató a jövőt tekintve.
2: A női magasugrás Jaroslava Mahucsik nyerte Ukrajnából, ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, talán a 199-en lehet egy kicsit, hogy Olisz Légersz nem tudta őt még följebb vinni.
3: Itt bocsáss meg, annyit hozzáfűznék gyorsan, hogy ott ugye ez az első nap volt pénteken, amikor egyébként Andrea másnapra kicsit le is betegedett, és nagyon csúnyán köhögött, tehát én se vittem téli kabátot például, és borzasztóan fáztam, tehát hogy ez a verseny számokra...
2: Mahucsik végig hálózsákban volt gyakorlatilag, hát annyi, csak arra az időre
3: annyit arra tudni kell, hogy ő egyébként is általában magával viszi, akkor is, hogyha 28 fok van, plusz 28 fok, tehát ez nála szerintem egyfajta kabala, meg egy ilyen kényelmi szint, meg mint a Forma 1-ben, hogy a gumikat ugye a megfelelő hőfokon tartani, tehát ennek ez a háttere, de nagyon-nagyon hideg volt, meg esett, fújt a szél, hideg szél volt, sok olyan tényező volt, ami a pénteki versenynapon azért negatívan hatott a teljesítményekre is.
2: A férfi kalapács vetés győztese a német Merlin Hummer volt, és itt szép magyar sikernek örülhettünk. Ami itt meglepő volt, hogy Ethan Kesburg nem tudott beleszólni az olimpiai és világbajnok az érmek, hanem is voltak érmek, de a végkimenetel be.
3: Igen, itt is az egyik oka az volt, hogy Halász Bencével beszéltem, és vagy pontosabban beszéltünk, és elárulta, hogy amit mi akár a helyszínen, akár tévén keresztül nem nagyon láthattunk, vagy vettünk észre, az nevezetesen az, hogy az aznap reggeli eső, meg az előző napi visszahűléssel járó nagy esőzés miatt teljesen felázott a pálya, a füves rész, a belső rész, ami most ugye fekete volt. Talán még lehet, hogy a fekete szín miatt még inkább olyan volt, hogy alig lehetett ebből érzékelni valamit, és a bemelegítő dobásoknál már elkezdték a cipőjükkel felhordani a vizet, és aztán azért volt úgymond ilyen amatőr hibának tűnő jelenség az, hogy a későbbi német Hummel, aki győzött, ugye összerúgta a saját lábát, elesett, akkor a Katzbergnek két érvénytelen kísérlete volt. A Bence, aki most 84 méteres országos csúccsal nyert Birminghamben, nem tudott idézőjelben csak 80 métert dobni. 80-81, most nem is tudom hirtelen, most nem akarok butaságot mondani,
2: de 81-80 méter körül dobott a Bence. És 80 méter 30 centi volt.
3: Tehát ezért tudott csak 80 méter dobni, mondom idézőjelben természetesen, de nyilván jóval elmaradva a Birminghami dobásától, és ez nagyon-nagyon frusztrált és zavarta is, hogy a kör miatt volt, és a víz miatt, tehát gyakorlatilag, amit fölhordtak, nagyon kellemetlenné vált az a talaj, és csúszott, és ezt nem nagyon tudták kikapcsolni az agyukból, tehát ugye azért gondoljunk bele, hogy az az erő, amit ott belevisznek a dobásokba és a forgásokba, azt úgy végrehajtani, hogy tudod, hogy egyébként elképzelhető, hogy elesel, meg el fogsz csúszni, megsérül, stb. Többen hálóba is dobták, tehát ott a kalapácsvetésnek, erre utaltam az előbb a magasugrásnál és a hideg szélnél és a visszaülésnél az első napon, hogy sajnos a teljesítmény rovására ment.
2: Kazi Tamással beszélgetünk az atlétikai világdöntőről. Armand Duplantisnál tartunk, aki végül is 6-20-szal nyert, és ugye megpróbált a világcsúcsra ugrani, de ez most kivételesen nem jött össze. Ami viszont nekem nagyon szimpatikus, az a görög Karalis, aki elképesztően följött Duplantis mögé, és hát azt látjuk, hogy ha a svéd nem indul valamelyik versenyen, akkor a görög nyer.
3: Igen, nagyon jót tett. Aznap a sót azt gondolom, hogy egyértelműen ugye a rudugró fiúk vitték el, és nagyon jól működött a kémia a stadionban ülő nézők és a versenyzők között, és itt jön vissza az, hogy az a hangulat, ami uralkodott egyébként ezen a világdöntőn, atlétika világdöntőn, mint élő DJ-re gondolok, meg hasonló show elemekre, az itt nagyon pozitívan hatott szerintem, mint a szurkolásra, mint a versenyzésre a sportolók által, és ahhoz kell most már a vetélytárs és egyben jó barát, Karalis, kivel most már junior koruk óta folyamatosan együtt versenyeznek, minden világversenyen szinte együtt állnak a dobogóra már junior koruk óta, hogy felnőtt a feladathoz, úgymond felnőtt erre a szintre, nyilván elképesztő munkát tehet bele valószínűleg, ugye, és tehetséges is, de elkezdte ostromolni ugye a saját csúcsait, határait, feszegeti, tolja egyre feljebb azt a rudat, és ez kell ahhoz, hogy belekényszeríti úgymond a mondót, hogy most már szinte kelljen is a világcsúcsra ugornia, ne pedig csak a szervezők kérése miatt, mondjuk, amikor már megnyeri a versenyt egy 6 fölötti bármilyen ugrással. De azt láttam, hogy Duplantis már egy picit azért elfáradt a végére azáltal, hogy folyamatosan ugye magasabbra
2: tette. Kis adta Brüsszelt, ha jól emlékszem. Tehát egy Gyémántliga döntő.
3: Igen, őnek ott volt, amiatt aggódtunk, igen, hogy esetleg itt a budapesti versenyére ez kihatással lehet, főleg úgy, hogy ők is ugye pénteken ugrottak, és ezzel a hideggel féltünk attól, hogy a hajlító érzékenysége miatt ez, az biztos, hogy nem jótékonyan hat rá a versenyzésére, de aztán hál' Istennek nem okozott ez problémát, de hogy folyamatosan kellett ugrani ugye 6 méter fölött több magasságra is, mert Karalis átvitte, én azt hiszem, hogy egy picit már ott elfállt a végére, ha ez nem lett volna, akkor én megkockáztatom, hogy frissebben áll oda, akkor lehet, hogy a világcsúcs akár át is ment volna.
2: Közeledünk már a te számaidhoz, még egy kicsit hosszabb, 5000 méter férfi. Itt az érdekesség nem az, hogy Jakob Ingebrigtsen nyerte meg, hanem hogy az idei legjobbját futotta szeptemberben, tehát egy season best-tel tudott nyerni, és ugye Cole Hucker, illetve Parker Wolf volt mögötte. Ingebrigtsennek nem igazán sikerült az idei szezonja, de ő azt gondolom, hogy ő inkább a Los Angeles-i olimpiában gondolkodik, meg amit tud az utolsó részén a távnak, az meg mindig elképesztő.
3: Annyiban engedd meg, hogy kijavítsalak, hogy az, hogy nem igazán sikerült a szezonja, ez leginkább annak tudható be, hogy ő neki konkrétan volt egy sérülése, sőt, volt egy Achilles-hín műtétje is, tehát ő gyakorlatilag kényszerpihenő volt, és most tudta összeszedni magát annyira, hogy ugye itt az Európa-bajnokságon már el tudott indulni, illetve, bocsáss meg, ott ugye jól emlékszem, mert nem akarok megint butaságot mondani, az Európa-bajnokságon azt hiszem...
2: Ezt majd csekkoljuk.
3: Ezt majd megnézzük, mert sok verseny nézek, meg sok info, meg adat van a fejemben, nem akarok butaságot mondani, ez inkább javítom én is magam, de hogy a szezon végére kapta össze magát, és azt hiszem, igen, nem is indult az EB-n, hanem pont, amit te mondtál, tehát a Gyémántligán tudott elindulni, és ott látszott az, hogy hoppá, hát ő azért úgy tűnik, hogy jó állapotban van, és én ezzel kapcsolatosan azt is gondolom, hogy bár az 1005 volt nála fókuszban még az előző években, de neki nagyon-nagyon fekszik például ez az 5000 méter. Most legjobb tudomásom szerint az utcai futó világbajnokságon is fog futni 5 kilométeren, és nem nagyon akarták ezt kockáztatni, ezért mondta vissza végül, hogy bár a szervezők által bekerült volna 1500-on itt a budapesti világdöntőbe is, tehát a 12 fő helyett 13-an indultak volna, de aztán ő ezt visszamondta az 5000 után, akár aznap este, vagy másnap reggel, azt már nem tudom, de visszamondta, tehát visszalépett, mert nem mer kockáztatni ennyire még, tehát egy kicsit, ő azt mondta, hogy érzékeny a lába, de szerintem ez inkább csak az volt mögött, hogy óvatosság. Úgyhogy én számomra annyira nem is volt, hogy őszinte legyek, meglepetés. Ugye papíron az előzetes jóslások szerint ugye ezen a világdöntőn ilyen működött egy ilyen statisztikai mutató, hogy mutatta, hogy hány százalék esélye van ennek vagy annak a versenyzőnek az adott versenyszámban. Hát őt elvileg azt hiszem 12-nek jósolták meg, aztán hát elég lazán nyert, illetve az a befutó, láttam egy befutó képet, ahol gyakorlatilag ilyen V-alakba, nem tudom, öt amerikaival mögötte futva, sokan görcsölve, kicsorítva, ő meg gyakorlatilag már csak kifelé intve mutatva, a beérkezés után meg az óráját leállítva, kicsit, mint hogyha elment volna a városba körülnézni, és futott volna egyet, tehát azt csináltam mezőnnyel, amit akart, szóval egészen elképesztő állapotban van.
2: Ha már az 1005-öt szóba hoztad, ugrunk néhány számot, ugorjunk a női 1500-ra, amit a lengyel Klaudia Kazimierska nyert meg, és az volt az érdekes számomra, hogy megelőzte Hunter Bellt, és ha jól emlékszem, most itt próbálom visszanézni az időket, talán 17 század másodperc különbség volt közöttük a befutásnál. Az emlékeid szerint ez mennyire gyakori, hogy 1005-ön ilyen minimális különbségek döntenek?
3: Előfordul ez, tehát a közép-hosszú távfutó számokban már csak amiatt is előfordul, mert nagyon sok esetben van úgynevezett taktikai versenyzés, amikor meg kicsit lassabban futják az elejét, vagy a táv közepén van egy visszalassulás, össze torlódik a mezőny, és aztán utána főleg arról nem beszélve, és emiatt nem meglepő ez a 17 század, hogy ne felejtsük el, most már másodszor mondom, hogy itt a világ elit, a krém, a világ legjobbjai közül is a legjobbak voltak meghívva a versenyre, tehát ezért volt az, hogy amikor együtt futott a mezőny, főleg a távfutó számokban, azért nem volt olyan, amihez hozzászokhattak már akár a nézők, tévénézők, ugye amikor látnak mondjuk egy világversenyt, előfutamokat, elődöntőket, stb. Vagy egy döntőre, amikor valaki beverekszi magát, de igazából nem annyira nincs azon a szinten, mint ott azok, akik az érmekért futnak, és akkor van egy ilyen nagyobb szétszakadás és lemorzsolódások, és már leszakadnak. Itt ilyen nem fordult elő, mert gyakorlatilag mindenki olyan időeredménnyel rendelkezik, ami feljogosította ahhoz, hogy itt ezen a versenyen részt vegyen. Abból a szempontból egy picit meglepetés lehetett akár az, hogy Hunter Bell kikapott, hogy ő most iszonyatosan jó állapotban van, és ezt mutatta ugye az elmúlt, vagy ebben a szezonban az elmúlt ezt megelőző versenyeken. Viszont a lengyel lány volt az, aki úgymond most robbant be ebben a szezonban, és ennek a szezonnak is a végére. Kezdődött azzal, hogy Sziléziában a hazai rendezésű lengyel versenyen országos csúcsot szerettek volna vele futtatni, úgymond a szervezők, és ez egyrészt össze is jött neki, megfutotta a lengyel csúcsot. Nyulazással, igen, de megfutotta 3.54-jel, azt hiszem a lengyel csúcsot megdöntötte. Ez már azért egy nagyon komoly eredmény az ő szintjükön is, és ezután ugye megnyerte a zürichi vagy a brüsszeli gyémántliga döntőt 1500-on, az is még azt gondolom, hogy még mindig gyakorlatilag meglepetés volt, de ezek után meg már valamilyen szinten azt gondolom, hogy az már akkor nem feltétlen az, hogy itt is tudott nyerni, arról nem beszélve, hogy ő azért nem tudom, nem egy lengyel kis falucskába készülgetett, hanem Oregonban edz egy elég komoly amerikai csoporttal és edzővel, úgyhogy én azt gondolom, hogy jól sikerült az időzítés.
2: Női 800, a svájci Audrey Verro nyert, és akiket megelőzött érdekes módon talán azok a nagyobb nevek, ugye Hodgkinson, illetve Femke Boll. Bollnak sikeres vagy jó döntés volt, hogy a rövidebb távokról most kezd átváltani a hosszabbakra, ugye egyre inkább 800-on indul.
3: Egyrészt ez azt gondolom, nem akarok nagyon elcsépelt kifejezést mondani erre, de az idő fogja majd valószínűleg eldönteni. De véleményem szerint egyrészt emelem kalapom előtte amiatt, hogy ő egy kényelmesebb utat is választhatott volna, és főleg most, hogy Sydney McLaughlin, aki ugye a legnagyobb riválisa és egyben a világ legjobb 400 gátasa, ugye éppen szült ebben az évben, tehát gyermekvállalás miatt ugye kihagyja most itt az idei jövő évet, és tulajdonképpen valószínűleg mindent megnyert volna, megnyerne Femke Boll, de és emiatt becsülöm benne azt, hogy egy ilyen gyilkos távra felváltott föl, mert 800-ra, mert új kihívások elé akart állítani magát. Pehére berobbant a svájci Verro, aki számomra egy picit azért már meglepetésre ugrott elég nagyot, és nagyon komoly egyéni csúcsot, hogy olyan egyéni csúcsot, ami már egy korszakos világcsúcsot ostromol, ami ilyen megdönthetetlen kategóriának tűnő világcsúcs, vagy volt ugye az idei évig, és nem is nagyon jártak a közelébe hölgyek, úgyhogy én szerintem neki még, ő még nem 800-as, tehát hogy iszonyatos alapjai vannak, nagyon jó edzője, nagyon komoly istálló, nagyon jó háttér, fantasztikus, hogy fedett pályán 1.59-el elkezdte ugye a 800 méteres karrierjét, ugye élete első 800-ával, folyamatosan jött lefelé fedett pálya után, ugye szabadtéren már 1.57-et, 1.55-öt, 1.54-et futott, tehát szerintem óriási lehetőség van, vagy potenciál van benne, de ez volt a gyakorlatilag szerintem a hétvégén világdöntő három napján a legjobban várt versenyszám a női 800. Nagy meglepetés végső soron nem született, egyrészt nem dőlt meg a világcsúcs, másrészt lényegében papírforma született, de mondom, ismétlem magam, szerintem ő még nem 800-as, egyszerűen ahhoz, hogy ilyen szinten fölvegye a lépést, hogy itt már ugye világcsúcsokról beszélgetünk, ahhoz még szerintem nagyon komoly speciális ingerek kellenek még neki.
2: Maradjunk a 800-nál, a férfiaknál Jamel Sajati nyert, ő ugye Algériába vitte a kupát, Marco Arop, illetve talán meglepetésre a kenyai Ványonyi előtt, ugye a harmadik lett, és ami még érdekes, akit én egy picit előbbre váltam, az a hatodik helyen végző Mark English.
3: Igen, Márkkal régóta ismerjük egymást, amikor futottam a máig élő magyar csúcsot 800-an, akkor is egy versenyen vettünk részt, ő előttem ért be a célba, közvetlenül előttem lévő helyezett volt, úgyhogy már nagyon sok versenyen futottunk együtt, kérdeztem is, hogy érzi magát, mondta, hogy nagyon jól, nagyon rendben van, ez bizonyította az is, hogy mondom, én azt gondolom, hogy már megújulva, mert azért most már ő sem a fiatalok közé tartozik, de idén is, tavaly is, tehát folyamatosan ír csúcsokat döntött, egyéni csúcsokat futott. Előrébb vártam én is valóban, de ezt egyébként ott a helyszínen sem beszéltünk róla, de én azt gondolom, hogy Számomra a Szedzsáti győzelme meglepetés volt, nem őt vártam az első helyre, viszont én szerintem a londoni David Rudisás világcsúcsos 800 méter óta én megkockáztatom, hogy ez az egyik legjobb, legszínvonalasabb, leggyorsabb futás volt alapvetően, mert hiszen bár világcsúcs nem született, 1.41-el nyerték, de mindenki utána 1.42-t futott, az utolsó helyezett is 1.43-10-re éppen, hogy kicsúszott az 1.42-ből, tehát szerintem ez ilyen minden idők egyik leggyorsabb futása az az ominózus világcsúcs futás óta. Keményen bevállalták, ehhez kellett az, hogy az Árap ér rájon, és nem sokkal lemaradva a világcsúcs részidőktől, amit anno a kenyai Rudisa futott, hát egyfajta kamikáze futást bevállalva, de ő nem akarta véletlenre bízni, nem bízott a hajrájában talán, vagy csak szimplán meg akarta adni az esélyt magának, hogy akkor itt egy nagyon komoly időeredmény szülessen.
2: 1500 férfiak, Josh Kerr nyert, ez talán nem meglepetés, ugye Cameron Myers, illetve Hobbs Kessler volt a második és harmadik, de hogy az amerikaiak még a negyedik, ötödik helyet is behúzták Hacker és Nuguz révén, az jelzi, hogy milyen munka folyik ott. Kör, hogyha jól emlékszem, akkor 9 versenyen indult, és 9-et nyert meg 2026-ban.
3: Igen, alapvetően kevés versenyen indult, ennél azért sokkal többen szoktak általában elindulni, főleg távfutók. A világcsúcsot sikerült döntenie ugye hazai pályán, Londonban, mérföldön, azért az is egy 3.42-es futás egy mérföldön, tehát ez bitang kemény, csak hogy a hallgatók tudják hova tenni, gyakorlatilag ott az 1500 méteres részidő körülbelül hasonló, vagy azt hiszem talán ennyi volt, mint amivel most nyerte a versenyt, ugye még túl kell futnia több mint 100 méterrel, ugye a mérföld 1609 méter. Úgyhogy igen, én úgy láttam a mozgásán, hogy ahogy már az korábban említettük Jakob Ingebrigtsen 5000-ét, én azt gondolom, hogy azt csinált a mezőnnyel, amit akart, tehát ő ide nyerni jött, volt is egy kis visszalassulás a második körben, a részidők alapján nem is feltétlen vártam 3.30-on belüli futás, de mégis az is megtörtént, tehát egészen elképesztő volt. Én azt sajnáltam, hogy volt a Jakobtól a visszamondás 1500-ön, mert azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb verseny lehetett volna, és akár jobb időeredmény kiszülethettek volna.
2: A szervezők a harmadik nap végére hagyták a két 200-at, a férfit és a nőit, és két duplázó, Kenneth Bednarek és Melissa Jefferson Wooden nyerte, úgy, hogy a világ idei legjobb eredményét produkálták, úgy, hogy a százakat is ők nyerték. A kérdésem az ezzel kapcsolatban, hogy én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt a világdöntőt, de azzal, hogy a szervezők azt szeretnék, hogy ez legyen a szezon záró eseménye, azzal ugye benne van, hogy a fedett pályás szezon február-március környékén megkezdődik, és gyakorlatilag egy ilyen 6-8 hónapos periódus végén vannak a sportolók, és talán ez is magyarázza, hogy világcsúcs nem született, de meglehetősen fáradtak, és az utolsó energiájukat mozgatják meg egy ilyen versenyen. Tehát jó helyen van-e ez a világdöntő?
3: Hát igen, ez egy nagyon jó felvetés és kérdés. Tudok egy pici párhuzamot vonni azzal, hogy nekünk Magyarországon a csapatbajnoki döntő is ugye most volt augusztus végén, vagy az előző években szeptemberben szokott lenni, és mint versenyző is, ugye anno a Ferencvárossal én még ugye egy történelmi sikert tudtunk elérni pont visszavonulásomkor, ugye mi megnyertük ezt a csapatbajnoki döntőt, azóta sajnos ez nem sikerült, de hogy versenyzőként is, meg most már edzőként is, hogy tanítványaim részt vesznek rajta, azt tudom mondani, hogy ez valahol, ki kell mondanom őszintén, ez egy ilyen nyűg ilyenkor a szezon végére, mert vagy az van, hogy már a fiatal versenyzőim már túl vannak a családi nyaralásokon, meg pihenőn, és már igazából az alapozást szeretnénk majd elkezdeni, de közben meg egy versenyen kell részt venni, ahol nyilván azért kellene teljesíteni, vagy pedig pont az van, hogy mondjuk a profik, mint mondjuk most a Attila, Molnár Attila, vagy Takács Bogiék, Kozák Lucáék, Halász Bence, akik mondjuk a szezont végignyomják, nagyon minőségi versenyeken vesznek részt, legmagasabb szinten versenyeznek, van egy EB vagy VB ugye szabadtéren, vagy amit te is említettél, valaki már télen elkezdi, és még fedett pályázik is, végignyomja az egész szezont, és aztán amikor már egyszerűen, mivel nem gépek, hullafáradtak, akkor jön egy ilyen verseny, ahol meg hát egyértelmű, hogy itt most például a magyaroknak is hát hazai szervezés van, tehát oda akarják tenni magukat. A nemzetközi versenyzők meg, ha nem is a budapesti helyszín miatt, mert valószínűleg nem feltétlenül ez hozta őket lázba, legyünk őszinték, hanem mondjuk a versenyszámonkénti 150 ezer dolláros első helyért járó pénzdíjazás, ami még a legmagasabbban jegyzett versenyzők költségvetésében is azért ott át tud írni dolgokat, illetve ezért akár ők félretesznek, mint ahogy tudjuk is, hogy kiderült, hogy nagyon sok versenyző lenyilatkozta, hogy azért nem indult el bizonyos versenyeken az év során, vagy azért nem készült akár az EB-re, pont nem oda hegyezte a formát, vagy tengeren túlról érkezők mondták le akár a Gyémántliga döntő szereplést is, amiatt, hogy itt Budapesten teljesítsenek. És egyébként, amit az előbb említettél, valóban ez a 100-200-as duplák a fiúknál és lányoknál is, Kenny Bednarek és is a Melissa Jefferson Woodentől, az még ráadásul nem csak, hogy azon kívül, hogy valóban World Lead eredmény is született, de ezek ettől függetlenül is szerintem a háromnapos versenynek a kiemelkedő eredményei voltak.
2: Kazi Tamás, köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Befejezte labdarúgó játékos pályafutását Bőle Lukács. Vele beszélgetett Szabó Bence.
3: Bejelentetted, hogy visszavonulsz a profi futballtól. Hogyan jött számodra ez a döntés? Azért elég hosszú időszakot lehúztál már a labdarúgó pályákon. Miért éppen most érkezett el ennek az ideje?
4: Igen, hát egy ideje már fontolgattam ezt, főleg az a sérülések miatt. Az utóbbi két évben elég sokszor voltam sérült, és hát megmondom őszintén, már nem okozott annyira örömöt a mindennapi edzés, mikor ugye fájdalmakkal küzd az ember. Igazából a Szent Lőrincen fociztam még ugye tavaly, és fél évkor igazoltam át Kaposvárra. Az egyik oka a távozásomnak Szent Lőrincről az volt, hogy Kaposvárra költözött az egész család, és nem szerettem volna már ingázni többet, pont azért, mert éreztem, hogy már sok a szervezetemnek, sok utazás, és igazából akkor jött a Rákóczi megkeresése, hogy mi lenne, ha csatlakoznék. Nagyon tetszett az ötlet, mert láttam a potenciált a csapatban, és tényleg szerettem volna visszaadni valamit a klubnak, ahol ugye nevelkedtem, és segíteni a csapatot a feljutásba. Úgyhogy január-február környékén a Rákóczihoz igazoltam, de hát nem úgy sült el a dolog, ahogy terveztük, mert még a felkészülést azt megcsináltam, utána viszont jött egy sérülés után már a következő, olyannyira, hogy májusban meg is kellett operálni a térdemet, és ezután döntöttem úgy, hogy mivel ez egy ilyen 6-8 hónapos rehab történet lett volna, hogy abba hagyom a profi játékot, és leginkább ugye ez az egészségügyi okok miatt döntöttem így.
3: Egyébként mennyire volt jellemző a te pályafutásodra, hogy a sérülések nagyon hátráltattak volna, vagy csak ez az utolsó időszakban volt így?
4: Nem, abszolút jellemző volt sajnos a pályafutásomra, hogy sokszor bajlottam sérülésekkel. Hát igazából soha nem jön jókor a sérülés, de sokszor nagyon rosszkor jött, ilyen pekes időszak, vagy amikor nagyon jól ment a játék és eredményes voltam, akkor sajnos mindig jött egy sérülés. Úgyhogy ez rám így jellemző volt, és igazából ennek tudatában is döntöttem úgy már így 36 évesen, hogy beláttam azt, hogy már nem biztos, hogy olyan szinte tudok jutni, tehát olyan szinte fel tudom hozni magam pont a sérülések miatt, mint amit én szeretnék, és elvárok magamtól. Így meg jobbnak láttam meghozni ezt a döntést, holott még azért szerettem volna játszani, de így láttam jónak, hogy inkább így döntök.
3: Ilyen szempontból kerek lehetett ez a történet, hogy végül is csak a Rákócziban fejezted be úgymond a labdarúgást, ahonnan gyakorlatilag az egész NB1-es pályafutásról is elindult.
4: Hát így van, szerettem volna, hogy kerek lesz, és akkor egy ilyen keretet adni az egész pályafutásomnak. Hát így, hogy igazából pár éves tudtam lépni, így nem mondanám kereknek, de hát én úgy gondolom, hogy mindent megtettem, amit tudtam. Sajnálatos módon jött ez a műtét, ami tényleg hát muszáj volt, de így nem tudtam a pályáról visszavonulni, úgymond.
3: És akkor hogyan tekintesz vissza így erre az egészre? Azért nyertél magyar bajnokságot, magyar kupát, játszották külföldön azért, és elég elismert labdarúgó voltál külföldön is. Egy dolog talán, ami hiányozhat a pályafutásodból, az a válogatott, nem?
4: Hát így van, de én azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nagyon tűz közelben talán kétszer voltam, ugye még talán amikor a Fradiban játszottam, illetve onnan, amikor kölcsön szerződtem az Zalaegerszeghez, és talán pont ezért is, vagy talán még a romániai időszakomban, pont ezért is, mert mindig jött valami, ami miatt nem tudott ez kiteljesedni. Igazából mindig is úgy voltam, hogy adott esetben bizonyos mértékig büszke voltam arra, amit elértem, de elégedett soha nem voltam vele. Így utólag visszanézve örülök neki, meg hálás vagyok, hogy legalább ez is megadatott, tekintve így a sérülésekkel való körülményeket, úgyhogy nem akarok úgy visszagondolni, hogy lehetett volna több, hanem tényleg örülök neki, és hálás vagyok, hogy ezeket átérhettem a mindenféle szempontból, tehát akár a bajnokság megnyerését, akár a rosszabb időszakokat, tehát mindenből tanult az ember, mikor kiesett a bajnokságból az adott csapattal, szóval voltak hullámvölgyek, meg voltunk magasan is, de én azt mondom, hogy mindig tudott tanulni az ember.
3: Egy kicsit a romániai időszakodra térnék ki, mert az, hogy 2014-ben te odaigazoltál, az ugye magyar szempontból egy igen különleges dolog, mert a rendszerváltás utáni világban nem is nagyon tudok így most visszaemlékezni nagyon más magyar labdarúgóra, aki abban az időszakban oda szerződött volna Romániába, ráadásul még nem is Erdélybe, hanem még a Kárpátokon túlra, tehát

0: És igazából a menedzserem hatására döntöttem, úgy ráhallgattam, hogy ez nekem előnyös lesz, és igazából örülök is neki, hogy meghoztam ezt a döntést, mert igaza lett, bár nem volt egyszerű azért tényleg így az ismeretlenbe elindulni. Hát annyiban volt jó, hogy teljesen ott a moldáv határnál voltunk, hogy ott viszont nagyon kevés magyar is volt a környéken, így annyira nem volt jellemző ez a konfliktus vagy magyar ellenesség, mint mondjuk az erdélyi területeken vagy akár Bukarestben, úgyhogy abszolút, hogy nem éreztem semmi hátrányát, hogy én magyar vagyok, ugyanúgy kezeltek, mint az olaszt, a horvátot, a többi légióst, úgyhogy nagyon szép éveket töltöttem ott, nagyon szerettem kint lenni Jászvásárban.
1: És egyébként, hogyha már mondod a többi területet, akkor mint vendégjátékost ez hogyan érintett téged, hogyha így most vissza tudsz gondolni?
0: Hát mondom, igazából csak ott tapasztaltam meg konkrétan a pályán a szurkolóktól, de az nem is feltétlenül mindegyik felém irányult, akkor pont a bíró is egy magyar bíró volt, a Kovács István, úgyhogy ez az egy ilyen momentum volt, amikor ezt hallhattam, bár még akkor annyira fel se tűnt, mert akkor még nem tudtam annyira románul, úgyhogy abszolút pozitívumként éltem meg az egész kintlétemet.
1: És abban az időszakban azért az is ott írtak rólad, én ahogy visszaemlékszem, hogy te annyira tetszettél ott egyes románoknak, hogy akár még román válogatottba is szerettek volna téged.
0: Hát igen, ez jobban felkapta az újság, mint kellett volna szerintem. Annyi történt, hogy egy felkészülési meccsünkön kim volt az akkori szövetségi kapitány, és neki ott nagyon jól ment nekem a játék, neki tetszettem, és felvetette a lehetőségét, hogy mi lenne, ha ott behívót kapnék, ha ugye megvan az adott év, amennyit ott légióskodtam, stb. De hát ugye ettől nagyon távol voltunk akkor, és megmondom őszintén, nem is fogadtam volna el a meghívót. Úgyhogy igazából ennyi volt ez az ottani történet.
1: És ugye abban az időszakban, mint ahogy beszéltünk róla, gyakorlatilag magyarként ilyen tekintetben te voltál, mint az első, mert ugye most már azért azzal, hogy a Sepsi ott szerepel az első osztályban, nyilván erdélyi magyarok eddig is játszottak a ligában, de magyarországi magyarként úgymond valamelyest utat nyithattál szerinted a többi magyarnak?
0: Hát azt nem tudom, lehet, hogy egy jó példa lehettem akkoriban erre, hogy én is innen Somogyországból kikerülve magyarként megálltam a helyemet ott Romániába. Biztos, hogy valakinek ez is egy pozitívum volt, aki gondolkozott utána a légióskodáson. Nem tudom, megmondom őszintén, azt látom, hogy ugye nyilván most már több magyar játszik kint.
1: És haza kerültél végül is a Ferencvárosba 2017-ben, ami ugye az a Fradi akkor egy olyan csapat volt, ami már úgy építkezett, és a bajnoki címek irányába tartott, a sorozatos bajnoki címek irányába. Te ebbe a Fradiba kerültél haza, és úgy tudom, hogy ez neked még külön érzelmi faktor is volt.
0: Hát igen, én a Dol érába kerültem oda, a Fradihoz. Hát ott megint sikerült egy sérülést összeszednem már az elején, egy-két Európa Liga meccs után, illetve nagyon emlékszem, egy vagy kettő bajnoki után beszakadt a csont közelítő izmom a csontról, és műteni kellett ott is. Gyakorlatilag az első éven majdnem, hogy teljesen kiesett. Az utolsó pár bajnokin voltam már így játékra alkalmas, és akkor az utána a következő év, amikor ugye már a Rebrovval bajnokok lettünk, az volt igazából egy olyan év, ahol inkább meg tudtam mutatni magam.
1: Hogyha az edzőidet nézed, akkor a Rebrov mennyire különleges ebből az edzői felhozatalból?
0: Hát nekem ő volt a legjobb edzőm, tehát ezt mindenkinek mondtam, akivel így beszéltem és kérdezte. Az ő profizmusa az tényleg, hát az kellett ahhoz, hogy a Fradi újra bajnok tudjon lenni. Tényleg ilyen nagyon statisztika alapú, érzelemmentesen, csak a adott munkában hisz, hogy arra tényleg maximálisan koncentráljon mindenki. Lehet, hogy volt voltak ennek, vagy vannak is azóta, nem tudom.

0: negatívumait egy idő után azért így befásulnak a játékosok, vagy ez az adott időszakra talán jellemző volt, de az biztos, hogy ott az ő irányítása alatt tényleg minden klappolt. Mondom ezt úgy, hogy amúgy nem voltam így a kedvezményezettje, tehát nálam előrébb sorolt játékosokat, amivel ugye nem is volt problémám. Én próbáltam mindig, amikor lehetőséget kaptam, teljesíteni. Tehát még tehát elismerem nagyon úgy, mint edző, de úgy mondom, hogy nem voltam én egy kedvence.
1: Ugye játszottál jó pár mérkőzés ezzel együtt is a Ferencvárosban, hogy azért teljesen ilyen fix, stabil ember nem voltál a Fradiban, de alapvetően ezt így minek tulajdonítottad, hogy végül is nem tudtál annyira stabil kezdővé válni a Fradiban?
0: Hát igen, az egyik pont ez, hogy nem játszottam sokszor a saját pozíciómban, tehát hogy én amikor a Rebrovnál lehetőséget kaptam, nagyon sokszor 8-as pozícióba tett be, tehát a pálya középső részébe. Én amúgy meg jobb vagy bal szélsőnek vallom magam, inkább a kettő közül jobb oldalt szeretek játszani, és akkoriban ugye mást favorizált ezeken a pozíciókon, viszont szükség volt arra, hogy másik pozíción játszak, és akkor így lett megoldva, hogy nem az eredeti pozíciómban játszok. Úgyhogy így visszagondolva lehet, hogy jobban kifuthatta volna magát ez a dolog, hogyha az eredeti pozíciómban játszok végig, de mondom, igazából örültem neki bárhol, csak játszok.
1: A Ferencváros után végül a Honvédhoz kerültél, játszottál Pakson is, Mezőkövesden, Szentlőrincen, mint ahogy egyébként arra már tettél említést. Ezekből az időszakokból mi az, amit így visszaidézel szívesen? Melyik klub áll úgy közel a szívedhez, hogyha ezekre visszatekintesz?
0: Hát ugye a Fradi az mindenféleképpen a bajnoki cím miatt nagyon közel áll a szívemhez, illetve az egésznek a milliója, az a szurkolók, hogy mennyi ember szereti a Ferencvárost itthon, az hihetetlen, és hogy mennyire tudják támogatni a játékosokat. De nagyon szívesen visszaemlékszek a zalaegerszegi kölcsönjátékomra, ami ugye rövid időszak volt, de annál tartalmasabb. Tehát ott is a kieső helyen volt a csapat a téli szünetben, és akkor utána csatlakoztam én, meg még rajtam kívül egy-két játékos, illetve a Márton Gábor, mint edző, és egy nagyon jó tavasz produkálva a 7. helyen zárt végül a csapat, ami egy kis szerencsével lehetett volna 5. is, úgyhogy az mindenféleképpen az nagyon sokat jelentett nekem, nagyon szerettem Zalaegerszegen élni is, családdal leköltöztünk erre a pár hónapra, úgyhogy az nagy élmény volt, illetve még a Paksot emelném ki, ahol tényleg olyan a közeg, amiben jó lenni, és minden napokat tölteni, ott a játékos állománnyal is nagyon jó viszonyba kerültem, jól is ment a játék, bár ott is az edzőváltás után, ugye Waltner Robert alatt kerültem oda, és akkor a Gyuri jött vissza később, ott is egy teljesen új pozícióba kerültem, ugye ott nincsenek szélsők abban a formációban, viszont akkor egy ilyen szélső bekket játszottam az 5 védős rendszerbe, ami teljesen új volt nekem, de úgy érzem, hogy nagyon jól megoldottam, úgyhogy a Varga Barni mögött még én zártam a legjobb mutatókkal abban az évben a Paksból, úgyhogy én ott nagyon szerettem élni, meg focizni. Annak a történetnek is sajnos vége lett egy idő után, úgyhogy szerettem volna még, mondom, még itt a Rákóczival egy ilyen utolsó dolgot villantani, de az nem jött össze, és akkor még ugye említettem a Szentlőrincet, ami tényleg annyiban volt másabb, hogy ugye kisebb csapat, másik osztályban, annak is a költségvetését nézzük, ugye a vége felé helyezkedett el, viszont azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok meg első osztályúak, és tényleg mindent megtesznek a csapatért, úgyhogy azt mutatta meg, hogy oké, hogy szerényebb körülmények vannak, viszont annál nagyobb a tetrekészség.
1: Ugye itt említettem a beszélgetésnek az elején, hogy bajnok, illetve kupagyőztes, vagy ez a kupagyőztes dolog, szerintem beszéljünk erről egy kicsit, mert ugye te pályára léptél abban az idényben, amikor a Paks megnyerte a kupát, de ott már nem voltál ugye a csapattal, a Mezőkövesdhez igazoltál, de ugye azért ilyenkor megkapja egy labdarúgó az aranyérmét.
0: Meg igen, azt elküldték. Igen, hát most ez egy olyan dolog, hogy oké, pályára léptem az adott kiírásba, elmondhatom magamról, hogy magyar kupa győztes vagyok, de még igazából gólt is szereztem meg, tehát hogy hozzájárultam egy darabig, és akkor utána már ugye átigazoltam másik csapathoz, viszont igen, elküldték az érmet, úgyhogy ezúttal is azt köszönöm Paks csapatának.
1: Rátekintünk a jövőre te szempontodból, akkor mi az, amit hozhat? Mivel fogsz majd ezt követően foglalkozni, hogy véget ért a labdarúgó pályafutásod?
0: Hát igazából már egy hosszabb ideje, egy 5-6 éve, már így tudatosan készülök erre az időszakra. Van egy vállalkozásom, amit azóta építgetek, és igazából azzal szeretnék foglalkozni majd többet, mint ugye eddig a foci mellett, amennyit az időm engedte. Illetve hát a család az azért kitölti a mindennapjaimat gyerekekkel, kutyával, és hát a sporttól sem szakadok el, igazából a profi sporttól igen, de ezt leszámítva aktívan fogok sportolni minden nap, úgyhogy hát megpróbálom így kitölteni az időmet.
1: És a futballal kapcsolatos dolgok, a meccseket nézed majd adott esetben, vagy foglalkoznál is valamelyest a futballal?
0: Hát a meccseket ezt nézem, illetve követem azokat a csapatokat, akik közel állnak a szívemhez. Még egy 2-3 héttel ezelőtt voltam lent itt a Rákóczi-ba és a pályán a gyógytornásszal egyeztetni, viszont még nem volt annyira jó érzés oda lemenni, tehát hogy kicsit úgy, amikor kisétáltam, csak így a társakkal beszélgetve így az edzésre, úgy azért megfordult a fejembe, hogy de jó lenne még focizni. Hát így sajnos egészségügyi okok miatt így döntöttem, úgyhogy ez majd biztos így az idő előre haladtával könnyebb lesz, viszont tervezem azt igen, hogy kilátogatok majd meccsekre, és szurkolok a régi társaknak.
2: Bőle Lukácsot Szabó Bence kérdezte.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Peltik FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenki, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ismét argentin edzőt neveztek ki az Inter Miami edzőjének. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt. Folytatódik a napos őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
3: Sporthírek.
7: A bajnoki címvédő Győr 22 gólos sikert ért el a női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában. Győr Kisvárda 36-14. Az argentin Kili González nevezte ki vezetőedzőnek, a Pintér Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgó csapata. Az észak-amerikai profiligában szereplő klub, amelynek 2023 óta a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028. júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel. A 3 hónappal ezelőtt kinevezett Dino Topmöller távozik a Bajnokok Ligájában szereplő francia Lens labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról. A 45 éves német edző irányításával az előző szezon bajnoki ezüstérmese megnyerte a francia szuperkupát, majd 3-2-re győzött a Cseh Slavia Praha otthonában, a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt jól a Lens. Eddigi mérlege 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. A szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A titkos szavazáson 137 igen és 6 nem szavazatot adtak le a képviselők. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői a szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását és kutathatóságát. Szintén elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. Döntött a parlament arról is, hogy a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő novembertől. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Megnyílt a tavalyi év legjobb sajtófotóit bemutató 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A legkülönbözőbb témákat bemutató tárlaton, a többi közt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagydíjas alkotása, Nemeh Diana sorozata is látható, amely egy értelmileg sérült kamaszfiú mindennapjaiban nyújt betekintést. A tárlat november 8-áig tekinthető meg.
3: Közlekedés.
7: Baleset történt Budapesten, a 15. kerületi Szent Mihály úton, a Sárfi utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
7: Napos, száraz idő várható. Néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Győr-Moson-Sopron megyében erős széllökések is lehetnek. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 85 éve született Albert Flórián. Ebből az alkalomból készített összeállítást Cserjés Bendegúr.

0: Albert Flórián, a császár, az egyetlen magyar aranylabdás labdarúgó. 75-szörös magyar válogatott, egyszeres világválogatott, olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes. Játékosként végig csak a Ferencvárost erősítette. Négyszeres magyar bajnok, kupagyőztes, VVK győztes, háromszor volt gólkirály a magyar bajnokságban és back gólkirály az 1965-ös 66-os idényben.
1: Amikor van időm, hangversenyre jár,

0: Az imént Aradszky László és Albert Flórián Nem is olyan nagy dolog a foci című dalát hallották. Hamarosan megtudhatják, hogy miként keletkezett ez a mű, de előbb egy kis betekintést nyerhetnek abba, hogyan kezdődött minden Albert Flórián számára, aki 1941. szeptember 15-én, azaz napra pontosan 85 éve született Herceg Szántón.
1: Faluról lévén szó, hát ez egyértelmű, ugye, hogy volt egy szabad fél óránk, vagy egy óránk, akkor természetesen, hogy nem a foci, hanem a gumilabda, adott esetben a ronylabda került elő. Én nagyon sokat játszottam a ronylabdával, de ez az időszak nem Herceg Szántóra vonatkoztatható, hanem már amikor itt a Hernád utcai általános iskolában jártam, Hernád utca 46-ban. Ott két műszakban teljesítettük a kötelezettségünket. Ugyanis hol délelőttesek voltunk, hol délutánosok, és hát természetesen, mint ahogy a csapatok egy órával a mérkőzés előtt megtartják a taktikai értekezletet, mi is taktikai értekezletet gyanánt előbb érkeztünk az iskola elé, és bizony egyérintőztünk a ronlabdával, mondanom se kell, hogy a kapuk ugye mindenkor a táskák voltak.
2: Mikorra emlékszel vissza, amikor már a futball vitte a főszerepet?
1: A családnak is köszönhetem, ugyanis Herceg Szánt az eléggé kis falu volt, ugye, és a két bátyám már akkor aktív játékosa volt a hazai csapatnak, hogy úgy mond. Úgyhogy én, mint kisgyerek, végig kísértem őket minden egyes mérkőzésre. Hát falun annak idején ugye hát biciklivel, motorral, meg traktor által vontatott pótkocsival mentünk. Meghatározta az én további érdeklődésemet a sportágak iránt, bár hozzá kell tennem mindjárt, hogy amíg nem lettem igazolt játékos, azért a labdarúgás volt az első számú, de mellette, ha nem is versenyszerűen, de azért hát sportolgattam. Ha valaki valamit szeret, azért áldozatot kell hozni. És hogyha valaki nem tudja alárendelni az egyéb érdekeit, annak ugye már elsődleges a tanulás. Hát ez egyértelmű, hogy az embernek azért mégis legyen valami képzettsége, mert egy 8 általános ma már annyi, mint hogyha az ember nem is járt volna iskolába. Minimum a gimnázium érettségi. Hát nekem erre az időszakra esett, és ezért volt talán egy kicsit nehezebb, mert az utolsó két évemet, ugye harmadikos, negyedikes voltam akkor, amikor mi Őrszent Miklóson laktunk, és onnan bizony minden reggel 3:30-kor keltem, jöttem a 6 órás vonattal, és a nyári időszakban, amikor már hosszabbodtak a napok, ugye később kezdődtek az edzések, bizony volt úgy, hogy csak Veresegyházáig jutottam el a vonattal, mert az volt az utolsó járat 7:30-kor, és bizony volt úgy, hogy Veresegyházáról futva tettem meg az utat, hogy azért maradjon időm egy kicsit a tanulásra is, meg hát azért az a napi minimális alvás is hiányzott az iskola után, ugye, na és nem utolsó sorban az edzés.
0: Albert Flórián története aztán így folytatódott.
3: Csak 11 éves koromban kerültem ide föl Pestre, és mindjárt a Ferencvároshoz, illetve akkori elődjéhez, a Kinizsihez, mert a Fradi nevet elvették 8 évre. Tehát én máshol nem játszottam, csak ebbe a csapatba. Valóban el tudom mondani, hogy több időt töltöttem a Ferencvárosba, annak idején, mint játékos a pályán, most pedig lenni, mint különböző beosztású vezető az irodákban.
4: És a további kezdőrúgásokat, lökéseket kiadta Baróti Lajos, mondjuk 59-ben?
3: Nem, hát maradjunk annyiba, hogy itt 52-ben feljöttünk, ugye, és szeptemberben már Száger Misi bácsi, aki nekem óriási tanítómesterem, és neki nagyon, de nagyon sokat köszönhetek, mert ő volt, aki rajtam kívül, furcsa dolog, hogy magammal költöm, de hát így tudom a mondatot kerekét tenni, rajtam kívül még rengeteg válogatott játékost adott a magyar labdarúgásnak. Tehát ő kezdte, utána a Tátai Sanyi bácsi folytatta az ifibe a Kapocsi Sanyi bácsival. Érdekes dolog, hogy a Kapocsi Sanyi bácsi későbbiek folyamán a válogatottnál is edzőn volt, ugye a Hofer Józsi bácsival együtt, amikor a Józsi bácsi volt a szövetségi kapitány. Utána jött ugye a Tátai Sanyi bácsi, aki betette az első csapatba. Na hát innentől kezdődött a tulajdonképpeni pályafutás.
4: Az érettségi az hogy zajlott? Jól emlékszem, ott volt hát egy kis segítség?
3: A Baróti Lajos bácsi, ugye 17-18. Éves voltam, Madách Imre gimnáziumban jártam. Emlékezetes dolog, hát maga a Madách Imre gimnázium is, ugye, mert ott rendkívül. Most nem azért mondom, mert leérettségiztem, ugye, mert ez volt a feltétel annak, hogy válogatott legyek. Ugyanis Lajos bácsi mondta, leérettségizem, válogatott leszek a svédek ellen, akik 58-ban világbajnokságon a második helyet szerezték meg. Tehát hál' Istennek sikerült. Úgyhogy utána hosszú időn keresztül pendliztem ugye, az Üllői út és a különböző stadionok közül, mert jött a 60-as olimpia. Tulajdonképpen 58 novemberében játszottam először a Ferencváros első csapatába, és utána 8 hónap múlva pedig már válogatott lettem. Szóval ez egy gyors karrier volt, és hát fiatalon a Fradi, az olimpiai válogatott selejtezők, ugye utána a nagy válogatott, de hát ez egy olyan édes teher volt, amire a mai napig is szívesen emlékszem vissza.
0: Emlékezzünk vissza mi is ezekre az édes terhekre. Albert Flórián bemutatkozott a válogatottban a svédek ellen 1959. június 28-án. A Szovjetunió elleni mérkőzés után a magyar csapat októberben Jugoszlávia ellen lépett pályára, Albert Florian mesterhármast szerzett. A következő Svájc elleni 8-0-ra megnyert találkozón is betalált, aztán az egyik legemlékezetesebb gólját szerezte az NSK ellen. A kommentátor Szepesi György.
5: Igen, most is Tihi Albert labda álltás után, Albert előre tör, most lőd rá, nagy cselsorozat, lövény, gól! Kérem, ilyet csak a legnagyobb játékosokkal lehet látni. Albert, mint valami mágus, mint valami varázsló, lerázott egyszerre magáról három embert, akkor még ketten rohantak oda, kikeveredett balra, megállt 3 méterre a kaputól, megvárta, amíg Tilkovszky elmozdult, és ballal szédületes gólt vágott a léc alá.
0: A 4-3-ra megnyert mérkőzésre Albert Florian így emlékezett vissza.
6: Erre a mérkőzésre különösképpen mi fiatalok Göröcs Jancsitól kezdve rajtam keresztül készültünk nagy-nagy izgalommal, hiszen élénken élt emlékezetünk az a szomorkás 1954-es VB döntő Svájcba, ahol a németek nyerték a világbajnokságot. Ezen kívül még emelt a tétjét, hogy az akkor 1954-ben győztes német válogatottból nem kevesebb, mint 7 játékos lépett pályára itt a Népstadionba. Tehát olyan visszavágó jellege volt ez hazai pályán, hazai közönség előtt. Hát mondanom se kell, hogy teltház volt, 90 ezer ember. Megérkezett a német válogatott, és hát ugye novemberről lévén szó, meglehetősen nagy eső zúdult a pályára. Sepp Herberger, hát ezt nem kell különösképpen bemutatni, kilépett a gépből, ezt mondták a újságírók, fotósok is, azt mondja, ez a mi időnk.
7: Emlékezve 54-re.
6: Igen, utána nagy meglepetéssel vette tudomásul, hogy a stadionban szem először és utoljára volt az, hogy a katonaság ponyvával leterítette a gyepszényeget, és közvetlenül a mérkőzés előtt húzták ismételten, tehát kitűnő talajú pályán játszottunk. Boldogok voltunk, hiszen már vezettünk 4-1-re, a végén 4-3-ra nyertünk a német válogatott ellen, és ez ha sovány, de némi gyógyírt jelentett az 1954-es vereségért.
7: Ne szerénykedjünk, mert ugye a második gólt ön rúgta.
6: Hát igen, a futballhoz szerencse is kell. Nekem is szerencsém volt 4-5 védőt kicselezni, nem egy egyszerű dolog, de hát azért említettem volt a szerencsét, ugye, mert a labda mindig nálam maradt, és már ott voltam majdnem az ötös magasságában, amikor a Tilkovszkynak sikerült elrúgni a mellette a labdát, és a hosszú felső sarokba vették.
7: Németek hogy vették tudomásul a vereséget? Mi volt a meccs után? Volt-e valami közös összejövetel?
6: Hát annak idején mindig a mérkőzések után, barátságos mérkőzések után is, ugye közös vacsora, úgynevezett banketten vettünk részt, és a Sepp Herbergert azt mondta, kérem, Európa legjobb csapatától kaptunk ki.
0: 1960-ban a magyar labdarúgó válogatott szerepelt a római olimpián. Az első találkozó India ellen volt.
8: Zsamájú Szink teszi előre a labdát, de orosz pali lábára, ezt megköszönjük nekik, aztán orosz Göröcshöz játszik, Görösz oroszhoz, aztán újra Göröcsé lenne a labda. A középhátvéd azonban most megint jól rombol, de nem jut messzire, csak oroszik a labda, lőd rá, Pali, nem beteszi, Albert fejel, kapufa, és a kapufáról beesik a hálóba a labda, a játékvezető, itt gól! 2-0 tehát az eredmény, a második félidő 8. percében Magyarország csapata javára.
0: A végeredmény 2-1 lett, a folytatás is remek volt. Peru ellen 6-2-re győztünk. Albert Florian duplázott. A mérkőzés első gólját ő szerezte.
8: Ügyesen gurította vissza Göröcs a labdát Solymosinak, Solymosi pedig habozás nélkül lőtte rá. Aztán a kirúgás után Dalnoki nagyon szépen teszi le a labdát, ott van Rákosinál, Rákosi át a másik oldalra. Göröcs a 16-osnál van, jobban lő, levágódik a labda, ott van Pálnál. Tedd már vissza újra Göröcsnek, nem Pál, elhúz vele, nem van a valaponalnál, de gurít szövésre, Albert lő, gól! Na jó van, gyerekek, most már rendben van. Végre egy jó akció, és mindjárt megvan a gól. Nagyon-nagyon szépen, okosan csinálták a fiúk Pál, Göröcs, Albert, és Albert jobb lábas lövése megakadta jobb alsó sarokba. Így tehát, kedves hallgatóim, az első félidő 19. percében egy nagyon szépen sikerült akció végén Magyarország csapata megszerezte az első gólt ezen a mérkőzésen.
0: Két győzelem után a harmadikat is bezsebelte a magyar csapat Franciaország ellen. A végeredmény 7-0 lett, Albert Florian itt is duplázott. 3 mérkőzés alatt 5 gól nem rossz mutató. Az már inkább, hogy a továbbjutás után az elődöntőben a magyar válogatott kikapott Dánia ellen. A bronzmérkőzést a házigazda Olaszország ellen játszottuk Rómában. A végeredmény 2-1 lett Magyarország javára. Albert Flórián meséli el az ott szerzett élményeit.
6: Ezzel az olimpiával kapcsolatosan az első mérkőzés volt az, ami hihetetlen nehéz volt. India válogatott ellen játszottunk. Nagyon, de nagyon nehéz mérkőzést játszottunk ellenük. Hát igaz, hogy volt 48-50 fok meleg.
7: Ez Rómában volt?
6: Nem. Fönt a hegyek között iszonyatosan megszenvedtünk a győzelemért.
7: Hát 2-1-re nyerni India ellen tényleg ez egy nagy meglepetés.
6: Igen, mert utána jöttek ugye a perui válogatott, akiknek a Orgyuri bácsi volt az edzőjük, és a harmadikként pedig a francia válogatott. A bemutatkozó mérkőzés az mindig mély nyomokat hagy a csapatban. Ugye most akár nyer, akár veszít. Utána már Nápolyban például a Peru ellen már nem volt az éget egy világon semmi gond, de annál is inkább, mert esti meccset játszottunk, sikerült őket 6-2-re megverni, utána a franciákat megvertük 7-0-ra. A selejtezőkkel együtt az akkori magyar olimpiai válogatott egy mérkőzés kivételével minden egyes mérkőzést megnyert, akkor még 2 pontos rendszer volt. A döntőbe szerepeltek ugye a jugoszlávok a dánok ellen, azok 5 pontot veszítettek összességében, de ők tudták, hogy mikor lehet veszíteni pontot.
7: Szenzációs volt a menetelés a csoportban, kint az olimpián is, és aztán következett az elődöntő Dánia ellen. Hát ez azóta is egy fájó pont.
6: Igen, már akkor kísértett a dánátok. 1-0-nál 11-eshez jutottunk, és a Váridi Pali, aki addig, úgy ahogy van, kegyetlen ítélet végrehajtó volt. Nem tudta berúgni a labdát, sőt, mi már mentünk volna oda köszönteni őt, ugye, hogy hát egy-egy az eredmény. A kapus még csak kisejtett a labdát, kirúgta, hozzá nem értünk a labdához, és az a Nyőzzen, aki később Olaszországba, Bolognyába és a többi helyen nagyon nagy nevet szerzett magának, könyörtelenül kihasználta ezt a szituációt, és egy-egy helyett 2-0 lett a vége. Utána jött a harmadik hely, ugye, hát akkor volt a Burgnics-féle csapat, az a korosztály, a Riviera.
7: Házigazda olaszok ellen.
6: Pontosan az olimpiai stadionban, épp ahogy csak megvoltunk 11-en, a orosz Palinak kellett jobb szélsőt játszani, így tudtunk kiállni. Ha már a döntőben nem tudtunk bekerülni, gigászi csatában, nyugodtan mondhatom, sikerült nyernünk 2-1-re.
0: A válogatott mellett Albert Flórián a Ferencvárossal is egyre nagyobb sikereket ért el. 1960-ban bajnoki ezüstérem és gólkirályi cím, 62-ben bronzérem, 63-ban pedig először ünnepelhetett bajnoki címet a zöldfehérekkel. 1964-ben sorozatban másodszor lett magyar bajnok a Fradival, a válogatottal pedig EB bronzérmes lett, majd egy évvel később a Ferencvárossal a magyar bajnoki ezüst mellett Vásárvárosok Európa kupáját nyert.
6: Hosszú idő után akkor nyert a Fradi bajnokságot. Elég sok játékos szerepelt a válogatottban, már akkor is a Ferencvárosból. Erre az Európa bajnokságra megint sanyarú, ugye, és így visszaemlékezve a döntőbe jutásért vívott mérkőzésünkre, a spanyolok, a házigazda spanyolok ellen, a Suárez-től kezdve mindenki játszott. A 118. percben egy szöglet után a Mancio jött a rövid csarokra, és ahogy lépett, illetve hát futott a rövid csarokra, pont abban az ütemben emelte a lábát, hogy a labda úgy, ahogy van a sarkáról, a ellenkező sarokba bepattant. Hát borzasztó bal szerencse, ugye, mert a hosszabbításban nekünk jóval több lehetőségünk, sokkal több sanszunk lehetett volna, de hát sajnos ilyen a játék. Mi a spanyolokkal és a szovjetek pedig a dánokkal játszottak egyet. Harmadik helyért Barcelonában a dánok ellen játszottunk, hogy sikerült nyernünk.
7: Azért nem volt egyszerű a mérkőzés, ugye hosszabbításos találkozó volt.
6: Na, valóban így van, Novák Dezső rúgott 2 gólt, ugye, hátvéd létére, de hát akkor nem számított, hogy kirúgja a gólt, csak gól legyen, és a bíró adja meg.
7: Ferencváros 1963-tól 65-ig a vége, egy VVK győzelem a Juventus ellen egy mérkőzésen dőlt el.
6: A klubnak nagyon sikeres éve volt, illetve évei voltak, ugyanis 64-ben nyertük a bajnokságot, ugye, utána a VVK sorozat következett, ami meglehetősen hosszúra sikeredett, ugyanis 3 mérkőzésen kellett 3 találkozott rendezni. Hát az első a Wiener SC volt, a második az a Bilbao, és a harmadik pedig a Manchester.
7: Bilbao, itt a hazautazással is nagyon komoly gond volt.
6: Ez még álmomba se jöjjön elő. Hát ugye mi úgy hívtuk a IL-14-es gépet, mert külön gép volt, hogy Darumadár.
7: 2 motoros.
6: Igen, és hát ugye 22-23 személyes. Hát pont elfértünk a gépen. És már gond volt, amikor elindultunk, mert kicsit furcsa volt, hogy körözött a levegőbe a gép, és utána megnyugtattak bennünket, hogy hát azért nem úgy van ez. Azért, mert hát tovább jutott a csapat, ugye nyert, ugye, hogy hát megmutatják a város felülről is. Na aztán, ahogy telt múlt az idő, ugye elkezdett emelkedni a gép, és egyszer csak elkezdett fogyni az olaj a gép jobb oldali szárnyából. Hát ezt a 30 percet nem kívánom senkinek, amíg a kényszer leszállás meg nem történt Milánóban.
4: Vásárvárosok kupája döntő Juventus ellen eredetileg két mérkőzésnek kellett volna lenni.
6: Igen, de hát úgy döntött az akkori vezetés, akkori minisztériumban, hogy hát elég az egy meccs is, mert jóformán semmi esélyt nem adtak nekünk. Torinóban volt a találkozó, hát a Juventusban akkor is 6-7 válogatott játékos szerepelt. Hát azt mondanom se kell, hogy teltház, azt mondanom se kell, hogy micsoda hangulat uralkodott, ugye ismerve az olaszokat, temperamentumokat, labdarúgás iránti szeretetüket. Nagyon jó mérkőzést játszottunk, amit bizonyít, hogy ahogy vége lett a mérkőzésnek, amit 1-0-ra megnyertünk, a helyükön maradtak, mint hogyha a Juventus nyert volna, ugye mi jutottunk egy tiszteletkört Mátrai Sanyi kezébe a VVK-re, és bizony nagyon, de nagyon jól esett, hogy az olasz közönség elismerte győzelmünknek a jogosságát.
9: Tehát, kedves hallgatóink, ezzel a Ferencváros befejezte szereplését a Vásárvárosok kupájában, méghozzá 100%-os eredménnyel.
0: 1965 után sem maradtak el a sikerek. A következő idényben a Ferencvárossal a BEC-ben, a válogatottal pedig a VB-n jutott negyeddöntőig, ahol a Szovjetunió ellen búcsúzott. A zöldfehérek a selejtezőben az izlandi Keflavik ellen könnyedén jutottak tovább, majd a görög Panathinaikost is sikerült legyőzni.
10: A görögök felszabadítanak, Novák is jut el a labda, Novák is előttem, alaposan rádurrad, és ott van már Polgárő, teljesen tiszta helyzet, egurítás, és gól! Gól! Abszolút kidolgozott, nagyszerű helyzet, Novák hosszan előreadott labdájára, Varga rárajtott, elvezett egészen az alapvonalig, mintaszerűen ívelt be, Albert jókor érkezett, és két lépésről vágta hálóba védhetetlenül a Ferencváros harmadik gólját.
0: A görög csapat legyőzése után a Ferencvárost az Inter búcsúztatta a BEC-ből a negyed döntőben. Ez történt 1966-ban, ám ami a következő évben történt, magyar sporttörténelmi siker. Albert Flórián lett az első, és eddig az egyetlen magyar labdarúgó, aki aranylabdát nyert. A császár többek között erre is visszaemlékezett.
6: Pályafutásom egyik legszebb éve, szerintem Flamengo meghívására januárban. Rióba töltöttem 3 hetet, pont a felkészülés időszakában, innen mínusz 10-12-ből. Beleestem a jóba 35-40 fokos, 90%-os páratartalmú levegőbe, és ott is pont alapozó időszak volt. Hát bizony az első 2-3 nap nem volt kedvem fütyűrészni, még énekelni se, dudolgatni se, mert a fáradtságtól alig láttam. Flamengo akkor egy svéd elnöke volt, és az télen mindig 2-3 játékost húzó embert odavitt, hogy ott megfelelőbb körülmények között, gondolok, az időjárásra tudjanak készülni.
4: Hogy zajlott tovább a 67-es esztendő Fradiban, itthon, válogatottban, magánéletben ugye megszületett az ifjú Albert Flórián?
6: Hát azt hiszem 67 az legsikeresebb évem, ugyanis a Fradival újra bajnokságot nyertünk. A karácsony az meg kettős meglepetés. December 12-én megszületett a fiam. Földön túli boldogság, a lánygyerek után jött a fiú, és utána pedig a szenteste a karácsony, hogy a ajándékozás időszakát engem meg egy életre szóló ajándékkal lepett meg. Ugyanis a Boskovics Jenő kollégám, mert akkor a Magyar Távirati Irodánál voltam, hívott föl bennünket, ugye, hát nálunk szokás, hogy a család együtt ünnepel, és pont a halászlé evése közben megszólalt a telefon, és a feleségem vette fel, és mondja a Jenő neki, hogy Európa legjobb labdarúgójának a feleségével beszélek, és hát szegénykém az meg majdnem elejtette a kagylót, és nem akart hinni. Hát mondom, mi történt, mert kezelába remegett. Na és akkor tudtam meg, hogy megtörtént a szavazás, és én lettem az aranylabdás.
4: Gondolom, hogy ez a pillanat örökre megmarad az emberben.
6: Elmondani nem lehet, ezt érezni kell, mert most ennyi idő távlatában most az ember mondhatna bármit. Nem, ezt meg kellett emészteni, ahhoz idő kellett. Az életre szóló ajándék, ugye, és maga a szentestének a hangulatát kellett úgy, ahogy van az ember, nekem minél előbb feldolgozni. Tisztában lássa, hogy tulajdonképpen 1967 karácsonya mi is történt vele.
4: Nagyon nagy fölénnyel nyerte ezt az aranylabdát, 28 ponttal megelőzve Bobby Charltont, Johnstont, Beckenbauert és Eusebiot maga mögé utasítva lett aranylabdás. Akkor tudta, hogy kik állnak ön mögött?
6: Hogyne, hát utána már meg is jelent az újságban másnap, hogy ki mennyi pontot kapott, minden szaklapnak, a labdarúgó rovatnak a vezetője, hogy név szerint adták meg a játékosoknak a nevét, és hát akkor a teljes listát közreadták.
4: Hogyan vette át az aranylabdát?
6: Eddig a aranylabdák történetében mindig egy mérkőzés előtt, akár klub, akár válogatott mérkőzés előtt történt meg az átadás. Nekem a Magyarország-Szovjetunió Európa Kupa mérkőzésen kellett volna átvenni, azért mondom, hogy kellett volna, de hát az utolsó pillanatban a mérkőzés tétjének a nagyságára való tekintettel nem voltam 100%-ig egészséges. A sérülés miatt nem jöhetett létre, és utána a Gundel étterembe, akkor még szokás volt a válogatott mérkőzés után, akár barátságos, akár tétmérkőzés, banketton részt venni. Hát a franc futballnak a képviselői, újságírók, fotósok hozták az aranylabdát, és nem a pályán, hanem a Gundel étterembe adták át.
0: Ennek a csodás történetnek van egy kevésbé mesés része is. Akkoriban a nemzetközi elismerés ellenére a magyar sajtó nem adott igazán nagy hírt a sikerről. Az aranylabdát átadó Max Urbani, a France Football újságírója kifogásolta, hogy az akkori sportvezetés a rangon alul bonyolította le az átadást. Akkoriban Albert Flórián volt az egyetlen, aki nem stadionban kapta meg a díjat. Na de halljuk, hogy ezt Albert Flórián hogy élte meg.
1: Egyik nagyon szomorú és keserű emlékem maradt labdarúgó pályafutásomból, ugyanis az aranylabdát mindenkor és mindenkinek az eddigiek folyamán egy mérkőzés keretén belül adták át egy mérkőzés előtt. Én az aranylabdát egy bankett keretében kaptam meg, eléggé szolíd külsőségek között, és az aranylabdával együtt, tehát a fényképünk nem jelent meg soha sehol, hozták a hivatalos eredménylistát, mely szerint én lettem a 67-es év aranylabda tulajdonosa, és utána az aranylabdáról és rólam csak akkor jelent meg cikk, melynek az volt a lényege és a címe, hogy nem minden aranylabda az, ami fénylik, mondanom se kell, hogy egy eléggé nehéz két hónapos időszak után, amikor bizony nem ment a játék.
0: Ide kapcsolódik, hogy a Ferencváros akkori vezetőedzője Lakat Károly bosszút forralt a méltatlan díjátadás miatt, ezért titokban szervezett külön ceremóniát az Újpest elleni mérkőzés előttre. A terv egy besúgó által kiderült, az állam pedig megakadályozta a saját ceremóniát. De most következzen egy kicsit derűsebb téma. Az összeállítás elején hallhatták a Nem is olyan nagy dolog a foci című dalt Aradszky László és Albert Flórián előadásában. Most egy rövid részlet következik arról, hogyan készült a mű.
6: Annak idején egy-egy összes mérkőzés után a barátok, gondolok itt a Aracki Lacira, Kós Janira, a Pajer Andrisra, úgy beszálltak a nótázásunkba, és utána felfigyeltek arra, hogy egy-két játékosnak hát eléggé jó hangja is van. Na, hát ezt követően a Lovas Robi és a S. Nagy Pista írt egy, hogy úgy mondjam, számot a Aracki Laci és az én részemre. A Rottenmiller utcai stúdióba vették fel a felvételt, és hát én is azt hittem, hogy na, hát ott fogjuk tölteni majd az éjszakánkat is, de körülbelül 5-6 felvétel után már azt mondták, hogy mármint részemről ennél jobban nem fog sikerülni. A lemez megjelenése után a Váci utcában volt dedikálás, és ott eléggé szép számmal jöttek az emberek.
0: 1968-ban Albert Flórián negyedszer lett bajnok a Ferencvárossal, és döntőt játszott a VVK-ban. Egy évvel később bronzérmet szerzett a Ferencvárossal, 70-ben és 71-ben pedig ezüstöt. A következő évben Albert Flórián magyar kupát nyert a zöldfehérekkel és elődöntőig menetelt az UEFA kupában, a válogatottal pedig negyedik helyen zárta az Európa-bajnokságot. Az EB mérkőzések után egyébként már csak egyszer lépett pályára Albert Flórián, 1974. május 29-én az a csapat ellen búcsúzott, amely ellen első három gólját szerezte magyar mezben. Jugoszlávia ellen 15 percet volt a pályán.
6: Külön öröm számomra, ugye, mert a két csapatkapitánya, két régi jó barát, a mai napig is jó barát, Dragan Jajic és Albert Flórián választhatott. Elbúcsúzott tőlem, és hát érdekes dolog ez a búcsúmérkőzés is. Az első mérkőzésem a svédek ellen válogatott, de 3-2-es győzelemmel végződött, és ez is hasonlóképpen 3-2 lett a javunkra.
0: Albert Flórián 1974-ben 33 évesen a klubfutballtól is visszavonult. Utolsó idényében ezüstérmet szerzett a Ferencvárossal. A búcsú mérkőzése után Szilágyi János beszélgetett vele.
11: Nyugalomba vonult a császár. Te mondd, milyen császárnak lenni?
1: Hát, Jancsikám, ezt a nevet nem én adtam magamnak, ezt a szurkolóktól kaptam. Gondolom, hogy ez egy előlegezett bizalom volt, amikor először mondták. Ez félelmetes dolog, úgy a pályán, mint a pályán kívül. Ez a név, illetve becenév, ez mindenkor, minden egyes mérkőzésen valami pluszt, valami többet kívánt a szurkolók felé, személyemtől, és bizony ennek az irántam érzett mondjuk hát szeretetnek nem minden esetben és nem mindenkor tudtam eleget tenni, és bizony akkor pont e becenév kapcsán más megjegyzések is szóltak.
11: Te a koronát, miután császár voltál, és még azért vagy is, te vetted le a fejedről, vagy trónfosztás volt? Szóval miért hagytad abba?
1: Jancsikám, most, hogy abba hagytam a labdarúgó pályafutásom, volt időm gondolkozni az elmúlt 22 éven. 1969. június 15-ét írtunk, amikor Koppenhágába súlyosan megsérültem. Sérülésem súlyosságát akkor, abban a pillanatban még nem tudtam felmérni. Miután hazaérkeztünk, akkor értesítettek arról, hogy eléggé súlyos, komoly a sérülésem, amit bizonyított, hogy 3 hónapig gipszet kaptam a lábamra. Miután lekerült a gipsz a lábamról, orvosai még nem voltak biztos benne, hogy nem lesz-e rövidebb a lábam. Tehát én 1969. szeptemberétől, miután lekerült a lábamról a gipsz, már egy kicsit a visszavonulás gondolatával kezdtem foglalkozni, és talán az eltelt 4 év, ez még plusz labdarúgó pályafutásomban, és talán ez is könnyebbé tette a búcsút, mert ennyi szép év után, labdarúgó pályafutás után, amit nem csak a Ferencvárosban, hanem a válogatott csapatban is végig játszottam, bizony nem mindegy abba hagyni, mint ahogy a búcsú mérkőzésemen is történt. Péntekig nagyon kemény voltam, úgy játszadoztam még csak a gondolattal, de bizony már szombattól nemigen találtam a helyem, és vasárnap bekövetkezett az, amitől nagyon féltem, nem szégyellem bevallani, könnyes lett a szemem. És a másik dolog, ami a legdöntőbb, hogy a labdarúgó pályafutásomat úgy szerettem volna befejezni, hogy emlékezetessé téve az utolsó mérkőzést, úgy, hogy a szurkolók közül egy néhányan olyan érzéssel távozzanak az utolsó mérkőzésem színhelyéről, hogy hát még játszhattál volna. Ez a szurkoló lélektana, ezt a játékosnak tudomásul kell venni, mert a szurkoló azért jön ki a pályára, mert győzelmet akar látni, kedvenc csapat a győzelmét.
0: Albert Flórián a játékos pályafutása lezárása után a Ferencváros kötelékében maradt, de edzőként egy rövid ideig Szaúd-Arábiában is kipróbálta magát. 2007-ben róla nevezték el a Ferencváros Üllői úti stadionját. A valaha volt egyik legjobb magyar labdarúgó, az egyetlen magyar aranylabdás Albert Flórián 70 évesen, 2011. október 31-én hunyt el. Előtte bő egy hónappal, 2011. szeptember 15-én, a 70. születésnapján Novotny Zoltán beszélgetett vele.
12: Erre a 70 évre visszagondolsz. Mi volt benne a legszebb, mi volt a buktató? Egyáltalán hogyan összegeznéd? Mennyire lehet példát adni, mutatni másoknak ebből? Mennyire lehet tanulságokat levonni?
13: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz a válasz is. Ugyanis 1952-től 2011-ig, most ezt hozzáadod, majdnem 60 év, 59 év. Ez a 59 év, amit itt a Fradiba töltöttem. Ez engem megtanított arra, hogy ha valamit komolyan csinál az ember, az komolyan is csinálja. A másik, hogy a klub szeretett. Az mindennél fontosabb. Mert voltak vándormadarak annak idején, akik mind a Hanzelka meg az Zsigmond körülbelül annyit utaztak itt Magyarország területen. Nem volt olyan csapat, ahol ne fordultak volna meg. Szóval ez nem az én műfajom volt. Én kitartottam végig a Ferencváros mellett, a mai napig is itt vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ezt a döntést is így hoztam meg, ahogy meghoztam, mert ide örömmel járok be. Itt a Ferencváros pályán lassan most már többet vagyok, mint otthon.
12: Ez sem szó mérkőzésekről is. Hát a kívülálló, vagy azt hiszem, hogy a világon szinte mindenki azt mondja, hogy Albert Flórián élete mérkőzése a 66-os Magyar-Brazil volt, amikor a világbajnokságon 3-1-re legyőztük a kétszeres világbajnokot.
10: A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerzon megkapta a fölszabadító rugást. Benn középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! Hajde nagy gól! Bele, Farkas, Farkas, Bele! Nem félünk a Farkastól,
14: hát ez szédületes gól volt.
13: Erre a mérkőzésre azt hiszem mindenki nagyon szívesen emlékszik vissza, különösen mi játékosok, mert az első mérkőzésen a portugálok ellen háromfejes góllal kikaptunk 3-1-re, ami mérkőzés nekünk állt. Hát hogyha kihasználjuk a helyzeteket az elején, akkor lehetett volna akár 5-3 vagy 6-4 is ez a mérkőzés a javunkra. De hát az ember tervez, a sors végez. 60 után kerültünk abba a szituációba, hogy a brazilok ellen mindenféleképpen nyerni kell, hogyha versenybe akarunk maradni a továbbjutást illetően. Ennek megfelelően készültünk is a mérkőzésre. A brazilok eléggé, hogy úgy mondjam, lekezelően bántak velünk a mérkőzés előtt. Ugyanazzal a repülőgéppel jöttek a világbajnokságra, mint amit 62-ben Chilében megnyertek, ugyanaz a pilóta, ugyanaz a szakás főzte nekik a kaját. Szóval adtak a bevezetésre, de hát hál' Istennek a csapat minden egyes tagja átlagon felül produkált, ebbe a csapatban öröm volt akkor játszani.
0: Albert Florian temetésén így emlékezett meg halálát követően Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.
15: Csak nagyon kevés labdarúgónak adatik meg, hogy már 18. életéve betöltése előtt bemutatkozon országa nemzeti 11-ében. Közülük még kevesebben tudják később is tartósan megőrizni helyüket a válogatott csapatban. Aki ezt eléri, kétségtelenül világklasszis. Olyan, mint Pelé, Maradona vagy Albert Florian. Egy német tudósító írta Albert Florianról. Látszólag unalmasan sétálgatott a pálya közepén, amikor aztán egy hozzákerült labdával a német kapu felé iramodott. Lavinaszerűen közelítette meg Tirkovszki kapuját, és amikor már mindenkit a 16-oson kívül felejtett, nem kegyelmezett a német kapuvédőnek. Ezt a legendás gólt 1959-ben lőtte, alig valamivel túl 18. születésnapján. Technikai tudása, eleganciája lenyűgözte a sportág legkényesebb ízlésű szakíróit is. Nem véletlenül írták róla a futball őshazájában, Angliában, hogy befért volna a legendás aranycsapatba is. Lendületes támadójátékát nem az erőlködés tartotta életben, hanem a finesz, a virtuózitás. Emiatt is lehetett, hogy mikor a nézők már lecserélték volna Császárt, igazi mesterei a válogatottban Baróti Lajos, Iloszki Rudolf, a Fradiban Mészáros József és Lakat Károly az utolsó pillanatig a pályán tartották, mert zseniális megmozdulásaival másodpercek alatt képes volt egy-egy meghatározó alakításra, számos mérkőzés döntött el az utolsó percekben látványos, emlékezetes megoldással. Köszönjük, hogy köztünk voltál, nyugodj békében, Flóri!
0: Albert Florian temetésének napján csapata a Ferencváros pályára lépett a magyar bajnokságban a Paks ellen. Az Üllői úton így emlékeztek meg a császárról a róla elnevezett stadionban. Hajdú B. István közvetítése így kezdődött.
16: Néma csend az Üllői úton, hiszen pont ebben a másodpercben kezdődik a megemlékezés a Ferencváros Paks mérkőzés előtt. Egyetlen egy reflektor világít, ennek fényénél melegített be a két csapat, a kezdőkörben pedig egy hatalmas nagy gyertya ég. A lelátón körülbelül 8-10 ezer ember, kezükben gyertya, mécses. Furcsa volt a Népligeti aluljáróban a Perec árus, illetve a Tökmagárus most Albert Flóriános sapkát, valamint gyertyát és mécsest is kínált. A bejáratnál mécsesek és gyertyák százai, sőt talán ezrei, lehajtott fejű szurkolók emlékeztek a császárról, aki 70 esztendős korában az elmúlt vasárnap hunyt el. Amolyan mini megemlékezés lesz, itt is beszédet mond majd kis Rigó László, szegedcsanádi megyés püspök, elhangzik Tóth Vera előadásában majd a magyar himnusz. Pillanatnyilag az egyetlen egy égő reflektor fénye mellett a fényújságon Albert Florian képe.
0: Albert Florian az egyetlen magyar aranylabdás, a császár 85 éve ezen a napon született. Összeállításunkat az ő hangjával zárjuk, aki Kós Jánossal énekelte el a Wolf együttes dalát. Következik a Nem baj, ha múlnak az évek, de régen láttuk már egymást, Albert Florian és Kós János előadásában. A dal után pedig Albert Florian, a császár szavai következnek, aki ma ünnepelné 85. születésnapját.
17: De régen láttuk már egymást,

0: Flori, te kemény fickó vagy, nem engeded el könnyen magad. A búcsú mérkőzésed után, magad is mondtad, mégis zokogtál. Azóta felszáradtak a könnyeid, most már higgadtabban el tudod mondani, hogy mit sirattál. Szóval mit adott neked a futball?
1: Hát, Jancsikám, röviden ez a 22 év az életemnek, mondhatnám talán nyugodtan, a fiatalságomnak egy nagyon csodálatos korszakát zárta le. A labdarúgástól megkaptam mindent. Örömet, játékot, ember szeretetet, emberek szeretetét, ugyanakkor viszont megtanított nagyon sok igazságra. Például az, hogy veszíteni is tudni kell. Amit az ember, mint magánember, tehát nem mint labdarúgó, az elkövetkező időszakban hasznosíthat. Méghozzá nem is akárhogyan. Megtanított a labdarúgás rendszerességre, fegyelemre, pontosságra, ami ugyancsak nem megvetendő szempont az elkövetkezendő időszakot tekintve. És persze a Fradi bajnokságok, a válogatott csapattal való két világbajnoki szereplésem, két Európa-bajnokság négyes döntője, olimpia, világválogatottság, Európa-válogatottság, és az a rengeteg úti élmény, mert bejártam, és erre nagyon büszke vagyok, bejártam a világot, mindenütt jártam, minden föltészen. Szóval ezt, mint magánember, egy egyszerű magánember biztos, hogy nem tudtam volna elérni.
2: Cserés Bendegúz összeállítását hallották.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Ismét argentin edzőt nevezte ki az Inter Miami edzőjének. A Vatikánba látogat Magyar Péter. Folytatódik a napos őszi idő. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
5: A bajnoki címvédő Győr 22 gólos sikert ért el a női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában. Győr Kisvárda 36-14. Az argentin Kili González nevezte ki vezetőedzőnek, a Pintér Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgó csapata. Az észak-amerikai profiligában szereplő klub, amelynek 2023 óta a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028. júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel. A három hónappal ezelőtt kinevezett Dino Topmöller távozik a Bajnokok Ligájában szereplő francia Lens labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról. A 45 éves német edző irányításával az előző szezon bajnoki ezüstérmese megnyerte a francia szuperkupát, majd 3-2-re győzött a cseh Slavia Praha otthonában, a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt jól a Lens. Eddigi mérlege egy győzelem, egy döntetlen és két vereség. A szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Idéglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz frakció a múzeum azonnali megnyitását és Schmidt Mária főigazgató visszahelyezését követelte. Az egészségügyi ellátás javítására fordítja a kormány a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséből származó mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt. A lépést azzal indokolják, hogy a dohányzás okozta betegségek kezelési költségei jelenleg dupláját teszik ki az e-termékekből származó állami bevételeknek. Novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Hollandiában szabotázs okozott jelentős vasúti üzemzavart. A műszaki hiba reggel az ország nagy részén megbénította a vasúti közlekedést. Mintegy 20 helyszínen találtak sínekre helyezett tárgyakat, amelyek zavart okoztak a vasúti jelzőrendszerek működésében. A jelzők vörösre váltottak, a sorompók lezárva maradtak, emiatt fennakadások voltak a közúti közlekedésben is. Egyelőre nem tudni, ki követte el az akciót. 5 év börtönre ítéltek egy nevelőt Párizsban gyerekek szexuális bántalmazása miatt. A 38 éves férfi 5 és 10 év közötti kisiskolásokat zaklatott. Ez az első ítélet a francia főváros közoktatási intézményeiben történt molesztálások ügyében. Jelenleg több mint 200 nyomozás folyik. Tavaly óta mintegy 160 nevelőt függesztettek fel általános iskolákban és bölcsödékben. Párizs volt polgármestere, Anne Hidalgo, mai szenátusi bizottsági meghallgatásán azt mondta, a városháza, az oktatási tárca, a rendőrség és az igazságszolgáltatás kollektív kudarcot vallott.
1: Közlekedés.
5: Lezárás lassítja a forgalmat a fővárosban, a Petőfi Sándor utcában, a Kossuth-Lajos utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
5: Napos, száraz idő várható. Néhol megnövekedhet a felhőzet. Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől északnyugat felől egyre több felé fordulhat elő eső és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15 fok között, holnap napközben 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kézilabdával folytatjuk. Székely Mártonnal, a Tatabánya kapusával beszélgetett Németh Kornél.
3: Kicsit feldobottabbnak gondoltam a hangulat így egy ilyen Szeged elleni győzelem után.
4: Hát természetesen nyilván az nem is kérdés, hogy a hangulatom, illetve a hangulatunk az egész csapatban eufórikus, de azt tudni kell, hogy azért már két edzés között vagyunk. Készülünk a következő bajnokira, úgyhogy attól félnől lehet egy kicsikét fáradtkás azért a hangom.
3: Na Marci, egy picit menjünk vissza az időben viszont itt a Szeged elleni mérkőzést megelőző pillanatokra. Hallottuk már a mai műsorban Lukács Pétert, a szegediek frissen igazolt fiatal irányítóját, aki a Krisztiánsztad ellen egy nagyszerű győzelemmel mutatkozott be a Tisza partján a Bajnokok Ligájában. Mit szűrtetek le abból a meccsből? Hogy készültetek a Szeged ellen? Ugye ez egy átalakuló csapat, de hát azért hozzátok is érkezett erősítés, pont például Szegedről Bodó Ricsi személyében, aztán vesztettetek is jó játékost Grigorász személyében. Szóval egy kicsit az előzményekről mesélj, kérlek, hogy milyen volt az általános hangulat, várakozás nálatok a Bányász csapatházatáján?
4: A várakozás az ilyenkor nyilván mindig nagy, azért azt gondolom, hogy itt nem csak a klub és a szponzorok, hanem nyilván az egész város, a Tatabánya szurkolói is hatalmas elánnal várják mindig a Szeged elleni, mondhatjuk már azt, hál' Istennek, hogy rangadót. A tavalyi jó szereplést szerettük volna megismételni, és nyilván ennek tudatában is készültünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán már a nyárral együtt, a nyári felkészülést is ennek szenteltük alá, hiszen az edzői stáb, illetve a klubvezetés olyan edző mérkőzéseket szervezett a Tatabányának, amik tele voltak tűzdelve BL-ben induló csapatokkal, akár a Nant, akár a Zágráb, akár a Celje csapatára, hogyha gondolunk, akkor azt gondolom, hogy most visszaütközött az a tényállás, hogy az ellenük elkövetett hibákat, hogyha ki tudjuk javítani, és esetleg még az év elején találkozunk a Szegeddel, akikről ugye tudtuk már akkor is, hogy egy-két kulcsjátékosuk sérült, nem pedig, hogy most már ugye még többen sérültek sajnos a Szegednél, nyilván ezután is mindenkinek jobbulást kívánunk, de ennek tudatában azért sokkal jobban készültünk, mert tudtuk, hogyha nem most, akkor esetleg akkor mikor lenne ekkora lehetőségünk és szanszunk ellenük. Nyilván otthon megtekintette mindenki a svédek elleni BL mérkőzéseket, ahol tanult kollégáid is azt mondták már a stúdióban, hogy azért nehogy mindenki azt gondolja, hogy egy BL csapaton, hogyha így át tud rohanni a PIK Szeged, akkor az a hétvégi bajnokin is előfordulhat esetleg a Tatabányával, úgyhogy nyilván ezt mi is szerettük volna, hogy ezt bebizonyíthassuk mindenkinek, hogy azért mi nem egy olyan fából faradtak minket, mint mondjuk a svédeket, úgyhogy nagyon örülök, hogy már az első pillanattól kezdve úgy álltunk bele az új játékosokkal, az összeállított védekezésünkkel, hogy meg tudtuk lepni azt a Szegedet, és talán az első fél időben mondhatom azt, hogy kibillentettük abból a komfortzónájukból, ahogy esetleg a hétközben játszottak, és ez már egy nagyon jó irányt mutat, azt gondolom, a szakmai stábnak, hogyha el tudunk bizonyítani egy BL szinten, magas szinten jegyzett csapatot, akkor talán az a munka, amit a Tatabányán folyik, az egy jó irány.
3: Marci, mennyire értesz velem, hogyha az az én állításom, vagy ha úgy fogalmazom meg a dolgot, hogy a Krisztiánsztád sem annyira rossz csapat, vagy nem annyira, hogy mondjam, nem lóg ki annyira BL mezőnyből, mint ahogy azt mutatták Szegeden, mert hogy ott a Tisza parti csapat az első másodpercektől kezdve megfojtotta őket, és részben megadta a felvetés a második felére a választ azzal, hogy a Tatabánya meg annyira kibillentette a Szegedet a komfortzónájából, ahogy te fogalmaztál, hogy onnan nagyon nagyot kellett kapaszkodnia egyáltalán, hogy vissza tudjon jönni a meccsbe a csapat, tehát hogy itt azért mind a két oldalon a kezdés nagyon-nagyon meghatározta a későbbi kimenetelt.
4: Igen, tudtuk azt, hogyha az első, a Vajda Huba fogalmazott úgy a mérkőzés előtt, hogyha az első 10 percet olyan módon úgymond túléljük, hogy partiban tudunk maradni a Szegeddel, vagy esetleg tudunk valamilyen szinten vezetni, nem pedig az ő akaratuk érvényesülni, mondjuk esetleg a svédek ellen, akkor lesz keresni valunk. Nyilván tudtuk azt, hogy ahhoz, hogy egy ilyen minőségű kerettel rendelkező BL csapattal felvessük a versenyt, ahhoz mindenkinek tőlünk extra teljesítmény kell, hogy éppen aznap leadjon magából. szerencsére sikerült, Ari is nagyon jól védett, a védekezés nagyon jól összeállt, és nyilván ez egy olyan plusz energiákat szabadít fel, ami a támadásban tud esetleg gólokban is megmutatkozni. Hát örülök, hogy azért volt olyan pillanat a mérkőzés folyán, ahol 6-tal vagy talán 7-tel is vezethettünk a Szeged ellen.
3: Ha már Arit említetted, ugye ő Andó Arián, kapustársad, hallgassuk meg, hogy hogyan is nyilatkozott Erdei Márknak a mérkőzés után, és hát tessenek nagyon-nagyon figyelni, mert szokták mondani, hogy egy csapatsportágban, ahol van kapus, ugye úgy kezdődik a történet, hogy védj egy jó kapust, meg aztán utána legyen jó a csapategység. Itt én azt hiszem, hogy nem csak egy, hanem több jó kapus is van, de mindenre majd megadja a választ nekünk Andó Arián.
1: Először is gratulálok a győzelemhez, parádés volt, amit nyújtottatok. Most 12 védéssel zártál és 32%-kal, nem tudom mennyire szeretsz erről beszélni, tavaly pedig 38%-kal zártál a Szeged ellen. Azt azért nem merem kijelenteni, hogy Szeged specialista lettél, de milyen volt ez a találkozó belülről?
5: Először is köszönjük, tudtuk, hogy erre a meccsre szinte mindent fel kell tennünk. Tudtuk, hogy nálunk majdnem mindenki 100%-os, múlt héten csak a Demis esett ki, náluk azért több a sérül. Tudtuk, hogy itthon, főleg hazai pályán, így a szezon elején, mindent bele kell adnunk, és sikerült, és megint megcsináltuk úgy, mint tavaly.
1: Valóban úgy, mint tavaly, akkor 4 góllal nyertetek, most egy is elég volt, és hát nem menjünk el a kiváló szurkolás mellett sem, mert majdnem teltház volt itt a tatabányai csarnokban. Milyen ilyen közönség előtt játszani?
5: Hát ez tényleg szerintem minden mérkőzés után, vagy minden interjúban az összes játékosunk megemlíti, hogy elképesztőek, akár itthon vagyunk, idegenben is rengetegen kísérnek el, azért ez nagyon-nagyon sokat tud hozzáadni a mi játékunkhoz is, meg a mi teljesítményünkhöz is. Az, hogy most csak egyen sikerült, szerintem, hogyha ezt reggel megkérdezik, hogy valószínűleg mindenki aláírta volna, azért kicsit meleg volt a vége.
1: Az meleg volt, egyértelműen így van. Milyen volt előtte a védekezés? Arról is beszélünk még picit. Jól mozogtak a srácok? Azt hozták, amit kértél, illetve az edzői stáb is kért tőlük?
5: Hát tudtuk, hogy kiesett azért a belső posztról még egy játékosunk, azért így többet fognak két beállózni, 7-5-ozni, 7-6-ozni. Ezt úgy érzem, hogy az első fél időben azért helyek között sikerült is kivédekezni, a második fél időben akkor éreztem, hogy ott valahogy nem találjuk az ellenszert, de azért a Marcit is ki szeretném emelni, hogy beszállt az utolsó, nem tudom, 8-10 percre, aztán Féri Medi megnyerte nekünk a mérkőzés, úgyhogy szerintem pont azért vagyunk egy nagyon jó csapat. Egy nagyon jó csapat, mert tényleg mindenki hozzá tud tenni és kiegészíteni a másikat.
1: Említettük már azt, hogy a szurkolók mennyit tudnak hozzátenni a teljesítményetekhez. Itt valamelyik szurkoló azt kiabálta nektek, hogy Veszprémben is ugyanígy. Mit szólsz hozzá?
5: Igen, ezeket tavaly is hallottuk már, azért hazai pályán majdnem sikerült tavaly őket elkapni. Nyilván nem fogunk oda menni feltett kézzel, mind a mérkőzésben úgy szeretnénk beleállni, hogy ahogy most. És így tudjuk elhagyni a pályát Emeltfővel.
3: A MOL Tatabánya kapusát, Andó Ariánt hallottuk. Annyira megnéztem volna, miközben hallgatta ezt az interjút Székely Márton, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, Arián párját, társát már, ami a kapus posztot illeti, hogy mi volt az arcodra írva. Egyrészt dicsért téged, azt mondta, hogy Székely Marci bejött és gyakorlatilag megnyerte nekünk a meccset, tehát nem csak, hogy egy jó kapus van, hanem már is kettő, mert te meg Ariánt dicsérted. Ugye én kitértem a csapat egységre, ami ebből az interjú részletből is kiderült, meg szerintem a háttér zajból vagy hangokból ott valamelyik társatok érkezett az öltöző irányába, és elég egyértelműen jelezte, hogy boldog a Szeged elleni győzelem kapcsán. Van-e bármi kiegészíteni valód Andó Arián mondandójához?
4: Igazándiból büszke vagyok, hogy ilyen csapattársakkal dolgozhat az ember minden nap, és annyiban még kiegészíteni Arinak a mondatát, hogy szerintem ez az egy gólos győzelem talán annyival ért többet, mint a tavalyi, hogy itt hiába nagyszerűen jött vissza a Szeged, és fordította is meg már a mérkőzést, de hogy megmutattuk azt, hogy van tartásunk, és hogy ennek ellenére nem törünk meg, és hogy a meccs mégis csak 60 percig tart, és az utolsó csípszóig fogunk küzdeni azért, hogy itthon tarthassuk azt a két pontot, és hogy ez sikerült megvalósítanunk, hatalmas nyomás és minden tényező körül, tehát a minden körülmény ellenére is győzelemmel sikerült visszafolytanunk ezt a mérkőzést, úgymond a vereségből. Én azt gondolom, hogy ha ezeket a motivációs és energiaszinteket eltesszük egy táskába, és azzal magunkkal visszük a szezon hátralevő sorára, akkor azt gondolom, hogy ez ismételten tud esetleg egy szép szezon lenni a Tatabányának. Nyilván az Európa Liga is nem sokára kezdődik. A bajnokság is dübörög majd tovább, és nyilván ahhoz, hogy a nem is tudom, a szurkolóink és a mi legmerészebb álmainkat véghez vigyük, ahhoz nagyon sok ilyen plusz energiára lesz meg szükségünk az év során.
3: A legmerészebb álmokban mi az, ami szerepel akár hazai fronton, akár nemzetközi vonalon? Először nézzük a hazai dolgokat. Jött itt rá utalás, Erdély Márk kollégám pedzegette a szurkolói visszhangot is, de hát nem voltatok hozzá, vagy nem voltatok tőle távol, ahogy a Veszprémet is elkapjátok ugye a legutóbbi tatabányai mérkőzésen, úgyhogy ezért merek, bátorkodok ebbe az irányba elmenni, hogy itt a legmerészebb álmokban mi az, amit megfogalmaztatok. Először csak nézzük hazai szinten.
4: Én azt gondolom, hogy tavaly, nem is tudom, 6-tal, 7-tel, vagy talán már 8-tal, és nem is tudom, hogy alakult a Veszprém első fél ideje, és onnan sajnos elfogyott az az előny. Nyilván az ember mindig szeretne minden egyes évben, minden egyes héten, minden egyes nap jobb és jobb lenni, akár saját, akár csapat szinten is. Nyilván az lenne a módi, hogy a sok változó ellenére, itt gondolok nyilván az új játékosok érkezésére, hogy ettől függetlenül a csapat valamilyen szinten lépjen előrébb. Ha most a hazai részt nézzük, akkor nyilván tavaly Magyar Kupa döntőt játszottál, és megszerezted a harmadik helyet. Most éppen melyik iránynál szeretnél egyet előrébb lépni, azt gondolom, hogy már ez is egy hatalmas álom, ha valamelyikben esetleg sikerülne az előrelépés, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy a magyar bajnokság már sokkal kiegyensúlyozottabb, nekünk mindenhol 100%-ot kell jutnunk ahhoz, hogy rá is esélyünk legyen idegenben is a győzelemre, mint ahogy hazai pályán is, hiszen hazai pályán tavaly kikaptunk akár a Ferencvárostól, akár a Csurgótól. Szóval nyilván mi nem képviselünk olyan magasságot, mint a Veszprém vagy a Szeged, de azt gondolom, hogy maga az irány az mindenképpen jó, ami itt van Tatabányán, és nyilván szeretnénk kacérkodni, vagyis nem is tudjuk kacérkodni, de szeretnénk egy jót játszani azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha esetleg lenne nagyobb realitása annak, hogy esetleg a szezon második felében még nem dőlne el az, hogy kikerül majd a bajnoki döntőbe. Azt gondolom, hogy ez egy jó belső motiváció lehet az öltözőn belül a játékosok szívében.
3: Székely Márton, a MOL Tatabánya kapusa a vendégünk telefonon keresztül. Marci, segíts kérlek abban, amennyire most ezt így adáskeretek között el lehet, vagy elszabad, vagy el tudod, vagy el akarod mondani, hogy Tóth Edmond érkezése. Szerintem az eredmények önmagukért beszélnek meg, az, hogy ahogy kinéz ez a Tatabánya, de hogy Krisztián Ugalde után mekkora és milyen váltás, nem ráhúzva a spanyol Ugaldéra a vizes lepedőt vagy bármit, de szerintem blödség lenne egy lapon emlegetni akár a két edzőt, akár a két Tatabányát. Mondom ezt én kívülről, de kíváncsi vagyok, hogy te, aki belülről megélted ezt is, azt is mit mondasz erre?
4: Én azt gondolom, hogy egy edzőnek mindig akkor könnyű, vagy akkor nehéz dolgoznia, amilyen játékosai rendelkezésükre állnak. Azt tudnia kell mindenkinek, hogy bármennyire is megyünk vissza az időben. Én azt gondolom, hogy egy edző a vonalon kívülről adhat bármilyen iránymutatást, vagy tanácsot, vagy stratégiát, vagy taktikát, hogyha azt a pályán lévők vagy nem tudják visszaadni, vagy nem szeretnék, vagy pedig a személyiségi jegyeik nem megfelelőek ahhoz, hogy olyan játékot, vagy olyan odaadást mutassanak, mint amit esetleg elvárnak tőlük, akár az edzők, akár a szurkolók, vagy akár a klub. Én azt gondolom, hogy nem kiemelve egyetlen egy edzőt sem a múltból, illetve a jelenből, sem pedig csapattársat, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy ami Tatabányán sajnos előfordult néhány évvel ezelőtt, hogy sétálgatások voltak a pályán, illetve nem halt meg mindenki a klubért és egymásért és a szurkolókért. Az az elmúlt két évben egyszer sem fordult elő. Én azt gondolom, hogy azért is jutottunk tavaly az Európa Kupa döntőbe, mert nem egyszer álltunk fel nagyobb hátrányból, nem egyszer mutattuk meg azt, hogy ennek a csapatnak van tartása, hogy ezek a játékosok egymásért küzdenek, hogy tényleg szeretik egymást, és mindent megadnak azért, hogy győztesen fejezzük be aznap azt a mérkőzést, és hogyha ezt, amit már tavaly tudtunk, tovább visszük, és az új játékosok, én azt gondolom, hogy az elmúlt két bajnoki mérkőzésen megmutatták, hogy ezt elők maximálisan tudnak azonosulni, akkor, amit már mondtam is, hogy akkor ismételten tud Tatabánya egy szép szezont zárni, ugyanis már elmondhatom azt, hogy már olyan játékosok vannak ebben a keretben, akiknek a személyiségi jegyeik mind azt mutatják, hogy mindenki csapatember, mindenki egy szekért húz, nem pedig csak ül a szekér tetején, vagy pedig hátul leteszi a kezét és lassítja ezt a szekeret, és azt gondolom, hogy ehhez egy remek vezetőedzőt talált a klub, és ez az összhang, ez a kohézió, ez ahogy már tavaly is, úgy remélem, hogy idén is nagyon jó eredményekben fogom majd megmutatkozni.
3: Élmény hallgatni, ahogy diplomáciából is ötösre vizsgázva megfogalmaztad mindazt, ami az elmúlt időszakban nem biztos, hogy jó volt, vagy biztos, hogy nem volt jó, és ami változott. Ha már említettük az edzők, vagyis én említettem az edzőket, Tóth Edmonddal is beszélgetett a Szeged elleni győztes mérkőzésetek után. Erdei Márk, őt hallgatjuk meg, most a tatabányai vezetőedző következik.
6: Jó játszottunk, nagyon akarta a csapat ezt a győzelmet, szerette volna bebizonyítani, hogy a tavalyi győzelem nem véletlen, nem volt egyszerű, mert most már azért sokan elvárták, hogyha van lehetőség, nyerjük meg. Annyira jó mentalitással álltak bele a fiúk, hogy tényleg a kezünkben volt sokáig a mérkőzés. Elvesztettünk mi is egy-két játékos, és ez rányomta a végét, a végén már életünkért küzdöttünk, de abból mi jöttünk jobban. Ez volt a célunk, hogy megnyerjük valahogy az utolsó 5 percet, az annak tudatában is, hogy tudtuk, hogy nagy előnyünk van. Várató volt ez a végjáték, és tényleg örülök neki, hogy ilyen szívük volt hozzá, és ma volt hozzá fejük is, amiért nagy dicséret illeti a csapatot, hogy észre játszottak.
7: Mindent egyébként lehoztak a pályára, amit kértél tőlük, mind védekezésben, mind támadásban?
6: Megpróbálják mindig. Természetesen vannak benne hibák, de taktikában, a védekezés taktikán nagyon jól sikerült, meg tudták valósítani, támadásban pedig színesen játszottak. Azt gondolom, hogy nagyon szép egyéni megoldásokat választottak, amivel tudtunk lőni 31 gólt azért egy ilyen csapatnak, egy ilyen védekezéssel szemben. Ez külön dicséret, meg az első félidejű védekezésért.
7: Tavaly is elkaptátok egyébként a Szegedet itt hazai pályán, már akkor még úgy nem volt talán kimondva, hogy megcirogatnátok, de elkapnátok mind a két nagyot, és a bajnokságban is esetleg az ezüstérem lehet a cél minimum. Mit gondolsz, most ezt ki lehet mondani, látva a csapatodat, vagy azért ezt még mindig erős lenne kijelenteni?
6: Nem szabad, tehát nagyon az elején vagyunk. A realitás nem ez a Szeged, nagyon jó csapat. Ők is újak, fejlődni fognak, látszik azért rajtuk, hétről hétre egyre jobban játszanak. Nekik ott lesz a bajnokok ligája a fejlődésre. Én nem gondolnám, nekünk a saját munkánkkal kell foglalkozni, nekünk a harmadik hely a cél, a sokkal fontosabb. Természetesen, hogyha van esélyünk rá, akkor mindent meg fogunk tenni.
3: Tóth Edmondot, a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapatának vezetőedzőjét hallották, a telefonvonal túlsó végén pedig az együttes kiváló kapusa Székely Márton. Zárásként, Marci, személyesen hogy érzed magad, mekkora energiával, lendülettel, milyen elánnal vetetted bele magad ebbe a szezonba? A Tisza partján Mikler Rolandnak mondtam a Krisztiánsztad elleni BL mérkőzés után, hogy bele sem merek gondolni, hogy mennyi ideje ismerjük egymást. Ez részben rád is igaz, vagy neked is nyugodtan mondhatnám, hiszen még a 2010-es évekig se jutottunk el szerintem, amikor már ismertük egymást, vagy ott nagyon a 2010-es évek elején. Szóval, hogy állsz motivációval, lendülettel, célokkal, tervekkel erre az idényre?
4: Köszönöm szépen, és büszke is vagyok erre az ismertségre.
3: Jaj, de kedves vagy.
4: Barátságunkra. Én azt gondolom, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan jó állapotban érzem magam, és azt gondolom, hogy mindent megpróbálok átadni. Mondhatjuk azt, hogy talán most már a fiatalabb generációnak, bár továbbra is mondom, hogy nem érzem magamat idősnek. Rolihoz képest azért még van egy-két pár évem hozzá képest, de ha már kiemelted a Rolit, akkor olyan, mint egy igazi főnix madár, hogy minden évben újjáéled abból a bizonyos hamuból, abból a parázsból, és megmutatja, hogy azért még mindig szépen csillog az a gyémánt, amit ő képvisel a magyar kézilabdázásban. Én is szeretnék minél tovább is, minél jobb teljesítményt adni a klubomnak, illetve bárkinek jelen állás szerint, és azt remélem, hogy én is tudom majd segíteni úgy a csapatomat, akár a Roli, vagy a saját csapattársaim.
3: Ez a bárki akár a válogatott is lehet?
4: Ismersz azért elég régóta, én sosem mondtam nemet a magyar válogatottnak, sosem mondtam nemet a magyar B válogatottnak sem, amikor esetleg az A nem hívott meg, én mindig nagy mosolyal, lelkesedéssel és teljes beleadással érkezem bárhová, ahova engem hívnak, legyen az akár klub, akár a magyar válogatott. Én azt gondolom, mindig ezt mondtam az elmúlt években, hogy az, hogy esetleg a mindenkori magyar szövetségi kapitány éppen milyen keretben dolgozik, és kivel szeretne éppen együtt dolgozni, az az ő döntése, amit nyilván mi, mint játékosok és mint katonák, én mindig maximálisan tiszteletben tartok, sosem kérdeztem meg egyetlen edzőnek sem, vagy kérdőjeleztem meg egyetlen edzőnek a döntését, ezután sem fogom, de az biztos, hogy én minden egyes nap azért edzem és küzdök és hajtok, akár a pályán, akár az edzésen, hogy az éppen adott jelenlegi klubcsapatomban és esetleg a válogatott ajtára újra bekopoghatassak, és nyilván a jó teljesítménnyel esetleg tudjam segíteni a csapataimat. Az, hogy ez még megadatik-e majd nekem, vagy nem, azt nem tudom, de az tény is való, hogy talán a tavalyi szezonon már jobban volt Székely Marcisabb, mint az előtte lévő 1-2, és nem régen egy interjúban én le is nyilatkoztam, hogy őszintén én azt gondolom, hogyha az ember a tükörbe tud nézni, és én sem hívtam volna be saját magamat a hullámzó teljesítményemre, akkor azt érzem, hogy ez így fel és így korrekt. A tavalyi évem, és remélem, hogy az idei is már sokkal kiegyensúlyozottabb volt és lesz, és remélem, hogy esetleg újra megadatik majd a lehetőség, hogy esetleg számba vessenek abban a millióban is. Remélem, hogy elsősorban itthon, Tatabányán elégedettek a teljesítményemmel, és tudok segíteni még egyszer a csapatnak.
3: Sok sikert kívánok klubszinten is, illetve bízva abban, hogy a válogatottnál is felmerül még a neved Székely Mártonnak. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélhetünk. Ami a legfontosabb, hogy sérülésmentes legyen ez az időszak, ez mindennek az alapja, akár a klubcsapatodban, akár pedig a válogatottnál is. Székely Mártont hallottuk az elmúlt percekben, és akkor ez volt a Kézi Óra itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Műsorunk véget ért, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Tóth Béla és a munkatársak Antal Rihárd, Berelmese, Cserjés Bendegúz és Regős László Pál nevében búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor. Rövidesen jön Katona László a sporthírekkel. További szép estét kívánok!
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. Wait till you're now.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. A víz összeköt. Minden, ami a medencék és hullámok világában történik. Nem csak úszóknak. Minden szerdán 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: 5 újonc a labdarúgó válogatott keretében 22 góllal nyert a Győr a női kézilabda bajnokságban. Ma 80 esztendős Kásár Zoltán. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségkapitány 26 fős névsorának tagja az Alaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, két védő a Vasasból Doktorics Áron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Októberben Georgia, majd ismét Ukrajna lesz az ellenfél. A teljes keretet Márko Rossi mondja el.
3: Kapusok Gundel Takács, Pécsi Tot, Vedök, Bolla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Várkonyi, középpályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tot Alex, Tot Raimund, Vitalis, Tamadok, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szalai József, and Varga.
2: Szalai József a paksiak csatára is nyilatkozott.
4: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak, viszont meg akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk, viszont tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
5: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
4: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
5: Hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
4: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
2: Az ETL kapusa Gundel Takács Bence is első alkalommal lehet ott a felnőtt válogatott keretében. Vasvári Lili hívta fel telefonon az Alaiak hálóőrét.
6: Elég felfoghatatlan érzés még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az úgymond szokott lenni. Úgyhogy emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség tényleg, hogy a nemzetet képviselhetem.
7: Igen, sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
6: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot, illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
7: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
6: Hát ugye ilyenkor, akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottat, minden értesültem én is róla, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megúszom vele.
7: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutásodat befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
6: Emiatt ez egy különösen, mondom, ismétlem magamat érzem egy szituáció, úgyhogy nem is nagyon dolgoztam föl talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abba a pillanatba, és tudtam változtatni a saját mentalitásomon is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
2: A magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzéseit itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik meg a Konferencia Liga döntőjét. Ezzel Budapest minden nagy európai kupa döntőnek a házigazdája, hiszen korábban az Európai Szuperkupát, az Európa Liga döntőt, valamint idén tavasszal a Bajnokok Ligája fináléját is megrendezték már a stadionban. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatával. A 20-szoros angol bajnok honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas Patrik 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol együttes utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. A nyáron visszatért a Liverpoolhoz, és az utánpótlás csapat hétfő esti mérkőzésén is kerettag volt. Az argentin Kili González nevezte ki vezetőedzőnek a Pinter Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgó csapata. Az észak-amerikai profi ligában szereplő klub, amelynek 2023 óta a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028 júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel. A játékosként 56-szoros válogatott Kili González honfitársától, Javier Mascheranótól veszi át a gárda irányítását. Az Inter Miami második helyen áll az MLS keleti főcsoportjában. A 19 éves Pintér Dániel eddig 12-szer kapott lehetőséget, egyszer volt eredményes. A 3 hónappal ezelőtt kinevezett Dino Topmöller távozik a Bajnokok Ligájában szereplő francia Lens labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról. A 45 éves német edző irányításával az előző szezon bajnoki ezüstérmese volt, megnyerte a francia szuperkupát, majd 3-2-re győzött a cseh Slavia Praha otthonában a BL alapszakaszának első fordulójában. A bajnokságban azonban nem rajtolt ilyen jól a Lens, eddigi mérlege 1 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. A szakvezető menesztéséhez azonban nem a pályán elért eredmények, hanem súlyos belső konfliktusok vezettek. A női kézilabda bajnokság 3. fordulójában a címvédő Eto magabiztos sikert aratott. Győr Kisvárda 36-14. A ünnepli 80. születésnapját a világ és Európa bajnok korábbi vízilabdázó Kásás Zoltán. 1973-ban Belgrádban világbajnok, egy évvel később Bécsben EB aranyérmes. A 72-es müncheni olimpián ezüstérmes. Az FTC-vel bajnok és KEK győztes. Edzőként a szerbiai Becsej csapatával, valamint a görög olimpiákosszal is megnyerte a legrangosabb európai kupa sorozat, a Bajnokok Ligája elődjét. Mesteredző.

0: és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
1: Mit érzékeltetek belőle?
0: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
1: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
0: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
1: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
0: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában. És nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam. Hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni. Tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
1: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
0: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
1: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
0: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
2: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A szombathelyi dobóatléta mellett további 7 Európa-bajnokra lehet szavazni. A rudugró sztár Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadis Tentoglura, a magasugró olasz Gianmarco Tamberire, a diszkoszvető szlovén Christian Csehre, a 400 méter gáta svéd Carsten Valholmra és az 5000 méteres aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. Mellettük a 7 próbában fedett pályás világbajnok svájci Simon Ehammer és a gyalogló Európa rekorder olasz Massimo Stanu is jelölt. A sportákhoz kapcsolódó hír, hogy a 2029-es világbajnokságot Nairobiban, a 2031-es eseményt Münchenben rendezik meg. Újra edzésbe állt Jannik Sinner, a férfi teniszezők világranglista vezetője, aki a tervek szerint a hónap végén kezdődő pekingi tornán tér vissza. Az olaszok 25 éves klasszisa azt követően, hogy júliusban megnyerte a Wimbledoni Grand Slam tornát, tért fájdalma miatt kihagyta a vasárnap befejeződött amerikai nyílt teniszbajnokságot.

0: világot.
1: A négyszeres Formula 1-es világbajnok Max Verstappen a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokártos ellen száll harcba. A szervezők közleménye szerint a 30 körös megméretés érdekessége, hogy az amatőr riválisok a verseny első felében egyszer egy rövidítéssel levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg a Red Bull istáló sztárjának erre csak a viadal második felében lesz majd lehetősége. A szabály egyszerű, minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: A legnagyobb fogás. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora.
2: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A legnagyobb fogás mikrofonjánál Bálint Attila. Jó hírekkel kezdünk, és jó hírekkel is folytatjuk. A közelmúltban, a hétvégén több világbajnokság is lezajlott a horgássportban. A pontyfogó világbajnokságon, Észak-Macedóniában ezüstérmesek lettek a magyarok az ukránok mögött. Hát az ukránok ebben a műfajban verhetetlenek már évek óta. Itt arról a műfajról van szó, amelyik a partról történő bojlis horgászatot jelenti, és dobócsővel etetnek, illetve hatalmas paritjákkal. Aztán volt egy másik világbajnokság is, ez már a 72. gyakorlatilag a versenyhorgászat legősibb, legrégibb és legnagyobb versenyszáma, ez a király kategória, a nemzetek világbajnoksága. És ez szombaton ért véget magyar sikerrel. Sikerrel, mert bronzérmes lett a magyar csapat sok-sok év, kihagyott év után, tehát volt, amikor nem sikerült dobogóra állni, legutóbb Plovdivban világbajnok volt a magyar csapat, de ennek már úgy jó 10 esztendeje. És a magyar csapat egyik horgásza, aki pont napra szinte 2 évvel ezelőtt egyéni úszós világbajnok volt, Csillag László, noha pár órája érkezett haza Korusból, Portugáliából, volt olyan kedves, hogy bejött ide a stúdióba, hogy megossza önökkel a világbajnoki bronzérem élményeit, és sok minden másról is beszélgettünk majd. Köszöntelek szeretettel a stúdióban, Laci.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözöllek Attila, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Ugye így szokták mondani a rádióban. Köszönöm a behívást, tényleg hajnalba értünk haza 3 órára, de már délután 1 van, úgyhogy volt egy kis időnk aludni, és még nyalogatjuk a sebeinket.
2: Sebeket?
3: Nem sebeket. Igazából ez egy megnyert bronzérem volt, örültünk neki nagyon, mert hiába, hogy nagyon sikeres a válogatottunk, tehát nagyon ritka, hogy érem nélkül jövünk haza Európa-bajnoki vagy világbajnoki versenyekről, azért világbajnokságon 2019 óta a felnőtt kategóriában nem nyertünk csapatérmet. Azóta volt 4 egyéni érmünk, amiből az egyik az enyém volt. Volt ugye Szákovics Imre bronzérme, ezüstérme, bronzérme Csőregi Balázsnak, és aztán időrendben 2 éve nekem egy arany, és tavaly meg jó barátomnak, Nagy Andrásnak szintén egy arany. Tehát voltak nagy sikerek, és Európa-bajnokságon is voltak csapatérmek is, egyéni érmek is az elmúlt években, de ami igazán fontos ebben a sportban, a világbajnoki csapat érem, az már 19 óta nem volt. Úgyhogy most ennek a bronzéremnek is nagyon örülünk.
2: Olyannyira, hogy be is ugrottatok a vízbe fürödni egyet.
3: Természetesen, ehhez mondjuk hozzá kell tenni, hogy 40 fok volt, tehát nem esett nehezünkre a körülbelül 30 fokos vízbe beugrani.
2: Korusban, Portugáliában zajlott ez a verseny, és az előbbi eredményeket idéztél, hát ami Korust illeti, akkor is lehetne eredményeket idézni, hiszen sok szép magyar érem született ott.
3: Sok. Barna Diana ott nyerte az egyéni aranyérmét, nyert ott utánpótlásunk több kategóriában is érmet, aranyat is, mást is, tavaly Hamar Ferenc egyéniben is, és a Masters válogatott talán csapatban is nyert, de lehet, hogy csapatban nem, de egyéniben az egész biztosan, mozgáskorlátozottak is éremmel jöttek haza, szóval mostanában az egy számunkra kedves pálya. Nagyon speciális pálya, nagyon más horgászat, mint amihez mi vagyunk szokva, régebben nem is ment olyan jól a csapatoknak, de az elmúlt 6-8 évben már rendre éremmel térünk haza.
2: Mire kell ott horgászni egyáltalán? Milyen ez a Soraya folyó?
3: Ez egy speciális víz, mint Portugáliában sok más, hogy télen csörgedező kispatak, és nyára mindig feltöltik, felduzzasztják azt a szakaszt vízzel. abból locsolnak, nagyon komolyan meg van csinálva ott a környék mezőgazdaságának a vízellátása, és teljesen homokos meder, homokos part, ilyen nagy, nagy szemű kvarc homokkal, és mindig olyan hal van benne, amit feltöltik. Most nagyon későn töltötték föl július elején, tehát a verseny előtt másfél hónappal, és nagy mennyiségű sneci, kárász, illetve márna. A márna kárász szokott lenni, most az volt a speciális, hogy sok sneci volt.
2: Taktikát ennek megfelelően kell kialakítani, illetve van a dolognak még egy fenéje, nevezetesen, hogy 5 szektorba vannak elosztva a versenyzők, mert hiszen egy ország csapatát 5 versenyző alkotja. Na most az egyes szektorokon belül is ég és föld a különbség az egyes helyek között. Ezt megtapasztaltátok rendesen.
3: Igen, ez a pálya alapvetően a városi szakasz kellene legyen, de mivel több csapat volt, ezért egy másik szakaszra is áttették az AB szektort, tehát két emberünk egy kicsit más feljebb ült, egy kilométerre, 2 kilométerre feljebb a folyószakaszon, és azon a részen teljesen más taktikával kellett leülni, mint a fő, a városi főszakaszon, ami a CDS szektort jelentette. Ott nehezebb is volt a horgászat, nem is volt mindegy, hogy a szektor melyik felére ülünk, ezt úgy kell elképzelni, hogy a szélek, illetve volt egy középső rész is, ami nagyon erős volt, nagyon halas, aki odaült, az természetesen a szektor egyesért tudott horgászni, de aki meg a gyengébb részre ült, ott muszáj volt apró halazni, és a 4-es, 5-ös, 6-os volt általában a cél, tehát onnan nyerni nem lehetett, nyilván az egyéni eredmény az embernek elment, de a csapat éremnél ez kiegyenlítődik, mert más nagy csapat is fog oda helyet kapni, és ezért nem mindegy, hogy ott 11-es csinálunk, vagy 4-es, 5-ös, 6-ost.
2: Ami a csapatot illeti, az első nap után nagyon jó helyen, az ezüstérmes helyen fordultatok a cseh válogatott mögött.
3: Így van, ezüsten fordultunk fél időbe, bronz lett belőle, ami annak is köszönhető, hogy a teljesítményünk visszaesett a második napra. Volt nekünk egy taktikánk a távoli meccsbotos márnázás, és az a másnap szél hiányába nem működött annyira. Illetve az angolok, akik 4.-5. helyről várták a folytatást az első nap után, nagyon kicsi pontkülönbsége lemaradva, ők nagyon jót harráztak, tehát ők bejöttek elénk.
2: És ez a bronzérem, ahogy mondod, azért egy megnyert bronzérem, és nem egy elveszett ezüst.
3: Hát az ezüst, azt én nem tartom elveszettnek, mert az, hogy ezüst vagy bronzérem, az én számomra nincs különbsége. Ugye az arany lett volna, hogyha az aranyért tudunk menni a második nap hajrájában, az lett volna egy nagy különbség megnyerni. De az ezüst az nem fáj.
2: Majd legközelebb egyébként, az is a verseny krónikájához tartozik, hogy itt két fordulós versenyről van szó, tehát két horgászattal dől el a világbajnokság, és jó néhány versenyágban már átállt arra a Nemzetközi Szövetség, hogy 3 fordulóban szülessen döntés, ami sokkal kiegyensúlyozottabb versenyrendezést tesz lehetővé.
3: Hát igen, minél több a versenynap, annál jobban kisimul a sorsolás adta különbség, és annál jobban a legjobban felkészült és technikailag legjobb versenyzők nyernek. Próba jelleggel van ez már tavaly óta, még a nagy kategóriát, az úszós felnőttet be még nem gyúltak bele, mert a Nemzetközi Szövetség úgy gondolkozik, hogy először megcsinál pár kategóriát az új rendszerrel, és akkor látják a tapasztalatokat, és akkor az alapján döntenek majd, hogy talán jövőre nekünk is 3 lesz, vagy marad a 2.
2: És ott a helyetek a dobogon? Valahol?
3: Ott általában.
2: Reméljük, hogy minél feljebb?
3: Hát, mi is azt reméljük, de hát ahhoz sokat kell dolgozni. Meg igazából ez mindig a nem is a versenyen, az előtte levő héten dől el. Tehát jó fel kell készüljön a csapat kint.
2: Mondd, milyen érzés magadra húzni egy olyan mezt, egy olyan pólót, amin ott lett a magyar címer. Nálad ez olyan mennyi, 30 évvel ezelőtt történt meg először?
3: Igen, 98-ban, 1998-ban, 13 évesen. Akkor még szerintem 13 évesen még csak egy versenynek fogtuk fel. De most már, ha ez nem lenne, tehát hogyha a válogatottban nem horgászhatnék, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Tehát én ezért csinálom. Nekem ezt azt jelenti. Az a minden.
2: És annak idején, amikor először válogatott lehettél, akkor milyen érzéseid voltak? Emlékszel még valamire? Mit mondott mondjuk apa, aki nyilván kint volt veled az első ilyen világversenyen, mert hiszen nagyon gyakran láttam versenyeken a hátad mögött, mit mondott, hogy kisfiam, mi ez most?
3: Nem emlékszem, mit mondott, azt tudom, hogy ugye nagyon fontos volt, nagyon nehéz volt abban az időben megszervezni a kijutást is, a pénzt összeszedni rá, 90-es évek végéről beszélünk, óriási lemaradásunk volt a nyugati országokhoz képest horgász versenysportban, technikailag is, információtéren is, felszerelésben, mindenben. Arra emlékszem, hogy fontosnak tartottuk, de még azért a nemzeti válogatott jellegére, tehát arra az érzésre nem emlékszem annyira tisztán, mint ahogy most, mikor felveszek, és egy megnyitón megcsendül a himnusz.
2: És mondd, mit érzel? Szóval milyen, majd beszélgetnénk arról is, hogy a dobogó tetején milyen, na de milyen egyáltalán abban a tudatban leülni a vízpartra, hogy egy országot képviselsz?
3: Felelősségteljes, az biztos, tehát viselkedni is úgy kell az embernek, hogy nem engedheti el magát egy válogatottban, és hát, hogy mondjam, felemelő. Nekem, még egyszer mondom, hogyha nem lenne a nemzetközi versenyzés, hogy a címeresmezt nem húzhatnám magamra, nem lennék válogatott, akkor valószínűleg nem is versenyeznék már. Mert alapvetően a horgászversenyzés nagyon sok időt vesz igénybe, óriási lemondásokkal jár, mint minden más versenyzés, tehát ezt se úgy kell elképzelni, hogy leülünk és akkor horgászhatunk, hanem ez azért a munka, a család, mindennek a rovására megy.
2: Arra emlékszel, hogy mikor tudatosult először benned, hogy akkor én most egy magyar sportoló vagyok?
3: Szerintem az utánpótlás évek végén valahogy, amikor én 20 éves voltam, akkor 20 volt az utánpótlás kategória teteje, most már 25 év. 21 évesen már felnőtt voltam. És pont 20 évesen tudtam megnyerni az egyéniben az U20-as kategóriát, és akkor már biztos, most, hogy előtte, hogy volt, az arra már pontosan nem emlékszem.
2: Akkor viszont megszólalt a magyar himnusz Csillag Laci tiszteletére.
3: Így van.
2: Mi történt? Mit éreztél? Remegett a lábad a dobogó tetején?
3: Nem. Akkor én úgy emlékszem, hogy a 20 évesen, amikor egyénibe fennálltam a dobogó tetején, és szólt a himnusz, akkor inkább ilyen felhőtlen örömet éreztem 20 éves fejjel, és amikor 2 éve 39 éves fejjel megszólalt, akkor már a felhőtlen öröm mellé már egy ilyen szentimentális meghatódottság, vagy nem tudom, az is elfogja az embert, hogy ez egy milyen útnak a vége, vagy a pont az én. Tehát, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ide felérjek, az úgy eszébe jut az embernek.
2: A horgászat az egyéni műfaj is, meg csapatsport is.
3: Bizony.
2: Mi a különbség a kettő között?
3: A taktika. Tehát egy egyéni versenyen én legalábbis sokkal bátrabb taktikai elemekkel tudok leülni egy versenyre. A csapatversenyen sokkal több biztonsági opció van. Tehát sokkal jobban a biztonsági, nem rossz eredményre megy az ember, mint ahhoz, hogy feltétlen megnyeri a szektorát.
2: És ő nem ambicionál, hogy akkor többre vihetnéd egyéniben? jobban tisztelnének az ellenfelek? Egyáltalán
3: tisztelnek így is.
2: Milyen a, hát mint világbajnokot azért gondolom, hogy van neved rendesen, de milyen a magyar orgászok megítélése a nemzetközi mezőnyben? Te ennek már több évtizede tanulja vagy.
3: Erős, tehát Magyarország a horgász versenysport egyik fellegvárának mondható, mind szervezésben, tehát viszonylag sok világversenyt szervezünk, mind eredményekben. Tehát az U15-ös kategóriától az összes utánpótlás, a női, a felnőtt, a veterán, masters, most már pontyfogó, nagyon sok kategóriában. Az éremtáblázatban minden évben a top 3-ban vagyunk. A különböző ranglistákon egyéni csapat, azokban is folyamatosan az 5 éves ranglistákban top 3-ban vagyunk. Tehát az angol, olasz, Benelux államok mellett mi vagyunk a keleti blokkból a legerősebbek. Persze más keleti országok is felzárkóztak, de abszolút az élmezőnyben vagyunk.
2: És milyen a kapcsolat a idézőjel bezárva nyugati országok horgászaival, mondjuk az angolokkal, franciákkal, olaszokkal, szóval mennyire respektálják a magyar színeket?
3: Teljes mértékben semmi olyat nem érezni rajtuk, hogy mi szegény keletiek, hanem épp ellenkezőleg, tehát hogy ők teljesen egyenrangú ellenfélként kezelnek minket, és barátságok is kötődnek, sokat együtt készülünk, sokat beszélgetünk, de ez nem igazából kelet vagy, tehát hogy nyugat-európai ellenfelek, itt van minden nemzetiségű, pont a francia nem jó példa, mert velük viszonylag keveset beszélünk, ők egy ilyen különc csapat, francia, spanyol, ők a nem tudom, hogy a kultúrájukból eredően, de nem egy barátság, nem egy barátkozósak. De az angol, az olasz, a holland, a portugál élmezőnyből ővelük napi szintű kapcsolat van. Versenyek előtt és verseny közben is.
2: Versenyek előtt készítek egymás titkait?
3: Ha az embernek kialakul egy köre, akivel szokott beszélgetni, most külföldi horgászokról beszélek, akkor olyan kör alakul ki, akiről tudjuk, hogy úgyse fog olyat kérdezni, amit nem illik. Tehát egy angolok kiválósága William Reason, most is harmadik lett, a világ egyik legjobb horgásza, hanem a legjobb most, ő az angolok csapatkapitánya is, náluk van ilyen titulus. Vele minden nap hétfőtől péntekig a tréningnapokon beszéltem, általában ő hívott fel, hogy milyen volt aznap a tréning boxunk, mert ők a pálya másik felén voltak. És akkor én is elmondtam, hogy mekkor milyen a vízmélység, milyen halakat lehet fogni, meg ő, és ő is elmondta. De ezek alapinformációk, hogyha oda küldtem volna egy háttérmet, akkor ő is megmondta volna, vagy bárkit felhívok, aki látta őket horgászni. Természetesen ő se kérdez bele olyat, hogy milyen etetőanyaggal horgáztunk, vagy mekkora horoggal horgáztam, ami már ugye az apró finomságokat eldönti. De az alapinformációkat simán megosztjuk egymással.
2: Jó, hát ez már intelligencia kérdése, én azt hiszem.
3: Így van, hát aki nem ilyen, vannak akik nem ilyenek, akik nem tudják, hogy mit illik, mit nem, azok a kapcsolatok szép lassan elkopnak.
2: Visszatérve Koruzsra, és visszatérve erre a világbajnokságra, a két nap között hatalmas különbség volt, hiszen a második nap fele olyan teljesítmény tudott csak nyújtani a magyar csapat, mint az első nap. Ennek mi lehetett az oka? Meg kell kérdezzem, mert hát azt kizárt dolognak tartom, hogy van 5 profi magyar horgász, 2 világbajnokok, a többieknek is vannak már nagyon híres eredményeik, és akkor egyik napról a másikra fele akkora a teljesítmény. A teljesítmény fele akkora?
3: Több összetevője van. Ugye ez a horgászversenyzés egy nagyon, nagyon bonyolult dolog. A külső szemlélő ezt nem is érteni. Itt egy 4 órás fordulóban sok ezer döntést kell meghozzunk. Az egyik az rajtunk kívülálló, vagy két rajtunk kívülálló ok volt, az egyik, hogy nem fúj cél, sem ekkora. Így, ami a mi fontos technikai elemünk volt, ez a 30-40 méterre meccsbottal nagy márna fogás, ez nem ment jól, mert a nagy szélben sokkal óvatos, vagy a szélcsendben sokkal óvatosabb volt a hal, és nem fogtunk. Első nap azért 1-2 kilót abból mindannyian összeszedtünk. A másik, hogy az nem volt valami kedvező a sorsolásunk. Első nap egy gyengébb helyet kaptunk az ötből, másnap azért kettőt is. És valószínűleg voltak olyan döntések is, amik nem voltak kedvezőek. Most ezt úgy értem, hogy a többiekét még nem tudom, mert majd át fogjuk beszélni az eredményeket részletesebben. Én biztos, hogy belehibáztam többször a döntéseimbe, hiszen abban a szektorban, ahol ültem, az előző napi stratégia az nem volt jó. Keveset kis halasztam, többet, hamarabb kezdtem el nagy halazni, későn tértem vissza. Tehát itt ilyen apróságokról, amit az átlag hallgató nem is ért meg, olyanokról van szó, és az ilyen hibás döntések egy-kettő azután a pontokba kerülhet.
2: De hát végül is a csapat kiegészítette egymást, és sikerült ezt a bizonyos bronzérmet behúzni. Ez a mostani magyar válogatott, ez mennyire erős szerinted?
3: Nehezebb lenne erősebbet összetenni most, mint ez a világbajnoki keret volt szerintem. Nyilván egy nálunk nagyon sokat számít, hogy milyen pályára megyünk pont, hogy az egy snetszizős pálya, egy rakósbotos, egy meccsbotos, nagyhalas, kishalas. Ez a pálya, ez minden volt. Tehát itt aki itt volt, egy fordulón belül mindenféle hangszeren kellett tudni játszani. És erre a típusú pályára ennél a csapatnál jobbat nem nagyon tudtam volna összetenni.
2: Hát nevezzük meg a társaidat is azért, mert bőven megérdemlik. Hát melletted Nagy András, aki ugye tavaly világbajnok volt, ahogy ezt már említetted, Csöregi Balázs, neki ő is állt már világbajnoki dobogón.
3: Igen, világbajnoki és Európa-bajnoki egyéni érme is van, és hát csapatban sok, ő is volt, benne volt a világbajnok csapatban, még 16-ban is.
2: Kalóz Zoltán.
3: Ő pár éve felnőtt válogatott, fiatalabb ugye tőlünk.
2: Ti vagytok az öregek?
3: Igen, én a 40 évemmel a legöregebb korosztályban vagyok. Tímár Szabolcs, akinek az első nemzeti világbajnoki versenye volt, mivel klubon, meg Európa-bajnokságon volt már, de nemzeti válogatottom még nem. Ő is 40 éves, idén 41-ek vagyunk, mi voltunk a rangidősek a csapatban.
2: És Hamar Ferenc van még, aki ugye másnap ült be, előső nap tartalék volt.
3: Igen, és egy jó hármassal segítette a csapat bronzot.
2: És ő ifjú Hamar Ferenc, akinek az édesapja pont egy évvel ezelőtt ott Kórusban világbajnokságot nyert a Masters kategóriában.
3: Így van, az 55 év fölötti kategóriában.
2: Tehát ez egy bivaly erős csapat.
3: Az volt, érem is lett az eredménye.
2: No, azt hiszem, jó lenne még arról szót ejteni, hogy milyen felkészülést igényel egy horgászvilágbajnokság?
3: Hát kezdődik a most ilyen szállásfoglalás, meg ilyesmiről nem beszélek, mert annak semmi köze a szakmához, azt a szövetségünk, az horgászszövetségünk elintézi, de a felkészülés az ott kezdődik, hogy az előző évi tapasztalatait elővesszük. Én is voltam 4 éve Európa-bajnokságon, itt tavaly is voltak, és hanganyagok, jegyzetek készülnek ezekről mindig. Azokat elővesszük, az alapján elkezdünk szerelni, csalit rendelni, a mostani szituációt megkérdezzük a portugáloktól, akik sokat járnak oda horgászni, hogy most mi várható, és akkor a csali etetőanyag össze kell álljon oda kintre, és a mi felszerelésünk is össze kell álljon ahhoz a fajta halhoz, ami várható. És akkor kiérkezünk előző hétvégén, és hétfőtől péntekig a tréningen, ott meg már élesbe, az a legfontosabb része a világbajnokságnak egyébként, ott élesbe kell mindent kipróbálni.
2: A tréning persze nem olyan, hogy mindenki leül, aztán horgászik, és azt csinál, amit akar, hanem ennél azért egy árnyalattal bonyolultabb.
3: Nem, mindig az előző délután megbeszéljük az aznapi tapasztalatokat, és következő napra beosztjuk, hogy etetőanyagot próbálunk, vagy csali felhasználást próbálunk, vagy esetleg azt próbáljuk, hogy valaki végig kishalazza rövidben, az azt jelenti pár méterre a parttól, apró halra, hogy az, az mennyit tud 2 óra, 3 óra, 4 óra leforgása alatt, vagy van, aki rakósbottal várja a nagy halat, és akkor azt mindent úgymond feljegyzünk, hogy melyik időszakában a versenynek melyik volt az eredményesebb. És ez alapján tudjuk az hétvégi taktikát összeállítani.
2: A világbajnokságon is, de a hazai bajnokságokon is elég jelentős szerepet kapnak a hátterek. Kiket értünk hátterek alatt?
3: A hátterek, akiket segítőnek is szoktunk hívni, ők a versenyzők mögött lévő emberek, akik szemük a pályán magyarul, ők ugyanolyan versenyzők, mint mi.
2: Annyi különbséggel, hogy nem horgásznak?
3: Nem horgásznak, de ők is horgászversenyzők. Tehát csak olyan tud háttér lenni, aki versenyzett már életében, mert különben nem látná a különbségeket. És ő neki két dolga van. Egyik, hogy a tréningeken lássa a többi csapatot, ha lát bármi érdekességet, akkor a tanácsokkal segít minket, hogy mit érdemes még megpróbálni.
2: Tehát elmennek kémkedni magyarul.
3: Kémkedni, de nem apróságokat néznek, ők nem arra kell gondolni, hanem inkább azt, hogy melyik pályarészen mire számíthatunk következő nap, hogy mi a hal összetétel, ilyesmi. Illetve, hogy a versenyen lássák, hogy az adott időben hogy állunk. Tehát minden egyes percben, a 4 órának minden egyes percében kell tudjuk, hogy hanyadik helyen állhatunk, mert az alapján hozzuk meg a döntéseinket.
2: Tehát ebben segítenek a hátterek. Gyakorlatilag akkor egy ilyen háttérmenedzsmentről van szó, hiszen több ember hátterei kapcsolódnak össze egymáshoz, és a verseny végére nagyjából már tudni lehet, hogy mi lesz az eredmény.
3: Igen, nem pontosan, de nagyjából már sejteni lehet. Sejteni lehet. Még a csapatnál nem említettük meg a kapitányainkat, mert ugye nagyon fontos, hogy Magyarországnak új kapitánya van 2 éve, Nagy Krisztián, és tavaly is nyertünk érmet idén is, tehát viszonylag jó volt a debütálása. Illetve most Timár Dániel volt a másodkapitány, mert Walter Tamás helyett ő ugrott be, akinek ezen a héten már versenyeznie kellett.
2: Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon eredményes perceket tölthettünk, és tölthettek itt Csillag Lászlóval együtt a hallgatók. A legnagyobb fogás mai adása ezzel búcsúzik. Bálint Attilát hallották, a szerkesztőt, viszont hallásra 2 hét múlva.
0: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és úszással foglalkozunk a következő egy órában, hiszen szeptember 3-a és 6-a között rendezték meg a junior nyílt vízi világbajnokságot Argentínában, Santa Fe-ben, amelyen 39 ország, 273 versenyző indult, szóval nagyszabású versenyről beszélhetünk. 7 magyar érem született, ebből Kárpáti Máté 2 arany és 1 bronzérmet szerzett, amelyhez szívből gratulálunk, nagy szeretettel köszöntjük Mátét a stúdióban, és itt van vele az edzője, Magyarovics Zoltán is. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok!
2: Hát átbeszélünk mindent, lesz időnk bőven, de szerintem a világbajnokság előtt vissza kell ugranunk talán a sukorói Európa-bajnokságra, hiszen az talán kimondhatom én, de majd elmondod Máté te is, hogy a vártnál talán rosszabbul sikerült, és biztos, hogy volt bennetek egy bizonyítási vágy és egy extra motiváció erre a világbajnokságra. Szóval kicsit így még a sukorói EB-ről mesélj egy kicsit.
4: Így van, teljes mértékben igen. A vártnál rosszabbul sikerült, negyedik lettem, és épp, hogy lemaradtam a dobogóról, meg az első helyről is.
2: 10 kilométerről beszélünk, ugye?
4: 10 kilométerről, igen. És hát úgymond csalódásként ért, nyilván ez egy nagyon szép eredmény, és már az is szép volt, hogy válogatott tudtam lenni, és kijutottam, de nyilván maximalistaként az első helyre, illetve a dobogóra törekszik az ember ilyenkor, és az volt a cél most is. Ezért kicsit csalódott voltam, de abszolút egy ilyen plusz motivációs csomag volt a VB-re, hogy végre meg tudjam mutatni, hogy igenis ott tudok lenni a legjobbak között.
2: Zoli, neked milyen feladataid voltak ezzel, mint edző, mennyire kellett Mátét felhúznod a földről?
5: Hát nyilván, mint az edzője, azért én is bíztattam, meg vigasztaltam az Európa-bajnokság után, ami valóban, hát érmet szerettünk volna a hazai közönség előtt, nagyon kicsi múlt, mert egy ilyen 4 fős kisboly ment el a mezőnytől, és 1,7 másodperc döntött az Európa-bajnoki cím és a negyedik hely között, tehát ott azért nagyon együtt voltak. De a másik két verseny számában, tehát a knockoutban, ahol bronzéremre jött be, ott is tényleg nagyon pici különbségek döntöttek, tehát talán csak érdekesség, hogy az a versenyző lett a második 700-addal ebben a versenyszámban, aki utána a medencés Európa-bajnokságon világcsúcsot úszott, felnőtt világcsúcsot. Tehát azért ott láttuk, hogy azért nem sikerült rosszul a felkészülés, illetve hát a váltóban is az oroszokat egy ilyen 15-16 másodperces hátrányból fel tudta hozni, és be tudta hozni a magyar csapatot a bronzéremre, tehát ezek azért pozitívumok voltak, és olyan pozitív megerősítéseket adtak, hogy azért jó felkészülést csináltunk. De hát láttam rajta utána, amikor elmentünk a balatoni edzőtáborba, hogy tényleg nagyon fókuszál erre a következő másfél hónapra, és igazság szerint mind a ketten nagyon motiváltunk voltunk ez ügyben, és nagyon koncentráltak, hogy ez jól sikerüljön, és nagyon örültünk neki, hogy mindenki jött. Tehát taktikailag is, erőnlétben is úgy bírta, hogy azt szerettük volna, és ahogy terveztük.
6: A Magyarovics tanítványok nem arról híresek, hogy csapkodnak, verik magukat a földhöz, kiabálnak. Ha valami nem sikerült, te se arról vagy híres. De én még sukoró kapcsán azért engem érdekelne, hogy amikor ilyen kevésen múlik, akkor azt ti hogy vezetitek le? Nyilván nem egymásra kiabáltok, de hogy érzelmileg ez hogy jön ki belőletek?
4: Hát én próbálok azért nem sokat agyalni rajta, úgymond nyilván negatív érzések vannak bennem az elején, de utána mindig biztatom magamat is, meg hiszek Zolibában is, hogy az a munka, amit mi megcsinálunk, az, annak lesz gyümölcse, és mindig van egyébként, mert tényleg nagyon szép eredményeket érünk el, de ez a sukorói EB tényleg a 10 kilométeren a dobogó meg az első hely lett volna a cél, de mentálisan azért ott szoktunk maradni, és a következő versenyre kell ilyenkor figyelni, és nem azon, hogy a múlt miért volt olyan rossz. Nyilván a taktikai hibákból, meg tehát a verseny hibáiból tanulni kell, de nem azon agyalni, hogy most ez rossz lett, hanem hogy a következő jó lesz.
6: És te?
5: Hát ugyanezt gondolom. Tehát
6: de te sosem akadsz ki, fakadsz ki?
5: Én nem.
6: Igen, de úgy is mondjam, nem?
5: Nem, hát volt olyan tanítványom, aki megkérdezte, hogy Zoli, amikor rosszul úszok, akkor engem nem csesz le, és én mindig elmondom, hogy nem, mert alapvetően az, hogy rosszul sikerült esetleg, vagy nem úgy sikerült, az már eleve egy büntetés annak a sportolónak. Arra, még én ráraknék egy lapáttal, akkor az nem biztos, hogy előre vinne minket. Hát itt ebben az esetben is az volt, hogy megnéztük, hogy mi az, amit jól csinált a versenyen Sukoron, és mi az, amit rosszul. Tehát amit jól csinált, hogy taktikailag jól építette fel a versenyét. Tehát korábbi években azért volt olyan, hogy bizonyos részeit a versenynek túltolta, vagy erősebben úszta, és ezért nem maradt erő esetleg a végére. Itt most nagyon jól betartotta a taktikai dolgokat, tehát szépen utazott a vezetőknek a lábán, nagyon jól frissített, tehát ez jó volt. Talán ami egy kicsit hiba volt, meg azt így menet közben is próbáltuk korrigálni, hogy kicsit sokat emelgette a fejét, illetve hogy az egyik oldalra kicsit rövidebbek voltak a tempói, ugye arra az oldalra, amerre nem vesz levegőt, de hát ezeket a következő hetekben kijavítottuk. Tehát a nyíltvízi úszásoknál ő erre különösen figyelt, hogy ne emelgesse annyira a fejét, illetve olyan technikai javító gyakorlatokat végeztünk folyamatosan, amikkel meg tudjuk nyújtani az ő tempóját, és ezáltal gazdaságosabbá tesszük az ő versenyzését, és hogy jobban bírja a hajrát, és ez így is lett.
7: És mi jellemző egyébként, Máté, a stílusodra? Hát, ha most a felnőtteknél nézzük mondjuk Betlem Dávidot, vagy éppen Rasovszki Kristófot. Rasovszkiról tudjuk talán azt inkább, hogy ő szeret elúszni a mezőny előtt, most meg Zoli, mintha azt említette volna, hogy inkább a lábvizen szeretsz úszni, akkor inkább itt a mezőnyből szeretsz, aztán majd a végén kirobbanva tényleg robbantani egy nagyot?
4: Hát igen, ugye a utcsó pár évben ez volt a taktikám, ami hogy előre török, és akkor úgy próbálom megnyerni a versenyt, hogy elúszok a többiektől. Hát ez tavaly az EB-n nem vált be. Végig elől mentem viszonylag az utolsó pár száz méterig, és utána meg lehajráztak. Hát most más a taktika, inkább az, hogy energiatakarékosan beállok a első-második mögé például, és akkor próbálok a fordulóknál nagyon jó helyeket elérni, és akkor a végén az utolsó egy-másfél körön így egy hosszabb hajrát indítani, és a végén megnyerni, és most ez nagyon jól bejött.
2: Ugye Gyurta Gegével itt sokszor beszélgetünk a nyílt vízi úszásnak az extremitásáról, tehát hogy minden körülményhez alkalmazkodnotok kell, és akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy amíg Sukoron nyári 30 fokos melegben, meleg vízben, nem tudom hány fokos volt ott a víz, kellett versenyezni, addig Argentínában 16-17 fokos víz várt a versenyzőkre, ugye a neoprén ruhát fel kellett venni, ahogy olvastam, sok embernek ez volt az első ilyen típusú úszása, szóval ez mennyire változtatta meg például a VB-re való felkészülést?
5: Hát annyiban talán korrigálnék, hogy bár a levegő meleg volt Sukoron is, de a víz azért nem volt az, tehát azért ez ilyen 21 fokos víz várt minket, mert

0: Ott már nagyon sokat számít. Ott
1: tippeljetek,
0: már...
1: hogy melyiket szereti jobban a Máté.
2: A hideget.
0: Így van.
1: Igen.
3: Igen, hát tehát a hideget azt jobban szereti, meg jobban is tűri, mert meleg vízbe azért nem olyan jó úszni. És hát ugye a kérdés arra irányult, hogy hogy készültünk fel erre. Ugye a szövetség mindenkinek biztosított neoprén ruhákat, és már a balatoni edzőtábornál voltak olyan nyílt vizes úszásaink, mert heti két nyílt vizes edzés volt, amikor felvették ezt a ruhát, és ebbe gyakoroltak, mert ugye ezt meg kell szokni, hogy válba egy kicsit esetleg szűkebb, vagy hogy kell felhúzni, hogy az jól álljon, és ne zavarjon edzés meg versenyzés közben. Úgyhogy erre így készültek alapvetően a többi része, hogy hideg a levegő, vagy ezekre a különböző természeti elemekre, ezekre sok-sok versenyzéssel lehet felkészülni. Tehát nem csak a neoprénes, ugye az a neoprénes úszás akkor van, hogyha 18 fok alatt van a hőfok, akkor mindenképpen kell. Hogyha ilyen korosztályos versenyeknél, mint amilyen ez is 18 és 20 fok között engedélyezett. Tehát itt is volt olyan, hogy 18-2 volt, de engedélyezték, hogy mindenki ebben ússzon, hogy az egészségüket védjék. Úgyhogy így tudtunk készülni, és én azt gondolom, hogy sokat kell versenyezni, hideg vízbe, langyos vízbe, neoprénbe, nem neoprénbe, és ezzel lehet a legtöbbet fejlődni, és ebben az évben, hál' Istennek ez is jól működött, hogy biztosítottak neki versenyeket ősszel, amik korábban nem voltak. Tehát felnőtt mezőnyökbe versenyzett, először el tudott velük menni 6-7 kilométerig, utána el tudott menni 8-8,5 kilométerig, és hát szépen épülünk fel, reméljük előbb-utóbb a 10 kilométert is végig fogja tudni velük úszni.
4: Máté, és neked ez a neoprén ruha, ez hogy jött be, hogy Zoli említi, ez, hogy az edzéseken tudtál hozzá alkalmazkodni, ez már akkor a versenyen így ilyen automatizmus volt?
2: Igen, amit Gege is említ, bocsánat, Gege is mindig azt mondja, hogy mennyire rossz és mennyire vág az a bizonyos neoprén ruha.
1: Igen, de azt mondja, hogy imán, bocsánat, mindenki így hívja őt, hogy a maiak már egy picit puhábbak, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó-e. Nem
2: ezen
1: annyira...
2: a szolidan leöregeztük Gege.
1: Nem, igen. De hogy ugye ő azért egy régebb, azt te is megerősítetted, hogy régen felvenni is nagyon nehéz volt.
3: Hát abszolút megerősítem, de hát ez nem csak a neoprén ruhákra igaz, hanem a sima karbon dresszekre is igaz. Tehát,
1: hogy puhultak?
3: Abszolút, hát 2008 vagy 2009-ben, amikor voltak ezek a szinte páncél volt, ilyen cérnakesztyűbe kellett felrángatni egy óra alatt, és végére ilyen mindenki beszakadt véres körömmel állt oda a rajthoz. Ehhez képest a maiakat percek alatt fel lehet venni, és sokkal kényelmesebbek, úgyhogy megtartják a jó tulajdonságokat, tehát összetartja a testet, csúszik, és minden jót.
0: Igen, hát mondhatjuk, hogy automatizmus volt. A szövetségi kapitány Gábor Bá is úgymond megtanította, hogy kell az ilyen ruhákat felvenni, tehát hogy már régebben voltak rajtam neoprén ruhák, és láttam, hogy miért mondja mindenki, hogy mennyire nem szeretik, és most ezek az új taktikák úgymond, hogy például a karon fel kell húzni egy 5-10 centit minimum, hogy a válnál itt legyen elegendő hely, hogy tudjon mozogni a válúszás közben, ezek nagyon sokat segítettek. Úgyhogy nekem nem volt probléma a neoprénnel, és
1: azt mondtátok, hogy jól sikerült a felkészülés a VB-re, balatoni edzőtábor, hideg víz, neoprén ruha, de most némi, picit viccesen, de mégsem viccesen kérdezem, hogy valami küzdősportot is tanulsz? Vagy te milyen típus vagy a vízben, hogy elszaladsz a verekedéstől, vagy ha ütnek, akkor megvéded magad?
0: Hát alapvetően nem szeretek verekedni, az energiát nagyon viszi, illetve szerintem semmi értelme, de azért, hogyha elkezdenek engem ütlegelni, vagy hátráltatni, akkor azért nem félek én is odaütni párat.
3: Ja, hát megvannak erre a technikák, hogy kell azt úgy
1: könyökből
3: csinálni.
1: Könyökkel vissza, vagy hogy?
3: Hát így könyökkel egy kicsit úgy a víz alatt oda lehet tartani. Tehát az a lényeg, hogy a víz fölött a bírók ne lássanak olyan dolgokat, ami miatt sárga lap vagy kizárás van.
4: De most laikusként mondom, és ne bántódj meg, Máté, hogy nem vagy olyan nagyon kigyúrt, mint mondjuk, nem tudom, Gegének még mindig akkora bicepszei vannak, hogy elámulunk.
1: Inkább Betlehem Dávid típus.
4: Igen. És azt jól tudom, hogy te 17 éves vagy, és ezen a VB-n 18-19 évesekkel kellett. Hát gyakorlatilag, ahogy Erika mondja, nem csak úsznod, hanem verekedned, és hát ez őrült hátrány, nem? Ennyi idősen.
1: A korban, azért igen, ott az igen. Az egy év is sokat számít.
3: Hát úgy 17,
0: hát
3: hogy...
0: igen, novemberben 18 leszek, tehát jó, a 18. életében, igen. De hát igen, hát nem vagyok a legkigyúrtabb, meg azért magas vagyok, vékony, úgyhogy azért ez a verekedés nem az én világom,

0: Úgyhogy most is például, nem tudom, látták-e a videót a váltóról, hogy egymás mellett úsztunk a utolsó egyenesen. Azért ott se az volt a fő célom, hogy verekedni leálljak az olaszszal, mert azért tudjuk, ők azért egy elég verekedő ország, meg őket tanítják is erre, hanem próbáltam kicsit távolabb úszni, hogy ne zavarjuk egymást, és tényleg az úszás tudás jöjjön ki. Úgyhogy, de ha tényleg ilyen bolyba vagyunk, és be vagyok zárva, akkor próbálok úgy húzni, hogy például a bordájukat megüssem, hogy ne legyen azért az, hogy csak engem átráltatnak ilyenkor.
1: Igen, ez milyen jól néz ki.
2: Nem maradj adósa senkinek.
1: Mert akkor azt kijelenthetjük megint picit pikérten, hogy úszni jól tud, Máté?
3: Úszni elég jól tud, igen. Hát ugye ő hát nyilván ugyanúgy, ahogy a legtöbb nyílt vízi úszó, azért medencében is jó, illetve hát nem feltétlenül, nyilván a gyors úszás a legnagyobb erőssége, de hát azért ő 400 vegyesen korosztályos
1: bajnok.
3: Nem,
1: meglepő.
3: Milyen meglepő módon, igen, meg a hát felnőtt OB-n is azért ott harcolt az érmekért. Tehát azért amellett, hogy ő neki a hosszú távú gyors a fő profilja, emellett azért sokoldalúan képzett, tehát azért a többi úszásnemben is megállja a helyét.
1: Ez mennyi? Heti hány kilométert jelent ez a VB arany?
0: Hát sokat. Most
1: milyen? Mennyit mond? Mennyit kell úszni hetente?
0: Hát edzésenként tudom ezt megmondani, nagyjából, hát most így a VB-re a felkészülésünk másfajta volt, ott reggelente úsztunk 10 kilométert vagy a fölött, és délután volt egy ilyen lazább, ilyen 6-7 kilométeres edzés, úgyhogy azért a napi 15-16 kilométer az azért megvolt.
1: És az alapozásnál ez sokkal több?
3: Nem, alapvetően nem több.
1: Nem több, aha, más.
3: Tehát most ezt az évet, ezt kicsit máshogy építettük fel, mint a többit, és ez úgy néz ki, hogy bevált. Tehát, hogy én azért sokat beszélgettem Szokolai Lacival már korábban is, de idén is ő azt mondta.
1: Tegyük hozzá, ő a Veszprémiek vezetőedzője, igen, aki Betlehem Dávidot is felkészítette.
3: Igen, ő azt mondta nekem, hogy a Kristoffal meg a Betlehem Dáviddal ők heti 4-szer úsznak 10 kilométer fölött, és a többi edzés az pedig ilyen 8-9 ezer körül van, és akkor januárban elkezdtünk egy olyan programot, mert korábban nem úsztunk ilyen kilométereket, hogy először heti 2-szer mentünk fel 10 kilométer fölé, és itt az utolsó 2-3 hónapban pedig minden reggel leúszta a 10 kilométert méterbe, meg itt az utolsó 2-3 hónapban azért sokkal gyorsúszás specifikusabb lett az egész, tehát az év többi részében azért sok vegyes úszás van, ami ugyanúgy segíti a nyílt vízi úszást is, mert attól is fejlődnek. Egyszerűen nem szeretnénk, hogy nagyon egyoldalú legyen. Mert volt olyan időszak, például a felnőtt OB környékén, amikor szintén ráálltunk ezekre a gyorsúszásokra, és egy kicsit már elfáradtak a gyorsúszó izmai, és akkor mondtam a Máténak, hogy jó, most akkor egy picit visszatérünk a régi vegyes úszás központú edzéshez, és akkor utána már jobban várta talán ő is, hogy megint gyorsan úszhassunk, mint amikor belefásul valaki.
4: Megint egy picit a körülményekre kérdeznék rá, hogy hogyan tudtok arra felkészülni, hogy Argentinában, nem tudom itt Santa Fe-ben milyen hullámok voltak, milyen víz körülmény, tehát oké, értem, Sukoron volt az EB, Balatonon próbáltatok edzeni, de hogy arra speciális körülményre hogy lehet készülni?
3: Hát abból a szempontból nem volt speciális, hogy édes víz, tehát alapvetően mi édes vízben úszunk. Az pedig, hogy ilyen hideg vízbe kell úszni neoprénba, még ilyen 3-4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor mi jellemzően Hódmezővásárhelyre jártunk edzőtáborozni, és a nyílt vízesekkel minden reggel 6-ra elvittem a Matyérre, és ott neoprénba úsztunk, mert azért május elején azért ott voltak hideg vizek, tehát mondhatom, hogy ő már kiskorában úszott ilyen hideg vizekben. Megkérdeztem annak idén a Gellért Gábortól, hogy mikortól lehet bemenni a nyílt vízbe, azt mondta, hogy májustól neoprénba be lehet, úgyhogy én májusba beültem a kis buszba, elvittem őket Szegedre, a Matyérre, ott leúszottam velük a 2 óra nyílt vizet, utána visszavittem őket, és utána leedzettem a csapat másik részét.
1: Aha, jó, ezt
3: délig,
1: így figyeled, Márk?
2: Ezek a szép emlékek között vannak? Máté, az arcodról nem tudom felfedezni.
0: Abszolút szép emlékek.
1: De inkább csak az utazás. Szóval, hogy sosem lázadnak? Mármint, hogy tudom, hogy ez a céljuk, meg közös a cél, meg azért választották, mert van hozzá tehetségük, meg bírják, de hogy így ránézés, ahogy a Szilvi is mondta, nem úgy tűnik, mint aki visszaszólsz az edzőtnek, ugyanakkor meg ember is vagy, sosem elég?
0: Nem, egyáltalán, hát én bízom Zolibában mindig, amit...
1: Azt értem, de néha elfáradsz annyira, hogy nem bírod csinálni, hát, nem?
0: Persze, de hát azért nekem is van célom, és tudom, hogy miért dolgozok, de Zolibában is bízom, hogy amit meg kell csinálnunk, meg amit ő úgy gondol, hogy meg kell csinálnunk, az jó, és az egy jó útra vezet.
4: Azt szokták mondani a sportolók, hogy amikor ugye egy döntőbe bejut valaki, általában az már azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit edz, és a pillanatnyi forma, mentális képességek döntenek. Dolgoztál az EB előtt, ott nem sikerült érmet szerezned. Amikor világbajnok leszel a nyitónapon, 10 kilométeren, akkor milyen érzések jönnek elő belőled? Ez, hogy most már akkor megértem, hogy értelme volt annak, hogy ennyit dolgoztam.
0: Hát nagyon boldog voltam. Nyilván ez bennem volt, tehát hogy az utolsó két évben volt ez a kis tacogás, hogy az edzés munkám nem feltétlenül jött ki különböző hibák miatt, meg ilyenek miatt. Tehát ott is azért, ott is keményen edzettem, ott inkább ilyen taktikai hibák miatt nem sikerültek. De most a világbajnokságon ez nagyon kijött, minden taktika, minden erőfeszítésem, amiket belerakok naponta, az megmutatkozott, és nagyon boldog voltam.
1: De úgy mondja, te közben olyan természetesen mondod, hogy nyertem.
0: Hát nyilvánvalóan azért én nagyon maximalista vagyok, és a fejemben nekem ezek úgy vannak, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ezt szeretném, hogy ezt akarom, hogy ilyen úszókarrierem legyen, és nyilván nagyon örülök, tehát hogy amiért dolgozok, azt tényleg el tudtam érni, de nekem a fejemben ez úgy van meg, hogy nekem ezt meg kell csinálnom, mert én ilyen szeretnék lenni.
1: Ez csak egy alap, vagy egy felkészülés, vagy egy állomás.
0: Hát, mondhatjuk.
4: Folytatjuk a beszélgetést, vendégünk továbbra is az újdonsült világbajnok Kárpáti Máté és edzője Magyarovics Zoltán, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy Máté elmondta, hogy ő tudja, hogy ezért ennyit kell dolgozni, ezt kell beletenni, és csinálja. Zoli, szerencsés vagy, hogy ilyen típusú versenyződ van, jó vele dolgozni?
3: Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen tehetséges, ügyes gyerekek kerülnek hozzám, és ilyen jó eredményeket tudunk elérni. Alapvetően ami a kérdés ugye onnan indult, hogy nem lázadnak-e, vagy nem rossz-e ez, amikor ezeket a feladatokat meg kell csinálni. Alapvetően én ezt mindig el szoktam mondani a csoportomnak, hogy ugye 10-12-en voltunk itt a csoportban, és hát nekem azért nincs olyan szerencsés helyzetem, mint mondjuk egy amerikai edzőnek, hogy van egy sprinter csoport, egy középtávú csoport, meg egy hosszú távú csoport. Az én csoportomban én vagyok, amellett, hogy azért egy edzői tím van mellettem, tehát azért most a Mátéval itt az IFI EB-n meg az IFI VB-n együtt voltunk, de nekem ez volt a debütálásom, mert a korábbi években a Szántó István kollégám, akivel ketten csináljuk az ő felkészítését, a vízi felkészítését, ő volt vele mindig. Tehát alapvetően az én csoportomban, akik vannak, én mindig elmondom, hogy a sprinternek sprinteredzést írok, a középtávosnak ilyet, a másiknak olyat, és amikor jön a formába hozás, akkor lehet, hogy az egyik versenyző már egy óra után kimegy, és megy haza, mert neki többet kell pihenni, aki pedig hosszú távos, annak pedig le kell úszni azt a kilométert, amit le kell úszni, de ez nem azért van, mert én nem szeretem őket, én akkor nem szeretném őket, hogyha kiengedném a többieket is, mert akkor rosszul úsznának a versenyen. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy ami jó a versenyzőnek, az rossz a versenyzőnek, ami rossz, az meg jó. Tehát hogyha én edzésen könnyű edzéseket tartanék neki, akkor abban a pillanatban jó lenne neki, viszont a versenyen rossz lenne neki. A másik fele pedig, hogyha edzésen ő megszenved, vérrel, verejtékkel, akkor utána a versenyen ő fog mosolyogni.
1: És sosem akarták 200 gyorsat úszni?
0: Hát azért nyilván a nyílt vízi úszás, azért nekem van egy triatlonos múltam, szóval nekem a nyílt vízi úszás nem volt idegen, de azért még kerestem a helyemet így az elején, amikor már átjöttem a Újpestbe ilyen 20-20 környékén, akkor azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé.
1: Ott volt a váltás a triatlonról az úszásra?
0: Hát is, már előtte is úszó voltam, de hát igen, azért 2017-ben voltam még országos bajnok triatlonista, utána váltottam úszásra, és 20-20 környékén jöttem át az Újpestbe, és hát ott még azért próbálgattuk, hogy milyen úszó vagyok, azért ott még pillangó úszó is voltam, vegyes úszó, de azért már orientálódtunk a hosszú gyors felé már akkor is.
4: És hát neoprén ruha ide, neoprén oda, azért sikerült egy kis megfázást összeszedned ugye a 10 kilométer alatt, és a 3 kilométerre már betegen álltál oda. Meg sem fordult az a fejetekben, hogy nem hár rajthoz, Máté?
3: Hát ez meg se fordult, illetve hát már a 10 kilométernél is fájt a torka, csak ezt nem mondta. Én ezt utána tudtam meg, amikor mondtam, hogy menjünk levezetni, vagy ebédeljünk előbb, mondta, hogy előbb vezessünk le, mert ilyen torok fertőtlenítőt beszedett, és azzal nem lehet ebédelni. Úgyhogy ő már a 10 kilométert ilyen fájó torokkal végezte. Hát alapvetően, ha láza lett volna, akkor nem indítottuk volna el, mert azért az egészség az első. Tehát az, hogy mi kapjunk egy szívizomgyulladást, vagy valamit, annyit nem ér semmi. De folyamatosan mértük a lázát, a csapatorvos folyamatosan kezelte a torkát, meg a orsprét kapott, tehát azokat, amiket meg tudtunk tenni, azokat megtettük. Az fel sem merült, hogy nem úszik.
1: Én Gellért Gábort, a már sokszor emlegette szövetségi kapitányt, kérdezgettem, hogy miért ilyen jók a magyarok nyílt vizen? Mert azért most már évek óta, és oké, hogy mindig általában egy vagy két ember van ott elő, de mindig van egy mag, a juniorok mindig produkálnak, a még kisebbek is, meg az átmenet is, szóval hogy szerinted azért, mert jók az edzőink, gondolom ezt is el fogod mondani, mert bírják a fiatalok az úszást, vagy nem tudom, tehát már mint a méterszámot is a
3: megpróbáltatása. Hát ezeknek az összessége, tehát egyrészt, hogy hát nem csak a nyílt víz, hát én azt gondolom, hogy azért ugye a magyar olimpiai csapat 6 aranyérméből 3-at az úszó szereztek, és a negyedik Gulyás Michel is úszik néha. De ettől függetlenül...
1: A vívók meg azt mondják, hogy vív néha.
3: Igen.
1: Igen.
3: És hát igazság szerint egyrészt azért, mert mi azért, hogyha megnézzük az olimpiai versenyszámokat, a medencést, azért alapvetően a hosszabb számok azok, amik nekünk jobban fekszenek, ugye? Tehát egy 400-200 vegyes, egy 200 hát, egy 200 pillangó, tehát azok a
4: számok... Azért, mert, bocsáss meg, a magyar úszástudás, a technika ott érvényesül, tehát egy sprint számban nem, ott,
1: igen,
4: nem jön ki ennyire?
1: Most már van átrendeződés egy
3: igen,
1: picit.
3: Tehát minél rövidebb egy versenyszám, én azt gondolom, annál jobban számítanak a testi adottságok, és minél hosszabb egy versenyszám, annál inkább a technika és a belerakott munka és szakértelem dominál, és valahol szerintem a nyíltvízi úszás is egy ilyen, hogy nagyon sok munkát igényel, ebben mi jók vagyunk, illetve nagyon jól vannak menedzselve, tehát azért nagyon sok olyan közös edzőtábor van, ahol a gyerekek együtt tudnak úszni, mert az nagyon lélekölő lenne, hogyha nekünk ott a Duna Arénában egyedül kellene ezeket a 10 kilométeres edzéseket teljesíteni, úgyhogy nekünk már az is nagy segítség volt, hogy tavaly szeptemberben a Kutasi Gergő kollégám, barátom felajánlotta, hogy Rasovszky Kristóf szeretne maga mellé egy edzőpartnert, és a Mátéra gondoltak, úgyhogy ő azért hetente az elején többször, a végén kevesebbszer, de a Rasóval együtt edzett a Tüske uszodába. Utána pedig ezek a válogatott összetartások, ugye Veszprémben, Balatonon, amik voltak, ezek nagyon jól segítik a munkát, illetve a kapitány is nagyon sok jó tanáccsal látja el a gyerekeket, olyan dolgokkal, ilyen videókat mutat nekünk, különböző taktikai elemeket gyakoroltat velünk ezeken az edzőtáborokon, amiket utána a versenyen tudnak kamatoztatni.
2: Hát ha már behoztuk ezt, hogy mennyire is jók a magyarok a nyílt vízen, akkor nem mehetünk el a vegyes váltó mellett sem, mert mióta van vegyes váltó felnőttben, azóta mindig van érmünk,
1: hát elég
2: ugye
1: jók
2: minden
1: vagyunk, igen.
2: És most erről a junior világbajnokságról egy aranyéremmel tértetek haza. Milyen a mezőny egyébként? Mert említettétek már ugye az olaszokat, ők nyilván mindig ott vannak, a németeknek a neve még nem került elő, az oroszokat mondtad, hogy talán mint a váltóban őket beértétek volna. Tehát milyen a mezőny junior korosztályban, hasonló, mint felnőttben?
0: Hát úgy gondolom, hogy nagyon erős. Nyilván az oroszok, most a világbajnokságon is az oroszokra számítottunk, hogy ők nagyon jók lesznek. Ez egy kellemes meglepetés volt, hogy a mélyeink is nagyon jól úsztak, és ott tudtak maradni velük. És hát világbajnokságon ugye az amerikaiak is nagyon erősek, olaszok, németek, ők mindig is nagyon erősek voltak. Ugye Sukoron, hát most nem voltak a németek a világbajnokságon, szóval ez egy érdekes történet lett volna, hogy mi van, ha ők itt vannak. Nem tudom, szerintem maga ez a tény, hogy Argentínában volt, ez ilyen messzi, meg a körülmények nem voltak olyanok, lehet csak azt mondták, hogy ők most ezen nem akarnak részt venni, de ugye Sukoron láttuk, hogy egy nagy előnnyel tudtak nyerni a váltóban, úgyhogy az még engem érdekelt volna, hogy mi van, ha ők itt vannak.
1: Arról már beszélgettünk, hogy ugye most, hogy mi lesz 32-ben az olimpián, hogy melyik szám marad, meg hogy változik a nyílt víz, ez még a jövő kérdése. Los Angelesben biztos, hogy 10 kilométeren fognak versenyezni. Engem az érdekelne, hogy a 24-es férfi 10 kilométeres verseny. Rá emlékszel-e, hol voltál? És
0: milyen, mármint a Párizs?
1: Igen, és milyen gondolat, hogy a Szilvi kérdését ellopja, milyen gondolatok futottak át rajtad, amikor két magyar ért oda a dobogóra?
0: Hát ez vicces történet, mert pont ifjúbén voltunk, Debrecenben és a medencés ifjúbén, és pont ott a kivetítőn, ahol kivetítik a eredményeket, ott néztük mindenki a bemelegítés előtt, hogy a Rasó meg a Dávid bejön dobogóra, illetve a Rasó megnyeri. Hát nagyon örült mindenki, és én is így belegondoltam magam, hogy mi van, ha én is el tudok jutni ilyen szintre, és nyilván ez az álmom, úgyhogy izgatottan várom, hogy mit hoz a jövő.
4: És ahogy Zoli említette, voltak olyan edzések, ahol Rasovszky Kristófnak segítettél. Mit jelent az, hogy egy olimpiai bajnok ott úszik melletted, és szoktatok-e beszélgetni? Ad-e neked tanácsot? Van-e olyan dolog, amiben már ráhallgatsz, és esetleg hasznosítod ezt a
1: tudást? És nem a
4: módira.
0: Hát talán ilyen taktikai beszélgetéseink nincsenek, inkább ilyen barátia beszélgettünk, de én nagyon szerettem vele úszni, most már egy ideje nem úsztam vele a nyár miatt, ezek miatt az edzőtáborok, versenyek miatt, de én nagyon szerettem vele úszni, nagyon jó motiváció nekem azt látni, hogy egy ilyen jó versenyzővel, meg egy ilyen jó maga, mint ember, ő is ilyen emberrel tudok úszni, és nagyon motivált voltam mindvégig. Tavaly kezdtük ezt el, szeptember után, és akkor heti háromszor úsztam vele, és hát utána a rövid pályás felnőtt OB-n nagyon jól kijött, ott második lettem holtversenyben pont a Rasóval, és ott már nagyon jól kijött, hogy engem ez nagyon motivál, hogy vele tudok edzeni, és nagyon jó edzést tudunk mindketten, meg hát ugye a Fradiban akkor már voltak mások is, csak mondjak pár nevet, a Kreisz Bálint, ő is úszott velünk, meg a Grand Pierre Christian, tehát így együtt nagyon jó edzésmunkát tudtunk végezni.
2: De nyugtass meg, hogy Rasovszky Kristófnak nem azért sikerült most kevésbé jól az Európa-bajnokság, mert elvette az önbizalmát.
1: Igen, mert nekem szokott rólad beszélni, hogy szeret edzeni, hogy nagyon jó kis erős csapat van körülött.
0: Igen, én is hallottam, hogy azért nyilvánvalóan jó értelemben nem szokott tetszeni neki, hogyha hát elúszunk vele. Hát nem tudom, talán Rasónak most ez a magánélete miatt is, tehát hogy persze, gyereke is persze. Lett, neki ez egy nehéz időszak, de úgy gondolom, hogy ő még mindig egy nagyon top versenyző, és akár jövőre is oda tud érni az olimpián egy jó helyezésre.
1: Most ha befogjuk a Máté fülét, az edző mit mond? Mi a legnagyobb hiányossága? Vagy hol lehet legjobban fejlődnie?
3: Hát a legjobban abban lehet fejlődni, amiről az előbb is beszéltem, hogy nagyon sokat kell versenyezni, ezt a sok szituációt gyakorolni, amikor, mert ugye hát a nyíltvízi úszásban azért van kontakt, nem is kevés, és ezt edzésen nem tudjuk gyakorolni. Tehát edzésen, amit én hozzá tudok rakni, az, hogy egyre jobb és jobb legyen a kondíciója. Tehát, hogy mondjuk az 1500-as, 800-as rekordjai azok javuljanak, vagy medencébe, amikor elmegyünk mondjuk egy februári medencés OB-ra, ott tudja tartani a lépést, mert idén azért voltak ebből problémáink medencébe, azért a 10 kiló, annak ellenére, hogy az őszi szezonban nagyon jó eredményeket produkált, februárban például lekörözték emlékeim szerint többször is 10 kilométeren medencébe, tehát hogy ott is egyre jobban bírja a lépést, és hogyha ez így lesz, akkor utána ez a nyílt vízen is ki fog jönni.
1: Mondjuk én megvédem Mátét, mert 10 kilométert leúszni nyílt vízen sem könnyű, de medencébe, aki azt elkezdi, szerintem az egy jó értelemben vett kattanás, vagy nem tudom, hát borzasztó lehet ott beugrani, és látod a számot, hogy még mennyi, tehát hogy az hát, nem nehéz?
0: Hát nyilvánvalóan nehéz volt, de hát úgymond kötelező is volt leúszni, tehát különböző kvalifikációk miatt, de hát én úgy vagyok vele, hát jó medencében nyilván ez egy ilyen idegörlő, meg azért mentálisan nagyon megterhelő, De a nyílt vizet én azért szeretem nagyon, mert szerintem nagyon változatos olyan értelemben, hogy a körülmények mindig mások, és mindig alkalmazkodni kell mindenkinek, és szerintem ezért nagyon jó a nyílt víz. Mindenki mondja mindig, hogy hú, hát 10 kilométert leúszni önmagában nagyon megterhelő, meg nagyon unalmas lehet, de hogy szerintem nekem ez az érdekes benne, és ezért szeretem nagyon, mert tényleg egy ilyen különleges sportág szerintem, hogy mindig más a körülmény, és mindig alkalmazkodnia kell mindenkinek.
4: Jó, a versenyszituációt, ezt értem, hogy különböző, de amit Erika kérdez, hogy a monoton edzésmunka faltól falig, és tudom, hogy sablon kérdés, de mindig meg szokták gondolom kérdezni, mit csinálsz közben, énekelsz, verset mondasz, számolsz.
1: Fogadjuk, hogy ezt is fogja mondani, hogy szereti csinálni.
0: Hát most nem fogok hazudni, azért tényleg mentálisan nagyon megterhelő, főleg amikor, hát most volt a balatoni-almádi edzőtábor előtt volt egy hét, amikor sajnos egyedül kellett edzenem, Zolibával ketten edzettünk, és...
2: Lehagytad?
3: Én kint voltam.
0: Ott nagyon nehéz volt azt az egy hetet kibírni így egyedül, de utána az edzőtáborban a edzőtársak, tehát az edzőpartnerek nagyon sokat segítenek, hogy hát minél többen vagyunk, annál jobb, mert mindenki másban jó, és akkor így nem unalmas úgy az edzés. Hát nyilván közben, hát sok mindenre gondolok, nyilvánvalóan amennyire tudok, azért a technikára figyelek, de azért van, hogy mondjuk egy zene megy a fejembe, hogy így elüssem az időt, de maga az is, hogy edzésen azért nem az van, hogy egybe 10 kilométert leúszunk, hanem különböző feladatok vannak, különböző technikai feladatok, illetve erős úszásból is különböző feladatok vannak, tehát azért Zolibá is tudja úgy csinálni, hogy ne legyen teljesen unalmas, és legyen benne valami izgalom.
1: És hogy változhat az edzésetek, a felkészülésetek, ha elmegy a nyílt víz a knockout felé? Tehát, hogyha egyszer elmegy a felé, hogy 3 kilométer kieséses, mert az a 10 kilométerhez képest már más sprintszám.
2: Hát már pedig nagyon a felé tartunk.
1: Igen, verekedni azt szerintem ott is kell. Tehát, hogy tudom, hogy ez még a jövő zenéje, meg attól még a VB-ken, LB-ken maradhat a 10 kilométer, de hogy mennyire fog az változtatni?
3: Nyilván ez más felkészülést fog igényelni, némileg.
1: Mert most is készültek valamennyire arra is, nem?
3: Hát nem némileg, hanem maximálisan készülünk. Tehát edzéseken is szokott olyan feladat lenni, amikor leússzuk az 1500-1500 méteres távot, ilyen javuló, egyre nagyobb sebességgel, illetve hát azért ő medencében is azért 353-as, 400-as gyors úszó, ami nem olyan gyenge ifi korban, azt gondolom. Tehát, hogyha máshogy kell készülni, akkor máshogy készülünk. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez az, amiről a Máté is mesélt, hogy alkalmazkodni kell. Hát valahol ez emelt ki minket az evolúcióból. Ugye a nagy dinoszauruszok, azok nem bírták ezt a történetet, a kis emlősök, azok megbírják a mínusz 30-at is, meg a plusz 40-et is. Tehát
4: pedig neoprén még nem is volt akkor, látod, aztán kihaltak a jégkorszakban.
1: És muszáj megkérdeznem, nem feltétlen miattad, hanem a tendencia miatt, hogy hol képzeled el a jövődet a következő néhány évben?
0: Hát úszásilag nyilván Zolibá mellett, tehát én nagyon, nagyon szeretem Zolibá munkáját, és úgy érzem, megvan ez a feltétlen bizalom egymás iránt. Tanulmányilag itthon szeretnék tovább tanulni, tehát egyetemre itthon szeretnék járni, és de alapvetően amíg ilyen jól megy az úszás, az lesz a fő szempont nekem, de nyilván a tanulmányok is fontosak. Uh-huh.
4: A beszélgetés végén beszéljünk egy picit így a közeljövőről. Egyrészt mennyi pihenő jut neked most így a világbajnokság után?
2: Más... Elkezdődött az iskola.
1: Igen, csak ezért, mert erre kérdeztem rá a beszélgetést, majd hallgatni fogod a választ.
4: Okay. A másik pedig, hogy mi a következő cél, tehát egy VB cím után mennyire kell még motiválni Mátét, mi a következő cél, ami lebeg a szemetek előtt?
3: Ezen a héten és a jövő héten nem kell edzésre járnia, tehát most van 2 hét úszásmentes.
1: Úgyhogy a héten jöttetek haza,
3: nem? Kedden este, hétfőn hajnal 4-kor indultunk el, és
1: megterhelő volt.
3: Kedden este olyan 5:30-6 felé értünk haza, tehát az egy elég hosszú út volt. Úgyhogy ezen a héten meg a jövő héten nincs neki úszóedzése. Amennyire én tudom, a héten iskolába sem ment, de a jövő héten oda már be fog menni. És utána elkezdjük a felkészülést. Most úgy néz ki, hogy október első hétvégéjére találtunk egy felnőtt Európa kupát, ahová sikerült így utólag benevezni őt, úgyhogy ott folytatjuk tovább a tapasztalatgyűjtést a felnőttek között. Utána jön a rövidpályás felnőtt OB, rövidpályás korosztályos OB, tehát szépen visszaállunk abban a rendben, amit az évek alatt megszoktunk, és dolgozunk tovább.
1: És akkor a Szilvi kérdését kiegészítve, hol látod a lehetőségét a felnőtt válogatottba való betörésre?
0: Hát, hát azért jövőre még, tehát most még úgy gondolom, hogy egy nagyon erős élvonal van még felnőttben, tehát a Rasó Dávid, még a Hunort is ide szeretném sorolni, nagyon erősek, és így, hogy a EB-re ugye 3 hely, VB-re, olimpiára 2 hely van, így ez nagyon nehéz, de nyilvánvalóan a türelem meg fog maradni nálam, és hát amíg kell, tehát nekem a válogatottság az elsődleges cél, és amint lehet, tehát én dolgozni fogok érte.
4: Hát ehhez kívánunk nagyon sok sikert, kitartást, sérülésmentes időszakot, és hogyha ez a bizonyos türelem megvan, akkor szerintem határa csillagos ég, úgyhogy a jövő embere vagy, Máté, drukkolunk neked. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Kárpáti Máté újdonsült világbajnok nyíltvízi úszónknak és Magyarovics Zoltánnak, az edzőjének. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és sok sikert nektek.
3: Köszönjük szépen. A meghívást.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívából megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki érmeid, ezüst, bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
3: Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéség az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam föl a lelkembe, hogy bármi jöhet.
3: Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
2: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
3: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
2: Tehát abszolút a krém de la krém.
3: Pontosan.
2: Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
3: Az volt.
2: Mennyivel másabb?
3: Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy tehát örültek ennek a sikernek tényleg.
2: Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
3: Szerintem igen, igen. Ők, hát jól, együtt vitorlázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az mostanában lett igaz az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és én, amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon
2: krémnek számító
3: csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
2: Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez abban a szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében fel fogjuk idézni, hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elért csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
3: Igen, hát kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
2: Tetszik a víz,
3: pontosan,
2: a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
3: tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
2: Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
3: Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benji-vel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
2: Mert legfeljebb,
3: nem tudom, hogy ez tudatos volt-e édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
2: Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világbajnoki sikerben fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt, de az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
3: Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vízen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna. Tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifjúkorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy jó, a srácok, iskola után fúj a szél, megnézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint a délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most csak így belegondoltam, hogyha nem mentem volna ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
2: Ezt meg mondani,
3: úgy hogy... motiválódni, hogy nincs aki húzzon, meg aki...
2: Játszótárs, edzőtárs.
3: Pontosan.
2: Később edzőpartner, ugye? Tehát, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a... Nyilván az edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala és a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
3: Igen, olyan 2,5 éve.
2: Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs csoportokban.
3: Igen, sajnos talán van egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
2: Igen.
3: De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából,
2: ez
3: hogy...
2: Ez fájdalmas a végén mindig.
3: Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji. Mert hogy
2: családon belül maradt a büszkeség?
3: Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog volt.
2: Előtte neki meg volt Rio, illetve
3: Tokió. Igen.
2: És aztán utána következtél te.
3: Igen.
2: Ami már azért óriási dolog volt a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz a elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz a elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
3: Igen, gondolom, még ifjúsági koromban, amivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vízen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
2: És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
3: Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
2: Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
3: Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen.
2: Aztán,
3: U16 kategória pedig igen. Első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
2: A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berec Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy húha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
3: Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett.
2: Uh-huh.
3: És utána azt mondták, hogy váó, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye, amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a nagy pofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berec Zsombi is mondta, emlékszem, én mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebbe a hajosztályba, akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg ott ilyen nagy kamasz önbizalommal mondtam, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, meg gondoltam, hogy dehogy is, ezt majd megoldom. Aztán persze, hogy nem úgy lett.
2: Szembe jött, mi a valóság?
3: Valósága szembe jött, igen.
2: Igen, de hát azért én azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsó korhatár?
3: 17.
2: 17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
3: Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokba mindenki az volt.
2: Hoppá, bizony.
3: És akkor más megy be a mérce.
2: Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik,
3: igen,
2: ugye?
3: Pontosan. És teljesen, és... sokkal profi edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
2: Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzésmunka elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
3: Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted a fizikai felkészülésben, én nagyon szeretem ezeket a hosszú, zone 2-es, ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
2: Az oxigéni ilyen sokat?
3: Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
2: ez elhiszem, szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor lindul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg, meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
3: Hogyne, teljesen érződik. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg a cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót vesszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusa.
2: Uh-huh. Minden izmadat mozgatod.
3: Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. És utána ebből hirtelen 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kellene kezdeni, hullámszörfözni és 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flow-ba kerülj azokkal a hullámokkal, szélerővel.
2: Miközben még dobog a szíved, a torkod
3: miközben
2: van.
3: Nagyon dobog, igen.
2: Aha, tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
3: Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha

0: versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz, jól érzékelem, hogy a másikhoz képest nézed magadat?
1: Pontosan, tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
0: Így van, és akkor ahhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
1: Igen, elv. Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítom a vitorlámat, vagy máshova kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
0: Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van-e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berec Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
1: Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
0: Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolna az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
1: Annyi a hajó, igen.
0: Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért ezt gondolom egy másik fejtörés.
1: Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot két felé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog, és
0: hossza egy autó fölé lenyúlhat. És
1: pontosan,
0: simán.
1: Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylatban képest. Ezt a hajót, ezt nem is tudom, megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek, meg...
0: Ez a lézerhajó.
1: Ez a lézer,
0: ugye?
1: Igen.
0: Csak
1: tehát azóta nem sok változott.

0: változat. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez az a hajó, amit...
1: Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
0: Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
1: Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg igen, tudod, az se mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt szembenek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
0: Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
1: És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
0: Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció is, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög, nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
1: lesz
0: az ember.
1: Lesz belőle valami, igen.
0: Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyi mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntés hozni néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát az jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen kell.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, hogy nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván kellett, hogy jön egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
0: Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az, ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
1: De olyan tapasztalatokat
0: hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyenkor kerültünk Jozója Kelicshez, és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt öten, hatan, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abban is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam egy apartmanban, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan. Tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól. Tehát ez az egész nap.
1: Ami szintén nem kevés.
0: Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
1: 24.07, már ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
0: Igen, igen.
1: Olyan érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján?
0: Hát,
1: most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a split jövőben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból, 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
0: Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig fenntartható.
1: Tehát a kiégés.
0: Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én, tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye olyan 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
1: igen,
0: tud lenni.
1: Igen, 12-ben egy teljesen egészében csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. Én nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
0: Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
1: Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály gyakorlatilag.
0: Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
1: És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösába, így járhatsz rosszul, vagy jobban.
0: Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
1: De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
0: Van olyan, igen.
1: Teste alá?
0: Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sokat lenni, hogy a legrosszabb hajó van, ne lehetne nyerni.
1: Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
0: Azt vinni kell.
1: Tehát az már úgymond a sajátod.
0: Igen, és abból le is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új.
1: Aha.
0: Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát az nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
1: Most edzünk egyet.
0: Igen.
1: Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szállazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és te ti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
0: Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berez Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe. Azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet, hogy nálunk, nem jön.
1: De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
0: Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
1: Szóval ez nem könnyű. Viszont az ember, honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
0: Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
1: Azért mellesleg egy diplomát még így, mindezek a mellett az edzés munka mellett összeszedtél a BGR-en.
0: Igen, szerettem mégis egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy az attól mindig is tartottam egy picit, és így nyugodtabb az élet.
1: Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát, nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
0: Igen, nagyon sok ilyen törzserűsítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankázni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha maxerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van hirtelen, megdob egy hullám, úgyhogy kimondjak ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
1: Akkor a gerinc van igazán kitéve?
0: Igen, a gerincnek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
1: És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
0: kilót. Igen.
1: Hát a finom balansz akkor azért.
0: Ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem is kell sokat diétáznom, vagy esetleg többet ennem, de igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog, aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
1: Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, majd eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
0: Egy nap és két érem futam.
1: Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
0: Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jó hajók, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem, meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész telet végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tétversenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai. Majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóról, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely.
1: Van belőle már.
0: Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlőséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
1: Párizsban is, igen.
0: Negyedik, és meg azóta volt egy LB 5., meg előtte LB 4., tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az 5 napon át, folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És 4 napon át, mert az 5. napon 2 rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az 5. Uh-huh. helyre.
1: Igen.
0: És még néztem, hogy most megint 4. leszek, vagy 6., vagy 5., de most komolyan, és miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy az éremfutam, hogy ez ilyen nincs. Ezt meg kell csinálnom. Ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, uh-huh. hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Uh-huh. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot, minden jobban. Az első futamon lettem 4., és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
1: átrendeződésben
0: 8. voltam hirtelen. Mentem, 8. De viszont az 1-től a 8. szinte mindenki ugyanazon a ponton volt.
1: Döbbenet.
0: Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnöm, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az a mai napig nem tudom, hogy jött össze, pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
1: Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
0: Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak átadta magát a hajó. Tehát lehet érezni a hajó, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
1: Egy év állsz a hajóval szinte.
0: Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
1: Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, miben lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
0: Igen. Ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket a top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapkőve lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
1: Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
0: pontosan
1: megcsináltad.
0: Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a splitben a csapattal, mert fel kell készülni, 4-5 hónap van csak a világbajnokságig. Tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
1: Tehát nagyon nem engeded el magad.
0: Nem engedem el magam.
1: Aha,
0: igen.
1: Oké.
0: Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát ügyekszem, hogy ez ne így legyen.
1: És aztán utána, hogyha ez a világbajnokság, ami egyben kvalifikációs, jól sikerül, akkor az már biztosítja Los Angeles-i indulásodat?
0: Igen, igen. Tehát most ez Brazíliában az a világbajnokság, ahol az első helyeket kiosszák Los Angeles-re. Nálunk nem számít a világranglista meg semmi, csak a világversenyeken lehet szintet futni, és ez a Brazília az első, ahol kiosztják a helyeknek majdnem az 50%-át. Tehát igazából most kell jól menni, hiszen utána már Európának osztanak néhányat, meg a kontinenseknek, a többi kontinensnek ugye szétosztják, majd lesz egy last chance, ami csak az olimpia előtt van közvetlen szinte néhány hónappal, szóval hogyha szeretnék nyugodtan készülni Los Angelesre, akkor most kell jól menni.
1: Köszönöm szépen, Vadnai Jonatán volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Ifja Foltán László, a Kenu, és Tóth Dávid, a Kajak Szakák Szövetségi kapitánya. Sziasztok!
3: Szia!
4: Szia!
2: A magyar sportolók összesen 12 érmet, 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a poznanyi gyorsasági kajakkenu világbajnokságon. Tehez a szerepléshez gratulálok nektek és a versenyzőknek is. És hát több szempontból is különleges világbajnokságon vagyunk túl, váratlan megpróbáltatásokkal, emlékezetes befutókkal, tényleg örömmel, bánattal, úgyhogy a következő egy órában erről beszélgetünk majd, részleteiben végigvéve az egész világbajnokságot, de hogyha már itt tartunk a legelején ennek a beszélgetésnek, akkor aludva kettőt most már a világbajnokságra, annak a fáradalmaira, hogyan összegeznétek, hogy milyen VB volt ez számotokra, mennyire hozta a várakozásaitokat? Laci?
3: Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát talán a legnehezebb VB-nk volt érzelmi szempontból, ugyanakkor a kenusokat tekintve eredményesség szempontjából szerintem örvendetes és boldog VB-t zárhattunk, de nyilván még hatása alatt vagyunk annak, ami ugye történt múlt héten.
2: Most Boros Gergelynek a halálára gondolsz.
3: Igen, és... De attól függetlenül szakmai szempontokat figyelembe véve pedig teljes mértékben azon az úton járunk, amit kijelöltünk a csapat számára az olimpia felé vezető úton, és hát ugye két olimpiai számos érem, ugye a Dani 1001-esben aranyérme, meg a C2 kollárruhász párosnak a bronzérme, az abszolút egy olyan mérföldkő, amihez terveznünk kell majd a jövőben is.
2: Dávid? Te hogyan foglalnád össze ezt az elmúlt egy hetet?
4: Hát tényleg egy érzelmi hullámvasút volt a múlt hét. Ez biztos, hogy sok mindenkinek nehézséget okozott, hogy úgy teljesítsen, ahogy eltervezte azt az év főversenyére. Tapintató volt ez a fajta negatív hangulat, ez a nehézség, ami rányomta a bélyegét a magyar hangára. Azt gondolom, hogy egyébként a magyar kajak csapat kevésbé volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Nem is igazán tudok olyan helyzetet mondani, amikor a kajakosok mellé állt volna a szerencse. Legtöbbször vagy lecsúsztunk a dobogó legfelső fokáról, vagy lecsúsztunk eleve arról, hogy az adott versenyszámon felállhasson valaki a dobogóra. Volt, amikor ez múlott egy nagyon-nagyon kicsin, illetve hát voltak olyan versenyszámok is, ahol pedig a döntőbe jutásról csúsztunk le egy hangyányival. Úgyhogy igazából egy versenyszámot sem tudok mondani, sajnos, ahol azt mondom, hogy így most aztán mellénk állt volna a szerencse. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen hét volt. Sajnálatos, ez pont az év főversenyén alakult így. Ennek ellenére nyilván nagyon szép ezüstérmeket szereztek a versenyzők. Csikó Zsókának volt egy 1000 méter kajak egyesben egy aranyérme. Emellett pedig hát olyan ranglista helyezéseket is sikerült begyűjteni, amivel például a férfi 4-es meg tudta őrizni az olimpiai kvalifikációs ranglistán a vezető helyét, illetve a hölgyeknek sajnos a B-döntő második helyük az vetíti előre, hogy egy helyen hátrébb csúszunk ebben a ranglistában, és a szlovák egység az úgy néz ki, hogy megelőzött minket, de ez is még kvótaszerző helyet jelent, de nyilván nyugodtabban fordulhattunk volna rá 25-es évre, hogyha nem így történik.
2: Említetted te is ezt az olimpiai kvalifikációs, most már ugye új rendszerben ranglista pontok alapján osztják majd ki a kvótákat Los Angelesre, és ez a világbajnokság már hát másfélszeres szorzóval, ha jól emlékszem, bele is számít ebbe a világranglistába. A világbajnokság előtte azt mondtad, hogy 7-8 érem az, ami realizálható, vagy amennyi benne van a magyar kajak csapatban, hogy ebből egy arany, 4 ezüst az, ami megszületett Poznányban, de az alapján, ahogyan összegeztél, azt érzem, hogy inkább félig üres a pohár.
4: Hát igen, inkább félig üres a pohár.
2: Mert ugye ez
4: inkább csalódottság volt a jellemző csapatra, mint az, hogy akkor most mekkora öröm van, és hátradőlhetünk, mert nagyon jól sikerült ez az év. azok az egyéni versenyzők is, akik ezüstérmet szereztek, hozzáteszem, nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de a magyar versenyzők is szeretnének nyilván mindig a dobogó legfelső fokára állni, és amikor egy nagyon kicsi múlik az, hogy mégsem ott állsz, akkor az okoz némi csalódottságot, de azért hatalmas baj nincsen.
2: Nagyon régen fordult már elő azt szerintem, Laci, hogy a kenusok több érmet hoztak haza, mint a kajakosok egy világbajnokságról. Itt ráadásul azért, ha megnézzük az eredménysort, 3 arany, 3 ezüst, 1 bronz, ráadásul ugye olimpiai számokban 1 arany és 1 bronz a kenu csapatnak a teljesítménye. Azt hiszem, hogy az, ami tényleg a kajakosoknál nem sikerült, az itt igen. Ráadásul olyan emlékezetes döntőket hozott ez a világbajnokság, mint Fejes Dánielnek az 1001-ese.
3: Igen, mondhatni így a kajak és a kenu a versenyeken úgy egészíti ki egymást, mint a csapatjátékban a védekezés és a támadás. Ugye nincs meg az egyik a másik nélkül, nyilván amikor picit gyengélkedik az egyik szakág, akkor a másik meg előre kap. Nem azért, mert ő gyengélkedik, hanem akkor lehet, hogy mi tesszük meg azt, amit megkövetel a haza, és akkor mi hoztuk most épp így az eredményeket, de hát azért azt ne felejtsük el, hogy amikor meg mi gyengélkedtünk egy picit, akkor meg ők voltak a világ tetején, úgyhogy ezért is kajak és kenu.
2: Te összességében úgy látod, hogy sikerült előrelépni a tavalyi világbajnoksághoz képest? Mert ugye 2 arany, 3 bronz Olaszországban, 1 évvel ezelőtt itt meg, ahogy említettem, mégiscsak összesen 7 érem a kenu csapattól.
3: Igen, így előre azt mondtam, hogy ha tudunk fejlődni, és hát én szeretem a fejlődést, és szeretném, hogyha 3 aranyérmünk lenne. Így lett is 3 aranyérmünk, és emellé azt mondtam, hogy ha vannak ezüst és bronzérmeink, akkor boldog vagyok, és gyakorlatilag ez megszületett, tehát ugye 3 aranyérem, 3 ezüstérem, és egy bronzérem, úgyhogy a előzetes várakozásom és kijelentésem az abszolút megszületett. Az már, hogy olyan futamokban, mint a Danéje, ahol persze 200-addal maradt le a Petrov, de gyakorlatilag ugye holt verseny volt a Martin Fuchs és a Fejes Dani között, 200-ra le van a Petrov, az egy olyan szoros befutó, ami még nem volt soha a kajakkerú történetében szerintem, de nem.
2: Hát főleg 1000 méteren.
3: Pláne 1000 méteren, igen. Hát ott álltunk a parton, ugye, és folyamatosan frissítettük a applikációt, hogy vajon mit írnak ki, mert először ugye applikáción kiírták, hogy Martin Fuchs nyert. Csak senki igen. Más nem írtak ki. És akkor ott tanakodtunk, mert nem tudsz elbiciklizni a célvonalig. Tehát pont előtte meg kell állnod, így nem látod teljes vonalban, hogy kifutod, hol futod be, úgyhogy csak találgatni tudtunk. Nyilván olyan szempontból nyugodtak voltunk, hogy dobogón van a Dani, így végül is boldogság töltött el minket, de hát amikor meg kihozták, hogy ráadásul nyert, az nagyon-nagyon megünnepeltük, úgy idézőben a szárazföldön mi, ott az edzők, vezetők. Aztán persze körbesétáltuk a tavat, és utána találkoztunk a Danival is. Úgyhogy onnan még várt rá feladat ugye a 501-esbe és a 4-esbe.
2: Ugye a 4-essel aranyérmet szerzett, igen. És ezzel ő lett egyébként a magyar csapatnak, sőt, holt versenyben az egész világbajnokságnak a legeredményesebb sportolója, ugye 2 aranyérem. Fejes Dániel, azt mondhatom, hogy azért az elmúlt években folyamatosan ott volt a közvetlen közelében, az érmeknek, ugye Párizsban is már versenyzett az elmúlt világbajnokságon, érdekes módon ugye 1001-est azt a Adolf Balázs teljesített, ő is bronzérmet szerzett, tehát úgy tűnik, hogy a kenusok király számában az elmúlt években rendre a magyarok jól teljesítenek, de azt hiszem, hogy Fejes Dánielnél ki lehet jelenteni, hogy ez most számára az áttörés éve?
3: Szerintem abszolút ki lehet jelenteni. Én már tavaly is mondogattam neki, hogy Dani, te lehetsz az a kenus, aki egy olyan szintre tud lépni, amit régen Vajda Attila, vagy Tatai Tibor, vagy Mikvan Tamás, vagy akár Kolonis György ugye egyesben, nyilván más távon, de ő is egyedül alkodó volt Magyarországon egyesben, meg a világon is. És most hozta ezt az áttörést. Egyébként nem nagyon szeretett volna ebben a számba indulni. C2500-at akart menni minden áron, de a szabályzatainknak megfelelően ő ezt a számot nem indulhatta, és akármekkora ellenszélbe is került a szakvezetés, akkor is nyilván a lefektetett válogatási elveknek megfelelően és a magyar csapat eredményességének megfelelően neveztük be a versenyzőket a világbajnokságra, így a Danit is 1001-esben. Szóval pláne azt gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, hogy így tudott nyerni. Mi lesz, ha majd télen is, meg a szezon elején is erre a számra készül, akkor nem biztos, hogy holt versenybe fog nyerni, remélem, hanem alapban, meg hát az olimpia szempontjából nagyon fontos, hogy ő küzdjön ilyen megmérettetéseken, ilyen csatákban, mint amilyen ez is volt.
2: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával. Rákanyarodtunk már arra, hogy akkor versenyszámok szerint végignézzük a magyarok szereplését. Ugye C1 1000 méteren Fejes Dániel aranyérmes lett, és akkor nézzük a kajakosoknak a hasonló távját, ami szintén szerepel az ötkörikás játékoknak a műsorán. Kopasz Bálint úgy lett ezüstérmes, hogy hát a sportág másik kiválóságától maradt el, ugye Fernando Pimentától. 2018 óta ennek a két versenyzőnek a folyamatos váltakozó sikerét hozza ez a szám a világbajnokságokon. Bálintnál most az látszódott, hogy ő bár ezüstérem csupán, de abszolút elégedett ezzel, mert kihozta magából azt a döntőben, amit szeretett volna. Dávid, te hogy látod az ő poznányi szereplését?
4: Azt láttam, igen, én is, hogy Bálint elégedett volt ezzel az ezüstéremmel, mert mégiscsak azt mutatja ez az eredmény, hogy továbbra is a világ élvonalához tartozik. Ugyanakkor neki volt egy kisebb derék fájdalma, ott a verseny megelőző nap már panaszkodott rá, ezt kezelve is lett neki, és hát elmondása szerint ott a döntőben a rajt pillanatában érzett egy belenyilaló fájdalmat, amit aztán utána nem érzett végig a versenyzés során. Ugye mondta, hogy az adrenalin elvitte a figyelmét erről, ehhez képest ugye végig tudta szépen versenyezni a távot, és ez egy ezüstérmet ért. De azóta egyeztettem az edzőjével, és hát ez a derékfájdalom ez nem múlt el. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nyomta rá a bélyegét az ő versenyzésére, de bízom benne, hogy ez semmi komoly nem lesz. Igazából elég sok versenyző panaszkodott arra, hogy lötyögős, és hát elég irreális volt a pálya, tehát az első napokban hatalmas szembeszél volt, aztán utána ez megfordult hátszélbe, ami picit oldalas is volt, és ez a poznani pályáról tudni kell, hogy ott ugye nincsen felevező sáv, mint például szegedi matyéri pályán, és hogyha nincs felevező sáv, ugye azok, akik eveznek fel az adott futamukra, vagy éppen csak edzeni, azoknak a versenyzőknek a hullámai azért oda tudnak érni az éppen lefelé tartó futamhoz, úgyhogy az eléggé meg tudja zavarni a versenyzőket, és valóban nem túl szerencsés ez a poznani pálya. Ugye a szélviszonyok miatt sem, meg hát amiatt sem, hogy tényleg nincsen ez a felevező sáv. Hát Bálint ott ennek ellenére azt gondolom, hogy Bálint ennek ellenére tudta hozni azt az eredményt, amit ő kitűzött maga elé, tehát mindenképpen éremmel szeretett volna hazatérni, és ez össze is jött.
2: Ugye ez az olimpiai száma a férfi kajakosoknak, és azért azt megszokhattuk, hogy itt, hogy ki indul, az mindig áprilisban dől el, és általában vagy Kopasz Bálint, vagy Varga Ádám viszi az olimpiai távot. Varga Ádámról beszélünk egy picit, mert ő ugye K1-500-on is ezüstérmet szerzett Kopaszhoz hasonlóan, és az ő esetében az az érdekesség, hogy hát egy idényen belül látványos formajavuláson ment keresztül, akárha csak a májusi világkupákat, vagy a júniusi Európa-bajnokságot nézzük, akkor az látszik, hogy Varga Ádám egy folyamatosan fölfelé ívelő pályát teljesített, és a VB-n jött ki a csúcsformája. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e.
4: Hát abszolút egyet értek, mert igen, az eredmények ezt mutatták. Ádámnak nem sikerült az évelején olyan jól szerepelnie, nem sikerült dobogós helyezést 500 méter egyesben elérnie. Közel volt hozzá, de mégsem volt olyan átütő az ő versenyzése, mint amit megszokattunk itt az elmúlt években. Ehhez azt gondolom, hogy két dolog miatt volt. Az egyik az, hogy igazából az egyikből következik a másik, és a legfontosabb, amit meg kell említeni, az, hogy ő fizikából a BMW most államvizsgázott, és hát ez nyilván elég sok figyelmét elvonta. Ugye mondanom sem kell, hogy ez ugye, legalábbis gondolom, hogy egy nagyon nehéz szak, amiket Ádi mutatni szokott, mert hogyha az ember belepillant az egyik jegyzetfüzetébe, akkor nem tudja eldönteni, hogy mit is lát. Hát Ádám pedig elég jó szakemberré vált itt az elmúlt évek alatt, ami a fizikát illeti, és mellette meg nagyon magas szinten kajakozik is. Nyilván itt a tavasz során neki nagyon-nagyon fontos volt az, hogy, hogy minél jobban teljesítse ezt az államvizsgát, és zárja le az alapképzését az egyetemen. Most tovább is fog tanulni, illetve felvételizett újra egy következő szakra, de, de elmondása szerint most azért fog tartani majd passzív fél évet is, mert szeretné, hogyha, mint ahogy most a nyár folyamán is láthattuk tőle, többet tudna a kajakra koncentrálni, és ez látszott egyébként szerintem a hétről hétre a javuló teljesítményén, hogy, hogy már nem volt ott a vállán az a bizonyos teher, valamint a másik dolog, amit említett, szerettem volna, hogy, hogy most azért a világbajnokság előtt elég sok hetet töltött lent Szolnokon, és Szolnokon szoktak edzőtáborozni egyébként az ausztrálok is, már

0: kajak és a kenu között, hogy 1000 méteren kezd körvonalazódni, vagy hát már réges-régen fönnáll egy rivalizálás, akár a kenunál ugye Fejes Dániel és Adolf Balázs között, vagy éppen a kajakban Varga Ádám és Kopasz Bálint között. Ezt hogyan lehet szövetségi kapitányként kezelni, hogyan érdemes ehhez viszonyulni, mert hogy adott esetben ugye egymást húzhatják egymásnak a teljesítményére, pozitív hatással is lehetnek a versenyzők, vagy lehetnek ilyen határvillongások is egymást hátráltatni, de azt hiszem, hogy látva a versenyzőket egyáltalán nem ez a jellemző. Tehát egy Fejes Adolf párharcot a következő évben hogyan lehet majd kezelni, vagy hogyan próbáljátok kezelni, Laci?
1: Hát igazából a feltételrendszernek ugyanannak kell lennie, tehát mindent meg kell ugyanúgy adni mind a két versenyzőnek a felkészüléshez, edzőtáborok, egészségügyi támogatások, eszköz támogatás, amiben beleférhet a szövetségnek, bármilyen más dolog, amilyen igényük felmerül, azt nekünk meg kell próbálnunk rendelkezésre bocsátani. Azon kívül meg már a rivalizálást majd ők kezelik egymás között, hiszen a versenypályára be kell állniuk, a rajtvonalra, aztán aki ott győz, az megy tovább. Ugye a válogatón versenyről első két helyezett megy tovább a világkupára. Most is így volt egyébként, és ugye a világkupán ott megmérkőztek még egyszer, ott a Dani bizony úgy jobbnak, csak aztán a Dani még elment párosba versenyezni, így ezért nem az EB-n nem őt láttuk, hanem meg ott egyébként fontos volt Magyarországnak, hogy ott ő páros induljon. Úgyhogy a rivalizáció két ilyen menő között, fogalmazunk így, ez ott esetben egyébként nem látszik a parton, mert ők nagyon jó barátok. Szóval pont ezért jó, hogy egy edzőtáborban tudnak együtt edzeni adott esetben, és ahogy mondta a Dávid is, készíteni egymást. Persze mindegyik versenyzőnek megvan a kis sajátossága, saját kis hobortjai, fogalmazunk így, amit mindenképpen meg akar csinálni, ott megengedni kell, hogy akkor azokat az edzéstípusokat ő elvégezze. De sokszor összebeszélnek, és gyakorlatilag egymást hajtják a felkészülésben.
0: Ugye Adolf Balázs 5000 méteren lett világbajnok, ugye ebben a távban, vagy ebben a versenyszámban ő már harmadjára bizonyult a világ legjobbjának, és úgy tűnik az ő formáján, hogy ha az álló képessége múlik a dolog, akkor szinte legyőzhetetlen.
1: Hát igen, sőt annyira, hogy ugye volt, hogy azt mondta, hogy elmenne sífutó versenyekre is, tehát hogy ő nagyon ügyes egyébként abba is, és tényleg a állóképességben aztán a csapaton belül ő egy non plus ultra. Hát ugyanakkor, mint mindenkinek, vannak gyengeségei is, ő nyilván erőlétben nem olyan fizikumú, mondjuk például, mint a Dani, neki ezt kell fejlesztenie, de hát nyilván ugye ezért szoktuk mondani, hogy tarts szinten a erősségeidet, és dolgozzál a gyengeségeiden. Neki ez a feladata őt a téli időszakban, hogy magára pakoljon egy kis izmot, meg hát aztán jó sok csirkecombot nyomjon be az arcába, hogy tudja is, miből ezt építeni.
0: A két csapathajóra térjünk még rá. Ugye említettük már azt a bronzérmet, amit a Kollár Kristóf Juhász István páros gyűjtött. Megismételték a milánói teljesítményüket, ahogyan egyébként megismételte a teljesítményét a négyes is. Ott ugye Kristóf és Pisti mellé még Hajdú Jonatán és Fejes Dániel térdelt be a hajóba. Két aranyérem, illetve egy aranyérem és egy bronzérem ebben a két versenyszámban. Hogy látod ennek a fiatal kenu kettesnek a teljesítményét, mert hogy jól látszik rajtuk, hogy évről évre ott vannak a világ élvonalában.
1: Hát igen, hogy eredményben ugyanazt látjuk, mint tavaly, de ugyanakkor az idei év ugye az sokkal nehezebb volt számukra, már csak azért is, mert volt néhány tisztelt kolléga, akik a VB előtt nem túl jó kommunikációt folytatva egyébként próbáltak keresztbe tenni nekik, ahol lehet. Nyilván mentálisan ez egy versenyzőnek nem tesz jót, főleg egy ilyen szintük volt a szerző világbajnokság előtt, de hát a fiúk ebből is látszik, hogy mennyire kemények és mennyire tudatosak és tiszta szívűek, hogy egyébként ezt félre tudták tenni. Csak sajnos ugye hát Boros Gerő tragédiája még jobban lenyomta őket, ugye az előfutamot nem is, akkor tudták meg az előfutam előtt a hírt, nem is tudták lehozni. Mondták, hogy ez így túl sok volt nekik aznap reggel. Nyilván tovább jutottak a középfutamba, ott már jó teljesítményt adtak.
0: Ugye de két paksi versenyzőről van szó.
1: Igen. 500 méteres döntő, páros döntő előtt, hát látszott rajtuk, hogy azért feszültek, de összeszedték magukat annyira, tehát ultra,

0: brutál kemények voltak fejben, és igazából ilyen szeretetből, akaratból tudták ezt megcsinálni. Utána futamon, utána el is mondták, hogy azért mentálisan borzasztó nehéz volt nekik a felkészülés is, és egyben ugye a világbajnokságon való versenyzés, de talán ez így volt kerek, ugye 2008-ban, amikor Kolonics Gyuri meghalt, hasonló érzéseket éltünk át, és akkor is azt mondtuk, hogy egy C3-as volt ugye akkor a olimpián a Kozman Gyuri Kis Tamás mellett, ott volt Gyuri is, a Kolonics Gyuri is a hajóba, itt is én ezt úgy láttam, hogy Boros Gergő nélkül nem ment volna. Nyilván azért is, mert ugye hát egy hónappal ezelőtt, még az edzőtábor előtt, amikor otthon voltak, a Gergő még tartott nekik edzéseket, nagyban részt vett a felkészülésükbe, segítette őket sok mindenben. Példaképük volt, úgyhogy nagyon komoly teljesítmény volt ez a bronzérem.
1: Mondhatjuk azt is akár, hogy a szív diadala vagy jégi segítséggel sikerült a dobogóra fölállni. Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, kajakosok. A férfiaknál ugye úgy érkezett meg a négyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összetételben erre a világbajnokságra, hogy Európa bajnok volt, és a további három világkupán hát mindig az első két hely valamelyikén zártak, úgyhogy kétszer meg is nyerték ugye a világkupát, úgyhogy ők egyértelmű éremesélyesek voltak. De azt hiszem, hogy amit már korábban említettél, hogy érzelmi hullámvasút, az a négyesre kifejezetten is érthető, tehát szó szerint egy érzelmi hullámvasutat jártak be ezen a világbajnokságon.
2: Igen, ez így van. Hát valóban esélyesként érkeztek meg, és szerintem nem csak az éremre voltak esélyesek, hanem akár a győzelemre is. De az biztos, hogy nagyon meglepődött volna bárki, hogyha azt mondják neki a VB előtt, hogy ez a négyes nem fog érmet szerezni. Nyilván itt az események sorozata által őket is eléggé megviselték ezek a körülmények. Hát Nádas Bencének egyébként volt egy örömhír a hét elején, ugye vasárnapról hétfő éjszakára viradóan megszületett a kisfia, majd aztán a hét közepén jött az említett gyászhír is, ami nyilván őket is megviselte, és közülük talán Nádas Bencét viselte meg ez a hír a leginkább. Hát Bence ugye ment különböző csapathajót Gerivel, és hát volt közös felkészülésük, ismerte régről, jobban voltak, baráti viszony volt köztük, nyilván számára is egy arcú csapás volt ez a hír, és innen azért nagyon nehéz újra olyan fókuszba vágni a magát a versenyzőnek, és csak a versenyzésre figyelni, miközben tudja, hogy neki ez a feladata, ez az év főversenye, de teljesen kitisztíteni a fejét egy ilyen helyzetben szerintem szinte lehetetlen.
1: Ugye ötödik helyen zárt végül is a négyes, és a Kuruc Levente Fodor Bence kajak kettesnél is hát valóban helytálló az a gondolat, hogy itt is, mintha a kapufáról kifelé pattant volna a labda, mert hát a negyedik helyen értek célba, kicsivel lecsúszva a dobogóról, úgyhogy az utolsó méterek azok nem sikerültek hibátlanra.
2: Hát egyáltalán nem sikerültek hibátlanra, de egészen odáig tényleg harmadik helyen volt a magyar hajó, és 10-15 méterrel a célvonal előtt lebillentek, vagy bejött találjuk egy hullám, vagy egyszerűen csak elfogyott az a fajta erő a végén, ami kellett nyilván az indításhoz, a finish szakaszhoz, és ilyenkor azért könnyebben le tud billenni a versenyző, főleg, hogy már alig érzi a lapátot, még húzza, szorítja, de ilyenkor könnyen ki tud csúszni az is egy picit a versenyző kezéből, úgyhogy hát ők is picit olyan tanástalanok voltak, hogy most akkor mitől billentek le, miért billentek le. Nyilván egy ilyen lebillenésnél próbálja menteni a menthetőt a versenyző, hogy legalább a vízben essen be, és ezáltal ugye letámaszt a vízen a lapáttal, és hát ez hatalmas sebességcsökkenéshez vezet. Itt is ez történt, és sajnos azáltal megelőzték őket, és így csak negyediknek értek célba. Abszolút benne lett volna ennél az egységnél is az éremszerzés lehetősége.
1: Ugye a kajak kettesnél az látszik, hogy Milánóban Kuruc Levente ott ült a hajóban, Nádas Bence mögött, és hogyha a négyes megnézzük Párizs óta, akkor folyamatosan az látszik, hogy cserélődnek a szereplők, ugye Milánóban egy fiatal négyes lett a második, Opaszki Márkkal, Balogh Gergellyel, Tamási Zsomborral és a már említett Fodor Bencével, Párizsban pedig még a hajóban az olimpián Tótka Sándor, valamint Nádas Bence mellett ott ül Csizmadi Kolos és Kuli István. Tehát folyamatosan változnak itt a csapathajók. Ennek a négyesnek, amely most tényleg a világbajnokságot leszámítva kiválóan szerepelt ebben az idényben, ennek hogy látod a jövőjét?
2: Hát ez nyilván nagyban függ majd a jövő évi teljesítményétől a versenyzőknek. Lesz jövőre is válogatóverseny, lesznek közös felkészülési állomások. Hát az a kérdés, hogy ők hogy tudják megőrizni az idén mutatott formájukat, teljesítményüket, illetve kik és hogyan és mennyire fognak tudni felzárkozni hozzájuk, és jogot követelni arra, hogy ők is bekerüljenek egy kajak négyesbe.
1: Vendégünk a stúdióban továbbra is Ifja Foltán László a kenusok, és Tóth Dávid a kajakosok szövetségi kapitánya, és ott hagytuk abba a híreket megelőzően, hogy térjünk akkor rá a hölgyekre, mert hogy hát itt a kenusoknál, hogyha megnézzük a női szereplést, akkor az látszik, hogy összesen 3 ezüstérem, Kis Ágnes ugye C1 500-on, valamint Csorba Zsófia szintén egyesben 5000 méteren lett a második, és a kenu négyes is hozott egy ezüstérmet Poznányból. Hogyha Kis Ágnesre térünk rá először, hát vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy valahányszor beszélgettem vele ott a világbajnokságon, akkor mindig keserédes nyilatkozatot mondott, tehát hiába az ezüstérem, és hiába a felnőtt pályafutásának az egyik legeredményesebb VB-je, elégedetlen volt. Ő akkor most ennyire maximalista?
0: Igen, szerintem, ha nyert volna 3 aranyat, akkor is elégedetlen lett volna. De viccet félretéve egyébként azért volt bosszus az 501-ese után, mert az említett pályakörülmények, amilyen szél volt, amilyen hullámos volt a víz az utolsó 100 méteren, ugye harcba volt az aranyéremér, és hát egyszerűen nem tudta megoldani azt a hullámos vizet, és gyakorlatilag ugye kenuban, mivel hogy egy oldalt emezel, nincs kormánylapátod, van olyan helyzet, hogy a hullám hogy megemel, gyakorlatilag mire visszatesz, elfordítja a hajót az egyik irányba. És hogyha pont arra az irányba forgatja el, amelyik oldalon nem kenuzol, úgy egy nagyon nagyot kell visszaforgatnod a hajón, és hát gyakorlatilag lefékezed a hajót. És ez 3-szor egymás után így kiemelt őt egy ilyen hullám, sajnos mindig a negatív irányba, és így ott akkor a vesztességet kapott a kanadai lányhoz képest, hogy azt nem lehetett visszahozni. Szóval igazából önhibáján kívül történt ez, de mint versenyző, amikor mész, benned van az adrenalin, és nem tudod befejezni a pályát, ugyanúgy, hogy K2-nél, a levieknél, így benned marad egy ilyen keserű űr, mert nem gyakorlatilag azért kapták ki, mert a másik versenyző sokkal jobb, hanem mert épp úgy fújt a szél, vagy valami ilyesmi, és valami önhibádon kívül történt valami. Egyébként utána megnyugodott, és nyilván a verseny végére már látta, hogy ez nem olyan rossz ez az ezüstérem, de ott abban a pillanatban, amikor lejött a vízről, hát akkor ezt nehezen emésztette meg. Párosba, meg egyébként a kínaiak most brutál erősek voltak, tavaly mi voltunk a jobbak, most ők, de hát láttuk már a világkupákon, hát ők Ázsia bajnokság után meg volt a csapatuk. Szóval ők tudtak készülni egész nyáron erre a számra folyamatosan. Mi elindultunk a világkupákon, de nem edzettünk rá semmit, csak ott összetérdeltek és mentek, mert nyilván a páros és az egyes eredmények sokkal fontosabbak voltak a kvóta szempontjából, mert nálunk a kenu négyes nem számít be a kvóta rendszerbe az olimpiáért folytatott harcban. Úgyhogy nyilván amikor menetelünk előre, akkor ha idézőjelben mondom, a kevésebbé fontosabb számokra nem fektetünk akkor a hangsúlyt, mint a fontosabb számokra. Itt edzettünk az edzőtáborba rá, de jól mentek a mieink, csak hát most volt egy jobb. És a Zsófinak pedig szintén az ezüstérme az...
1: Előrelépett Milánóhoz képest,
0: igen,
1: bronzból lett ezüst.
0: Ezüst, úgyhogy nyilván el volt keseredve, megnyert mindent idén, de attól függetlenül meg hát soha rosszabbat, szóval az biztos, hogy a német lány az bombaformában volt ezen a világbajnokságon. Egyébként elnézve a futamot, a dinamikája, meg az egész versenyzése a német lánynak most jobb volt, mint a Zsófi. Szóval ilyenkor nem kell mentegetőznünk, meg kell emelnünk a kalapunkat, és természetesen jövőre a hazai rendezésű világbajnokságon Szegeden 2027-ben oda kell csapni, és a világ legjobbjának kell lenni. Egyébként ezt mutatja a tendencia is, mert ugye tavaly harmadik, most második, akkor jövőre reméljük aranyérem lesz belőle.
1: Ugye említetted a német hölgyet, Carlotta Loske, aki nem csak 5001-esben lett világbajnok, hanem párosban is Michael Jakobbal, és maradva akkor ennél a párosnál, itt ugye az látszik, hogy az Európa bajnokságon végül is előre léptek Kis Ágnes és Nagy Bianca, mert hogy ott a, hát a klasszissal, Luzánnal felálló ukrán egység mögött végeztek másodikként, de a világbajnokságon nem jött ki a lépés, nagyon rapszodikus az ő teljesítményük. Hogyan értékeled ezt a VB-t most? Mi hiányzott számukra Poznányban?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem is a teljesítményük rapszódikus, mert ugye tavaly is évelején jól mentek, és a VB-n, EB-n és a VB-n nem mentek jól. Idén szintén nagyon jól mentek a világkupákon, ugye párosban. EB-n előre léptünk, másodikok lettünk, ennek örültünk, és a VB-n viszont rosszabbul teljesítettünk a tavalyinál is. Hát összességében a Biancának nyilván volt egy vál fájdalma a kanadai világkupa után, azt kezelték, de megtörtént a prevenciós és rehabilitációs folyamatok. Nem fognám erre, egyszerűen az látszik, hogy nekünk, magyaroknak lépéseket kell tennünk, változtatnunk kell, meg kell néznünk új felállásokat, megvan a feladat, amit a őszi tavaszi edzőtáborokban végre kell hajtanunk. Szakmailag azt gondolom, hogy teljes mértékben rossz döntés lenne, ha nem tesztelnénk új egységeket. Nyilván a németek is összeraktak egy szuper párost. Mi magyarok szintén vagyunk olyan szinten, hogy össze tudunk tenni egy szuper párost. Most is van egy nagyon jó szintű párosunk, de ahhoz, hogy már ebben a versenyben, ami zajlik a női C2 mezőnyben is, kielezett versenyben, nem engedhetjük meg, hogy ne Magyarország legjobb felállása álljon oda. Lehet, hogy ez az egyébként, nem tudhatjuk, de ki kell próbálnunk formációt. Ugye jönnek fel a fiatalok, Ági is még nagyon fiatal, meg a Bianca is, de attól függetlenül minden évben nyilván a ifi mezőnyből jönnek fel olyan tehetségek, akiket meg kell néznünk. Hát van egy 23-as korosztályunk, akik 23-as VB-ken versenyeztek, EB-ken. Van egy bázisunk, úgyhogy ezt... ez a feladat.
1: Kézzelfogható bizonyíték mindenre Paragi Petra, aki az olimpiai számban C1-200-on lett döntős, nem akármilyen mezőnyben, és a hetedik lett, ő 18 esztendős csupán, első felnőtt világbajnoksága volt ez, és hogyha már említetted a fiatalokat, ő pont egy olyan versenyző, aki megmutatta, hogy lehet vele számolni. C1-200, és azért, ha megnézzük itt a névsort, akkor az látszik, hogy Luzán, korábbi olimpiai bajnok Nevin Harrison, a kanadai versenyző, aki megverte Kis Ágit 500-on, ő is ott volt a mezőnyben, ezek mind dobogósok lettek, és hogy egy ilyen névsorban állt helyt Paragi Petra, őt hogy látod?
0: Abszolút, ugye a válogatót tavasszal Ági nyerte, a világkupán is jól teljesített az Ági, de a C2-es 500-as felkészülés miatt kiemeltük a C2-es futamra. Így kapott lehetőséget Petrus, nyilván akkor történt vele egy beszélgetés, hogy ez egy lehetőség neki, amivel remélem élni tud, és a megfelelő alázattal készül föl erre a világbajnokságra. És azt kell mondanom, hogy a 100%-osan teljesítette is. Szóval nagyon nagyot lépett előre, mind fizikálisan, mind teljesítményben. Ő egy olyan szintet képviselt most, mert nem is az, mert azt mondjuk, hogy hetedik lett valaki, oké, csak az a kérdés, hogy mennyire maradt ugye le az elejéhez képest, mennyire volt ott a mezőnyben, és nagyon szoros csatát vívott, szóval ezért örvendetes ez a hetedik hely, bár ilyen fiatalon, úgyhogy most el lesz mondva neki is, hogy mik a további feladatai Magyarországnak, miben van szüksége rá, akár C1-200 méteren, akár esetleg a csapathajós próbálkozások során.
1: Ifja Foltán Lászlóval és Tóth Dáviddal beszélgetek, a kajakkenu válogatott két szövetségi kapitányával, és akkor női kajakkal megyünk tovább. Csikó Zsóka úgy tűnik, hogy 1001-esben verhetetlen, és hogyha megnézzük az ő teljesítményét 500-on, akkor inkább arra mondhatjuk azt, hogy van némi hiányérzet. Zsóka egész világbajnokságon küzdött a rajtokkal, és az 500-ban is, az 500 döntőjében a rajt az, ami nem sikerült. Ott maradt benne annyi, hogy ne legyen esély a dobogóra. Összességében, hogyha Zsókának a teljesítményét értékeled, akkor megint csak a pohár az félig üres, félig tele. Hogy látod, Dávid?
2: Hát kicsit ez is, kicsit az is, mert nyilván, hogyha az 1000 méter kajak egyest nézzük, akkor ott egy lehengerlő, nagyon magabiztos versenyzéssel tudott világbajnok lenni újra. Viszont az 500 méter kajak egyesnél valóban a rajtszakasz hiánya okozta azt, hogy meg sem tudta közelíteni inkább úgy mondom, hogy esélye nem volt odaérni a dobogós helyezésekre. Igazából ott a rajtot követően az első 80-100 méteren látszott, hogy kapott egy hajót, másfél hajót, és igazából azt ledolgozni egy 500 méteren, azt nagyon-nagyon nehéz, mondhatni lehetetlen, és hát sajnos ez Zsokának sem sikerült, hiába nagyon gyors a táv közepén, végén, hiába tud egy nagyon-nagyon erős finist jönni, hogyha kap egy ekkora hátrányt ott a rajtszakaszban, akkor azt nem lehet ledolgozni, úgyhogy neki fel van adva a feladat, fel van adva a lecke, igazából a rajtszakaszra kéne úgy rákészülni, azon kéne egy olyat fejleszteni, hogy ne legyen ilyen, hogy ő lohol a mezőny után, mert ha sikerül úgy elrajtolnia, ahogy a mezőny nagy többsége, akkor azt gondolom, hogy ott is egy érmes helyezésről beszélgetnénk most.
1: A sprinttávon Lutz Anna végzett a másodikként 200 méteren, még 5000 méteren, ugye egyesben Kőhalmi Emese állandó szereplője a dobogónak a világbajnokságokon, már hogyha ő indul 5001-esben. Ott is egy ezüstérem, Lutz Annáról és Kőhalmi Emeséről még egy-egy gondolat.
2: Hát mind a két lánynak azt gondolom, hogy nagyon szép volt a teljesítménye itt a világbajnokságon, mind a kettőjük esetében. Előzetesen azt gondolom, hogy benne lehetett volna még az aranyérem lehetősége is. Hát ez most egy ezüstérmet ért mindkettőjük számára, ami tényleg egy megsüvegelendő, nagyon szép eredmény. Hát sajnálom, hogy Anna egy picivel lemaradt erről, mert ő is utólag azt mondta, hogy hát azt hittem, hogy meg tudom nyerni. Hát sokan azt hittük, hogy ez összejöhet, de hát sokan szeretnének nyerni, és megnehezítik egymás dolgát a versenyzők. Hát örülök neki, hogy legalább az érem összejött a két említett versenyzőnek, és az egy ilyen szép fényes ezüstérem, mert ugye, ahogy beszélgettünk már róla, voltak olyan versenyszámok, meg voltak olyan versenyzők, akik picivel, de lecsúsztak az éremszerzésről, úgyhogy én azt gondolom, hogy örülni kell az ezüstéremnek is.
1: És a csapathajókat, hogyha arra tekintünk, akkor az látszik, hogy kajak kettesben egy nagyon fiatal páros. A pótválogatón tényleg óriási meglepetésre diadalmaskodó Hofer Bianca és Tölgyes Flóra utazhatott erre a VB-re, de hát ők abszolút újoncok voltak, és a nemzetközi szintére még hát rutintalanok. És van egy U23-as kajak négyes Kiskórékával, Szegedi Angelinával, Decsi Dorinával és Mészáros Annával, amely a világversenyeken a VB-t leszámítva mindig a top 5-ben végzett, a VB-n viszont nem jutottak be az A döntőbe. Tehát a csapathajókat tekintve mi a helyzet, hogy látod a jövőt illetően, hogy mi lehet itt a helyes felállás?
2: Hát attól függetlenül, hogy két nagyon fiatal egységről beszélünk, tehát a kajak négyest és a kajak párost is fiatal versenyzők alkotják. Érdemes külön választani a két egységnek a világbajnoksági vezető útját. Ugye a kajak négyes esetén a négyes versenyzett a szegedi, majd a brandenburgi világkupán is, majd az Európa-bajnokságon és a montreali világkupán is. Hát ugye a három világkupán három darab negyedik helyet sikerült megszerezni az egységnek, majd az EB-n egy ötödiket. Benne volt igazából a lehetőség a dologban most is, hogy egy középmezőnyben végeznek, sőt a montreali világkupa után, ahol mindössze 2-300-addal maradtak le a dobogóról, azt gondolom, hogy még akár annak a lehetősége is benne lehetett volna az egységben, hogy még közelebb lépnek ahhoz, hogy felálljanak a dobogóra, de hát sajnos ezt nem sikerült megugrani, és a középfutamból kiesett az egység, vagyis hát csak a B döntőbe jutott, nem jutott be az A döntőbe, és nem tudták hozni azt a fajta teljesítményt, amit láttunk tőlük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon boldogak lettünk volna most is egy negyedik vagy egy ötödik helyjel. Nyilván, mint nagy magyar kajak nemzet, azt gondolom, hogy nyilván nem lehet hátradőlni egy negyedik, ötödik helyjel sem. Nyilván az érmes helyezések megszerzése a cél, azon belül is ugye a dobogó legfelső fokára kell felállni, akkor dőlhetünk hátra, vagy akkor lehetünk a legboldogabbak. Úgyhogy van mind dolgozni, és ez igaz a női kajak párosra is, mert ott ugye, ahogy elhangzott, egy pótválogató került kiírásra, mivel a Csikó Zsóka Újfalvi Laura páros nyerte a válogató versenyt, majd indultak a szegedi világkupán, ahol bebiztosították a helyüket azáltal, hogy a másik magyar egységnél előrébb végeztek, de ez egy B-döntő első helyezést jelentett a számukra a szegedi VK-n. Ennek ellenére ők megszerezték az indulás jogát az Európa-bajnokságon, és ott egy hatodik helyet sikerült szereznie az egységnek, és így a két nemzetközi eredményüket figyelembe véve arra a döntésre jutottam, hogy szeretném megnézni, hogy van-e ennél az egységnél erősebb Magyarországon, és ezért került kiírásra a pótválogató. Ott ezt az egységet maga mögé utasította ez a fiatal duó, ugye Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra, és hát tőlük egy elég rapszódikus versenyzés lehetett látni itt a világbajnokságon. Az előfutamot nem sikerült úgy teljesíteniük, ahogy kellett volna, véleményem szerint. Igaz, hogy csak az első jutott tovább egyeneságon az A-döntőbe, de ennek ellenére azért érdemes lett volna küzdeni a további helyezésekért, és a lányokat úgy, nem tudom, fejben elengedték a távközben, vagy már eleve úgy álltak hozzá, bár az edzőjükkel úgy beszéltük meg, hogy az előfutamot is abszolút komolyan veszik, és küzdeni kell ott a második, harmadik helyért is, mert nem mindegy, hogy milyen középfutam sorsolás alakul majd ki, de a lényeg, hogy az előfutamot nem igazán tudták úgy teljesíteni, ahogy kell, a középfutamra nagyon felszívták magukat, és nagyon-nagyon közel voltak ahhoz, hogy az A-döntőbe kerüljenek, majd amikor ez nem jött össze, akkor B-döntőbe megint egy gyenge, és nem annyira rutinos pályát láthattunk tőlük, úgyhogy ez biztos, hogy igaz, hogy nekik még nagyon sok tapasztalatot kell gyűjteniük, és be kell gyakorolniuk azt, hogy egy világbajnokságon tényleg komolyan kell venni minden futamot. Tehát nem csak a döntőt, hogy oké, akkor majd eljutunk odáig, és akkor azt mi jól megcsináljuk, mert azért elég rögös egy világbajnokságon az út a döntőig is. Úgyhogy nyilván a lányoknak ez is egy tanulópénz volt. Azt gondolom, hogy ha marad így tovább az egység, akkor ők biztos, hogy jobbak lesznek, mert nagyon fiatalok, ahogy mondtad is.
1: Tiszta sor, említetted a távirati irodának, hogy a női kajakosoknál egyfajta reformra van szükség. Ez alatt mit értsünk?
2: Hát azt gondolom, hogy picit fel kéne kavarni az állóvizet, mert az egyéni teljesítmények azok azért nem olyanok, mint amihez hozzászoktunk 5-10 vagy 15 éve, és sokkal egyszerűbb lenne összeállítani egy jobban működő, akár kajak négyest, akár kajak párost, hogyha az egyéni teljesítmények is magasabban lennének. Ehhez azt gondolom, hogy valamilyen szinten jobban kéne motiválni a versenyzőket, vagy akár elérni azt, hogy ők egymást jobban hajtsák. Ehhez azt gondolom, hogy több összetartásra, edzőtáborra, edzésversenyre, olyan téthelyzetre van szükség, ami inspirálja őket arra, hogy még magasabb szinten edzenek, és még több munkát tegyenek bele.
1: Véget ért az idénynek a lényegi része ezzel a világbajnoksággal. Hogyan telnek majd a következő hónapok, mik várnak rátok feladat formájában még ebben az esztendőben? Ugye a szokás, hogy ősszel már elkezdik a felkészülést, illetve az alapozó munkát a versenyzők a következő idényre. Szóval mikor folytatódik számotokra a munka, és hogyan, Laci?
0: Hát holnap, egész pontosan. Ugye az országos bajnokság még hátra van, és ennek lesz egy tesztverseny is, egy betétfutam, ami a nulladik napon kerül megrendezésre. Úgyhogy holnap ülünk autóba, és délután egykor már ott vagyunk a szolnoki pályán, ahol a kerusok fogják megkezdeni a táncot, fogalmazunk így. Nem titok, ez a nyíltvízi úszásban már nemzetközi versenyeket rendeznek, ugye a kieséses verseny, ezt fogjuk mi is lepróbálni így magyar színfalak mögött, és jön a nemzetközi kenu szövetségeknek az elnökei, megnézik a versenyt, és lehet, hogy adott esetben esetleg majd ez valamelyik külföldi vagy nemzetközi versenyen is megjelenik esetleg, mint teszt esemény, aztán majd meglátjuk, hogy megveti el a lábát.
1: Dávid?
2: Nyilván ott leszünk a kajakosok is, tehát az a holnapi, mondhatni nulladik napon lévő tesztverseny, ez biztos vagyok benne, hogy nagyon

0: izgalmas lesz, én nagyon-nagyon várom. Ez hozhat egy olyan innovációt a sportág számára, amit akár lehet, hogy a Nemzetközi Kajakrim Szövetség vezetői tovább gondolnak. Aztán ugye kezdődik az országos bajnokság holnap után, háromnapos verseny elé nézünk, és lényegében ez a verseny zárja a versenyszezont, itt közvetlenül a VB után. Azt gondolom, a versenyzők után a versenyzők nagy többsége elmegy egy 3-4 hetes pihenőre, és utána kezdődik a felkészülés a következő évre. Lesz ősszel is tervezett edzőtábor, külföldi melegvízi edzőtábor a válogatott egy részének, és elkezdjük a közös munkát, aztán idővel majd természetesen ráfordulunk a jövő évre, és akkor is különböző edzőtáborokkal szeretnénk összetartani majd a válogatottat. És hát ugye a következő évi nemzetközi versenyszezon pedig majd a duisburgi májusban megrendezésre kerülő világkupával folytatódik.
1: Köszönöm szépen Tóth Dávidnak, valamint Ifja Foltán Lászlónak, a kajak és a kenu szakáinak, a szövetségi kapitányának.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!